0: Egy! Ez majdnem eltalált. Matvej! Matvej! Vigyétek a halottakat! Vigyétek! Kettes! Pöcs!
1: Hogy nem fél itt nálunk az úr?
2: Te talán félsz?
1: Már hogy ne? Hisz ez nem irgalmaz senkinek. Belém csap, kivágja a belem. Nem lehet ettől nem félni. Jakov! No látja, ő is. Pedig te jó komám volt.
0: Kiki a helyére! Vigyétek, Matvej! Vigyétek!
3: Kapitány úr! Dusin kapitány! Visszavonulnak a gyalogosai! Jönnek a franciák!
0: Kartács! Kartács, ha mondom!
4: Kapitány úr! Kapitány úr!
0: Na, mi van? Mi van?
4: Alázatosan jelentem, már csak 8 gránátunk van. Folytassuk a tüzelést!
0: Folytatni, zsivány! Hol vannak a lőszeres kocsik? Hozzátok a tartalékból!
4: Majd én, kapitány úr! Majd én elfutok a tartalékét is! Azon!
3: A franciák! Itt vannak a franciák!
0: Testvérek! Ne hagyjátok! Testvérek! Te!
5: Eresz! Eresz! Te hogy vagyok, tiszt ostoba? Félre azt akartok! Fogjóvá, én meg a torkát. Ő fogott el engem, vagy én fogtam el őt?
3: A mieim! A mieim!
4: Lerősz!
0: Letré! Letré!
4: Fúss csak, fúss!
5: Majdnem megöltök egymást.
3: Kapitány úr! Dusin kapitány! Lőjük! Mi legyen? Kartács vagy gránát?
6: Dusin kapitány úr!
5: Meghalt. Most már ugye gratulálhatok felségednek a győzelemhez.
7: Hallgasson!
8: A sereg, a tábornokok és az előkészületek ugyanazok. Az ellenség is ugyanaz, mint Austerlitznél. És ugyanaz vagyok én magam is, és mégis. Ha a támadó bár minden erőfeszítést megtett, 8 órai harc után nem tudja megnyerni az ütközetet, akkor...
7: Vessék be a tartalékot! Küldjék Klaperet hadosztályát! Nem! Inkább Frionét! Mindkettőt!
9: Méltóságos uram! Középen visszavettük a sáncerődöt. Az üteg újra tüzel. Platov csapattestei visszavonultak a Szemgyoroszkijai útra, hogy rendezzék a sorai.
5: Zsippad a lábú! Teljesen elzsippadt!
8: Mit parancsol, méltóságok?
10: Nyargalj azonnal Pyotr Ivánovics herceghez, és tudd meg, hogy és mint.
4: Horrágyat! Horrágyat ide!
8: Csak felszegett fejjel, egyenes derékkal, egyik lépés a másik után. Hányat ütött el? 2? 3?
4: Horrágyat! Horrágyat még!
8: 4. órája állunk ezen a letipult szabvetésen. 4. órája. A tartalékban. Egy golyót ki nem lőttünk, de ránk úgy puffogtatnak, mint a nyulakra. Az ezredem 1/3-át ledurrantották úgy, hogy egy tapottat nem mozdultunk erről a mezőről. Csak egyenesen. Fölszegett fejjel. Hiába ülnek a katonák elszóló nagy távolságra a földön. Ülnek. Nincs mit cselekedni, és nincs mit parancsolni. Minden megy magától. Már megint. Túlrepült.
4: Hadanyúr! Tiltsa meg a csoportosulást! Szétszorodni!
7: Igenis!
3: Szétszorodni! Vigyázzon!
8: Tűzérségi gránát. 12 fontos. Füstölögve pörög, mint a csiga a bokor tövében.
3: Eki! Eki!
8: Milyen élesen látok. Fű, tarló, bokor. Milyen bokor? Üröm bokor.
2: Én nem halhatok meg. Én nem akarok meghalni. Én szeretem az életet, meg ezt a füvet, ezt a tarlót, ezt az ürömbokrot. Néznek. Néznek a katonák.
6: Szégyelje magát, hadnagy úr! Micsoda dolog ilyen gyáván a katonái előtt!
11: Kegyelmes uram! Herceg! Hordágyat ide! Hordágyat!
12: Mi lehet-e? Mi lehet-e?
11: Haslövés!
12: Ja Istenem, akkor vége! Gyerünk, Redó! Vigyük a kötöző helyre! Vigyük, vigyük!
11: Egyszerre lépjetek! Múja parasztok!
12: Egy-két há! Látod, Redó, most már jó?
8: Ez már nem csata, hanem öldöklés, amely nem teremhet babért sem az oroszoknak, sem nekünk. Mióta az orosz hadjárat elkezdődött, nem zsákmányoltunk zászlót és ágyút. Alig ejtettünk foglyokat, semmi sem emlékeztet egy rendes hadjáratra. Már a fél orosz hadsereg elhullott, de még mindig pontosan ott állnak, ahol az ütközet elején. Mintha mi sem történt volna. Miért? Ennyi halottat, ilyen kis területen még soha egyetlen csatában sem láttam. És mégsem jutunk előbbre egy tapottat sem. Ez a gyilkos tusa szükségtelen, és épp ezért borzalmas. De nem tudom megállítani. Soha ennyi szerencsétlen esetőség. Egyetlen véletlen. Romlásba dönthet mindent. Engem is. Képtelenség.
9: Felség, bátorkodom javasolni, vesse harcba a régi gárdát.
7: 3500 kilométerre Franciaországtól. Nem morzsoltatom fel a gárdámat!
11: Kegyelmes uram! Berkeley tábornok azt üzeni... Azt üzeni, hogy a hadállásunk minden pontja az ellenség kezében van. Visszafoglalnunk már nincs mivel, mert már nincs heregünk, menekülés nem lehet megállítani. Szétzüllött teljesen. Szó szerint adtam át.
10: Hogy mit? Hogy mer a tisztelt úr ilyet üzenni nekem? Nem tud semmit? Értesülései tévesek. Menjen vissza, és mondja meg neki, hogy én a főparancsnok jobban ismerem az ütközet igazi folyását. Az ellenséget a bal szárnyon megvertük, a jobb szárnyon pedig visszavetettük. És ma holnap kiverjük Szent Oroszország földjéről. Menjen vissza, és mondja meg.
11: Igenis.
13: Mosd le az asztalt, aztán tedd föl rá. Haslövés. Na, mit álltok itt? Vetköztessétek le.
2: Mi lesz oda itt? És mi volt itt? Miért sajnálok megválni az élettől? Volt ebben az életben valami, amit nem értettem. És nem értem.
13: Úgy, mosd le a sebet. Itt, itt. Itt meg itt.
2: Fáj.
13: Egy pillanat is hozzákezdünk.
12: Ne! Ne! Istenem!
2: Még nálam is jobban szenved.
13: Na kezdjük. Nehéz lesz. Csípőcsók. Szilárdok. Felek. Fogjátok le!
2: Fáj. Egyedül. Maga tehetetlen. Levetkőztettek. Ágyba bújtattak. Fejem párnába furva. Az élet tudata is boldoggá tett. Fáj. Visszahozhatatlan. Nem leszek többé. Dicsőség nélkül halok meg. Fáj.
13: Tartsátok!
12: Mutassák meg! Legalább mutassák
2: milyen
12: meg! Hatássa még egyszer! Mutassák meg!
2: Fáj.
12: A lábam!
2: Anatol Kuragin.
12: Mutassa! Miért nem vette le róla a csizmát?
2: Mi ez?
12: Hát csak így csizmástól.
2: Hogy kerül ő ide?
12: Ne vigyék el az Istenét! Könyörgök meg, ne!
2: Igen. Meg akartam ülni. Kerestem, de nem találtam. Most itt van. részvét és szeretet. A bennünket szeretők és a bennünket gyűlölők iránt egyképpen. Igen. Az a szeretet, amelyet Isten hirdetett a földön, amelyre Márgya tanított engem, és amelyet én nem értettem meg. Már késő.
13: Készen vagyunk.
2: Késő.
13: Vigyétek.
2: Tudom.
13: Ki tud adni egy szivart?
10: Nos, uraim, a hadi tanácsot, melyet annyira óhajtottak, ezennel megnyitom. Parancsoljanak, mondják el a véleményüket.
14: A kérdés úgy hangzik: harc nélkül föladjuk, vagy megvédelmezzük Oroszország ősi szent fővárosát?
10: Megvédeni Oroszország ősi szent fővárosát? Nos, Bennik szentábornok, legyen szabad kijelentenem, orosz ember szemében ennek a kérdésnek semmi értelme nincs. A kérdés, melynek megvitatására összehívtam önöket, katonai kérdés. És így hangzik: a hadsereg és Moszkva elvesztésének kockázatával újabb ütközetet vívni a franciákkal, vagy átengedni nekik Moszkvát?
14: A tegnapi fényes győzelem után?
10: Azután, hogy elvesztettük a hadsereg felét. Belegondolni is borzalom. A felé.
14: De a franciák vesztessék.
10: Halálos sebet kaptak, de a lendület még viszi őket tovább, és nincs kivel feltartóztatni őket. Nincs kivel.
14: Nézetem szerint még nem veszett el a játszma, kegyelmes uram. Az éjszaka leple alatt átdobhatnánk a csapatokat a jobb szárnyról a balra, és holnap támadást indíthatnánk a franciák jobb szárny ellen.
10: Nos, uraim, tudom, hogy jó néhányan nem értenek majd egyet veled, de én, az uralkodó és a haza által rám ruházott hatalmamnál fogva, visszavonulást parancsolok. Jakov!
15: Kegyelmes uram, hát megjött a kegyelmes úr. Mennyire boldog vagyok, már úgy aggódtunk.
14: Igen, igen. Fürdőt.
15: Igenis, fürdőt. Míg a kegyelmes úr nem volt itthon, a kegyelmes asszony levelet küldött Pétervárról.
14: Élen?
15: Tessék.
16: Ja. Monsieur ami, rögtön a tájra térek. Megmásíthatatlan szándékom, hogy újból férjhez megyek. Áttértem az egyedül üdvözítő római katolikus vallásra, mely bizonyos körülmények között lehetővé teszi a válást. Kérem, teljesítse a váláshoz elengedhetetlenül szükséges formaságokat, melyeknek mikéntjét mellékelem. Arra kérem az Istent, kedves barátom, tartsa meg önt az ő hathatós és szent oltalmában. Barátja, Élen.
14: Oroszország romokban hever, és neki ez a legnagyobb gondja. Válik.
17: Hogy? Én ráülök a tetejére, Szonya, te pedig nyomjad.
18: Jó.
17: Na így, nyomjad. Jaj. Erősebben. Na, tessék, ugye, hogy becsukódott. Most pedig a következő ládát.
18: Hogyan hagyjuk, Natasa? Mintha nélkülünk nem tudnának becsomagolni.
17: Mi ezt az egy ládát, Szonya? Na, nézzük csak. Ez kell... Ez nem, ez sem. Ez minek?
18: Ez divatja a múlt. Az első báli ruha.
19: Innen a domptetőről látható a legjobban, felséges uram.
20: A Szent Moszkva. A rengeteg templomú ázsiai város. Itt van hát végre. Ideje volt.
19: A lábainál hever, felség.
20: Nem is lehetett másképp. Hol van most Sándor cár? És vajon mit gondol? Milyen különös, szép és felséges város.
8: különös pillanat egy szavamba, egy intésembe kerülne és elpusztulna ez az ősi királyi székely. De az én irgalmam mindig kész leereszkedni a legyőzöttekhez. Én megkegyelmezek Moszkvának, a barbárság és despotizmus régi emlékműveire, az igazságosság és irgalmasság fennkölt szavait írom majd fel. A Kremlből hirdetem majd ki a civilizáció törvényeit. Bojárok, mondom majd, én nem háborút akarok, hanem békét, és minden alattvalóm jólétét. Moszkvában vagyok.
20: Vezessék elém a bojárok küldöttségét.
1: Igenis, felség.
21: Mama! Alszik! Mama!
22: Jaj! Jaj! Micsoda álmom volt.
21: Mama, lelkem! Jaj! Ne haragudjon, hogy fölébresztettem. Sebesült tiszteket hoztak. Ugye megengedi? Én eresztettem be őket, csak néhány szekérrel. Nincs hova legyenek. Tudom, hogy megengedi.
22: Mi? Miféle tiszteket? Kiket hoztak? Nem értek semmit.
21: Tudtam, hogy megengedi. Na, megyek is. Szólok, hogy hova vezessék őket.
22: Mi?
21: Megáll néhány kocsi az utcán. Bebocsátásra várok.
22: Natasa! Mi ez? Kicsodák?
14: Kellett nekünk itt rostokolnunk, a rendőrség is útra készül. A klubot is becsukták. Indulnunk kell lehetőleg azonnal.
21: Ezen a szekéren is sebesültek vannak?
20: Csak egy.
21: Hajtsanak be hozzá. Tessék, nem sokára elmegyünk, üres marad a ház, és van minden bőve.
20: Köszönjük. Nekünk is van házunk Moszkvában, de messzire is. Hát bizony a gazdám...
21: Nagyon beteg.
20: Hasnövése van.
21: Jaj, szörnyű. Na tessék csak, erre, erre.
14: Tudod, Maser?
22: Igen?
14: Épp azt akarom mondani, hogy...
22: Ki vele, Ilja? Ki vele?
14: Egy szóval, oda jön hozzám egy tiszt, és arra kér, hogy adjak át néhány szekeret a sebesülteknek. Gondoltam, ugyanis a holmink csupa olyasmi, amit be lehet majd még szerezni, nem? De gondold meg, hát nem maradhatnak itt a sebesült.
22: Idehadas, Ilja, te már odáig juttattál bennünket.
14: Drágám.
22: És most mindenünket, a gyermekek egész vagyonát el akarod hajítani, tönkre akarod tenni.
14: Az Istenért, hát...
22: Te magad mondtad, hogy 100 000 rubel értékű ingóság van ebben a házban.
14: Igen.
22: Én, barátom, nem egyezem bele. Nem egyezem bele. Csinálj, amit akarsz. A sebesültekről gondoskodjék a kormány. Ez rájuk tartozik.
14: Te drága.
22: Ha engem már nem is. Legalább a gyermekeket szánd meg.

0: De jó volna, ha katona volnék. Egyszerű közkatona. Olyan, mint azok, akik magától értetődően tették a dolgukat ott az ütegálláson. De jó volna testestül, lelkestül beleolvadni abba a közös életbe. És magamba szívni mindazt, ami ilyenné teszi őket. De hogy dobjam le magamról ezt a sok felesleges sátáni cafrangot? A külsőséges ember egész terhét? Hogyan?
1: Hivatott kegyelmes

0: udvaron. Ez lehetetlen.
1: Jaj, hát csináljatok, amit akartok. Hát akadályozok én akárkit is. Írja.
2: Tessék, Masher.
1: Intézkedj, Masher, ahogy kell, mert én nem értek hozzá.
2: A tojás tanítja a tyúkot.
0: Papa, mama, lehet intézkedni? Szabad?
2: Igen.
0: Rakjátok le a holmit, rakjátok le mindent, a sebesültek velünk jönnek.
3: Hol késik ilyen soká a város küldöttsége? Több mint 2 órája állok ezen a dombon.
4: Még néhány percet adok nekik, de nem többet. Semmiképpen sem többet. Minden jótékonysági intézményre nagybetűkkel feliratom. Drága anyám emlékére alapított intézet. Nem, egyszerűen csak anyám háza. Igen, anyám háza. Ez hatni fog rájuk.
5: Felség!
6: Hol a bojárok küldöttsége?
5: Felség, kémeink jelentése szerint Moszkva üres. Azt mondják, csak egy sereg részegember van a városban, és senki más. Épp most menekülnek el az utolsók.
6: És a küldöttség?
5: Nincs küldöttség, felség.
6: Kezdjék meg a bevonulást!
3: Lehetetlen, lehetetlen, hogy az oroszok sorsára hagyják szent városokat. Nem lehet üres.
7: Pedig üres volt. Voltak még benne emberek, de a város üres volt. Mint ahogy üres a királynője vesztett haldokló mély család köpője is. A felszínes tekintetű szem még ugyanolyan érőnek látja, mint a többi eleven kast. Ugyanúgy száldoznak késbe a mélyek, ugyanúgy már messziről érzik a méz illata. De csak jobban szemügyre kell vennünk, és kiderül. Azelőtt csak teherrel megrakott mélyek repültek be, kifelé pedig csak üresen jöttek. Most pedig csak kifelé szállnak teherrel. A méz fűszeres illatába az üresség és a poskadás bűze vegyül. Nem hallik többé az az egyenletes halk hang, a munkának a víz zubogásához hasonló pezsgése, hanem csupán a zűrzavar darabos szaggatott morja.
2: Jaj, ez a népség! Amíg itt átvergődünk.
8: Mama!
9: Na, mi van, Szonyecska? Mi van?
8: Andrej herceg itt fekszik az egyik szekére.
9: Andrej Polkonszki.
8: Most tudtam meg. Velünk jön. Halálámból.
9: Az úr útjai kifürkészhetetlenek.
8: Natasa még nem tudja.
9: Ne is tudja meg. Hallgass.
8: Én hallgató, de mama hiszen megtudja úgy is.
7: A méhész kinyitja az alsó rekeszt, és beléz a köpű alsó terébe. Azelőtt a munkára fogott, viaszt izzadó fekete méhek egymás lábába fogózva fürtökben csüntek lefelé egészen a kas fenekéig, és szakadatlan szorgos zümmögéssel vontak lépet. Most álmos, aszott méhek tényferegnek szórakozottan ide-oda a kas fenekén és falain. Azelőtt a szárnyak legyezőjével mindig tisztára seperték a padlót, most pedig mély ürülék, elmorzsálódott lép fekszik a kasfenekén, meg egy csomó félholt mély, alig mozgatva lábaid. Sőt, némelyik egészen halott, de nem takarítják el.
6: Hova megy ez a nép?
10: Világos! A városházához!
11: Hova megy ettől a hatóság? Csináljon rendet! Mutassa meg, mi a törvény, azért van! Jól mondom, provoszálhat!
6: Úgy van, hát hogyan lennénk meg hatóság nélkül?
10: Csak úgy oda dobják Moszkvát az ellenségnek, mintha nem volna elég katonán!
11: Az urat meg a kereskedőt minden mentek!
10: Ezért pusztulunk mi el!
11: Hát itt vagyunk mi, kutya!
10: A városházához gyerünk Rastopchinkovhoz!
7: A méhész kinyitja a felső rekeszt, és szemügyre veszi a köpös süvegét. Minden mocskos és elhanyagolt. 2 méh, a régi életre visszaemlékezve, csupa megszokásból takarítgatja az anyabölcsőt, de maga se tudja miért. Egy másik zugban két öreg mér

0: Román verekszik, vagy tisztálkodik, vagy eteti egymást, de maguk sem tudják, haragból vagy jó barátságból cselekszik-e. Ismét másút egy sereg mély egymást taszigálva nekiesik egy áldozatnak és üti, folytogatja. És az elgyengült vagy megölt mély lassan, könnyedén akár a pihe, leesik fentről a hullák halmazába.
1: Szentisten, maga! Szonya, oda nézzetek!
2: Mi az?
1: Hisz ez ő?
2: Kicsoda?
1: Oda nézzetek! Bizisten Bezuhov!
2: Ugyanez nem lehető.
1: De bizony! Bizisten Bezuhov! Kaftánban és kucsmában!
2: Hogy is ne lehetett?
1: Levághatják a fejem, ha ez nem ő. Álljunk meg! Állj! Piotr Kirillics! Pierre! Jöjjön már ide! Megismertük! Hát ez csodálatos! Mégis ön az! Miért van ebben a ruhában?
2: Mi történt önnel, gróf?
3: Hogy mi? Ne is kérdezzél.
1: Mit csinál Moszkvában ma?
3: Moszkvában? Igen, Moszkvában.
1: De mi történt önnel? Hát rá se lehet ismerni.
3: Jaj, ne kérdezzen semmit. Magam sem tudom. Holnap, de nem. Isten áldja!
0: A méhész félrefordítja a két középső lépet, hogy lássa a bölcsőt. A halál és rothadás bűze csapja meg. Némelyik mély mozog még, bágyattal repül egyet, és leszáll ellenségére, de nincs ereje, hogy beledöfje fullánkját és meghalljon. A többiek, a döglöttek lebegve hullnak lefelé, akár a halpénz. A méhész becsukja a reteszt, krétával jelet ír a köpüre, aztán alkalmas időben kifüstöli.
4: Rostovcsin gróf.
5: Mi van?
4: Kegyelmes uram.
5: Nem látod, hogy azt sem tudom, hogy hol áll a fejem.
4: Kegyelmes uram, rengetegen várakoznak odakint, és mind utasításra
5: ez
4: vár.
5: Ez nem városháza, ez bolondok háza. Mit akarnak?
4: Itt van az őrültek háza felügyelője is. Azt akarom,
5: engedjék ki őket a városba! Ha egyszer nálunk őrültek vezetnek hadsereget, akkor ezeket az Isten is arra teremtette.
4: És a tömlözben ülő kalodás...
5: Eresszék szélnek mindet is, kész!
4: De van köztük egy politikai fogoly is, Vereschagin.
5: Amelyik azt a bonapartista röpiratot írta?
4: Az.
5: Hát még nem kötötték fel? Mi ez? Nyissa ki az erkély ajtót. De hát mit akarnak ezek?
4: Árulásról kiabálnak. Nagyon háborognak, hogy az urak itt hagyták őket, és minden menekült.
5: Ezes Vereschagin a tornáca. A fogatot meg készen lép be a hátsó kijárathoz, értetted?
4: Igenis, kegyelmes uram.
3: Igen. Most már biztos. Meg kell ölnöm Napóleont. Megölöm a fenevadat, vagy elpusztulok én magam is. De ha sikerrel járok, akkor véget vetek egész Európa szerencsétlenségének. Ő az oka. Csak is ő. 1809-ben Bécsben egy német diák már megpróbálta. Agyonlőtték. Nem baj. Mindnyájunk nevében egymagamnak kell végrehajtanom. Azt mondom majd neki. Nem én, hanem a gondviselés kezes újklerád. Aztán meg, ha végeztem vele a noshát, fogjatok el, és végezzetek ki.
6: Emberek! Ez a gazember itt előttetek! Ez a gazember Vereschagin! Ő miatta veszett el Moszkva! Elárult a cárját, hazáját! Valamennyi orosz közül csak ő mocskolta be az orosz nevet! Ő miatta vészel Moszkva?
7: Gróf úr!
6: Ő minden nyomorúságotok okozója! Ítélkezzetek rajta! Bánjatok el vele magatok! Kiadom nektek!
7: Gróf! Egy az Isteni!
6: Üstván! Én parancsolom!
7: Jaj, Uram Isten!
6: Helyszín!
4: A fogat elő lehet kegyelmesen!
5: Olyan akár a farkas, csak is élő hússal lehet lecsillapítani.
4: Erre felé, kegyelmes uram! Erre felé, birtoztas!
6: Hajts, kocsis, hajts!
5: Volt feleségemnek lecsillapítani a népet.
8: Hm.
1: Miért titkoltátok előlem?
2: Senki sem titkolta előled, Natasha.
1: Délután láttam, amikor Andrej herceget elszállásolták a szomszédos parasztházban.
8: Mama, azt hittétek, hogy... Natasha, tűz van!
2: Uram Jézusom, hol?
8: Nem itt, messze. Az ablakból látszik.
2: Teremtőm! Micsoda látvány! Ilja! Ilja!
3: Az itteni parasztok azt mondják, a szomszéd faluék. De ez nem az.
8: Ez messzebb van, és nagyobb.
2: Csak nem.
8: Moszkvaig.
1: Aha, igen, Moszkva.
8: De hiszen nem is látod. Háttal állsz az ablaknak.
1: Amit kell, azt látom.
2: Irgalmas Isten. A szél fúj. Szárazság van.
8: Majd csak eloltják.
2: Ugyan kioltaná el.
3: Moszkva ég. A fehér kövű. A mi édesanyánk. Vajon erről vonul be Moszkvába? A csapatai persze már itt vannak és rabolnak körös körül. A tör. Hol is? Jó. Megvan. Ezen az úton kell elhaladnia. És a város tűzzel fogadja. Ég minden. Ég a Karetni zsor, a Gosztyini dvor, a Povászkaja utca, a bárkák a Moszkva folyón, meg a fatelep. Ég minden.
1: Segítsetek! Mentsétek meg!
3: Kicsodát!
1: Jaj, lehetem, golombocskám! Ott kapaszkodom a lábad! Hadd csókolom a cipődet! Mentsd meg, könyörgöm!
3: De kicsodát!
1: Lányom! Kigyulladt a szomszédháza! A miénkre is átcsapott! Ahogy ott voltunk, menekültünk, felkaptuk a gyerekeket! Hát, kányacska, nincs sehol! Jaj, uram, Istenem! Jaj, drága kis gyermekem! Benne ég, meg ég!
3: De hát hol maradt? Mutasd meg is! Én!
1: Jó, te lelkem, gondolomocskám! Nézd, ez az a ház! Ez itt! Jó Istenem! Nincs meleg víz! Az egyik oldala már beomlott, a másik meg lángol! Jaj, teremtő Istenem!
3: Majd a másik oldalról! Majd hátulról!
1: Jaj, gondolomocskám!
3: Talán ott még lehet valami! Várj meg itt!
1: Meg a
3: gyerekkel! Ne vegyek! Kátya! Kátyacska! Hol vagy? Kátya!
9: Na végre! Megvagy! Ne fuss előlem! Ne fuss! Azért jöttem, mentsenek! Na, gyere szépen, mert bennégünk!
3: Megvagy! Ne rukkapálj! Miért harapsz? Taknyos nyálos száj! Undorító, csúf akár az anyja. Na, maradj messze! A mamához megyünk.
10: Még egy kortyot, kegyelmes ura.
3: Nem kell a tea. Piotr?
10: Igen, kegyelmes uram.
3: Nem lehet itt könyvet szerezni?
10: Miféle könyvet?
3: Evangéliumot. Nekem nincs.
10: Biztosan lehet, kegyelmes uram.
3: Szerez, és tedd le ide mellém. Eredj! Szent képek, csótányok, gyertya, legyek.
11: Ki az ott az ajtóban? Mit akar? Talán csak az ingem a fogason. Nyúlik. Nyúlik. Még mindig egyre nyúlik. Szentképek. Csótányok. A lábam. Az ajtó. De miért nyúlik és emelkedik minden? Legyek! Szentképek. Szeretet. Gyűlölet. Egyik átcsap a másikba, ha emberi. De az isteni szeretet nem változhat meg. Semmi sem oldhatja ki. Ez a lélek lényege. A boldogság az a szeretet, melynek nincs szüksége tárgyra. Legyek. Légy az arcomban. Milyen sok ember gyűlöltem életemben. És senkit sem szerettem. És senkit sem gyűlöltem jobban, mint őt. Levegő. Friss esti levegő. Lebegő fehérség. Közeledik. Szétfoszlik. Lebeg.
8: Andrej Herce. Ébren van.
11: Ön az? Boldog vagyok.
8: Bocsásson meg. Bocsásson meg. Kérem.
11: Szerettem.
8: Bocsásson meg.
11: Mit bocsássak meg?
8: Azt, amit tettem.
11: Szeretlek. Jobban és erősebben, mint azelőtt. Mint valaha.
12: Hol van az asszonyság? Hol van?
13: Csak nem vesztettél le valakit?
12: Ki ez a gyermek?
14: Biztosan Antarovékhoz tartozik.
13: Az előbb még itt voltak.
14: Az asszonynak olyan hosszú ófogai van.
12: Aha. És sovány. Úgy van, az övék. Na, akkor vedd el ezt a gyermeket és add oda nekik.
14: De nem tudom. Hol?
12: Add oda nekik. Add oda.
13: Jönnek a franciák. Jönnek. Ulános őrjárat.
12: Körbe fogni mindenkit. Nyugalom! Nyugalom! A császár parancsára gyújtogatókat keressük. Aki nem gyújtogató, annak nem esik bántódása. Átkutatni a férfiakat, mindegytől egyik.
14: Nekem ezt a gyermeket kellene elvinnem a szüleimhez.
12: Itt maradsz! Senki nem megy sehová, csak motozás után.
15: Egy tőr! Hadd nagy úr, ennél a nagy darabnál fegyver van.
12: Tud franciául?
16: Ja.
12: A képéről látom, hogy nem egyszerű ember. Hiába bújt kaftánba, meg kucsmába.
15: Biztosan gyújtogató. Messziről látszik. Ki vagy te?
16: Nem mondom meg, ki vagyok. Az önök fogja vagyok.
12: Erre itt külön vigyázzatok. Szigorú őrizet alá, és külön a többitől. Na gyerünk!
17: És Moszkva elhangott. Bármilyen csábító volt is a franciáknak az oroszok vadhazafiságát, az oroszoknak meg a gonosztevő Bonapartét okolniok, vagy utólag hősi fákját adni a maguk népe kezébe. Látnunk kell, a tűzvésznek nem lehetett ilyen közvetlen oka. Moszkvának le kellett égnie, mint ahogyan le kell égnie minden háznak, falunak, ahonnan eltávozik a gazda, és idegen embereket bocsátanak be. Moszkvát a lakosai gyújtották fel, de nem akik ott maradtak, hanem akik eltávoztak.

0: Háború és béke. Lev Tolsztoj regényét Makai Imre fordításának felhasználásával rádióra alkalmazta Békés Pál. A hatodik rész hangzott el. A szereposztása következő volt. Andrei Bolkonszkij, Balkai Géza. Pierre Bezuhov, Vajda László. Kutuzov, Mádi Szabó Gábor. Napóleon, Sinkó László. Natasa Rostova, Udvaros Dorottya. Rostov gróf, Gera Zoltán. Rostova grófné, Kállai Ilona. Orvos, Pap Zoltán. További szereplők: Bajka Pál, Básti Juli, Beregi Péter, Botár Endre, Busz Gyula, Csonkai Bolya, Felvinci Viktor, Gábor Miklós, Jó László, Karsai István, Kisfalusi Bálint, Márton András, Máté Gábor, Mravik Zsolt, Nagy Anna, Nagy Gábor, Nagy Miklós, T. Nagy András, Somodi Kálmán, Suka Sándor, Szabó Kálmán, Újréti László, Varga Tamás, Vas Gábor, Zágoni Zsolt. Zenéjét összeállította Molnár András. A felvételt Kis László és Borlai Kinga készítette. Dramaturg Varga Viktor. Rendezte Varga Géza.
1: A Regény Rádió változata 1991-ben készült, és utoljára 2012. január 22-én hangzott el a Kossuth Rádióban. A következő részt holnap ugyanebben az időben hallgathatják meg.

0: Ahogy jöttem lefelé, gondolkodtam, hogy ha mennyire mennék vissza. Ha ezek itt vízből, ezek a cimborák, megkérdeznék, hogy igen, 1 millió visszamennék, nem. 2 év visszamennék. Ez a visszamenés, ez 2-3 nap, és 1200-1300 méternyi szint különbség. Nem mennék vissza 2-3 millió. A 4 év persze, de ez a nagyon nagy szám. A 3 is nagy sokaknak, akár nekem is lehetne nagy, de az alatt 1 centit se. Egyébként is volna valami értelme, hogy megfogalmazni, hogy mi a szarért mennék vissza, mert 3 millió maga is egy baromság. Ez az egész. De hát ezt vállaltam, és úgy látszik, hogy végigcsináltam.
1: Negyven nap Everest. Hang és napló töredékek az 1996-os első magyar Mount Everest expedícióról, ahogyan Bakonyi Péter átélte.

0: Abból írott Bakonyi Péter útlevélszám, nem tudom én mennyi. Igényt tartok arra, hogy a Magyar Monteverest expedíció során, dátum Márc 30-tól június 10-ig, baleset és halálom esetén felelhető maradványomat szállítsák haza. Tanúk 1, tanúk 2. Hát ez rémes. Dög nyilatkozott. Na mindegy, tudja. Az előbb azon gondolkoztam, hogy mi volna, hogyha ennek a kazettának a másik felét üresen hagynám, és akkor maga, hogyha valami jó kis dolog eszébe jut, és csak nekem szánnál netán. De most ilyenekkel még a lelkét terhelni, meg feladatot adni. Hát ez tiszta hülyeség. Tulajdonképpen még nem is tudok magáról sok mindent. De most van először az, hogy így ettől nem szenvedek, hogy próbálom minden erővel kinyomozni, hogy mi közel, ki ez, mit csinál, mennyire én, engem mennyire, miért, barátnő, nem barátnő. Magával ilyesmiről nem lehet beszélni, mert ezt elkezd vigyorogni. És akkor mindig jó elszégyellem magam. Tényleg mi miért is magázódunk? Magát nagyon nehéz letegezni. Meg az ember, hogyha tegez valakit, akkor sokkal hamarabb eljut a gorombaságokig. Sokkal jobban meg tudja bántani a másikat. Ha magázódunk, akkor mire az ember kimagázza magát, akkor valahogy ugye eltompul, meg mulatságos is lesz. Úgyhogy ez is nagyon jó így. Magával olyan könnyű minden. Hát egy ideje. Eleinte nem nagyon tudtam én hova tenni magát. Mindig vizsgáztatott, figyelt minden mozdulatomat. Emlékszem, amikor először mosogattam magánál, akkor föltartotta a lámpa felé a poharat, hogy megnézze, hogy tiszta-e. Hát azt hiszem, hogy kiugrom a bőrömből. Maga egy precíz pali, én megigyekszem. Vagy csak közben valami szorongatja a torkomat folyton, és most egy kicsit abba hagyom. Mondjuk, hogy kifújom az orrom.
1: Jó régen hallgattam meg magát. Na, nem mindjárt. Vagy 2 hét múlva. Na, elgondoltam akkor most. Beszélek erre a másik oldalra. Remélem, nincs semmi baja. Maga nagyon kedves lány. Türelmes, tud örülni, figyelmes. Nem azért türelmes, mert velem türelmes, olyan kibírható pali vagyok. A saját helyzetével türelmes. Ezt becsülöm. Szóval vannak magában jók. Egyébként én nehéz pali vagyok, meg nem is vagyok nehéz pali. Nem vagyok nehéz pali, mert nem vagyok rossz ember, ezt maga tudja. Nem kell hozzám létre, hanem kell zsebkendő, tolmács, barátnő, válla. Ugyanakkor persze nehéz pali vagyok, mert mindent tudok, és nem osztom meg. Sem magával, sem másról. Nem titkolok semmit, mégse takarózok ki eléggé. Rengeteget mesélek, mégsem mondok eleget magamról. Nincs rajtam állarc, az arc mégsem árulkodik eleget. Szóval nem irigylem magát. Na, közben itt lassan éjfél körül lesz, kint jakok tekeregnek a sátor körül, meg a domb körül, ahol sátorozunk. Éjfél körül végre megkötik őket, akkor nem lóbálják a fejüket rajta haranggal, nem keresik a lehetetlent, egy darab zöldet, nincs egy darab se persze, vagy egy darab ehető bármit, hát az szén, amit nekik löknek. Egy kis szünet.
2: Híreverest, 7. levél. Az expedíció útrakelésének 39. napján. Itt 6500 méter magasan, az előretolt bázistáborban, ezen a lapos, 1/3 négyzetkilométernyi köves gletszer szakaszon most mindenki jól van. Nem mondhatom, hogy egyformán jól, mert bizony nagyon nagy hegy ez, barátaim. Próbára teszi az ember.
3: 18 nemzet fiai, 180-an lesik álmatlan hajnalonként, reménykedve a tisztuló eget. De hiába. De a múlt éjjel is esett a hóreggeli, és olyan szél fújt, hogy mind a sátorlapokba kapaszkodtunk,
4: hogy le ne ráncsa rólunk a tékozló természet. Diderektünk a hálózsákokban is, de azért senki se szaladt haza
2: négy
4: a mama szoknyája mellé.
2: 8000 méter magasban utakat
4: négy emberünk most is 7-8000 méter.
2: Amelyeket lehet, hogy órák múlva beborít a hó. De azért van még hit a sikerben. Hilariék is csak május 29-én délben értek a csúcsra.
3: Utóirat. A mamának boldog születésnapot utólag is. Aznap nem volt módom rá, hogy köszöntsem, mert azt azért tudni kell, hogy habár a hegymászó van felül, lábai van a sziklákon taposva, azért a hegy az úr. Hír Everest, 8. levél. Mindenki jól van. Persze nem egyformán jól. Erős Zsolt, aki a legerősebbnek látszott közöttünk, most itt hever a szomszédos sátorban.
2: Tegnap a második magashegyi tábor kiépítése során 7800 méterről hirtelen elhatározással
4: neki ment a csúcsnak egyedül.
2: Egy darabig nagyon jól haladt felfelé,
4: de egy idő után a 140 kilométeres északnyugati szél a kiépített
2: útvonalról a gerincen már lehetetlen volt megmaradni. Ez az orkán zsákostól kapja le az embert a szikláról. Mászótársát, az osztrák Reinhard Lasicot a keleti nyerekből zavarta vissza a haragó Everest.
4: Úgy látszik, korainak találta még számukra a sikert.
3: Utóirat kérem átadni a telexet a mamának, és azzal együtt, hogy kezeit csókolom.

0: Május 9-e csütörtök. Fél tonna doboz halomba zárt élelmiszer között üldögélek a bázistábor cirkusz sátrában 6500-ön. Jól jönne egy kamillatea a légutaknak, de nincs, csak 10 kiló ginzeng. Ezt adták a szponzorok, én szereztem. Már rá se tudunk nézni. A két osztrák marék számra szedi a gyógyszereket, köhögnek és szédelegnek. Szendrő most is csöndes, de látom, hogy a keze állandóan remeg, mintha citerázna. Miféle ember ez? Mindenki szereti, mindig elsőnek ugrik, ha segíteni kell. Egy hónap múlva lesz 50, ebből 34 évet térdig érő műlábbal élt le. Mégis sokszor állt már ott extrém csúcsokon. Csíkos torka gyógyul, már 2 méterről is hallani lehet a hangját. Straub tartós hasmenéssel küzd, kilátástalanul. Koncz ma visszamenekült 7400-ról, mert fagyni kezdtek az ujjai. Háti zsákjában egy fél sátor. Boldog lehet a mászópárja odafenn a sátor másik felével. Vörös búskomor. Már több mint egy hónapja beteg, torokgyulladás. De a törvény az törvény, idefent nem lehet meggyógyulni. Nehezen akarja megérteni annyi nagy siker után, hogy le kell menni, amíg még lehet. Gárdos doktor kitartóan fullad, köhög, de nem panaszkodik. Még odalenn 5000-en, ahol a vérnyomásom 180/115 volt, adott egy félmarék bogyót, és megtiltotta, hogy ide feljöjjek. Ő persze azonnal indult. És most itt ül mellettem, és tervezi a jövő hetet. Ó, boldog álmodozók! Mint Dézsi, aki hajnalban elindult felfelé, de 5 óra múlva visszajött a 7000-es nyerekből, mert fájt a szeme. És most kettős látás kínozza. 48 éves. Így szakállasan Hemingwayre kezd hasonlítani. Páratlan fickó, igazán megérdemelne egy kis sikert. Felfelé jövet, egyszer órákon át hozta a hátizsákomat a sajátjának a tetején, mert kidőltem. Pedig pihentünk lent együtt egy pár napot, egészen az 5000 méteren épült Rongbuk kolostorig lementünk néhányan. A főláma megáldotta az utunkat. Villanyok nincsen, a vizet egy távoli forrásból hordják, fűteni csak a saját lehelletünkkel lehet, és ennivaló sem kapható. Csak 2 dolog. Dobozos Coca-Cola és kínai rizspálinka. Hajnalig nótáztunk a sötétben. A lámák meg az asszonyok mind oda gyűltek a lépcsőre. Testi állapotunk olyan, amilyen. Erősödni ebben a magasságban már nem lehet. De lám, a lélekre még ráfért a kondíciójavítás.
1: Hír Everest, 9. levél. A táborban zsong az élet. Csapatok mozognak fel és le. Valami nagyon készülődik. Lehet érezni a harapást.
0: Már 60-70 sátor sorakozik itt 6500-ön. 15-20 pedig már fentebb színesíti a szikla és hómezőket.
2: Az emberek a meredek hófalakon kisebbnek látszanak innen, mint a pontok ezen a papíron. Igen, pontok vagyunk, és néha összeáll belőlünk egy-egy betű. De melyik betű?
0: Május 11-e szombat. Megsűrűsödtek az események. Az ember elfelejti a saját baját és gyengeségét, amikor a híreket hallja. A vihar fent talált 3 indiait a tetőn. Én is néztem őket tegnap előtt délután a szlovének óriási távcsövével. 16 órakor jelentették örömmel rádión, hogy már látják a csúcsot. Talán el is érték. Már sose tudjuk meg. Az Everestről késő este nincs visszatérés. A könyvnek, amit az expedícióról írok, az lesz a címe. A csúcs félúton van. A japánok, akik ma jöttek le a csúcsról, állítólag találkoztak az indiaiakkal. Elmentem hozzájuk. Csak 60 méterre volt a sátruk, de 15 perc kellett, hogy odaérjek. Nem is tagadták, oda és vissza átlépdeltek a haldokló indiaiak felett, akik ott lógtak a beépített fix köteleken egész éjjel. 8500 méter magasban nincs túlélt éjszaka a szabadban. Még sátorban is legfeljebb csak oxigénnel. A japánok is erre hivatkoztak. Nem adtak az indiaiaknak se vizet, se oxigént. Így viszont ők elérték a csúcsot, csak néhány kézójuk fagyott el. A nemzetközi brigádból két mexikói mászó siker nélkül fordult vissza 8000-ről. Tele fagyási foltokkal. De a társuknak nyoma veszett. A cseh fiú, aki a norvég csapattagja, még látta őt élve odafenn. A szlovének feladták a mérkőzést. Annak az emberüknek, akinek a nagy kuloáron kellett volna a kamerák tüzébe lesiklania a csúcsról, elfagyott mind a két keze. Örült, hogy visszatérhetett. Megérkezett viszont 13 nap pihenés után a Balogh testvérpár. Egészen a nepáli határig vonultak vissza az első napok súlyos rosszul létei után. Ott aztán ettek, ittak, aludtak, talán még nőt is láttak. Most tele vannak erővel. Ugyan Zsolt is felajzva várakozik. Egész nap a hágóvasait élezi és zsírt eszik, hogy legyen tartaléka. Csak két jó nap kell nekem, és megcsinálom. Ezt ismételgeti folyton. Ma ismét egész nap havazott.
2: Híreverest 10. levél. A haldokló indiaiak otthagyása felkorbácsolta az indulatokat. Az egész tábor felbojdult csoportokban tárgyalja az eseményeket, kétfelé szakad minden társaság. Bűnt követtek el a japánok? Van-e törvény arra, mi a teendő, ha haldoklóval találkozol a halálzónában? Létezik-e szolidaritás 8000 méter fölött?
0: Életben maradsz-e, ha fegyelmezetten kimért ivóvizedet megosztod másokkal? Ha oxigénedet, amely a te megmenekülésedet hivatott szolgálni, odaadod annak, aki lehet, hogy már ettől sem marad életben? És lehet, hogy akkor te sem. Feljuthatsz-e a csúcsra, ahová mondjuk 10 éve készülsz, amire esetleg $10,000-eket költöttél, ha az egyetlen lehetséges helyzetben mások megmentésével töltöd a megismételhetetlen időt? Tucat számra idézhetné még a kérdéseket, amelyekre általában nincs egyetlen válasz, legfeljebb csak válaszok vannak, amelyek aztán újabb kérdéseket szülnek.
1: Ennyi. Utóirat, jaj, mennyi elmaradás. Tisztelettel kérem továbbítani a mamának, a telekszel együtt, hogy boldog anyák napját kívánok.
0: Május 13-a hétfő. Őrült szél volt az éjjel. A szlovének nagy sátra romba dőlt. Mivel, hogy már úgyis feladták, legalább hamarabb összecsomagolnak. Eközben a harmadik mexikóit valahogy letámogatták az olaszok a nyerekből. Jakhátra kötözve viszik tovább lefelé, onnan dzsippel a kórházba, Tingribe. Reinhard német barátja, Péter Kovalcsik látogat meg bennünket, mert tavaly együtt voltak a K2-n. De harmadik társukat le kellett menteniük a csúcs alól, a siker küszöbén. Új kísérletre már nem maradt idő. Dühöntek, mondják most, de akkor nem cselekedhettek másként. Az Everesttel Peter már negyedszer próbálkozik, most mégis visszafordult még hozzá őrületes magasról, 8500-ról. Az orra helyén egy nagy sötét seb elfagyott, mindkét keze vastagon bekötve, de már is a jövő évet tervezi. Micsoda fából vannak ezek faragva? Mégis az a legnagyobb csoda, hogy onnan még vissza tudott fordulni. Legyőzte az Everest lázat. Amikor szinte már karnyújtásnyira ott van előtted a tető, az ezerszer vágyott, az imádott, az átkozott, hogy adhatnád akkor hát fel holmi életért? A nemzetközi statisztikák szerint hosszú évtizedek adatai alapján a magas hegyeken a halálozási arány 3%, azaz 100 emberből átlagosan 3-an maradnak ott többnyire valamelyik szakadékban vagy hasadékban. Ez szerint tehát minden 33-34 hegymászóból a Himalájában is meghal egy. Mi éppen 17-en vagyunk, vagyis annak a valószínűsége, hogy valaki odavész közülünk, 50%. Zsolt és Reinhard most már bármelyik órában nekiindulhat a hegynek. De mivel a vihar újabb támadásai is várhatók, legerősebb embereink kompromisszumot kötöttek a sorssal. Bár a mi csapatunk nagy kisebbségben az expedíció között úgynevezett oxigén nélkül mászó csoport, az esetleges vészhelyzetekre tartalékként a kötélpáros mégis most oxigén használatát határozta el a legfelsőbb régióban. A szlovénektől két feleslegesé vált maszkot vásároltunk, s hozzá 6 palackot, amelyek azonban fennmaradtak a szlovének egyik sátrában 8000 méteren. Május 14-e kedd. 4 órakor felébresztett a szél, és nem tudtam elaludni többet. 6-kor olyan viszketés jött rám, hogy percekig hangosan káromkodtam. Lerángattam magamról a ruhákat, és véresre vakartam csontsovány lábszáromat és combomat. Fehér emberpor lepte be a sátrat. Fél óráig tartott, amíg megnyugodtam, bedörzsöltem magamat valamilyen kenőcsel, és tiszta alsókat vettem fel, az utolsókat. Aztán 9 óráig bámultam a jéggé fagyott leheletemet a sátor belső falán. Akkor felkelt a nap, ki lehetett bújni az oduból. Aztán már könnyű program következett. Mint minden nap most is kártyáztunk délig a nagy konyha sátorban. Zsolt mellőlem kelt fel, hogy beöltözzön és elinduljon 14 órakor mászópárja Reinhard után, aki elérkezettnek ítélte az időt a 4 naposra tervezett csúcstámadásra. Hát elkezdődött. Az öreg angol színész délután teára invitált. Sietnek a filmezéssel, mondta, mert 4 nap múlva jönnek a jakok értük. Délben sikerült fogniuk a BBC-t. Eszerint oda át a hegy túlsó déli felén, falán, a nepáli, könnyebbnek mondott fronton, 5-en haltak meg a csúcsról jövet ugyanabban a viharban, amelyben az indiaiak a mi oldalunkon. Állítólag az egyik leghíresebb, legképzettebb ausztrál magashegyi vezető délután még 2-szer beszélt 7. hónapban lévő feleségével rádión, az alaptábor műholdas kapcsolatán keresztül, még nevet adtak a születendő babának, aztán este kikapcsolta a készüléket, 8500 méter magasan, alig valamivel az Everest csúcsa alatt, az akkorra már halott bajtársa mellett ülve egy hóbarlangban. Elérhetetlenül távol mindattól, ami órákkal korábban még számára is az emberek társadalmát jelentette.
3: ABC, ABC.
4: Na?
3: Itt Nyereg Rádió Tibet a rádiónál. A mikrofonnál Balog Géza beszél. Vétel.
5: Jó napot kívánok, Balog úr. Itt az ABC. Vétel, parancsolj.
3: Mondjatok nekem valami friss híreket. Vétel.
5: Megfelérkezik. Hát nem olyan fontos, nem időrabló. Japán volt a csúcson, Norvég volt a csúcson, és indiai volt a csúcson ma. Mind oxigénnel, serpák jönnek visszafelé, talán valami hírt hoz. 2 norvégokkal való serpa vétel. Nálatok mi van?
3: Ezekkel a serpákkal mind találkoztam, és mindegyiknek gratuláltam. Úgy látom, hogy most az egyik, nem tudom milyen nemzetiségű fehér ember is megérkezett a csúcsról a Nyeregbe. Vétel.
5: De nem ez vette el az időt, ugye? Vétel?
3: Figyelj, a gratuláció az borzasztó sokáig tartott. Mindegyikkel külön-külön kezet fogtam. Vétel.
5: Mik a terveitek? Vétel.
3: Reggel 9-kor nyilatkozunk róla, mert először aludni, enni és aludni kell. Vétel. Tudtok-e direkt információt a Zsoltékról? Vétel.
5: Nem tudunk. Valószínűleg nem működik a rádiójuk.
3: Lemerült elemet némi melegítéssel még lehet javítani egy darabig. Mi meg majd megpróbáljuk itt tölteni a gyurka napelem táblájáról is holnap, úgyhogy valami biztosan lesz. Vétel.
0: Május 15-e szerda. Beöltözködtem meleg holmikba, előszedtem a hágóvasamat, a jégcsákányt, a síbotokat, mert úgy látszott, hogy az idő megengedi nekem is, hogy megpróbálkozzam a 7100-as egyéni csúccsal. Úgy gondoltam, technikailag bírom majd, bár van a Nyeregig néhány száz méter függőleges hófal is, ahol csak a beépített kötéldarabok segítenek, és a nyers erő. Nem volt az egésznek különösebb tétje vagy fontossága, de hát, ha már itt volt ez a hegy, és én is itt voltam, hogy még egy fokkal pontosabban megmérhessem magamat, mert hiszen a hegymászásnak mindenki előtt nyílt titka egyetlen szó, az önismeret. Egyedül balaktam tehát előre néhány száz méter túl a táborhelyen, de amikor a terep emelkedni kezdett, s a hágóvasam már valódi meredeg jégbe harapott, hirtelen elnehezült a lélegzésem. Már egészen lassan, az én tempómban bírtam volna még, visszafordultam, mert nem akartam újat húzni a sorssal. Az Everesten percek szülhetnek ködött vihart, sűrű havazást, lavinát. Mi ez? Gyávaság? Józanság? Ösztön? Az ember általában többet kibír, mint amennyit magáról hisz, ha a vészhelyzet mozgósítja a tartalékokat. De aki erre építve kockáztat, az az éhes medvét ingerli.
5: Tagoltam, megpróbálod még egyszer? Vétel. Ma megpróbáljátok a csúcsot? Igennel vagy nemmel? Vétel. Holnap mentek a csúcsra? Vétel.
3: Most hívom az ABC-t. ABC-t hívja a nyereg, Vétel.
5: Hallunk, igen, Vétel.
3: Tehát a Zsolték fáradtak, ezért egy napot várnak, és csak holnap mennek a csúcsra. Ez volt az ő adásuk lényege. Nem találták meg azt a sátrat, amit nekik ígértek, ezért beköltöztek egy indián sátorba. Vétel.
5: Értettük. Veletek mi van, Vétel?
3: Mi itt ülünk fönn a nyerekbe, jól érezzük magunkat, és fújtatunk. Az a kérdésem az ABC-hez, hogy ki akar ma följönni ide? Vétel.
5: A dokiék még nincsenek itt a sátorban, mert még pihennek, de ők mennek ma fel. Konyiék terve, Vétel.
3: Konyiék 10 óra tájba fölnyomulnának a kettes táborba, Vétel.
5: Jó, rendben, akkor egyelőre ennyi.
0: Május 16-a csütörtök. Délig semmi, vegetálás. Mindenki keresi a helyét az utolsó körre. Zsolt és Reinhard már 7800 fölött. És ez az, amiért a tudósító mindennek ellenére is a helyén marad. Soha meg nem ismételhető és semmivel nem helyettesíthető élményeket szerez. De kérlek, ne irigyeljétek ezért. Se a forró sátrat, ahol a híreket Vaksin egy hajó telexképbe kopogja, és félájultan vár órákon át egy-egy műhold kapcsolatra. Se azt a 12 kilót, amit a súlyából elveszített. A másfél hónap mosdatlanságot, az átvergődött éjszakákat, a felégett arcbőrt, száraz köhögést, a sípoló tüdőt, a 120-ra szaladozó pulzust, a bőrgombát, az aranyeret, a mellétől napok alatt a háta közepéig húzódó, ismeretlen eredetű tompa fájdalmat, vagy a másfél hónapossá lett bokaszalag szakadás éles nyilallásait. De kérlek, ne is szánakozzatok. A tudósító mindezeket maga választotta.
3: A nyeregtábor, itt a nyeregtábor. ABC, vonalba vagytok, Vétel?
5: Igen, vonalba vagyunk, Vétel.
3: ABC, meséljetek a terveitekről, Vétel.
4: Itt Gárdő Szávasz Géza, miként tegnap megbeszéltük, mi Szabolcsra szeretnénk fölmenni és a 7000-es táborba aludni ma, holnap pedig tovább menni 7800-ra. Vétel.
3: Oké, kettes számú tervel az a probléma, amit már nyilván hallottatok, hogy a Zsolték ma nem indultak el a csúcs felé, Vétel.
4: Ez nem tudom, hogy a mi terveinket mennyiben befolyásolja, Vétel.
3: Ez annyiban befolyásolja, hogy fönt 7-8-on, illetve 8-3-on, 8-3-on igazából nincs is sátorhely, valami idegen sátorba kéretkedtek be. 7-8-on kettő darab sátor van, konyék ma elindulnak fölfele, akkor az torlódást fog okozni, Vétel.
4: Hát konyék, ha holnap felmennek, vagy ma felmennek 7-8-ra, akkor holnap nyilván csinálnak valamit, mozdulnak vagy fölfelé, vagy lefelé. Szóval ezt a szanatóriumot ezt be kell fejezni, hogy az ember minden tábort egy pár napig elfoglal, ez nem megy így tovább. Hát mindjárt vége az expedíciónak, Vétel.
3: Tehát ebben teljesen igazad van, és tulajdonképpen itt a legnagyobb baj az, hogy ugye a csúcstámadások csúsznak, és ezáltal torlódtak fel a dolog, ez az egyik probléma. A másik probléma meg az lesz, hogy itt nem lesz tovább rádiónk, tehát nem fogjuk tudni, hogy ők hol vannak, Vétel.
4: Ja, de ez a csúszás, ez egy-kettőre a teljes kudarcát fogja jelenteni mindenféle támadási kísérletnek, Vétel. Mik a ti terveitek ki ez a Vétel?
3: A mi tervünk pontosan ugyanaz, mint a tietek, hogy holnap elindulunk fölfelé, vagy elindulnánk fölfele.
4: Tehát ez a tegnapi följutásotok, ezért ez egy pár következtetésen mégiscsak alapot kellene, hogy adjon, Vétel.
3: Figyelj, ez a mi ritmusunk, mi sehol nem voltunk, ennél sokkal gyorsabbak, Vétel.
5: A ritmus a nevésen.
0: Este Zsolt rádió jelenti, hogy nem találták meg 8000-en a szlovének sátrát a megvásárolt oxigénpalackokkal, és emiatt elveszítettek fent egy újabb napot. Fáj a torka, alig lehet érteni, amit mond. Becsaptak volna bennünket országszomszédaink? Vagy elsodorta a vihar a fennhagyott sátrakat? Ellopta valaki a palackokat? Gyilkos tolvajlás lenne.
6: Zsolti, fel is van kapcsolatod, Vétel?
3: Lehet, hogy már kilőttek. Amit én a Zsoltékról tudok, az annyi. Fönn vannak a hármasba. Bizakodnak még abba, hogyha jó az idő, akkor holnap föl tudnak menni, Vétel.
6: Morgan. Jó, rendben van, esti rádiózás lesz, most Eli akar valamit mondani neked.
7: Geza, please tell to Reinhard and Scholz that in the moment the last Norwegian go to the summit, but it's so stormy, they cannot go, and I think it's better they go down. It's too stormy, also tomorrow coming.
3: Okay, I understand, Eli, and I will send this message to Zsolt and Reinhard only at evening. Over.
7: Yes, but I think it's better they come down today. They slept two nights in 7,800 and now are a second night in 8,300. I think it's too much. It's not possible to rest in 8,300 meters. Over.
3: Yes,
7: please said all two people that when they now tired, tomorrow they will be much more tired and maybe they cannot go down. Over.
3: Konyi, én nem tudok többet tenni, mint amennyit most tettem. Mondd meg a Elizabethnek, hogy tény és való, hogy lehet, hogy jobb lenne most leereszkedni, de az is igaz, hogy reggel, délelőtt kicsit csendesebb, tehát biztonságosabb. Most nagyon viharos már itt fönn a szél, Vétel.
6: Figyelj, ha a Zsolték nem jönnek le, tehát holnap nem csinálnak csúcskísérletet, vagy nem jönnek le, akkor föl kell menni értük, érted? Mert akkor valószínűleg már egy kicsit olyan eufóriába kerültek, jó? Oké, Vétel.
3: Tökéletesen értelek, Konyi, mi ennek megfelelően most nekiállunk szabálni, hogy erőnk legyen, Vétel.
8: Kétezes nápor, így a építvétel.
6: Itt vagyunk, hallottuk. Valószínűleg meg tudjuk oldani, hogy holnap délután 2-3 körül 4-5-en föl tudunk menni, inkább csak 4-en föl tudunk menni a nyerek fölé jóval, tehát 7005-7006, tehát a hónyelv végéig, Vétel.
8: Ha le kell hozni a Reinhardot, akkor az egy igen komoly akció lesz. Egyelőre várnunk el, Vétel. A gyógyszerek közül a leghatásosabb az Oradexon, ami nálad van, azt kellene szedni 8 tablettákat 6 óránként, Vétel. A mi gyógyszerdobozunkat nem vittétek föl, Vétel. Gyorsan sorolsz, hogy milyen gyógyszerek vannak a Reinhardnál, és utána vagy a norvégoktól, vagy a britektől kellene segítséget kérni. Steroid gyógyszerre lenne szükség, ez a kulcsszó, steroid. A steroid ez a dopingszer, és ez a szervezetben mozgósítja az utolsó tartalékokat, Vétel. Akkor menj a norvégokhoz, vagy a britekhez, és nagyon fontos lenne minél hamarabb, minél lejjebb jönni, Vétel. Zsolt, az oxigént feltétlenül használnia kellene, percenként 2-3 liter adjál neki, 1-2, az ABC-ben már voltak a norvégoknál, a norvégoknak az orvosa az fönn van a hármas táborban, vagy nagyon rövid időn belül a csúcsról visszatérve ott fölbukkan. Feltétlenül beszélj vele, vidd oda Reinhardhoz. Vétel?
0: Május 19-e vasárnap. Éjfélig kártyáztunk a csöplámpa fényénél, vártunk, ki tudja mire, hiszen Zsolték rádiója néma volt egész délután, aztán lefeküdtünk. Később felé adtam valami zajra, Várkonyi kiabált a rádióba valamit, de aztán, hogy senki se szólt, újra elaludtam. Úgyhogy csak 7-kor tudtam meg, olyan nagy volt a csend odakint, hogy érezni lehetett a súlyát. hogy éjjel kettőkor Zsolt jelentkezett, s beleordította a készülékbe, Reinhard meghalt. Csak ennyire tellett az akkumulátortól, aztán újra néma csend. Várkonyi még csak ellenőrizni se tudta, hogy jól hallotta-e, amit hallott, hogy vajon Zsoltot nem valamilyen felindultság, csalóka, érzéki játék, téves diagnózis vezeti-e. Nem volt 100%-os a hír, csak 99. Ezért hát nem mondtuk meg a feleségnek, Elizabethnek. Kegyetlen két óra következett. A csapat maradéka mentésre készülődött.
9: Reinhardot, lehet, hogy addigra Zsolt is bekepál, tehát minél többen mennek, annál
10: jobb. 1% igaz ebből.
9: 1% igaz ebből.
10: Ennyi.
9: És akkor menni kell.
10: Hát is az öltözőt. A holtmestert is le kell hozni. Én szerintem ez nem kérdés.
9: Az nem kérdés. De... Értitek, szóval most nem viszünk semmiféle cuccot, aki jön. Szóval csak jégcsákány álkovas meg. Meleg juha kell fönt a nyerekben szeretni.
0: Ezt látván Elizabeth arcán haloványpirosságként jelentkezett újra a remény. Pedig tegnap estére önmagában már szembesült azzal a kegyetlen lehetőséggel, amellyel a hegymászók családjainak rendre szembe kell nézniük. Mindvégig keserűség és félelem volt a szemében. Mégis most ott ült a sátrában és valamit várt. És aztán 9-kor a mentő expedíció indulásának perceiben Zsolt hirtelen bejelentkezett.

0: 100%-ig biztos, hogy valamikor 2 óra körül Reinhard meghalt Vétel.
1: Megyek, megmondom neki, kész. Figyelj, én akkor nem álltatok senkit tovább, megyek Ellihez és megmondom, hogy mi van.
2: Sikoly a hegyen. Ennyi történt. De annak, aki érti a hangokat, ez a jajszó sokat elárul a hegy és az ember viszonyáról. A hír gyorsan elterjedt a táborban. Többen is jöttek részvétüket kifejezni, köztük az indiai főnök, akinél én is jártam, amikor az ő emberei meghaltak. Felajánlotta, hogy ad 3 serpát a holttest leszállításához. Megköszöntük. De mindenki tudja, hogy a feladat, hogy az Everesten 8300 méterről lehozzanak valakit, legalább 6 szállítót, de inkább 8-at követel. Ha nekünk volna olyan emberünk, aki még ebbe a magasságba fel tud hatolni, akkor akár egy újabb csúcstámadásban is hinni kezdhetnénk. Tárgyaltunk az oroszokkal, az indiaiakkal, az angolokkal és a norvégokkal is, akiknek emberei jöttek a csúcsról visszafelé, de hiába. Sehogy sem lehetett összeállítani, összehangolni egy 8 fős szállító csapatot. Végül Elizabeth döntött. Maradjon odafent, hiszen mindig is oda vágyott. Csak azt kérte, Zsolt hozza le Reinhard karóráját és személyes tárgyait.
3: Zsolt! Van egy delfines trikó, ez nem trikó, hanem pulóver, amint állatminták vannak, és van rajta egy kis kitűző medve, azt hozd le, légy szíves. Ismétlem, van egy kitűzős medve, azt hozd le, légy szíves, személyesen. Vége.

0: Május 20-a hétfő. Zsolt 11 óra 30-kor érkezett vissza hozzánk, meglehetősen megrendülten, de azért még volt benne erő. Jövetben lesodródott a hátizsákja a nyereg túlsó felén, benne a fényképezőgépek, a rádió, minden ruhája. Az a nap sokáig a legemlékezetesebb lesz számára, hiszen a halállal egy társaságban töltött egy rémületes éjszakát.
1: Mi az Ox igényt azért terveztük, hogy ne halljunk megmentésre. Ox igénnel együtt nem ért semmit az egész. Beteg lett mondjuk dél körül, és én 4 óra körül adtam neki Ox igényt. Egész hirtelen a teste az túl nehéz lett neki, csak a kezét és a lábait tudta úgy kicsit mozgatni. De kimerültség, mert amúgy az előző nap, amikor felmentünk, annyira kimerülten érkezett fel, hogy nem ivott, nem evett semmit, lebegőlt az esőságon.
2: Miért nem akkor vett oxigént?
3: Ez az.
1: Akkor nem volt. Reggel még fit volt, reggel kiment, hozott havat, főztünk minden, és dél körül kiakadt. Mikor mondtam meg, hogy át kéne rendezni a sátrat, mely kényelmetlen, nem tudott megmozdulni. Ezzel fedeztem fel dél körül. Akkor nem volt hova szaladgálni, hanem főztem. Adtam neki minél több folyadékot, mindenfélét. És utána elmentem az angolokhoz, kaptam oxigént tőlük, akkor neki adtam oxigént. Utána hívtam a norvég orvost, ő a csúcsról jött, teljesen kiakadt, csapatta. Szóval nem lehetett csak úgy, hogy na gyere, tudok ikám, mert baj van, szóval. Ő beadtak az injekciót, ami a víztartalékot izéli. Rendes volt a doki, ott volt órákon. És Rejhánt annyira ki volt, hogy nem nagyon ismerte meg, és addig mit élesztettük, amíg már megismerte, minden. És bizakodtunk, hogy pozitív volt ezt a...
2: De nem panaszkodott semmire?
1: Nincs mire panaszkodni, teljesen ki vagy. Úgy halt meg egy hang nélkül, elaludt. Semmi fájdalom, semmi.
4: A legszebb.
1: Hát, nekem elég csúnya volt. És akkor arra ébredtem, hogy nincs meg a hang, mert az légzése is nehéz volt, meg az oxigénnek is volt hangja. Próbáltuk éleszteni, meleg volt. Teljesen meleg.
2: Azon is segített?
1: Persze.
2: Kólya?
1: Persze. Nem tudom a nevét. Nem csak az lett, hogy lent helyre jöhetett volna egy élesztéssel, de abban a magasságban kijön helyre. Egy jelt haladott volna

0: vagy élet,
1: világos,
0: vagy valami.
1: Világos.
0: Akkor nem adjuk abba reggelig, de semmi. Szar dolog. Szerintem a túlélőnek a legszarabb mítik.
1: Zsolt, némi hivatalos dolgot is kell csinálni. Nyitunk egy jegyzőkönyvet, alá kell írnod, mert ez kell Ellie-nek, kell
2: lent a kínaiaknak.
1: Te olvasod neked magyarul, hogy mit írtam be.
0: Angolul van?
1: Angolul van, igen. Azt mondja, hogy a magyar hegymászó expedíció, amelyeknek engedélye van a kínai hegymászó szövetségtől a csomorunknak megmászására, április 13-a óta dolgozik a hegyen. Azt mondja, a hegymászás során a hegymászó expedíció egyik tagja, Reinhard Blassi, osztrák, született itt-ott, ekkor és akkor, meghalt a hármas magas táborban, amit egyébként hatos tábornak hívnak, körülbelül 8200 méteren, éjszaka körülbelül 2 órakor a május 19-én. Az erőfeszítések, hogy a holttestet lehozzuk alacsonyabbra, lehetetlenek. Te, mint tanú és mászópartner írod ezt alá. 5 példány van. Ne felejtsük el, most már akkor írd alá, jó?
3: Gulyásleves, spárgaleves.
1: Bableves.
4: Május 22-e szerda. A Monteverest csúcsáról jövet be egy pravoszláv orosz és egy protestáns angol hegymászó temette el a katolikus osztrákot tegnap egy sátorlapba csavarva nagy törmelékkövek alá. Elizabeth már csak erre a hírre várt, aztán elindult. Épp ideje volt. Elfogyott minden ereje. Egyébként ezekben a napokban 8 embert vezettek le a hegyről lábfagyás, hóvakság, elgyöngülés, ödéma vagy oxigén hiányos sok állapot miatt. Nyüzsög az egész tábor. A műholdas rádió csatornán érkezett a hír a táborba, talán az angolokhoz, hogy ebben a szezonban körülbelül 85-en érték el az Everest csúcsát a két oldalról összesen. Nálunk 4 ember volt a veszteség, a túlsó hómezőkön 7. Abban a bizonyos viharban történt az is, hogy egy párost összefagyva talált a mentőcsapat, mint halottakat ott is hagyták őket a hóban, túlélők után indulva. De aztán az egyik halott néhány óra múlva elfagyott végtagokkal ugyan, de megjelent a táborban. Az élet ereje feltámasztotta. Egy másik hegymászó párra, akik szintén a csúcsról menekültek a hóviharban lefelé, viszont élve találtak rá a mentők a gerincen. De 3 ember csupán egyetlen tehetetlent vihetett magával. Ezért hát el kellett dönteniük, hogy a 2 haldokló közül melyiknek lehet több esélye, melyiknek legyen esélye az életben maradásra. A tajvani megmenekült, az amerikai ott maradt. Na de hát, micsoda életfeladványok? Milyen létkérdések ezek? Birtokba vette a filozófia a Himalája hágóit és ormait. Körbejárok a sátrak között, de úgy látom, hogy a bázistábornak nincsen már ideje élet és halál kérdéseivel foglalkozni. Ezek a fél napok az utolsó csúcstámadások, hegymenetek, elvonulások órái. Senkit sem érdekel már, hogy egy új-zélandi fiúnak sikerült a viharban élve lejönnie a csúcsról, zavarodottságában azonban nem vette észre a tábor sátrait, és a túlsó oldalon belesétált a szakadékba. Nem kérdezi már senki, hogy ezeket az emberáldozatokat ki vagy mi követeli tőlünk. És késő már föltenni itt azt a kérdést is, hogy végső soron mit akarunk önmagunktól, hogy csapatostól újra és újra eljövünk ide, ehhez az égigérő, szigorú, havas homlokú sziklaóriáshoz.
5: Nagyon vigyázzon magára. De hát maga tudja. Tudja a mértéket, nem úgy, mint én. Maga már van olyan okos, meg bölcs, meg férfi fölnőtt. Van olyan, hogy tudja, hogy mikor kell megállni, vagy megtorpanni. Én mindig tudom, csak következetesen a dolgok után 2 perccel, akkor meg már beszéltem, vagy elrohantam, vagy hülyeséget csináltam. Nevessen, csak nyugodtan. Nem akarok jobb lenni magánál, nem, nem. Csak elég jó. Nem? Legyen óvatos nagyon. Inkább 2 kicsit lépjen mindig. inkább hármat hátra, mint egy nagyot előre bele a semmibe. Nem? Szóval lehet, hogy én kis hitű vagyok, meg gyáva, de én biztos nem mertem volna elmenni magával oda. Még jó, hogy nem hívott. Persze egy nő szoruljon gyámolításra, de ne akadályozza meg a pasast abba, hogy túléljen valamit, vagy jól teljesítsen valamit, vagy teljesítsen egyáltalán valamit. Képzelj, ott lennék magával, és magának arra kéne figyelni. Na, leestem, bírom, meghaltam, mit csináltam. Majd én ott a lelkemmel levegek maga körül, csak aztán elnehessincsen, mert azt hiszi, hogy egy légy volt. Egyáltalán vannak abban a magasságban, legyek. Hát csókolom. Aztán jöjjön vissza egészbe, mert nagyon-nagyon-nagyon-nagyon várom.
6: Na. Csont és bőr vagyok persze. Nagy szakállal. Na majd meglátja. Ez az egész expedíció. Kicsit pszichológiai és nagyon-nagyon biológiai. Sóhajgatok, mert azért még 5000-en is másképp szedik, kapkodja az ember a levegőt. Csönd kellene. Csönd. Meleg. Más meleg, nem ilyen. Majd nyaralunk egy kicsit. Tervezzük, hogy hónap után megfürdünk a forró vizes forrás fürdőnél Tingri mellett, másfél hónap után. A biológia persze, hiszen ez az egész itt biológia. Szexről nem dumál. Szinte senki hónapok óta. Egyébként is csoda, hogy ilyen magasságban csinálni, de dumálni lehetett volna, de nem. Még az se volt erejük az embereknek. Most oldódik. Most kártya közben már mindenféle keveredett, már még a helybérieket is szemügyre vették. Na, én is persze. Már úgy értem, hogy én is dumálok most már. Én már öreg vagyok. Bár maga azt mondta, hogy nem van nagyon. Na, majd meglátjuk. Állítólag azt mondja Doki, hogy a 3-4% a magashegyi expedíciók tagjainak maradandó károsodással távozik, ami persze halál is lehet, meg fagyás, meg nem tudom én. Meg impotencia. Hát, itt nem derül ki, mert még 10 napig, vagy meddig itt kell heverni Katmandu, meg Delhi forróságában, 50 fok árnyékban. De hát mindegy, azért látja, gondolok magára. Ne orrolja rám nagyon, hogy csak ilyen szaggatottan. Isten vele, most kikapcsolok.

0: 40 nap Everest. Hang és napló töredékek hangzottak el az 1996-os első magyar Mount Everest expedícióról, ahogyan Bakonyi Péter átélte. Munkatársak: Demjén Erzsébet, Vajda István, Kornides Tamás, Váli Marian és Fényes Péter. Az együttműködésért a szerző köszönetet mond a Mount Everestnek.
1: A hang és napló töredékek felvétele 1997-ben készült, és utoljára 2010. április 24-én hangzott el a Kossuth Rádióban.

A holló kompozíciójában egyetlen mozzanat sem tulajdonítható a véletlennek vagy az ihletnek. A munka fokról fokra, egy matematikai probléma pontosságával és rideg következetességével halad előre a megoldásig. Edgar Allan Poe, a műalkotás filozófiája.

0: Csöndesen, az lehet, más semmi sem. Jól emlékszem, valóban, tél volt, bús december hóban, szellemét a szén hunyóban földre hímzé véresen. Lassan nyugodt az éjóra, könyvem nem nyújtott a búra enyhülést. Ó, hold lenóra, érted? Égi kedvesem.
1: Fényes régi kedvesem.
0: Kit a mennyekben lenóra.
1: Már az angyalok között van fényes égi kedvesem. Itt len nincsen nevesem. Most a függöny bíbor öble megborzad, zizeg zörögve, félelemnek tőre szúrja, fúrja által a szívem. Nyugtatom csak,
0: egy dobt az ajtó.
1: Övé ez a jeladás.
0: Késed végig az ajtóval. Övé ez a jeladás. Az lesz szára, és semmi más.
1: Mindjárt bátorodni köztem, most többé nem is éladeztem.
2: Uram! Vagy hölgyem, kiált légy, bárki légy ott, megbocsáss. De kis én elszenderültem, és te oly csendel jársz körültem, oly halka az örökbe jöttél, oly lassú a kopogás, hogy csak alig vettem észre. Ajtót
0: csöndesen, szinte képzeletnek vélném. És ajtót tártam csöndesen. Külön az éj. Semmi sem. Hosszan néztem ott az éjbe bámuló kétkedő szélvel, álmodva, amilyent nem mert még álmodni senki sem.
2: Hívja, hívja, hívogatja, szólogatja, kedvesem.
0: S a homály nem ad jelent, nem hozik más.
1: Más sem. A szobámba már fehéren mentem vissza. Port a vérem, mert az ablakás
2: került a belső. Szóltam, ott áll valaki az ablakás. Hadd lássuk, hát vaj, mi lesz ez a rejtős látvány? Hadd nyugtasson e zajnás vágyára. Most már jön. Hát most már jön.
3: Nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem

0: Once upon a midnight dreary, as I pondered weak and weary over many a quaint and curious volume of forgotten lore, while I nodded, nearly napping, suddenly there came a tapping, as of someone gently rapping at my chamber door. "'Tis some visitor," I muttered, tapping at my chamber door, only this...
1: Egyszer néma ridegélyen ültem elmerülve mélyen, álmodozva valamely rég elfelejtett éneken. Bólingattam fél álomban. Én egyszerre ajtó koppan. Félénk lépés zaja dobban halkan, csöndesen. Látogató, gondolám. Ki ajtómhoz jött csöndesen? Az lesz, egyéb semmi sem.
2: Igen, jól emlékszem, decemberben volt az éppen, árnyait a falra himzé minden hambadó sugár. A hajnalt ebedve lestem, enyhet hasztalan kerestem könyveimben bánatomra, hogy Lenóra oda már. Angyalok közt a dicső, szép lány Lenóra néven jár, itt többé nincs neve. Most a függöny bíbor öble megborzad, zizeg zörögve, félelemnek tőle szúrja, fúrja által a szívem. Nyugtatom, és egyre dobban, várok, és ver egyre jobban. Éj vándorál ajtomban, az motoz a reteszen, éj vendég vár ajtomban, az babrál a reteszen, az lehet más semmi sem.
1: Most kicsit magamhoz térvén nem haboztam, így beszélvén. Jó uram, vagy drága hölgyem, ne akadjon fenn ezen, tény, hogy kissé szundítottam, és ön olyan halkan koppan, s amit könnyű lépte dobban, koppanott kün csöndesen, szinte képzeletnek vélném. S ajtót tártam csöndesen. Kün az éj. Más semmi sem.
3: S mély homályba elmerett, szívvel mely csodákra retten, látást vártam, mi egy gyáva földi álom sose tár, ám a csend, a nagy kegyetlen csend, csak állott megszegetlen, nem búgott más, csak egyetlen szó, Lenóra, halk sóvár hangon én búgtam, Lenóra, és visszhang kelt rá, halk sóvár, ez hangzott, s más semmi.
1: Visszamenve a szobába, lelkem ég, a fejem kába, újra koppanást hallottam, már nem is olyan csöndesen. Valamitől bizonyára megzörrent az ablakszár. Rá kell jönnöm az okára. Nosza! Mondtam. Meglesem. Lukas szívem. Meglesem. Ígerejtét meglesem.
3: Sám nem is szitzent, de orrok meg sem állt, és fennen hordott csőrrel lévi, s büszke lordot mímelt. S mindkit helye vár, ajtón felett pallás szobrá megült, mindkit helye vár. Ült, nem is moccanva már, s ahogy kukkolt szorton ében lépünk,
1: sám szorton ében,
3: gyászos kérdés mosolygóra
1: már. Mint egy ide csöppent úr, vagy hölgy. Ajtón, már meg vagy, s megtelepült oda. Ott egy vén pallás szobor volt, a madár megült ezen. Ült, csak ült, és semmi sem. Akkor bánatom, mosolyra csalta furcsa ébentolva, ahogy ott arcméltósággal ült, nagy ünnepélyesen. Már megtérve, zord
2: veszkek édesen, szólt a hó.
1: Te se vagy utolsó.
2: Sohasem.
1: Éj, pardon.
2: Bámultam, hogy jár nyelve és folyékonyan perelve, annyi szent, hogy locska szájú, nem beszél értelmesen. Mégis furcsa, hogy a bátor csúnyatorkú prédikátor belpül az éjszakából. Bár nincs semmi oka sem, a szobám szobrára ül le, bár nincs semmi oka sem, és úgy hívják,
3: így megáll
2: sohalandó, hogy élve lássa, és a holtelepszik ajtajának tetejére egy madár. És metszett szobronunk ült meg egy kis állat, vagy madár, melynek neve soha már. Ám a holló fent a szobron Azt az egy szót vitte folyton, mintha lelkét ez egyetlen szóba öntené ki már. Többet egy betűt sem monda, többé meg sem moccan tolla, míg én alig halva súgtam, barátom, mint tovajár.
4: Soha sem!
2: Ő is elhagy, mint remélem tovajár.
1: Hogy talál az én sugárlalához? Ám de, ezt sugál, kétegy. Nem tud ez mást, úgy hiszem. Erre taníta gazdája, kit kitartó sorsviszája, addig ülde, addig hánya, míg ez dallá szüntelen. Tört reménye omladékén, ez sóhajtá szüntelen, soha, soha, soha sem.

0: didn't you call?
1: Look down into the depths of the mirror of ebony, and the apparition.
2: What a physician!
1: I am a shadow, and I dwell in the catacombs, which border the country of illusion. The prostrating power of the destroyer.
3: S visszafordulok szobámba, egész lelkem izzólágba, s újra hallom, amint dobban, most már jobban kiveszem. Úgy van, bizonyára, mondtam, valami van ablakomban. Hadd nézzem meg, mi az ottan, most egy titkot kilesem. Csak a szél, más semmi sem.
4: Ekkor ablakom kitárt.
5: Suhangozunk a bátra. Nagy holló röppenbe hagyta. Régi, régi származás. Magát még csak meg se hajtva, nyakra főre neki hajta, s úr vagy úrnő módon ült le, ajtón felett a csodás. Éppen egy Pallas szoborra, ajtón felett a csodás. Szállt, s leült. És semmi más. Én nevettem őt, hogy ében tollal, talpik feketében gőgösen gukkolt a szobron, és szóltam fölényesen. Bár alig van rajta toll, ó, fergeteg ver, csúnya, holló, Bús Heroldhoz vagy hasonló, mondd, miért jöttél, édesem? Mondd meg nékem, a pokolban hogy neveztek, édesem? Szólt a holló. Sohasem.
3: Nézd, a szárnyas bolondot, hogy egy szót így jól kimondott, s válaszolt szavamra, bárha nem is túl értelmesen. Meg kell adni, ilyet élő még nem ért, hogy egy beszélő madár ajtaja fölé jő, s rátelepszik kényesen, ajtó fölött egy szoborra rátelepszik peckesen, és a neve sohasem.
6: S fenn a csöndes szobron ülve az a holló egyedüle szót tagolta, mintha lelke ebbe volna öntve már, nem nyílt más igére ajka, nem rebbent a toll se rajta, s én szólék alig sóhajtva, majd csak elmegy messzi szál, mint remények, mint barátok. Holnap ez is messzi szál, s szólt a holló soha már.

0: Ám de, ezt sugál Kétely. Nem tud ez mást, úgy hiszem. Erre taníta gazdája, kit kitartó sorsviszája addig ülde, addig hánya, míg ez dallá szüntelen. Tört reménye omladékén ez sóhajtá szüntelen, soha, soha, soha sem. Rám a holló merőn nézve engem is mosolyra készte. S odaült ellen.
1: Soha, soha.
0: Szembe ült vele.
1: Soha már.
0: Én magam
1: míg a holló lelkem búját, mosolygásá bűzöli át, én egy zsője székre dörtem, szemben a szobor és madár. Szék bársonyán elheverve, képzeletet képzeletre halmozik, hogy eltaláljam, vajon mit vél, mire vár ez a baljós, furcsa, rémes cing, a szörnyű vízmadár. Így károgva, soha már. Himbálgattam mécsesem, itten ült ő, itt a párnán, pislogott a mécsesem, s nem ül le, sohasem. Most egyszerre százezüstből angyalok csapatja.
0: Ezen tűnődtem magam.
1: Szálltam én csend.
0: No, egy betűt sem mondtam.
1: Filázom eszébe sem.
0: S már szívembe fúrt a két fém élű szem.
2: Szörnyű látva.
0: Ha titkát eltalálnám. S így fejem ledőlt a párnán, melynek bársonyára lámpám fénye hullott ki.
2: Van balzsam Gileadban. Mondd meg, lelkem esdve vár. Szólt a holló, soha már.

0: Megrendültem, hogy talál az én sohajomra válasz. Ám de, ezt sugál a kétej. Nem tud ez mást, úgy hiszem. Erre taníták gazdája, kit kitartó sorsviszája addig ülde, addig hánya, míg ez dallá szüntelen. Tört reménye omladékén ez sóhajtá szüntelen, soha, soha, soha sem.
1: Míg a holló lelkem búját mosolygásá bűvöli át, én egy zsője székre döltem, szemben a szobor, s madár. Szék bársonyán elheverve, képzeletet képzeletre halmozék, hogy eltaláljam, vajon mit vél, mire vár ez a baljós, furcsa, rémes, cinga, szörnyű, vén madár, így károgva, soha már. Lestem a sötét madárra, szótlanul, vigyázva, várva, s a szemével a szívembe szúrt le, fúrt le tüzesen, süppedő bársonyra dültem, s a viola fényköd ülten, lengedezve szállt körültem, himbálgattam mécsesem, itten ült ő, itt a párnán, pislogott a mécsesem, s nem ülne, sohasem.
0: Most úgy tetszett, langy szellőkkel, s lengve titkos füstölőkkel, angyaltánc a szőnyeg bolyát csiklandozta kéhesen. Bús szív, nyögte. Égi vendég szállt le hozzád. Lám, a szent ég angyalokkal küld nepentét elfeledni, kedvesem. Idd, ó, idd e hűs nepentét, és feledd el, kedvesem. Szólt a holló. Sohasem.

0: Láss út a szörnyű látnak.
1: Lancsellőkkel, cselengve titkos füstölőkkel, angyaltánc a szőnyeg boját csiklandoztak kéjesen. Múszív nyögte. Éliben
0: csatát, megbűhölt puszta kis hely, de mely félelmet nem ismer ez a borzalom tanyája. Mondd igazán, ugye vár majd ott gileádi balzsam, ó mondd, ugye vár.
2: Szólt a holló. Soha
1: már. Jós.
3: Lesz örökre semmiség a pokoli éjjelek. Ne maradjon itt egyetlen toll. Emlékezteti engem, hogy fölverted néma csendem. Szállj tovább, szállj hirtelen. Vont ki körmedet szívemből, bár szakadjon véresen.
4: Szólt a holló.
3: Soha sem.
0: Szólt a holló. Soha már.
3: Ez tehát.
2: Ez szabadra felkiáltik feliadva. Repülj vissza a viharba, ahol Plutó ér áll. Ne hagyd itt egy pelyhetet se, mely hadóságot
5: nem.
2: Hagyd magányomat magára. E szobrot hagyd oda már.
5: Úgy ülünk egy homladékon.
2: Hagyd homról
5: a padlón a lámpa vékony sávja himbál csöndesen. Nő az égen. Nő az
3: ágy. Ne hagyd egy árva tollat! Nehogy arról rágondoljak, mit hazudtál-e szobornak vállán ülve, peckesek! Kép kikülrődött szívemből, s hagyj magam, míg elveszem.
4: Szólt a holló.
3: Sosem!
2: És a szárnya meg se lendül, és csak fent ül, és csak fent ül, fent, ajtón fölött a Pallas sápat szobrán. Csöndese, álmodó rémhez hasonló szemmel ül a szörnyű holló.
1: Még a lámpafény elomló árnyát veti rémese. S lelkem e pallómon ringó árnyba fulladt csöndese. Nem szabadul. Sohasem.

0: Jós, kiálték. Bárki légyte, angyal, ördög, madárképe, vagy vihartól üzetébe pihenni ez enyhelyen. Bár elhagyva, nem leverve, kifáradva a keservbe, most felelj meg nékem erre könyörgök, s követelem, van-e balzsam Gileádban, s én valaha föllelem? Szólt a holló.
1: Soha
0: sem!
2: Jós, rossz szellem, vagy Jós mégis, ördöga vagy madárlégy is, kérlek Istenünk nevére, kérlek az égboltra már, mondd-e búterhelte lélek, ha a távol mennybe érek, átkarolja még Lenórát, angyalok közt, ugyebár, angyalok közt átkarolja még Lenórát, ugyebár, szólt a holló, soha már!
3: Pusztulj innen a pokolba, ordítottam fuldokolva, száj a kárgó viharba, vár a bús éjpartja len, egy tollat se hagyd itt, vidd el, és ne ölj kétségeiddel, károgásodat te hidd el, ne maradjon nyoma sem, tépd ki csőröd a szívemből, ne maradjon nyoma sem.
4: Szólt a holló, sohasem.
0: És a szárnya meg se lendül, és csak fent ül, és csak fent ül, fent, ajtón fölött, a Pallas sápad szobrán. Csöndese, álmodó rémhez hasonló szemmel ül a szörnyű holló. Míg a lámpafény elomló árnyát veti rémesen, s lelkem e padlómon ringó árnyba fulladt csöndesen. Nem szabadul. Sohasem.

0: Egyszerre némúság is végzel a közeljét.
1: Ülve áll,
0: és voltam elfelejtett, tudod, a
1: fécskös
0: nőjás,
1: vagyis
0: a fés.
1: Fejlődés,
0: fejlődve voltam,
1: mint őszint
0: összes kézzel. Egyszerre majd
1: rombolom,
0: félem, mintha egy kéz félbe.
1: Ha jön valamit, hogy
0: csinálsz. Én szóltam,
1: és látom,
0: hogy én. Itt a mennyekben lenúrál a hívőség. Kedves, itt lenúrás.
1: Nevez
0: itt lenúrás. Nincs már.
1: Neves,
0: itt.
1: Fingorkár
0: is lebeszél. Bizony,
1: hogy ez a rizis.
0: Sajtos,
1: fájó,
0: fájó.
1: Sosem
0: ismert a
1: kérdés kényát.
0: S mégig szíve szobban varettem,
1: mint ismétlő
0: meg a festem.
1: Évástól
0: már ilyett a rajtól,
1: azt hiszem,
0: késett verseim,
1: késett
0: ilyettem,
1: az a csesem,
0: az az az,
1: az egyéb semmi,
0: az más semmi
1: sem. De lelkem
0: rögtön meg,
1: ez kicsit
0: magunk ezt
1: értelem,
0: uram,
1: uram,
2: Hadd lássuk, hát majd mi lesz ez a rejtélyes
0: látomásod.
2: Hadd nyugtassuk, hát
0: meg kell is
1: válni.
0: Visszamembe a szobába,
1: akár
0: éve a terükába.
1: Most már
0: újra ki a szabás.
2: Ekkor ablakon kitárt.
0: Bizonyára mondtam, valami van ablakomban.
1: Bizonyára
0: meg sad nézzel, megillagztam most a titkot.
1: Rá kell jönnöm az okán,
0: szosza,
1: más sem is.
0: Meg kicsit
1: állapok
0: szépen.
1: Kass szíve
0: is.
1: Még
0: rejtét meg lesz.
1: Kóriás,
0: más sem.
1: Százados
0: Ez nem
1: az
0: a szép,
1: hanem
0: hajtja a kulcsot, és átveretve kényes, majd
1: megszűnő,
0: és megszűnő.

0: szüntelen, soha, soha, soha sem, soha sem. Rám a gurú erő nézve, engem is úgy találsz, és így szóra csodálsz. Nem, persze. Ennyi ember klincset ára összesen áll. Van egy régi mókus gazdája oktaták itt, sorsviszára túlt és marc, míg síró szája erre járt rá, másra semmi. Volt remények gázdalához, nincs is jobb, nem semmi sem, mint vagy.
1: Soha
0: sem.
1: Szép bárhez olyan elhessző.
0: De a bölcsmadár.
1: Képzelete szópos halmozjával várva, és a szemével a szívembe szúva lefúrt le tüzesen, süttelő bársonra büsten. És a viola fénykörülten lengedett a szád körülten. Imbálgattam lecsesen, minden madár. Ő is ment a párnán, szemés lovott a lécsesen. De már...
0: Miért is tört ilyen évemesen ezt a
1: szót?
0: Most
1: egyszerre szállt
0: bölcsár. Ez esett a most a szabos
1: légzárt,
0: Noli betűt sem most
1: a különbözőszét,
0: és te
1: szívet,
0: és fős szívem.
1: Hát végre Isten elküldött, hogy
0: megsegített.
1: Nem felejtettem, eltemett a kedvesem, elfelejtettem. Fékes angyal, bárs légy, angyal vagy
0: őrgény,
1: szobám lelórája, és
0: jócsemesen.
1: Mondd meg itt a szörnyű házban,
0: a lételejtel,
1: az orszoros, a lábad illat,
0: nincs
1: sebem, hohasem,
0: nincs se
1: ív vele, itt nincs jógyinkor, mohasem,
0: Szólt a holló.

Metszetek, a Holló. Közreműködött Willem Defoe, Gábor Miklós, Kállai Ferenc és Latinoid Zoltán. A műsor Edgar Allan Poe, a műalkotás filozófiája, továbbá a Holló című vers Szász Károly, Lévai József, Kosztolányi Dezső, Babits Mihály és Tóth Árpád készítette fordításainak metszeteiből, valamint Lou Reed, Jan Jelinek, Janek Scheffer és Steve Reich kompozícióinak részleteiből készült. Korányi Tamás műsorát hallották.

0: rádiókompozíció 2004-ben készült, és legutóbb 2009. január 17-én hangzott el a Kossuth Rádióban. Most következő műsorunk 16 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: A gép leszálláshoz készülődött, valamennyi reflektora fel volt kapcsolva, a kifutók kint voltak, süllyedt a leszállás előtti állapotban, amikor hátulról ez a találat érte.
2: Ez nem baleset volt. Ez egy, mintegy két mérföld távolságból két hőkövető rakétával végrehajtott támadás volt. A gép hátulját találták el.
3: Napokig csak az a hír volt, hogy a mentés folyik, nem mondták.

0: meg, hogy vannak-e túlélők konkrétan, és nem engedélyezték azt se, hogy a helyszínre, az azonosításra ki tudjak menni.
1: A titkok légijárata, harmadik rész. Markovics Ferenc dokumentum műsora.
2: Kedves utasai, szeretettel üdvözöljük Önöket, a Malév 250 légtípusú repülőgépének fegyőzetét. Tájékoztatásról közelítenek kell, hogy gépünk óránként gyászlagsebessége 950 km. Repülési magasságunk 12.000 méterben. Kellemes repülést kívánok Önöknek. Kedves utasai, tájékoztatjuk Önöket, hogy a repülésére tartom alatt paprikás csirkét fogunk felszolgálni Önöknek.
1: 2003.
3: Én ragaszkodom ahhoz, amik az emberi jogaiban rögzítve vannak, ami az európai alkotmány első számú joga, amit még a Kádár rendszer is aláírt, hogy az emberek joga az élethez való jog. Nagyon erősen hitem van abban, hogy ezt az igazságot, még akkor is, ha ez jelentős időt vesz igénybe, érvényesíteni tudom, amennyiben nem tudunk egymással valamilyen korrekt megállapodásra jönni.
1: 2014.
3: Ez a dolog nagyon nehezen folytatható, de nem elképzelhetetlen, hogy bevállalok-e egy esetleges pert, miután annyi ügyvéd, annyi pénzzel lelépett, nem tudom. Nem nagyon van hozzá az étvágyam, egy nemzetközihez esetleg megfontolás tárgya.
4: 11 év telt el azóta, hogy elkezdtem követni a világ egyik legtitokzatosabb repülőgép szerencsétlenségének a történetét. A főszereplő, Németh László, az Angliában élő neves sportszakember, az angol férfi kosárlabda válogatott egykori szövetségi kapitánya, és a Malév MA-240-es járata, egy TU-154-es repülőgép. Jó estét kívánok, Markovics Ferenc vagyok.

0: Magyar Hírlap, 1975. október 1-e szerda. A közlekedési és postaügyi minisztérium jelenti, hogy a Malév 240-es Budapest-Beiruti járata szeptember 30-án a hajnali órákban 8 perccel a beiruti repülőtérre való leszállás előtt eddig ismeretlen okból a tengerbe zuhant. A gépnek 50 utasa volt, köztük egy magyar. A gépen 10 főnyi személyzet teljesített szolgálatot. Valamennyien életüket vesztették. A szerencsétlenség színhelyén mentőhajók tartózkodnak és folytatják a kutatást a gép utasai után. A szerencsétlenség kivizsgálására bizottság utazott a helyszínre, és a libanoni hatóságok közreműködésével megkezdte munkáját.
1: Az ügyről mindössze ez a szűkszavú hír jelent meg annak idején Magyarországon. Különös egybeesés, hogy 1975. augusztus 20-án a csehszlovák légitársaság IL-62-es Prága-Teherán járata Damaszkusz mellett felrobbant a levegőben. A robbanás 24 órával a palesztinai felszabadítási szervezet prágai irodájának megnyitása után következett be. Oka, legalábbis hivatalosan, máig ismeretlen. Egy hónappal később Budapesten nyílt meg a PFS irodája, s a Malév gép másnap lezuhant.
2: A Malév 240-es beiruti járatának fedélzetén teljesített szolgálatot a 24 éves Tallér Ágnes junior stewardess. A hivatalos közlés szerint a személyzetből senkit, így az ő holttestét sem találták meg. Férje, Németh László ebben és sok minden másban is gyökeresen más véleményen van. Amikor megismerkedtünk, szabad idejét egyetlen dolog töltötte ki. Szerette volna végre megtudni feleségének és a többi áldozatnak, miért kellett meghalnia, kik a felelősök az ügyben, s hogyan lehetne elérni az erkölcsi kárpótlást, s az áldozatok illő eltemetését. Mindenre magánvagyonából állított föl egy komoly szakértőkből álló nyomozó csapatot. Ám úgy tűnik, mára az ügy különös fejlemények után kifulladni látszik.
1: 2003.
3: Hogyan emlékszik vissza erre a napra, amikor a felesége felszállt az utolsó útjára?
4: Ezen a napon világosan emlékszem, hogy tudta jó előre, hogy jelentős késés lesz.
3: Honnan tudta?
4: Kitelefonált a reptérre. Mondták neki, hogy nem kell kijönni a jelzett időre, csak gyere ki a legutolsó busszal, az is jó lesz. Maga a gép úgy tudom Párizsból érkezett, és eleve késéssel. Tehát a fordítási idő, meg az akkori szervizelés és egész más körülmények között volt. Az biztos, hogy a késés adott volt. Na most itt ugye számtalan variáció, feltételezés és a többi. Ugye itt van egy tanú, aki azt állítja, hogy a kargó és a fegyverrakodást ő látta, nem tudom.
3: A kargó a teherszállítás.
4: Igen, ellenőrizhető. Ugye Zamek Vladimir, aki egy ilyen kétes KGB alak volt a magyar repülés történetében, és ugye ott ő döngött, állítólag volt, aki látta őt aznap este. Tehát itt sokféle teóriát lehet elővezetni, hogy miért volt a késés.
5: Hétfő délután Harmati Sándor, a Magyar Szolidaritási Bizottság elnöke átadta Abdul Rahim Jajjábnak, a Palesztinai Felszabadítási Szervezet Végrehajtó Bizottsága magyarországi állandó képviselőjének a PFS budapesti irodáját. Az eseményen, amelyre a szolidaritás és az együttműködés jegyében került sor, részt vettek a Magyar Szolidaritási Bizottság képviselői. Jelen volt Khaled Fahoum, a Palesztinai Nemzeti Tanács elnöke.
3: Szeptember végén Budapesten tartózkodott egy palesztin delegáció, akik egyes feltételezések szerint, ugye az utaslista hivatalosan nem került önhöz, csak nem hivatalosan, tehát egyes vélemények szerint ennek az 50 palesztinnak is a gépen kellett volna lenni.
4: Egyet mondhatok önnek biztosan, bár a Magyar Légiforgalmi Vállalat mai vezetése tagadja, hogy bármilyen dokumentumok van az utaslistáról, nekem a kezemben van az utaslista. Azt is abszolút minden kétséget kizáróan tudom, hogy 53 no-show utas volt erre a járatra. Egy biztos, ez az 53 embernek esze ágába se volt kijönni a reptérre, amit őrült módon keresgéltek indulás előtt. Ami az abszolút döbbenet az, hogy a vizsgáló bizottság, amelyik egy tisztázatlan körülményű katasztrófát vizsgál, soha semmilyen módon nem említi, hogy kik voltak ezek az 53 no-show utas, mi lett a sorsuk, miért nem jelentek meg, hova mentek, megérkeztek egyáltalán Budapestre, kik voltak, mik voltak. Nem ismerem még én sem eddig a neveket, bár kőkeményen utána vagyok, és megítélésem szerint ez az 53 ember, vagy ezek között az 53-ból egy csoport volt a cél.
5: Az egyetlen magyar utason, Glauzius Gáboron kívül a gépen utazott 4 francia apáca, a Majdani család 2 angol és egy iraki-libanoni nemzetiségű tagja, 2 finn, Mauri Krohn, ENSZ munkaügyi tisztviselő, aki Jordániában teljesített szolgálatot, Heikki Pávola, az ENSZ tűzszünetet ellenőrző bizottságának tagja, valamint libanoni, szaudarábiai és egyiptomi állampolgárok, és egy személy Angolából.
1: Dr. Fülöp András, a Malév nyugalmazott főpilótája, a Magyar Vizsgálóbizottság tagja volt.
6: Azt tudom, hogy a repülőgépet hátra vontatták, és a hangár előtti valamelyik állóhelyen pakolták, és oda vitték ki az utasokat is, és ami nagyon gyanús, az az, hogy erre a gépre utasként egy palesztin csoport is tartozott. Ennek a csoportnak egy részét elvitték, és amikor a utas beszállítás volt, akkor nagyon gyanús körülmények között körülbelül egy olyan 8-10 percre megszűnt a világítás. Áramszünet volt.
3: A repülőgépen?
6: A repülőgép környezetében. És olyan történetet kreáltak, vagy igaz, nem tudom, erre bizonyíték nincs, de hihető, hogy ez alatt a sötétség leple alatt annak a palesztin gerilla csoportnak a nagy részét egy kerülő úton elvitték onnan. És csak egy nagyon kis része került föl a repülőgépre. Nekem az egyik ismerősöm, aki szigorúan megtiltotta a nevének a közlését, az azt mondta, hogy ők erről tudtak, és ezek már mint a személyzet és az utasok is, a repülőgépen lévő emberek, ezek az áldozatok voltak. Valahogy azt sejtette az illető, hogy ők már tudták azt, hogy ezt a gépet le fogják lőni. Tehát a meséhez hozzátartozik az, hogy ezt a gépet tulajdonképpen azért lőtték le, mert ez a palesztin delegáció rajt volt, és ezt akarták megsemmisíteni, csak hogy az utolsó pillanatban, ugye, ezt a delegációt levették a gépről, és másképp, más úton juttatták vissza hazájukba őket. Az biztos, hogy ez a történet, amit én most elmondtam, ez valakinek olyannak a szájából fogalmazódott meg, aki nagyon közel volt a tűzhöz.

0: Az ön egyik fontos megállapítása, hogy ezen a beiruti gépen egy nagyobb fegyverszállítmány is utazott. Ezt a feltételezést mire alapozza?
1: Egy fotós látta a berakodást, aki ezt a tanúvallomást tette. Ezzel együtt nem sikerült fellelnem semmiféle a kargóra vonatkozó hivatalos okmányt. Ágnes egyik osztálytársával egyszer összetalálkoztam a tragédia után, és mondta, hogy hát finnek is voltak ezen a repülőgépen, mert az ő barátai Finnországban dolgoztak, és a finn sajtó erről írt elég nagy terjedelemben. És erre emlékeztem, erre a beszélgetésre 20-valahány év után is, és kiderült a finnektől, hogy ők akartak még mások is a Pavola kapitány mellett erre a járatra jegyet venni, de azzal lettek elutasítva, hogy nincs hely. Ugye? Végül is csak 60-an voltak ezen a repülőgépen. Ugye tegyük fel, hogy 53 no-show utas volt, akik ugye nem jelentek meg, tehát akkor még mindig számos szabad hely maradt volna. Most inzsinier kollégánk azonnal számítást végzett, és elmagyarázta nekem megint, hogy a terhelés számítás, stb. Hogy van. Tehát mindez azt jelzi, hogy olyan súlyú, terjedelmű és természetű kargórakomány került a repülőgépbe, ami nem tette lehetővé azt, hogy további utasokat vegyen föl ennél a tervezett 100-valahány számnál.
2: Dr. Fülöp András.
3: Van egy bizonyos lista, ami megengedi a repülőgépen szállítható árukat. Ezeket sajnos akkoriban a malév gépek úgy szállították, hogy a áruk kísérő okmányok nem azokat a tárgyakat tüntették fel, ami valóságban volt.
0: Mi volt a fegyver neve?
3: Írógép alkatrész, aztán számológép alkatrész, varrógép alkatrész.
0: Csak önök honnan tudták, hogy ez fegyver?
3: Azért, mert akik szállították, ugye általában a győriek, akik gyártották ezt, aztán a fegyvergyár.
0: Fegyver és gázkészülékgyár.
3: Igen. Meg volt egy pár cég Magyarországon, amelyik ezzel foglalkozott, és az ott dolgozók közül mindenki tudta, hogy Magyarország annak idején rengeteg ilyen árut szállított ugye közel-keletre, hisz ez óriási üzlet volt.

0: Deák Péter biztonságpolitikai elemző a 70-es, 80-as években ezredes volt.
1: Hallomásból hallottam arról, hogy egy rövid ideig valamilyen céllal egy kis létszámú palesztin csoport kiképzése is folyt valamelyik vidéki helyőrségben.
2: Most ez a valamilyen cél, ez sokak szerint azt jelenti, hogy közönséges terrorista kiképzés folyt Magyarországon. Ez lehetséges?
1: Lehetséges, hogy ilyenfajta kiképzés folyt, ha bár abban az időben a harcmodor Izrael és a palesztinok között más volt, mint ma. Tehát ma ugye ez az aszimmetrikus helyzet egy kifejezetten csak terrorizmusra építő csoport volt. Az is elképzelhető, hogy akkor diverzásoknak lehetett volna nevezni őket, de én el tudom képzelni, hogy olyan szakemberek kiképzése folyt, akik az akkori kezdetleges műszerekkel ismerkedtek nevezni őket, de én el tudom képzelni, hogy olyan szakemberek kiképzése folyt, akik az akkori kezdetleges műszerekkel ismerkedtek meg, vagy légvédelmi rakétákkal, légvédelmi eszközökkel. Körülbelül egybeesett ez azzal az időpontban, amikor Carlos Magyarországon tartózkodott.
2: Lehet itt valami összefüggés?
1: Elképzelhető, hogy lehet összefüggés talán, hiszen a Carlos ügyben volt egy nemzetközi alkú, amíg itt van, addig nem csinál disznóságokat. Ebben a tekintetben pedig lehetett egy ilyenfajta nyomásgyakorlás Magyarország felé, elsősorban az üzleti partnerek részéről, hiszen azt nem említettem, hogy Libiának mi voltunk az egyik legnagyobb szállítója abban az időben, szintén rádiózavaró eszközökből, és általában nem igen fizettek. Úgyhogy egy ilyenfajta nyomás elképzelhető volt ebben a biznisztartományban, amelynek következtében ilyen kiképzés folyt.
3: A gép leszálláshoz készülődött, valamennyi reflektora fel volt kapcsolva, a kifutók kint voltak, és valamennyi utas be volt kötve már az ülésekhez.
2: Ezt honnan tudja?
3: Mert ugye senkit nem találtak én meg, de mint később kiderült, mégiscsak 37 embert kihaláztak a vízből. Nem egy ilyen megállapította a boncolási jegyzőkönyv azokat a nyomokat, amik arra

0: tapasztaltak, hogy a biztonsági övbe volt csatolva. Készen álltak arra, hogy perceken belül megérkeznek a célállomásra.
1: Tehát a gép csökkentette a sebességét és süllyedt.
0: Süllyedt a rádiólevelezésben is. Kitűnik, hogy úgynevezett csiklópályán volt, leszállás előtti állapotban, amikor hátulról ez a találat érte. Motor és a kormány szerkezeteknél, amelyik ugye három motor van a 254-esben hátul, és a rakéta robbanó töltete súlyra nagyon kicsi, és ez a találat egyértelműen teljesen kormányozhatatlanná tette a repülőgépet, de nem okozta a repülőgép levegőben történt felrobbanását. A találat után a gép kormányozhatatlanná vált, és nem volt lehetőség arra, hogy vízleszállást is kísérjeljenek meg, hanem egy teljesen kormányozhatatlan, magatehetetlen szerkezet belezuhant a tengerbe, és a víz ilyen esetben sokkal keményebb, mint a beton, és a becsapódáskor következett be, hogy a gép ekkor felrobbant, és egy limitált égés következett be a helyszínen, amelyik nem tartott sokáig.
1: Konkrétan megfogalmaz egy feltételezést, tehát kiknek, melyik országnak állt érdekében ez az akció, hogyha ez történt?
0: Ez az akció egyértelműen Izrael érdekében állt. Számtalan oldalról jött be magánúton ez az információ, tehát a világ nem tudom hány területén élő, egymás soha nem ismerő, teljesen különböző funkciókban dolgozó emberek ugyanazt állítják. Olyanok is, akik radarképernyők előtt ültek, akkor nehéz azt mondani, hogy ezek összebeszéltek, mert egy országot akarnak kompromittálni, mert ugye nyilván erre az lesz a reakció, hogy mi, micsoda azok antiszemitizmus, nem, itt szó sincs erről. A palesztin és az izraeliek között nem vagyok hajlandó ebben az ügyben valamelyikük pártjára állni és igazat adni nekik. Harcoló felek, akiknek föl kell adni az ellenségeskedést bármi áron is, mert ez engem, de lehet, hogy holnap magát, lehet, hogy holnap után azt, aki ezt hallgatja, és utolérheti. És erre a legfontosabb ez a dokumentum, ami itt van előttem.
2: A budapesti finn nagykövet szigorúan titkos levele a finn külügyminiszternek 1976. március 18-án.
3: Külügyminiszter úr, a gépet azért lőtték le, hogy az utasok egy részét likvidálják. A szerencsétlenségben, amelynek körülményei szigorúan titkosak Magyarországon, életét vesztette két finn utas. Jelentésemben lehetségesnek tartottam, hogy az esemény kapcsolódik a palesztin küldöttséghez, amely éppen a szerencsétlenség előtti napon részt vett a palesztinai felszabadítási szervezet újonnan megnyílt irodájának megnyitóján. A kérdés az, hogy ki akarta megakadályozni azt, hogy ez a 80 ember élve visszaérjen Beirutba. Izrael számára igen előnytelen lett volna, ha katonailag kiképzett palesztinok térnek vissza Libanonba. De ugyanígy a palesztin keresztényeknek is, hiszen otthon már tartott a háború. Lehetséges az is, hogy a gépet egy olyan bomba pusztította el, amelyet valaki felvitt a fedélzetre. Ezt vagy Libanon, vagy Izrael szervezte. A magyaroknak minden okuk megvolt arra, hogy ne hozzák nyilvánosságra az ügyet, és hogy ne verjék azt nagy dobra. A fentiekből az is világossá válik, hogy miért olyan nehéz megszerezni a két finn utas halotti bizonyítványát a magyar hatóságoktól. Amikor tegnap előtt megszereztük a bizonyítványokat, akkor azokban nem tettek említést a szerencsétlenségről, amiről pedig a finn külügyminisztérium igazságügyi főosztálya tudni szeretett volna. Tisztelettégről, amiről pedig a finn külügyminisztérium igazságügyi főosztálya tudni szeretett volna. Tisztelettel Paul Jyrkänkallio, budapesti finn nagykövet.
4: 2014.
5: Ugye erőszakos cselekmény következtében veszett el ez a repülőgép, amit ugye Izrael intézett el. Izrael védekezett egy támadó ellen, a Genfi konvenció szerint törvénytelenül védekezett. De a támadó törvénytelenül operált. Most itt jön a másik, hogy német úrön azt mondja, hogy nem is volt háború. Dehogy nem. Hidegháború. A hidegháborúban is elkövettek háborús bűncselekményeket, ami ugyanazokba a kategóriába esik, mint az úgynevezett forró háború.
1: Úgy tudom, hogy önnek volt egy segítsége Izraelből is, egyfajta olyan ember, aki adatokkal segítette az önnyomozását.
5: Ez így van, és pontosan ezért nem tudok semmiféle antiszemita hisztériának a része lenni, mert ez nem erről szól. De ez nem jelenti azt, hogy homogén módon az a nép teljes egészében azonosul ezzel a cselekedettel.
0: Ez a találat a repülőgép teljes megsemmisülését.

0: eredményezte, ami könnyen néz ki balesetnek leszállás előtt, ugyanis a legtöbb baleset akkor történik. Semmilyen körülmények között, kivéve a térséget figyelő, akkor velük szövetséges nyugatiaknak ennek az akciónak nyoma nincs.
1: Hogy lehetséges, hogy a radarképeken nem látszik a támadógép?
0: A környezetekben lévő főleg szovjet gyártmányú radarokat jól ismerte Izrael, és nagyon komoly elektronikus szűkítő képességgel és úgynevezett countermeasures rendelkezik, amit képes volt alkalmazni. Tehát a üzemelő radarkészülékek előtt ülőknek az az impressziója, hogy a radar normálisan működik, ugyanakkor annak hatósugara jelentősen beszűkül. Ezáltal a fedésben rések keletkeznek, ami mellett támadó repülőgép nagyon könnyedén be tud repülni, és onnan ki is repülni úgy, hogy azt senki semmilyen körülmények között nem tudja detektálni.
1: Úgy tudom, hogy a távolban mégis volt egy állomás, amely észlelte, hogy itt van egy támadógép, illetve már jött, ment és lőtt.
0: Ezek a hallgatózó figyelő állomások, amik kémállomások voltak, ezek mindenütt működtek. Működtek angol kezelésben Cipruson, a 280-as Signal Unitnak hívják, észlelték a megtörténteket, iktatták, betették, nem az ő dolguk volt, hogy ezzel foglalkozzanak. És azzal fejezték be, hogy Olympus radar állomás confirmed the shutdown of the aeroplane, azaz megerősítette a repülőgép lelövésének tényét. Őket senki meg nem kereste ebben az ügyben.
2: Jessica, tanú, személyazonosságát nem kívánja felfedni. 1975-ben közel állt a 280-as szignálegységhez.
3: Ez nem baleset volt. Információim szerint a megközelítő szakaszban, a várakozási pontnál azt kérték a gép személyzetétől, forduljanak vissza és ismételjék meg a megközelítést. Cipruson van az Olympus radarállomás, a 9280-as számú egység kezelésében ők megerősítették a malév gép lelövésének tényét. Ez egy, mintegy két mérföld távolságból két hőkövető rakétával végrehajtott támadás volt. A gép hátulját találták el. A brit Royal Air Force megerősítette. Az akciót egy sugárhajtóműves katonai repülőgép követte el, amely természetesen Sidewinder hőkereső rakétákkal volt felszerelve, és a találat hátulról jött.

0: 1975 áprilisában tört ki a libanoni polgárháború, ahol arab keresztények és muszlimok csaptak össze. A helyzetet súlyosbították a Jordániából kiűzött, Arafattal szimpatizáló palesztinok, akik menekült táborokban éltek, és akik Szíriából kaptak fegyveres katonai támogatást. A fallangisták vezetője elleni sikertelen merénylet végrehajtóit palesztinoknak vélték, és ezzel kezdetét vette egy kaotikus két éves polgárháború.
1: 1975 őszén annyira veszélyessé vált a helyzet Libanonban, hogy a nemzetközi légitársaságok leállították járataikat, az Interflugot, az Austrian Airlines-t és a Malévet kivéve. A beiruti repülőtér személyzete nem tudta biztosítani a gépek biztonságos leszállását, szervizelését, feltöltését. A gépek visszafelé valahol a földközi tenger vidékén, például Cipruson tankoltak.
0: A Nemzetközi Polgári Repülési Szervezet ajánlásai akkoriban és ma is csak figyelmeztetnek egy-egy légtér veszélyeire. A 2014 júliusában Ukrajna fölött lelőtt malájgép tragédiája előtt csupán 4 légitársaság függesztette fel az ukrán légtér használatát. A tragédia óta pedig mindenki igyekszik elkerülni ezt a zónát.
2: A szerencsétlenség kivizsgálására bizottság utazott a helyszínre, és a libanoni hatóságok közreműködésével megkezdte munkáját.
0: Dr. Fülöp András.
3: Beirutban a katasztrófa után a vállalat vezérigazgatójával beszélgettünk egy ottani irányító tisztviselővel, aki az EPRO-cson szolgál. Ez a közelkörzeti irányítás, és az illető elmondotta nekünk természetesen azzal a megjegyzéssel, hogy ezt nem hajlandó hivatalos közegek előtt elmondani, hogy kaptak egy értesítést a repülőtér a városból, hogy a gépet, amíg ők vissza nem igazolják, ne engedjék leszállni. Ez az úr elmondotta, hogy a gépet két rakéta találat érte, egy repülőgép jelent meg, amikor a gép már a várakozási körbe volt, tehát a BOD fölött. Ez a BOD egy rádió irányadó, beiruti repülőtérnek egy azonosító navigációs pontja, ami fölött a várakozási eljárást kellett csinálni, és ott ebbe a légtérbe már len volt a repülőgép 4000 fiten, tehát 1200 méter magasságban, és ott lőtték le. Lehetett jól látni a becsapódást, a rakéta, amikor eltalálta a repülőgépet, nagy villanást, és kész. Ezt egyébként a földi egy-két tanúvallomás is igazolta, hogy látták a becsapódást. Én utasítást kaptam arra, hogy fogjam be a számot. Senkinek nem mondhatom el a véleményemet, és nem beszélhetek erről a dologról senkivel se, és engem abszolút izoláltak, tehát én nem vehettem ebben az egész procedurában részt.
4: Számomra a legmegdöbbentőbb, hogy 2004-ben értesültem arról, hogy a tengerből is bizonyos személyi tárgyak kerültek ki, és visszakerültek a Magyar Légiforgalmi Vállalathoz, amit nagyon hosszú ideig őrzött. Mondanom sem kell, hogy soha semmelyik hozzátartozónak egy szót se szóltak róla.
0: Deák Péter.
5: Azt biztos, hogy ebben az időben Líbia is, és a többi országok is rendelkeztek, Szíria is, azokkal a szovjet földi légelhárító rakétákkal, a föld levegő válról indítható Strela típusú rakétákkal, sőt Kubbal is.
6: A légvédelmi rakéták kilövésének az eshetősége az ön szerint mennyire valószínű?
5: Hát én azt hiszem, hogy ennek viszonylag a legnagyobb a lehetősége, vagy a valószínűsége, ugyanis nem kell hozzá szervezettség, nem kell hozzá reguláris légvédelmi alakulat, ezek válról indítható rakéták voltak, és ezzel bárki a maga politikai vagy egyéb célja érdekében egy bizonyos intézkedésre ezt a gépet le tudta lőni.
6: És van egy harmadik variáció, egy hátulról a malévgép hátába kerülő vadászgép rakétával lőtte le az utasszállító gépet, ezt el tudja képzelni?
5: Azért tudom nehezen elképzelni, mert ebben az esetben a repülőgép személyzete már időben jelezte volna, hogy ez megtörtént, ugyanis a légtér zavartsága jelentkezik ebben az esetben, és 75-ben a malévgépekről már ezeket észlelni lehetett volna.
6: Erre azt mondják, rádiolokációs szakemberek, hogy bizonyos közel-keleti országok rendelkeztek olyan technikával, amely lehetővé tette, hogy a radarok között egy olyan folyosót létesítenek, amelyet nem érzékelnek a radarok, és ezek között cikázhat egy gép.
5: 1975-ös időszakról beszélni nem tudom elképzelni. Abban az időszakban még nem voltak azok a fajta gépek, amelyek védve vannak a radarrendszer előtt, tehát egy bizonyos műanyagborítással. Azokról a gépnek valahonnan fel kellett szállni, a gépnek meg kellett közelíteni vizuálisan is bizonyos távolságról, mert akkor még nem voltak ilyen precíziós rakéták, amelyek hőpellengációval pontosan betalálnak.
6: Egy szakértő két konkrét országot nevezett meg, mint lehetséges elkövetőt. Ön konkrétan mely országokat nevezni meg, akik szóba jöhetnek?
5: Hát az egyik az Assam Libya ebben az időszakban, a másik pedig talán az a palesztin csoport, amelyeket Szíria támogatott. Nem tartom valószínűleg, hogy az izraeliek lőtték volna le ezt a repülőgépet.
6: Miért nem?
5: Számukra ez a fajta tevékenység 1975-ben sem politikailag, 73 után vagyunk és 82 előtt, sem egyéb szempontból nem volt indokolt. Ha rajta vannak a palesztinok, egy ilyen fajta nemzetközi szemreányás, az akkori izraeli kormányzatnak nemzetközi vonatkozásban nem igen hiszem, hogy használt volna.
0: Tom Norcross 1975-ben az angol királyi légierő őrnagyaként, annak a C-130-as Herkulesnek volt a navigátora, amit a malév gép keresésére küldtek.
7: I was leaving an RAF base in southern Cyprus in the middle of the night on a routine return flight when we were asked by the tower to contact
8: Cyprus-on kaptuk a parancsot, hogy repüljünk a szerencsétlenség helyszínére. Körülbelül másfél óráig maradtunk ott, mert nagyon sötét, horizont nélküli éjszaka volt, ami annyit jelent, hogy az ég és a víz teljesen egybeolvadt. Egészen kivilágosodásig a szerencsétlenség helyszíne fölött köröztünk. Minden légi szerencsétlenségnél egy speciális rádiós vészjelzést ad a lezuhangép. Ezt nem észleltük. Ezért, amikor világos lett, leereszkedtünk kis magasságra, megszemléltük a helyszínt. Ez egy rendkívül veszélyes manőver. A legjobban nem a fedélzetről lehet látni, hanem 250 láb magasságból. Úgyhogy a Herkules hátsó ajtaját kinyitottuk, onnan vettük szemügyre a roncsokat. Relatíve nagyon kis területen szóródtak szét a maradványok, amit körülbelül 200-300 méterre becsülnék. Minimális kerozin és olajfolt számtalan apró törmelék úszott a vizen, de nem láttunk nagyobb repülőgép darabot, illetve még a lecsökkentett sebesség mellett is nagyon nehéz volt meghatározni, hogy milyen testek is úsztak a felszínen. Az első pillantásra látszott, hogy itt mindenképpen bekövetkezett egy robbanás, mert a felszínen nem voltak nagyobb repülőgép darabok, de nagyon sok apró roncs volt. Szerintem, ha egy repülőgép irányítottan próbál meg vízre szállni, akkor valószínűleg nagyobb roncsokat találtunk volna, és esetleg mentőcsónakokban még túlélőkre is bukkantunk volna. A roncsok kis területen való elhelyezkedése miatt feltételezhetően a víz felszínén vizet éréskor következett a robbanás. Mert ha levegőben történik, akkor sokkal nagyobb területen szóródtak volna szét a roncsok. Az egész repülési feladat körülbelül 3-4 órát vett igénybe. Ebből a helyszínen körülbelül 2 óra 15 percet repültünk. Végül oda irányítottuk a hajókat, majd visszarepültünk Ciprusra.
7: Dealing with the last question first, I would assume because the debris was so concentrated that the major explosion occurred when the aircraft hit the water.
2: A Magyar Vizsgálóbizottság, a Nemzetközi Repülésügyi Szervezet és a Libanoni Légügyi Hatóság jelentése Szőrén szálán eltűnt. Legalábbis a megkeresésekre minden hivatalos szerv azt válaszolta, hogy semmilyen érdemi dokumentum nincs birtokukban, amiből következtetni lehetne arra, hogy mi történt a géppel. Végül informális úton lett meg az angol nyelvű változat, aztán meg a magyar is.
0: Repülőgép baleseti jelentés TU-154 HALCI. Részlet egy szemtanú, Hassan Bieber mester jegyzőkönyvbe vett vallomásából.
9: Körülbelül 5 percig láttuk a repülőgépet kis magasságon, úgy 200 méteren a víz fölött haladva, nagyon kis sebességgel repült. Először azt gondoltuk, hogy egy hajó, akkor hirtelen kialudt a fény, és megkezdődött a tűz, ami lement a vízre, és akkor felrobbant a vízben, amelyből szürke füst szállt fel 2-300 méteres magasságig. A becsapódási pont a parttól mintegy 5 kilométeres távolságra volt. Mi alatt a telefonhoz futottam, robbanást hallottam magam mögött. Hátrafordultam, és láttam, hogy szürke füst száll föl a vízről.
0: Malév 240 és a Beirut ACC közötti rádiólevelezés átirata nem áll rendelkezésre. Beirut nemzetközi repülőtér Philips EL 3590 típusú 24 csatornás magnetofon berendezéssel van felszerelve. Az a csatorna, amely a 119,3 MHz-es frekvenciát rögzíti, a megközelítés időpontjában műszaki hiba miatt üzemképtelen volt. Az átirat helyett az ATC irányító saját feljegyzése alapján írta le a rádión lefolytatott levelezést a baleset után. Németh László a 20 év után előkerült jegyzőkönyvből tudta meg, 37 embert megtaláltak a gépen utazó 60 közül. Korábban azt állították, senkinek nem került elő a holtteste. A helybeli államügyész utasítására a város pénzén ismeretlen helyen temették el a maradványokat.
10: Jelentkezett nálam egy rendőr, aki Szabó századosként mutatkozott be, és azt állította, hogy az 5. kerületi kapitányságról volt. Udvariasan részvétet nyilvánított, a mindenféle kérdéseket tett föl, tudomásomra hozta, hogy nem kell itten nagyon kérdezősködni, sem most, sem a jövőben. Na most nekem ott akkor rögtön leesett a tantusz, hogy itt valami a 2 meg 2, az itt nem 4, hanem 5 vagy 3. És ugye azért az ember tisztában volt az esélyeivel a akkori rendszerben, de akkor kőkeményen elhatároztam, hogy azért itt kérdés lesz, ha megélem. És nagyon örülök, hogy most az az időszak van, amikor kőkemény kérdések következnek. Ma a dolgot ügyvédi kézbe, jogász csapat, támogató csapat, önkéntesek, vizsgálók, hírszerző szakértők, repülők, mérnökök, önkéntes csapata segít, és hát én azt hiszem, hogy a megoldás kapujában állunk.

0: Az egyetlen magyar utas özvegye és a személyzet tagjainak özvegyei közösen próbálták érdekeiket képviselni. Kvasz Károlyné, a másodpilóta özvegye.
1: Amikor meghaltak a hozzátartozóink, akkor nagy lelkesen mondta a személyzetiről az a bizonyos hölgy első nap, hogy hát ilyen még nem fordult elő, hogy még a halotti anyakönyvi kivonatok nincsenek is kiállítva, és nekünk már a nyugdíjintézet folyamatba tette a nyugellátást, meg az árvaellátást, az özvegyi nyugdíjat. Szóval végig én azt hiszem, mi nekünk a további életünk is függ attól, hogy hogy viselkedünk. Szóval valamennyire a burkolt formában is, de mi meg voltunk félek.
2: Egy ottani fotós kint volt a helyszínen, a mentésről készített képei megjelentek az arab lapokban. Németh László felkutatta ezt a fotóst, a képek egy részét megvásárolta tőle. Több mint 20 évig úgy tudta, nem került elő felesége holtteste. 2001-ben ismerte föl őt egy fényképen a tengerből kiemelt halottak között.
3: 100%-ig biztos abban, hogy itt a felesége látható?
4: Biztos vagyok benne. 100%-ig azért nem helyes mindent megdönthetetlenre és 100%-ra kijelenteni. Megpróbáltuk a fényképet digitálisan lebontani, és egy ilyen összehasonlító programmal, más fényképpel összehasonlítani. Azt mondhatnám, hogy rendkívül nagy a valószínűsége annak, hogy ez egy pozitív azonosítás. Eleve maga a fotók ténye, eleve az a tény, hogy a boncolási jegyzőkönyvek a kezemben van. Élből megcáfolja azt az alapvető magyar hivatalos hazugságot az időből, hogy senkit nem találtunk meg. Teljesen abszolút elképzelhetetlen az, hogy az elhunytak a megtalált emberi maradványok között egyetlen személyzeti tag sem volt, mint ahogy ezt a Magyar Légiforgalmi Vállalat állította.

0: 108-as számú rejtélyes távirat. Az eddig ismert adatok figyelembevétele alapján nagy valószínűséggel a légikatasztrófa bekövetkezését nem befolyásolta időjárás, földi irányítás, hajózó személyzet ténykedése. A körülmények és a bizottság által meghallgatott szemtanúk vallomása alapján nem zárható ki a diverzió lehetősége. Ez utóbbival egyetértenek a jelenlévő szovjet szakértők is. Janovszky László, a bizottság vezetője. A körülmények és a bizottság által meghallgatott szemtanúk vallomása alapján nem zárható ki a diverzió lehetősége.
1: A hivatalos jegyzőkönyvben még csak feltételezésként sem írták le ezt a megállapítást.
2: A most következő biztosítási szakértő igazi nevét nem tudjuk. Betyár néven mutatkozott be, és egy kettétépet fénykép összeillesztésével, majd a fotó lézerfénnyel való átvilágításával egy csak e fénynél látszódó szöveggel ellenőrizte, hogy valóban Markovics Ferenc érkezette az interjúra.
3: Ennek az egész ügynek úgymond a rákfenéje az, hogy jogalap nélküli kárkifizetés történt, ugyanis ha megnézzük otthon a biztosításainkat, a kizárások között egyértelműen szerepel az, hogy háborús események, terrorcselekmények esetén a biztosító nem fizet. Na most ebben az ügyben is azért, ha emlékszünk rá, 75-ben polgárháború zajlott Beirutban, mindenki tudja, hogy ez háború, innentől kezdve, hogy bármi történt, mindenki a saját felelősségére megy, nem kellett volna, hogy fizessen a biztosító. Ugyanis ha kiderült volna, hogy kifizették az egész ügyet, tehát jogtalan, jogalap nélkül kárkifizetés történt, akkor úgy gondolom egy-két embernek ugyan sarkára léptek volna az állami biztosítónak a viszontbiztosítója a lószó. És ezért az angol viszontbiztosító kifizette az állami biztosítónak a gép teljes vételára, de alapos a gyanú arra, hogy a magyarok már viszont kárkori értéken fizették ki, és a új gép értékének az ára, valamint a használt gép értékének az árának a különbözet a 36 millió. Érdekes kérdés számomra, hogy felvetődik, hogy ezt hogy lehetett akkor kivitelezni, az oroszok ebben még mentek bele. Az állami biztosító viszont biztosító az angol Lloyds, hogy ezt hogy boltolták le. Erre nem akarok tippeket adni, mindenki, aki úgy gondolja, élénk fantáziával kitalálhatja, hogy ezt hogy oldották meg.
4: Kellő pénz?
3: Pénzt azt nem mondanám, érdekeltétek angliai viszont biztosítónál döntésre jogosult szemét. Azt azért tudni kell, hogy ennek vannak nyomai. Ennek be kellett érkezni Magyarországra, és ezt a Magyar Nemzeti Banknak bevételezni kellett, majd onnan eljutott a pénz az állami biztosítóhoz, majd az állami biztosító fizetett az orosz félnek, hogy mi alapján, még ezt sem tudom határozottan, azt viszont tudom, hogy a Mali az kapott 36 millió forintot, amit úgymond külön zárolt számlán tároltak, majd a 76-os úgymond zárszámadásukban ez már nem szerepel.

0: Dr. Fülöp András.
1: Az akkori szovjetek fölajánlották, hogy felhozzák a fekete dobozt. Tudomásom szerint az amerikaiak is, csak a vállalat ezt tűzzel, vassal megakadályozta, félve attól, ugye, hogy kiderülnek azok a dolgok, és akkor a biztosító társaság és a vállalat között pénzügyi galiba keletkezik.
2: A finn külügyminisztériumban 30 évre titkosították az esettel kapcsolatos aktákat. Hasonló visszajelzéseket kaptak az áldozatok családtagjai is a világ különböző pontjain. Sehol senki nem állt velük szóba, se a légitársaság, se a minisztériumok. Megkapták a biztosítási összeget, kérdésnek helye nincs.
0: November 26-án a műsor szerkesztője a következő levelet kapta.
3: Köszönjük a Malév számára biztosított megszólalási lehetőséget, de nem kívánunk élni vele. Üdvözlettel, Imre Zita, kommunikációs csoportvezető.
2: Németh László azt tervezi, hogy megpróbálja elérni a brit hadügyminisztériumnál, hogy a katasztrófa tanúit mentsék fel a titoktartás alól, illetve oldják fel az esetre vonatkozó bizonyítékok titkosságát. Ma még az is súlyos több évi szabadságvesztéssel büntetendő fegyelemsértés, ha valaki csupán azt elmondja, hogy látotta a balesetre vonatkozó anyagokat.
4: Részletek 2007-es dokumentumfilmem hangjából.
0: Majoros Lászlóné, a hajózó szerelő özvegye.
5: Sajnos a mai napig én olyan özvegyi nyugdíjat kapok, mint hogyha a férjem természetes halállal halt volna meg. Tehát semmi olyan, hogy kiemelt özvegyi nyugdíj, mivel ők ugye szolgálatok ellátása közben veszítették életüket. Sajnos semmi ilyet nem kaptunk, nem. Az én kislányom egy jelképes összeget kapott a biztosítótól, de csak a kislányom. Ez 200 000 forint volt, amit a gyámhatóság tett letétbe, mivel ugye a kislányom még csak 6 éves volt.
0: Kékesi Tibor volt szocialista képviselő, a 2005-ös költségvetési törvényhez nyújtotta be a 100 millió forintos kegyeleti alapról szóló módosító indítványát, amelyet a parlament egyhangulag szavazott meg.
6: A kiemelési munkálatok és az áldozatok repatriálása mintegy 800 millió forint költséget jelent, aminek egy részét az állami költségvetés viselné, az indítvány szerint 100 millió forint értékben. A hiányzó összeg a szerencsétlenségben érintett országok, a gép utasainak hozzátartozói és különféle civil szervezetek felajánlásából tevődne össze. Ennek elősegítéséhez elengedhetetlen a magyar kormány és az illetékes minisztérium kezdeményező szerepe, amely a kegyeleti alap létrehozása által biztosított lenne.
0: Az egykori gazdasági és közlekedési minisztérium kérésére Németh László költségén létrejött a repülőgép nevét viselő HALCI alapítvány, amely a hozzátartozókat képviselte a GKM-mel való tárgyalásokon.
5: Azon az állásponton vagyunk, hogy igenis egy méltányosabb, egy tisztességes kártérítést adjanak nekünk, mivel ők a munkájuk közben tulajdonképpen veszítették életüket, kötelesség teljesítésük közben vesztették életüket, és ők a hazájukért haltak meg. És azt hiszem, hogy az ő hozzátartozóik ezt megérdemelnék, és mi ezt kérnénk még, hogy ezt teljesítsék. Ennyivel tartoznak nekünk.
7: Nekem nem pénz kell, én ragaszkodom ahhoz, amik az emberi jogaimban rögzítve vannak, amit az akkori Kádár rendszer megtagadott ezektől az emberektől, köztük az én feleségemtől, ami az európai alkotmány első számú joga, hogy az emberek joga az élethez való jog. Nagyon erősen hitem van abban, hogy ezt az igazságot, még akkor is, ha ez jelentős időt vesz igénybe, érvényesíteni tudom, amennyiben nem tudunk egymással valamilyen korrekt megállapodásra jutni.
4: Hol?
7: Ezt nyilvánvalóan Magyarországon kell kezdenem, és amennyiben a magyar igazságszolgáltatás ezt minden szinten visszautasítja, akkor az európai törvények értelmében, ahol esetjog érvényesül, az európai hatóságokhoz szándékozunk fordulni.
0: Garamhegyi Ábel, a Gazdasági és Közlekedési Minisztérium volt államtitkára.
8: Ugye nem arról van szó, hogy ebből a pénzből mi kártérítést nyújtunk a hozzátartozóknak. A határozat arról szól, hogy ezt az összeget ennek a malév gépnek a kegyeleti céljaira kell felhasználni. Az a kérdés, hogy mi szolgálja inkább a kegyeleti célokat a gép felhozatala, és az esetleges abban található maradványoknak a végtisztesség megadása, vagy azt szolgálja inkább az érintettek érdekét, hogy a szárazföldön felelhetőket annak rendje és módja szerint repatriáljuk, akik pedig nem lelhetők föl, azoknak valami módon egy helyszíni vagy helyszín közeli végtisztesség megadására gondoskodik az állam.
4: 2007 elején a GKM azzal a javaslattal állt elő, hogy az alapítvány pénzét szétosztanák az özvegyek között, és a fennmaradó összegből pedig Beirutban emlékművet állítanának föl. Ebbe Németh László kivételével mindenki beleegyezett. Németh ezt csak abban az esetben fogadta volna el, ha a GKM írásban garantálta volna, hogy mindenekelőtt először volt felesége földi maradványait szállítják haza.

0: 2014.
1: A gazdasági és a minisztérium előírta az egységes hozzátartozói akaratot. Tehát amennyiben egyetlen egy sem járult hozzá, akkor az volt a politikai álláspont, hogy az összeg nem szétosztható.
2: Na most ön nem járult hozzá az összeg kártérítési célú, vagy kegyeleti célú felhasználásához, akkor mégis hogyan tudták kiosztani a pénzt?
1: Garamhegyi látta, hogy velem nem jut dűlőre, miután számtalan különböző irányú pressziót, érzelmitől fenyegetésig minden volt.
2: Úgy tudom, még olyan is volt, hogy önt követték?
1: Így van, Szilvási titokminiszter megfigyelés alá helyeztetett, az üggyel kapcsolatos aktákat begyűjtette, majd általam ismeretlen évre titkosítatta az aktát. Ami számomra megint egy felháborító dolog, mert én nem hiszem, hogy bármilyen formában is veszélyt jelentettem volna az akkor még Magyar Köztársaság biztonságára, leszámítva néhány háborús bűncselekmény felderítését szándékosan akadályozó egyén számára. Már valószínűleg jelentettem veszélyt, és mind a mai napig döbbenten gondolkodom azon, hogy milyen jogalapon rendelte el ezt a megfigyelést, és milyen alapon merte titkosítatni. Garamhegyi kitalálta, hogy megteremti az egységes hozzátartozói akaratot, hát a németet félre kell söpörni valamilyen módon. Megkereste a feleségem családját, és a feleségem gyermekének ajánlotta fel ezt a 4 millió forintot.
2: Akinek nem ön az apja.
1: Akinek nem én vagyok az édesapja, aki ezt elfogadta, és így meglett a teljes hozzátartozói akarat. Szó nélkül ki is fizették a 4 milliókat.
2: 10 emberről van szó, a Tallér Ágnes stewardess első korábbi kapcsolatából származó gyermek volt a 10. ön helyett, ha jól értem.
1: Így van. Ennek ellenére kifizették neki a 4 millió forintot. Ezek után viszont megmérgesedtem, és beadtam egy bírósági eljárást, amit végül is a legfelsőbb bíróságon megnyertem, és megítélte nekem a bíróság, hogy nekem jogos lenne a kifizetés, a Tallér Györgynek nem lenne jogos a kifizetés. Ezek után bírósági határozattal a GKM-et behajtásos alapon kötelezték a kifizetésre, de miután én nem akarom ezt a pénzt felvenni, ezért bírói letétbe helyeztettem, ami minden a mai napig az utolsó fillérig megvan. Megmaradt ugye 56 millió forint, ami szintén eltűnt, és itt ismét Garamhegyi. Egyik évben benne volt a költségvetésbe, következő évben nem volt a költségvetésbe, aztán megint benne volt, tehát ilyen kreatív könyveléses, népmesei alapon hol volt, hol nem volt ez a pénz, még a végén eltűnt. Erre föl egy újságíró feljelentést tett a rendőrségen, ismeretlen tettes ellen hűtlen kezelésért, és a rendőrség maga sem tudta megállapítani, hogy hova tűnt 56 millió forint kegyeleti célra.
3: Így tehát végleg megpecsételődött az eredetileg 100 milliós összeg sorsa. A remények, hogy összegyűlhet a kiemeléshez hiányzó 700 millió, már korábban szerte foszlottak. 2012-ben pedig Német a Malév csődje miatt, mint a cég 9. legnagyobb részvényese is elbukta befektetett pénzét. Azért vásárolta be magát, hogy belülről jobban ráláthasson az EMA 240-es járat ügyére.
1: A parlament elé is került a dolog, ahol ugye az ellenzék, az akkori ellenzék, a jelenlegi kormányzat kétszer is szavazott, hogy igenis ezt tessék kivizsgálni. A kocka ugye, mint tudjuk, fordult, azóta bármilyen megkereséssel élek, még válasz sem jön sehonnan.
2: Itt a vége ennek a történetnek, vagy úgy gondolja, hogy érdemes még tovább folytatni az ügyet?
1: A magyarok a saját állampolgáraiért akkor és most is erkölcsileg igenis felelősek.
2: Tegyük fel, hogy nemzetközi fórum, nemzetközi bírósága leviszi ezt az egész ügyet, és lehet, hogy ott születik valamilyen elmarasztaló határozat, ám de a kiemeléshez ettől nem jutunk közelebb, hiszen nagyon sok pénz kellene ahhoz, aminek nem látszik ma sem a forrása.
1: Megint már el kell kezdeni a KH-tól az egészet, hogy az anyagiak meglegyenek. Az anyagiak egyébként nem egy olyan hatalmas összeg, a hely megvan, behatárolható, a repülőgép nem olyan mélyen van, mint az Air France repülőgép, amit ugye fölhoztak végül is.
2: Ma járom, mekkora összegről beszélünk?
1: Én úgy érzem, hogy 6-12 millió dollár kellene a kiemeléshez. Tokavonóval, ez a 800 000 méteres mélység, ez gyakorlatilag ma már nem mélység.

0: 2007. szeptember 27-e. Szilvási György, nemzetbiztonsági tárca nélküli miniszter válaszlevele, dr. Répási Róbert, fideszes országgyűlési képviselőnek.
1: A polgári nemzetbiztonsági szolgálatok megállapították, hogy korabeli dokumentumokkal és műveleti adatokkal nem rendelkeznek. Az összegyűjtött információkból a szerencsétlenség oka nem állapítható meg. A 2003-ban kelt két dokumentum a légikatasztrófával közvetlenül összefüggésben nem álló egyéb tartalmuk miatt jelenleg is szigorúan titkos minősítésűek. Az említetteken kívül e témában egyéb iratok nem találhatók.
0: Földesi László repülés történész a 70-es években a Ferihegyi repülőtéren dolgozott repülőgépszerelőként.
2: Angliában is, az USA-ban is, a Szovjetunióban is tudják, hogy mi történt, és ez ott valahol egy archívumban megvan. Hát akkor mi akadálya van annak, hogy akkor tessék megmondani, hogy kérem, ez történt. Itt lehet valamilyen politikai szempont, hogy kinek miért kellemetlen ezzel foglalkozni, de van egy másik szempont is sajnos, hogy a szolgálat, hogyha kiadja, hogy mit tud, akkor abból esetleg lehet rá következtetni, hogy ő hogy szerezte meg azt az információt, és ez 50%-ban igaza van, hogy a nemzetbiztonsági érdekből titkolja. Mi nem tudjuk kívülállók megítélni, hogy most is jogos a dolgot titkolni, vagy nem. Ennek az eseménynek a történelmi távlata még nem jött el. A korrekt megértéséhez. Én nekem az a véleményem, hogy titkosszolgálati archívumokból az igazság csak akkor fog kiderülni, ha legalább olyan szintű módon foglalkozik vele a nemzetközi sajtó, mint annak idején Amerikában a Watergate ügyel. Nem tudunk olyan katasztrófáról, erőszakos cselekményről. Így vagy úgy ne vizsgáltak volna ki, amiről így vagy úgy, ha leg nem tudtuk volna, hogy mi történt. Ez egyedülálló a világban a malév 1975-ös beiruti katasztrófája. Abban, ha valamire igaz a mondás, hogy a vizsgálat lezárult, felejts el, sajnos erre igaz. Polgári civil eszközökkel pedig nagyon nehéz bebizonyítani, hogy mi történt, ha csak valakinek valamilyen csoda folytán a lelkiismerete fel nem ébred.
1: Azóta történt egy, ha lehet, még rejtélyesebb eset. 2014. március 8-án az Indiai óceán fölött tűnt el egy maláj utasszállító gép, a Kuala Lumpurból Pekingbe tartó MH370-es járat. Kérdés, hogy e repülőgép, vagy az MH240-es járat titkára derül hamarabb fény, vagy immár mindkettő örökre a hullámsírban marad.
0: Elhangzott a titkok légijárata, harmadik rész. Közreműködött Bak Anita, Kovács M. István, Séfer Andrea, Szilágyi Zoltán, Tarján Péter, Varga János és Zahorán Adrien. A felvételt Kornides Tamás, Liszkai Károly és Váli Marian készítette. Zenei szerkesztő Kakó Gyula. Markovics Ferenc dokumentum műsorát hallották. Készült 2014-ben a Magyar Rádió 20-as stúdiójában. A dokumentum műsor utoljára 2014. augusztus 30-án hangzott el a Kossuth Rádióban.

0: Konzsuzsával Varga Júlia beszélget.
1: Aranyemberek.
0: Nagy munka előtt áll, Konzsuzsa. Mire készülsz?
2: Hát egy nagy őszi turnéra, ami talán nem lenne egy különleges feladat, de annak az őszi turnénak a végén, december 2-án megint bemegyek a sportcsarnokba, illetve immáron a Budapest sportarénában.
0: Ez ugyanis mindig szorongással tölt el?
2: Nem is az, hogy szorongással tölt el, hanem azért ez egy nagy kihívás. 90-es években ott összesen 6 koncertet csináltam, ugye ennek a stadionnak az elődjében. Az egy nagyon szép szám, és biztató. Ugyanakkor azért eltelt egy pár esztendő, egyrészt, másrészt épült egy vadonatúj csarnok, amelyiknek más lesz a légköre, mások lesznek az adottságai feltehetően. Ezért ez kicsit az én számomra most ilyen ismeretlen a sötétben, de nem bírtam ellenállni annak, én úgy gondolom, hogy nekem ez a dolog jár.
0: Ez a te kényszered, vagy pedig már ilyen érzelmi kényszer, vagy pedig mindig újra és újra megnyugtatnak, hogy igenis meg lehet tölteni egy csarnokot.
2: Is. Nagyon jó dolog, mikor ennyien vagyunk együtt. Nyilvánvalóan a közönséget az én dalaim toborozzák össze. Ez már egy alaphangulat. Na most a feladat ezt a hangulatot felfűteni olyanra, hogy ez visszahasson ránk is ott fönt a színpadon, tehát kvázi összekapcsolni az egész nézőteret.
0: Mi elég régóta ismerjük egymást, ezért is tegeződünk most, már elég nehezen tudnám elképzelni, hogy ennyi év után megházadjunk. De találtam az interneten egy nagyon régi levelet, amit te kezdeményeztél. Ági, tegnap láttad a tévében azt, hogy ki mit tud? Ez mikor kelt ez a levél, és kinek szólt?
2: Hát most itt te évszámokat mondjak neked, hasra fogsz esni, olyan régen volt. Kérlek szépen, második gimnazisták voltunk, és Gergely Áginak szólt, akivel aztán a későbbiekben a Ki mit tudban együtt léptünk fel, mint a Gézengusz duó, tehát tulajdonképpen az egész dolog végül is ezzel kezdődött, mert a fene se akart énekesnő lenni, mi abból az indítatásból jelentkeztünk, hogy hát úgy, ahogy ez az első fiú ott az első adásban, hát úgy aztán mi is tudunk énekelni, abban nincs hiba, és így jutottunk el egészen a döntőig, és a döntőben is elég magas pozíciót vívtunk ki. Minden esetre a közönség szeretetét ekkor nyertük el, vagy nyertem el először, ha úgy tetszik.
0: Ez egy ilyen iskolai pad alatti levelezés.
2: Igen, igen, igen, igen. Az adás másnapján én írtam az Áginak egy levelet, hogy figyelj, ide látta, de és akkor az Ági írta, visszaválaszolta, hogy nem, ő nem látta, miért milyen volt, és akkor leírtam neki, hogy milyen volt, és hogy szerintem így mi is tudnánk, és akkor menjünk, és akkor az Ági mondta, hogy nem, ő nem, én menjek egyedül, én megmondtam, hogy hát én nem, hát egyedül biztos nem.
0: De azért valami defektusnak kellett lenni, hogy ez az inger eljutott az agyadig.
2: Maximum annyi, hogy nagyon szeret a zenét, nagyon szerettünk énekelni, és ez egy nagy játéknak tűnt ez, aki mit tud. Tehát nem lehetett azt tudni, ekkor még nem látszott, és a későbbiekben is csak lassan derült ki, hogy ez egy pálya eleje is lehet. Tehát mi gyerekek voltunk, játszottunk, ráadásul én a magam részéről legalábbis elég éretlen kis 15-16 éves tinédzser voltam, aki olyan nagyon jó pofának gondolta azt, hogy jé, hát egy egész ország előtt lehet énekelni, hát miért is ne? Hát mi van ebben? Nem egy olyan nagy dolog, hiszen az osztály előtt nap mint nap énekeltünk. Szünetekben én énekeltem többnyire, vagy az Ágival együtt énekeltünk, és akkor a lányok táncoltak, így aztán én nem is tanultam meg táncolni például. Mert én szolgáltam.

0: a zenét.
1: Azért azokban az években ez nem volt ilyen természetes, és a te családodban gondolom meghökkenést okozott ez a kaland. Mit szólt hozzá az édesanyád meg a család?
0: Nem is tudták. Tehát mi úgy jelentkeztünk, hogy ez nem volt kvázi nyilvánosságra hozva sem az osztályban, sem a családban, hanem amikor úgy az első adásra indultam, akkor mondtam az anyuéknak, hogy ha talán kedvük, akkor nézzék a tévét, mert talán leszünk benne. És hát nagyon jó pofa volt, hogy ez egy ilyen közösség összehozó játék volt az országban, mert ugye akkor még nem volt televíziókészülék minden családban, tehát a családok összejártak, együtt nézték, drukkoltak a szereplőknek, ez a televízió hőskora volt akkor még.
1: Azt én tudom, hogy azért te ezt tényleg csak kalandnak tervezted, tehát, hogy egy ilyen egyszeri kiruccanásnak, mert csak felvételiztél a jogi karra, vagy pedig ez továbbra is a családi hatás, hogy azért kell valami tisztességes munka, hogy legyen valamilyen papír a kezedben?
0: Nem, én komolyan gondoltam a jogi kart, az egyetemet is bizonyos szempontból komolyan vettem. Már amennyire egy diák az iskolát komolyan veszi. Tehát erről nem volt szó, énekelni nagyon szerettem, és úgy az iskolai elfoglaltság mellett, amikor lehetett, és amikor engedték, mert aztán a gimnáziumban például nem nagyon engedték. Ki mit tud után, mi felléptünk egy párszor az Ágival együtt, és aztán hívatott bennünket az igazgatón, és mondta, hogy na hát kicsi lányok, ez azért így nem lesz jó. És akkor kvázi fél illegalitásban kezdtem el aztán énekelni. Először az Omega zenekarban, aztán az Illés zenekarral, aztán a Metro zenekarral, és miután ez akkor még nem volt a médiákban látható, hallható, nem volt igazán tudható, mert a kutya se figyelte, hogy a diákklubok mi történik.
1: De hát akkor azért ott komoly élet zajlott a diáklubban.
0: Igen, de ez az igazgatónőig nem jutott el, úgyhogy nem volt neki mit megtiltani, de egyébként ez szintén csak játék volt. És én abszolút komolyan gondoltam akkor, amikor az egyetemre jelentkeztem, hogy nekem az lesz a hivatásom.
1: Mert mi szerettél volna lenni?
0: Akkor még úgy gondoltam, józan paraszti észre, mint a féle naív kisgyerek, hogy a jog az az igazságról szól, és az igazságérzetem az nagyon magas szinten volt már gyerekkoromban. Tehát, ha úgy tetszik, kicsit az igazságbajnoka voltam a gyerekek között, az osztályban is. Az igazságtalanságok, amikről úgy gondoltam, hogy nem kéne úgy lenniük, azok nagyon bántottak, stb. És akkor úgy gondoltam, ilyen józan paraszt észel, hogy hát bizony, akkor nekem tán a jogi egyetemre kéne menni, de hát aztán úgy kisváltatva kiderült, hogy ez azért nem feltétlenül arról szól, amiről én gondoltam volna.
1: Lehet egyébként... egyetemben csalódtál, vagy pedig egyszerűen elsodort a zenei világ?
0: Történelmileg úgy volt, hogy csalódtam a rendszerben, illetve csalódtam abban az elképzelésemben, hogy a jog miről szól. És még ez sem zavart volna, tehát én elvégeztem volna az egyetemet, de akkor viszont meg kiderült, hogy a Brody szövegekkel ezek a dalok sokkal inkább szólnak arról, amit én a világról gondolok. És az én helyem ebben a világban az inkább ezekben a dalokban volt, mint abban, hogy a jogi egyetemet elvégezzem, és megpróbáljak a jog eszközeivel az igazság bajnokává.

0: Azért ezzel egy nagyon nagy kockázatot is vállaltál, hiszen a Brody tevékenységére sok mindent lehet mondani, de azt nem, hogy simulékony és a rendszerrel barátkozó volt. És innentől kezdve te is egy ilyen rebellis szerepkörbe csúsztál bele, annak ellenére, hogy a családi és baráti kapcsolat révén azért a másik oldallal is volt kapcsolatod. Tehát azért itt majdnem kenyértörésre is vihetted volna az egészet.
1: Az volt a szerencsém valószínűleg, hogy egyrészt a családom eléggé önálló életet tett számomra lehetővé, tehát ők nem szóltak bele semmibe. Az anyu nem volt egy jégmagmama, aki jött velem a fellépésekre, tehát ők nem is feltétlenül fogták fel, mint ahogy annak idején nagyon sokan nem fogták fel, hogy ezek a dalok pontosan miről szólnak. Egészen biztos vagyok benne, hogy a közönség egy része sem úgy szerette, és nem azért szerette őket, amiért én szerettem énekelni. De ez nekem végül is mindegy volt. Azért, mert egy, nekem hosszú a hajam, kettő, mert ez egy olyan zene, amilyen zene, három, mert a Brody olyan szövegeket ír, amilyen szövegeket ír. Ez már teljesen mindegy volt.
0: A zene volt a fontos, vagy tényleg ez a szöveg? Én... Elég sok muzsikussal dolgoztál együtt, és mégis mindig a Brody volt az állandó tényező.
1: A dolgok elején a nagy csábító erő az a zene volt, ami egészen más volt ahhoz képest, amilyen légkörben mi felnőttünk. Tehát ez egyfajta elvágyódás, különállást jelképezett mindattól, ami az akkori Magyarországot jellemezte. Tehát maga a zene. Ugye ez egy angol szász eredetű dolog, vagy angol, vagy amerikai, esetleg nyugat-európai slágerek voltak ezek, és ezek nagyon másképp szóltak, mint az akkori itthoni tánczene. Az alapvonzás az ez volt, nyilván a Brodyt is ez vonzott ehhez a műfajhoz, és akkor, amikor az első szövegeket megírta, konkrétan még nem is nekem, hanem az Illés zenekarnak, tehát a Ne gondold az utcán, légy jó kicsit hozzám, akkor azt gondoltam, hogy húha, hát ez azért nagyon érdekes, mert ugyan angolul nem tudtam igazán, de azokat a szövegeket, amiket angolul énekeltem, többnyire lefordítottam, vagy lefordították nekem, tehát tudtam, hogy miről szólt, és hát eléggé banális kis dalocskák voltak. És amikor megjelentek ezek a Brody szövegek, akkor azt mondtam, hogy ez egy nagyon érdekes kísérlet. Egyrészt az, hogy a közönség ezt befogadja-e. Másrészt én hiteles tudok-e lenni. Ugye van egy olyan mondás, hogy nem csak tisztességesnek kell lenni, hanem annak is kell látszani. Tehát az, hogy én belülről elfogadtam ezeket a dalokat, még nem jelentette azt, hogy én hitelesen fogom tudni ezeket tolmácsolni. De aztán valahogy ez úgy harmóniába került, és nem volt furcsa senki számára az, hogy egy ilyen, végül is én sokáig kislányos voltam, és kislányosan is néztem ki. Tehát, hogy egy ilyen kislány végül is ilyen típusú szövegeket énekel. Tehát, hogy egyáltalán bármit is mondani akar ezzel a zenével.

0: Igazából, ami talán nem csak a fiatalok számára, hanem egy más generáció számára is elfogadottabbá tehette azt, amit ti műveltetek, azok a versek voltak, amikor szokásos Bródy szöveg mellett egyszer csak megjelent József Attila, meg Kányádi Sándor és meg sok mindenki szerzőtársként, és akkor egy egészen más dologba csaptál bele. Ez tőled indult, vagy ez is egy olyan lehetőség volt, amit észrevettél?
1: Talán az utóbbi. Nem biztos, hogyha nem hoz a Bródy mondjuk egy Milne verset megzenésítve. A Szél című Milne vers volt az első, amit énekeltem. És mondtam, hogy jé, hát ez pontosan összesimul egymással ez a két dolog. Akkor nézzük meg, hogy lehet-e komolyabb költeményeket is ad abszurdum ebben a műfajban. És akkor az első öt lemezemen mindegyiken volt egy-két vers. József Attila, aztán Burns.
0: Én például biztos, hogy a korai még a konyt nekem miatt vettem a kezembe a Burns kötetet. De az én lányom is ennek a dalnak a nyomán, amikor egyszer egy ilyen régi bakelit lemez felraktam, akkor ő levette a polcról a Burns kötetet.
1: Ez egy privát játék volt a részünkről, tehát ennek nem volt előzménye, akkor még nem létezett sem a Sebő Feriékféle megzenésítés sorozat, sem a Kalákat. Tulajdonképpen végül is ezt mi kezdtük el, vagy hogy tetszik, Bródy kezdte el, mert ő hozta az első verseket, a zenéket ő írta ezekhez a versekhez, és ez egy ilyen privát kihívásá vált, hogy mennyire tudjuk integrálni a dalaink közé, a Bródy szövegek közé ezt az igazi irodalmi anyagot. És aztán már az egy következő lépés volt, hogy a Jelbeszéd Málőr után azt mondtam, hogy jó, hát hogyha Bródyt nem lehet, akkor tessék, itt van József Attila, meg Arany János, meg nem tudom én. Tehát az első verslemez az végül is egy ilyen indulati lemez volt.
0: Ez abban az időszakban volt, amikor Bródy János eltiltották mindenféle fellépéstől.
1: A házi őrizetben volt, és megfigyelték őt is, meg mindenkit, aki annyira mulatságos ez már tulajdonképpen, hogy a rendszer ilyesmivel is foglalkozott. Akkor se mértük fel igazán, és nem vettük igazán komolyan. Nem gondoltuk, hogy ebből azért olyan óriási nagy balhé, vagy nagy baj lehet. Pedig hát végül is a környékünkön, itt az egyéb szocialista országokban volt rá példa, hogy valakit egy tolvonással eltüntettek a föld felszínéről.
0: Nem lehet, hogy azért voltál te azért valamennyire védve, mert az első férjed Boldvizsár Miklós az édesapja révén azért a politikai körökben igenis jelenthetett védelmet. Lehetett mellette egy kicsit renitens.
1: Nem, ezt nem gondolom, hogy ez bármiféle szerepet játszott volna. Senki semmiféle felelősséget nem vállalt. Tehát a Jelbeszéd dolog is úgy kezdődött, hogy alulról elkezdte valaki a Budapesti Pártbizottságból favorizálni ezt a kis lemezt, és mint véres kardot körbe hordozta ott elvtársilag, és hát az elvtársaknak eszükbe se jutott, hogy hát gyerekek, ez hülyeség, hát hagyjuk. Hát nem árt ez senkinek, tehát nem élveztem, vagy nem kaptam rajta az életet azon, hogy bármiféle. Az bár sokkal inkább, hogy egyrészt az Illés zenekarhoz tartozva, vagy a Bródyékhoz tartozva, hát, hogy úgy mondjam, meg kellett gondolnia az akkori kulturális vezetésnek, hogy mekkorát vág rajtunk. Mert én azt gondolom, hogy a népszerűség az igazi védelem. Hogy is olyan mérlegre kellett tenni, hogy most ére ez nekünk annyit, hogy ne kelljen többet a Szörényi Leventét meg a Kondz Zsuzsát néznünk, hogy minket emiatt a hülyeség miatt bíráljanak. És azt gondolom, hogy egyrészt nem értünk annyit, tehát messze nem értünk annyit. És ebből a szempontból én egy kalap alatt voltam velük, mert akkor, amikor az Illés zenekar nyilatkozott Londonban, és ezért egy évig letiltották.
0: Legjobb vidéki zenekarra váltak.
1: Igen, akkor Szerelem című, éppen akkor megjelent nagy lemezem is be volt tiltva, tehát a Magyar Rádióban, azt egy év után kezdték el játszani. De az, hogy tovább lehetett élni, közönségünknek köszönhetjük.
0: Amikor 1989-ben köszöntött, akkor azért nagyon sok művész értelmiségi állást foglalt. És gondolom, neked is ez egy elég komoly határt jelentett az életedben. Ez egy pozitív dolog volt a munkádban, meg a magánéletedben, vagy azóta már átértékeled?
1: Abszolút pozitív dolog volt, és azt gondolom, hogy a mai napig pozitív dolog. Az egy más kérdés, hogy nagyon sok minden nem úgy történt akkor sem, azóta sem, és ma sem úgy van, ahogy azt mondjuk én személy szerint jónak látnám. De hát sokan vagyunk a világon, és én csak egy vélemény vagyok, a nem tudom én hány millióból. Az én egyéni szemszögömből és az ország szemszögéből is ezt mindenféleképpen egy pozitív dologként kell értékelni. Magyarország egy szabad ország lett bizonyos szempontokból. Természetesen az idők folyamán hozzáadottak olyan kötődések és kötöttségek, amelyek ezt a szabadságot korlátozzák. Na de hol nem?
0: Nem merült föl, hogy nem Budapesten élsz, hanem mondjuk Svédországban?
1: Úgy általában az egy nagyszerű dolog, és ez feltétlenül a rendszerváltás következménye, hogy az embernek nem kell feltétlenül választania. Gondolhatja azt is, hogy neki most Magyarországon jó. Itthon marad. Egy-két év múlva adódik egy olyan lehetősége, elmegy egy-két évre, majd megint visszajön. Tehát a nagyvilág kitágult. Párizsban már majdnem olyan, mintha Debrecenbe vagy Kaposvárra menne az ember, és Róma sincs messzebb, mint Kiskunfél egyháza. Ha úgy tetszik, csak nyelvi kérdés, és a mai gyerekeknek, ez a számunkra talán sarkalatosabban vetődik fel, de a mai gyerekek előtt tényleg nyitva áll a világ, és tényleg kipróbálhatják magukat a világ akármelyik sarkában, és aztán nyugodtan jöhetnek, és világpolgárként élhetnek Magyarországon is. Na, az lesz a szép világ, amikor Magyarországon is világpolgárok élnek.

0: 1977-ben kaptál Liszt Ferenc díjat, ugye jól emlékszem?
1: Igen.
0: Az nagyon nagy megdöbbenést keltett? Hitted volna mondjuk a 60-as évek végén, hogy te mondjuk 10 év múlva ilyen állami elismerő kitüntetést kapsz?
1: Abszolút nem. Nem tudom egészen pontosan, hogy mi a dolognak a háttere. Valószínűleg, hogy miközben nem becsültek bennünket igazán sokra, és azért ettől még a művészet perifériáján volt a mi helyünk, de valószínűleg, hogy az imponált, és az mindenféleképpen motiválhatta ezt a kitüntetést, hogy akkora tömegeket mozgatott a műfaj, amekkorákat, és ez tiszteletet parancsolt a kulturális vezetés részéről is. És ezzel az első két díja, mert ugye ugyanabban az évben a másik díjazott Presser Gábor volt, végülis azt gondolom, hogy a rendszer ezt a fajta megbecsülését fejezte ki a műfaj irányába, hogy jó, ti nem vagytok igazán művészek, de azért kell, hogy tudjatok valamit, ha már ennyi ember odafigyel rátok, meg ennyi ember szeret benneteket. Körülbelül ennyit jelentett a dolog, nem többet, természetesen nagyon örültünk neki, mert úgy éreztük, hogy ezzel egy lépéssel beljebb kerültünk a kultúrkörön, a kultúra köré vont palánkra felülhettünk.
0: 2006. március 15-én egy újabb kitüntetést kaptál egy teljesen más környezetben, de akkor itt már nem is a műfaj elismerése volt a lényeg, igaz?
1: Az az igazság, tudod, hogy a kitüntetésekhez az ember úgy viszonyul, hogy nagyon örül nekik, meg gondol róluk ezt, azt, amaz, de hát végül is az úgy váratlanul esik az ember fejére. Az örömtől nem nagyon latolgatja azt, hogy akkor most ez miért vagy miért nem. Azt gondolom, hogy ma már ez személy szerint nekem szól, és nem is annyira a műfajnak.

0: Azt mindenki tudja Konzsuzsáról, hogy énekes, hogy olyan értelmiségi, akinek a véleményére érdemes odafigyelni, de magam is tapasztaltam egyszer egy hosszabb autóúton ültünk együtt, hogy van egy olyan rögeszméd, ami abszolút új, és teljesen belemerültél. Ez a csillagok világa. Ez mikor keletkezett?
1: Ez egy játék. Hogy mondjam, szeretek kártyázni, és igen, szeretek foglalkozni az asztrológiával, nagyon érdekesnek tartom, és figyelem, hogy a dolgok úgy alakulnak-e, és az emberek valóban olyanok-e, amilyeneknek a csillagok mutatják őket ad abszurdum.
0: Mert tehát szoktál egy... így neki vesekedni? Tudod, ez a van, aki... Y-Z-t, azt mondod, hogy igen, te oroszlán vagy. És ebből elkezdesz játékból ezek szerint következtetéseket levonni, hogy vajon milyen lehet?
1: Igen, ez pontosan ugyanolyan, mint a rejtvényfejtés. Én nem rejtvényt fejtek, hanem tudom én, horoszkópokat nézegetek, megpróbálok azokból következtetéseket levonni. Nagy szerencsémre ugye ez egy olyan dolog, amit csak az idő igazolhat, és az alaposabb ismerete a karakternek, hogy jól gondoltam-e én azt, amit gondoltam róla.
0: Tehát akkor ez igazából csak egy kalandozás.
1: Egy hobbi, persze. Én nem golfozok. De még az is lehet, hogy majd egyszer azt is fogok, és mint ahogy sielek, úgy asztrologizálok.
0: Konzsuzsáról mindenki tudta sok-sok éven keresztül, hogy egy olyan védjegye van, ami senki másnak a hajad. Van, aki nem tudom, ilyen különböző ruhákat visel, bár az is már egy stílus elem, amilyen. Én arra emlékszem, volt egy olyan nadrágod, aminek a teteje sötétkék volt, az alja meg fehér, és mindenféle különleges szabás vonalai voltak, de ez már csak az én eredeti szakmámból adódik, hogy ez erre én odafigyeltem. Ott egyszerűen nem csak a zenei stílusnak a megteremtése is zajlott, hanem az is, hogy kérem szépen, milyen jelenség, milyen emberek miben járnak, hogyan járnak, és az is gyökeresen más volt, mint az addigiak. Ezt úgy magadtól, vagy voltak szövetségeseid, akik ebben segítettek?
1: Ez nagyon jó lenne, ha lettek volna, de nem nagyon voltak. De azért ez nem egy ilyen nagyon misztikus dolog, ez ennél sokkal egyszerűbb, nevezetesen az, hogy az én számomra mindig is a tartalom szabta meg a külsőt. Az életben két dologhoz nincs igazán viszonyom, az egyik a tárgyak, és ebből a szempontból a hajam is egy tárgy, a másik pedig az idő. Bármitől, ha úgy érzem, hogy erre most szükségem van, hogy megváljak, egy perc alatt meg tudok válni tőle. Mint ahogy értetlenül állok kicsit a visszaemlékezések előtt, nem tudom én, milyen jubileum, meg az amolyan születésnap, és nem tudom, ehhez egyszerűen nincs érzékem. Ezt egészen pontosan lehetett tudni nekem már az első percben, hogy valószínűleg egy József Attila verset nem lehet elénekelni akármilyen szerelésben, most egyszerűsítsük le ennyire. Tehát gondolj bele, hogy manapság például milyen akár világsztárokat láttuk, mi mindent aggatnak magukra, hogy néz ki a frizuráik, stb. Na most bizonyos mértékig a mondani való függvénye. Tehát egy Pink nyugodtan nézhet ki úgy, ahogy kinéz, mert a dalok tartalma, amiket énekel, abszolút adekvát. Mint ahogy Tracy Chapman úgy lép fel, ahogy fellép, ezt azért mondom csak, mert éppen a napokban láttam. Külföldön egy koncertjét, na most ez az én számomra, miközben lett volna talán érzékem. Ma már nincs, de annak idején meg talán lett volna érzékem ahhoz, hogy mindenféle cuccot magamra rángassak, ami éppen a legdivatosabb, de úgy gondoltam, hogy ezt nem tehettem meg egy József Attila verssel, hogy én úgy megyek ki a színpadra. Mondjuk a hajam az egy idő után elkezdett zavarni, szóval akinek volt hosszú haja, az bizony tudja, hogy az tud nagyon kényelmetlen lenni. Telente különösen az egy dilemma, hogy most beleteszem a téli kabátba, kívülre teszem a téli kabáton meg. Egyáltalán az, hogy ez attribútum lenne, tehát, hogy ez annyira hozzám tartozna, mint amennyire te is jelzed, ezt abszolút nem éreztem, pedig egy NDK-s televízió műsorban még meg is mérték, hogy hány centi.
0: Ha nem dolgozol, akkor mivel töltöd mostanában az idődet?
1: Akkor is dolgozom.
0: Szóval munkamániás leszel?
1: Nem, vagy? Figyelj ide! Ez egy olyan szakma, amikor az ember szinte mindig dolgozik. Tehát látok valamit az utcán, arról eszembe jut valami. A következő lépés az az, hogy elmondom mondjuk a Brodynak.
0: És akkor és
1: nem feltétlenül. De ez a, tudod, az a fajta kapcsolat, hogy szavak nélkül is értjük egymást. Vagy elmegyek egy koncertre, ami látszólag szórakozás, de ott elindít bennem valamit, amiből aztán majd lesz valami. Tehát az egész élet végül is, akkor is, amikor nem dolgozom, egyfajta felkészülés.

Koncsuzsával Varga Júlia beszélgetett. A Dokumentum műsor 2006-ban készült, és utoljára ugyanabban az évben, december 23-án hangzott el a Kossuth Rádióban.

0: A pontos idő 6 óra. Jó reggelt kívánok! A hírszerkesztő Jávor Miklós nevében is. A mikrofonnál Beslén Bettina. Hírek következnek a Kossuth Rádióban. Berlinben egy ember meghalt, többen súlyosan megsérültek, miután egy autó tömegbe hajtott a belvárosban tartott Pride rendezvényen. A hatóságok hajtóvadászatot indítottak a helyszínről elmenekülő autó után. A rendőrség szerint az esetnek több gyanúsítottja is lehet. Az álmokfutás után lefújták a berlini Pride-ot, és lezárták a Tiergarten környékét. Kedden találkozhat Washingtonban az amerikai és az ukrán elnök, írja a Reuters fehérházi forrásra hivatkozva. Donald Trump és Volodymyr Zelenszky találkozójának tervét ukrán források is megerősítették, hozzátéve, hogy Kijev várja a hivatalos megkeresést. Az ukrán elnök szerint újabb 30 ezer észak-koreai katona bevetésére készül az orosz-ukrán háborúban Moszkva. Volodymyr Zelenszky hangsúlyozta, a csapatok érkezését Oroszország Rozsonyeci régiójába várják, fenyen pedig új ballisztikus rakétaindítókat is a térségbe szállíthat, ami egész Ázsiára veszélyt jelent. Több mint 250 ezer ember menekült el az erdőtüzek elől Franciaországban és Spanyolországban. A spanyol hatóságok megerősítették, hogy Valencia tartományban egy idős férfi meghalt a tűzben. Párizs mozgósította a katonaságot az ország délnyugati részén, és Bordeaux térségében 7 városból evakuálták a lakosságot. Idehaza Sunnevent Pált, az ELTE tanszékvezető egyetemi tanárát jelöli alkotmánybírónak a Tisza frakció. Magyar Péter miniszterelnök hangsúlyozta, olyan alkotmánybírót jelölnek, akinek szakmai felkészültsége, nemzetközi tekintélye és alkotmányos elkötelezettsége megkérdőjelezhetetlen. Illegitim módon eltávolított alkotmánybírónak nem lehet legitim utódja. Így reagált a Fidesz frakció arra, hogy Sunnevent Pál egyetemi tanárt jelölt alkotmánybírónak a Tisza frakció Hende Csaba helyére. Ebben a színjátékban a Fidesz nem vesz részt, fogalmazott az ellenzéki párt. Folytatódik a Gazdasági és Energetikai Minisztériumhoz tartozó állami vállalatok átvilágítása, közölte a tárca vezetője közösségi oldalán. Kapitány István azt írta, egyenként, alaposan, minden esetben dokumentumok alapján vizsgálják meg a szerződéseket és a korábbi döntéseket, amit pedig feltártak, továbbítják az illetékes hatóságoknak. Szeptembertől nyilvánosak lesznek az egészségügyi ellátással összefüggő fertőzések intézményi adatai, jelentette be közösségi oldalán az egészségügyi miniszter. Hegedű Zsolt hangsúlyozta, már elkészült az adatközlési rendszer szakmai módszertana. Az információk pedig egységes definíciókra, validált adatokra és nemzetközi szakmai tapasztalatokra épülnek. A Balatonfüredi Vindés Laurát választották a 201. Anna Bál szépének. A győztes lány első udvarhölgye, a debreceni Tollas Viktória, második udvarhölgye pedig saját testvére Vindis Regina lett. A Bál szépei a hagyományoknak megfelelően ma délelőtt a kisfaludi színpadon találkoznak az érdeklődőkkel, majd sétakocsikáznak a városban. Az időjárásról. Folytatódik a napos felhős idő, délutántól főképp délnyugaton lehetnek záporok, zivatarok. Nagy területen megélénkül, nyugaton megerősödik a szél. A zivatarokat viharos széllökések is kísérhetik. A hőmérséklet napközben általában 29-35, késő este 23-28 fok között alakul. Hírekkel legközelebb 7 órakor jelentkezünk itt a Kossuth Rádióban.
1: Ismét a Kossuth Rádió hullámhosszán, az archívum műsorából. Most következő műsorunk 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Az üzlettárs. Joseph Conrad elbeszélését rádióra alkalmazta Soltészki Tibor.
3: Hogy milyen dolgok történnek. Itt, a mi tiszteletre méltó tengerszorosunkon is, jóformán a kontinensre induló luxushajók, a Svájcban, Monte Carlóba induló utasok orra előtt. Át kellett volna telepíteni mondjuk a déltengeri szigetek környékére, hogy elhiggyék. de túl sok fáradtságba került volna. Itt van tehát szinte nyersen, úgy, ahogy nekem elmondták.
4: Szóval ezeket a történeteket maga találja ki? De mégis, hogy jutnak az eszébe?
3: A téma az utcán hever, így mondják. Az ember rendszerint felcsíp valamilyen ötletet.
4: Miféle ötletet?
3: Hát, múltkor például kicsónakáztam a sziklához. Az evezős mesélte, hogy majd 20 évvel ezelőtt egy hajó itt szenvedett hajótörést. Ez például felhasználható ötlet valamilyen elbeszéléshez. A csatorna mélyén. Ez lehetne a címe.
4: Ne, ostoba locsogás az egész. A csónakosok évek óta ezzel a hazugsággal letetik a Westporti nyaralókat. De valamit persze mondani kell az ilyen népségnek. Egy shillingért meg csónakáztatják magukat, közben meg maraságokat kérdeznek. Ezzel is telik az idő. A világ legostobább dolga így a part mellett csónakázni bérelt evezősökkel. Amíg csak tengeri betegséget se kapnak.
3: Szüntelenül mozgott a szakálla, szögletesre nyílt őszbozont. Csak kalapja. Hatalmas karimájú, puha, fekete nemes kalap, amit sohasem vett le a fejéről, félrecsapva. Tökéletesen kifejezte az emberekről, szokásukról és erkölcsökről alkotott lesújtó véleményét.
4: Szép kis ötlet. Hazugságból?
3: Akkor is ötlet, ha nem igaz. Láttam a sziklákat, hallottam a sokat emlegetett viharról, a háborgó tengerről.
4: Jó lenne magának, ha megtudná az igazat.
3: Nem merném biztosra mondani. Azt mondják, hogy a valóság sokszor túltesz a képzeletet.
4: Ki mondja ezt?
3: Hát nem úgy gondoltam, hogy név szerint.
4: Hát már azt hittem, hogy van.
3: Ránézésre amolyan vén kalandornak látszott, aki a világ legsötétebb zugaiban szerzett számtalan gonosz tapasztalattal vonult nyugalomba. A vén haramia, később tudtam meg, a lábát sem húzta ki Angliából.
4: Hát, nekem azokról a sziklákról egy iroda jut az eszembe. Néha nap benéztem oda, egy londoni iroda valamelyik utcába, a Cannon Street-i vasútállomás mögött.
3: Na, hát ez, hogy úgy mondjam, kicsit távoli összefüggés.
4: Bajre, bakolva az összefüggésekkel! Baleset volt.
3: Na, egy balesettel kapcsolatban is beszélhetünk összefüggésekről, előzményekről és következményekről. És ha ezeket tisztázni tudjuk, akkor...
4: Az tisztázni maga talán meg is tudná tenni. Ráér most?
3: Mondjuk.
4: De ebben az összefüggésben nincs semmi tengerész história. Persze, költhet hozzá a saját fejéből, ha nagyon akarja.
3: Megtehetem, ha szükséges.
4: Na, szóval az iroda 7 háznyira volt a Zöldmacska vendéglő, tehát a vasúti híd alatt. A dolgom volt a városban, ott szoktam ebédelni. Oda járt Klute is, hogy megegye az ürűcombját, és megnevettes a felszolgáló lányt. Fura figura volt ez a Klute.
3: Csak nem hollandus volt.
4: Az ördög tudja, angolul beszélt. Mikor először láttam, egy Amerikából jött hajóról szállt le, utas volt. Kérte, hogy mondják neki egy jó kiszállót a közelbe. Néhány napig meg akar húzódni és körülnézni. Legközelebb a Cityben. Ittunk egyet. Sokat mesélt magáról, évekig Amerikában élt, mindenfélével. Foglalkozott a legkülönbözőbb helyeken, még szabadalmazott csodagyógyszerekkel is házalt. Utazott hirdetési szövegeket, meg más ilyen féléket itt. Hát.
3: Klute jó történeteket mesél. Hanyagmozgású, magas fickó. Égnek álló fekete haja, mint a kefe. Hosszú a képe, hosszú a lába, hosszú a keze. Hunyorgat a szemüvege mögött. Mókás dolgokat beszél.
4: El tudja képzelni?
3: Aha.
4: Sosem nevettem ennyit életembe. Anyja morult. Ha arról mesél, hogyan kopasztotta meg a saját apját, meg azon is nevettem volna. És tőle még az is kitelt volna. Aki szabadalmazott, csodagyógyszerekkel házol, attól mindenki telik. szerencsejátéktól a szándékos emberölésig. Ezt jegyezze meg, ez az igazság. Azt hiszi, minden sikerül. Mindenből kivághatja magát. Bolondnak nézheti az egész világot.
3: Miért ilyen fontos ez a gyógyszer dolog?
4: Fontos? Ez a Klute. Jó üzletember volt. Néhány száz fonttal a zsebében jött haza. És mire megint találkoztam vele, mondjuk fél évvel később már üzlet. Társ volt George Dunbarnak. Éppen volt valami az egyik dokban álló hajón, amiről meg akartam kérdezni George-urat. Ez nem az a Klute jön ki a hátsó irodából mindenféle papírokkal a kezében? Üzlettárs, érti?
3: Értem a néhány száz font.
4: Meg a beszélőkéje. Elaktok a meséktől még George Dunbar szeme is tágra nyílt. Már, mint hogy mi az üzlet.
3: Szóval bizalmat keltő ember.
4: Persze, nevezze csak, ahogy akarja. Jó, jó, szóval üzlettárs.
5: Azonnal, mivel szolgálhatok?
4: George úr.
5: Harry kapitánnyal elmentek az ügyvédjükhöz.
4: Mr. Klute, maga az?
5: Hello, jaj, de régen láttam.
4: Mit keres itt?
5: Hát maga mit keres itt?
4: Én George úrnak dolgozom. Kinn a dokban.
5: Én pedig George úr üzlettársa lettem. Gyümölcskonzerv szállítással foglalkozom ebben a kellemes kis üzletben.
4: Érdekbe is. Jó helyet talált magának. George úr igazi.
5: Mondja, milyen hajó az a híres öreg Sagamore? Igaz lelkére?
4: Milyen? Remek?
5: Maguknak minden hajó remek, mert abból élnek. Hát elárulok én magának valamit. Én inkább egy ócska harisnyába raknám be a pénzemet. Sokkal inkább.
4: Szóval már akkor. Jegyezze meg. Már akkor.
3: Nem, várjunk csak. A Sagamore a Mandy és Rogers cégé volt, ezt mondták nekem.
4: Bétan csónakosai, ő se tudják, mit beszélnek. Csak használta a cég zászlóját. És ez egészen más. A szívesség. Harry kapitány már hajóparancsnok volt a cégnél, amikor az öreg Dunbar meghalt. Aztán az örökségükből, meg valami hirtelen jött pénzből, megvették az öreg hajót. Csak a Mandy és Rogers intézte tovább a hajó ügyeit, mintha a sajátjuk lett volna. Ilyen összefüggések között nem volt rossz befektetés megvásárolni azt a hajót, már mint akkor. De ez még jóval Klute előtt volt. Ne feledje.
3: Nem felejtem el. Ilyenkor azt szoktuk írni, eltelt néhány év. Ez egy-kettőre megvan. Erre a vén haramia képű elhallgatott, hiszen néhány év volt az ő élete. Majd arról kezdett mesélni, hogy Klute léha erkölcsi felfogása, gátlástalan és ellenállhatatlan humora, vakmerő kalandor természete milyen hatással volt George Dunbarra. Klutét változatlanul foglalkoztatta a régi szakmája, a csoda gyógyszerüzlet. Kellő tőkével, a hirdetésekbe bőkezően investált pénzzel igazi nagyboltot lehetett volna csinálni belőle. Izgatta a lehetőség, hiszen ő ehhez értett igazán.
6: Mit jössz elő már megint ezzel a dologgal? Nincs értelme, nincs pénz. Annyi is alig van, hogy a víz színén maradjunk, nem, hogy ezreseket dobáljunk ki hirdetésekre. És hogy adhatnánk el a bátyám hajóját? Egyetlen nyugodt pillanatom nem lenne soha többé, különösen egy ilyen ügy kedvéért.
5: Attól félsz, hogy nem találjuk meg a számításunkat?
6: Dehogy, de ennyi év után...
5: A Sagamort nem eladni kellene. A nyavajás öreg jószág már a biztosítási összeg felét sem hozná be.
6: Hát akkor mit célozgatsz hetek óta arra, hogy hajó tulajdonosok vagyunk? Elegem van belőled!
5: Az öreg Sagamore-nak nem az kell, hogy eladjuk. Csatabárt kell neki. Csatabárt.
6: Mit akarsz ezzel mondani?
5: Elsüllyeszteni. Teljes biztonsággal el lehet intézni. És aztán a bátyád is beadná a biztosítási pénzből rá eső részt. Úgyis azt hiszi, hogy te vagy a világ legügyesebb üzletembere. Te szerzel vagyont neki.
6: Azt hiszed, olyan alak a bátyám, hogy hajlandó szánszándék a hajótörés szenvedni? A legegyenesebb ember a világon az én bátyám.
5: Nem akkor a zajt még meghallják odakint. A bátyád az erény eleven mint a képe. Csak rá kellene beszélni, hogy egy út idejére maradjon itthon. Jár neki is a szabadság. Pihenjen egyet. Ha? Miért ne? És ami azt illeti, már ki is néztem valakit erre a munkára.
6: Szóval azt képzeled, hogy én efféle, hogy én képes vagyok ilyesmire? Hát minek nézel te engem?
5: Azt képzelem, hogy nem sokára bitang rosszul fog állni a szénád. És minek ez a nagy felháborodás? Mondtam én, hogy özvegyeket vagy árvákat lopjál meg. Ugyan, barátom? A Lloyd biztosító biztos nem hal éhen. Vannak vagy 40-en, a nem többen, akik az aláírásukkal felelősséget vállaltak a vacak hajódért. Úgyis minden kockázatot figyelembe vesznek. És az ördögbe is. Előbb vagy utóbb minden hajót utolér a végzet. A gyanú árnyéka sem merülne fel. Sok-sok esztendeig fizettétek a díjakat. Ha? Félsz?
6: Nem félek. Fel vagyok háborodva.
5: A feleséged még jobban fel lesz háborodva, amikor megkéred, hogy költözzön ki a szép kis házatokból, és zsúfolódjon be egy második emeleti udvari lakásba, talán már a csemetékkel egy...
6: Az a fő, hogy becsületes legyen az apjuk.
5: Na jó, határoz gyorsan, és gazdag lesz az apjuk. Az legalább annyit ér.
4: És az így ment hetekig. George nem tudott szakítani Clouthéval, nem tudta odalökni a néhány száz fontját, és különben is megszokta már, hogy mindig mellette legyen. És persze, ott volt George újdonsült felesége.
7: A férjem üzlettársa milyen ügyes, milyen szórakoztató, milyen nagyvilági ember.
4: Amikor Clouthé náluk vacsorázik, frakba bújik a nyavajás. És ez az asszonykának nagyon tetszik.
5: Ürítsük hát ezt a poharat az üzleti sikerekre és a szép fiatalasszonyra.
6: Cheers.
7: Ó, Mr. Clouthé, bár csak sikerülne már valami az én George-omnak, hogy jobbak lennének a kilátásaink, mert a körülmények olyan középszerűek.
5: Tudja, mi hiányzik a férjéből? Egy kis vállalkozó szellem, meg egy kis merészség. Legjobban ön tudna belé lelket önteni, Mrs. Dunbar, ugye, George?
4: Ostoba költekező liba volt. Nagyobb lábon éltek, mint ahogy megengedhették maguknak. Egyszer láttam is. Sejem ruha, szép kis topánkák, csupa toll, és illatfelhő, rózsaszínűre pingált arc. A lakásuk meg, mint az Alhambra színház társalgóján. Nem olyan, mint egy tisztességes lakás. Hát, legalábbis, szerintem. Inkább utcára való lett volna. Ez minden, amit róla mondhatok. Őt majd magának kell kitalálnia. Biztos ismeri a fajtáját.
6: Bízza csak rám nyugodtan.
4: No, majd egy hónap múlva a szagamór hazaérkezett.
6: És addigra George már nem tudott szabadulni Clouthé ötletétől.
8: Öcskös, te nem valami jól nézel ki.
6: Á, semmi bajom, jól vagyok.
8: És az üzlettel minden rendben van?
6: Hogy ne, megy a bolt. Sok az üzlet, megy a bolt.
8: Akkor onnan ez a gondterhelt ábrázat. Úszol a pénzben, és nem bírod tempóval. Jól van, öcskös.
9: George-ot kiveri a veríték, inge a hátára dobod. Kezd megharagudni a kapitányra. Te ostoba, mondja magában. Még hogy én úszom a pénzben. Aztán hirtelen arra gondol, miért is ne? Clouthé ötlete megragadt a fejében.
6: Clouthé?
5: Igen?
6: Talán igazad van, azt hiszem. Nem beszélnél a bátyámmal? Eladhatnánk a hajót.
5: Csata bár.
6: Na de, hagyd már ezt a...
5: 500.
6: Mi 500?
5: Szereztem embert. 500-ért elintézés, még ő lesz hálás.
6: Hazudsz. Ilyen ember nincs.
5: George. Tudom, hogy te becsületes polgár vagy. Becsületes a betojási.
6: Na de...
5: Na jó, azt hiszem, te vagy a legbetojtabb ember, akivel életemben összeakadtam. Már attól is félsz, hogy a bátyáddal beszélj. Félsz. Pedig egész vagyon vár mindhármunkra.
6: Jó, jó. Beszélek Harryvel.
10: Még hogy én nem mondhatok
6: komolyan. Arra gondoltunk, Harry, hogy utazhatnál egy kicsit.
10: Nekem ugyan nem kell
6: pihennél, sétálgatnál Jane-nel.
10: Jane, igen, ő szívesen maradna, azt hiszem. Elege lehet a tengerész életből, mégse asszonynak való.
6: Hát igen.
10: Meg a rokonságot is annyit emlegeti. Biztosan látni szeretné már őket. Na látod, ez jó ötlet. Ebéd után beszélek is vele.
6: Jó, hát ahogy gondolod. Ne, de ha mégis...
10: Nem, George. Tudod, hogy két hetet sem bírok ki a szárazon a jó öreg Sagamore nélkül.
9: George teljesen összeomlik lelkileg. Keresztül lát rajtam, gondolja. George már a saját árnyékától is fél ekkorra. Claude pedig vár. George egyik nap ezt, másik nap azt mondja neki, hogy félig meddig már rászánta magát, vagy hogy gondoljon arra, hogy Harry nem tud a hajó nélkül élni. Claude vár, és olyan izgatott, hogy a körmét rágja, mert már csak ugyan talált valakit.
5: Ez szinte hihetetlen. Hajós kapitányi képesítéssel csak úgy elbocsátották.
11: Kivágtak. De az engedélyem nem vonták vissza.
5: Azt hiszem, nem tévedek, ha úgy gondolom. Maga szívesen tengerre szállna megint egy fordulóra.
11: Azért a nyomorult pénzért, amit fizetnének, nem nagyon éri meg.
5: Ha, persze. Nem úgy gondolom, de mi lenne, ha kapitányi fizetést kapna erre az útra?
11: Hát, nem is tudom.
5: Ráadásul még néhány százosítni a markát. Ha kénytelen lenne hajó nélkül hazaérkezni. Mert hiszen mindenkit érhet baleset, nem de?
11: Hát, hogy ne.
5: Így már csak másképpen jön ki az ember számítása.
11: Nem, tudja, az ilyen dolgoknak nincs jövője.
5: Nincs hát, nincs. Nem is akarom, hogy legyen. Legalábbis, ami magát illeti. Akár el is felejtheti az egészet. De mégis, mennyire taksálná a jövőjét?
11: Hagyjon engem a jövővel. Itt nyugodtan élek.
5: No, de Stafford úr, azért a kis pénzért ízelegni vagy erőszakoskodni kell egy nőnek. Jó, tudom, rendes asszony, ha mondhatom így, jól tartja magát. Dicsekszik is magát.
11: Azért a pár garasért meg az ellátásért én megdolgozom. Ami férfi munka akad a szálló körül, mindig látom el. Ha így számolok, már talán nem is olyan rózsás a helyzet.
5: Na, igyon még ebből a jófajta skót viszkiből. Látja, ezért mondom én, hogy egy komoly vállalkozásról független emberré válhat. Maga képzett tengerész. Nem okoz gondot egy ilyen üzlet lebonyolítása. Ha nem azt mondom, nem könnyű, de férfias munka. Megjöttünk, George. Ez az úr itt velem, Mr. Stafford. Mr. Stafford, ez itt George Dunbar, az üzlettársa. Tudod, George, róla beszéltem a minap. Képzett tengerész, kapitány volt éveken keresztül, míg nem egy hölgy kedvéért átmenetileg a szárazföldet választotta. Így van-e, Mr. Stafford?
11: Hát igen, sok bal szerencséje.
5: Csak szóba kellett hoznom a lehetőséget, hogy úgy mondjam, kapva kapott rajta.
6: Igen. Sajnos azonban csalódást kell okoznom. A bátyám másképp döntött.
5: Hogyan?
6: Ő maga megy.
11: Sajnálom. Minden jót, Mr. Dunbar.
6: Nem tehetjük meg. Hát hogyan is tehetnénk? Harry átlátna a szitán abban a pillanatban, hogy a hajó odavész. Tudod, ő olyan ember, aki rögtön elmenne a biztosítóhoz és elmondaná a gyanúit. És megszakadna a szíve miattam. Hát hogy tehetném ezt vele? Hogy? Érted, Knute? Hogyan tehetném én ezt fel, hiszen csak ketten vagyunk testvérek, egymáshoz tartozunk. Nem, lehetetlen dolgot kérsz tőlem.
5: Na jó. Ha már szívekről volt szó, megmondhatom, hogy a tiéd nem nagyobb, mint egy egéri.
6: És mit csinálunk akkor, hogyha ez az alak megzsarol minket? Felkeresi Harryt, vagy beállít a kikötői felügyelőségre, megszellőzteti az ügyet valamelyik újságban, vagy... Ja, Istenem,
5: mi ez is? Nézd, hát lehet, hogy igazad van. Ennek a fickónak nincs egy vasas jelm, egy fogadós özvegy kitartottja. Nincs munkája, bármire hajlandó, hogy pénzt szerezzen.
6: Igen.
5: Na, most az egyszer azt kérem tőled, hogy maradj vesztek. Majd én rábeszélem a bátyádat, hogy fogadja fel a fickót első tisztnek.
6: Na de...
5: Képzett tengerész. Jaj, eskes, hogy én milyen boldog vagyok. Holnap után felszedjük a horgonyokat. Sok volt nekem ennyi idő a jó sós levegőnél.
6: Íz lett ez az űrcom. De jól laktam. Egy sört még megiszok.
5: Hogy ne innen, mindjárt kérek a lánytól. Hát most már elhiszed, hogy nem nekem való a szabadság. Látod, ahogy közeleg a vitorlabontás, egyre jobban érzem magam. Az izmaimban érzem az erőt, a fejem kitisztul. De Jane-nek jót fog tenni ez a kikapcsolódás. Egy hét múlva indul Lesterban nővéréhez, addig itt marad a fogadóban. Viseljétek már gondolat.
6: Erre nem kell figyelmeztetni, Harry.
5: Jó, nem figyelmeztetés akart ez lenni, nehogy a lelked leved már.
6: És csodálkozom, hogy miért a fogadóban tölti ezt a hetet. Miért nem jön hozzánk?
5: Tudod, ez miattam van. Ebben a szobában voltunk most együtt, úgy mondta, az illatom, az emlékem ott marad vele.
6: Hát, ha így látod, jól.
5: De most jut eszembe valami, tettem egy kis szívességet az üzlettársadnak. Roppant megkedveltem ezt a klútét, nem is látszik rajta, hogy olyan sokáig élt Amerikában. Na szóval felfogadtam az egyik barátját első tisztnek. Hogy? Sokba érte a fickót, egy évig itt volt szegény szárazföldön, aldokló feleségét ápolta. Rájár aludt.
6: Nézd, én semmit sem tudok arról az emberről. Én csak egyetlen egyszer láttam életemben, de nincs valami bizalomgerjesztő külseje.
5: Lehetséges, igaz.
6: Hogy
5: de hát én... alkalmat kell adni szegény ördögnek.
12: Na, itt van egy rend kék ruha, kimé aztán. És ne feledje,

0: szigonyokkal.
1: Na jó, szóval megegyeztünk. Deréktengerész, aki mer, az nyer.
2: Nehogy azt higgye, hogy most arról lesz szó, milyen az élet a tengeren. Nem arról lesz. Ha mégis meg akarja írni a saját feje után, itt az alkalom. Maga talán tudja, mit jelent 10 nap ítéletidő alá, Mancsó, mert én nem. Na, bármilyen legyen is, eltelik 10 teljes nap. Egyik hétfőn Klute kissé megkésve állít be az irodába. George szobájából női hangot hall, így hát benéz. Újság hever az asztalon, újság a földön, Harry kapitány felesége vörösre sírt szemmel ül, mellette a csomagja, akkor érkezett Lesterből.
3: Jó Istenem, Mr. Klute, jöjjön, magának is tudni
4: akarsz. Gyere, olvasd ezt, itt. És akkor?
1: Hajó roncs a Westport-öbölbe. Vasárnap hajnalban zátonyra futott. A mentőcsónak a nagy szél ellenére 2-szer fordult. A kapitány és a legénység a hajón maradt. Vontató gőzöst hívnak segítségül. Az idő megjavult, talán még meg lehet menteni ezt a jól ismert pompás hajót. Még meg lehet menteni.
0: A pokolba is, ennek nem szabad megtörténni.
4: Jane oda akar menni. Látni akarja a férjét. A Cannon Streetről megy a vonata. Még egy órát kell várnia.
3: Vele kellett volna maradnom. De már is megyek.
0: Együtt megyünk mindnyájan.
5: Klute kirohan az üzletből, a szemközti boltból átküld egy asszonyt egy csésze forró levessel, takarót vásárol Jane-nek, mindenre van gondja. A vonaton bebugyolálja az asszonyt, és beszél, beszél, egész úton be nem áll a szája, mintha a nőt akarná felvidítani. Valójában pedig azért, mert örömében nem fér a bőrébe. Megtörtént a dolog egy szempillantás alatt, és még fizetni sem kell érte. Megtörtént, valóban megtörtént. Valahányszor eszébe jut, szinte forog vele a világ. Micsoda szerencse. Valóságban megijedt tőle. Ordítani szeretne is énekelni, közben pedig George Dunbar ott ül a szemközti sarokban, mint az élő szerencsétlenség. A végén szegény Jane próbálja nyugtatgatni. Azt magyarázza, és ebből merít ő is erőt, hogy az ő Harry-je megfontolt férfi. Alig ha teszi kockára a legénység és tulajdon életét szükségtelenül.
2: Az első hír már a Westporti vasútállomáson az, hogy a mentőcsónak vasárnap óta még egyszer eljutott a hajóig, és partra szállította a sebesült másodtisztet és néhány tengerészt. A kapitány, meg a többiek összesen még vagy 15-en a hajón vannak. A vontató gőzösök bármelyik pillanatban megérkezhetnek. A fiatalasszonyt a fogadóba viszik, majdnem pontosan szembe a sziklákkal.
3: Nézzék! Ott! Ott! Hogy megtört?
4: Nyugodj meg, húgom! Na, ne sírj! Nyugodj meg, ne sírjál!
3: Egyetlen hely! Nekem melletted a helyet! Nem lett volna szabad egyetlen, és semmi baj sem történhetett volna, ha én veled vagy!
1: Nyugodjon meg, asszonyom! Nyugodjon meg, és csukja be az ablakot! Nagyon komisz az idő!
3: A hajó! A mi hajók! Harry hajója!
1: Na jó.
3: Ugye elintézem, hogy feljussak a hajunkra. Ugye megteszi, megteszi a kedvem.
1: Na jó, mindenek ugye... előtt be kell csuknia az ablakot, asszonyom. Még megbetegszik. Próbáljon lepihenni. Közben mi lemegyünk és körülnézünk, mit lehet tenni.
4: Menjünk, pihenj le, Jane. Klute úrnak igaza van.
3: Rendben van. Na. Igyekezzetek, tegyetek meg mindent, hogy Harry mellett leesek. Ott a helyem.
6: Természetesen, azonnal felvisszük a szobájába. Forró, erőleves és valami könnyű. Mégis mire gondol, uram?
1: Magára bízom. Nekünk pedig 2x2 viszkit.
6: Köszönöm, uram. Már is intézkedem.
1: Figyelj rám, George. Jane nem mehet oda a hajóra, de én igen. Gondom lesz rá, hogy a bátyád ne maradjon túl soká fedélzeten.
6: Uraim, a viszki.
1: Köszönjük.
4: Gondolod, hogy ezt én most megiszom?
1: Megbizony. Cheers!
4: Cheers!
1: Na, így már jobb. Az előbb, mint egy hullával beszélgettem volna. Há, minden segít. Ahelyett, hogy az égre haigálnád a kalapod örömödben, én a legszívesebben kiállnék az utca közepére. Úgy ujjonganék. A bátyád biztonságban van. Hajó elveszett, és mi ketten gazdag emberek vagyunk.

0: Biztos vagy benne, hogy elveszett? Azután a szörnyű gyötrelem után, amin a lélekben keresztül mentem, mióta először beszéltem veled, rettenetes csapás volna, ha mégis megmenekülne, és megint kezdődnének ezek a kísértések. Mert nekünk semmi közünk ehhez. Semmi, igaz?
1: Persze, nem.
2: Hogy lenne? Hát nem maga a bátyád vezette a hajót. A gondviselés, a szerencse.
0: Az Isten szerelmére, hogy mondhatsz ilyet?
2: Jó, mondjuk hát, hogy az ördög. Bánom is én. Annyi között sincs az egészhez, mint egy ma született csecsemőnek. Te nagy puhány, te! Na, ígyunk!
3: Azt mondom, én most elindulok a hajóra. Találtam egy embert, aki vállalt az utat. Mit üzen? Ne legyen szégyenlős. Minden szavát hűségesen átadom. És ha egy csókot küldene neki, azt is átadom. Kutya legyen a nevem, ha nem teszem meg.
4: Kedves Claude, ön olyan nyugodt és értelmes ember. Bírja rá, hogy okosan viselkedjék. Tudja, hogy egy kicsit makacs, és annyira szereti a hajóját. Mondja meg neki, hogy én itt vagyok. És nézem, mi történik.
3: Bízzon bennem, átadom betű szerint.
4: Igen.
3: De most... Tényleg csukja be az ablakot.
4: Igen.
3: Szépen, na, így né. És ha túl gyakran nyitogatja az ablakot, megfázik. És a kapitány egy csöppet sem fog örülni, ha megérkezik a roncsról, és itt találja magát köhögve és prüszkölve. Még majd azt sem tudja megmondani, hogy mennyire örül. És ha kaphatnék egy darabka szalagot, hogy jól fülemre kötözhessem a szemüvegem, már indulnék is.
5: Mr. Plute! Mit keres itt az Isten szerelmére?
6: Kapitány! A felesége ott van a parton, és nézi, mi történik. Hogy állnak a dolgok?
5: Nos, hogy állnak a dolgok? Nézzen körül! Nagyon rosszul! Leszakadt a lánc, amikor le akartam horgonyozni. A szél meg pillanatok alatt a sziklákra sodott.
6: Hey, micsoda idő! A parton még elviselhető a szél, de itt? Ebben a kötélben kapaszkodhatok?
5: Nyugodtan! Fogja jó erősen! Ha gondolja a végét, hurkolja a derekát!
6: Azt azért nem! Még itt veszték! Mert nem tudom kibogozni a kötelet.
5: Nagy megpróbáltatás ez, Mr. Plute. Így elveszteni a hajómat, az életemet. Mihez kezdek majd a Sagamore nélkül?
6: Le tudnak vágni erről a kötéről, ha megcsomózom?
5: Jöjjön! Kapaszkodjon belém! Meg kell lennie Isten akaratának. És egy férfi emelt fővel viselje, amit a sors rám ér. Itt kellene hagyni a hajót a sziklákon. Itt kell hagyni! Én mégis úgy érzem, Mr. Plute, hogy nem tudom itt hagyni!
6: Ott a feleség a parton, és nézi, mi történik! Kapitán!
5: Szörnyű érzés lehet neki így látni a szegény öreg hajót, halálra ítélve! Hiszen ez volt a mi otthonunk!
6: Valóban szörnyű!
5: Plute, ha már volt olyan bátor és idejött, tegyen meg nekem valamit! A mentősónak legalább fél óráig nem jöhet még a közelünkbe! Lent a kajütömben, az ajtó melletti legfelső fiókban fontos iratok vannak, és vagy 60 font aranyban egy kis vászonzacskóban. Legyen szíves, hozzá ezeket a holmikat, amióta hajó megfeneklett, nem voltam lent.
6: Gondolja, hogy megtalálom ebben az eszeveszett hánykolódásban?
5: Mi baj lehetne?
6: Na jó, megyek, természetesen megyek.
5: A kajütben a polcon van 2-3 doboz gyufa, ha világítani kell. Csak jól törölje meg a kezét, mielőtt keresni kezdeni a gyufát.
6: Igen, igen, hogy ne? A persze, hogy megtörlöm.
2: Uramisten, kegyelmez! Csak élve jussak ki innen! Ez az ócska bárka most fog összeroppanni! Ez a lépcső meg a pokolba vezet egyenesen! Mikor lesz már vége? Na jó, len vagyok. Így? Itt kell lenni az ajtónak. Aha! Ilyen meleg van itt len. És ez a vak sötét... Az ördögbe lehet ez az átkozott gyufa.
7: Nos, megvan elégedve, Mr. Coulter?
2: Ki az?
7: Megvan elégedve, Mr. Coulter?
2: Stafford, csak nem azt akarja mondani, hogy magának bármi köze volna ahhoz, ami történt, ha? Nem, nem, kis barátom. Nem fog belőlem pénzt előcsalogatni ezzel a mesével.
7: Azt hiszi, ezek után is így bánhat velem? Szóval nem hisz nekem. Akkor nézze meg a baloldali horgonyláncot. Hát nem elszakadt? Nézze csak meg, hogy elszakadt-e. És ez 1000 fontot ér nekem.
2: Micsoda?
7: Egy vassal se kevesebbet. 1000 fontot egy nappal azután, hogy partra tesszük a lábunkat. Mert nem várom meg, hogy a hajó darabokra törjön. Megyek a biztosítóhoz, még ha mezítláb kell is Londonig gyalogolni. A baloldali lánc. Nézzék meg a baloldali láncot. Ezt fogom mondani. Én szórakoztam vele a tulajdonosok kérésére. Egy Klute nevű koszos gazember vett rá.
2: Azt képzeled, hogy meg tudsz ijeszteni? Te nyomorult! Te csirkefele!
7: Nem, téged nem. Te közönséges csavargó. De a másikat, azt a fekete kabátosat, azt meg tudom ijeszteni. 1000 fontot holnap után. Ez az utolsó szavam, Klute.
2: 1000 fontot holnap után. Jó, de ma ezt kapod.
7: Nesze, te koszos kutya! Nesze! Nesze!
2: És most akadékos kocsa tudsz. Majd a halak rágnak széle. Te! Koszos kutya!
1: És ott is hagyta. A kapitány kajütjébe zárva. Klute nem tűrte, hogy bárki, pláne egy ilyen Staffordféle az útjába álljon, amikor ő egy nagyszerű ötlettel épp gazdaggá készült tenni mindenki, George saját magát, sőt még Harry kapitányt is, és nem sokat törődött a következményekkel. Ezek a csoda gyógyszerárusok sohasem törődnek azzal, mit beszélnek, vagy mit csinálnak.
8: Klute felrohan a lépcsőn, fenn megáll és figyel egy darabig. Rettenetesen megijed, amikor dörömbölést hall az ajtó felől. Mintha a nevét is hallaná, pedig szörnyű a recsegés ropogás, ahogy a jó öreg Sagamore minden hullámmal megemelkedik és visszazuhan. A hátsó fedélzeten végre összeszedi magát. Aztán eszébe jut, hogy nem sokára talán ő maga is meg fog fulladni. Összeszorul a szíve. Hallgatózik. A szél és a hullámverés zaján keresztül is hallja, hogy Stafford dörömböl az ajtón és káromkodik. Hallgatózik, és azt mondja magában, nem, most már nem bízhatunk benne.
5: Magával hozta a dolgokat, mert megjött a vontató és a mentőcsónak.
6: Valami baj lehet az ajtóval, kapitány,
5: na.
6: Mert nem tudom kinyitni, és az igazat megvalva nem is nagyon akartam tovább ott maradni. Olyan a recsegés, ropogás, mintha szét akarna esni az egész hajt.
5: Lehet annak az ajtónak semmi baja, de nem baj, ne is törődjön vele, köszönöm! Mindenki itt van!
9: Parancsára, kapitány úr!
5: Felkészülni a mentőcsónakba szállásra! A főármózkot érzetét lejjebb engedni!
9: Igen is, kapitány úr!
5: És ketten segítsék Klute urat! Ő az első!
8: Klute teljesen kimerült. Ott ül a csónak farában lehúny szemmel, látni sem bírja a tajtékzó hullámokat. Aztán hallja, hogy Harry kapitány kiárt valamit a kormányosnak, hogy várjanak egy kicsit, és még valamit, de azt már nem érti. Teljesen bódult, még meg nem hallja a kiáltást. Ott van! Kiáltozás összekeveredve a hullámok zúgásával. Klutének úgy rémlik, Stafford hangját hallja. Ott magyaráz közvetlenül a füle mellett. A szél elül egy kicsit.
5: Ott voltam a kapitány mellett. Egész idő alatt mellette voltam. De az utolsó pillanatban kijelentette, hogy magához veszi a hajópapírjait, a kajütből. Ragaszkodott hozzá, hogy egyedül legyen. Azt mondta, hogy üljek be a csónakba. Én meg akartam vágni a kapitányt, de aztán jött ez a nyugodtabb pillanat. Gondoltam, kihasználom az alkalmat.
9: Nem tetszik nekem az egész. Kár, hogy nem próbált hátraszaladni a fedélzeten, és nem sürgette a kapitányt, mikor az a nyugodtabb pillanat jön.
5: Én is gondoltam erre, de féltem, hogy elkerüljük egymást. És a kapitány rögtön a csónakba szállhatott volna, abban a hiszemben, hogy én már ott vagyok. Maguk meg elindultak volna nélkül.
9: Bizony, az meg lehet. Hát ez itt nem lehet tovább.
5: Ott voltam, amikor a kapitány azt mondta Mr. Klutének, hogy nem tudja lesz-e ereje cserben hagyni az öreg hajót. Ezt mondta, ugye? Ezt mondta, nem igaz, Mr. Klute? Ott álltunk egymás mellett.
9: Megyek, és megnézem, mi történt.
6: Én is magával megyek.
9: Valami fűszagot érzek. Itt van, kapitány úr.
6: Ki a válással, itt nem sokra megyünk.
2: Szentséges Isten, mi a baj?
10: A kapitány bobot ottan még. Itt fekszik élettelenül.
2: Itt van az ajtó. Várjon, keresek gyufát.
10: Vér.
2: Az ördögbe is kialszik ez a gyufa. Van itt valami papír. Várjon, sodrok belőle fákját.
10: Halott. Egyenesen a szívébe ment a golyó. Itt a pisztoly.
2: A saját pisztolya.
10: Mit gondolt, ki itt fogja itt találni? És nézze csak, levette a vízhatlan köpenyét, mielőtt belépett.
2: Mi ez az égett papírhalmaz? Az iratok.
10: Mi az ördögnek akarta elégetni a hajó iratait?
2: Nézze csak! A fiókok mind ki vannak rángatva. Nézzük meg őket alaposan.
10: Mind üres. Úgy látszik, mindent összeszedett, ami a keze ügyébe akadt, aztán az egészet meggyújtotta. Megőrült a...
2: Hát én is mindjárt megőrülök.
10: Szedje össze magát. Magának kell megmondani a feleségének, hogy siessünk, erősödik a szél, a tetemet itt kell hagynunk.
1: Majdnem az egész Westport kint volt a vén mólón, hogy lássa a mentőcsónakot és az embereket. Eleinte valami zavaros éjjelzést is lehetett hallani, amikor befutottak, de aztán a kormányos oda kiáltott néhány szót. Mire? Elnémultak. Mindenki roppant csendes lett. Klúte meg, mihelyt szilárd talajt érzett a lába alatt. Olyan, mint régen.
2: Azt hiszem, nem értettem félre. Maga most azt kívánja, hogy gondoskodjon magáról egy kicsit.
7: Azt bizony jól teszi. De aztán semmi ravaszkodás, Klúte. A parton vagyunk.
2: Itt marad ebben a fogadóban, én is itt éjszakázom. 50 lépésre van a legközelebbi rendőrőrszoba.
11: Mivel szolgálhatok, urak?
2: Ez az ember a zátonyra futott hajó első tisztje. Szeretném, ha gondoskodnának róla ma éjszakára.
11: Mi baja van?
2: Semmi. Természetesen ki van merülve. Én fizetem a költségeit. Igen. Később majd tájékoztasson, mi van vele.
11: Igenis, ura.
0: Ami megtörtént, megtörtént. Egyetlen testvérem halott. Neki már nincsenek gondjai. De mi élünk. Remélem, nem fogsz megfeledkezni arról, hogy holnap reggel táviratozz a barátodnak. Most már biztos, hogy beszállunk abba a dologba. Tudod, abba a gyógyszerügybe. A halál, az üzlet. És nézd, az én kezem tiszta.
2: Az ördög vigyen el. Ha lett volna annyi eszed, hogy tudd, mit mondja bátyádnak. Ha lett volna annyi eszed, hogy egyáltalán beszélj vele. Te erény bajnoka. Hát akkor még most is élne.
11: Igen. Uram, az a szegény asszony el fogja veszíteni az eszét. Egyre a tengert nézi. Hol jaj veszékel, hol meg hallgat. S azt sem hallja, ha mondok neki valamit.
2: Hívasson orvost, ha gondolja. De nem veszti az eszét, ne féljen. Nem a gyász. A gondok örítik meg az embert.
1: Ebben az egyben tévedett. A kapitány feleségét az ejtette kétségbe, hogy a férje képes volt végezni magával, amikor ő ott volt és nézte. Annyit-annyit buslakodott, hogy nem egészen egy év múlva intézetbe került. Nagyon nyugodt volt, csak éppen buskomor. Még elég hosszú ideig él.
7: És Stafford?
1: Csak sorjában.
2: Na, mi van az első tisztel?
11: Nincs a szobájában, uram. Nem kell neki az ágy. Ott ül a kis hátsó teremben. Be is gyújtottunk neki.
2: És nyilván inni is kapott. Ha? Nem említettem, hogy azt is fizetem, amit megiszik. Ha? Hány poárról írt?
11: Hát, kettővel, de ez szóra sem érdemes. Szívesen megteszek ennyit egy hajótörött tengerészért.
2: Micsoda? Na, csak nem fizetett is érte. Arannyal fizetett, nem igaz? Te ide figyelj, beszélj!
11: Az is baj már. Hová akar kiukadni? Tisztességgel visszakapott az egy fontos aranyából.
12: Csak ülök itt és gondolkodom, hogy a kapitány öngyilkosságot követett el, meg hogy mi minden megtörténik a világon. Bűnös összeesküvés a hajó elveszejtésére, gyilkossági kísérlet, meg ez az öngyilkosság. Mert ha nem öngyilkosság volt, én ismerek valakit, Mr. Klute. Egy hidegvérű és hihetetlenül gonosz gyilkossági kísérlet áldozatát, és az a valaki 100 halál kínjait is megszenvedte. Így aztán az az 1000 font, amiről valaha beszélgettünk, egészen jelentéktelen kis összeggé zsugorodott ahhoz képest, ami...
2: Megölted Harry Dunbart.
12: Hát persze. Másfél óráig ültem ott a kajütben, mint egy csapdába esett patkány. Bezárva, hogy ott dögöljek meg a roncsban. Hát persze, hogy lelőttem. Azt hittem, hogy te vagy az, te nyomorult gyilkos. Visszajöttél, hogy elintézz. Felpattant az ajtó, valaki egyenesen nekem ront. Ott volt a pisztoly a kezemben, hát lelőttem. Őrült voltam. De kevesebbtől is őrültek meg már emberek.
2: Na jó, hát akkor hallgass meg engem is. Ha csak ennyit akartál mondani. Mi az a bűnös összeesküvés, he? Ki fogja bizonyítani? Azért mentél oda, hogy lopjál. Éppen a kajütjét fosztottad ki, amikor rajta kapott. Könnyékig volt a kezed a fiókjában, hát lepuffantottad a saját revolverével. Azért öltél, hogy lopj, hogy rabolj. A testvére is tudja, az írnokok az irodában mind tudják, hogy 60 fontot vitt magával az útra, 60 fontot aranyban, egy vászon zacskóba rejtve. Nekem azt is megmondta, hol találom. A kormányos megesküszik arra, hogy a fiókok üresek voltak. És te hülye tökkel ütött. Alig fél órával a megmenekülésed után felváltasz egy fontos aranyat, mert iszol. Hát ide figyelj, ha nem leszel ott holnap után George Dunbar ügyvédeinél, hogy annak rendes módja szerint vallomást tegyél a hajótörésről, rád szabadítom a rendőrséget. De ha kell, én magam teszlek el láb alól. Ismersz már. Tudod, hogy ott tartok, nem érdekel, mi történik velem. Érted? Úgyhogy holnap után.
1: És mit gondol, mi történt? Stepford tépékezni haját? Úgy bizony, két kézzel szaggatja, és egy szót sem tud szólni. Lute sarkon fordul, s hogy kiér az utcára, tudja, csupa kis halászkunyhó fény sehol szakad az eső, mint a dézsából öntenék. Ez a szemét megnyitja a külön szoba ablakát, és utána kiált. Te piszak, ilyen kis szörnyeteg, egyszer még megfizetek neked ezért. Klute nem méltatja válaszra, de arra gondol, hogy a fickó voltak éppen már is megfizetett neki. Csak nem tud róla.
13: Hát, sajnos nem értem. Hogy már is megfizetett?
1: Hát akkor maga nem érti ezt az egészet. Arról van szó, hogy a kapitány halála miatt a biztosítási összeg rá első felét az özvegy kapta meg. A gondnokai aztán persze államkölcsönkötvényeket vásároltak rajta, annyit, hogy kényelmesen megéljen belőle, és George része nem volt elég ahhoz, hogy azt a vállalkozást jól el tudják indítani. Mások is, pénzesebbek is beszálltak, s ők ketten hamarosan búcsút mondtak az üzletnek. Ráadásul végképp megkapasztva.
13: Kíváncsi volnék rá, hogy mi volt ennek a szomorú históriának a mozgatója. Mármint melyik csoda gyógyszer? Nem tudja véletlenül?
1: Hát a Parker féle pilura. Hát a zsába zsongató.
13: Hiszen akkor szédületes pénz csúszott ki a markukból.
1: Igen. Egy revolver golyó miatt.
13: Szentséges ég. Nem túlzás, azt mondom, minden második földi halandó próbát tett a Parker féle pirulába.
1: Fura figura volt ez a Klute. Végül visszament Amerikába. Az indulása előtti estén akadtunk megint egymásba a kikötőben. Fennmaradtunk egész éjjel, míg csak indulnia nem kellett, és ragadt ittunk. Akkor mesélte el az egész történetet. A szemérmetlen csoda gyógyszer ügynök. Még el is mesélte. Azzal ment el, hogy elege van az óhazából. Csalódott. A végén még George Dunbar is ellene fordul.
13: Értem. Na és Stafford?
1: Ez közönséges csavargóként végezte valamelyik szegény negyedben az egyik kórházban. Az utolsó óráján persze papot hívott, mert bántotta a lélek, hogy ártatlan embert ölt. Szerette volna, ha valaki azt mondja rá, hogy Semmi baj. Az a pap aztán megkeresett egyszer engem is, hogy elbeszélgessünk a dologról. Szóval, émelyeg a gyomrom, amikor hallom, hogy a csónakosok azt mesélik, a kapitány öngyilkos lett. Harry kapitány. Talpig férfi volt. Bármikor nyugodtan odaállhatott a teremtő elé, akár odafent, akár idelen. Derék ember volt. Nem olyan hitvány alak, aki gyáván félreáll. Neki köszönhettem az első állásomat, mint rakodó. 3 napra rá, hogy megházasodtam. Ebből írjon valami jót. Ne az utcán szedegesse fel. Így történt.
8: Át kellett volna írnom. Vagy legalább áttelepítenem valahova a déltengeri szigetek vidékére, hogy elhiggyék. Bár mikor történt? Jó 20 éve, valamikor a századforduló előtt. Hát nem

0: Elhangzott az üzlettárs. Joseph Conrad elbeszélését fordította Katona Tamás, rádióra alkalmazta Soltenszky Tibor. Szereplők voltak. Író Fülöp Zsigmond, az öreg Agárdi Gábor, Klute Szilágyi Tibor, George Dunbar Gáspár Sándor, Harry Dunbar Nagy Gábor, Stafford Csíkos Gábor, Jane Caldinóra, Mrs. Dunbar Borbás Gabi, kormányos Kőszegi Gyula, fogadós Leisen Antal. A felvételt Németh Zoltán, Varga Károly és Kónya Csaba készítette. Zenei munkatárs Demjén Erzsébet, szerkesztő Simon László. Rendezte Varsányi Anikó.
1: Az elbeszélés rádióváltozata 1986-ban készült, és utoljára 2017. december 17-én hangzott el a Kossuth Rádióban.

0: Műsorajánló. A Kossuth Rádió megváltozott műsorában a vallási műsorok szokott idejükben kerülnek adásba. Minden délben más-más templom harangja szól. Az egyházi félórák hétköznap délután 13:30-tól 14:00-ig, mise vagy istentisztelet élő közvetítése minden vasárnap 10:04-től hallható a Kossuth Rádióban.
1: Az is a küldetésünk, hogy országszerte elmélyítsük a Kresszel kapcsolatos ismereteket.
2: Az online tesztet kitöltő legjobb 10 játékos, akik a televíziós döntőben a Kressz témájában mérik össze tudásukat.
1: Merre mennél az autóddal, ha innen jönnél? Mi ennek a jelző táblának a jelentése, Vivien? Mi a helyes áthaladási sorrend?
2: Nagy diák teszt. Ma 17:40-kor az M5 műsorán.
0: Műsorajánlót hallottak. Hét óra. Hírek következnek a Kossuth Rádióban. Jó reggelt kívánok a hírszerkesztő Brieska Dániel nevében is. A mikrofonnál Beslin Bettina. Egy 21 éves iszlamista körökből ismert elkövetőt keres a német rendőrség a berlini gázolás miatt, jelentette be a hatóság szóvivője. Egy fehér kis busz tegnap este hajtott bele a tömegbe a berlini Pride felvonulás közelében, a Tiergarten környékén. Egy ember meghalt, 17 megsérült, közülük többen életveszélyesen. A német fővárosban 100 000 ünnepeltek szombaton az LMBTQ közösség felvonulásán. Franciaország délnyugati részén több mint 200 000 ember telepítettek ki az erdőtüzek miatt. 1500 katona segíti a tűzoltók munkáját. Az elmúlt 3 napban legalább 100 nagyobb épület és 140 lakóház égett le az ország egyik legjelentősebb turisztikai régiójában, az Atlanti-óceán partján. Korzika szigetén is több tűz pusztít napok óta, amelyeket nehezen tudnak eloltani. Spanyolországban már 8 tartományban küzdenek a lángokkal. Valencia tartományban meghalt egy idős férfi, 60 000 embernek kellett elhagynia otthonát. Itthon 3 településen tartanak ma időközi önkormányzati választást. A Somogy megyei Bárdudvarnokon és a Baranyai Bakócán polgármestert és képviselőket választanak, Békés Csabán pedig az új egyéni választókerületi képviselő személyéről szavaznak. A szavazóhelyiségek reggel 6-tól este 7 óráig lesznek nyitva. A kizárólagos hatalomgyakorlás érdekében számolják fel a demokráciát és a jogállamot Magyarországon, jelentette ki Orbán Viktor Tusnádfürdőn. A Fidesz elnöke a 35. Bálványosi Nyári Szabad Egyeteme és diáktáborban mondott beszédében úgy fogalmazott: Magyarországon veszélybe került a szabadság, ezért önkritikára épülő ellenzéki politika helyett most ellenállási politikára kell váltani. Magyar Péter kormány főközösségi oldalán a Fidesz elnökének tusványosi beszéde után azt közölte: menthetetlen bukott maffiafőnökkel foglalkozni felesleges, és azt írta: köszönjük a bölcsességet és a bizalmat, Magyarország. Újabb szerződést mondott fel a Nemzeti Rendezvény Szervező Ügynökség. 1,5 milliárd forintot kapott egy a Hősök terére tervezett esemény megvalósítására a Balási Gyula érdekeltségébe tartozó cégcsoport, közölte Pósfai Gábor belügyminiszter. A tárcavezető közölte: a Mándoki koncert elnevezésű megrendelésben sem a rendezvény pontos időpontját, sem a fellépőt nem jelölték meg. Tovább bővül az éjszakai agglomerációs közlekedés. Augusztustól Budapestről még több településre, egyebek mellett Biatorbágy és Pomász térségébe lehet majd könnyebben eljutni, jelentette be a közlekedési és beruházási miniszter. Vitézi Dávid közölte: a járatokat az utolsó metrókhoz és a hévek, valamint vonatok menetrendjéhez igazítják. Ma tartják a 41. Forma 1-es magyar nagydíjat a Hungaroringen. Napközben erős forgalomra kell készülni az M3-as autópályán, Magyaród térségében mindkét irányból, a 3-as főúton Kerepes környékén és a környező mellékutakon. Jelentősebb torlódásokra, esetenként rendőri irányításra is számítani lehet. Híreink végén a várható időjárásról. Sok lesz a napsütés, majd délutántól főképp délnyugaton lehetnek záporok, zivatarok. Nagy területen megélénkül, nyugaton megerősödik a szél. A zivatarokat viharos széllökések is kísérhetik. Napközben általában 29-35, késő este 23-28 fok várható. A Balaton 22, a Velencei tó 20 fokos. Kedves hallgatóink, hírekkel legközelebb 8 órakor jelentkezünk itt a Kossuth Rádióban. Thank you.
3: Archív felvételt hallanak a Nemzeti Archívum hangtárából. Most következő műsorunk 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: Ostende, micsoda kietlen hely.
1: De legalább van tengerpartja.
0: Nők csúfak, de jól öltöznek. Őt nézed? Gyerekei nevelőnője. Fél esztendőn át ostromoltam. Így annál jobban esett végül. Nézd, én nem gazdálkodom, nem járok vadászni, és végső soron minden férfi passzióval felhagyta. Ezt kivéve. Kell valami, hogy tudjam magam férfiként becsülni.
1: Olyan passziót űzöl, ami tetszik. Csak az én becsülésemet ne kérd hozzá.
0: Szívből csodállak, barátom. Neked aztán énekelhetik dalokat a szirének, viaszt gyömösölsz a füledbe, árbóchoz kötözöd magad, és kisírt szemű búskomor nődre gondolsz.
1: A feleségem egyetlen örömem és támaszom ezekben a nehéz időkben. Szívében és szellemében erős asszony. Zokszó nélkül vette tudomásul, hogy Brüsszelt is oda kellett hagynunk. Követni fog a pokolba is, ha kell. A magam részéről mindig is szépnek találtam. És még most is kellemes arcú, arányosan termő.
0: Szó se róla, valaha szép lány volt, és úgy hallom, akad olyan, akinek még így asszonyként is tetszik.
1: Mégpedig?
0: A nejem szerint Fábián Londonból leveleket küldözget neki Tónin keresztül. Kitartó egy spion. Ha jól tudom, a napokban ő is ide érkezik.
1: Úgy látszik, Ostende lett a világ közepe. Mindenki ide gyűlt. Amy éppen Lady Odillal sétálgott valahol.

0: Megbántam már ezt a sétát. Forduljunk vissza.
1: Azt is megbánta Lady Odile, hogy eljött meglátogatni.
0: Párizsban megígértem, és mindenképpen el akartam újságolni, hogy Louise lányom viselős lett a lengyeltől.
1: Lám, mindenki várandós.
0: Maga is?
1: Isten őrizzen.
0: A gyermek ajándék. Alakjában Isten küldi nekünk a jót. A maga kislánya ragyogó szépség. A kisfiú...
1: Bűnösnek érzem magam, amiért a világra hoztam őket. Ha elég idősek lesznek, visszamennek abba az elátkozott országba, hogy mindenféle szabadságokért harcoljanak. Nem szülhetek több magyar gyereket.
0: Tehát mégiscsak várandós.
1: Hűvösödik. Visszakísérem a szállodába.
0: Ami magának nem sikerült, sikerülhet a lányának. Talán hozzá mehetne legkisebb fiamhoz. Címet, vagyont nem örököl, mert a férjem, aki eleinte szabad gondolkodónak mutatta magát, most, hogy Bertrand egyre jobban hasonlít a természetes apjához, egy szóval az uram közölte velem, ha én meghalok, a kis bastard nem számíthat semmi jóra. De kis szerencsével talán ráírathatnék egy párizsi háza.
1: Minő romantikus agyrém.
0: Igen, lehet. Elképzelem a férjemet, mint gonosz várurat, amint a pincében leláncolva tartja Bertrand. A maga szépség és erdőt lánya virágot szed az erdőben. A klastrom romjainál meghallja a szenvedő rab nyögéseit, kiszabadítja, síron felett titokban eljegyzik egymást. De a gonosz várura nyomukban van, mert valójában magának szemelte ki a szép szüzet. A végén persze minden jóra fordul, mint minden valamire való regény.
1: Sajnos az élet nem romantikus regény, Lady Odile.

0: 25 esztendeje még egy poros kis erdélyi kollégium előadó termében ültünk, és most, 1854 kora nyarán itt szivarozunk az előkelő osztendei plázson, és nézzük a naplementét. Hát nem csodálatos, ha? Diadalmasan telt a fiatalságod, szép nőket öleltél, kortársaid ámulva figyeltek. Jött a házasság, jött a forradalom. Mivé lettél? Mit remélhetsz még?
1: Te amnestiát kértél. Igazadi?
0: És jóformán semmit nem tettem a forradalomban. Hatásköröm sem volt, nagyot cselekedni.
1: Ó, egyen meg a fene. Te idézted a kollégiumi időket, ahol a nagybirtokos és a köznemes fia közös padban ülve egyaránt a szabadságra és a haladásra esküdött.
0: Ja, nem vagyunk már kamaszok, barátom. Vagy te talán nem szeretnél bármi áron hazajutni? Újra látni a tieidet, lábaddal az anyaföldet tapodni?
1: Az én anyám meghalt. Apám és rokonaim még élnek. Ott van nagylányom is. Ha ők nem volnának, Isten bocsássa meg, de nem tudom, igazából kívánnék-e valaha visszamenni abba az országba, ahol aki csak teheti, megpróbálja elfeledni Petőfit, Táncsicsot, minket, és velünk az eszmét, amely előbbre lökni hivatott a hazát és népeit.
0: Este gyere el a kaszinóba! Sógorom érkezik otthonról! Szeretném az itteni magyaroknak bemutatni!

0: Részegen tántorok haza?
1: A kaszinóban voltam.
0: Na és? Játszott? Veszített?
1: Almásié elhozta a sógorát. Most érkezett hazulról. Sóra bemutattuk magunkat neki. Ott volt Báró Lányi Lajos, császári huszárfőhadnagy. Kezdettől fogva a forradalomhoz állt. Aztán Dégi Miska, aki bemaradt, harcolt a végsőkig. Ott volt a maga után koslató Fábián is, Kossuth hírszerzője. És még sokan. Végül én mondtam meg neki a nevemet. Azt mondja, csak nem az a Bárdi Rudolf vagy, aki Olaszországból Nizzán keresztül Kutahiából szökött. Megmentette Kossuth életét, aki a hajóról papagájokat lődöz. Nem, mondtam neki. Erre azt mondta, akkor csak az a Bárdi Rudolf lehetek, akinek 49. januárjában kiirtották a családját az oláh parasztok.
0: A lányunk

0: néztek így rám.
1: Ülj le, Amála. Nekünk is van számodra meglepetésünk.
0: Igen!
1: Miért hazudtál nekünk?
0: Én.
1: Amikor legutóbb találkoztunk, és te Magyarországról, Pestről tértél vissza, ott már mindenki beszélt, hogy az egész családom odaveszett a mócok által.
0: Micsoda? Ki mondja ezt?
1: Almási báróné öccse, ki Pesten veled egy társaságban forgott.
0: Az meg kicsoda? Nem mond igazat.
2: Hagyjál, Isten, oda szarad az eget! Meddig akarsz még hazudni?
0: Bocsáss meg, Dolphin, téged akartalak kímélni.
2: Hányszor néztél rám úgy, hogy tudtad, hogy anyám, apám, testvéreim, gyermekem odavesztek? Miért hitted azt kíméletnek, ha életben és biztonságban hiszem őket?
3: Között, Máni!
2: Maga most ne szóljon közbe!
1: Azért nem mondtad el, mert az öcsém megkért rá?
2: Nehezebb kérdés jön. Nem elég bólogatni. Miért kérsz meg rá? A pénz miatt? Attól féltetek, ha hivatalosan megöröklöm a birtokot? Felségárulás miatt elkobozzák az osztrákok, mi? Akár megöröklöm, akár elkobozzák, te elveszted a járadékodat. Mert csak az apám haláláig járt volna neked.
0: Hát nem érted? Nem akartuk, hogy levélből tudd meg, hogy elvesztetted elsőszülött gyermeket.
2: Addig hazudsz, míg véredet nem veszem.
0: Segítség!
2: Nem! Nem veszem a véredet. Ostobaliba.
1: Az a gyermek 5 éve halott. Sose tanult megírni. A kezem közéne kerüljön, aki ezt kitalált. De most te vagy itt. Veled van tisztázni valom.
0: Már bocsánatot kértem.
1: Kérj bocsánatot még egyszer. Vagy 100-szor. Az is kevés.
0: Te velem így nem beszélhetsz. Nem én öltem meg a szeretteidet, és még csak nem is én találtam ki, hogy neked ne szóljunk róla. De nem lehetett más tenni, fog fel végre. Amíg a végrendelet nincs kihirdetve, a birtok jog szerint még mindig az apádé. 5 év telt el, és még százak vesztették vagyonukat, szurdok még mindig a családé. Ha holnap elkobozzák a birtokot, már azzal is bentebb vagyunk, amit az 5 év alatt sikerült földből, erdőből kinyernünk.
2: Micsoda gyalázat!
0: Ha börtönbe vetnek, Isten ments, kivégeznek! Általad elveszett volna, amit a családod századok óta birtokol. Ha magadénak is hiszed, csak kölcsönbe kapod, hogy csorbítatlanul add tovább, vagy gyarapítsd.
1: Most már el is adhatnánk.
0: Még csak az kellene!
1: Az lesz pedig! Bármilyen keveset adnak érte. A fele elég rá, hogy abból hajójegyet vegyünk.
0: Milyen bolondságod ez már megint? Egy igaz magyar soha nem hagyja el az ősi földet.
1: Mondod te, aki Brüsszelbe mentél férjhez egy szatócshoz. Na jó. Legalább tisztességesen eltemették őket. Remélem apám nem ül kitömve a könyvtárszobában.
0: Titokban temettettük el, de tisztességesen. Csak 2 holttestet nem találtak meg, az egyik román nő cselédét, Milájét, meg a kis Lujzájét. Hát nyilván rejtőzködtek valahol a padláson, és bennégtek, amik arra a mócok lángba borították az utat.
1: Szerencsét, hogy magyarul mondtad ezt. Így Émi alig, ha érti.
0: Hova tűnt az ujjáról a méltóságos nagymama turmalin gyűrűje? Zálogba tettétek? Jaj, Dolfi, nem szabad ilyet. A nagymama igazi grófnő volt. Általa vagyunk mi is grófi sarjak. Ez családi erekje.
1: Takarodj innen.

0: Mindent tudok magáról. De eddig észre se vettem, hogy ön szeplős.
1: Azt hiszem, nem azért kelt át a csatornán, Fábián úr, hogy a szeplőimről kiskuráljunk.
0: Mint mondottam, mindent tudok magáról. Végeztem ugyanis egy kis nyomozást. Az ön nagyanyja...
1: Bába volt, na és?
0: Fiatal korában, felsőbb körökben bocsátotta áruba a bájait.
1: És ha így lett volna? Miért fontos ez most fél évszázad után?
0: Azt is megtudtam, hogy a nőrokonai 18 évesen felkínálták önt egy híres perversznek. És ezért anyagi ellenszolgáltatásokat fogadtak el tőle.
1: Úgy nyilván azt is tudja, hogy az a férfi nem tudott volna kárt tenni bennem, ugyanis...
0: Tudom. Mrs. Rodge mindent elmondott Londonban nekem.
1: A bátyám elhagyott lotyója.
0: Aki azóta egy híres szocialista felesége lett.
1: Maga pedig titokban a szocialista tanok híve. Nyilván jobban kifizetődik, mint a mesmerizmus. Bár mindez csak arra szolgál, hogy elfedje az ön igazi foglalkozását. Tudja, hányan mondták már nekem, hogy ön hivatásos besúgó?
0: Ez természetesen nem igaz.
1: Mi a legmegdöbbentőbb állítás, amit még tehet? Például, ha azt mondaná, hogy a férjem, kivel ágyon és asztalon osztozom, spion?
0: Természetesen az.
1: Ön bolond.
0: Mit gondol, miért járta meg Konstantinápolyt? Azért, mert arra megbízást kapott. Ahogyan Almási is, csak másoktól. Amennyire tudom, a férje a mi ügyünkért dolgozik. Ha csak nem kettősügynek. Mindazonáltal ez valószínűtlen, hiszen akkor nem döngicsilnék körül önöket osztrák bérencek, francia és orosz pénzen tartott hivatásosok.
1: Mondom, hogy bolond!
0: Almási égcselédje épp úgy figyeli az ön férjét, ahogyan a Bárdi úr félvér párizsi metresze is jelentett róla. Hogy amiként önt figyelte a magát borkereskedőnek álcázó osztrák alkalmazásban álló kém, egy bizonyos Mr. Fitz James ifjú neje.
1: Én nem tudom valójában, mit akar tőlem Fábián, de az efféle dajkamesékből lassan már a gyermekeim is kinőttek. Hogy minden élőt befeketét, azt még elnézném magának, mert én olyannak látom az életet, amilyen. És már semmi sem érhet engem váratlanul. De ha valaki ártatlan volt ezen a világon, hát szegény Effi mindenképpen az.
0: Nos, ha jól tudom, az ártatlan hagyatékából önhöz kerültek bizonyos levelek, amelyeket egy ismeretlen angol nő adott át önnek nemrég, hogy jutassa el őket Bécsbe.
1: Igen. Utolsó kérése az volt, hogy egy férfitől kapott titkos szerelmes leveleit juttassam vissza a feladónak.
0: Belenézett ön azokba a levelekbe?
1: Nos, lehet, hogy kétes a származásom. Sőt, tudja mit? Az is lehet, hogy a nagymamám Lady Odilapjának szeretője volt. Így bennem némi ön által megvetett kékbér keveredik egy szajhájéval, és csak ezért lehettem a hercegi család nevelője, nem pedig kiváló képességeim miatt. De sose bontanék fel egy másnak szóló levelet. Nyilván kicsin dolog ez, de hát amikor maguk férfiak történelmet csinálnak, egy nőnek nem marad más esélye, mint hogy apró dolgokban őrizzen meg valamit a tisztesség morzsáiból.
0: Ez szép. De ha mégis felbontaná azokat a leveleket, látná, hogy minden szavam igaz. Ebben a világban semmi és senki nem tisztességes. Még a holtak sem. Asszonyom.

0: Szólítom a szellemvilágot.
1: Ugyan, hagyjuk. Én nem hiszek ebben a bolondságban.
2: Szóljon a barátjára, Aladár.
0: Jelenj meg köztünk, akárki vagy.
1: Nevetséges.
3: Ülj nyugodtan az ülepeden, Rudolf.
0: Koppintással válaszolj kérdéseinkre.
3: Ha én elviselem ezt a pár percet, akkor te is kibírod.
0: Egy koppintás, igen. Két koppintás, nem.
1: Nekem már nincsenek kérdéseim.
0: Jön. Érzem a lélek jelenlétét.
4: Ki vagy?
0: Nem jó, erre nem tud igennel vagy nemmel felelni.
4: Szellem alakot öltött fogalom vagy?
0: Nem az.
3: Megmozdult az asztal.
0: Csendek.
4: Nagy ember lelke vagy?
0: Szeretett halottunk szelleme?
4: Nem.
1: Hála a magasságosnak.
4: Talán testre várakozó lélek vagy?
0: Igen.
4: Egy meg nem született gyermek, aki testi valójában félig már itt van köztünk, csak lelke nem született még a földre.
3: A magzatára érti.
4: Ő az.
1: Na persze.
0: Hazádban nősz majd fel.
4: Születésedtől kezdve. Igen.
3: Megkapom az amnestiát. A császár értékeli, hogy...
4: Ferenc József lesz a királyod? Nem?
3: Nem.
4: Az meg hogy lehet?
0: Lesz egyáltalán királyod?
4: Nem értem. Valami nem jó. Ha a komornám itt volna, de Párizsba kellett utaznia, mert...
0: Egy új világban fog születni?
4: Nem jól kérdezzük.
0: Úgy értem, az új világban?
4: Amerikában? De hát mi hazakészülünk utazni, nem pedig...
0: Apád, magyar?
5: Elég ebből az ostobaságból.
4: Az anyjára kérdezzen, Émi. Anyád!
5: Nem látják, hogy rosszul van?
4: Csak még ezt az egyet.
5: Mindjárt elájul.
4: Az édesanyja...
5: Vizet. Émi, hozom valaki egy pohár vizet. Térd magadhoz. Repülős ablakot. Egyetlenem.

0: Sajnálom, hogy az este nem voltam jelen.
1: Már csak maga hiányzott volna.
0: De hallom, hál' Istennek már nincs semmi baj. Láthatom még mielőtt elutaznak?
1: Mit akar a feleségemtől folyton? Ez már szemtelenség, Fábián.
0: Meglepő felfedezésemet szerettem volna vele megosztani.
1: És pedig?
0: Megértettem, hogy a kisfiúk zsenge testének rezgései mit kívántak nekem mondani. Vigyék specialistához, de gyanítom, ő is igazat ad majd nekem.
1: Amennyiben?
0: A kis Fülöp. Süket néma.

Elhangzott Nyughatatlanok. Ötödik, befejező rész. Szereplők: Émi, Gubik Ági, Bárdi Rudolf, Kálid Artúr, Tóni Bárónő, Szabó Gabi, Almási Aladár, Józsa Imre, Lédi Odil, Kútvölgyi Erzsébet, Fábián Dániel, Sorbán Csaba, Amál, Szilágyi Anna Mária. Szécsi Noémi regényét rádióra alkalmazta és rendezte Horváth Péter. Hangmérnök Kis Attila. Zenei szerkesztő Hortobágyi László. A felvételt az MTVA megbízásából a Kaneta produkció készítette a Híd Média Stúdióban 2014-ben.

A regény rádió változata 2014-ben készült, és utoljára 2023. március 29-én hangzott el a Kossuth Rádióban. A következő részt holnap ugyanebben az időben hallgathatják meg.

0: Ügyfel Milán, avagy egy kalandor élete. Részletek Kerékgyártó István regényéből. Felolvassa Máté Gábor. Ötödik, befejező rész.
1: Zelma előadta, hogy igencsak nyomasztja a semmittevés. Erősen kívánkozik a deszkákra. Esélyem, egy ilyen évad után persze csak valami országjáró társulatnál lenne, súgta a fülembe, és nagyokat pislogott, mit szólok tervéhez. Ki mondja-e ezzel kapcsolatunkra az áment? Nekem meg kapura jött a lehetőség. Terveimbe éppen passzolt egy kis országjárás. Szívesen elhagytam volna a fővárost, ahol egyre forróbb lett a gyalogkő a kaszinói szakításom után. Főleg, hogy még két gyors látogatást terveztem oda, hogy az úton semmiben se szenvedjünk hiányt. Puhább, sárosabb utakra, és főleg kevesebb fényre vágytam. Boltíves, csendes fogadókról ábrándoztam. Ha akadna alád deszka, veled tartanék, drágám, feleltem neki. Na, nem a társulattal lakom majd, te arra mennék, amerre a trupp. Ismerkednék a hazával. A lány elsírta magát, menekülési kényszerem igazi szerelmi vallomássá nem esült. De nem csak a kényszer hajtott, hogy elhagyjam az én tabánomat, hanem a kíváncsiság, a kalandvágy is. Minél több tájat, várost szerettem volna látni, élvezni ügyesen végrehajtott csapolásom gyümölcsét. De még kevés volt a pénz ahhoz, hogy kedvemre utazgassak. Ezért az egyik este ismét a Szép utcához hajtattam. A portás már ismerősként tisztelgett, megint a ruletterembe mentem. Csak most két pörgetés között hívtam félre emberemet, ezúttal egy zicsi grófot. Nyerő paszban szórakozottan lépett mellém. Hogy 5000 koronát? Megbocsáss, fiam, de ki is vagy te? Pálfi Norbert herceg, kérlek. Vágtam össze sértődötten a sarkantyúmat. Na hát, és hogy van a kedves édesapád? Betegeskedik szegény, csak ritkán jön Pestre. Ó, szegény, és mi baja? Köszvénye van, tudod, kérlek, az a sok bifsztek angolosan. Még Oxfordban szokott hozzá, pedig eltiltották tőle az orvosok. Na, csak vigyázzatok arra a ragyogó emberre, húzta elő Zicsi a tárcáját, és számolta le kezembe a pénzt. Két nap múlva ismét ellátogattam a kaszinóba, és ismét 5000-et szakítottam. Mindkét alkalommal a legmerészebb rögtönzésre készen érkeztem, és az első ismétlésnél 6000, a másodiknál már 11000 koronát tettem a tárcámba, hogyha elkerülhetetlen a találkozás, azonnal megadhassam korábbi kölcsöneimet. De nem találkoztam a hitelezőimmel. Ekkorra azonban már komoly veszély fenyegetett, hogy egy Orfeumban, az operában, vagy valahol a korzón összeakadok hármójuk közül valamelyikkel. A korábbról megmaradt pénzzel együtt 20000 koronával a zsebemben sétálgattam a pesti tolongásban, és egyre erősebben vágytam a vidéki élet csöndjét. Előbb azonban a társulat keresés feladataival kellett megküzdenünk. Közeledett virágvasárnap. A színházzal rendelkező direktorok már tervezgették, kiket rúgnak ki, és kiket szerződtetnek az új évadra, mely húsvét után indult. Zelma már hajnaltól készítgette magát a komédiás vásárra. Válogatott a legújabb irány szerint készült ruhái között. Ugyanis a Pesten töltött ráérős esztendőben a nőlapokból harcos reformpártivá képezte magát, mármint ami a női divatot illeti, s ebben jelentős összegekkel támogattam. Jól esett nekem e főúri nagyvonalúság, mely eztán végig kísérte életemet. Hisz a pénz arra való, hogy a fenekére csapjunk. Szaladjatok csak, aranycsíkócskák, jöttök ti még vissza hozzám, ha szólítlak benneteket, mondogattam Zelmának, mikor a kezébe nyomtam a pénzt a ruhákra. Tudod, Milán, végtelenül megrémített engem ennek a Craig doktornak a cikke, szólalt meg nőm a tükör előtt készülődve. 100 fiatal dáma közül minden második halálát az a szörnyű fűző okozza. Nem túlzás ez, drágám? Dehogy túlzás, Milán. Azok a fémpántok meg halcsontok tönkreteszik a májat, a lépet, a gyomrot, de még a méhet is. A méhet is, Milán. Egy szörnyű gyermekelhajtó eszköz a fűző, sóhajtott, s rám pillantva várta a hatást. De én csak egykedvűen kefélgettem a cilinderemet. Zelma elővette ládikájából a kicsiny zománc tulipánt, és ruhája gallériára tűzte. Honfik és honleányok közé megyünk, drágám? Nem erről van szó, Milán, de én már enélkül nem is lépek ki az utcára. Hatalmas fegyver ez az osztrák ipar ellen. Simította végig a picin jelvényt, mely azt jelentette, hogy csak magyar gyártmányt vásárol a viselője. Gondolod, a kereskedőknek nincs annyi eszük, hogy a magadfajta iparvédőknek nem mondják a brünni posztóra, a lioni sejemre, vagy az osztrák vászonra, hogy az magyar gyártmány? Ez a jelvény is Bécsben készült, drágám. Ő meg, mintha meg sem hallotta volna, tovább igazgatta a toalettjét. S el kellett ismernem, sokkal izgalmasabb volt ez a sejemruha, ami a test valódi formáit sejtette, mint a hagyományos, minden asszonyt homokóra formájúvá préselő, abroncsos, fűzős divat. Karonfogva igyekeztünk a pannónia elé, ahol cifra tömeg gomolygott, s már távolról látszott, hogy másféle népek ezek, mint a körutak teraszain kávézó polgárok. A hölgyek bátor vöröset, kiáltó kéket, mindenféle rikító darabot hordtak. Az urak széles karimájú kalapokat, várra csapott felleghajtó köpenyeket, bika vadító nyaksálakat. Gesztusaik is harsányabbnak tűntek. Már távolról ordítva köszöntötték a másikat, majd egymás karjába vetették magukat, hogy kenyeres pajtásom, édes szívecském, de rég láttalak, úgy hiányzott a te legendás. És ekkor jöttek a kifogyhatatlan bókok orgánumról, tánctudásról, felső céről. Láttam ruháik anyagának hitványságát, a hamarjában készült öltések egyenetlenségét. De hisz nem is közelről kellett ezeket vizslatni, hanem padmaj fáklyák fényében a publikum felől. Akadt aztán néhány feltűnően elegáns úr is, akik nem tűntek módosabbnak, inkább csak gyengéjük lehetett a finom viselet. Az egyik szalonkabátban, lakcipőben áldogált a járda szélén, cilindere fényesre vasalva, hajtókáján fehér szegfű, akár egy virtigli gróf. Egyszer csak kiszaladt a pannóniából egy férfi. Az úr Bodrogi? Kérdi. Nem, én Vihari Csaplovics Elemér vagyok, apa és jellemszínész. Tetszik a karaktere, elvinném Aradra. Mennék, bólintott a gróf külsejű. Gardróbja, frak, Ferenc József, Pepita nadrág, vászonkabát, fehér kamásli, és persze minden, mi a népszíműhöz kell. Pityikés vajbi, árva lányhaj, rendben, nyújtott a kezét az igazgató, kap 10 korona előleget, a többi délután a rétinél. Zelmához is odalépett valami direktorféle. Én távolabb húzódtam, és a vásár zsongását figyeltem. Mindenből több volt a kelleténél. Több szín, hang, kalapkarima, fodor, csók és mosoly. Mégsem éreztem ezt kellemetlennek. Sőt, megkívántam cifra gönceiket, széles öleléseiket, és hirtelen szerettem volna közibük tartozni. És meddig trüffel, meddig bírnád te ezt? Kérdeztem magamtól. És arra jutottam, hogy mikor a hangulatom úgy diktálja, belépnék közéjük. Mikor meg már elég a csepürágásból, visszaváltozom gróffá, aztán majd ismét jöhet a színpad. Sétálnék tűz és víz között, kiélvezve mindkettő delikát ízét. Ahogy álmodoztam, azon kaptam magam, zavar, hogy engem senki sem szólított le. A többiekben azonnal meglátják a petúrokat, rómeókat, bennem meg még egy hitványka második ajtónállót sem sejtenek. Egyre kihívóban kezdtem mutogatni magam az arra sétáló mustrálóknak. Rájuk mosolyogtam, pózoltam, de ők csak biccentve továbbálltak. Hát miben jobbak ezek nálam? Végül rájöttem. Az összes férfi csupasz arcú volt. Ebben a szakállas bajszos magyar világban a színészek sima képűek. Van persze illő szőrzetük, ha azt kívánja a szerep, amit a varázsos illatú masztixszal fölragasztanak, de ha kell, mesztelen pofázmánnyal adják a római szenátort. Megfogdostam tömött huszárbajszomat, és megnyugodtam. Effélét rajtam kívül itt csak az intendánsok viseltek. Ekkor elébe ugrott Zelma, hogy sikerült egy igen jó nevű, ezt hangsúlyal ismételte, mint ki magát győzködi, egy valóban jó nevű vándortársulathoz szerződnie. Délután már alá is írja a kontraktust a réti féle ügynökségnél, az Erzsébet körúton. Húsvét hétfőn indulás. De hova? Kérdem. Mindenhová, Milán, körbe az országban. és a szerepköröd drámai szendének és komikának szerződtettek. Sajnos karkötelezettséggel. Nem rossz, biztatgatta magát, de lehetett volna jobb is. Én igazából hősnői és társalgási színésznői szerepkörre gondoltam, kardalosság nélkül. Megértelek, bólintottam, mert sejtettem kívánsága okát. Szerelmes. És a szerelmes színésznő hősnői tirádákra, s nem bolondozásra vágyik. Most már utazhattam. Megjegyzem, akkoriban igen ritkán mozdultak az emberek, kivált a gentlemanek. Esetleg örökségi tárgyalások, temetések alkalmával, egy fürdőhelyen áztatni magukat, de hogy városról városra menjenek csak úgy, kíváncsiságból, az ilyen úr különcnek számított. Én azonban akkor már ilyenként tiszteltem magam, különc úriemberként, sőt, különc grófként, mivel a gróf Zsigrai Pál álnevet terítettem magamra utazóköpenyként, hogy megillessen a főnemeseknek járó respektus. A fényűzés kóstolgatásához egy grófi jelmez bizonyult a legpompásabb álcának. Ilyenkor, ha megkérdezte valaki egy társaságban, honnan az ízlés, a modor, és persze a pénz, melyet így könnyű kézzel szór ez a finom úr, akkor a fülébe súgták, de hisz egy gróf. Ja, hogy úgy, bólintott erre, s már is mindent értett. A társulat vonattal járta az országot, és azzal, hogy a királyi államvasút osztályokba sorolta kocsijait, mindjárt a truppot is kasztokba sorolta. Én és nőm az elsőre váltottunk jegyet. A direktor úr és neje a második osztályon. A színész urak és hölgyek a harmadikon, még a dekorátorok és egyéb segéderők a negyedik osztályon utaztak. A csomóponti állomások éttermeiben a kompánia dohányosai vagonbéli elhelyezkedésüknek megfelelően adták át magukat szenvedélyüknek. A direktor úr Britannikát pöfékelt. A szalongavallérok és operett komikusok Virginiát. A hórukk emberek meg jobbára Finánc nem látta bagót rágtak. Én akkoriban kubai kabarot non plus ultrát szívtam. Mikor megérkeztünk újabb állomáshelyünkre, csomagjaimat a megőrzőben hagyva azonnal a restibe siettem, hogy mielőbb föltérképezzem a hely gasztronómiai kínálatát. A sódar illatú nyugalmat, a sörcsapok sziszenését csupán a színi direktor kiáltozása zavarta meg. A rosszul öltözött, bozontos hajú ember a szerelvény mellett rohangált és úgy üvöltözött, mint az általa alakított antik hősök. A nyitott ablakon keresztül gyakran hallottam, mikor a rúdra tekert díszlet függönyöket vette számba. Paraszszoba, polgári szoba, úri terem, börtön, vidék, város, Jani. Hol a puszta? Kerítsd elő a pusztát, vagy megnyúzlak! Mikor előkerült a puszta, következtek a mozgó díszletek. Két ajtó, kiáltotta a direktor, két ablak, várfal, várkapu, rácsozat, két nagyobb fa, három kerti bokor, két darab víz, két szikla. És a templom, hol a templom? Sivított most a direktorné egy lompos drámai szende. Én megvártam a főurat. Lestem a spejtszetlit, mely következtetni engedett a városka, rendszerint koronára vagy bárányra keresztelt fő vendéglőjének ételpompájára. Már a resti megmutatta, hogy miben jár elől a település. Borjú becsináltban, toros káposztában, avagy valami zaftos sült félében. S ha a pincér, mint Szent Lőrincen egyszer, azzal bíztatott, hogy feléjük a gulyást négyféle húsból főzik, úgy, mint rostélyosból, hátszínből, felsálból és vesepecsenyéből, akkor mindjárt tudtam, hogy komoly helyre érkeztem. Egy reggeli? Vagy ha már 11 felé járt, úgy egy gábel früstök elfogyasztása után vitettem csak magam a főtéri fogadóba. Csak így, komornyik nélkül, gróf úr? Kérdi az ezüstfejű konyhájára hiú fogadós, sejem sapkáját gyűrögetve. Hogyha parancsolja, már is üzenek a bérlakáért. Csak üzenjen, fogadós uram, üzenjen, bólintok, épp kérni akartam. És érkezik a nyugalomba vonult lakály, aki öregkorára megszedte magát, s a csendes vidéki városba vonult vissza, hogy utolsó éveit könyvei és kedvenc tejái társaságában töltse. Nem a pénz viszi rá, hogy néhány hétre egy idegen gróf szolgálatába szeküdjék, inkább nosztalgiából vállal efféle fellépést. Hogy hívják? Kérdem, mikor először jár nálam a bérlakály. Hogyan kívánja, gróf úr?
2: Ahogy utolsó helyén nevezték.
1: Az elmúlt 30 esztendőben Valérnak szólítottak gazdáim, hagyja meg magát.
2: Akkor nekem is jó lesz így, Valér.
1: Aztán mindenütt megtalálta a fogadós ezeket a valérokat. Különös érzés volt, mikor a gondos öregemberek a nyakkendőmet kötötték, lábam előtt térdepelve cipőmet fűzték, vagy izzadás elleni permettel hintették a talpamat. Olykor beszélgettünk. Én grófi családfámról, taníttatásomról, ők régi gazdáik kedves szokásairól, saját szerepük nélkülözhetetlenségéről meséltek. Sokat tanultam a főúri komornyikoktól, hisz én csak az arisztokraták házon kívüli életét ismertem, de a papucsos, sejemköntösös grófokat tőlük tanultam alakítani.

1903-ban azok a vidéki vendéglők sem voltak utolsók. A boltíves főtéri refektóriumokat rendszerint a város adta bérbe, s aki belépett ide, nehéz ételszagokat érzett a konyha felől, borjú pörkölt és fokhagymás sültek illatát. A húsok cérna metéltel dúsított levét porcelántálban szolgálták föl, külön tányérra kerültek a marhakoncok, zöldségek, az étlapokat komor, tehén és disznófők ékesítették, kizárólag fehér damaszttal terítettek, és az álkendők ropogtak a gondos keményítéstől. A kanalak mélyek, a lekerekített kések élesek voltak, hogy még az ökörúszáj porcaival is elbántak. Az ételeket kóstolva, meg mintha évtizedeket ugrottam volna vissza az időbe. Nehéz, zsíros parasztételek voltak ezek, s bár ízlettek, de a pesti francia módi még nyomokban sem mutatkozott. A durva fogások olykor meggyötörtek. Így eleinte porokkal enyhítettem égő gyomrom. Még nem rájöttem, hogy a kiadós séta, a rendszeres testmozgás az ellenszere az incsiklandó gonosztevőknek. De nem csak ételismeretből, hanem a hazai társadalomból is okosodtam a főtéri koronákban és bárányokban. Törzsasztalaik a vidéki nadrágos emberek keresztmetszetét adták. Külön ültek a folyton étteremben kosztoló, színes nyakkendőjű aglegények, kiket már ezen nőtlen állapotukban fognak sírjukba tenni. Kisújjukon pecsétgyűrűt viselve mustrálták az étlapot, harsány nevetés közepette heccelték egymást, olykor társuk karjára tették kezüket, s a szokásosnál tovább pihentették ott, midőn leadták delikát rendelésüket. Levessel kezdtek, házi kompóttal zártak, közben sültet, tésztát is bőven rendeltek, mert ízlésük és pénzük is volt a válogatáshoz. Aztán nem maradhattak el a városi és megyei hivatalnokok, a szolgabírák és írnokok. Hosszú asztalaiknál sert ittak, hozzá perecet rákcsáltak ráérősen, vagy virslit tunkoltak pörkölt zaftba. A tanárok a sarokban gubbasztottak, kevés szóval szörcsögve kanalazták a levest, kortyolták a spriccert. A főt marha húshoz meg paradicsom szószt kértek, mely bajszukról vérként csöppent alá, mint azt némely diákjuk terjesztette róluk. A másik sarokban meg a magukat a helység bohémiaiként tisztelő urak tanyáztak, hírlapírók, dalárdai karmesterek, szép lelkű polgárok. Ők rosszféle borokat vedeltek, és valami különlegességre vágytak. A fogadós olykor távoli országokból érkezett dobozokat bontott asztaluknál, portugál és argentin halikrákat, de csak olyanokat, melyek skatujáját varázslatos donna képe díszítette. De ha igazán üres volt a gyomruk, akkor sültet rendeltek. Kivált, mit csonttal hoztak, hogy apró harapásukkal rágicsálhassák az inas húst. Magukat mindenféle tréfás nevekkel illették, mint a múzsák gyermekei asztaltársasága, vagy a KKK-kör, a kultúrát kedvelő kravátlisok köre, s ehhez akadt egyennyakkendőjük is, amit persze senki sem vett észre a helyi társadalomban. Ha helyőrség állomásozott a településen, akkor a tiszteknek külön asztal dukált. Ők jobbára apró ruszlikat és tengeri heringet fogyasztottak, hozzá savanyított hagymát ropogtattak, mondván az bátrabbá és egészségesebbé teszi őket, s ez bizonyára így is lehetett. De én mindebből csak az átható szagot nyugtázhattam. A tisztek néha sampányt rendeltek hitelbe. Sampuszt ide, főúr, egy flaskával, de a legjobbat, kiáltották, bár tudták, hogy csak egyfélét tart a vendéglős. Este felé aztán megjelentek a város jómódú kereskedői és iparosai. Vacsorához nyakkendőt kötöttek, s a legszívesebben a pörköltek különféle nemeit fogyasztották főtt krumplival. Afféle parfümös kis kőszínház kevés akadt a turné során. Jobbára a nagyfogadók emeleti száláiban, csillagfényes estéken meg a tágas udvarokon lépett fel a társulat. A szabad ég alatti előadásokhoz ügyes hóruk embereink deszkákat fektettek sörös hordókra, a nézőtérre pedig padokat ácsoltak. Az álló közönséget pallóval választották el az ülő úri népektől. És hogy azért a birkahodálytól némileg különbözzék művük, zöld gallyakkal díszítették és rózsavízzel illatosították a deszkaszint, miután kijárt néki az aréna megnevezés.
Az egyszerű festett háttérfüggöny és a néhány mozgó díszlet mégis oly mély illúzióba ringatta a közönséget, hogy mindent elhitt, mert hinni akart. Gyakran néztem, miként rettegett, lelkesedett, nevetett a publikum, átadva magát a bűvöletnek. Ez volt a gyengém, ez a drága naivitás. Hogy nem várt el a közönség mindent a színpadtól, hanem a maga becsületes élvezni akarásával, lelkes képzelő erejével, sőt, kritikátlan odaadásával önként követte a fát aktorokat is. Az amúgy meglehetősen közepes előadásokra inkább azért jártam, hogy a színpad helyett a publikumot vizslassam. Miféle erős hatások alá vonják őket a komédiások? Mert további csapolásaimon én is efféle mély illúziókat szerettem volna kelteni. Gyakran beszélgettem a teátristák tudományáról a trupp egyik érdemes tagjával, bizonyos Gyöngyi Izsóval, aki igen széles palettán kevergette színészi eszközeit, s olykor hazánk csapódott a gömöri kölyök is. Ő mindenféle naturbursokat, lányos gavallérokat játszott. Egy különösen gyönge előadás után így szólt Gyöngyi. Tudja, gróf úr, minden színészünknek van valami hibája. Mert ha nem volna, akkor a Nemzeti Színházban játszana, és nem itt velünk, ma Baján, a jövő héten pedig Jankovácon. És magának, művész úr, tám magának is van hibája? Mert én igencsak nagyra becsülöm a kegyed alakításait, lantoltam neki. És ezzel az elevenyébe találtam. Mert játszott ő már a Vígben is, de aztán oly skatujába szorították, mely nem engedte kibontakozni. Pedig erre a pályára születni kell, gróf úr, és én erre születtem. Már apró gyerekkoromban a Miskolci Színház deszkáit tapottam. Egy Klisnyig nevű majom imitátor járta az országot, a Domi az Amerikai Majom című darabbal. Minden állomáson kerítettek neki gyermekszereplőt. Ez lettem én Miskolcom. És egyik este ott volt Dériné is, aki Diósgyőrben élő nővéréhez látogatott. Megsimogatta a fejem, és ezt mondta, hej, de bátor fiúka, hej, de bátor fiúka. Belőle csak színész lehet, mondogatta eztán mindenki. És az is lettem. De ifjú színészként Szegeden egyszer Szeles Józsefkit neves Shakespeare színésznek tituláltak, megjegyzem, én csak operettékben, meg népszínművekben láttam, azt mondja nekem, hogy magából Gyöngyi soha se lesz nagy színész. Hát már miért nem, Szeles úr? Mert nem mozog az orcimpája. Kinek nem mozog az orcimpája, az nem lehet jó színész. Hát elkezdtem a tükör előtt idomítani a cimpámat, és megtanultam. Nézzék! És valóban. Szinte integet az orcimpájával.

0: trüffel Milán, avagy egy kalandor élete. Részletek Kerékgyártó István regényéből. Felolvasta Máté Gábor. Az ötödik befejező rész hangzott el. A műsort Kakó Gyula, Táncos Tamás és Zoltán Gábor készítette.
1: A regény rádió változata 2009-ben készült, és utoljára 2010. május 7-én hangzott el a Kossuth Rádióban. Műsorajánló. A Kossuth Rádió megváltozott műsor struktúrájában egy ideig hangjátékok hallhatók. Jórészt olyan műveket játszunk le, melyeket az elmúlt 16 évben önök nem hallhattak, mert az alkotókat nem kívánatosnak ítélte a hatalom. A cenzúrázott darabokon kívül legendás hangjátékokat, életútinterjúkat és dokumentumjátékokat is műsorra tűzünk. A művekről részletek a mediaclick.hu oldalon találhatók. Hallgassanak akár éjféltől éjfélig hangjátékokat a Kossuth Rádióban.
2: Magyar filmklasszikusok, ismeretterjesztő műsorok és a legkedveltebb régi magyar rajzfilm sorozatok az M1 műsorán.
1: Műsorajánlót hallottak.
3: Nyolc óra. Jó reggelt kívánok! A hírszerkesztő Brieska Dániel nevében is köszöntöm Önöket. Hírek következnek a Kossuth Rádióban, a mikrofonnál a bemondó Beslin Bettina. Hajtóvadászat indult a berlini álmokfutó ellen. Egy iszlamista körökből ismert 21 éves férfi tegnap egy kis busszal a tömegbe hajtott a Pride felvonulás közelében, a Tiergarten nevű parkban. Egy ember meghalt, 16 megsérült, többen életveszélyesen. A német fővárosban százezrek ünnepeltek szombaton az LMBTQ közösség felvonulásán. A támadás után a rendezvényt megszakították. A nyomozók azt is vizsgálják, hogy a gázulás után volt-e a támadásnak egy más szakasza, amelyben a sofőr a járművet elhagyva késsel sebesített meg embereket. Kedden találkozhat Washingtonban az amerikai és az ukrán elnök, írja a Reuters fehérházi forrásra hivatkozva. Donald Trump és Volodymyr Zelenszky találkozójának tervét ukrán források is megerősítették, hozzátéve, hogy Kijev várja a hivatalos megkeresést. Az ukrán elnök szerint újabb 30 ezer észak-koreai katona bevetésére készül az orosz-ukrán háborúban Moszkva. Volodymyr Zelenszky hangsúlyozta, a csapatok érkezését Oroszország Voronyezsi régiójába várják, fenyen pedig új ballisztikus rakétaindítókat is a térségbe szállíthat, ami egész Ázsiára veszélyt jelent. Itthon Szonnevent Pált, az ELTE tanszékvezető egyetemi tanárát jelöli alkotmánybírónak a Tisza frakció. Magyar Péter miniszterelnök hangsúlyozta, olyan alkotmánybírót jelölnek, akinek szakmai felkészültsége, nemzetközi tekintélye és alkotmányos elkötelezettsége megkérdőjelezhetetlen. Illegitim módon eltávolított alkotmánybírónak nem lehet legitim utódja. Úgy reagált a Fidesz frakció arra, hogy Szonnevent Pál egyetemi tanárt jelölte alkotmánybírónak a Tisza frakció Hende Csaba helyére. Ebben a színjátékban a Fidesz nem vesz részt, sem a jelölésben, sem a választásban, közölte az ellenzéki párt. Szeptembertől nyilvánosak lesznek az egészségügyi ellátással összefüggő fertőzések intézményi adatai, jelentette be közösségi oldalán az egészségügyi miniszter. Hegedű Zsolt hangsúlyozta, már elkészült az adatközlési rendszer szakmai módszertana, az információk pedig egységes definíciókra, validált adatokra és nemzetközi szakmai tapasztalatokra épülnek. Idén eddig 133 ember életét mentették meg a vízirendőrök a Balatonon, közölte a Somogyvár megyei rendőrfőkapitányság. Figyelmeztettek, a fürdőzések előtt érdemes tájékozódni a víz mélységéről, sodrásokról, áramlásokról. Az extrém melegben kerülni kell a fürdőzést, az alkoholfogyasztást, továbbá nem tanácsos egyedül a parttól távol kerülni. Helyére került a déli körvasút új 2500 tonnás acélhíd szerkezete a Soroksári út felett, közölte a közlekedési és beruházási miniszter. Vitézi Dávid emlékeztetett arra, 7 éve már, hogy kitalálták a déli körvasút koncepcióját. Ennek legfontosabb eleme az új közváhó Góhíd állomás, amely Budapest belvárosának új déli kapuja lesz. Ma tartják a 41. Forma 1-es magyar nagydíj futamát a Hungaroringen. Napközben erős forgalomra kell készülni az M3-as autópályán Mogyoród térségében, a 3-as főúton Kerepes környékén és a környező mellékutakon. Híreink végén a várható időjárásról. Sok lesz a napsütés, majd délutántól főképp délnyugaton lehetnek záporok, zivatarok. Nyugaton megerősödik a szél. Napközben általában 29-35, késő este 23-28 fok várható. A Balaton 22, a Velencei tó 20 fokos. Kedves hallgatóink, hírekkel legközelebb 9 órakor jelentkezünk itt, a Kossuth Rádióban.
1: Archív felvételt hallanak a Nemzeti Archívum hangtárából. Most következő műsorunk 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: és Epika. Szabó Borbála és Varró Dániel mesejátéka. Az első rész tartalmából.
1: A történet két országot érint.
2: Jaj, a háború!
3: Egy szóval a népünk nem vidám.
4: Azt fundálta ki a két ország koronája.
5: Mármint a királya.
4: Hogy a két fiatal trónörököst összeboronálja.
5: A nyilván nem túl delikát Epikát.
2: És Líra királyfinka.
5: Hogy legyen most már béke.
6: Olyan akarsz lenni, mint ő?
7: De akkor miért akarják, felséges anya, még hogy Líra királyfihoz menjek feleségül?
8: Nászi ágy helyett fehérkoporsó.
9: Az itt jelenlevő Epikát.
10: Szereted-e?
8: Mama!
10: Tisztelt Líra herceg! Egy életre végeztünk önökkel!
8: Az élet mit sem ér, anyám! A Epika nem lesz enyém! Oda minden remény! Jövel!
11: Figyeljetek ide rám, van nekem egy ideám, egy furfangos tervem, és ahhoz nem kell kar, csak elmegy.
10: Haladéktalanul, újabb hadjáratot
8: tekintünk. Faktum, hogy nincs más választ.
7: Líra királyfi, gyűlölöm, mert egyszerűen nem szeret engem, mert nem akart elvenni feleségül.
5: Mi kell, árus nő érkezett az udvarba, bebocsátást kér.
12: Egy líriai, egy kép?
11: Télcegi fiú, hogy neveznek?
5: Te közben meg hirtelen már nem is vagy olyan öreg.
11: Felejtsd azt el, amit mondtam, és az igazat mond nyomba.
5: Igazat mondtam.
11: Dilis, akkor elvesztünk mi is.
0: Második befejező rész.

0: Ó, Epika! Szerelmem, ó!
1: Ki szólt?
0: Én! A te örökké hű vőlegényed! Az az, hogy...
2: Léna herceg!
0: Kérve kérlek, ne küldj el!
1: Jaj,

0: Engedj be, szép szerelmem, ó!
1: Nem alkalmas.
0: Miért nem?
1: Búcsúzzunk el, Líra herceg. Válasszon magának más menyasszonyt, akit úgy szerethet, mint majom a banánt, és aki szívesen vakarozik együtt önnel.
0: Igazad van! Búcsúzzunk el! Legyen! Adjú, szerelmem! Magam levetem!
1: Líra királyfi! Szerelmem!
2: Ho, ho, ho, ho. Ki bújt a szög a zsákból?
1: Hazugság! Csalás!
3: Tán sajnálod, hogy élek? Halljak én meg? Agytört, s magamba szúrom én a tört! Vagy mérget adj, s ki lesz szörpintve hörp!
1: Ön aztán ért a beszédhez. Nem úgy, mint én. Nekem persze soha nem jut eszembe, mit kellene mondani.
3: Ó, hát az engem nem zavar. De sőt, a lelkemet, mint rétet lágy esők, üdíti minden tiszta szép szavad.
4: Most mit évők legyünk?
5: Franc se tudja, mit tegyünk.
4: Hát ugye, mert be már nem viszlek a dutyiba.
5: Nem-e? Hogy a trutyiba?
4: Hát mert azóta megváltozott a helyzet.
5: Érdekes. Mi változott meg?
4: Az, hogy én már nem akarlak elfogni. Tudod, az előbb észrevettem, hogy szépek a szemeid. És csak most látom, hogy a kezeid is milyen jó felépítésűek.
5: Tényleg? Mit nem mondsz? Na hát, már én azt gondoltam eddig, mint a kettő péklapát.
4: Péklapát?
5: Nem az?
1: Hagyjuk a túlzásokat. Önnek nyilván rengeteg barátja van. Szebbnél szebb líriai nők, akik csupa izgalmas szót ismernek, és nagyszerűen tudnak beszélgetni felségeddel.
3: Ó, mit nekem szebbnél szebb nők, akik versben beszélnek. A te szavaidban több tisztaság, őszinteség lakik. Mintha miután túl sok szörpöt ittam, ami tömény is volt, meg szirupos, friss forrás vízbe innék bele most. Hisz mi a vers? Mit prózának neveznek a te szádból épp oly dallamos.
1: De én unalmas vagyok.
3: Ó, ha te unalmas vagy, akkor az a tarka ősz, a szeszélyes tavasz, a változó hold és a kósza nap.
4: Anyám, tényleg óriásiak, és mégis tetszenek nekem. Mert a kicsi kéz az nem is szép, a kicsi kéz az olyan... De mindegy.
5: Nem, folytasd! Olyan, mint egy?
4: Olyan gyenge, élettelen, mint egy kis döglött madárka.
5: Mondd tovább!
4: És a te kezed nem ilyen, nem döglött, hanem nagy, élő, erős, mint két izmos ló.
5: Jó! Na és a lábaid?
4: A lábaid? Azt is elmondjam?
5: Azt is mondjad el, de nyomban.
4: Na várjál!
1: Kedvenc könyvem az Epikum kalendáriuma. Csak ülök, olvasom, nem szólok egy szót se.
3: Se baj. Hisz túl tesz minden szürke témán, két érző szívnek csak hallgani némán. Amúgy mi az, hogy kalendárium?
1: Mi lenne? Hát tények. Miért? Ti hova jegyzitek fel a múltbeli eseményeket? Az ország történelmét?
3: Mi sehová. Mi mindent az eszünkbe teszünk be. S mit nem őriz meg az emlékezet, azt meg úgy vesszük, hogy nem létezett.
1: És a szép versek, amiket írtok?
3: Á, azok csak úgy tudod, szájról szájra terjednek, mint a... Vagy mint a madárka, úgy ágról ágra. Belenézhetek?
1: Tessék!
3: 676. év, május 16-a. Sportversenyek Epikumban. Az első 100 helyezett névsora. Május 21-e, az ország csatorna rendszer felújításának kezdete. És előre lapozok 10 évet? Május 21-e, 10 éves az új epikumi csatorna rendszer. És itt az ünnepi beszéd szövege. Ez csodálatos. Ide van ragasztva a tűnt időnek elkapott grabanca.
1: Bizony.
3: Megpróbálhatom. A mai napot. Adj egy lapot.
2: Líria kalendáriuma.
3: 1245. év, április 11-e. Líra herceg, második alkalommal, kéri feleségül, szellő szépségű Epika király kisasszonyt. Jó volt ez így?
0: De furcsán mondtam ím. Egyáltalán nem volt benne rím.
1: Az igaz. De csak a tényeket szabad. Hogy milyen szépségű vagyok, azt ne. Csak hogy Epika, simán.
3: Hát jó, bár tény ez is. De csak a kellő szavakat akkor. Na szóval, a szellő...
1: Nem! Csak Epika, simán. Igent mond a kérésre.
3: Mert ez is tény, ugye?
1: Igen.
0: Ó, milyen bután éltem eddig én. A valóság a legszebb költemény.
4: A két lába, az meg egy fának a két hatalmas gyökere. Na most, ennek a fának a törzse a derekad, az ágok a te jó alakú karjaid.
5: Az ágakon pedig a két kezemül, ugyebár, a két szép izmos paripa.
4: Igen, és a fejed pedig fészek a fa tetején, ahol is a lomb, vagyis a hajlat közül két kis csillag kukucskál a már említett szép szemeid.
5: Egy egész allegória. Te rajtad te tulok már ki, az embernek legyen bárki, muszáj meghatódnia.
3: Én megszöktetlek téged, Epika!
4: Na, és ezen kívül ennek a fának a tetején ott fészkel még egy csipogó, piros csalogánya, te kör alakú, kis, formás
5: szájam.
4: Pontosan.
5: Megfogtad,
3: ha megengedi felség, csókolózás.
5: Epika! Leányom! Megtámadott ez az erőszakos királyfi?
1: Anyám, én...
5: Nem tudsz értelmesen válaszolni? Nagy lány létére képtelen megvédeni magát. Azonnal ide állsz mellém! Kroki! Te meg fogd el az erkölcstelen betolakodót!
2: Jövök, jövök.
1: Na de anyám, legalább hadd mondjam el!
5: Jól hallom, Epika, hogy félbeszakítottál?
1: Bocsásson meg, anyám, de az a helyzet, hogy nem tett semmi rosszat, Líra herceg.
5: Elájulok? Már versben is beszélsz, te szégyentelen! Eposz! Jöjjön be, felséged! Kitört a botrány!
3: Nem csoda homlokod, hogy összeráncol egy ilyen tökéletes asszonánctól.
2: Mi tört ki?
5: A közbotrány! Nem látja? Líra királyfi megint molesztálja felséges leányunkat!
2: Hát ez megdöbbentő. Mondja, hogy került ön egyáltalán ide? Impossibilis, hogy átjutott volna az őrök sorfalán.
3: Szerelmem könnyű szárnyán jöttem én.
5: Fúj! Epika, hozzám azonnal!
1: Igen, anyám.
3: Epika!
2: Egy pillanat. Ezt nem tudom elhinni. Hát lopom én a pénzt, hogy fizetek az őrségnek, nem is keveset. Erre ők meg beengednek minden jöttmentet.
3: Epika, jöjj velem!
1: Nem lehet!
5: Kroki, gyere! Üst, vágd az ellenséget!
2: Ütök, vágok, persze, hogy jónak tetszik látni. Jól figyeljen ide, Líra herceg. Most utoljára investálok nagyobb összeget háborúskodásba, érti?
3: Nem én. Odafigyeltem jól pedig.
2: Hamarosan, úgy, ahogy van, megszűnik Líria birodalom. Önt minden esetre már most ketté vágatom. Őrök, vágják félbe a betolakodót.
1: Úgy legyen!
3: Az kellemetlen volna némileg. Szerelmem, visszatérek még ide!
5: Kroki, most te is bebizonyíthatod bátorságodat!
6: Drága királyném, én tréfamester vagyok, nem katona. És ha sebet kapok, oda lesz a híres jókedvem. Ha megengedi, inkább biztonságba helyezkedem. Így né, és innen fogok megalázóan gúnyolódni.
3: Jé, mi van ott a szekrény tetején?
6: Jaj, nekem.
3: Mi lesz? Egy kis cica? Vagy muselica?
6: Na, esélem! Ez ugye nem érvényes.
3: Nem? Pedig primán forgatod a kardot, hogy megvágsz vele, attól szinte tartok.
4: Gúnytűzni abból, aki nem tudja megvédeni magát.
2: Skandallum! Én meg tavaly állományba vettem, mint katonát.
3: Na tessék, nézze!
0: Megkarcsoltam magam.
2: Na de mától egy új adónemet vezetek be a katonákra vonatkozóan. Egyfajta minőségbiztosítási rendszer.
3: Gyere, cicuska, nem bánt a királyfi. Csak épp a bajszot fogja megcibálni.
2: Megyek, beiktatom a jogszabályt.
3: Miau!
6: Jaj, nekem.
0: Segítség! Fény! Folyamatosan rengeteg
7: igazság.
5: Szegénykém, gazember! Így megsehezni egy szegény kis ártatlan fuvaribolondot. De majd meglátom, hogyan bántok el epikum félelmetes hadseregével. Katonák, vegyétek üldözőbe!
8: A sarkunkban vannak a papofák.
9: Ifjú, egy röpke percet, az lett közben a
8: helyre. Később!
9: Atya gatya!
5: Te meg, Epika, két jutalomban részesülsz.
9: Jutalomban?
5: Mostantól egészen a megsemmisítő háború végezetéig a vártoronyban fogsz tartózkodni.
9: Jaj, ne!
5: Ne nyivákodj! Líra herceget nem látod többé, és nem lesz részed még egyszer ilyen megaláztatásban, hogy valaki megcsókol. A másik jutalom pedig, hogy ne unatkozz, Kroki veled tölti majd ezt a kis időt, és szórakoztat. Úgy is ki kell pihennie bátor viselkedését.
9: Jaj, anya!
5: Katonák, kísérjék a királykisasszonyt a vártoronyba!

0: kikart. De papa, nincs sereg.
1: Eposz király, a gyáva incseleg velünk.
0: Hé, kutyák, bújjatok elő!
2: Nem képes megízlelni agyvelőm. Minek ez a csofat csatározás?
3: Nincs őzikém megoldás erre más. Csak is a csata.
2: Hát licenciát nem azért küldtük Epikomba át, hogy meglágyítsa Csellel ott a szép Epika királylány szívét, mielőtt kardot bárkiét kiránt, ami édes Lajos fiunk iránt. Éneklő padlizsán, a terv nem ez volt?
4: A haditerv.
3: No né, mi lett a tervvel, mely a háborúzás alól kiment?
4: Hú, az bizony a fejünkből kiment.
1: Na szép, fiam, na szép. A haditerve csak úgy simán ukmukfuk elfelejted? Majd kapsz mindjárt egy hatalmas pofont.
4: De hát papa, hisz most mondtad te pont, hogy te is elfelejtetted.
1: Ha! El.
3: Hogy milyen feledékeny a fater.
1: Őszfejem hűíti már az akkor. Na de mi lett licenciával akkor? Hát sikerült a terve, vagy besült?
2: Fülünk friss hírekkel nem szembesült. Franciska! Hol vagy? Á, add elő!
5: Mi történt?
2: Az történt, feséges úrnő, csak hogy ne elriszem túlbőlére, hogy hát beslisszom a ténykedtem ott áruhába, ám makacs maradt hiába a fafejű kisasszonyka. Egész addig, amíg beugrott valamikor éjféltájon az ablakán, ami snájdig kedves szószatyor királyfink, és meg nem csókolt a szájon.
6: Igaz ez, kisfiam? Pörös banán, beugrottál Editke ablakán?
4: Be. És olyan volt csókja, mint a méz. Nem, ez így nem áll. Nem volt olyan csak részben, hisz édes volt, de viszont abba más, hogy nem ragadt.
6: De szép! Micsoda megtörtént hatás?
3: Kis cinkém, megható történetet akartál mondani?
2: Ó, az lehet. Okos hasom, te nálam azt jobban szoktad tudni általában.
3: Állj! Licencia? Ki az az alak?
2: Mit értesz, felség? Alak alatt.
3: Amelyiket úgy ráncigálgatod magaddal, mint egy házi állatot.
2: Á, vagy úgy, izé. Nos, hát én az iskolából ismerem még kiskorából. Régi líriai ő. Tény az, felség, és való, hogy líriából való.
3: Érdekes. Én még nem láttam soha.
2: Tényleg nem? Na hát, felség, ez csoda. Habár szégyellős egy ember. Mutatkozni szinte nem mer. Ilyen volt már kiskorában is szegény az iskolában.
3: Fiam, hogy hívnak?
2: Úgy hívják, hogy... Hogy is hívják? Jó neve van, nagyon prima. Úgy hívják, hogy... Prím, vagy Rím, na.
3: Rím? Egyszerű név, de szép.
2: Így gondolom én is épp. Köszönjük, felség. Nos, akkor mi talán odébb is állunk, mielőtt még bepisálunk.
3: Várj, és mit állít Rím barátod Némán? Még egy ódát csezeng nekem. No, Némán.
2: Sajnos, felség, nem lehet. Nem lehet, mivel rekedt.
1: Elvárhatok két sornyi vers cirádet, melyel köszönti Líria királyát, ha rekedt is, arcátlan nő személy.
2: Peszi.
7: Üdvözlet Líria királyának, mindenki legnagyobb, micsodája? Hát, előjárójának.
3: Hogy mondtad?
7: Akkor inkább úgy lesz, hogy üdvözlet a királynak, a Líria okos, nagy barátjának.
3: Hogy előjáró, meg nagy barát. Megkergült ez, hogy ragrémeket mond itt. Kikúrálom tüstént az agybaját.
2: Már úgy érti, hogy köszöntse poézist a jó királyt egy csokornyi szóvirág. Ezt értette ő alatta. Nagy rimhányó, van dumája. Csak most épp a mandulája be van egy kicsit dagadva.
3: Ha így értette, miért nem mondta így? Azt a szűk szájú kalamárisát! Mondjon egy épp kézláb verset, de rögtön vagy a ducsiba mehet már is hát!
2: Rajta szívem szottya már ki. Egy jó rímet most találj ki.
7: Nekem otthonom itt, Líria. Miért lennék kém? De a börtönbe semmi kép. Se szeretnék menni, mert rettegek a rácsoktól én. Nem, rém. rettegek a rácsoktól, rém!
5: Édeském!
1: Elfogni ezt az aljas kémkedőt!
2: Ne! Ő nem kém!
3: Hallgass! Még véded őt? A gyanús barátod mellé csukatlak, ha még sokat... Hol az az úti börtöncella már?
1: Na, itt már kornyikálhatsz, jó madár.

0: hát, kedves Epika...
1: Mit akarsz?
0: Ja, semmi, semmi. Lehet, hogy épp ezekben a percekben tart is már a mészárlás.
1: Örülj neki!
0: Bizony! Úgyhogy nem kell már sokáig itt ülnünk. De nagyon barátságtalan tetszik lenni a király kisasszonynak. Pedig vidámabban is eltölthetnénk az időt. Hány lába van a kecskének?
2: Szundítok egyet.
0: 4, ugye? 4! A fecskének!
1: Kecskét mondtál az előbb.
0: De ez a fecskét! Hány lába van a fecskének?
1: 2.
0: 2? A kecskének?
1: Jaj, ne, ez kibírhatatlan.
0: Hát hol járt iskolába a kedves kisasszony, hogy azt hiszi, a kecske 2 lábú? Na hát, ez most meglepet.
1: Mit kell tennem, hogy abba hagyd?
0: Csak érezze egy kicsit jól magát. Egy kis mosolyt kérek. Vidámság.
1: Vidám vagyok.
0: Nem tetszik szomorkodni?
1: Nem, csak aludni szeretnék.
0: Ja. Megy 2 líriai a hídon. Egyik leesik. Hány líriai marad a hídon?
1: 1.
0: No. 2. És tudja miért? Mert egyik esett le. Nem a líriaiak közül az egyik, hanem egy gyíkocska. Érdekes egybeesés, igaz?
1: Hát ez nagyon jó, Kroki. Egy gyíkocska.
0: Örülök, hogy tetszik.
1: Mesélj még valami.
0: Jaj, kedves kisasszony.
1: Rajta.
0: Eddig annyira rossz kedve volt, most meg hirtelen... Ilyen jó?
1: Felvidultam, mit csodálkozol? Folytasd!
0: Most nem jut eszembe semmi.
1: Na de, Kroki, azt hittem, a te humorod kifogyhatatlan. Egy viccet, olyan jól szórakozom.
0: Viccet, nem is tudom. Milyen típusú humorra gondol?
1: Bármilyen típusúra. Te mindent olyan csodálatosan tudsz előadni, hogy szinte maga előtt látja az ember, amiről mesélsz. A kecske, meg a gyík...
0: A felséges édesanyja is éppen ezt szokta megemlíteni. Ő is maga előtt lát mindent.
1: Na ugye?

0: Mire gondoljak? Mire gondoljak?
1: Na de milyen bájos lett ez a lány. Nem vitás, megdöbbentette a humorom. Eddig csak hallott róla, most azonban tapasztalta, milyen üdítő tud lenni egy-egy jó tréfa. Először, lám, nem örültem a feladatnak, hogy őrizzem, és mégis ilyen jól szórakozunk. Na, de most koncentrálok a feladatra. Legyen a... Ez az! Nem jó. Megvan! Ez az! Szabad! Gondoltam! Ha-ho! Epika kisasszony! Epika kisasszony, be lehet... Epika kisasszony? Epika kisasszony? Megszökött.
2: Hallgat csak! Csörömpölésnek hallik itt Nesze.
3: Nesze.
2: Au! Most miért vágtál kupán?
3: A rím miatt csupán.
2: Igen!
3: Nesze! Nesze! Nesze! Nesze! Nesze! Nesze! Nesze! Nesze!
4: Atyám!
2: Ezeknek elment az esze!
5: Üdvözlet Líria seregének!
6: Ijedjek meg talán egy tepsitől, mint maga előtt néhány hapsitól!
7: Röhög a babbelem!
8: A májam tapsitól!
5: Önök szerint talán nevetséges, felségem szerint viszont praktikusan nagyszerű. Hiszen amint látják, az egész hadsereget kollektív páncélzat borítja. Amely megoldás a lehetséges, legmodernebb, olyannyira innovatív és konstruktív, hogy felülmúl minden eddigi védekezési stratégiát, amely valaha megtervezésre, illetőleg megvalósításra került birodalmunk, vagy azt hiszem, bátran fogalmazhatok így, bármely más birodalom határain belül. A védekezésre berendezkedett konstrukción mindazonáltal van három rés, melyek lehetőséget szolgáltatnak a támadásra abban az esetben, ha...
9: Ékes, mi folyik itt? Mi ez a sanda, hadsereg, andalító, handa, banda?
5: Hogy mondta, kérem?
9: Hogy mi ez a sok fáradt, szürke frázis, mitől az ember zsibbad is, meg fázis? Hát elaltatod itt a seregem e sótlan sallangokkal, te nekem! Föl, fiúk, ebugadt a csatabán!
10: Hát, még soha nem hallottam ilyen gyönyörűen szónokolni felségedet. Folytassa!
5: Mondjam tovább.
10: Rajta, felség! Mondja el az alapkoncepciót!
5: Igen, igen. Tehát differenciáltuk a problémáinkat, s úgy döntöttünk. Szükség van egy olyan, a kizárólag Epikum legkiválóbb tudósai közt létrehozott permanens kommunikáció eredményeképpen létrejövő apparátus megszerkesztésére, amelynek alapkoncepciója...
11: Ez mindenkit álomba dúdol.
6: Hallgass, gazemb, vagy nő fejedre dúdor!
10: Ne is törődjön bele, csak beszéljen tovább. Látja, halálra unják magukat.
9: Papa, mondjál még nekik verseket.
2: Furcsákat, cifrákat,
9: meg nyerseket.
6: Helyes, fiúk, elő a rémelőket. Jól megbögdössük bökversekkel őket. Csörömpölő csődület, tátják itt a csőrüket, a sok bamba kacsatát, mi nyerjük meg a csatát!
12: Kacsatát, kacsatát, mi nyerjük meg a csatát!
13: Te hogy ez az Epikum, micsoda hely, apukám!
14: Finomkodó ficsurbanda, nem élnék túl, ha a vér a gallérukra kicsurranna.
7: Ez a nyaksál mennyit tagsál?
9: Ez a láncink újnak látszik!
7: Nézd meg ezt a vállapot, ha egy centit ferde, az már tűrhetetlen állapot!
12: Ficsurhadú reposz király, minket ugyan ne bizgerálj!
10: Gyerünk, felség! Pusztul a hadseregünk! Beszéljen tovább! Tovább!
5: Na de egyáltalán mi ez a kacsata? Eltételezem, ez valamiféle titkos taktika, ami által meg akarják nyerni a csatát, igaz?
6: Gyerünk, fiúk! Előre, szúrjatok!
15: Tegnap
11: tegnap előtt Prozetta rácsücsült a klozetra. WC papír nem volt, azt a kancellárral hozatta. Prozetta a kancellárral hozatta a klozetra.
7: Nagy a bánat, epikumba, mert a lábuk lepigomba, epéjüket epekő, s az ágyukat lefigumi.

0: Epikumi lepedő.
1: Most halandzsát nekik, de úgy, hogy beletörjön az agyuk veleje. Mama, gyere!
2: De mit mondjak?
3: Valami zagyva képzavarka koktélt, amiket szoktál. A látottakban nyugodtan kapaszkodj.
2: Na jó. Hát akkor legyen mondjuk az, hogy...
4: Ha sárgán sír a síp, a harcipán, fülünknek édes, mint a marcipán! De mire jó e pudvás szócsata? Felnyihog tőle lelkem kocshaga!
5: Segítség! Segítség! Csináljon valamit, felség, vagy elvesztünk!
6: Álljunk csak meg! Álljunk csak meg!
5: Kroki! Te itt vagy? Ott hagytad Epikát?
6: Nem annyira. Csak inkább, hogy...
5: Nagyszerű! Úgyis itt van rá szükség! Mesélj el egy tréfás történetet! Semmisítsd meg őket!
6: De most? Mikor olyan nagy itt a hangzavar?
5: Rajtad áll, hogy megmenekül-e Epikumot.
6: Már! De melyiket mondjam?
5: Az aranyhalasat!
6: Na jó, azt az egyet. Szóval az úgy történt, hogy megyek egyszer a tengerparton, nézgetem a vizet mi egymás, amikor is egy kedves kis aranyhal bukkan elő a habokból. Hát te kérdezem én, hát én vagyok az aranyhal, felelő. Hát én meg a kroki bohóc felelem én. Hát csak nem a híres epikumi kroki, kérdezi ő. Hát de bizony, felelem én. Hát és mi áradban vagy erre, kérdezi ő. Hát csak sétálgatok erre, felelem én.
0: Ezt úgy vélem, nem valószínű, hogy túlélem. Félő, hogy ez lesz hős hadaink veszte. És még szinte el se kezdte.
6: Hát én meg azért vagyok itt, hogy aki erre sétál, teljesítsem három kívánságát. Kérdezi ő.
7: Hát ez nem kérdőmondat, ez nem kérdés volt. Nem mondja azt, hogy kérdés, ez nem kérdőmondat.
6: Hát akkor teljesíteted nekem nyugodtan. Feledem én? Hát akkor mi az első? Kérdezi ő. Hát, legyen az... Felelem én, hogy ne három kívánságom lehessen, hanem négy. Hát, na és a második mi? Kérdezi ő. Hát, hogy mondjuk, hogy teremjen itt egy koncsó szörp. Felelem én? Hát tessék, feleli ő. És azzal ott termett egy koncsó szörp. Hát és a harmadik kívánság? Kérdezi ő. Na, az meg az, hogy én ne csak négy kívánságom lehessen, hanem öt. Felelem én? Hát, de nem az is vagy, te híres kroki. Na, de legyen, ahogy akarod. Felelem
8: én? Mindenki fogja a fülétbe.
9: Nem bírjuk, érdekel a vége.
1: Na de fiam, és a csata?
5: Epika, azonnal hagyd ezt abba! Nem látod, hogy háborúzom?
2: Nem érdekel, mama! Szeretem Lira királyfit, és hozzámegyek feleségül, punktum!
5: Mama és punktum? Hogy beszélsz te vele?
2: Nem csak, hogy mama és punktum.

0: Az én nyelvem a próza. De jó lenne, ha egymással emiatt senki nem kardózna. Hisz a háborúnál többet ér egy szép virág csokor, de még többet talán a száj, ami nem rák, hanem csókol.
1: Na jól van, hát nem bánom a dolgot. Praktikus szempontból nézve optimális megoldás ez a házasság, mindig is mondtam. Vége a háborúnak, megszűnnek a fegyverkezési költségek. Így, ha csak nem a mi kastélyunkban lesz a lagzi, előreláthatóan csökkenni fog a deficit.
2: Jaj, nász uram, lazítsál deficit!

0: Pont ezt akartam én is mondani.
1: Felség, a kalicka kulcsát, hogyha mód van erre, nyújtsd át!
0: A kulcs, a kulcs. Hát persze, kedvesem, nem természetesebb ennél mi sem. Nincs meg a kulcs. Itt esküdtök ti máma.
2: A házasság kalitkájába
1: száll. Na tessék, ez tipikus. És senkit nem zavar az erkölcs teljes hiánya, hogy lányomat többszörösen megalázta, megszédítette ez a picsúr. Az én véleményem az, hogy az életben a legfontosabb érték...
3: A mérték.
4: Jaj, ne legyen már ilyen epikumé.
5: Ez a szigor olyan himi-humi.

0: De biztos unja a féljura e huncut Lancelot, nyilván unásig bókol.
1: Francokat! Eposz király nyilván drabálisnak tart engem, ami nem csoda. Az is vagyok.
2: Ugyan, Prozetta, én mindig azt hittem, maga tart engem ostobának, meg unalmasnak.
1: Nem maga tart engem csúnyának?
2: Ugyan már.

0: Líra és Epika. Szabó Borbála és Varró Dániel mesejátékának második, befejező része hangzott el. Szereplők: Eposz király, Epikum uralkodója, Mucsi Zoltán. Prozetta királyné a felesége, Jelinek Erzsébet. Epika király kisasszonya Leán, a tocsai.
1: Halló? Ahó, itt vannak? Ahó, nem, ne menjenek el. Halló, na de kérem, én még szerepelek itt. Mi történik? Én még meg se szólaltam a fináléban. Emlékeznek? Pedig itt van a szövegben, hogy még végigmondom ezt a viccemet. Tessék, itt van leírva. Rendező, Göttinger úr, kérem!
2: Mi a probléma?
1: Mi a probléma? Azt kérdezi a Göttinger úr, hogy mi a probléma? Hát az a probléma, hogy még nincs vége a darabnak. Most jön a lényeg, az én viccem befejezése, amely megvilágítaná az egész történetet és értelmet.
2: Baki.
1: Tényleg?
2: Megvilágítaná.
1: Miért nem úgy van?
2: Nézze.
1: Hát az a probléma, hogy még nincs vége a darabnak. Most jön a lényeg, az én viccem befejezése, amely megvilágítaná az egész történetet és értelmet.
2: Baki.
1: De tessék meg, megmutatom. Itt van a papírom, nézze meg, tessék. Még három rövid oldal lett volna hátra. Itt van, így. Majd kroki befejezi, lekonf vége.
2: Tessék. Mutassa.
1: Itt van.
2: Igen, emlékszem. Ez húzva lett. Ez az egész rész húzva lett.
1: Hogy húzva? Az én viccem vége?
2: Igen, kihúztuk azt. Értse meg, túl hosszú lett volna a gyerekeknek.
1: Hát...
2: Na, ezzel vége a darabnak. Köszönöm, kroki. Viszontlátásra. Várjuk legközelebb, minden jót.
1: Jó.
0: A királyné a felesége? Jelinek Erzsébet. Epika király kisasszony, a leányuk, Patocskai Katalin. Kroki, prózai udvari bolond, Zrínyi Gál Vince. Próza Márki, epikumi lakos, Kró Balázs. Anyakönyvvezető és szolga, Jaskó Bálint. Tisztelendő atya, Várkonyi Eszter. Poézis király, Líria uralkodója, Kálida Artúr. Szinesztézia királyné a felesége, Las Bea. Líra herceg, a fiúk, Lőrinc Sándor. Pirikkius és Spondeus, két tréfás líriai apród, Horváth Sebestyén Sándor és Polgár Péter. Licencia, líriai udvarhölgy, Guari Szandra. A rendező munkatársa Kálmán János. Zenéjét szerezte Rubik Ernő Zoltán. Hangszerelte és vezényli Dinyés Dániel. Hangmérnök Kulcsár Péter és Liszkai Károly. Dramaturg Turai Tamás. Rendezte Göttinger Pál.
1: Hát, na és a negyedik kívánságod? Kérdezi az aranyhol. Hát, az meg az, hogy ne csak 5 kívánságom legyen, hanem 6, felelem én. Hát, de ne viccelj, feleli ő. Hát, ha mindig csak azt kívánod, hogy egyel többet kívánhass, akkor ennek nincs semmi értelme. Miért? Kérdezem én. Hisz ilyen az emberi természet. Sokan vannak úgy, hogy nem tudják az életben tulajdonképpen mit akarnak. De befejezni sem tudják az életet. Mindig csak egy icipici haladékért könyörögnek a sorshoz. Na de Istenem, mire kell nekik az a kis idő, ha addig se? Ne, még ne kapcsolják ki a rádiót. Ne, nincs fogmosás, nem, valaki hallgassa már még végig. Mert most jön a legjobb rész. Mert a történet vége az, a vége az nagyon érdekes. Na, hogy az aranyhal kérdezi, hogy akkor végül is, ha ennyire jól látod ezt az emberi problémát, akkor miért pont te kéred? De hát, hogy miért akarod, hogy még egyet több kiadjuk? Na!
0: A hangfelvétel 2010-ben készült.
3: A mesejáték utoljára 2017. augusztus 13-án hangzott el a Kossuth Rádióban.

0: tessék kérem, nincs jobb hely a piac téren, kapható itt két krajcárér első rangú acacáré, tessék kérem.
1: Vidor Miklós, Kukurikó. A kerítésen magasba nyújtja nyakát a kakaska, és így kiált: Kukurikó, sose légy szoború, látod, ma is fölkelt a nap, leszánkáznak a sugarak, és topp, orrodra ugranak. Kukurikú, félrebú, virágos kedvel megjött a reggel. A dióágra kiül a rigó, és úgy, de úgy fütyül. Dió, rigó, nótázni jó, kukurikú. A réten gyapjas birkák, lusta fiú, pattanj föl, hajtsd a karikát. A kis patak ezüst vizén habokkal fut versenyt a fény. A sárga tollú kiskacsák totyognak még a parton, de az anyjuk már rájuk kiált: be a vízbe, semmi pardon. Ki az ágyból, lusta fiú, fürödj meg te is a napba. Kukurikú, kukurikú, így kiabál a magasba, nyújtva nyakát a kakaska.
0: Daniel Harms verse, Rab Zsuzsa fordítása, Millió. Lábdobogás az utcánkban, fiúk mennek szép sorjában. Egy, kettő, három, négy, négyük után újabb négy, négy meg négy, négyszer négy, utánuk még kétszer négy. Mellettük a kis utcában lányok mennek szép sorjában, egy, kettő, három, négy, négyük után újabb négy, négy meg négy, négyszer négy, utánuk meg kétszer négy. Utca sarkán találkoztak, már 80-an sokasodtak, egy, kettő, három, négy, négyük után újabb négy, négy meg négy, hatszor négy, utánuk meg tízszer négy. Hogy a térre ért a sereg, vonult már vagy ezer gyerek, nem is ezer, már tízezer, egész sereg, légió, nem tízezer, sok százezer, talán már egy millió, egy, kettő, három, négy, négyszer négy, meg tízszer négy, megint négy, kétszer négy, aztán újabb négyszer négy, ott megy, mind.
1: Orbán Ottó, Hallvásár. Vizitéren forgatag, nyárson sülnek a halak. Kapható itt ponty és keszek, csupa szálka, mikor eszed. Márna gerinc és rák olló, tengeri pók vagy hasonló. Kagyló csiga ángolna, teknős béka nem volna.
0: Ingrid Sjöstrand verse, Tótfalusi István fordítása, Akváriumban. Amikor alkonyodni kezd, szeretek belesni messziről a mások ablakán. Az emberek odabenn úgy mozognak az ablak mögött, mint halak az akváriumban, ha felgyújtjuk benne a lámpát. Mikor egészen besötétedik, jó bemenni halkan a saját akváriumomba. Valaki mondja: szervusz, hol jártál? Én válaszolok: csak úgy sétáltam. És arra gondolok, hogy most én is hal vagyok a kivilágított akváriumban. És azokra gondolok, akik belesnek, akiknek nincs ilyen fénytartályuk, ahol melegedjenek. Mind a nyulakra és a rókákra, a kivetett macskákra és a gyerekekre, akik szeretetre várnak.
1: Schröder Party. Szív Widerberg verse, Tótfalusi István fordítása. Dániel, aki az osztályunkba jár, a vacsorát Schröder Partynak hívja. Ti Schrödert esztek vacsorára? Kérdeztem egyszer, mert szerintem ez a Schröder Party olyan bután hangzik. Ördögöt, nevetett Dániel, sajtot, felvágottat eszünk, és mindenki nyomhatja a Schrödert, és senki se mondja: fogd be a szád, és mindent kipakolhatsz, ami a szívedet nyomja. Ezt mondta Dániel, és megint nevetett. Azért mégis bután hangzik, hogy Schröder Party, de hogy mindig kipakolhatod, ami a szívedet nyomja, ez már igen. Nálunk csak olyan közönséges vacsora van.

Nyár, nyár. Rónai György verse. Táborba pajtás. Szól a kürt, zászlók lengenek. Harsány ének szó, friss zsivajgás ver föl erdőt, mezőt, hegyet. Labda döng, dolgoznak a konyhák, esténként tábor tűz lobog. Egyetlen boldog kert az ország, s virágai a táborok. Mi meg addig járjuk vígan az erdőt, frissen a rétet. Hus, fut a mókus a fán, bodri a mókus után, fecske suhamlik az égnek, csobban a forrás, siklik az ér, a mező csupa mémta margaréta pipitér, gyűjtik a méhek a mézet, züm, züm, züm, telik télre a kaptár, lenn a vakondok üregben is egyre gyarapszik a magtár, zir, zir, zir, csak a balga tücsök nem gondol a télre, kiáll a lukja elé, muzsikál, míg tart a nyár, de ha vége, éhen kóráz muzsikus, ékoppot nyelhet ebédre. De mindjárt asztalon a leves a táborban. Ham, ham, ham, jó falatok, a főzelékből adjatok, ha kaphatok, repetát. De szép a világ, de jó a világ, ha az éhes pajtás jól lakott. No, mondhatom, az én pocakom tele lett. Ez a kismalac itt megevett két púpos tányér kukoricát, akarom mondani túrós csuszát, úgyhogy tőle most már a füle is két fele áll. Ref, ref, ref, refike, olva szaladj! Szuszogd ki magad a sátor alatt, és addig ne is gyere elő, míg véget nem ér a pihenő. Csak ki ne mosson az eső. Hallod a szellőt? Nyugaton látod, de gyűlnek a felhők. Bum, bum, bum. Messze mogorván mordul az ég. Érzed a szél hidegét. Jön az orkán, villan a villám, dördül a menny. Fut a, fut a forgó szél sebesen, esőt kavar. Zivatar, zivatar, zivatar, zivatar, zivatar. De csillapodik már. Távolodik már, szél is alig száll, felhők függönye széthasad.

0: Elhangzott versek gyermekeknek. Vidor Miklós, Daniel Harms, Orbán Otto, Ingrid Sösztrand és Sziss Widerberg verseit Rab Zsuzsa, Tótfalusi István és Rónai György fordításában előadta Básti Lajos és Csernus Marian. Szerkesztette Surányi Péterné, rendezte Vadász Ilona. A versműsor 1973-ban készült és utoljára ugyanabban az évben, május 27-én hangzott el a Kossuth Rádióban. Műsorainkat újra meghallgathatják a mediaclick.hu internetes oldalon. Műsorajánló. A Kossuth Rádió megváltozott műsorában a vallási műsorok szokott idejükben kerülnek adásba. Minden délben más-más templom harangja szól. Az egyházi félórák hétköznap délután 13:30-tól 14:00-ig, mise vagy istentisztelet élő közvetítése minden vasárnap 10:04-től hallható a Kossuth Rádióban.
1: Nyár 26. Hétfőtől szombatig 10 órától, vasárnap 6:45-től a Dunán.
0: Műsorajánlót hallottak.
2: Pontosan 9 órakor hírek következnek a Kossuth Rádióban. Jó napot kívánok a hírszerkesztő Brieska Dániel nevében is. A mikrofonnál Beslin Bettina. Hajtóvadászat indult a berlini álmokfutó ellen. Egy iszlamista körökből ismert 21 éves férfi tegnap egy kis busszal a tömegbe hajtott a Pride felvonulás közelében a Tiergarten nevű parkban. Egy ember meghalt, 16 megsérült, többen életveszélyesen. Szemtanúk szerint ezután a sofőr kiszállt a buszból és több embert megkéselt. Franciaország délnyugati részén több mint 200 000 ember telepítettek ki az erdőtüzek miatt. 1500 katona segíti a tűzoltók munkáját. Az elmúlt 3 napban legalább 100 nagyobb épület és 140 lakóház égett le az ország egyik legjelentősebb turisztikai régiójában, az Atlanti-óceán partján. Korzika szigetén is több túszt bűvszét napok óta. Spanyolországban már 8 tartományban küzdenek a lángokkal. Valencia tartományban meghalt egy idős férfi. 60 000 embernek kellett elhagynia otthonát. Itthon folytatódik a gazdasági és energetikai minisztériumhoz tartozó állami vállalatok átvilágítása, közölte a tárca vezetője közösségi oldalán. Kapitány István azt írta, egyenként alaposan, minden esetben dokumentumok alapján vizsgálják meg a szerződéseket és a korábbi döntéseket, amit pedig feltártak, továbbítják az illetékes hatóságoknak. Szeptembertől nyilvánosak lesznek az egészségügyi ellátással összefüggő fertőzések intézményi adatai, jelentette be közösségi oldalán az egészségügyi miniszter. Hegedű Zsolt hangsúlyozta, már elkészült az adatközlési rendszer szakmai módszertana, az információk pedig egységes definíciókra, validált adatokra és nemzetközi szakmai tapasztalatokra épülnek. A kizárólagos hatalomgyakorlás érdekében számolják fel a demokráciát és a jogállamot Magyarországon, jelentette ki Orbán Viktor Tusnádfürdőn. A Fidesz elnöke a 35. Bálványosi Nyári Szabad Egyetem és diáktáborban tartott beszédében úgy fogalmazott, Magyarországon veszélybe került a szabadság, ezért önkritikára épülő ellenzéki politika helyett most ellenállási politikára kell váltani. Magyar Péter kormányfő közösségi oldalán a Fidesz elnökének szavaira úgy reagált, menthetetlen bukott maffia főnökökkel foglalkozni felesleges, és azt írta, köszönjük a bölcsességet és a bizalmat, Magyarország. Turuckai László, a Mi Hazánk mozgalom elnöke a tusványosi beszédre reagálva azt írta, a volt miniszterelnök még mindig nem értett meg semmit a választási vereségből, emellett saját hibáiról sem tett említést. A tartós hőség és a csapadék hiány miatt a vadgazdálkodók és önkéntesek országszerte új itatókat tesznek ki, hogy az erdők állatai ivóvízhez jussanak. A mesterséges itatók nem csak a vadászható fajokat segítik, de az énekes madarak, a méhek és számos más védett faj is rendszeresen használja azokat. A balatonfüredi Windis Laurát választották a 201. Anna Bál szépének. A győztes lány első udvarhölgye a debreceni Tollas Viktória, második udvarhölgye pedig saját testvére Windis Regina lett. A Bál szépei a hagyományoknak megfelelően ma délelőtt a kisfaludi színpadon találkoznak az érdeklődőkkel, majd sétakocsikáznak a városban. Híreink végén a várható időjárásról. Sok lesz a napsütés ma, majd délutántól főképp délnyugaton lehetnek záporok, zivatarok. Nagy területen megélénkül, nyugaton megerősödik a szél. Napközben általában 29-35, késő este 23-28 fok várható. A Balaton 22, a Velencei tó 20 fokos. Kedves hallgatóink, hírekkel legközelebb 10 órakor jelentkezünk itt a Kossuth Rádióban. A pontos idő 9 óra 4 perc.
0: A most hallható archívumi hanganyagot restaurált változatban sugározzuk. Most következő műsorunk 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: A csizmás kandúr. Mesejáték. Charles Perrault és a Grimm testvérek nyomán írta Török Tamás. Zenéjét szerezte Dénes Margit.

0: Ki az? Mi az? Kik ezek? Mik ezek? Ha nem tévedek, ugorjunk csak le innen a jó meleg kemencepatkáról. Ha nem tévedek, hát persze, hogy egyenesen ő felsége pandúrai és vadászai. Ugyan miután koslatnak. Már aludni sem hagyják az embert, illetve a macskát, mert az ember, az én kis gazdám, ahogy látom, úgy alszik, akár a tej. Tej! Jobb lett volna, ha eszembe se jut. Mióta meghalt az én jó öreg gazdám, a Molnár, senki nem gondoskodik rólam. Azt se tudom, a tejet eszik-e vagy isszák. Fölébresszem ezt a hét alvót. Minek? A tej attól még se nem cseppen, se nem csurran. Magamnak kell valamit kitalálnom. Megint erre jönnek? Ugyan kire, mire vadásznak ilyen bőszen? Tessék?
1: Leán, kedves gondok, makmak.
0: Te rád, te tapsi füles! Hogy kerültél ide?
1: Beszöktem, makmak. Ments meg, a király nagyon szereti a...
0: Miért dadadadogsz?
1: Nem dadadadogok. A király nagyon szereti a nyúlpepepepet. Félek, hogy megesznek.
0: Miért ennének, tapsikom? Már el is mentek.
1: A király nagyon szereti a nyúlpecsenyét.
0: Nicsak, már nem félsz.
1: Hát, egyszer elmentek.
0: Elbizony, pedig a király szereti a nyúlpecsenyét. És te mit szeretsz?
1: Én csak a mezei csorbókát szeretem.
0: Nem hiába vagy mezei nyúl. Na látod, mindenki szeret valamit. Én például az egeret. Az egér fél tőlem, te a királytól, a mezei csorbóka pedig valószínűleg tőled. Ez így van rendjén, tapsi füles. Tehát te a mezei csorbókát szereted? Alkalomattán majd viszek neked egy nagy zsákkal.
1: Köszönöm, köszönöm, te jóságos kandúr. Köszönöm, köszönöm, hogy megmentettél.
2: Gyere, pihenjünk egy keveset.
3: Vél van. Fújjuk ki magunkat.
0: A kis gazdám bátyjai? Nem itt tudom miért, de nem nagyon szívelnek engem. Jobb, ha alvást színlelek, mert még oldalba rúgnak. A kis gazdám bezzeg nem színleli az alvást. Ő igazándiból alszik, pedig már jócskán a hasára süt a nap.
2: Ez csak, hogy alszik még. Pedig a nap a hasára süt.
0: Ugye mondtam?
2: Mi pedig látástól vakulásig dolgozunk.
3: Reggel szántás, délben favágás.
2: Reggel favágás, délben szántás.
3: Hát a malom. Jóta szegény apánk meghalt.
2: Jaj, bizony, még ott van a malom is. Az öcsénkre is dolgozunk, ő pedig alszik a macskájával a kemencepatkán.
3: És ez így megy nap, mint nap. Igazság ez, bátyám.
2: Annyira nem az, hogy valamit tenni kell.
3: Tenni kell. De mit?
2: Mit? Én már tudom. Az örökséget felosztjuk, s mától kinek-kinek csak a magáéra lesz gondja. Aki pedig nem dolgozik, ne is vegyék.
3: De egy falás sem. Itt van például ez a macska. Kergessük azonnal világ.
2: Várj, várj, várj csak. Előbb az osztozkodás.
3: A házikó mellett egy malom, a malom mellett istálló egy szamárral.
2: A szamár mellett egy földecske.
3: A földecske mellett egy erdőcske. Ennyi volna a vagyon. Na,
2: az erdőcske legyen az enyém, a földecske legyen a tiéd, az övé pedig.
3: Az övé vajon mi legyen?
2: Ébresszük föl. Hadd tudja meg, mi lesz az övé. Ecskés, ébredj! Nem hallgat, a gazdádhoz szóltunk. Ébredj!
4: Nem, mit akartok?
2: Felosztottuk az apai örökséget.
5: Nekem jutott az erdőcske. Neki jutott a földecske.
2: Neked pedig? Neked a malom a szamárral. Eredj! Láss munkához!
4: Ha föl kell még innen, a kandúr nem melegítené tovább a lábamat. Fázom.
3: A malom a tied, meg a szamár. Na, ugorj, szedd a lábad.
4: Hagyjatok még egy kicsit aludni.
2: Hagyjuk. Vajon melyikük lustább, ő vagy a macskája?
3: Menj innen világgá!
2: Miért lett hirtelen ilyen sötét?
3: Valaki jött. Egészen eltakarta a napot.
6: Hé-hó! Három Molnár fiú! Itt hol vagytok?
7: Az óriásra nőtt varázsló.
6: Miért nem feleltek? Itt hol vagytok-e? Ha itt hol vagytok, azonnal mondjátok meg. Ki a házikótok mögött ez a szántóföldecske? Előtte ez az erdőcske. No meg a házikó mellett ez a malom. Halljátok-e? Nem mertek előbújni ti? Három emberizink.
3: Eredj, mondd meg neki, hogy a miénk.
2: Eredj, mondd meg te.
4: Majd én megmondom.
2: Itt maradt.
3: Egyszeriben te fölébredtél.
6: Ha nem mertek előbújni, úgy is jó, engem nem láttok többé.
4: Nézzétek a kandúrt, hogy hegyezi a fülét. Miért bújtál a kemence mögé?
2: Csempelény.
4: Egy oroszlán ott.
7: Az ablakban.
6: Adjon Isten! Csodálkoztok, ugye? Oroszlán, változtak, mert azzá tudok változni, amivé csak akarok. És fölfallak benneteket ezen szempillantásban. Ha azonnal meg nem mondjátok, hogy ki ez az erdőcske?
4: Az erdőcske? Az övé?
6: A tiéd!
8: Az enyém.
6: Épp az én erdőmmel, szomszédos. Miért választanánk az egyet ketté? Kanyari, nincsuk egybe. Igazam van?
8: Hogy ne volna igazad, oroszlán báró?
6: Ha igazam van, oroszláni szavamra ígérlem. Soha semmit nem kívánok. Többi tőletek!
8: És azután az egész az enyém lesz?
2: Nem, tévedtem. Természetesen a tiéd.
6: Ez már okos beszélj. Akár vissza is változhatok óriássá. Bocsánat a háborgatásért!
3: És most mi lesz?
2: Ha már így esett, újra elosztunk mindent. A földecske lesz az enyém, a malom lesz a tiéd, az övé pedig legyen a szamár.
3: De ha éhen veszélyti a szamarát, mihez kezdek a malommal?
2: Hát ez bizony igaz. Akkor mit csináljunk?
4: Kandúr, miért bújsz el?
3: Egy elefánt ott.
6: Csodálkoztok, ugye?
7: Az ablak elé térdelt.
6: Elefánttá változtam, mert azzá tudok átváltozni, amivé csak akarok. És ezen szempillantásban eltaposlak benneteket, ha azonnal meg nem mondjátok, hogy
8: a kié... földecske? Az övé?
6: Éppen az én földjeimmel, szomszédos. Miért választanám ketté az egyet? Kanyarítsuk egybe. Igazad van?
3: Hogy ne volna igazad, elefánt gróf?
6: Ha igazad van, elefánti szavamra ígérem, soha semmit nem kívánok többé tőletek.
3: S azután az egész az enyém lesz. Ó, nem, nem tévedtem. Természetesen a tiéd.
6: A malom és a szamár a tiédet marad.
3: Köszönöm.
2: Az én örökségem legyen a malom.
3: Az enyém legyen a szamár.
4: És az enyém mi lesz?
2: Ha, tiéd? Mi lehetne más, mint a kandúr?
3: Versenyt alhattok a kemence patkán.
4: A kandúr? Ha,
2: még jó, hogy nem kergettük világgá.
4: Most már elő sem mer bújni.
6: Megint itt vagyunk.
2: Mit akarsz?
3: Most meg maga az óriás.
6: Csak azt akarom mondani, azt is megtehetném, hogy most egérré változzak, azért, hogy megmutassam, még egy egértől is megijedtek. Adjátok szépen nekem még a malmot és a szamarat is. Aztán nem látok többé.
2: A tiéd és felesleges egérré változnod.
3: Most már elvitte mindenünket.
6: Az enyém a malom és a szamár. Most már nem marad semmit. Akkor meg sem ígérem, hogy nem látok soha többé.
4: Ez bizony nem hagyott itt egyebet, csak a kandúrt.
3: A macska még nekünk se kell.
4: Nekem annál inkább. Ketten el leszünk valahogy.

0: rongyos marisnya, te hegynek föl,
1: te völgynek le, bár szembe jönne a szerencse.
2: Tulajdonképpen szerencséd volt, kisgazdám. Hajszál hiány engem ebrudaltak ki. De akárhogy is fordult, te úgy látszik jó szívvel vagy hozzám, én pedig ezért nem leszek hálátlan.
3: Ezek szépen itt hagytak engem. A kemence mindjárt kihűl, az éléskamra üresebb, mint a bendőm. Mi lenne, ha visszahívnám őket? Fölkeljek. Vagy maradjak fekve?
4: Mi a jobb?
3: Szólt valaki? Nem, hiszen senki sincsen itt, csak a kandúr. Fölkelek, és utánuk kiáltok. Egész biztosan meghallják. Bátyáim! Hé!
4: Nyájas abban.
3: Tessék! Nem lenne képtelenség, megesküdnék, hogy a kandúr szólt rám. No, én aztán szépen nézek ki. Már is hidegebb lett a szoba. Jobb, ha gyorsan becsukom az ablakot. Ezek már árkombokran túljárnak. No, most aztán mi legyen? Megnézem, mi lapul a kamrában. Elmehetnék éppen odáig. De a hosszú úttól csak még éhesebb lennék. Szép örökség ez a kandúr. Legfőjebb egy pár prémes kesztyűt csináltathatnék a bőréből. Igaz-e te, kandúr? Kár, hogy nem tudsz beszélni. Biztosan igazat adnál.
4: Helyes, helyes, szép örökség vagyok.
3: Hogy mondtad?
4: Helyes, helyes. Helyes.
3: Úgy érted, hogy csapjalak agyon is, nyúzzalak meg?
4: Ó, dehogy, kedves gazdám. Inkább adjon nekem egy zsákot, és csináltasson egy pár csizmát, hogy tudjak járni a bozótosban is. Aztán meglátja, több haszna lesz az örökségéből, mint valaha is gondolta volna.
3: Csak nem azt mondod, hogy te mentesz meg az éhhaláltól?
4: Talán nem hiszi. Vagyok olyan ügyes és olyan ravasz, hogy bárki eszén túljárjak, és az én kis gazdám kedvében járjak.
5: Oda nézzen! Épp ott jön a csizmadia az óriás varázsló malmába. Egy zsák gabonát hoz. Kegyelmed megrendeli tőle a csizmát, a zsákot pedig magam is megszerzem.
3: No lám, a kikent kifent bajszoddal, a zsákkal a hónod alatt, s a fényes sarkantyús csizmával a lábadon, ugyancsak emberformán festesz, hallod-e?
5: Emberformán, én?
3: Az iromba bundádról nem is beszélve.
5: Én vagyok a csizmás kandúr, aki egyszer rabló, másszor pandúr. Nem hagyom, hogy éhen veszem

Én vagyok a csizmás kandúr. Dologra hát elég legyen már a macska nyájból. Egyet mondok, kettőt lépek, lesz belőle három.

0: Csizmás, Kandur, mondd csak! És mit hozol nekem a zsákodban?
1: Kegyelmednek semmit. De azért várjon türelemmel, és egyet jegyezzem meg jól. A neve ettől a perctől fogva magának se világlustája, hanem Degesz Buksa herceg. Nem felejti el!
0: Degesz Buksa herceg, amikor az utolsó garasomon csináltattam csizmát neki. Átkozott Kandúrja. Lehet, hogy még rászed az akasztófára való.
2: Szép jó napot, tapsi füles.
3: No, tekintetes úr, hátrább az agarakkal. Hátrább, ha lehetséges.
2: Ördögöt vagyok én, tekintetes úr, és ki nem állhatom az agarakat. Nézd meg, jobban ki vagyok.
3: Mak-mak.
2: Én vagyok az a Kandúr, aki megmentett téged a király vadászaitól. Nem emlékszel?
3: Hogy ne emlékeznék? De én emlékszem arra is, hogy akkoriban bizony még mezitláb jártál. Jól emlékszem? Mak-mak.
2: Bizony, hogy jól emlékszel, te ártatlan tapsifüles. Csak épp azt felejted el, hogy itt a bozótosban mégse járhatok csizma nélkül.
3: Ha tolakodó lennék, megkérdezném tőled, mit kell itt a bozótosban járnod? Mak-mak.
2: Ha nem járnék a bozótosban, hogyan hozhatnám el neked az ajándékomat?
3: Ajándékot hoztál? Mm-hmm. Nekem?
2: Mégpedig mezei csorbókát, amit úgy szeretsz.
3: Nem elég, hogy megmentetted az életemet, még mezei csorbókát is hozol nekem.
2: Amint látod, te ártatlan tapsifüles.
3: Na hát. Kedves csizmás Kandúr, igazán zavarba ejtesz a jóságoddal. És ha nem haragszol a kérdésemért, ugyan hova rejtetted azt a mezei csorbókát?
2: Hová? Ebbe a zsákba?
3: Megnézhetem.
2: Akarod, meg is kóstolhatod. A tiéd, a pári. Előbb kinyitom a zsák száját. Így?
3: Köszönöm. Na,
2: gyere szépen.
3: Ha nem lennél olyan jóságos, még azt hinném, hogy csapdába csaltál.
2: Oda benn vagy?
3: Oda benn, hát. Fölséges!
2: A csorbóka?
3: Nem kész? Te nemes lelkű csizmás Kandúr! Hé! Miért kötötted be a zsák száját?
2: Nem másért kötöttem be a zsák száját, te ártatlan tapsifüles, csak mert mindenki szeret valamit. A mezei csorbóka szereti a mezőt, a mezei csorbókát szereti a mezei nyulat pedig a mezei, illetve a fölséges király. És ha nem kötném be a zsák száját, még megtalálnál szökni a csapdából.
3: Mak-mak!
4: De furcsa szerzet! Aj! Hova? Hova?
2: Azt beszélik a népek, hogy ez itt ő felsége palotája.
4: Ugyan melyik legyen, ha nem ez?
2: Akkor helyben vagyok, mert én éppen ő felségéhez igyekszem.
4: Ő felségéhez igyekszel? Akkor meséld el, de tüssént, hogy mi lapul a váladra vetett zsákban.
2: Te katona, a lehető legokosabb kérdést tetted fel, ezért jutalmul elárulom, a zsákban éppen az lapul, amit a király a legjobban szeret.
4: Ide figyelj, te furcsa szerzet! Mi lenne, ha kivennénk a nyulat a zsákból, és megmondanánk neki, hogy saját lábán ugrándozzon föl ő felségéhez, ha egyszer legjobban őt szereti a király? Mit gondolsz, mi lenne?
2: Te katona, én ezt megkérdem tőle.
4: A nyúltól?
5: De ostoba vagy, a királytól!
6: Ki van odakin?
2: Csak egy Kandúr felség.
6: Jó, végre! Épp azon sohajtoztam, bár csak nyitna már rám valaki, mert kegyetlenül unatkozom. Gyere csak, gyere! Mit hoztál?
2: Szép jó napot, felség! A gazdám Degesz Buksa herceg tiszteletét küldi felségednek, azon kívül ezt a mezei nyulat.
6: Hó, a gazdád? Ezt a szép, kövér tapsifülest?
3: Mak-mak.
6: Mondd meg a gazdádnak, milyen hercegnek is hívják?
2: Degesz Bukszának, felség.
3: Igen, elő kell ülni. Sok pénzzel.
2: Hát, hogy is mondjam, csak ahol van tej, ott van mit aprítani is bele.
3: Jó. Mondd meg tehát a gazdádnak, hogy köszönöm. Igen, kedvemre való ajándék, de van valami, amit a nyúlnál is jobban szeretek, az pedig a fogolymadár.
2: A degezbuksz a hercegnek ez nem okozhat gondot, felség. Legközelebb foglyot küld.
3: Jó, de azt már hozzá elő maga.
2: Úgy lesz, felség.
3: Mint ahogy ezt a nyulat is én magam sütöm meg. Csönd legyen. Köszönöm, kedves gondúr, köszönöm.
0: És mivel kínált a király? Biztosan fülig laktál nálam. Nekem pedig a szemem kopog az éjségtől.
2: Engem ugyan még egy kanál tejjel se kínált meg. Itt sűjjön ki a szemem, ha megkínált valamivel.
0: Ugyan nem tudom, hogy így mi hasznát látjuk a csizmádnak, amit az utolsó pénzemen csináltattam.
2: Ő felsége egyébként azt üzeni kegyelmednek, hogy legközelebbi alkalommal szíveskedjék személyes megjelenésével kitüntetni őt.
0: Kitüntetni? Így mondta.
2: Kegyelmed neve, mint a múltkor említeni bátorkodtam, Degezbuksz a herceg. X-nek hangzik, de K.

0: Ne feledkezz.
1: Szép jó napot, felség! Degesz Buxa herceg tiszteletét küldi felségednek, azon kívül ezeket a fogoly madarakat.
2: Ugyan, hogyan?
1: Kinyitottam a zsák száját, ők meglátták a zsák fenekén a magocskákat, besétáltak székre, én meg csiribi, összehúztam a zsákon a hurkot.
2: Nem azt kérdeztem. Ugyan, hogyan lehet, hogy küldte is, nem ő maga hozta el őket?
1: Jaj, a dolog úgy áll, felség, hogy a herceg reggel elkezdte számolni a pénzét, s amíg be nem fejezi, nem mozdulhat a zsákjai mellől. A foglyok pedig látnivaló, ugyebár így is, úgy is foglyok.
2: Irgomborgom teremtette. Én pedig azt mondtam a leányomnak, hogy maga Degesz Buxa herceg tisztel meg ma a látogatásával. És ő nagyon kíváncsian várja, hogy mielőbb megismerkedhessen vele. Lám már itt. Is van,
3: leányom. Bizony, nem tudtam, hogy vendége van felségednek.
2: Hát,
3: talán magához Degesz Buxa herceghez van szerencse.
2: Ne tőlem kelljen megtudnia az igazságot.
1: Felség, mint hő alattvalója, tudom a kötelességemet.
2: Nosza.
4: Hód alattal én vagyok a csizmás kandúr. Jaj, ki ne rázzanak a szép bundámból. Degesz Buxa herceg finom ajándékát hoztam. Nem voltam ez gyerekjáték, míg ide jutottam. Húha, de futottam, míg ide jutottam. Húha, de futottam. Elnézést, hogy trónja előtt nem húzom le csizmát. De hozzá nőtt a mancsomhoz, mint bőrömhöz a bundám, mint bőrömhöz a bundám.
2: Ő csak a küldönce a hercegnek, is leányom.
3: A herceg küldönce? Akkor minden bizonyan jól ismeri a herceget, és azt is tudja, milyen ember a herceg. Kellemes?
1: Ja, az.
3: Jellemes?
1: Az, az.
3: Soványka, kövérkés, nem ugye fogyott?
1: Nemrég kövérkés volt, de hogy délcegebb alakja legyen, most ugye fogyott. A saját szájától vonja el a falatot, és az enyémtől is, bár én nem akarok ennél délcegebb lenni.
2: Ide figyelj, te kandúr! Egyet mondok, kettő lesz belőle. Holnap reggel elmegyünk sétakocsikázni a leánykámmal a folyópontra.
1: Ez egy, felség.
2: Bocsánat, kettő. Ha a gazdád úgy akarja, jöjjön ki ő is, fogasson be a hintajába.
1: Ajjajjajjaj, kár, hogy nincs meg az a szamár.
3: Hogy mersz beszélni a gazdádról?
1: Jaj, nem róla beszéltem, ő megvan.
2: Tehát a gazdád fogasson be a hintajába, hajtasson velünk szembe, aztán majd meglátjuk.
3: A legszebb hintajába fogasson be, és vegye föl a legszebb ruháját.
1: Ha megtudja, hogy minő szerencse érte. Igenis, felség, reggel a folyóparton ott leszünk.
5: Hogy a legszebb hintómon és a legszebb ruhámban, egy szál ingben, érted? Legfeljebb egy szál rongyos ingben jelenhetek meg, és mezitláb, amikor arra kocsikázik ő felsége és az általad világszépnek lefesett király kisasszony. Te pedig iromba, bundában feszítesz, meg puccos csizmában.
1: Tudja, mit mondok? Nem lesz kegyelmeden még ing sem.
6: Bent fog pancsikolni a folyóban.
1: Tud úszni?
5: Te kandúr, most már elég legyen. Ha nem hagyod abba, majd te találod a folyóban magad.
1: Jaj, csak azt ne. Tudja jól, hogy a magamfajta boldogtalan macska még a mosdáshoz se állja a hideg vizet.
5: Akkor pedig intéz tovább is egyedül.
1: Ha azt akarja, hogy végre jobb napok köszöntsenek ránk,
5: bízza rám magát, kegyelmed. Te, macska! Hiszen ez a víz iszonyú hideg.
1: Csak egy kis türelem, csak egy kis önuralom, kegyelmes herceg úr.
5: Herceg! Én, ezt mondod nekem, szegény didergőnek. S te közben álnokul vigyorogsz ott kinn a parton.
1: Csendesebben, kegyelmes herceg úr. Mit meghallják?
5: Jönnek már végre. Látod őket?
1: Még nem. De minden pillanatban fölbukkanhatnak. Nagyon szép ám a király.
5: Fáj, leány. Ari, nem bírom tovább.
6: Nagyon hideg. Tanuljon úszni.
5: Ezt te mondod nekem, te macska. Mindjárt beráncigállak téged is.

0: hogy megmutathassd az úszó tudományodat. Látod őket?
1: Jobbra is, balra is az út még üres.
0: Akkor pedig én kigázolok innen. Már alig várom, hogy újra kerence patkára kuporodhassam. Menj előre. Fűcs be.
2: Igenis.
0: Jaj, jaj, jaj, vissza, vissza, vissza. Vissza. Nem.
3: Jön a királyi hintó.
4: Menjen beljebb. Most egy hidegem. Tegyen úgy, mintha füldök volna.
0: Jaj, nekem.
5: Nem látom sehol a hintót. Hol a herceg?
6: Ó, hát a nagy urak akkor igazán nagy urak, ha késnek egy-két percet. Csak a királyok pontosak.
5: Az is lehet, hogy sose jön.
6: Az is lehet, hogy már elment. Nincs a kisleányom. Ott a folyóban. Valaki fürdik. Viharedzett fickó lehet.
5: De hol a herceg?
7: Segítség! Segítség!
6: A kandúr! Ott futkároz a parton. Állj!
5: Állj!
7: Segítség!
6: Mi baj van?
3: Degezbuksz a herceg a vízbe fullad.
6: Hé, örök! Örök! Futólépés! Azonnal mentsítetje a vízből Degezbuksz herceget?
8: Igenis, fenség! Emberek! Nem futólépés, hanem futál!
0: Húzzatok ki! Húzzatok ki!
8: Ej, kegyelmes herceg, hát miért méltóztatott a mély vízbe menni?
9: Ha egyszer nem méltóztatik úszni tudni.
8: No, emberek, tegyük csak le szépen a partra.
10: Adom a ruháit, kegyelmes uram, az aranyhímzéses mellényt, a bársony mentét, illetve...
3: Jaj, nekem!
11: Nem fullad bele, emberek?
6: Jaj. Jól van.
3: Jaj.
6: Te meg mit jaj veszékelsz, úgy te csizmás kandúr, hallod-e?
3: Felség. Tessék. Amíg a gazdám a herceg fürdött ott a folyóban, mit tettek vele?
6: Mit?
3: Jaj, micsoda szörnyűség történt. Gazemberek, ellopták a ruháit. Jaj, fényűző remekbe szabott öltözékét a tolvajok.
6: Hé, örök, futólépés. Azonnal fogjátok meg a tolvajt.
8: De felség, hiszen itt van minden, itt egy kő alá rejtve.
6: Látod te, kandúr? Ki tette vajon oda őket?
3: Jaj, hát én bizony látom, felség. De csak nem gondolja felséget, hogy ezek a kacatok, ezek a vacakok az én gazdám Degezbuksz a herceg ruhái lennének. Vacakok.
6: Leányom, te fordulj el.
5: Igenis.
6: Te katona, egy köpenyt a hercegre.
9: Felséges úr.
3: Köszönöm.
6: Leányom, visszafordulhatsz.
5: Köszönöm.
6: Te katona. Sarkantyút Dömsafaripád oldalába, hazarepülsz, és a legszebb ruhámat azonnal idehozod, Degezbuksz a herceg ő kegyelmességére.
8: Igenis, felség.
6: És a herceg hintaja?
3: Ő kegyelmessége hazaküldte. Azt remélte ugyanis, hogy egy kis sétakocsizásra úgyis felséged vendége lesz.
6: Örülök, hogy megismertem, kedves... Degezbuksz a herceg.
3: A herceg, ha nem vacogna úgy a foga, azt felelni, hogy ő is rendkívül örül, felség.
6: Ha fölvette szerény ruháimat, nincs kedve velünk tartani egy kis sétakocsizásra?
3: A herceg, ha nem vacogna úgy a foga, erre is azt felelni, hogy rendkívül örül, felség.
6: Leányommal együtt mind a ketten várjuk a hintomban.
10: Ide figyeljen, kegyelmed, a rongyait természetesen én rejtettem a kő alá, hogy olyan pompás öltözetben feszíthessen, amihez képest az én csizmám bikmak. Na de most aztán hallgasson rám, bármit kérdeznek kegyelmettől, mindenre csak annyit feleljen, én bizony azt nem tudom, felség. Megértette?
8: Én bizony azt nem tudom, felség?
3: Ne nekem feleljen így, a királynak. Egyébként már hozzák is az új ruháját.

0: Ó, nézze csak, felséges atyám, milyen szemre való legény. Igen jól fest az aranyhímzéses köpenyben.
1: Leányom, szörnyű sejtésem támadt.
0: Micsoda?
1: Hát, ha a macska mostanáig hazudott nekünk, és ez a degez buksa olyan szegény, mint a templom egere.
0: Jaj.
1: Bizony, akkor alig ha mondhatnám nektek, hogy ásó kap a válaszon el egymástól. Na meg a nagy harang.
0: Degez buksa herceg, még se hazugságot, se igazat nem beszélt nekünk. Mindig csak a macska beszélt. És én azt se bánom, ha szegény.
1: Igen, mégse lehet szegény. Gondolj csak a nevére.
0: Igaz?
1: Kedves degez buksa herceg, ne vesse meg a mi szerény hintónkat, és kapaszkodjon föl ide kettőnk közé. Most már jól érzi magát?
2: Köszönöm, én bizony azt nem tudom, felség.
1: Hogy? Hajts! Hát a kantúr hol van?
2: Én bizony azt nem tudom, felség.
3: Emberek! Ugyan kinek a földjén aratjátok a búzát?
4: Az óriás varázsló földjén, te macskaképű idegen!
3: Hallgassatok rám! Nem sokára erre kocsizik a király. Ha megkérdezi, ki ez a búzaföld, azt kell felelnetek neki, hogy ez bizony degez buksa hercegé.
4: Hol?
3: Ha egyebet találnátok felelni rá, velem gyűlik meg a bajotok.
4: De mi történik, ha az óriás varázsló megtudja, hogy mit feleltünk? Halálnak halálával okolunk érte.
3: Én azt mondom, jó emberek, nem bizonyos, hogy megtudja. De ha nem cselekeztek úgy, ahogy parancsoltam nektek, bizonyos, hogy halálnak halálával lakoltok.
4: Jobban tesszük, ha engedelmeskedünk neki. Úgy lépked a csizmájában, mint egy ember.
1: Ugyan kié ez a beláthatatlan búzatenger, amelyen ilyen tömérdek arató dolgozik?
2: Én bizony azt nem tudom, felség.
0: Kérdezze meg, felséges atyám, ettől az aratótól.
1: Kié ez a búzaföld?
4: Ez bizony degez buksa hercegé, felség.
1: Kié? Mondd csak még egyszer.
4: Még egyszer mondom, degez buksa hercegé.
1: Hajts! Kegyelmednek olyan hatalmas birtokai vannak, hogy azt se tudja, honnan, meddig terjednek.
2: Én bizony azt nem tudom, felség.
3: Hé, jó emberek! Kinek az erdeje ez, amelyben a fát döntitek?
5: Az óriás varázsló erdeje, te macskaképű idegen.
3: Na hallgassatok rám, nem sokára erre kocsizik a király. Ha megkérdezi, kié ez az erdő, azt kell felelnetek neki, hogy ez bizony degez buksa hercegé. Ha egyebet találnátok felelni rá, velem gyűlik meg a bajotok.
5: De mi lesz, ha megtudja az óriás varázsló, hogy mit feleltünk? Halálnak halálával lakolunk érte?
3: Én azt mondom, jó emberek, nem bizonyos, hogy megtudja. De ha nem cselekeztek úgy, ahogy parancsoltam, hold biztos, hogy halálnak halálával lakoltok.
5: Jobb lesz, ha engedelmeskedünk neki. Úgy lépked a csizmájában, akár egy ember.
1: Ugyan ki ez a rengeteg erdő, amelyben ilyen sok ember dönti a fát?
2: Én bizony azt nem tudom, felség.
0: Kérdezze meg, felséges atyám, ettől a favágótól.
1: Ki ez az erdő?
5: Ez bizony degez buksa hercegé, felség.
1: Ki? Mondd csak még egyszer.
5: Még egyszer mondom, degez buksa hercegé.
1: Hajts! Kegyelmednek olyan hatalmas erdei vannak, hogy azt se tudja, honnan, meddig terjednek.
2: Én bizony azt nem tudom, felség.
6: Állj! Egy lépése tovább. Ez a kastély az óriás varázsló kastélya. Senki halandó nem lépheti át a küszöbét.
3: Én pedig éppen beszélni szeretnék a kastély halhatatlan urával, mert nem akarnék tovább menni, anélkül, hogy ne köszöntsem őt illendően.
7: Aki illendően köszönteni akar, bejöhet.
3: Na látod, mindig tudtam, hogy egyszer még e hatalmas úr színe elé kerülhetek.
7: Légy üdvözölve, idegen, és ha majd leültél ide velem szemközt, mondd el, mi államban vagy errefelé.
3: Illendő hódolattal szeretném köszönteni a nagy varázslót.
7: Jól van, jól, hagyd el. Inkább az igazi okot beszéld el, amely miatt utad a kastélyomhoz vezetett.
3: Uraságod előtt úgy látszik, nincsen helye titkolózásnak. Nos, ha nem lehet másképp, elmondom. Azt hallottam uraságodról, hogy csak akarnia kell, s már is bármilyen állat alakját magára tudja ölteni. Igaz-e, hogy át tud változni oroszlánná, elefántá?
7: Ezt meg ugyan kimondta neked.
3: Széltében hosszában beszélünk.
7: És te talán nem hiszed el?
3: Azt szeretném tudni, hogy igaz-e vagy sem, ó hatalmas varázsló.
7: Bizony, így igaz. És hogy magad is meggyőződhess róla, én most ebben a szempillantásban oroszlánná változom.
8: Jaj, segítség!
7: Gyere le az eres csatornáról! Ne félj, nem bántalak! Láthatod már, újra ember vagyok.
3: Akkor már nem is félek.
8: Jaj, segítség! Segítség!
7: Gyere ki a kandallóból! Láthatod, már újra ember vagyok.
3: Bizonyosan csak azt akarta megmutatni nekem, hogy a legnagyobb állatok alakját is föl tudja venni, még olyan óriásiét is, mint egy elefánt.
7: Milyen okos vagy, te hallod? Éppen, hogy erről van szó.
3: Azt is hallottam, de ezt már igazán nem akarom elhinni, hogy egészen apró állatok alakját is föl tudja ölteni, uraságod. Hogy még egérré is át tud változni? Meg kell vallanom, hogy én ezt képtelenségnek tartom.
7: Képtelenségnek, de... Macska képű, de...
3: Képtelenségnek hát, hogy egy ilyen óriási emberből egy kis ujjamnyi állatka lehessen.
7: Na, akkor ide süss!
3: Maradjon így egy pillanatig. Hadd bámuljak meg egy egeret, aki a környék minden erdeje, szántója, malma, sőt, szamara is.
9: Eltátottad a szádat, úgy bámulsz rám. Csukd be gyorsan.
3: Ember emlékezet óta nem ettem egeret. De hogy miért? Miért nem? Ilyen jól még nem esett egy sem.
10: Ugyan ki ez a kastély, amelynek a lépcsőjét... Oda nézzetek! Miért áll a kandúr a legfelső lépcsőn? És miért feszíti úgy a mellét, mintha nagyon büszke lenne valamire?
11: Én bizony azt nem tudom, felség.
10: Hát sem tudod, ki ez a fényeséges kastély?
11: Én bizony azt, felség. Én bizony...
3: Szólna felséget, ha azt mondanám, Isten hozta Degesbux a herceg kastélyában.
10: De hiszen ilyen szép kastélyt én még életemben nem láttam. És ha belülről is ilyen szép...
12: Ugye most már megengedi felséges atyám, hogy feleségül menjek Degesbux a herceghez.
10: Ez csak ugyan Degesbux a herceg kastélya lenne.
3: Válaszképpen engedje meg felséged, hogy bevezessem a kastély legszebb termébe, ahol is terített asztal mellett elmesélek egy rövid történetet.
12: Te kandúr, úgy beszélsz itt, mintha ez a kastély nem is a hercegé lenne, hanem a tiéd.
3: Ki tudja, ki tudja.
10: Nézzünk körül, mi van oda bent.
13: Végre egyszer úgy Isten igazába jól lakhatunk.
14: Én vagyok a csizmás kandúr.
3: És akkor így csináltam, hogy
5: Ham.
15: Jaj, és csak úgy bekaptad, Ham?
16: Ő mondta, hogy csukjam be a számot.
15: Igen.
16: És ezzel vége is a történetemnek.
15: Hát ez pompás. Jaj, pompás. Azt is elfelejtettem, hogy valaha is unatkoztam életemben.
16: Azért unatkozott felség, mert nem ismerte az országát. Vegyem még ebből a pástétomból.
17: Kis felséges,
16: ezt a habos tortát kóstolja meg.
12: De szegény herceg olyan éhes. Inkább neki hagynám.
13: Köszönöm.
15: Tehát az óriás varázsló, akinek a kastélyában villás reggelizünk, elvette a szegény molgár fiainak földeskét, erdőskét, malmát, szamarát.
16: Mm-hmm.
15: Igen. Azt mondd meg nekem, te gondol, ha már így fordult, és csizmát húztál. Miért nem jöttél egyenesen ide, hogy egyérségre beszéld rá, és felfordult? Miért járogattál előbb hozzám a Degesbuksa herceg ajándékairól szóló mesével?
16: Máskülönben sosem mondhatom el felségednek, hogy az óriás varázsló mennyi mindent rabolt el tőlünk.
15: Aha.
16: Így azonban megbizonyosodhatott arról, hogy és mint történt, és ha ezek után csak azt kérjük vissza felségettől, ami amúgy is a miénk volt, bizonyára jó szívvel szolgáltat igazságot nekünk.
15: Aha. Ezt három okból is megteszem. Először is azért, mert idáig egy nappá téve unatkoztam, és aki igazságot szolgáltat, bizony nem ér rá unatkozni. Másodszor azért, mert azt hallottam a macskákról, hogy hamisak. Most pedig azt kell látnom, hogy vannak köztük igazak is. Bár lehet, hogy még az igazmondásukat is a legkörmenfontabb rabaság diktálja. Harmadszor pedig azért teszem meg, hogy teljesíthessem leányom kívánságát.
12: Feleségül ad hozzá.
15: Ehhez előbb az kell, hogy a fiú, akit Degesbuksa hercegnek hívtunk, megjavuljon, és fivérei példáját követve ő is megfogja a dolog végét.
16: Ugye a két bátyám is visszakapja a részét felső.
15: Vissza, de mondd csak meg nekem, te laposbuksa herceg. Lesz-e belőled is ember mondjuk esztendőre?
16: Én megígérem, de felséged is ígérje meg, hogy a király kisasszony kezét...
15: Ha megérdemled, a tiéd lehet. Az óriás varázsló többi birtokát pedig a csizmás kandúrra bízom, mint jószág kormányzóra, mert úgy látom, hogy nem csak egyenes ember, ami a macskák között igen ritka dolog, hanem minden hájjal megkent, céltudatos macska is, ami az emberek között csöppet sem ritka. Fölöttébb hasznos lehet egy ilyen kiterjedt jószág gondozásánál. És ami a legfontosabb, csizmát is visel, ami nélkül egy vérbeli jószág kormányzó el sem képzelhető.
16: Tűrt éjséget, tűrt hideget, s egyedül is megállta már a helyét a hintóban a király és a király kisasszony között, amikor nagy okosan ismételgette, hogy
2: én bizony azt nem tudom felség.
16: Megbánta-e kisgazdám, hogy engem fogadott el örökségül?
2: Nem bántam meg, és még kevésbé bánom meg, ha
12: esztendőre megtarthatjuk a lakodalmunkat.
2: És ha ki lesz a vőfélyem?
18: Én lesz.

0: Oda nézel, felséged! Megsökött a csizmás kandúr!
1: Meg az új jószág kormányzó.
0: Csizmás kandúr! Hova megy?
1: Hogyan hallaná meg? Már alig látszik.
2: Azt hiszem, hogy másutt is van dolga, nem csak itt. De ha megígérte, esztendőre bizonyosan visszajön.

0: Elhangzott a Csizmás kandúr. Mesejáték. Sárperól és a Grimm testvérek nyomán írta Török Tamás. Zenéjét szerezte Dénes Margit. A szereposztása következő volt. A kandúr Gyabronka József. Degesz Buksa herceg Balázs Péter. A két idősebb testvér Agárdi Gábor és Pató István. A király Szabó Gyula. A királylány Jani Ildikó. Az óriás Sinkovics Imre. A nyúl Harkányi Endre. Közreműködött Bazilides Zoltán, Györfi László, Jó László, Lázár Gedeon, valamint hangszeren Dénes Margit, Gőz László, Szemző Tibor és Tóth Tamás. A zenei rendező Ella Péter, a zenei munkatárs Kutasi Ferenc volt. A rendező munkatársa Orbán Jenő. A felvételt Kis László és Fehér Zoltán készítette. Dramaturg Molnár Magda. Rendezte Török Tamás.
1: A mesejáték 1980-ban készült, és utoljára 2005. szeptember 25-én hangzott el a Magyar Rádióban.

0: Műsorajánló. A Kossuth Rádió megváltozott műsorstruktúrájában egy ideig hangjátékok hallhatók. Jórészt olyan műveket játszunk le, melyeket az elmúlt 16 évben önök nem hallhattak, mert az alkotókat nem kívánatosnak ítélte a hatalom. A cenzúrázott darabokon kívül legendás hangjátékokat, életútinterjúkat és dokumentumjátékokat is műsorra tűzünk. A művekről részletek a mediaclick.hu oldalon találhatók. Hallgassanak akár éjféltől éjfélig hangjátékokat a Kossuth Rádióban.
1: Az is a küldetésünk, hogy országszerte elmélyítsük a Kresszel kapcsolatos ismereteket.
2: Az online tesztet kitöltő legjobb 10 játékos, akik a televíziós döntőben a Kressz témájában mérik össze tudásukat.
1: Merre mennél az autóddal, ha innen jönnél? Mi ennek a jelző táblának a jelentése, Vivien? Mi a helyes áthaladási sorrend?
2: Nagy diák teszt. Ma 17 óra 40 perckor az M5 műsorán.
0: Műsorajánlót hallottak.
3: Pontosan 10 órakor hírek következnek a Kossuth Rádióban. Jó napot kívánok a hírszerkesztő Brieska Dániel nevében is. A mikrofonnál a bemondó Beslin Bettina. Hajtóvadászat indult a berlini ámokfutó ellen. Egy iszlamista körökből ismert 21 éves férfi tegnap egy kis busszal a tömegbe hajtott a Pride felvonulás közelében a Tiergarten nevű parkban. Egy ember meghalt, 16 megsérült, többen életveszélyesen. Szemtanúk szerint ezután a sofőr kiszállt a buszból és több embert megkéselt. A német fővárosban 100 000 ünnepeltek szombaton az LMBTQ közösség felvonulásán. Kijevi hadiüzemeket, valamint a Csornomorszki kikötő katonai infrastruktúráját támadta az orosz hadsereg. A kikötőben az ukrán erők ellátását szolgáló üzemanyag és kenőanyag raktárok semmisültek meg. Az orosz védelmi minisztérium beszámolt arról is, hogy éjjel 133 ukrán repülőszerkezetet semmisítettek meg 10 orosz régió és a Fekete-tenger felett. Izraeli telepesek felgyújtottak egy mecsetet hajnalban Cisjordániában. A tűz jelentős károkat okozott az épületben. Közben a hadsereg razziákat tartott végre a térségben. A paleszti jelentések szerint a letartóztatási hullám során őrizetbe vettek többsége korábban szabadult palesztin fogoly. Franciaország délnyugati részén több mint 200 000 embert telepítettek ki az erdőtüzek miatt. 1500 katona segíti a tűzoltók munkáját. Az elmúlt 3 napban legalább 100 nagyobb épület és 140 lakóház égett le. Korzika szigetén is több tűz pusztít napok óta. Spanyolországban már 8 tartományban küzdenek a lángokkal. Valencia tartományban meghalt egy idős férfi. 60 000 embernek kellett elhagynia otthonát. A magyar családoknak kiszámítható árak kellenek, a vállalkozásoknak pedig kiszámítható szabályok. Ezt a gazdasági és energetikai miniszter közölte Facebook oldalán, miután Bóna Szabolcs agrárminiszterrel együtt találkoztak a kereskedelmi szövetségek képviselőivel. Kapitány István hozzátette, az egyetértésen arról volt szó, hogyan működjön jobban az élelmiszerkereskedelem. Tovább bővül az éjszakai agglomerációs közlekedés. Augusztustól Budapestről még több településre, egyebek mellett Biatorbágy és Pomász térségébe lehet majd könnyebben eljutni, jelentette be a közlekedési és beruházási miniszter. Vitézi Dávid közölte, a járatokat az utolsó metrókhoz és a hívek, valamint vonatok menetrendjéhez igazítják. Ma tartják a 41. Forma 1-es magyar nagydíjat a Hungaroringen. Napközben erős forgalomra kell készülni az M3-as autópályán, Magyarott térségében mindkét irányból, a 3-as főúton Kerepes környékén és a környező mellékutakon. Jelentősebb torlódásokra, esetenként rendőri irányításra is számítani lehet. 3 napos színkópé fesztivállal ünnepik az időn 80 éves Kövér Béla Bábszínházat Szegeden. Az augusztus 21-én kezdődő eseményen óriás bábos felvonulásokkal, bábelőadásokkal, koncertekkel várják az érdeklődőket az újszegedi Erzsébetligetben. Emellett a résztvevők interaktív programon egy 7 állomásos kalandpályán végighaladva ismerhetik meg a Bábszínház történetét. Az időjárásról. Sok lesz a napsütés, majd délutántól főképp délnyugaton lehetnek záporok, zivatarok. Nagy területen megélénkül, nyugaton megerősödik a szél. A zivatarokat viharos széllökések is kísérhetik. Napközben általában 29-35, késő este 23-28 fok várható. a Balaton 22, a Velencei tó 20 fokos. Hírekkel legközelebb 11 órakor jelentkezünk itt a Kossuth Rádióban. Kedves hallgatóink, most református istentiszteletet közvetítünk a nagyrébei református egyházközségből. Igét hirdet Kis Dávid, lelkipásztor.

Áldás békesség, a Hajdubihar vármegyei Nagyrábéről köszöntöm Önöket, a szerkesztőt Gál Márkot hallják. A Sárét csendesebb, lassabb ritmusú világában járunk. Nagyrábéra érkezve nem kell sokáig keresni a falu lelki központját. A református templom tornya messziről látszik, és ma is jelzi azt a több évszázados örökséget, amely nem csak az épület falai között, hanem a helyiek emlékezetében, mindennapjaiban és hitbeli ragaszkodásában is tovább él. A templom a 19. század elején épült, de a helyi reformátusság története ennél is régebbre nyúlik vissza. A gyülekezet egyik legrégebbi kincse az 1632-ből való kehely, amely ma is használatban van az úrasztali szolgálatban. Az Angster József által készített orgona több mint 100 éve kíséri az éneklést, a falak és a berendezés pedig nem csak a múlt szépségét, hanem a történelem sebeit is őrzik. A II. Világháború nyomai ma is láthatók az épület körül. Golyónyomok emlékeztetnek arra, hogy volt idő, amikor romok és veszteségek között kellett ragaszkodni Istenházához. A mennyezeten olvasható felirat mégis hitvallásként szól. Ez a hely Isten háza, a mennyország kapuja. A régi falakat ma is élő közösség tölti meg tartalommal. A nyári táborok, a hittanórák és a családok megszólítása mind azt segítik, hogy a fiatalabb nemzedékek számára is természetes legyen Isten házának közelsége. A cél nem pusztán az, hogy a gyerekek bibliai történeteket és aranymondásokat tanuljanak, hanem hogy felnőttként is tudják, van hová visszatérniük, és vannak, akik várják őket. Nagyrábé történetéhez szorosan kapcsolódik a szomszédos Bihar torda is. A két gyülekezetet személyes kapcsolatok, közös alkalmak és a lelkipásztor személye is összeköti. A bihartordai diakóniai központ munkája pedig arra emlékeztet, hogy az egyházi jelenlét nem ér véget a templom kapunál. Az idősek felé forduló figyelem, a gondozónők munkája, egy-egy látogatás, imádság vagy esti telefonhívás sokaknak megtartó erőt jelent. A nagyrábé és bihartordai reformátusok között Kis Dávid lelkipásztor szolgál. Munkájában egyszerre van jelen az örökség megbecsülése és a mai ember megszólításának keresése. A templomhoz kötődő emlékezet, a gyerekek felé forduló figyelem, az idősek gondozása és a két gyülekezet közös élete. Kedves hallgatóink, a következő percekben Kis Dávid hirdeti Isten igéjét Pál apostol Timóteushoz írt 2. levele alapján a nagyrábéi református templom.

Kegyelmes és irgalmas az Úr, türelme hosszú, szeretete nagy. Jó az Úr mindenkihez, irgalmas minden teremtményéhez. Kedves testvérek, akik itt vagytok a templomban, és akik a rádió készülékeken keresztül hallgattok bennünket, szeretettel köszöntelek titeket az apostol szavával. Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az ő fiától, az Úr Jézus Krisztustól, a Szentlélek Isten közösségében. Amen. Isten tiszteletünk kezdetén énekeljük a 25. Zsoltár első két versét. A 25. Zsoltár első két versét énekeljük. Az első vers így kezdődik. Szívemet hozzád emelem, és benned bízom, Uram.

Kedves testvérek, hallgassuk Isten igazságának igéit, valljuk meg bűneinket, hogy kegyelme által megújulhassunk. Hallgassuk, szeretett testvérek, Isten rendelését János evangéliuma 4. részéből. Jézus Krisztus mondja, eljön az óra, és az most van, amikor igazi imádói lélekben és igazságban imádják az Atyát, mert az Atya Isten ilyen imádókat keres. Az Isten lélek, és akik imádják őt, azoknak lélekben és igazságban kell imádniuk. Amen. Jöjjetek, tegyünk vallást bűneinkről, a szent és kegyelmes Isten színe előtt imádkozzunk. Szent háromság Isten, vétkeztünk, mert nem feleltünk meg elvárásodnak, és sem lélekben, sem igazságban nem tudtunk téged hozzád méltó módon imádni. Hol a hitünk kevés hozzá, hol a téged követni akarásunk gyönge. Nem vált hódolattá az imánk, inkább kéregetés volt. Nem kerestünk téged, csak a véletlenre, a szerencsére, a sorsra bíztuk magunkat. De most itt vagyunk, Urunk, hogy mindezeket hátunk mögött hagyjuk, és rád tekintsünk. Téged lássunk, megbocsátó mindenhatónak, igazságosnak, aki életünk megváltója és megszentelője vagy. Könyörülj rajtunk és egyházadon. Amen. Halljátok meg Isten kegyelmes válaszát az ő igéje által. Amilyen irgalmas az apa fiaihoz, olyan irgalmas az Úr az Isten félőkhöz. Az Úr szeretete mindörökké az Isten félőkkel van. Az igazsága még az unokáikkal is, azokkal, akik megtartják szövetségét, és arra törekszenek, hogy teljesítsék rendelkezéseit. Amen. Helyünket elfoglalva magasztaljuk Istenünk szent nevét, énekeljük a 225. dicséret első 4 versét. A 225. dicséret első 4 versét énekeljük. Az első vers így kezdődik, itt van Isten köztünk.

Közel van az Úr mindenkihez, aki hívja, mindenkihez, aki igazán hívja. A mi segítségünk és a mi Isten tiszteletünk megáldása és megszentelése jöjjön a minden kegyelem Urától, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy örök és igaz Isten. Amen. Kedves testvérek, lelkünk épülésére és hitünk megerősítésére olvasom Isten igéjét, ahogy az megvan írva a Bibliaolvasó kalauzban a tegnapi és a mai napra kijelölt újszövetségi igerészben, Pál apostol Timóteushoz írt második levelének 4. fejezetében, a 6. verstől a 22. versig terjedő részben. Helyünket elfoglalva hallgassuk Istennek igéjét alázatos szívvel. Így találjuk megírva az igét a Timóteushoz írt második levél 4. fejezetében, a 6. verstől egészen a 22. versig. Mert én nem sokára feláldoztatom, és elérkezett az én elköltözésem ideje. Ama nemes harcot megharcoltam, futásomat elvégeztem, a hitet megtartottam. Végül eltétetett nekem az igazság koronája, amelyet megad nekem az Úr, az igaz bíró azon a napon, de nem csak nekem, hanem mindazoknak is, akik várva várják az ő megjelenését. Igyekezz minél előbb hozzám jönni, mert Démász elhagyott engem, mivel ehhez a világhoz ragaszkodott, és elment Tesszalonikába, Crescens pedig Galáciába, Titus meg Dalmáciába. Egyedül Lukács van velem. Márkot vedd magad mellé, hozd el magaddal, mert hasznomra van a szolgálatban. Tikhikoszt elküldtem Efezusba. Köpenyemet, amelyet Tróászban Karposznál hagytam, hozd el, amikor jössz. Hozd el a könyveket is, de főként a pergameneket. Alexandrosz, a rézműves, sok rosszat követett el ellenem, megfizet majd neki az Úr cselekedetei szerint. Te is őrizkedj tőle, mert igen hevesen ellenállt a mi beszédeinknek. Első védekezésem alkalmával senki sem volt mellettem. Mindenki elhagyott, ne számítson ez bűneik közé. De az Úr mellém állt és megerősített, hogy elvégezzem az ige hirdetését, és a népek valamennyien meghallják azt. Azután megszabadultam az oroszlán szájából, meg is szabadít engem az Úr minden gonosztól, és bevisz az ő mennyei országába. Övé a dicsőség örökkön örökké, amen. Köszönj Priszkát és Akvillát, meg Onésziforosz házanépét. Erasztosz Korintusban maradt, Trofimoszt pedig Milétoszban hagytam betegen. Igyekezz a tél beállta előtt megjönni. Köszönt téged Eubulosz, Pudens, Linosz, Klaudia és a testvérek mind. Az Úr legyen a lelkeddel, kegyelem veletek. Eddig Isten írott igéje. A minden kegyelem Istene áldja és szentelje meg a mi szívünkben az ő szent igéjét. Jöjjetek, ezért imádkozzunk. Mindenható Istenünk, kegyelmes mennyei édesatyánk, magasztaljuk a te szent nevedet, hálát adunk kegyelmedért, melyel ránk tekintettél, szeretetedért, amelyel megőriztél bennünket. Köszönjük, hogy mindig gondod van ránk. Hálásak vagyunk azért, mert bármennyire is hihetetlennek tűnik, te számon tartod az életünket. Köszönjük, hogy most is hívogattál, hogy közösségben lehessünk veled és egymással. Krisztusunk, légy áldott azért a hatalmas kegyelemért, amelyben részeltettél bennünket. Köszönjük, hogy vállaltad értünk a földi élet minden nyomorúságát, a kereszt szenvedését és a halált. Megvalljuk előtted, nem is értjük mi igazán, milyen érthetetlenül nagy az az áldozat, amelyet értünk hoztál. De kérünk, add meg nekünk, hogy mindig emlékezzünk, vándorok vagyunk ebben a világban, és ne hagyd, hogy bármi elvakítsa a mi látásunkat, tudjunk mindenkor rád tekinteni. Ne gátoljon bennünket semmi abban,
hogy hűségesen járjunk elhívásunk útján. Szentlélek Isten, hálát adunk neked azért, hogy elvezettél a veled való találkozásra. Kérünk, légy itt közöttünk, szólj hozzánk az igéd által, és végezd el bennünk az ige megértésének csodáját. Krisztus érdeméért kérünk, hallgass meg bennünket. Amen. Az ige hirdetésére készülve énekeljük az 541. dicséret első két versét. Az 541. dicséret első két versét énekeljük. Jövel, Szentlélek, Úristen!

Kedves testvérek, Istenünk szent igéje, amely által keresi a mi szívünket és lelkünket ezen az Isten tiszteleti órán, megírva található az előbb felolvasott ige szakasz egy részében, a Timóteushoz írt második levél negyedik fejezetében, a 17. vers első felében így. De az Úr mellém állt és megerősített. Amen. Kedves testvérek, a tegnapi és a mai napra kijelölt lekcióként felolvasott ige szakasz a Timóteushoz írt második levél záró szakasza. Ebben a részben Pál apostol látszólag nem közvetlen teológiai, azaz etikai, dogmatikai vagy ekléziológiai tanítást közöl, hanem egyrészről a mindennapi életének ügyes-bajos dolgairól ad beszámolót, másrészről kéréseket, útmutatásokat fogalmaz meg hűséges tanítványának Timóteusnak. Pál helyzetének és így üzenetének jobb megértéséhez tudnunk kell, hogy az apostolnak ez az utolsó fennmaradt levele, amelyet Rómából, a birodalom fővárosából írt, méghozzá rabságból. Krisztus után 64-66 körül, a Néró féle keresztény üldözés idején Pált újra bebörtönözték. És az egyházi hagyományok szerint ez a fogság volt az ő földi életének utolsó állomása. A levél megírása után néhány hónappal mártír halált halt. A felolvasott szakasz tartalma jól mutatja, hogy Pál tisztában volt helyzetének súlyosságával. Nem véletlenül írta, mert én nem sokára feláldoztatom, és elérkezett az én elköltözésem ideje. A ma nemes harcot megharcoltam, futásomat elvégeztem, a hitet megtartottam. A rabság ridegsége, a szabadság elvesztése, szolgálatának ellehetetlenülése és a mártíromság lehetősége érthető módon már önmagában nagy terhet jelentett az apostol számára. Mindezeket további fizikai és lelki problémák is fokozták. A fogvatartás szörnyű állapotáról és így Pál helyzetéről sokat elárul, hogy a 13. versben megfogalmaz egy kérést. Azt mondja, hogy a tróházban hagyott köpenyét az ifjú tanítmány majd vigye magával, mert szüksége lesz rá az apostolnak. Mindehhez még érdemes hozzáilleszteni, hogy a 21. versben arra utal, hogy közeledik a tél. Nyilvánvalóan abban a korban az emberek sokkal jobban kötődtek egy-egy ruhadarabhoz, mint mi manapság. Azonban mégis elgondolkodtató, hogy az apostolnak egy köpenyt, ami nyilván napközben és este, hidegben és esőben jó szolgálatot tesz, de 2000 kilométeres távolságból kell elhozatnia. Ez a távolság még

65 évével. És azt is tudjuk, hiszen ő maga írja le a második korintusi levélben, hogy tartós gyöngeséggel, valamilyen betegséggel is küzdött, amiről ő azt írta, hogy tövis adatott a testébe. Tehát az idős, beteg apostol fogságban van. Nyilvánvalóan olyan szörnyű fizikai szenvedésnek, gyötrődésnek kitéve, amely nehezen elviselhető. Mégis azt kell, hogy mondjuk, a fizikai nehézségek jelenthették számára a kisebb problémát, a könnyebb terhet. Mert lelkileg, ha ez lehetséges, még nagyobb próbákat, szenvedéseket kellett kiállnia. Már önmagában a fogságot is nehezen élhette meg az a Pál, aki annyit utazott, aki számtalan helyen megfordult és hirdette a Krisztus evangéliumát. Lelki teher lehetett számára, hogy nem mehetett el Rómából, hogy nem mehetett újabb területekre, vagy nem látogathatott vissza a korábban megismert közösségekbe. Nem vihette újra az örömhírt, és nem bíztathatta, bátoríthatta őket személyesen. Ezt a lelki gyötrelmet növelhette az életében az, amit még olvasni is megdöbbentő, hiszen Pál arról vall ebben a szakaszban, hogy a pajban, a fogságban magára hagyták ők. Az első védekezésem alkalmával senki sem volt mellettem. Mindenki elhagyott. Van, akiket külön név szerint is megemlít. Démász elhagyott engem, mivel ehhez a világhoz ragaszkodott, és elment Tesszalonikába. Majd arról is írt, hogy egy Alexandrosz nevű rézműves sok rosszat követett el ellene. Pál apostol keserű élettapasztalata szólal meg ezekben a sorokban. Az elhagyatottság, a magára hagyottság nehéz terheit kellett cipelni abban az időszakban, amikor a leginkább szüksége lett volna a támogatásra, a segítségére azoknak, akikért sokat tett és szenvedett. Ebben a fájdalmas élettapasztalatban azt gondolom, hogy együtt tudunk érezni az apostollal. Mindennyian tapasztaltuk már azt, hogy milyen, amikor csalódunk a körülöttünk lévő emberekben. Amikor lelki vagy fizikai értelemben elhagynak, magunkra hagynak. Azok, akikben bíztunk, akiktől többet reméltünk, akik felől meg voltunk győződve, hogy számíthatunk rájuk. De a bűneink miatt az emberi kapcsolataink sajnos tökéletlenek és töredékesek. Sokszor kell átélnünk, hogy elhagynak, magunkra hagynak. Amikor igazán fontos lenne, akkor nem állnak mellénk, sőt, talán ellenünk cselekednek. Ugyanakkor töredelmes lélekkel azt is be kell vallanunk, hogy sokszor mi hagyunk magukra másokat. Mi vagyunk azok, akik nem figyelünk eléggé a másik emberre. Rosszul megválogatott szavak, helytelenül megfogalmazott mondatok ejtenek sebeket kapcsolatainkon és közösségeinken. A másik értékelésének, megbecsülésének hiánya törést hoz a mindennapokba, sokszor a legfontosabbnak szánt pillanatokba. Mindezekből természetesen következik a magányosság szomorúsága, az elhagyatottság csüggedése. Talán ez az egyik legnagyobb és legáltalánosabb lelki teher az életünkben. Pedig a mindenható Isten közösségre teremtett mindnyájunkat. Szükségünk van egymásra, a másikra. Mégis oly sokszor kell átélnünk saját bűneink, vagy a másik hibája okán, hogy magunkra maradtunk, és a betesdai béna szavával azt mondhatjuk, Uram, nincs emberem, pedig a terheket könnyebb lenne együtt elhordozni. A megélt negatív tapasztalatok könnyebben oldódnának, ha át tudnánk valakivel beszélni. De ha nincs emberem, ha nincs kivel megosztani, megbeszélni, nincs kire támaszkodni, kitől tanácsot kérni, akkor hamar abba a lelki állapotba kerülünk, amiről az ifjúsági ének szövege is vall. Sokszor úgy érzem, összeroskadok. Többé nem lesznek jó és szép napok. Nem süt rám a napsugár. Nem lesz többé tél se nyár. Lelkem terhével egyedül vagyok. Éjszakák törnek rám, és én úgy érzem, megfolyt a magány. Félelem,
fájdalom kínozza le

lelkem, hogy el sem mondhatom. Pál apostolra ennek a dalszövegnek minden gondolata, minden félsora igaz lehetne. Bőven lenne arra oka, hogy úgy érezze összeroskad, hogy előre tekintve annyit mondjon, nem lesznek már jó és szép napok. A rabság, a betegség, az elhagyatottság állapotában érthető volna, ha arról vallana, hogy félelem és fájdalom kínozza a lelkét. Megértenénk, ha azt írná a levélben, hogy kedves Timóteusom, bizony éjszakák törnek rám, és én úgy érzem, megfolyt a magány. De nem ezt olvassuk. És milyen jó, hogy nem ezt olvassuk. Pál apostol az eddig ismertetett okok miatt ugyan nagyon nehéz helyzetben volt, de a tőle megszokott dinamizmussal tekint előre. A tőle fennmaradt utolsó gondolatok nem a reményvesztettségről árulkodnak, nem a kiúttalanságról, az elgyötörtségről, hanem arról, hogy még tervei vannak. Bár reálisan látja és értékeli a helyzetét, mégis reménységgel várja a holnapot. Igaz ugyan, hogy megvallja, elérkezett az elköltözése ideje, és hamarosan fel fog áldoztatni, de azt is hozzáteszi, hogy eltétetett neki az igazság koronája. Majd néhány verssel később azt mondja, hogy az Isten megszabadította őt az oroszlán szájából, és minden gonosztól megszabadítja majd őt az Úr, és beviszi a mennyek országába. Persze mondhatnánk erre, hogy az apostol már lemondott erről a világról, és sokkal inkább csak az örök életben reménykedik. Gondolhatnánk, hogy erre a földi világra már csak megvetéssel és közönnyel tekint, mint a nagy sztoikusok. De valóságban nem ez a helyzet. Ő erre a világra is reménységgel tekint, tervekkel, addig, amíg itt tartja a Jóisten kegyelme. Hiszen azt mondja az apostolnak, hogy Timóteusnak, a tanítványának, hogy ne csak a köpenyt vigye el, hanem a könyveket, a pergameneket is. Aki még olvasni akar, az nem mondott le erről a világról, erről az életről, az nem megvetéssel tekint a világra, és mégis milyen különleges és példaértékű, hogy ő, az apostol, aki megírta az Új Szövetség nagy részét, aki annyi helyen, módon és annyi embert tanított a Krisztus evangéliumára, a bajban olvasni akar, tanulni, még többet tudni Krisztusról. Aztán azt látjuk, azt olvassuk, hogy bár nyilvánvalóan Pál apostol csalódott az emberekben, fájt neki, hogy elhagyták, hogy nem maradtak mellette, de mégis megbocsájt. Nem neheztel, nem vádaskodik, hanem megbocsájt. Ne számítson ez a bűnei közé, mondja, ahogyan egykor a mester a kereszten: Atyám, bocsáss meg nekik, mert nem tudják, mit cselekszenek. Nem tudom, ki az közülünk, aki így meg tudna bocsájtani, aki így felül tud emelkedni az ellene elkövetett hibákon. De ő megtette, és nem csak szóban, hiszen azt mondja, hogy hozd el magaddal Márkot. Hát ez a Márk, ez már egyszer elhagyta az apostolt az első missziói út során, és Pál korábban haragudott rá, neheztelt rá. Amikor a második missziói útra indulnak, akkor azt mondja, hogy ne vigyük magunkkal, hát már cserben hagyott egyszer. És most mégis őt kéri. Most mégis róla mondja, hogy hasznomra van a szolgálatban, mert valóban megbocsájtott. Mert Pál apostol valóban tudott minden baj ellenére reménységgel előre tekinteni. A kérdés csak az, hogy miért. Hogy mi volt az ő titka. A titok, a megoldás, a textusként újra felolvasott 17. versben olvasható. De az Úr mellém állt és megerősített. Pál apostol azért tudott, még az utolsó fennmaradt levelében is, élete utolsó heteiben, hónapjaiban is, a mindenható Isten végtelen gondviselésének és irgalmának csodájáról tanítani, mert megtapasztalta az Isten mellé álló és megerősítő szeretetét. Megtapasztalta azt a csodát, amikor a hatalmas,
és tökéletes Isten közösséget vállal az elesett, a bűnös, a gyarló emberrel, azaz velünk. Azért tud az apostol még a fogságban, a betegségben, a magányosságban is evangéliumot, azaz örömhírt hirdetni, mert megtapasztalta, hogy jó az Úr, és boldog az az ember, aki hozzá menekül. Az Úr mellém állt, és megerősített, amikor mindenki elhagyott, amikor magamra maradtam. Megtapasztalta azt, amiről a levél egy korábbi részében így fogalmazott, ő, mármint az Isten, hű marad, mert önmagát meg nem tagadhatja. Pál tudja, hogy az Isten mellé állt, sőt, minden ember mellé, mi mellénk is az ő fiában, Jézus Krisztusban. Tudja, hogy Krisztus azért vállalta, azért engedte, hogy őt elárulják, megtagadják, megkínozzák és kivégezzék, hogy mellénk állhasson. Hogy mint az Emmausi tanítványok mellé, mellénk szegődhessen az életünk útján, és mindvégig velünk is maradjon. Pál tudja, hogy az Isten azért vállalta a nagypénteki kereszt elviselhetetlen magányosságát, hogy mi soha nem maradjunk magunkra, hogy velünk lehessen, bíztasson, bátorítson, és mint egy jó mennyei lelki edző, szurkoljon nekünk. De Pál nem csak tudta ezt. Ő nem csak megtanulta, nem csak tanította, hanem át is élte. Azt, amiről Ady Endre oly gyönyörűen fogalmazott, mikor elhagytak, mikor a lelkem roskadozva vittem, csöndesen és váratlanul átölelt az Isten. Megtapasztalta és megélte azt, hogy milyen csodálatos az Isten mellénk álló, megerősítő szeretete. Hogy milyen csodálatos, amikor az ember a legnagyobb mélységben érzi meg az Isten mennyei szeretetének végtelen magasságát. Hogy milyen csodálatos az, amikor életes megtapasztalássá válik, hogy az Isten valóban erőt ad minden helyzetben. Az Istennek életet megtartó és hitet megerősítő szeretete, mellé állása az, ami az apostolban is a reménységet szólaltatja meg, az egyébként reménytelennek tűnő helyzetben. Így tud szabadulásról írni a fogságban, megbocsájtani az elhagyatottságban. Így tudja észrevenni, hogy bár sokan elhagyták, de az Isten mégis kegyelmes, mert mégsem vett el mellőle mindenkit. Azt mondja, Lukács mellettem van. Az a Lukács, aki evangélista, aki megírta az evangéliumot és az apostolok cselekedeteiről írott könyvet, és akiről egyébként tudjuk, hogy szeretett orvos volt. Vajon kire volt nagyobb szüksége? Annak a beteg, idős, meggyötört Pál apostolnak, mint sem Lukácsra, éppen Lukácsra, az orvosra. És így tudott az apostol a fogságból, a nagy-nagy távolságból is szeretettel emlékezni és imádkozni azokért a lelki testvérekért, akiket lehet, hogy 2000 kilométer választott el tőle. De lélekben egyek voltak, mert fontos volt számukra Pál és az evangélium ügye. Kedves testvérek, az életben sokszor adódhat, sokszor adódik olyan helyzet, amikor elcsüggedünk, amikor fizikai és lelki terheket cipelünk, amikor megbántanak, magunkra hagynak, vagy éppen nem úgy alakulnak a dolgaink, ahogyan elterveztük. De soha ne felejtsük el Pál apostol példáját, bizonyságtételét, reményteljes tanítását, de az Úr mellém állt és megerősített. Higgyük el, hogy Krisztus megváltása, kereszthalála és feltámadása azért történt, hogy mellénk álljon, hogy bennünket bíztasson, bátorítson, megerősítsen. Ezért bízzuk rá minden időben a gondviselő jóatyára az életünket. Ezért imádkozzunk hozzá naponta,
Vegyük a kezünkbe a Szentírást, ahogy szoktam mondani, hagyj kopjon az a dolga. Tartsuk a kapcsolatot az Istennel, hiszen életünk legnagyobb reménysége és legnagyobb öröme ott van a textusként felolvasott félmondatban, de az Úr mellém állt és megerősített. Hála legyen érte az élet Urának és megváltójának. Amen. Kedves testvérek, az igei üzenet elmélyítése céljából az imádság előtt hallgassunk meg egy rövid orgonajátékot.

felelve Urunk megszólító szavára itt a templomban és a rádiókészülékek előtt is, hajtsuk meg fejünket és imádkozzunk. Magasztalunk téged, felséges Istenünk. Megköszönjük azt a kegyelmet, amellyel lehajoltál hozzánk, és megengedted, hogy igédből tanulhassunk. Köszönjük, Urunk, elkészített üzenetedet, hiszen tudjuk, a te igéd igazság. Köszönjük neked, hogy te mindig szeretettel fordulsz hozzánk. Magasztalunk azért, hogy soha nem mondtál le rólunk bűnös és gyarló emberekről, sőt, fiadat adtad értünk, hogy nekünk életünk lehessen. Köszönjük, Krisztusunk, hogy földi életedben, szenvedésedben, halálodban és feltámadásodban mellénk álltál. Hálát adunk, mert ahogyan egykor kísérted az emmausi tanítványokat, úgy kísérsz bennünket is életünk útján. Segíts meglátni és megtapasztalni Pál apostollal együtt, hogy mellénk állsz és megerősítesz. Kérünk, erősítsd a mi hitünket, hogy amikor mélységeken, kietlen völgyeken kell átkelnünk, akkor is tudjuk szemeinket a hegyekre, a te gondviselésedre emelni, mert ígéreted szerint nem hagysz el, hanem velünk maradsz mind örökre. Taníts minket arra, hogy a valódi hála az lehet, ha szeretjük egymást, ha szeretettel tekintünk minden gyermekedre. Megváltunk, kérünk, gerjeszt fel bennünk ezt a valódi szeretetet. Könyörgünk a megfáradtakért, a megszomorodott lelkűekért, az erőtlenekért, a betegekért, a testi vagy lelki fájdalmakat hordozókért, nehéz sorsúakért, nélkülözőkért. Légy mellettük, erősítsd őket, és mutasd meg, mi hogyan segíthetnénk. Áld meg népünket és nemzetünket. Adj nekünk lelki ébredést. Őrizd meg anyaszent egyházadat, gyülekezeteidet. Adj nekünk boldog és megelégedett életet, kitartó és álhatatos hitet Jézus Krisztusért. Amen. Könyörögjünk a Krisztustól tanult imádsággal. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert ilyen az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Fogadjátok Istennek áldását, a kegyelem legyen mindazokkal, akik el nem múló szeretettel szeretik a mi Urunkat, Jézus Krisztust. Amen. Hogy tudjunk közös dolgainkról, hallgassuk meg a hirdetéseket, helyünket elfoglalva. Szeretettel hirdetem, kedves testvérek, hogy az idei évi vakációs biblia táborunk holnap kezdődik. Örömmel jelentem, hogy segítőinkkel az előkészületeket elvégeztük, és hálával a szívünkben várjuk azt a 80 gyermeket, akik jelentkeztek a táborunkba. Hirdetem, hogy az idei balatoni ifis tábort augusztus 10 és 14 között tartjuk Balatonberényben, előre láthatóan 20 fiatal részvételével. Az eddigi táborainkat támogató adományokat őszinte megbecsüléssel köszönjük, és természetesen további adományokat is köszönettel fogadunk. Arra kérem a testvéreket, hogy imádságos szívükben hordozzák a táborokat, hadd lehessenek ezek a hetek áldásokká a ránk bízott gyermekek és felnőttek életében. Hirdetem, hogy a ránk következő héten, a hétközi és vasárnapi istentiszteletek mind a két gyülekezetben a megszokott időben fognak elkezdődni. Szeretettel hirdetem, hogy a mostani istentiszteletünk persei adományaival a református egymi, Berettyóújfalui telephelyén működő, sajátos nevelési igényű gyerekekkel foglalkozó Csodatár óvodát és Csodavár iskolát támogatjuk, az ott dolgozók és az ott tanulók életére e helyről is Isten gazdag áldását kérjük. Hálás szívvel köszönjük meg a Bondár családnak a gyermekei keresztelése alkalmából készített virágtálakat, és köszönjük Sárosi Dánielnek, a Tiszántúli Református Egyházkerület zenei igazgatójának, hogy a mai napon kántori szolgálatot végez közöttünk. Az Úr legyen gyülekezeteink őriző pásztora. Amen. Záró énekként énekeljük,
a 794. dicséret mind a négy versét, a 794. dicséret mind a négy versét énekeljük. Az első vers így kezdődik: Jézus, te égi szép, tündöklő fényű név.

Kedves hallgatóink, református istentiszteltet hallottak a Nagy Rábéi templomból. Igét hirdetett Kis Dávid lelkipásztor, az orgonánál Sárosi Dániel játszik. Adásunk újra meghallgatható a mediaclick.hu oldalon. A vallási műsorok főszerkesztője Andró Nikolos, valamint a helyszínről a közvetítés munkatársai Gajárszki Zsolt, Andristyák Szilvia és Dany Zoltán nevében is búcsúzik a szerkesztő Gál Márk. Református istentisztelettel legközelebb augusztus 30-án jelentkezünk. Áldás békesség!

0: 11 óra, köszöntöm hallgatóinkat. A hírszerkesztő Brieska Dániel, a Kossuth Rádió mikrofonjánál Szlotta Judit. Hajtóvadászat indult a berlini ámokfutó ellen. Egy iszlamista körökből ismert 21 éves férfi tegnap egy kis busszal a tömegbe hajtott a Pride felvonulás közelében, a Tiergarten nevű parkban. Egy ember meghalt, 16 megsérült, többen életveszélyesen. Szemtanúk szerint ezután a sofőr kiszállt a buszból, és több embert megkéselt. A német fővárosban 100 000 ünnepeltek szombaton az LMBTQ közösség felvonulásán. Kijevi hadüzemeket, valamint a Csornomorszki kikötő katonai infrastruktúráját támadta az orosz hadsereg. A kikötőben az ukrán erők ellátását szolgáló üzemanyag és kenőanyag tartályok semmisültek meg. Az orosz védelmi minisztérium beszámolt arról is, hogy éjjel 133 ukrán repülőszerkezetet semmisítettek meg, 10 orosz régió és a Fekete-tenger felett. Itthon 3 településen tartanak ma időközi önkormányzati választást. A Somogy vármegyei Bárd udvarnokon és a baranyai Bakócán polgármestert és képviselőket választanak. Békés Csabán pedig az új egyéni választókerületi képviselő személyéről szavaznak. A szavazóhelyiségek este 7 óráig lesznek nyitva. Szonnevent Pált, az ELTE tanszékvezető egyetemi tanárát jelöli alkotmánybírónak a TISZA frakció. Magyar Péter miniszterelnök hangsúlyozta, olyan alkotmánybírót jelölnek, akinek szakmai felkészültsége, nemzetközi tekintélye és alkotmányos elkötelezettsége megkérdőjelezhetetlen. Illegitim módon eltávolított alkotmánybírónak nem lehet legitim utódja. Így reagált a Fidesz frakció arra, hogy Szonnevent Pál egyetemi tanárt jelölte alkotmánybírónak a TISZA frakció Hende Csaba helyére. Ebben a színjátékban a Fidesz nem vesz részt, sem a jelölésben, sem a választásban, közölte az ellenzéki párt. Szeptembertől nyilvánosak lesznek az egészségügyi ellátással összefüggő fertőzések intézményi adatai, jelentette be közösségi oldalán az egészségügyi miniszter. Hegedű Zsolt hangsúlyozta, már elkészült az adatközlési rendszer szakmai módszertana, az információk pedig egységes definíciókra, validált adatokra és nemzetközi szakmai tapasztalatokra épülnek. A kormányváltás történelmi lehetőség a Népligetnek és a Planetáriumnak. Erről írt közösségi oldalán a főpolgármester. Karácsony Gergely közölte, a főváros az elmúlt években elkészítette a park megújításának terveit. Ennek első ütemét Európai Uniós forrásból lehetne megvalósítani, de ezt, mint írta, az előző kormány politikai okokból megakadályozta. Tanács Zoltán, tudományos és technológiai miniszter a héten jelentette be, javasolni fogja a kormánynak a planetárium felújítását és új tartalommal való megtöltését. Idén eddig 133 ember életét mentették meg a vízi rendőrök a Balatonon, közölte a Somogy vármegyei rendőrfőkapitányság. Figyelmeztettek, a fürdőzések előtt érdemes tájékozódni a víz mélységéről, sodrásokról, áramlásokról. Az extrém melegben kerülni kell a fürdőzést, az alkoholfogyasztást, továbbá nem tanácsos egyedül a parttól távol kerülni. Sok lesz a napsütés, majd délután főképp délnyugaton lehetnek záporok, zivatarok. Nagy területen megélénkül, nyugaton megerősödik a szél. A zivatarokat viharos széllökések is kísérhetik. Napközben általában 29-35, este 23-28 fok várható. A Balaton 22, a Velencei tó 20 fokos. Híradással délben jelentkezünk legközelebb itt a Kossuth Rádióban.
1: A most hallható archívumi hanganyagot restaurált változatban sugározzuk. Most következő műsorunk 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Tonio Kröger. Thomas Mann elbeszélését Lányi Viktor fordítása alapján rádióra alkalmazta és rendezte Török Tamás. Második, befejező rész.
3: És Tonio Kröger elutazott északra. Meg sem pihent, amíg föl nem magasodtak előtte a szürke levegőben a szűk város tornyai, melyek közül valaha elindult.
4: A gyanús idegen.
3: Azelőtt is ilyen mókásan kaptattak a keskeny, meredek, csúcstetős utcák neki a városnak. A hajók kéményei és árbocai szeliden ringatóztak a szélben és esthomályban a zavaros színű folyón. Induljon neki annak az utcának. Menjen oda ahhoz a házhoz, amelynek emléke benne él. Nem, majd holnap. Most olyan álmos, a feje nehéz az utazástól, és lassú, ködös gondolatok járnak az elméjében. Ott állt a hotel, ott hasalt előtte a két fekete oroszlán, amelyektől gyermekkorában úgy félt. Még mindig olyan ábrázattal nézték egymást, mintha tüsszenteni akarnának. De sokkal kisebbnek látszottak, mint akkor. Tonio Kröger elhaladt közöttük. Miután gyalogszerrel érkezett, nem sok ünnepélyességgel fogadták. A portás, meg egy nagyon finom fekete ruhás úr, aki az udvariassági teendőket végezte, fürkészve és mérlegelve nézegették tetőtől talpig, szemlátomást arra törekedve, hogy társadalmilag egy kissé meghatározzák, a polgári hierarchia megfelelő rekeszébe sorozzák, és megbecsülésükben helyet utaljanak ki számára. De úgy látszik, nem jutottak megnyugtató eredményre, miért is mérsékelt udvariasságra határozták el magukat. Egy pincér fölvezette egy második emeleti rendesen, de ódivatúan bútorozott szobába, amelynek ablakából a félhomályban pittoreszk középkorias udvarokra, csúcstetőkre és a hotel közelében álló templom bizarr tömkelegére nyílt kilátás. Tonio Kröger egy darabig megállt az ablak előtt. Azután keresztbe font karokkal a széles pamlagra ült, összevonta szemöldökét és maga elé fütyörészett. Égő lámpát hoztak be, és megérkezett a podgyásza is. Ugyanakkor a szelíd pincér az asztalra tette a bejelentőlapot, és Tonio Kröger oldalvást hajtott fejjel mázolt rá valamit, ami a nevét, foglalkozását és állandó lakhelyét akarta jelenteni. Azután könnyű vacsorát rendelt, és a pamlak sarkából tovább is a levegőbe bámult. Amikor ágyba feküdt, sokáig aludt. Zűrzavaros és furcsán vágyakozó álmai voltak. Arra ébredt, hogy szobáját elöntötte a nappali világosság. Zavarodottan és septiben ráeszmélt, hogy hol van. Azután felállt, hogy szétvonja a függönyöket. Az égbolt már kissé halvány, késő nyári kékségét széltől zilált vékony felhőrongyocskák vonták be, de a napfény eláradt szülővárosa fölött. Hova indul? Úgy tűnt fel neki, mintha az útirány, melynek nekivágott valahogy, összefüggne az éjszaka álmodott, szomorú és furcsán töredelmes álmaival. Hová indul? Hazafelé. De varga betűt csinált. Sétát tett a város kapuja előtt, mert ráért. Végigment a Malomsáncon és a Holstensáncon, és erősen fogta kalapját, hogy le ne fújja a fákat zúgató és csikorgató szél. Azután a pályaudvar közelében letért a sánc építményekről, elnézte, hogy nehézkes sietséggel pöfögve kigördül egy vonat, időtöltésből megszámolta a vagonokat, és utána pillantott a férfinak, aki az utolsó kocsin legfölül kupor. A Hársaligetben megállt az egyik csinos villa előtt, sokáig leskelt a kertbe, és föl az ablakokra. Végül azon kapta magát, hogy a rácsos kaput ide-oda ingatja, hogy a sarkai csikorogtak. Azután egy darabig a kezét nézte, mely hideg és rozsdás lett. Majd tovább ment az alacsony ódon kapun keresztül végig a kikötőn, és a meredek szeles utcán föl szüleinek házához. Szürkén és komoran állt a ház, úgy, mint 300 év óta mindig. A Kröger ház fia elindult a tágas főlépcsőn, és a fehérre lakkozott, áttört karfára támaszkodott, úgyhogy a kezét minden lépésnél fölemelte róla, és a következő lépésnél könnyedén visszaeresztette, mint hogyha félénken próbálgatná, vajon helyre tudja-e még állítani egykori bizalmas viszonyát ezzel a régi, szolid karfával. A lépcsőfordulónál azonban állva maradt a félemelet bejárata előtt. Az ajtóra cégtábla volt szegezve, azon fekete betűkkel írva ezált népkönyvtár.
5: Bocsánat, idegen vagyok itt, és a várost nézem. Ez hát a népkönyvtár. Megengednék, kérem, hogy egy kisé betekintsek a gyűjteménybe.
6: Tessék, hogyne, bárkinek szabad. Csak tessék körülnézni. Parancsol egy katalógust?
5: Köszönöm, anélkül is tájékozódom.
3: Ez volt itt a reggeliző szoba. Reggelenként itt étkeztek. Nem fönn a nagy ebédlőben, ahol a kék kárpitból fehér isten szobrok domborodtak elő. Amott volt a hálószoba. Atyai nagyanyja ott halt meg, nehéz halál küzdelmek közt, pedig már nagyon öreg volt. Nagyvilági dáma. Élvezni tudta az életet, és ragaszkodott hozzá. Később ott sóhajtott utolsót az édesapja is. A magas, korrekt, kisé bánatos és tűnődő úr, aki gombjukában mindig mezei virágot viselt. Anyja is ott térdelt az ágy előtt, szép és tüzes édes anyja, forró könnyekben oldódva fel. Azután nem sokára elment világgá a délvidéki művésszel. De ott hátul az a kisebbik, harmadik szoba, most szintén telezsúfolva könyvekkel, melyekre egy kopottas ember vigyázott. Sok éven át az volt az ő szobája. Oda ment haza, amikor iskola után, úgy, mint épp az imént, egy kis sétát tett. Annál a falnál állt az asztala, melynek fiókjába izzó és gyámoltalan első verseit dugdosta.
5: Úgy látom, kitűnő gyűjtemény. Szereztem bizonyos áttekintést, nagy hálára kötelezett. Volt szerencsém.
3: Azzal kilépett az ajtón. De a távozása bizonytalan volt, és világosan érezte, hogy a hivatalnok, akit nyugtalanított ez a látogatás, még percekig egy helyben áll és hunyorgat. Tónió Kröger lement a lépcsőn, s a visszhangos pitvaron keresztül elhagyta a szülői házat. Egy étterem sarkában nehéz és zsíros ebédet evett, azután visszatért a hotelbe.
5: Készen vagyok. Ma délután utazom.
7: Bocsánat, engedje meg urasságot, hogy egy pillanatra még igénybe vegyük az idejét. Z-házi úr, a szálloda tulajdonosa kéri önt néhány szóra. Egy kis formaság. Ott bent van. Lenne kegyes, kérem, befáradni. Csak Z-házi úr, a szálloda tulajdonosa.
3: A hal hátsó részében ott áll csak ugyan Z-háze úr. Egyébként nem volt egyedül. Mellette, a falhoz erősített kis íróállvány előtt sisakos rendőr állt, aki kesztyűs kezét az íródeszkán heverő, kuszán teleírott papíron nyugtatta, és becsületes katona ábrázatával úgy nézett Tónióra, mintha annak, amikor őt megpillantja, egyszeriben a föld alá kellene süllyednie. Tónió Kröger hol az egyikre, hol a másikra nézett, és várakozó álláspontra helyezkedett.
8: Ön Münchenből jött?
5: Igen.
6: Kopenhágába utazik?
5: Igen, úton vagyok egy dán tengeri fürdőbe.
6: Tengeri fürdő? Úgy. Akkor legyen szíves előmutatni az iratait.
5: Az iratai? Sajnálom, de nem tartok igazoló iratokat.
6: Úgy. Nincsenek iratai. Mi a neve?
5: Tonio Kröger.
6: Aztán igaz ez?
5: Pontosan.
6: Micsoda ön?
5: Író.
6: És ön azt állítja, hogy nem azonos egy bizonyos egyénnel, akinek szülei ismeretlenek, illetősége bizonytalan, különféle csalások és más bűncselekmények miatt a müncheni rendőrség rendeletére körözés alatt áll, és alkalmasint szökésben van Dániába.
5: Nem szoktam világba beszélni.
6: Tessék? Na igen, persze. De hogy valakinek semminő igazolása ne legyen,
8: az egész csak formalitás, semmi egyéb. Uraságod, vegye tekintetbe, hogy a hatósági közeg csak kötelességét teljesíti. Nem tudná valahogy igazolni magát valamilyen írással?
6: Hát ott mi van? Ott a briftásniában.
5: Itt. Semmi. Egy novella korrektúra.
6: Korrektúra? Hogy? Na, mutassa csak.
9: Tonio Kröger átadta neki művét. A rendőr kiteregette az íródeszkán, és kezdte olvasni. Zéháze úr melléje lépett, és vele együtt olvasott. Tonio Kröger a válluk fölött nézett át, és figyelte, hol tartanak. Éppen egy jó mozzanat volt, hatásos csattanó, amelyet kitűnően oldott meg. Elégedett volt önmagával.
5: Atya, kérem, itt a nevem. Ezt én írtam, és most közölni fogják. Tetszik érteni?
8: No, ez elég. Ezzel be kell érnie Petersen. Tovább nem tarthatjuk fel az urat. Nagyon kérem, ne vegye azokon ezt a kis háborgatást. A hatósági közeg csak a kötelességét teljesítette, de én mindjárt mondtam, hogy hamis nyomon jár.
9: A rendőr szemlátomás nem értett vele egyet. Ellenvetésképpen még valami egyént és igazolást motyogott. De Zéháze úr a sajnálkozás ismételt kifejezése mellett vezette vendégét vissza a halba. Aztán a nevetségesen magas és széles konflis csörögve, zörögve lefelé bukdácsolt a meredek utcákon a kikötőhöz. Ennyi volt Tonio Kröger különös tartózkodása szülővárosában.
10: Hans és Ingeborg.
9: Szeptember utója volt. Már nem volt sok vendég a kisdán fürdőhelyen, Ulzgurdban. Tonio Kröger élvezte a nyugalmat, fülelt a dán torok hangokra, a világos és sötét magánhangzókra, s néha lement a strandra, ahol hosszú órákat töltött el. Ott csönd volt, és nyárias hangulat. A tenger lustán és simán pihent, a vízfelület kék, palackzöld és pirosas csíkjai ezüstösen csillámló fényreflexen cikáztak át. A hínár szalmává száradt a napban, rajta medúzák hevertek és párologtak. Egy kis sépos hat volt a levegő, és egy kis kátrányszag is terjengett a halászbárkáról, amelynek Tonio Kröger a homokban ülve neki támasztotta a hátát. És jöttek szürke, viharos napok. A hullámok leszekték a fejüket, mint a bika, amikor szarvát döfésre lendíti, és dühöngve rohanták meg a fövenypartot, amelyet magasan eláztatott a víz, és ellepett a medvesen csillogó moszat, a rengeteg csiga és a partra sodort fa törmelék. A hosszan elnyúló hullámdombok közt
3: A felhős ég alatt halványzölden tajtékozva húzódtak a hullámvölgyek, de amott, ahol a felhők a napot takarták, a vizeken bársonyos, fehér fénycsillag lett. Tonio Kröger köpenybe burkolva állt a szélben, és a hullámzajba elmerülten hallgatta ezt az örök, súlyos kábító zsivajt, amelyet úgy szeretett. Aztán megfordult és továbbment. A szárazföld irányába tartott, mezei ösvényeken haladt a magányban, és csak hamar befogadta őt a bükkerdő, amely hepehupásan húzódott jó messze a vidéken. Leült a mohába, egy fának támaszkodva úgy, hogy a törzsek közt a tengerből egy csíkot láthatott. Varjak szálltak a fák koronái fölött, rekedten, siváron is elveszetten. Térdén könyvet tartott, de egy sort sem olvasott belőle. Élvezte ezt a mélységes révületet, ezt a szabad lebegést tér és idő felett, és csak néha érzett olyasmit, mintha szívén fájdalom vonaglana át. A vágy és a bánat rövid, metsző kínja, amelynek nevét és eredetét tudakolni túlságosan rest és kábult volt. Így telt el számos nap. Nem tudta volna megmondani mennyi, és nem is vágyott tudni. Azután jött egy nap, amikor történt valami. Történt pedig fényes nappal, emberek jelenlétében. És Tonio Kröger még csak nem is lepődött meg rajta valami nagyon. Ennek a napnak mindjárt a kezdete ünnepélyesen és elbájolóan alakult. Eddig több napon át szomorú, esős idő volt. Most azonban, mint egy halványkék sejemkárpit, ragyogó tisztán feszült az égbolt a tenger és a szárazföld felé, és vörös meg aranycsillogású felhőkkel keresztezve és körülvéve méltóságosan emelkedett a naptányér a villogva bodrosodó tengerszín fölé, amely szinte reszketett és izzott. Így hajnalodott, és Tonio Kröger boldog zavarodottsággal kapta magára a ruháit. Mindenki mást megelőzve megreggelizett lent a verandán, azután a deszkából rót kis fürdőháztól jó darabon kiúszott a tengerszorosba. Majd egy óra hosszat sétált a strandon. Amikor visszatért, több omnibuszformájú kocsit látott a szálló előtt, és az ebédlőből kipillantva észrevette, hogy a szomszédos társalgóban, ahol a zongora áll, valamint a verandán és az előtte levő teraszon sok ember ül kerekasztalok körül. Kispolgári módon öltözött uraságok jókedvű beszélgetés közben söröznek és vajas kenyereznek. Egész családok, öregek, fiatalok, sőt néhány gyerek is.
5: Kik ezek?
11: Vendégek. Kirándulók és báli vendégek Helsingörből. Isten őrizzen tőlük. Ma éjszaka futsz az alvásnak. Tánc lesz, tánc és muzsika, és félő, hogy soká fog tartani. Valami baráti társaság kirándulása a zöldbe, tánccal egybekötve. Szóval valami egyleti dolog, vagy ilyesmi. Itt vannak, és élvezik a szép időt. Kijöttek csónakon, meg kocsin, és most reggeliznek. Később még nagyobb sétát tesznek a szárazföldön, de estére visszajönnek. Akkor kezdődik a táncmulatság itt a teremben. Fene megette. Szemünket se fogjuk lehújni.
5: Nem árt egy kis változatot.

0: Egyszer csak ez történt. Hans Hansen és Ingeborg Holm keresztül ment a termen. Tónió Krüger a fürdő és a siető séta után jóleső bágyadtsággal hevert a karosszékben, és pirított kenyéren füstölt lazacot evett. A veranda és a tenger felé fordulva ült. Egyszerre kitárult az ajtó, és kézen fogva bejöttek ők ketten, bandukolva, sietség nélkül. Ingeborg, a szőke Inge, világos ruhában volt, amilyet Knack úrnál a táncúrán szokott viselni. Könnyű, virágos szoknyája bokájáig ért, a vállán széles, fehér tülgallért viselt hegyes kivágással, amely födetlenül hagyta lágy, hajlékony nyakát. Kalapját bokba kötött szalagján a karjára akasztva himbálta. Valamicskét talán megnőtt azóta, csodás hajfonatát most fejére csavarva viselte. Hans Hansen ellenben hajszára régi volt. Matróz szabású, aranygombos felöltőjét viselte, vállát és hátát eltakarta a széles, kék zubbony gallér. Rövid szalagos matróz sapkáját hanyagulógatta a kezében. Ingeborg keskeny meccésű szemével oldalvást nézett. Talán kissé teszélyezte a sok falatozó ember, aki mind rábámult. Hans Hansen ellenben most egyenest és mindenkivel dacolva a reggelizők asztala felé fordult, és acélkék szemével sorba mustrálta egyiket a másik után, kihívóan és némi megvetéssel. Még Ingeborg kezét is eleresztette, és a sapkát egyre erősebben lóbálta, hogy mutassa, micsoda legény a talpán. Így vonult el a pár, háttérben a szeliden kéklő tengerrel, Tónió Krüger tekintete előtt. Hosszában mentek végig a termen, és a szemközti ajtón át eltűntek a zongoraszobában. Ez délelőtt 11:30-kor történt, és mialatt még a fürdővendégek javában reggeliztek, a szomszéd teremből és a verandáról fölkerekedett a társaság, és anélkül, hogy bárki is betette volna a lábát az ebédlőbe, az útba eső mellékajtón át elhagyta a hotelt. Hallatszott kintről, ahogy nevetve és tréfálkozva megszállják a kocsikat, ahogy egyik fogat a másik után csikorogva elindul az országúton, és tovább görbül.
1: Szóval visszajönnek?
2: Vissza hát, elég baj az nekünk. Zenét rendeltek, és képzelje, én itt alszom a nagy terem fölött.
1: Nem árt egy kis változatosság.
0: A napját, úgy mint a többit, a strandon meg az erdőben töltötte el, a térdén egy könyvet tartott, és a napba hunyorgott. Csak egy gondolatot hányt vetett. Azt, hogy vissza fognak jönni, és a nagy teremben táncmulatságot tartanak. Egyebet sem tett, mint hogy ennek örült. Olyan aggodalmas és szorongó örömmel, amilyenben hosszú, halott éveken át nem volt része. Aznap korábban volt ebéd, mint máskor, és korábban is vacsoráztak a zongoraszobában, mert a nagy teremben már megkezdték az előkészületeket a bárra. Ünnepélyesen rendbe hoztak mindent. Minden jel arra mutatott, hogy a táncesté fényes lesz. Azután, mikor már sötét volt, és Tónió Krüger a szobájában ült, az országúton és a házban megint elevenség támadt. Most a kis zenekar indulóba kezdett. Tompán és ütemesen csendült fel a muzsika. Tónió Krüger egy kis ideig csendben hallgatózott, de amikor hallotta, hogy az induló ütem keringőbe csap át, fölszedelőzködött és nesztelenül kisurrant a szobájából. A veranda üres volt. A lámpák itt nem égtek, de a nyitott üvegajtón át be lehetett látni a terembe,

0: Hámzó körökben keringtek a párok egymás körül, míg mások karonfogva sétáltak a teremben. Nem voltak báliasan öltözve, hanem mint ahogy nyári vasárnapon a szabadban szokás. A gavallérok kisvárosi szabású öltönyén meglátszott, hogy egész héten át kimérték. A fiatal leányok világos, könnyű ruháinak övében mezei virágcsokor díszlett. Néhány gyerek is volt a táncteremben. Ezek a maguk módján még akkor is táncoltak, amikor a zene szünetelt. A fiatal párt, amelyik aznap fényes délben elhaladt előtte, most ott látta megint. És szinte megijedt az örömtől, amikor mindkettőjüket majdnem egyszerre észrevette. Tonio Krüger nézte őket. A két lényt, akik miatt régen te szerelmi gyötrelme volt. Ők azok. Hans és Ingeborg. Ők voltak. Nem annyira egyes ismertető jelek és a ruházat hasonlósága folytán, mint inkább az azonos faj és típus erejénél fogva. Mert ahhoz a világos acélkékszemű és szőkehajú emberfajtához tartoztak, amelynek látása a tisztaság, zavartalan derű, és ugyanakkor a büszke és egyszerű, megközelíthetetlen ridegség képzetét idézte föl. Nézte őket, nézte Hans Hansent, ahogy ott állt matróz ruhában, ugyanoly hegykén és derekasan, mint valaha. Válban szélesen, csípőben keskenyen. Nézte Ingeborgot, ahogy pajkosan kacagva oldalvást hajtotta a fejét, és a kezét, az ő nem éppen keskeny, nem éppen finom kislány kezét, azzal a bizonyos mozdulattal a tarkójához vitte úgy, hogy ruhájának könnyű ujja a könyökéig visszacsúszott. És egyszerre Tonio Krüger szívét megrázta a honvágy, és fájdalmában önkéntelenül visszahúzódott a sötétbe, hogy arca vonaglását ne lássa senki.
1: Hogy én titeket elfeledtelek volna? Nem. Soha. Téged sem, Hans. Téged sem, szőke Inge. Hiszen ti értetek dolgoztam, és hogyha tapsot kaptam, titokban körülnéztem, ti részt vesztek-e benne. Elolvastad-e a Don Carlost, ahogyan akkor a kertajtótoknál ígérted, Hans Hansen? Ne tedd. Nem kívánom már tőled. Mi közöd neked a királyhoz, aki sír, mert egyedül van. Sose homályos is te el világító kék szemedet. Ne tedd dőrén álmataggá azzal, hogy versekbe és melankóliába merezted. Ha olyan lehetnék, mint te vagy, de jó lenne újra kezdeni. Felnőni hozzád hasonlóvá. Jóra való, vidám és egyszerű, szabályszerű és rendes emberré, aki egyetértésben van Istennel és a világgal, akit szeretnek az ártalmatlanok és boldogok. Feleségül venni téged, Ingeborg Holm, hogy olyan fiam lehessen, mint te vagy, Hans Hansen. A megismerés átkától és a teremtés kínjától mentesen élni, érezni, létezni boldog közönségességben. Újra kezdeni. De hát nem érne semmit. Ugyanúgy lenne megint minden. Minden úgy történne ismét, ahogy történt. Mert vannak, akik szükségszerűen tévútra jutnak, mivel számukra egyáltalán nincs is igaz ösvény.
0: Most egyszerre mégiscsak figyelmessé lettek a teremben levők, az üvegajtó mögött

0: kereskedőre, és nem egy csinos, fölhevült arcoskából idegen, fürkésző pillantások érték. De ő mégsem mozdult a helyéről. Ingeborg és Hans majdnem egyidejűleg súrolták őt tekintetükkel, melyben tökéletes közöny volt, már majdnem megvetés. Hirtelen azonban arra eszmélt, hogy valahonnét hozzáhatolt egy pillantás, és megpihent rajta. Fejét arra fordította, és szeme tüstént összeakadt azzal a szemmel, melynek sugarát megérezte magán. Nem messze tőle állt egy leány, sápadt, keskeny és finom arcú teremtés, akit már előbb is észrevett. Ez keveset táncolt, a gavallérok nemigen sürgölődtek körülötte, és Tónió Krüger látta, hogy hervatagon, zárt ajakkal egyedül üldögél a fal mellett. Most is magánosan állt. Habos fehér ruhában volt, mint a többi lány, de ruhájának átlátszó kelméje alul csupasz vállai hegyesen és szegényen ütköztek ki. Sovány nyaka a hitvány vállak közt oly mélyre süppedve ült, hogy a szótlan lány egy kissé nyomorégnak tűnt fel. Vékony, bálikesztyűs kezeit úgy tartotta lapos melle elé, hogy új hegyei csak nem érintkeztek. Lehajtott fővel alulról vetette fel Tónió Krügerre nedves, fekete szemeit. Tónió Krüger elfordult. Itt ült egészen közel hozzá Hans és Ingeborg. Elképzelte, hogy mit mondhatna nekik, de nem tudta rászánni magát. Úgy van most is, gondolta, mint mindig. Nem felelnének, idegenkedve hallgatnák, amit mond. Mert nem azt a nyelvet beszélik, amit ő beszél. Úgy látszott, hogy a tánc újból fog kezdődni. Négy-négy pár karréba állt. Rémes visszaemlékezés szöktette Tónió Krüger arcába a vért. Francia négyes. Párok hajlongva lejtettek keresztül kasul a teremben. Ingeborg Holm szorosan Tónió Krüger előtt táncolt abban a karréban, mely közvetlen az üvegajtó mellett keringett. Ide-oda hajlongott, hol előre, hol hátra lépett és fordult. Tónió Krügerhez eljutott valami illatfaszlány a hajából, vagy ruhájának könnyű kelméjéből, és ő behunyta a szemét a régtől ismert érzés hatalmában, amelynek páráját és szűzi varázsát az utóbbi napok során lágyan érzékelte, és amely minduntalan édes gyötrelemmel töltötte el. Mi volt ez? Vágy? Gyöngéd epekedés? Irítség? Önmegvetés?
1: Mouline des dames!
2: Nevettél, szőke Inge. Ki nevettél, amikor Moulinét táncoltam, és oly csúfos kudarcot vallottam? És ki nevetnél talán most is, amikor már afféle híres ember lett belőlem? Persze, hogy nevetné. És háromszor is igazad lenne. És ha én és senki más alkottam volna meg mind a 9 szimfóniát, és a világ mint akarat és képzetet, és az utolsó ítéletet ráadásul, akkor is igazad lenne abban, hogy kinevetsz. Szeretnék aludni, de neked kell a tánc. Aludni szeretnél. Egyszerűen és teljesen átadni magad az érzelemnek, amely édesen és lustán önmagában tesped, és nem kénytelen cselekedni, táncba lendülni. És táncolnod kell mégis. Táncolnod nehéz és veszélyes késtáncát a művészetnek. Úgy, hogy egészen sohasem feledkezhetsz meg arról a lealázó fonákságról, hogy táncolni vagy kénytelen, amikor a szíved
0: egyszerre bolond és féktelen mozgásba lendült az egész. A kárrék felbomlottak, szögdelve, sikamolva kavargott a báli sereg. A négyest gyors polka fejezte be. A zene űrjöngő sebes ütemére, szeles sasszé léptekben egymáson túlrohanva, kurta, kifulladt kacajok közrepültek a párok. Az egyik pár az általános hajszasodrában errefelé szállított. A lánynak sápat, finom arca volt és sovány, túl magas válla. És hirtelen ott Tónió Kröger előtt megtorpant, kisiklott és fölborult valami. A sápat leány esett össze. Oly erősen és keményen bukott fel, hogy szinte veszélyben forgott, és vele együtt a gavallírja is. Ez úgy látszik, oly durva, fájdalmas ütés szenvedett, hogy egészen megfeledkezett táncos nőjéről. Félig föltápászkodva, arcfintorok közt kezdte dörzsölni kezével a térdét. A leány pedig nyilván az eséstől kábultan még ott feküdt a padlón. Tónió Kröger előlépett, gyöngéden megfogta a karját és fölemelte. Agyonhajszoltan, zavarodottan és boldogtalanul nézett föl rá a leány. És sovány arcocskáját hirtelen halványpirosság futotta el.
3: Tak, omange tak.
2: Ne táncoljon többet, kisasszony.
0: Azután megint őket kereste a szemével. Hans és Ingeborg után nézett. Majd fogta magát, elhagyta a verandát és a bált, s fölment a szobájába. Kábult volt a mulatságtól, amelyben nem is vett részt, és fáradt a féltékenységtől. Mint régen. Egészen úgy volt, mint régen. Kihevült arccal állt az imént a sötét sarokban, fájó szívvel.
2: Miattatok, fisszőkék, elevenek, boldogok. Most kellene, hogy jöjjön valaki. Ingeborgnak kellene jönnie. Észre kellene vennie, hogy elmentem. Titokban utánam kellene jönnie, a kezét a vállamra tenni, és így szólni. Jöjj be hozzám, örülj, szeretlek.
0: Kirekesztve és reménytelenül állt egy leeresztett zsalugáter előtt, Tónió mégis boldog volt, mert élt a szíve. Levetkőzött, lefeküdt, eloltotta a lámpát. Két nevet suttogott a párnájába. Azt a néhány szűzies északi szótagot, ami számára a szeretet, a szenvedés, a boldogság voltaképpen és eredeti formáját, az életet, az együgyű és bensőséges érzést, lelkének hazáját jelentette, és zokogott a bánattól és a honvágytól.
4: Az Ingeborg.
0: Körötte csend volt és sötét, de tompultan ringva szűrődött fel hozzá az élet édes, triviális keringő dalma.
5: A közönségesség gyönyöre.

Tonio Kröger fönt északon ült, és levelet írt barátnőjének, Lizaveta Ivanovnának, úgy, ahogyan megígérte. Drága Lizaveta, ott Len Arkádiában, ahová nem sokára visszakerülök. Itt van magának valami levélféle, de alkalmasint csalódni fog, mert kissé általánosságokban fogok mozogni. Nem, mintha nem lenne mesélni valóm, mintha nem éltem volna át egyet-mást a magam módján. Otthon a szülővárosomban még le is akartak tartóztatni, de arról majd szóban. Mostanában úgy vagyok, hogy jobb szeretek jószerével valami általánosságot mondani, ahelyett, hogy történeteket mesélnék. Tudja-e még Lizaveta, hogy maga engem egyszer polgárnak, eltévedt polgárnak nevezett? Abban az órában mondta ezt, amikor én maga előtt véletlenül elejtett másféle vallomások csábítására szerelmet vallottam annak, amit úgy neveznek élet. És most kérdem magamtól, tudta-e maga valójában, mennyire rátalált akkor az igazságra? Mennyire egy és ugyanaz az én polgár voltam, meg az úgynevezett életszerelm? Mostani utam alkalmat adott, hogy ezen elgondolkozzam. Apám, mint tudja, északi természet volt, szemlélődő, alapos, a puritánsági kifogástalan és hajlamos a mélabúra. Anyám határozatlanul egzotikus vérségű, szép, érzéki, gyermetegasszony volt, másfelől könnyelmű és szenvedélyes, csupa impulzív léhaság. Kétségtelen, hogy ez a vérkeverék rendkívüli lehetőségeket és rendkívüli veszélyeket rejtett magában. Az eredmény ez volt, egy polgár, aki eltévedt a művészetben, egy bohém, akit honvágy gyötör egy jó gyerekszoba után, egy művész, kinek rossz a lelkiismerete. Mert hiszen a polgári lelkiismeretem az, amely minden művészkedésem, minden rendkívüliségem és minden zseniálitásom mélyén valami nagyon kétértelmű, pogány és gyanús jellemvonás sejtett, aminek köszönhetem szerelmes vonzódásomat az együgyűség, jóravalóság, a kellemes átlag, a tisztes középszerűség iránt. Két világ közt állok, egyikben sem vagyok otthon. Épp ezért kissé nehéz a sorsom. Maguk művészek polgárnak neveznek, a polgárok pedig kísértésbe esnek, hogy lefüleljenek. Nem tudom, melyik keservesebben sértő. A polgárok ostobák, ti szépségimádók viszont, akik engem flegmatikusnak és vágytalannak szittok. Gondoljátok meg, hogy van egy mély, eredendő és végzettől rendelt művész sors, hogy aki ennek részese, az semmit sem tart oly édesnek és kívánatosnak, mint a közönségesség gyönyörét. Én bámulom a büszkéket és hidegeket, akik a nagy, a démoni szépség ösvényeim kalandoznak, és megvetik az embereket, de nem irigylem őket. És ha valami képes az irodalmárból költőt fejleszteni, az én polgári vonzódásom az emberi, az eleven, a közönséges dolgokhoz képes rá. Minden melegség, minden jóság, minden humor ebből származik. És nekem szinte úgy tetszik, hogy ez az a szeretet, amelyről írva vagyon, hogy akit eltölt, emberek és angyalok nyelvén tud szólani, de akikből hiányzik, a zengő érc és pengő cimbalom csupán. Amit eddig csináltam, az mind semmi. Nem sok. Annyi, mint semmi. Fogok jobbat alkotni, Lizaveta, megígérem. Mialatt írok, felzúg hozzám a tenger, és én behúnyom a szemem. Tekintetem egy meg nem született világot, egy árnyékvilágot lát, amely még elrendezésre, kialakításra vár. Emberi alakok árnyai nyüzsögnek előttem, integetnek, hogy varázsoljam el és váltsam meg őket.
tragikus alakok és nevetségesek, meg olyanok, akik mind a két félék egyszerre. És én nagyon vonzódom hozzájuk. De a legmélyebb és leglappangóbb szerelmem a szőkéket és kékszeműeket, a derűs eleveneket, a boldogokat, a szeretetre méltókat és közönségeseket rajongja körül. Ne becsmérelje ezt a szerelmet, Lizavéta. Jó ez, és termékeny. Vágyódás van benne, mélabús irigység, kis megvetés és tiszta, szeplőtlen boldogság.

0: Elhangzott Tónió Kröger. Thomas Mann elbeszélését Lányi Viktor fordítása alapján rádióra alkalmazta és rendezte Török Tamás. A szereposztása következő volt. Az író Mensáros László, Tónió Kröger, Csernák János. Közreműködött Dobák Lajos, Dunai Tamás, Forgács László, Györfi László, Hetés György, Sugár László. A zenét Horkai Rózsa állította össze. A felvételt Bán Péter és Váli Marian készítette. A rendező munkatársa Orbán Jenő, szerkesztő Kövesdi Zsuzsa.
1: A második befejező rész hangzott el. A hangjáték 1988-ban készült és utoljára 2000. június 7-én hangzott el a Magyar Rádióban. Műsorainkat újra meghallgathatják a mediaclick.hu internetes oldalon.

0: Kossuth Rádió Szombathelyen 93 MHz. Műsorajánló.
1: Magyar filmklasszikusok, ismeretterjesztő műsorok és a legkedveltebb régi magyar rajzfilm sorozatok az M1 műsorán.
2: Az Önök kérték műsorában nyáron is van mit ünnepelni. Csupa olyan felvétellel várjuk nézőinket, melyek egy-egy nyári évfordulóhoz köthetők. Televízió történeti érdekességek, zenei csemegék, legendás műsorrészletek, kedvenc előadóinkkal. Nosztalgiázzanak velünk!
3: Önök kérték! Hétköznap 15 óra 30 perckor. Zenés Önök kérték! Hétvégén 15 óra 40 perckor. A Dunán! Nyár 26. Hétfőtől szombatig 10 órától, vasárnap 6 óra 45 perctől. A Dunán.
0: Műsorajánlót hallottak.
4: Kedves hallgatóink, ma délben a Taksonyi Római Katolikus Templom harangja szól a Kossuth Rádióban. Taksony Pest vármegye déli részén a főváros közelében a Ráckevei Duna mellett fekszik. Nevét Taksony fejedelemről kapta, aki Árpád unokája és Géza fejedelem apja, tehát Szent István nagyapja volt. A település első ismert írásos említése 1281-ből származik, amikor Terra Toxum néven fordul elő. A török hódoltság idején a falu Árpádkori templomával együtt elpusztult. 1711-ben Baden-Württembergből érkeztek német telepesek. Ők először egy kisebb, majd a 18. század végén nagyobb templomot építettek. Mindkettőnek Szent Anna, Jézus nagyanyja lett a védőszentje. Taksonyt 1956-ban súlyos földrengés rázta meg, amelyben a templom megrongálódott. Helyette új templom épült 1958-ban Tóth János plébános idején. A modern épületet Árkai Bertalan tervezte, az ovális kupola Csonka Pál statikus alkotása. A keresztúti stációkat Újfalusi István plébános festette 1976 körül. Az orgonát Szigeti Kilián bencés szerzetes tervezte, és a budapesti Aquincum orgonagyár készítette 1988-ban. A torony nem épült meg, bár tervrajzai elkészültek, a harangok vasállványon függenek. Jelenleg 4 harang szolgál. A legrégebbi a Szent Tamás harang, amely 192 kilós és 1894-ben öntötte Vázer Ferenc. Az 1923-ban készült harangok a II. Világháborúban megsérültek, ezért 1955-ben Szlezák Rafael újra öntötte. A legnagyobb, a 350 kilós Szent Anna harang 1924-ben készült, de szintén megsérült. 1966-ban öntötte újra Ducsák István Őrszent Miklóson.

0: 12 óra 1 perc, köszöntöm hallgatóinkat. A hírszerkesztő Brieska Dániel, a Kossuth Rádió mikrofonjánál Szlotta Judit. Hajtóvadászat indult a berlini ámokfutó ellen. Egy iszlamista körökből ismert 21 éves férfi tegnap egy kis busszal a tömegbe hajtott a Pride felvonulás közelében a Tiergarten nevű parkban. Egy ember meghalt, 16 megsérült, többen életveszélyesen. Szemtanúk szerint ezután a sofőr kiszállt a buszból, és több embert megkéselt. A német fővárosban 100 000 ünnepeltek szombaton az LMBTQ közösség felvonulásán. Kedden találkozhat Washingtonban az amerikai és az ukrán elnök, írja a Reuters fehérházi forrásra hivatkozva. Donald Trump és Volodymyr Zelenszkij találkozójának tervét ukrán források is megerősítették, hozzátéve, hogy Kijev várja a hivatalos megkeresést. Újabb az ország légterét megsértő drónt lőtt le a román légierő a Fekete-tenger felett, Sulina térségében, jelentette be a román államfő. A pénteken és szombaton lelőtt drón után ez volt a harmadik, amelyet lelőttek Románia légterében. A vizsgálat szerint a péntek reggel lelőtt drón olyan eszköz volt, amelyet Oroszország használ az Ukrajna elleni háborúban. Franciaország délnyugati részén több mint 200 000 ember telepítettek ki az erdőtüzek miatt. 1500 katona segíti a tűzoltók munkáját. Az elmúlt 3 napban legalább 100 nagyobb épület és 140 lakóház égett le az ország egyik legjelentősebb turisztikai régiójában, az Atlanti-óceán partján. Korzika szigetén is több tűz pusztít napok óta, amelyeket nehezen tudnak eloltani. Spanyolországban már 8 tartományban küzdenek a lángokkal. Valencia tartományban meghalt egy idős férfi, 60 000 embernek el kellett hagynia otthonát. Itthon folytatódik a gazdasági és energetikai minisztériumhoz tartozó állami vállalatok átvilágítása, közölte a tárca vezetője közösségi oldalán. Kapitány István azt írta, egyenként, alaposan, minden esetben dokumentumok alapján vizsgálják meg a szerződéseket és a korábbi döntéseket, amit pedig feltártak, továbbítják az illetékes hatóságoknak. A balatonfüredi Windisch Laurát választották a 201. Anna Bál szépének. A győztes lány első udvarhölgye a debreceni Tollas Viktória, második udvarhölgye pedig saját testvére Windisch Regina lett. A Bál szépei a hagyományoknak megfelelően ma délelőtt a Kisfaludi színpadon találkoznak az érdeklődőkkel, majd sétakucsikáznak a városban. Ma rendezik a 41. Forma 1-es Magyar Nagydíjat. A tegnapi időmérő edzésen Lando Norris volt a leggyorsabb, így a McLaren brit pilótája indulhat az élről a mai futamon a Hungaroringen. A második és harmadik helyen a két Ferrari végzett, Lewis Hamilton és Charles Leclerc sorrendben. A délután 3 órakor kezdődő versenyt az M4 Sport élőben közvetíti. A futam miatt napközben erős forgalomra kell készülni az M3-as autópályán, Mogyoród térségében mindkét irányból, a 3-as főúton Kerepes környékén és a környező mellékutakon, jelentősebb torlódásokra, esetenként rendőri irányításra is számítani lehet. Sok lesz a napsütés, majd délután főképp délnyugaton lehetnek záporok, zivatarok. Nagy területen megélénkül, nyugaton megerősödik a szél. A zivatarokat viharos széllökések is kísérhetik. Napközben általában 29-35, este 23-28 fok várható. A Balaton 22, a Velencei tó 20 fokos. Híradással 13 órakor jelentkezünk legközelebb.
1: Ismét a Kossuth Rádió hullámhosszán, az archívum műsorából. Most következő műsorunk 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: Egy alkalommal túrára mentünk 1950-be, és a Dunán volt egy hajó, egy kerekes hajó, rettenetes nagy hullámokat vert maga mögött. Ez volt a Kőrös. Ezt a hajót már kivonták a forgalomból. A Tahi hídnál jöttünk le, és akkor összefogózkodva a Duna sodrával sodortattuk magunkat, és ez annyit jelentett akkor, hogy ezekkel a törékeny kis hajókkal, ha így összefogózkodva maradtunk volna, össze-vissza dobált volna bennünket, egymásra összetörtek volna a hajók, és hát mindenki tartott a hullámoktól, mert nem túlzok, ha azt mondom, hogy körülbelül egy méteres olyan hullámai voltak ennek a hajónak, ami ezeknek a kis lélekvesztőknek, ez egy olyan dolog, hogyha ültek benne, mert már akkor pihenő helyzetben voltunk, mert csurogtunk lefelé, beszélgettünk, énekeltünk, és én akkor azt mondtam ott, mint 14 éves gyerek, hogy Szent Jupát segíts.
1: És Jupát segített Vajda Vilmosnak, mert ő azoknak segít, akik hisznek benne. Óvta Fanándort és Gály Józsefet, amikor körbe vitorlázták a földet. Tóth Antalt, aki vendéglőjét nevezte el róla, s akinek asztalánál a többszörös világbajnok Vaskuti István emlékezett a nagy szentre. Dalszövegekre ihlette Bella Sára kajakost férjével Cselajossal. De Parti János, a kenusok első olimpiai győztese is, a szent rendkívüliségéről dalolt. Minden bizonnyal ő egyengette az oly sikeres Wichmann Tamás útjait, hiszen gitárját pengetve Jupáthoz fohászkodott ő is. Mert Jupáthoz lehet fohászkodni. Nélküle átvészelhetetlenek az őszi téri alapozások, amikor nincsen vizitúra és komolyabb verseny. De segít térdet zsibbasztó nyári edzéseken, no meg egy-egy szép, ám hosszúnak nem mondható szerelmi kapcsolat beteljesülésében. Ő ugyanis mindent megért, hiszen ő is esendő, emberi. Emlékét éveken át ápolták azok, akik most megszólalnak.
2: Sokan megkérdezték tőlünk, úgy során is, és érdekes módon itthon is, hogy ki a Szent Jupát. Azt, hogy Ausztráliában, vagy Dél-Afrikában, Dél-Amerikában nem tudják, ez elég logikus, ugyanis ez egy teljesen saját magyar kenus védőszent. Elmagyaráztuk, hogy a Szent Jupát az egy... A Szent Lapát elnevezésből származó, egyébként megszemélyesült védőszent, aki úgy néz ki, mint egy kalóz, félszemű, féllábú, tetovált kezű, ekkora nagy bicepszel, és ha lehet olyan kultúrát módon Lilium Tipro, ahogy ezt még megengedhetjük, neki, szentnek szabad. Egyébként neki se szabadna. De érdekes módon itthon is keresték, kutatták, és amikor hazajöttünk, akkor nekünk szegezték a kérdést nagyon sokan, hogy ki a Szent Jupát.
3: Éjjel-éjjel Szent Jupát.
4: A vendéglőm 9 éve nyílt, és nagyon sokat gondolkodtam rajta tényleg, hogy mi legyen a neve, illetve nem is igazából gondolkodtam rajta, mert már nagyon régóta bennem volt, hogy Szent Jupát lesz a neve, csak egyáltalán a bátorság, hogy van-e nekem jogom ahhoz, hogy az én étteremnek a neve Szent Jupát legyen. Beszéltem is egy-két régi sportársammal, és mondták, hogy igen, ez egy nagyon jó névválasztás lesz, és valóban az idő engem igazolt, és nagyon sokszor találkozom itt a régi sportársaimmal, akikkel nagyon sok sikert megéltünk, és természetesen ebbe voltak az kudarcok is, és én mindig nagyon szívesen látom ezeket a srácokat, akikhez azt hiszem egy nagyon jó barátság is köt. Talán nosztalgia volt a dologba, és abba bíztam, hogy aki tudja, hogy ki is ez a Szent Jupát, az ide fog jönni, és a rendkívül sok munka mellett azért az embernek, ha máshol nem is, de itt azért lesz lehetősége találkozni a srácokkal, akikkel gyakorlatilag 12 éves kor óta együtt nőtt föl.
5: Én Antival körülbelül egy idős vagyok, bár nem egy klubba kezdtünk, tehát én tulajdonképp egy más, de hasonló megközelítésbe kerültem kapcsolatba a Szent Jupáttal, és elmondhatom azt, hogy érdekelt ez a téma már később. Tehát gyerekként én is hasonlóképpen ismerkedtem meg a dologgal, hát azt hiszem, hogy tényleg egy 10-11 éves gyerek úgy hiszi is, meg nem is, de végülis ez bármilyen, talán hasonlítható, egy akár egy vallás, vagy nem megfogható kérdések, mert a gyerek részéről ez olyan hisz is, meg nem is, majd meggyőződik róla, majd megtudja, és így tovább. Most később már azért érettebb fejjel én elmondhatom, hogy ez egy valódi történet, ez valóban az 50-es években egy nagyon közismert és jó versenyző, a Vajda József megálmodta. Tehát ez igaz, ez megálmodta, és ő rajta segített Jupát, Ez úgy történt, hogy egy nagyon nehéz versenye volt neki, fönt a Szentendrészigetnél, és egy olyan ellenfele volt, akit soha nem tudott megverni, legyőzni. És akkor sikerült neki legyőzni, de valami egészen valószínűleg módon, és nagyon kora tavasz időt, ilyen március, és a József bement a Dunába derékig, úgy, ahogy volt ruhástól, és fölemelte a karjait, és fohászkodott, és hálát adott, hogy Juppát tudtam, hogy segíteni fogsz. Köszönöm, Juppát, atyám, hogy segítettél. És egy klasszikus, ilyen, azt lehet mondani, ilyen misztériumjáték alakult ki az egész körül, tehát volt egy megálmodás, volt egy megjelenés, voltak csodák, és gyakorlatilag akkor ez a kenus közösség, ez kialakított egy kultuszt a Szent Juppátnak.
0: Az unokatestvérem Vajda József nagyon neves kenus volt, sajnos tavaly temettük 61 néhány éves korában. Nagyon humoros ember volt, és egy izmos férfi volt, tehát egy olyan vezéregyéniség megtestesítette egy őszi-téli nyugalmas alkalommal a Szent Juppátot. Nagyon erős felsőtesttel, széles vállakkal, karcsú csípővel, igen erős melli és kalizomzattal, nagyon erős nyakkal, és egy nagyon rövid, sörétes, régen volt a háború előtt divat, ez a raphaj, hogy ilyen tüskés és végül a kupaszságba ment át. Mindezt egy római arc karakterrel, egy előreugró homlokkal, azt követő orvonallal, tehát nem volt egy csúnya arcvonalú férfi, de nagyon markáns volt. Az arcának egyik felére egy raktapasszal jelezte, hogy ott valami sérülés érte, a másikon pedig borosta volt. A karjára tetováltva mintázott egy kettős keresztet, a hármas halommal, a másikra pedig egy szívet, egy hölgyel, egy ilyen sellőszerű hölgyel. A Juppát alsó része, tehát nagyon karcsú csípője volt, mint általában a kenusoknak, és a kajakosoknak is, egy nagyon erős lábat tervezett, de csak egy lábat. Ennek a lábán egy ilyen kalózcsizmát rajzolt, ami tért fölé ért, és egy csukjaszerű végződésben ért véget. A másik lábát pedig nagyon érdekes és nagyon merész módon fél lábra tervezte, úgy, hogy térdből hiányzott a láb, és a műlába nem a mai modern protéziseknek megfelelően egy karcsú lábformát követett, hanem egyszerűen egy tuskólábat, ami egyetlen fából állt, és egy nagy gumi volt a végén.
5: Ezen komoly viták vannak, és ezek teoretikus viták, hogy melyik lába volt faláb. Tehát a kenusoknak hát ez a térdelő pozíció azért mondjuk egy olyan fél nap után némi zsibbadást éreznek a térdükbe. Tehát a Juppátnál ez abszolút nem probléma, mert a falábbal azt ő bírta nagyon. De itt a jobbosok, tehát a kenu az egy oldalon törték, tehát vannak jobbosok, meg balosok. Na most a jobbosok állítják, hogy a jobb lába volt faláb. A balosok azok esküsznek rá, hogy a bal lába volt. Tehát ez egy jellegzetes dolog. Az 50-es években ki tudta, hogy azért a Juppátnak egy nagyon spéci falába van, rá volt írva, hogy Made in USA. Tehát ez ott készült a falába. Gyakran ábrázolták úgy, hogy az egyik kezében egy ilyen kis kancsót tartott, amivel rá volt írva, hogy tiszta szesz. Általában hát egy néhány tetoválás volt elhelyezve rajta ilyen horgonyokkal, meg nem is tudom, még ilyen női ilyen sellő figurák az iszletosan feszülő bicepszén.
4: A nők. Ezt egyszer mindenkor a tudomások, mind általában kenusok, mert mi, ugye mondja a nóta is, hogy mi szépek vagyunk és okosak, a legszebbek az emberek között.
3: Mi kenusok, fiai a falábú szentnek, szépek vagyunk az emberek között a legszebbek.
6: Bájosok vagyunk, mint a Juppát körül rajzó angyalok, és okosok, arcunk a büszkeségtől ragyog.
3: Juppát, Juppát, kenus Juppát, adjál nekünk szép lányokat, spiát.
0: És annyira elterjedt ez a Juppát kultusz, hogy a kenusok védőszentje, és hát mindenek kenusa, hogy elterjedt az is, hogy a falába azért alakult így a Juppátnak, mert egy hosszú távú kenuversenyen, egy 10 000 méteres kenuversenyen elvesztette az öldöklő küzdelembe, mert akkor még olyan szabályok voltak, hogy lehetett egymás mellett haladni, és az egyik kenus a másik kenusnak, ez volt ugye a Juppát, mert ez is kenuzott valamikor, hajdanában, mikor még nem volt szent, levágták és elvesztette a lábát, és ezért kapott egy ilyen falábat. Hát kérem szépen, így nézett ki a Szent Juppát, és mivel hát szent volt, a glóriát egy nagy sárga, ahogy ezt a szenteknél is megmintázzák, és a klasszikus festők és bárhol a szenteket megjelentetik, egy nagy sárga glória őveszte.
5: Tulajdonképpen a kortársak, a résztvevők alakították ezt ki, és a Bella Sári, aki a cselesnek a felesége, is kajakozott abban az időben az építőkbe, és egy keramikus művész, tehát ő készített először rajzokat, és ő készítette ezeket a kerámia szobrokat, egy java részét is, de igazából a szakosztályokban önnek a saját elképzelését azért megvalósította. Tehát nem voltak ezek teljesen sematikusak. Az alapfigura, azt mindenki tudta, hogy miről van szó, és az világos volt, de mindenki a saját elképzelésével egy kicsit még formát alakított rajta. Tehát nem teljesen sematikus figura. Én nekem van otthon Jupát szobrom, én ápolgatom, letörlöm róla a port, és minden klubban volt, és mi klubunkban is az építőkben az a probléma, hogy egy hatalmas, közel egy méter magas Jupát szobor volt, és hát nyilvánvalóan valamelyik tagunk egyszerűen ellopta, hazavittet.

0: Később a válogatott keretbe is az én unokatestvéremmel, Vajda Józseffel bekerült. Ott tovább fokozódott ennek a jupát kultusznak a nimbusza, és nagyon felértékelődött, mivel nagyon sok olyan neveles kenus és más klubbeli kenus, mint dr. Parti János, aki szintén a kenus sportnak egy csillaga, és még nagyon sokan fogadták el, és emelték, és magasztalták ezt a, úgy mondjam, jupát tiszteletet, és ezt a jupát szektát.
1: Szent Jupát rejtélyes módon került elő a történelemben, mert ismertek a régészek egy Szent Hiapatosz nevezetű hajózást védő szentet valahol Görögországban. Na most a Vajda József, hogy a Rákosi börtönben eltöltött éve alatt hogyan találta ki ezt a Szent Hiapatoszt a kenosok védőszentjének, ez egy rejtély. Mindenesetre a képet, amit megrajzolt egy asztalabrosz nagyságú papíron, azt tiszteltük évtizedeken át, és egy kicsit így mondanám, hogy vele éreztünk.
2: Korány alatt a Szentendrei szigeten volt például egy kőkereszt, oda jártak föl miséket tartani. Ott fohászkodtak, nótákat énekeltek, tehát kenus dalokat, ilyen fohászkodó dalokat szereztek, általában ismert zeneművekre, általában jó, könnyen énekelhető dallamokra, de a szöveg azt ők költötték, ők alakították ki, és ez rohamosan elterjedt ebbe a körbe.
3: Annak idején, az 50-es évek elején Lilafüreden voltak versenyek, és oda autóbusszal utaztunk, és össze voltunk zárva, beszélgettünk, meg énekelgettünk, és akkor már Szent Jupát megszületett, és hát egy ilyen út az akkori buszokkal 3-4 óráig tartott oda is, meg vissza, és tehát 8 óra alatt volt lehetőségünk különféle szövegeket összeállítani.
4: És készültek a Helsinki olimpiára, onnan jöttek a fődallamok. Mert a Parti doktor, akkor még nem volt doktor, még egyetemista volt, nagyon vidám kedvű gyerek volt, és mindjárt azt hiszem 3 nótát is írt, és hát az egyik ugye adott volt, azt hiszem a finn himnusz, ez a Jupát atyánk, te nagy fejű, légy ma is a vezérünk. Ha jól gondolom, ez a finn himnusznak az eleje. Na erre mi is vérszemet kaptunk Cseh Lajossal, aki akkor már nekem még nem egészen, de már majdnem udvarolt, mert ez 52-ben volt, mi meg úgy 54-be kerültünk össze. Na akkor nagy hangversenyrajongók voltunk, és hát az öröm óda. Hát erre persze írtunk egy nagyszerű himnuszt, és szerintem, ne sértődjön meg a Parti doktor, de ez lett a legismertebb. Jupát atyánk, szállj le hozzánk, védd meg kenus népedet, üzz el minden versenybírót, versenyeztünk eleget. Falábaddal bunkózzad le a szakosztályvezetőt, versenyezni ne engedjél más, csupán csak az edzőt. S ha ezek már kipusztultak, miénk lesz a félvilág, ragyogjon a fejed körül, fényesebben a glóriád, mit nekünk a

0: Amikor itt Szentendréről, meg Kisorosziból jött a társaság lefelé egy vasárnap délutánonként, és akkoriban még valahogy folyt a Duna, én nem tudom. És akkor csak jöttünk, hogy este csónakház bezárásig leérjünk, és hát persze mindenki előadott valamit, énekelgettünk ottan, és hát persze erre mindig készültünk, hogy jaj, valami újjal meglepni a tömegeket. Volt a Mozart altató dalra, a funikuláréra, sőt, még Twist is volt. Az úgy szólt, hogy Szent Jupát falába, bükkfából van csinálva, belülről végig üres a jó bükkfal, nem zsibbad a Jupát lába, Jupát, Jupát, ó, Kenus Jupát.
1: 1961-ben kezdtem el kenuszni, már úgy kenus edzésre járni, és az MHS volt a Margit-szigeti Sirály csónakház, ami mind a mai napig áll, csak az most lassan már a funkcióját nem a sporták, hanem egyéb tevékenység tölti ki, vagy be. A lényeg az, hogy ott már volt ilyen Szent Jupán szobor, és hát persze bennünket is kíváncsian, illetve hát furdalt a kíváncsiság, és foglalkoztatott az a dolog, hogy hát miről is van szó. És aztán jártunk túrázni, és különböző dalokat tanultunk meg Szent Jupántól. Ról. És akkor aztán az eredetével is tisztába lettünk, és teljesen, hogy is mondjam, hitbuzgó Szent Jupát hívőkké váltunk. Ezek mind ilyen mesés, és egy kicsit humoros, egy kicsit az életből vett, teljesen hétköznapi dolgok, amik foglalkoztatják egy tizenéves lelki világát. És ez teljesen bele is illett az akkori világképünkbe.
2: Mi ehhez a szenthez fohászkodtunk, aki bármilyen helyzetbe föltalálta magát, amit bármit túl tudott élni, és minket is abba segített, hogy miután a kajakenu az egy, a kenu, az egy természetben történő sport, tehát az ember elment 20-30 kilométer, hát ott nem volt semmi, tehát ott jött egy vihar, vagy valami, vagy mínusz volt, vagy hóesés. A Jupát Tatyánk az ilyenkor megsegített. Vagy egy versenyen, hogy most egy sort idézek, tehát hogy verseny közben, amikor a lapát megkövesült szarban áll, általában ezeket a nótákban elég plasztikusan próbáltuk kifejezni a szituációt, hát akkor segít Szent Jupát. Ez egy megkülönböztető és összetartó ereje volt ennek a közösségnek. Ez a társaság, ez összetart, és meg tudta különböztetni magát, hogy ők különbek, hiszen nekik van egy szentjük, aki figyel rájuk, aki védi őket, akire lehet számítani, hogy segít, és hát mi tulajdonképpen ennek a közepébe csöppentünk bele.
3: Annyira terjedve a kultusz, hogy az edzőtáborokban, a külföldi utakon, amikor már bekövetkezett a sportágnál, hogy tengeren túlra is utaztak, egyfajta felavatásokat végeztek, és minden olyan versenyzőt, legyen az akkor már világbajnoki, vagy olimpiai érmes, vagy talán bajnok, nagyon kemény avatási szertartásnak vetették alá. A beavatás a főpap jelenlétében a szekrestyés szerebabrálásával nagyon szigorú, már felavatott testőrökkel, amelyeket nem is testőröknek neveztek akkor, pribékekkel, az edzőtábor egyik estéjén, teljes kosztümben, lepedőkbe felöltözve, gyertyafény mellett, sötétben, a főpap kiosztotta azt, hogy bocsánat a vallás hívőktől, penitenciát, amit el kellett végeznie az avatottnak. Volt, akinek el kellett tűrnie a jelenlévő valamennyi kemény, nagy farizomra mért ütését, ami akkoriban egy kajakosnál, mert a kajakosokat is felavatták, kajakosoknál az egy olyan helyzet volt, hogy egy-két napig nem tudtak ülni a nagy farizmukon, tehát megdagadt az ülepe a fiúnak. Voltak olyan avatások, hogy idézni kellett, el kellett mondani bizonyos dolgokat, rögtönözni kellett, mert egy kenusnak mindig fel kell találni magát minden helyzetben, és ezeket a próbákat nagyon szellemesen, nagyon intelligensen, de hozzá kell tennem, hogy az afrikai törzsekhez majdnem hasonlóan, ugyan nem véresen, de nagyon rituálisan követelték meg. Egyet el tudok mondani az én kapitányi gyakorlatomból is, noha ott már alábszállt ez, amikor a szövetségi kapitányságot dr. Parti János töltötte be, önáll a tengeren túli edzőtáborokban azok, akik először mentek el ezekben az edzőtáborokban, hasonló körülmények között lettek felavatva. Ő maga is beöltözött, ő inkább ilyen a tenger istenének Poseidonnak a szerelésében szokott megjelenni, lepedővel, különböző trófeákkal, hinárokkal, szárított hinárokkal a fején, és kinyilvánította szintén az ő pribékjeinek, akiknek le kellett fogni a felavatottat, hogy milyen penitenciát szab ki rájuk. Mindenki fel lett avatva. Én, mint szakfelügyelő, már 40 év fölött kerültem egy ilyen edzőtáborba, amikor Parti Jánossal elmentem Kubába 3 hétre, és független az én koromtól, vagy beosztásomtól, én magam is alávetettem magam ennek a felavatásnak. Én azt a penitenciát kaptam, hogy egy borzalmas, büdös, fekete kenőccsel kellett bekenni engem, és ebbe a kenőcsbe kellett 1 óráig tartózkodnom, 40 fokos hőmérsékletnél, vagy talán még több is volt, a keret orvosa fogott le a 2 pribékkel, és ugyanakkor a versenyzők én rajtam is végigverték a 21-et. Na, most ugrok egy nagyot, amikor én elmentem évekkel ezelőtt Mexikóba egy világbajnokságra, akkor szintén egy ilyen avatást tartottunk. A fiatalok jöttek elő ennek az avatásnak a lényegével, és én a 2 rangidős fiatalra bíztam. Rajna András volt a rangidős, a legöregebb kajakos, és Kőbán Rita, aki ezt a tervet készítette, valamint Gyulai Zsolt. És ők egy nagyon komoly próbatételt szabtak meg azoknak a fiataloknak, akik először voltak tengeren túlon. És egyik este az edzőtábor első hétvégén, amikor már nagyon vágyottunk egy kis kikapcsolódásra, összejöttünk, és volt körülbelül 15-16 olyan fiatal fiú és lány, akit fel kellett avatni. Egy próbatételt mondok el. Azzá kell tennem azt, hogy egy mexikói kisvárosba, Mexikó várostól 130 kilométerre, gyönyörű természeti környezetben, 1800 magason, Valle de Bravo-ban tartottuk a tábort, egy nagy víztározón készültünk a világbajnokságra. No, tehát egyetlen egy avatást említek meg, ez a fiú, aki egy köztudottan visszahúzódó, befelé forduló szerény fiú volt, azt a feltételt kapta a bizottságtól, hogy menjen el egy ilyen városba, egy szót nem beszélt spanyolul, semmilyen nyelven, most már jól beszél angolul, és szerezzen egy nőt, és hozza az avatóbizottság elé, és mutassa be, és ha ezt megcsinálja, akkor megkapja azt a feltételt, hogy felavatódott. Erre kapott 2 órát. Mielőtt elment, ki kellett menni neki az udvarba, és hangosan kellett belekiabálni az estébe, mert nem éjszaka volt, ott laktak mások is, hogy nőt akarok, nőt kérek, nőt kívánok. Ezt magyarul mondta, csak nem tudták, mint egy üvöltő dervis, hogy ez a fiú ott mit csinál. Utána ő elment, az avatásnak a folyamata a szépen ment, és egyszer csak megjelent egy olyan jó 1,5 óra múlva ez a csendes, halkszavú, befelé fordult fiú egy házaspárral és a házaspár lányával. Mert nem tudta megmagyarázni, hogy a lányt mi akarja elhozni magával, de ezek nagyon jóhiszemű mexikói emberek voltak, jóindulatú mexikói emberek, akik beállítottak egy ilyen őrült gyülekezet közepette, és a lány bemutatta a fiú, és hát mégis szerzett ugye egy hölgyet, hát ez teljesen disztingváltan és nagyon kultúrkörülmények között történt, és utána megköszöntünk, hát az asztalon volt gyümölcs, volt tekilla, megkínált

0: vagy azt többé-kevésbé mindenki ismeri. Inkább az a kérdés, hogy a egy-két nóta azért úgy, ami kevésbé közismert volt, vagy összetettebb szövege volt, azok azért ugye kezdenek a feledés homályában. Tehát én is tudom nem egynek az elejét, tehát hogy kezdődik, nem tudom folytatni. Ezt kevesen ismerik, az így kezdik, hogy midőn jupátatyánk lejött a mennyből, az angyalát, ilyen csodát, és így tovább. Ez is egy ilyen opera részlet, a tartalmát tekintve az, hogy tehát a mennyországban az angyalok teljesen oda vannak Jupátér, és hát már nem győzi szegény Jupát, és hát a végén egész egyszerűen már nincs más eszköze, tehát a falábát kell bevetni, hogy ki tudja elégíteni az angyalok hadát. Szóval azért ezt hozzá kell tenni, tehát ez egy fiatal, tehát a kemusok azok férfiak.
1: Főleg nem, csak a kerusok.
0: Tehát ez azért egy férfias sport, mert ezt nők nem csinálhatják. Tehát ez egyértelmű. Na most tehát azért nyilvánvaló az, hogy ez az életkor, tehát ez a 10 és 20 éveseknek a fantáziáját, és az életerős embereknek, tehát azért a lányok körül forgott, és hát nem utolsó sorban tényleg, tehát fontos volt hangsúlyozni azt, hogy ők ilyen téren is hát komoly kvalitások.
1: Tényleg szépek is voltunk akkor, még nem.
0: Ezt, egyébként tényleg ezt a nők tanúsíthatják. Tehát ez a sport olyan alkatot formál, minden sportnak van alapformáló hatása. A kenúzás is olyan, hogy nagyon jó alkatot csinál általában a kenusoknak, és az, akit, hogy mondjam, a felszínre kerül és kiválogatódik, az által rendkívül fizikai adottság rendelkezik, tehát rendkívüli erővel, rendkívüli kitartással, ügyességgel, és így tovább.
1: Elsősorban szépséggel.
0: És ez a szépség, ez nem csak fizikai, ez a belső, belülről is szépek vagyunk.
1: Finomak vagyunk, szóval ez csak a látszat, a külső durvaság, ez az izmoktól van, de belül egy szent lelkek vagyunk.
0: Érzőlelket akar, érző lelket, igen. Minden szituációra volt nóta. Tehát én emlékszem, hogy még a partival mentünk ki Moszkvába, és akkor ott eléggé leszerepeltünk, mert egészen mi fáziskésésben voltunk akkor az oroszokhoz képest, tehát mi egyszerűen nem voltunk akkor még olyan formán, jól elvertek bennünket, és akkor jöttünk haza a buszon, valami dugóba kerültünk, és akkor nem is tudom, elkezdtük, de talán a Wichmann kezdte el, hogy velük mindig kibasznak, rossz fiúk mi vagyunk, de mi mégis bőrizünk, mert győzni akarunk. Hey! És akkor ez is közismert a nóta, ez egyre gyorsabban. Tulajdonképp ez az év elején volt. Na most év végére, az idény végére, tehát a VB-re megvertük az oroszok, a szovjeteket. Hát, de valahol azt lehet mondani, hogy egy ilyen lelankadt helyzetbe, mindenki egy ilyen vert sereg, ott zögykülődött a buszon magába roskadva, és akkor egyszer csak elkezdődött szép, finom hangon, halkan, lassan ez a nóta, és a végén ott tiszta erőből üvöltöttük, de mi mégis győzni akarunk, és itt tovább, és győztünk.
2: Ha akarunk, majd kiszakad, és a szemünk alig lát, testünk verejtékben úszik, akkor segíts Szent Jupát. De ha nincsen kezünkben lapát, akkor is segíts Jupát. Csurogva le a Dunán, boruljon reánk homály, ringasd el lágyan kenunk, mert mi most jót akarunk, boruljon le a homály, segíts meg Szent Jupát. És aztán ez valahogy szállóigelet, mert tényleg elég sokan tudják, persze lehet, hogy nem mindenki, de az biztos, hogy híre van már világszerte, mert a Fanándi is valaha kenus volt szerintem, kenus vagy kajakos, nem tudom, de onnan vette, és a Szent Jupát bizony meg is segítette.
3: Én amikor először hallottam róla, talán Ráckevén voltunk, vagy magyar bajnokságon, vagy edzésen, már nem emlékszem, akkor még Ráckevén a Soroksári Dunákban voltak a kajakinó magyar bajnokságok, és a honvédos csapat ott ült egy tábortűzni, és úgy ordították ott ezeket a nótákat, hogy az egész falu zengett tőle, és akkor kezdtünk belebotlani. Akkor még egy Szentjupát kódex, egy kenus kódex keringett a kenus társadalomban, és ebből sok olyan nótát kiírtak, elloptak, ha úgy tetszik, ismerőseink, amit aztán utána megtanultunk, és magunk is énekeltünk.

0: hívtuk ezt távoltűzni. Tehát legendája volt ennek, szájról szájra terjedt, és ahogy nőtek fel az ifjú kenusok, már serdülő korukban az indián kenuban már fújták ezeket a nótákat. Egyenként obszcén szöveggel, de hát ez már ennek a társadalomnak a sajátja. És abban a közegben érdekes módon ez nem is hangzik olyan rosszul. Általában, amikor az ember nagyon fáradt volt, akkor már kettőt látott edzésen, vagy leültünk egy tábortűz mellé esténként, és akkor danáztuk a magunk is Szentjupát nótáit. A Szentjupát az úgy élt velünk együtt, mint a 10 parancsolat, vagy még inkább. És egy olyan világban, ahol a munkának borzalmasan nagy tisztelete van. Tehát amikor az ember elvégez napi 4-5 óra kőkemény edzést, akkor utána jól esik egy tábortűz mellett, a szalona mellett, adott esetben, ne adj Isten, egy korty vörösbor mellett, amit mondjuk verseny szezon végén megenged az ember magának. Ott egy ilyen dal, vagy ezek a dalok nagyon-nagyon helyén vannak, és úgy feloldják azt a feszültséget, az az irdatlan munka utáni feszültséget, ami keletkezik, ott van a srácokban. És ez olyan jó dolog.
1: Az edzőnktől más sem hallottunk. Mi számunkra ez elcsépelt szöveg, hogy kisfiam, ne gatyázzál, magadnak csinálod. Magadnak csinálod. Tehát itt ez egy melós, güri sportág volt, a mai napig is az, és itt mindenkire tudod, hogy nem kötelező járni, erre senki nem kér, kényszerít. Ezt te döntötted el, és legyél tudatában annak, hogyha valamit elérsz, azért meg kell dolgoznod, és magadnak csinálod.
0: Tényleg, amikor visszaér az ember egy hosszú-hosszú edzésről, adott esetben egy 60-80 kilométeres menetből, egyesben, párosban, és már túl van azon, hogy fájjon a térde, amikor már a kínok kínját éli, akkor szüksége van ilyen pluszokra, amik átsegítik ezen. Tehát kell az a belső kreált világ, amitől ez elviselhetővé válik, és értékké lehet formálni az elvégzett munkát. Ezek nagyon-nagyon kellenek, és ez persze nem lehet globális tenni, nincs is rá szükség. Ez egy kis közösségnek a sajátja, és ezt a kis közösséget segíti nagyon magas színvonalra.
1: A mi számunkra az teljesen magától értetődött, hogy itt nem lehet lazsálni, mindent meg kell tenni, hogyha sikeres akarsz lenni. Tényleg én a későbbiekben is úgy fogalmaztam ezt magamban, hogy akkor, amikor oda kell állni a versenyhez, a rajthoz, akkor senkit nem érdekel, hogy hányszor voltál beteg, neked milyen problémáid voltak, hogy most sokszor esett az eső, vagy nagyon meleg volt. Kész. És engem sem érdekel, hogy a másiknak milyen problémái voltak. Ezt elsősorban egy ilyen nemzetközi versenyre értem, vagy egy világbajnokságra, ahol a kenusok ott is egy jó közösséget alkottak, tehát jó barátságban vannak, de a verseny az egy más dolog. Ott tiszta küzdelem volt. Ott mindenki a legjobb tudása szerint készült, a legtöbbet beletett ebbe, amit tudott, és az gyert, aki jobban föl tudott készülni, aki többet dolgozott, és aki tehetségesebb volt. Ez egy tiszta verseny volt, nem lehetett manipulálni.

0: akkor a kajakenő sport az egy igazi, hogy mondjam, valódi munkásport, abban az értelemben, hogy a külső kerületekből azok az emberek, vagy azok a gyerekek jöttek, akik olyan családokból jöttek, akik a maximum a szoba, konyha, de sokszor csak a szoba, és már a csap is kívül volt a szobán. És ezek a srácok közül Angyalföldön, Zuglóba, Újpesten, Óbudán sorolhatnám, a Csepelen, tehát ezek nagyon sokan abban az időben elkallódtak, tehát galerikbe keveredtek be, tehát nekem nagyon sok barátom elmondta, hogy amikor az újságokban egy ilyen bűnügyi rovatban, hogy milyen galerik, hogy buktak le, hát én is ezekkel jártam annak idején ide-oda, hát ők még a kisebb csínyeknél, ahogy a sportba bekerültek, kiszakadtak ebből a körből, és ezekből, hogy úgy mondjam, ember lett, tehát egy hasznos tagja lett a társadalomnak, tehát közük nincs. Szóval ki tudtak, a sport révén nőttek ki ebből, és sokan, akik ott maradtak, nem voltak rosszabbak náluk, de egész egyszer ráálltak egy másik pályára, ami a börtönbe vezetett. És itt nem nagy nevelők voltak, tehát nem nagy iskolai tanárok, meg nem. Itt magukat, ez a közeg nevelte ki, és talán ebbe ez is benne volt ez a jupát kultusz is, hogy azért egy kenus az mindig az egy egyéniség, annak tartása van.
1: Ennélkül nem volt kenu. Ezt állíthatom, hogy ha kenu, akkor szent jupát. És amikor először megkaptam az első melegítőmet, nem is tudtam ezt másnak tulajdonítani, mint hogy ő a nagy szent jupát hozzásegített. A BTSK-ból az SK helyén egy nagy luk volt, úgy mentem vele a villamoson haza, azt hittem, hogy mindenki engem néz, hogy én most a BTSK-s melegítőbe megyek. És igenis, ez szúzerő volt egyáltalán az, hogy bevegyenek abba a csapatba, amelyik elmegy túrázni. Mert azért oda se mindenki férhetett be. És ez valóban nagyon sokat segített abba, hogy az ember ne kallódjon el. Akkor a srácok nagy része azért tényleg rendkívül szegénységben élt, és igazából nem nevelkedtünk túl jó helyeken. És itt megint csak, és ez megint nagyon furcsa, tényleg ennek is köze van valahol a Szent Jupáthoz, mert tényleg ez is hozzásegített ahhoz, hogy eljöjjön az idő, amikor már nem csak hideg vízbe fürödhetünk az zuhanyzóban, hanem meleg vízbe, és a végén valahol azért annak idején nekünk azt között kellett dönteni, hogy kenuzunk vagy tanulunk, és nagyon sokan inkább akkor még a kenuzást választottuk, hogy vigyük valamiről, láttuk, hogy azok a srácok, akik akkor igazán menők voltak, szép farmerba jártak, idézőjelben szép farmerba abban az időben, az nagy dolog volt. Akkor azt hittük, hogy hát az a csúcs. És mi is olyanok akartunk lenni, mint azok. És azt hiszem, hogy eljel közel ez sikerült is. Nagyon sokan közülünk így 40-45 évesen, és erre nagyon büszke vagyok, hogy a kortársak nagyon sokra vitték.

0: Én amikor abba hagytam a kenuzást, és elkezdtem vitorlázni, valamint a Gály Józsi barátom, elhatároztuk, hogy a Szentjupátot megépítjük, és elindulunk egy földkerülő útra, akkor természetes módon magunkkal hoztuk Szentjupátot, és nem elsősorban mint név, mint hajónév, hanem mint szellem. Számunkra Jupát akkor azt a munkaszellemet, közösségi szellemet jelentett, ami a kajakkenu világában otthon volt, hogy most mennyire van ez, én nem tudom, csak remélem, hogy igen, az eredményekből úgy tűnik, hogy valamennyire mindenképpen meg kell legyen. Tehát mi magunkkal hoztuk a Szentjupát szellemét, a munkaszellemét, és azt az egészséges, talán egy picit túlfűtött önbizalmat, ami azért jellemző volt ránk, és ez kellett is, amikor mi egy olyan útra vállalkoztunk, amit előttünk nem járt senki. Tehát abszolút úttörők voltunk, sőt, azzal biztattak bennünket, hogy mi nagyon kicsik vagyunk, ez is belejesz a fene bennünket nagyon rövid távon, akkor azért ez a plusz, ez kellett. És amikor azon törtük a fejünket, hogy a hajunkat mire kereszteljük, akkor elég gyorsan és természetes módon adódott, hogy Szentjupátról kereszteljük el, mert hát ez az a szent, ami ránk eddig is vigyázott, ami eddig is önbizalmat adott, ami erőt adott, ami rajtunk tartotta a szemét, és hát ezen túl is ez lesz, és ezt vittük magunkkal tovább. Úgy tűnik, hogy hatékonyan, mert hát végül is, amit vállaltunk, teljesítettük, és azért ez nem volt egyszerű, abban azért most már visszatekintve sok év után, az végül is egy olyan vállalkozás volt, ami kétesélyes volt, és hogy ez sikeresen záródott, abban azért kellett az a plusz, amit a Jupát indirekt módon adott.
1: Én állandóan úgy éreztem, hogy a fejem fölött lebegnek az ő védő szárnyai. Ezek a csodái, hogy egyáltalán ez a sport idáig eljutott, hogy fönnmaradt, hogy ezek között a nehéz körülmények között ezeket az embereket olyan képességekkel ruházta föl, hogy tényleg azt lehet mondani, hogy itt senki nem aggódik, akit kitesznek a Szaharába, ott is fog tudni kenuzni, vagy maradandót alkotni. Ez csak ebből fakadhatott. És ez a sport gyakorlatilag egyre sikeresebb tud tenni a saját belső nehézsége ellenére is. És ebben én azt hiszem, hogy Jupát is benne van. Tehát segít bennünket a szellemével.
0: Azok az emberek, akik a magyar kajakkenu történelmet írták az 50-es években, azok olyan fantasztikus szellemiséget hagytak maguk mögött, amit talán igazából visszaadni se tudunk. Valahogy próbálnánk, én is próbálom a gyerekeimnek adni, meg más is próbálja a gyerekeinek adni, de borzalmasan nehéz. Szóval mi akkor ott ezt a szellemet tényleg kint a vízparton, edzés közben, túra közben, tábortűz mellett kaptuk meg, és a teljesítményben nyilvánult meg. Nagyon-nagyon fontos volt az, hogy ez a sportág ott tart ma, ahol tart, ahhoz alapvetően ennek van köze. Tehát ott egy hihetetlenül magas színvonalú, feltételezem szellemileg is magas színvonalú gárda alakult ki, akik aztán kenterbe verték a világot. Olimpiát, világbajnokságot sorban nyerték, és hát, mint tudom, hat lackitól a partig, és sorolhatnám a neveket, most már nem tudom korrektül kiemelni az összeset, de olyan nevek voltak, akiktől zengett a világ, és minden nemzetközi nagyságra jutott 10 magyar nagyság. És ez a szellem tovább jött. És velünk például átköltözött valamennyire, én azt hiszem átköltözött a vitorlázó sportágban is, és azt hiszem, hogy más sportágakban is lassan úgy átterjed, ahova ezekből az emberekből valahány úgy szétmegy. Már úgy értem, hogy úgy átmegy más sportágba, kiöregszik a kajakkenu versenyzésből, és hobbiból, vagy valamilyen más célra más sportágba megy. Oda átviszi ezt a szellemet, a munkaszellemét, az eredményességet. És ez egy nagyon jó dolog. És amikor ez a nagy régi öregek időszaka volt, akkor született a Szentjupát, és ez egy picit jellemző is, hogy túl a sok-sok munkán, a világklasszisságon, nekik erre volt figyelmük, energiájuk és igényük. És ez egy jó dolog, és él tovább. Én azt hiszem, hogy egy-két évtized múlva már az úgy lesz legenda, hogy a tudósok visszavezetik majd az ókorba a születését és a létét.
1: Én legalább annyira hiszek Jupátba, mint a többi szentbe. Azért ez egy olyan dolog, hogy az emberek akkor, amikor esetleg egy válságos, nehéz helyzetbe kerülnek, és már úgy érzik, hogy talán kiúttalan a dolog, csak a csoda segíthet rajtuk, akkor azt mondják, hogy hát na, én simán azt mondom, na Jupát most figyelj egy kicsit, most nyom meg a dolgomat, mert körülbelül tényleg az emberek sokszor ennyi esélye van egy-egy dologban, és Jupát mindig segített.
0: Nyilvánvalóan akkor segít a Szent Jupát, mikor azt hiszük róla, hogy segít. Ez nekem úgy volt útravaló, hogy akkor is, amikor abba hagytam a kenusportot, és lettem vitorlázó, és a vitorlázóból most magánember és családapa és vállalkozó és sok minden, engem ugyanúgy kísér ez a szellem tovább, és minden, amit csinálok ebben az életben, azt ebben a szellemben csinálom, ahol a tisztesség, a munka, az elvégzett munka okán létrejövő önbizalom, amivel én mindig is azt mondtam, hogy nem vagyok külön senkinél, de rosszabb se vagyok senkinél. És ez nem csak egy szlogen, hanem az emberben valahol nagyon mélyen ott van, ez jön abból a korból, és kísér bennünket végig egész életünkön.

0: Szent Jupát, segíts! Pél Gabriella dokumentum műsorát hallották. A műsorban megszólalt Bella Sára, Cseh Lajos, Fanándor, Parti János, Tóth Antal, Vajda Vilmos, Vaskúti István és Vichman Tamás. Zongorán közreműködött Demjén Erzsébet. Technikai munkatársak Liszkai Károly és Pápai Mónika. Dramaturg Soltenszky Tibor.
1: A dokumentum műsor 1999-ben készült, és utoljára 2003. augusztus 16-án hangzott el a Magyar Rádióban.

0: Arthur Rimbaud versét Fodor Tamás mondja el.
1: A részek hajó. Hogy jöttem lefelé egykedvű vén vizeknek folyásán, vontatóim már nem jöttek velem. Lármás részbőrű rajköz céltáblául sziszegtek bepingált pózna sorhoz nyilazva mesztelen. De hogy mi sorsra jutna, mindegy volt nékem ez. S hogy búzán belga búza, vagy hogy gyapott mongol. Alig, hogy véget ért a parti furcsa hetsz, vizek szabadja lettem, ki végan elcsatangol. És tél jött, szörnyű zaj közt, s engem, kiben siket csend hallgatott tunyán, mint a gyerekagyakban, felvett az ár. S ha süllyed egy málló félsziget, nem szállhat a habokba dicsőbben és vadabban. Kegyes volt a vihar, a tengerig vetődve 10 éjen át lebegtem vidám parafaként, a mélyen, mely a romlás örök hömpölygetője, s nem néztem vaksi lámpás veté utamra fényt. Fenyőduszos begyembe zöld víz lágy íze folyt, mint almák hűvös húsa csúszik a gyermek torkon, s hányások, s bornyomok, sok kékes lomha folt letisztult rólam, és levált a kormány s horgony. Azóta egyre fürdök a roppant tengerek költészetében, melybe csillagcsorog és béke. S nyelem zöld az úrt, hol fulladt emberek lebegnek, olykor mélás, mint egy gyönyörben égve, mert kékes színüket átvesti drága mámor, s ringatja enyhe rengés a részszín nap alatt. S nincs alkohol csitítóbb, s dal, mely így puhán forr, a rőt s rossz ízű vágyak ettől megalszanak. S villámtépet eget, s tölcsért, mint a vihar hajt, s a mélységek hintáit, s kanyargó áramát láttam, s az alkony s hajnalt, ez izgatott galamb rajt, s olyast is, mint az ember, ha sejt is sose lát. Láttam süllyedt napot, vattitkokkal befolyva, míg olvadt messziségek violája ragyog, s hallottam, mintha antik tragédiát dalolna, messzire elhörgő zajt, s mely reszket és gagyog. S vakító hócsúcsokról álmodtam zöld színéjen, még messze tengerszemhez rejtelmes útra kelt az óceán csókja, ízes árom a mélyben, s mentem vele, s a sárgas kék foszfor énekelt. És át sok hónapon, mintha dagály robog a sziklahátak ellen holdkóros vízicsorda, rohantam, nem törődve, hogy szentszűzes fokok ragyogó lába zúz, és orrom elsodorja, s találtam tengeren túl, s alul a horizonton párduc szemfényű és virágos szigetek kék és furcsa raját, hol ostorként kibomlón a pőre nép fölött szivárvány libegett. Láttam maró mocsárt, hol mint egy szörnyű hálón a sás közi akadt rém poklos testereng, és vizeket rohadni örök szélcsendben állón, s örvényt, mely tágkerékben az ég a jégkereng. Gletschert, ezüst napot, gyöngyház habot, parázs eget, sok reves roncsot, még barna öblön úsznak, hol szörnykígyókat kínoz az élősdi marás, s enyhülni bús szagú véngörbe fákra kúsznak. S a gyermekeknek én beszívesen mutatnék halat, minőt találtam, aranyból, s énekelt. S züllött utamra olykor rózsát sodort a tajték, s olykor hízelkedőmül édes szél lengve kelt, s olykor a minden tájak únatja, pólusok búskószája, a tenger, még ringatott panaszlón beszórt árnyékvirággal, mely kénszájjal susog, s térdene vakvirág közt merengtem, mint egy asszony. S ringtam kóborsziget, és szennyükkel bekentek szőkeszemű sirályok, csetepat és család. Ringtam, s némelytettem, tört testemen pihent meg, majd elhagyott süllyedve aludni még alább. Ímé ez vagyok én, züllött hajó, hínáros, kit elvitt a vihar élőtlen éterig, zord flottas békés bárka, ki nem halássza már most részeg roncsom, mely a vizekkel megtelik. Én bátran párát fújva, mely rajtam kötként kékül, utam kaput az ég izzó falába furt, s zsákmányul tépt, vettem onnan finom poéta étkül, ízes napcafatot, s nyálas nyulós azurt. Bitangdeszkám belepte a villamos medúza, s nyaranta apró szörnyek tintás raja lapult reám, midőn a hőség tűzveszélyétől zúzva a reszkető bíbor lég izzó tölcsérbe nyúlt. Ó, én, ki immár 50 mérföldnek távolából hallottam reszketőn a poklot, mint üvölt, s kit újra s újra vár a kék és merev távol, megvetlek, Európa, undgátú ócskaföld, én, kit túl az égen várt csillagos sziget, hol már a mámoros menny örök kapúja nyitva, s hol végtelen mély éjben aranyfénnyel piheg alvó madársereként a boldog jövő titka. De mégis sokat sírtam. Testem hajnal gyötörtes, kegyetlen volt a hold és keserű a nap. Már lázas derekam gyötrelmes görcstől görbe. Bár megszakadna már, s benyelné már a hab. Ha van Európában öböl még, melyre halkan vágy vonna kicsi vízasz. Egy vaktócsa hideg, hol bús fiúcska kuggol az ámbrás alkonyatban, s papírhajót eresztel, mely lepkeként libeg. Mert kit megfürdetett, már minden vizeknek búja. Nem szállhat révbe többi kalmár hajók után, s jelzászlók és tüzek hivalgó gőgjét unja, s hogy hidak vadszeme bámuljon rá bután.
0: Arthur Rimbaud a Részek hajó című versét Tóth Árpád fordításában Fodor Tamás mondta el. Szerkesztette Linka Ágnes, rendezte Avanesian Alex. A versműsor 1984. szeptember 5-én készült.

0: Műsorajánló. A Kossuth Rádió megváltozott műsorstruktúrájában egy ideig hangjátékok hallhatók. Jórészt olyan műveket játszunk le, melyeket az elmúlt 16 évben önök nem hallhattak, mert az alkotókat nem kívánatosnak ítélte a hatalom. A cenzúrázott darabokon kívül legendás hangjátékokat, életútinterjúkat és dokumentumjátékokat is műsorra tűzünk. A művekről részletek a mediaclick.hu oldalon találhatók. Hallgassanak akár éjféltől éjfélig hangjátékokat a Kossuth Rádióban. A Kossuth Rádió megváltozott műsorában a vallási műsorok szokott idejükben kerülnek adásba. Minden délben más-más templom harangja szól. Az egyházi félórák hétköznap délután 13:30-tól 14:00-ig, mise vagy istentisztelet élő közvetítése minden vasárnap 10:04-től hallható a Kossuth Rádióban.
1: Nyár 26. Hétfőtől szombatig 10 órától, vasárnap 6:45-től a Dunán.
0: Műsorajánlót hallottak.
2: Köszöntöm hallgatóinkat. A hírszerkesztő Brieska Dániel, a Kossuth Rádió mikrofonjánál Szlotta Judit. Az elfogadott korrupció ellenes intézkedések révén 6000 milliárd forint uniós forráshoz jutnak a magyarok, írta a miniszterelnök közösségi oldalán. Magyar Péter közölte, a Tisza kormány pár hét alatt letárgyalta, amire az Orbán kormány 3 év alatt nem volt képes. A kormányfő úgy fogalmazott, a Fidesz először a parlamentben leszavazta a korrupció ellenes jogszabályokat, most pedig az Alkotmánybíróságon akarja megakadályozni, hogy a magyarok hozzájussanak a pénzükhöz. A Budapest-Miskolc vasútvonal legrosszabb, 60 és Füzesabony közötti szakaszának korszerűsítése 2030-ig készülhet el, közölte a közlekedési és beruházási miniszter. Vitézi Dávid hangsúlyozta, a pálya újjáépítésével elérhető lesz az óránkénti 160 kilométeres sebesség, így hamarabb lehet majd Gyöngyösre, Egerbe és Miskolcra érni, emellett javul a kapcsolat Kassa felé. A projekt a Baross Gábor vasút fejlesztési terv részeként valósul meg. Újabb szerződést mondott fel a Nemzeti Rendezvényszervező Ügynökség. 1,5 milliárd forintot kapott egy a Hősök terére tervezett esemény megvalósítására a Balási Gyula érdekeltségébe tartozó cégcsoport, nyilatkozta Pósfai Gábor belügyminiszter. A tárcavezető közölte, a Mándoki koncert elnevezésű megrendelésben sem a rendezvény pontos időpontját, sem a fellépőt nem jelölték meg. Kijevi hadiüzemeket, valamint a Csornomorszki kikötő katonai infrastruktúráját támadta az orosz hadsereg. A kikötőben az ukrán erők ellátását szolgáló üzemanyag és kenőanyag tartályok semmisültek meg. Az orosz védelmi minisztérium beszámolt arról is, hogy éjjel 133 ukrán repülőszerkezetet semmisítettek meg, 10 orosz régió és a Fekete-tenger felett. Hajtóvadászat indult a berlini ámokfutó ellen. Egy iszlamista körökből ismert 21 éves férfi tegnap egy kis busszal a tömegbe hajtotta a Pride felvonulás közelében, a Tiergarten nevű parkban. Egy ember meghalt, 16 megsérült, többen életveszélyesen. Szemtanúk szerint ezután a sofőr kiszállt a buszból, és több embert megkéselt. A német fővárosban 100 000-ek ünnepeltek szombaton az LMBTQ közösség felvonulásán. Tűz ütött ki éjjel Brüsszelben egy többlakásos épületben. 2 ember meghalt, 8-an megsérültek. A lángok az egyik lépcsőház közös részében csaptak fel. A füst egy nyitott ajtón és ablakon keresztül jutott be az egyik lakásba. A tüzet hajnali 3 óra körül sikerült megfékezni. A szerencsétlenség okát még vizsgálják. Retro hétvégét tart a MÁV jövő hétvégén a Balatonnál, Kaposvár környékén, valamint az újra nyíló Komló-Dombóvár vonalon. Az érintett menetrend szerinti járatokon a 60-as, 70-es, 80-as és 90-es éveket idéző szerelvények állnak forgalomba. Az érdeklődők a többi közt Púpos és Szergely mozdonyokkal, valamint Samu motorvonattal is találkozhatnak. A részletes program és a jegyvásárlási lehetőség lehetőség a MÁV csoport oldalán található. Sok lesz a napsütés, majd délután főképp délnyugaton lehetnek záporok, zivatarok. Nagy területen megélénkül, nyugaton megerősödik a szél. A zivatarokat viharos széllökések kísérhetik, napközben általában 29-35, este 23-28 fok várható. A Balaton 22, a Velencei tó 20 fokos. 14 órakor mondunk híreket legközelebb.
3: Archív felvételt hallanak a Nemzeti Archívum hangtárából. Most következő műsorunk 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: Nagyon szép a mongol sivatag délelőtt. Szerencsére a magyar nagykövetséget a mongol főváros szélére építették, így semmi sem takarta el a kilátást. Mégse gyönyörködhetett fehér elvtárs zavartalanul, mert alul, közvetlenül a ház falánál, ahol elkezdődött a sivatag, állt valaki, és egy ostorral pattogtatott. Mikor megpillantotta a másodtitkárt, abba hagyta, viszont vadul integetni kezdett, hogy jöjjön le. Fehér elvtárs megmert volna esküdni rá, hogy ilyet utoljára Hortobágyi Csikósok kezében látott. Csak azért is lement, kalandvágyból.
1: Na, végre méltóztattál lefáradni.
0: Az idegen a Cinege Lajos régóta nem hallott hangján beszélt. A burnusz alul kivillant a hadügyminiszter huncut szeme. Kétségtelen a pufi vérbő arc is az övé volt.
1: Kurvára sietünk, elvtársam.
2: Hova?
1: Jössz haza, mit gondoltál?
0: Valahonnan egy pillanat alatt ott termett egy hatfogatú teveszán. A talpát olyan anyagból készítették, hogy úgy siklott a homokon, mint a rendes szán a havon. A kocsis mongolnak látszott, a hadügyminiszter oroszul beszélt hozzá.
1: Hogyan, tovaris Lékó?
0: Már fönn is ültek, és tovaris Lékó a csikós ostorral, amit a hadügyminiszter visszaadott neki, a hat teve közé csapott.
2: Még a fogkefémet se vehettem magamhoz. És mi lesz a családdal?
1: Előbb hazaérnek, mint mi. Ők mehetnek rendes úton.
2: Miért? Mi merre megyünk?
1: Átvágunk ezen az apró sivatagocskán, torony irán.
2: Aztán?
1: Mit szokott mondani ilyenkor valaki? Mindent a maga idejében.
2: De régen nem hallottam.
1: Nem fogsz egy darabig találkozni vele. Elfelejtettük bejelenteni neki, hogy jössz.
2: Szóval szököm?
1: Mondhatjuk így is.
2: Mi ez? Lázadás?
1: Olyasmi.
0: Fehér elvtárs elkomorodott. Mást érzett, mint annak idején az illegalitásban. Mégis annyira elege lett már a homokból, hogy inkább beletörődött, hagyta magát az események által sodortatni. Amikor fehér elvtársnak unokái születtek, és elmesélte nekik ezt az utazását, a gyerekek cselhez folyamodtak. Többször elmondatták vele ugyanazokat a részleteket, hát ha belezavarodik, és beismeri, hogy az egészet csak kitalálta. Az volt számukra a leggyanúsabb, amikor a nagypapa repülőgépe a sivatag szélén a tajgáról a nagy sietségben nyitott ajtóval szállt föl, és egy kazasztáni kofának, aki virágot ment eladni Moszkvába, miután behajította virág csokrait, a levegőben lógva kellett utaznia, mert épp hogy csak el tudtak adni a küszöböt. Ez volt a kezdet, az igazi kalandok csak utána következtek. Gépük útközben lezuhant, szerencsére a hómezők fölött. A hó mentette meg az életüket. Olyan vastag volt, hogy egy átlagos termetű embert ellepett, senkinek nem esett baja. Cinege, mintha készült volna rá, előkapott a cókmókjából két összecsukható ásót, egyiket fehér elvtárs kezébe nyomta. Szétnyitották őket, ástak. Amikor a kalandos utazás végén holtfáradtan, koszosan beléptek Cinege Lajos villájába, felé fordult a pirosposgás arcával. Ennyire kimerülten is nevetett.
1: Túljártunk az öreg eszén. Mindjárt odarakok egy kis ételt.
0: A kis étel úgy készült, hogy bementek Cinege híres hűtőtermébe, ott a hadügyminiszter a kampókon lógó félbevágott vaddisznók, szarvasok, őzek közt nézelődött egy kicsit, válogatott, hogy melyikből lenne most a legjobb fogyasztani. Végül az egyik szarvasborjúból metszett le egy szép nagy darabot. Hidegebb volt, mint a hómezőkön. Siettek kifelé, de Cinege még az ajtónál elkapott egy vödör vörös kaviárt. kényszedett belőle egy merőkanálnyit, a többit visszavitte. Föltette a pörköltöt, majd térült, fordult, valahonnan hozott egy üveg francia pezsgőt is. Nagyot nyelt, fehér elvtárs, ő aztán tényleg időtlen idők óta nem látott ilyet. De egyszer már megütötte a bokáját, óvatosan nyilatkozott.
2: Nem lesz ebből baj?
1: Nézd, nem az a megoldás, amit az öreg erőltet. Nem nekünk kell leszállnunk a nép nívójára, hanem a népet kell felemelnünk a miénkre. Ha majd lehetőség lesz rá, de addig is a mi szintünket magasra kell állítanunk, hogy jó föl legyen a mérce, amin később mindenki átugrik. Akár följebb is, mint a kapitalistáké. De az öreg irtóztatóan makacs. Meg fogjuk puhítani. Te leszel az egyik eszközünk.
2: Jó, én lehetek az eszközötök, de az asszony meg a gyerekek nem.
1: Mindössze arról van szó, hogy egy darabig nem találkoztok.
2: Meddig?
1: Brezsnyev, mint te is tudod, nem sokára Magyarországra látogat. Becsempészünk valahogy a fogadásra, és amikor az öreg és a Leonyid éppen beszélget, egyszer csak, mintha az égből pottyantál volna, elébük állsz. Mielőtt még Kádár fölocsudna a meglepetésből, az egyik véletlenül ott lévő szovjet tábornok barátom örömében át fog ölelni. No, Harasó, minden büntetés lejár egyszer. No, valami ilyet fog mondani. Legalább kétszer vagy háromszor meg is puszil, számíts rá. Az öreg nem vallhatja be, hogy a tudta nélkül Mongóliából haza lehet jönni, különben is nagyra értékeli a szovjet-magyar barátságot, nem küld vissza. Nyersz! Egyúttal bevillantjuk az erőnket.
2: Ezt jól megbuheráltad. Jól kifundáltad, Druszám.
0: A java még hátra van, somolygott magában Cinege Lajos. Szólni nem szólt. Evés után autóba ültek, terepjáróba. Besötétedett, és még mindig nyomta Cinege a gázpedált. Dülöngéltek, bukdácsoltak jó darabig, aztán a hadügyminiszter fékezett, megállt, kikapcsolta a motort.
1: Na, szálljunk ki, gyere szorosan mögöttem.
0: Fehér elvtárs úgy is tett, kerítéshez értek, azt nem lehetett kivenni, milyen kerítés. Magas volt, magasan sötét lett fehér elvtárs orra előtt. Cinege nem is nyitotta a kaput, csak belökte. Fehér elvtárs előre tartott karral botorkált, mint aki épp az imént veszítette el a szemvilágát. Végre a hang után tájékozódva megérintett valakit, aki csak a Cinege lehetett, és bele is kapaszkodott, el ne csámborogja még egyszer, de a hadügyminiszter mérgesen lerázta.
1: Eresz már el! Hadd nyissam ki az ajtót!
0: Cinege elvtárs csörgetett egy kulcs csomót, de feltűnően könnyen nyílott az az ajtó. Ebben a szent pillanatban viszont akkora világosság gyúlt, hogy fényárban úszott minden, benn is, kinn is. Bentről üdvrivalgás hangzott, asztal mellől ugráltak föl a kiabálók, őt éltették. Csupa ismerős, Brutyó elvtárs, faluvégi elvtárs, kis elvtárs, maga Münich Ferenc, Kállai Gyula elvtárs, apró Antal. Még Korom Mihály is kihitte volna. Az asztal zsúfolásig meg volt rakva finomságokkal. A honár és a lazac közönséges eledelnek számított az egyebekhez képest, mint például az alga saláták. Állítólag a kapitalisták ezektől ruganyosak, meg attól, hogy leszoktak a vastag szivarjaikról. Szólt a zene. A leges, legmodernebb amerikai bárzene. Lemezről folyt a francia pezsgő. A sok éves kót, kanadai, ír viskiket csak úgy öntögethették kedvük szerint a pohárba. Jól érezték magukat. Csak azért is. Egyszer viszont hirtelen elhallgatott a muzsika. A két inas betolt valamit kerekeken. Fehér leppel fette földig. Nem lehetett pontosan fölmérni, mi az, de emberféle alaknak tűnt. Cinegelftárs intett az inasoknak, mire azok óvatosan megemelték a leplet. Egyik segített a másiknak begyakoroltan, ahogy katonákhoz illő. Végül lekapták a borítást. Döbbent csönd lett, zizzenés nélküli. Sztálin elvtárs halálakor se lehetett nagyobb. A Marilyn Monroe volt az, fehér csokoládéból kiöntve. Rögtön megismerte mindenki. Nevetett. A két kezével a szoknyáját próbálta lent tartani, valamilyen szél fújta alulról.
1: Azt a hét szentségét neki!
0: Tört ki Münich elvtársból, pedig ő másodjára nem a mozgalom környékén nézett szét, egy igazi civilt vett feleségül és fiatalt.
1: Na Lajos, ezt nyaldosd meg! Legyen a tied! A szerencsés hazatérted alkalmából.
0: Elfáradt a fehér elvtárs a viszontagságoktól. Úgy szólván alig állt a lábán. A szeme káprázott, a lelke fölbojdult.
2: Mozog!
0: Kuro Mihály, aki bizonyos helyzetekben hajlamos volt könnyekre fakadni, nedves, fényes pillantásokkal fixírozta az amerikai művésznőt. Fehér elvtárs megjegyzését pedig teljesen félreértette.
1: Azt te csak szeretnéd!
2: Mondom, hogy megmozdult!
0: Fehér elvtárs most már kiabált, fenyegetően meresztette a szemét, a látszólag csakis a szoknyájával törődő, magát szégyenlősnek mutató sztárra. Nyilvánvaló volt, hogy nem hisz neki, és az is, hogy oda fog egyszer érni hozzá, bár eléggé támolyogva rakosgatta egyik lábát a másik elé.
2: Van benne valaki!
0: Cinege, mint házigazda és a szobor kiagyalója, most értette meg, mi kavaroghat fehér elvtárs tudatában.
1: Te hülye vagy, Lajos!
0: A többiek pedig a hadügyminiszter megbántott tiltakozásából jöttek rá utólag, hogy mire vonatkoznak fehér elvtár sejtelmes kijelentései. De késő volt. Fehér elvtárs elég jó pozícióba került ahhoz, hogy egy balegyenessel átjukassza Marilyn Monroe melkasát, és nem is hagyta ki az alkalmat. Ökle a lapockánál bújt elő. Ha egy ilyen ütést boxcsarnokban produkál, fergeteges ünneplésben részesül. Az erdei rejtek kastélyra viszont nyomasztó csönd borult, mi alatt fehér elvtárs zaklatott állapotához képest aránylag gondosan kiügyeskedte a karját a belül üres csoki testből. De teljesen üres-e? Mi van akkor, ha lenne rejtőzik? Amikor aztán megállapította, hogy jelenleg nincs benne egy egészen parányi első titkár sem, mert ha volt is, elillant, az üldözöttek kétségbe esett, mégis éber tekintetével végigmérte a többieket, majd összeesett. Négyen cipelték föl az emeletre. Cinege, Münich, Brutyó és faluvégi elvtárs. Levetkőztették, betakarták. Másnap mindenki elhagyta a helyszínt, kivéve magát, fehér elvtársat, akinek ez volt a kijelölt rejtekhelye. Gondolták, el lesz itt, még Leonid Brezsnyev, a Szovjetunió kommunista pártjának első titkára hazánkban nem látogat. Úgyis gyorsan fogytak a napok, közeledett a kitűzött dátum. Brezsnyev elvtárs magyarországi programjában szerepelt egy nagyszabású hadgyakorlat. Lássa csak meg, mire képesek egy kis ország katonái. Természetesen, ahogy a színházi előadást megelőzik a próbák, a gyakorlatot gyakorlatokkal készítették elő. Kádár János nem szeretett volna szégyent vallani, elment az egyikre, kíváncsi lett rá, mit csinál a cinege, nem várható-e galiba. Szemet gyönyörködtető csatasorban támadtak a mieink, sőt, még a névleges ellenség is rendezetten hátrált. Jó helyre csapódtak be a lövedékek, nem tettek kárt senkiben. Kádár János a végén gratulált a hadügyminiszternek.
3: Csak így tovább, cinege elvtárs. Összefogunk a többi baráti országgal. Elsöpörjük a kapitalistákat. Ha majd eljön az ideje. Megismétlik egy párszor, ugye? Tudja, hogy én mindenből a tökéleteset szeretem. Szerencsére Brezsnyev elvtársat nem holnapra várjuk.
1: Nem holnapra, de nem is sokára.
3: Ó, addig én még megjárom Mongóliát oda-vissza.
1: Mongóliát?
3: Nem ülhetünk tétlenül. A politikusoknak ápolniuk kell a kapcsolatokat. És találkozni fogok a kiküldött követségi dolgozókkal is, hogy egy kis lelket öntsek beléjük. Meglátom, mit tehetek a fehér elvtárs érdekében például. Persze, előbb tudni szeretném, nem csappant-e meg a legendás munkabírása.
0: Szegény cinege Lajos, pezsegni kezdett körülötte az élet, jobban, mint kívánta. Leszáguldott gyorsan a vidéki házba. A szökevény először vadul tiltakozott az ellen, hogy visszamenjen Mongóliába, de egyszer csak már megint ott ült a nagykövetségen, a másodtitkári szobában. Épp tárcsázni akart, innen fölhívhatta a családját, nem kellett rejtőzködnie, amikor a nagykövet kopogás nélkül földultan berontott a szobájába.
1: Hallottad a hírt?
2: Milyen hírt?
1: Nem jön a Kádár János. Képzeld el, lemondta a részvételt.
2: Mit szólnak a mongolok?
1: Mosolyognak, bólogatnak. El tudod képzelni, milyen nehéz volt keresztül verni rajtuk, hogy legyen a partin köröm pörkölt? Most aztán megehetjük.
0: A nagykövet kirohant, az ajtót is nyitva hagyta. Fehér elvtárs becsukta. És most már tényleg fölhívta feleségét Budapesten. Azonnal Fehérné elvtársnő kezdett beszélni, bár suttogva, mintha bizony a lehallgatók a suttogást nem vehették volna magnóra.
4: Meglátogatott bennünket a Kádár János.
0: A Kádár János?
4: Igen. Egy gyokor virágot is hozott. Épp teszem vázába. Nincs fél órája, hogy elment.
0: Tudta, hogy hazautaztatok. Mindent tud.
4: Ezek szerint.
0: Fehér elvtárs próbálta a kíváncsiságát és az izgalmát leplezni. Majdnem közömbös hangon szólalt meg.
5: Mit akart?
4: Nem kérdezett semmit. Többször megsimogatta a Lalika és az Andrea fejét. Nagyon kedvesen viselkedett. Lajos, szeret téged. Menj be hozzá. A gyerekek naponta kérdezik, hogy mikor találkozunk a papával.
5: Rajtatok múlik. Én várlak benneteket. Gyönyörű itt az idő. A sivatag szinte szikrázik.
4: Viccesz!
5: Nem viccelek. Tényleg a követségről hívlak.
4: Most pakoltunk ki. Napokba tellett.
5: Hát pakoljatok vissza.
4: Lajos, esküszöm. Belefolytalak a homokba. Elmondanád végre, mi történik itt?
0: Fehér elvtárs villámgyorsan lecsapta a telefonkagylót. Kilesett az ablakon a végtelen homokmezőre. Még hálás lehetett a Kádár Jánosnak, mert az első titkár megmaradt elvisíkon az ideológiai alapoknál, és nem mesélte el a feleségének a gyerekei előtt a csokoládéval leöntött süket néma Katika esetét.
6: Igazságos Kádár János. Csaplár Vilmos regényét Németh Gábor alkalmazta rádióra. Mesélő Vallai Péter, Kádár Blaskó Péter, Cinege Münich, Korom Nagykövet, Helyei László, Fehér Szarvas József, Fehérné Básti Júli. A műsort Csepeli Sándor, Gera Csilla, Kerekes Endre, Liszkai Károly, Maksai Helga, Molnár András és Zoltán Gábor készítette.
7: A regény rádióváltozata 2005-ben készült, és utoljára 2012. május 29-én hangzott el a Kossuth Rádióban. A következő részt holnap ugyanebben az időben hallgathatják meg.

0: Ön a Kossuth Rádió műsorát hallgatja.
1: Ezredforduló. A Rádió Színház Dokumentum műhelyének műsora.
2: Akik otthon maradtak. Nagyon nehéz helyzetben vagyok, mert üzenetet küldeni nagyon nehéz. Itt nálunk Magyarországon is nagyon-nagyon sokan hagyták el egy időben az országot. Szerencsére ez a folyamat megállt. És én azt kívánom, hogy ez nálatok is minél előbb megálljon. Ami igazán üzenet, azt hiszem, az Václav Havel üzenete. Nem, mikor megkérdezték egyszer Václav Haveltől, hogy miért nem ment el Csehszlovákiából, azt mondta, hogy nem nekem kell ezt az országot elhagyni. Remélem értitek. Yeah!
3: Melyik Berlinbe utazol? Ez a kérdés nálunk csak az utóbbi években hangzik el gyakrabban, hiszen például 30 évvel ezelőtt nem volt kétséges, hogy melyik Berlinbe mehetünk. Abba, amelyiknek eposzi jelzője lett a Hauptstadt der DDR, az NDK fővárosa. Mert hogy volt egy másik, egy titokzatos, borzongató. A lassan körbeforgó tévétoronyból és a zakatoló S-bahnból lehetett látni a másik Berlint. Aztán később át is lehetett menni, például a Friedrichstrasse-i átkelőn, ahol már hajnaltól végtelen sorban kígyóztak az öregek, a nyugdíjasok, akik szabadabban mehettek, ellentétben a fiatalokkal, akiket óvni kellett. És túljutva az útlevél és vámvizsgálaton elkezdődik a másik világ, gyakorlatilag egy föld alatti vasúti megálló másik felében. Itt kis árudákban csillognak, villognak az ideát csak megkülönböztetett üzletekben kapható luxus cikkek, cigaretta, kávé, parfüm, csokoládé és a mai stílusnak számító nyugati újságok gazdag választéka. Kettészelt azonos nevű város maga az abszurditás. Kétféle, de azonos nevű pénz. A két tévéhíradó. Mindkettő gondosan beszámol a másik félnél történt eseményekről. Berlin 1989. október 18-a és 22-e között. Ma már szinte történelem az események száguldása miatt. Ezekben a napokban az itteni Berlinben, a Hauptstadtban az emberek feszült várakozásban éltek. A nagy helyenként véres tüntetések már lezajlottak, a szomszédországok NSK követségei éppen kiürültek, tőlünk még napi 1-2 ezer ember tette meg Ausztrián át a kerülőt, hogy a nekik eleve szomszédos másik Németországba jussanak. A vonat oda is vissza is szinte üres. Az egész fülkesoron rajtam kívül két család. Hétköznapi beszélgetés a magyar szállás lehetőségekről. Tavaly 120 forintot, most pedig 130 forintot.

0: Dr. Péter Tál professzor véleménye arról, milyen gazdasági károkat okozott és okoz az NDK-nak a kivándorlási hullám.
1: A körülbelül 8.600.000 aktív kereső által termelt, mintegy 208 milliárd márka értékű éves nemzeti jövedelem az egyetlen forrás, amelyből az ország szükségletei kielégítése céljából táplálkozhat. Ebből logikusan következik, hogy akik munkaképes életkorban elhagyják az országot, csökkentik a nemzeti jövedelem termelésének potenciáját. Vagyis, ha 10.000 aktív dolgozót veszünk alapul, akikre a nemzeti jövedelem termeléséből az éves statisztika szerint 300 millió márka jut, akkor az ő távozásukkal az éves nemzeti jövedelem 0,12%-kal csökken. És az idő előre haladtával ez a viszonylag csekély szám jelentős összeggé dagad. Ha mindehhez hozzáveszünk, hogy az országot elhagyók között jelentős számban fordulnak elő fiatalok, akik még átlag 30 évet dolgoznának, akkor 10.000 dolgozóra számítva nemzeti jövedelmünknek 10 millió márkás veszteségét mutathatjuk ki. És akkor még nem esett szó arról a rengeteg energiáról, költségről és szellemi erőfeszítésről, amit egy-egy dolgozó kiképzésébe fektettünk. A károk tehát országunk számára leírhatatlanok. Ugyanakkor az NDK nemzeti jövedelem vesztesége potenciális növekedést jelent abban az országban, amely a szabad lakóhelyválasztás jogát hangoztatja minden német számára. Mindezzel az ottani stratégák, politikusok természetesen tökéletesen tisztában vannak. Mindössze ezt kisebb hangerővel küldölik szét, mint a jól hangzó szóvirágokat a szabadságról.
2: Nyugat-Berlinben megoszlanak a vélemények a menekültügyről. Azt mondják, jó, hogy sok gyerek jön át, hiszen köztudott, hogy Nyugat-Németországban a legalacsonyabb a népszaporulat. Viszont a lakáshelyzet különösen Nyugat-Berlinben elég kritikus, és a munkalehetőségek is igen korlátozottak.

0: De azért elég sokan maradtak otthon is. Fiatalok. Ők várnak. Ezekben a napokban már nem és még nem tüntetnek. A személyváltozásra legyintenek, de maradnak. A vezetés pedig ülésezik.
1: A Neues Deutschland 1989. október 20-i számából.
2: Vitatkozzunk.
1: A német szocialista

0: Kommunista Egységpárt Központi Bizottságának 9. plénumán folyó vitáról. Egon Krenc elvtárs beszéde után több elvtárs is szót kért.
1: Moritz Mébel üdvözölte Egon Krencet a párt új főtitkáraként. Örömét fejezte ki, amiért az magára vállalta ezt a felelősségteljes feladatot a mai nehéz helyzetben. Elmondta, hogy 46 éve tagja a pártnak, 20 éve dolgozik a központi bizottságban, és ez a munka mindig sok örömet okozott neki.
0: Idézzük.
1: De azt is meg kell mondanom. Én is részt vállalok a teljes felelősségből, minden pozitív, de ugyanígy negatív dologért, ami ebben az országban történt. Nyílt és becsületes vitát akarunk. A ma hozandó döntés emberileg, politikailag és személyi téren egyaránt nehéz. Mégis meg kell hozni. Eddigi főtitkárunk hatalmas érdemeinek teljes elismerése mellett. Remélem, sőt, meg vagyok győződve róla, hogyha egy a mostanihoz hasonló komoly órában összefogunk, megtaláljuk azt a szót, amit a párt vár tőlünk.
0: Mondotta Mébel elvtárs. Ezután Manfred Ewald elvtárs kért szót. Csatlakozott a Moritz Mébel által kifejtettekhez, majd köszönetét fejezte ki Erich Honeckernek, az NDK sportmozgalmának nyújtott támogatásáért. Hans Modrow elvtárs a KB-ban folyó viták szükségességéből indult ki. A médiák munkájából merített példák alapján azt a nézetet képviselte, hogy a párbeszédben keresni kell az igazságot, nem pedig előre kihirdetni. Krenc elvtársnak igaza van, amikor kijelenti, vitatkoznunk kell, dialógust kell folytatnunk, erre a légkörre van szükségünk. A további eljárásról folytatott rövid vita után a szavazás előtti utolsó felszólaló Heinz Kessler elvtárs kért szót. Véleménye szerint, ha az itt elhangzottak értelmében látunk munkához, akkor sikerülnie kell és sikerülni fog kiépíteni pártunk pozícióit, és a párt irányításával teljesíteni a 11. pártgyűlés állította feladatokat.
1: Heinz Kessler megerősítette a Német Szocialista Egységpárt és a Szovjetunió Kommunista Pártja közötti szoros összetartozáson alapuló viszonyt.
0: A plénum zárásaként Egon Krenc elvtárs kijelentette,
1: úgy gondolom, megszületett a határozat. Lássunk munkához. A politikában, én legalábbis úgy gondolom, rendkívül fontos a gyors cselekvés. De ugyanilyen fontos az átgondolt cselekvés. Ezért most tartózkodom a további záró megjegyzésektől. Valami elkezdődött.
2: Akárcsak itthon, a gazdaság itt is a téma. Mit mond a szakember?
3: Wie Sie wissen, bin ich Wirtschaftswissenschaftler. Außerdem bin ich am kulturellen Geschehen in der DDR.
4: Köztudott, hogy a közgazdaságtan a szakterületem. Ezen kívül esetenként az NDK és más országok kulturális eseményeiben is érdekelt vagyok, mint a kulturális bizottság tagja. Tehát a kérdés, hogyan jutottunk a jelenlegi gazdasági helyzetbe. Itt a következőket szeretném kijelenteni. Az NDK gazdasága ellentétben a lengyel-szovjet-magyar gazdasággal magas szinten áll, és bár az NDK gazdasága is szenved az alacsony hatékonyságtól, de még így is összehasonlíthatatlanul épebb, egészségesebb állapotban van. Fölmerül a kérdés, hogy a tervgazdálkodás és a gazdasági bürokrácia szükséges jellemzője-e a szocialista államnak? Nem. Szeretnék emlékeztetni az egykori új gazdasági mechanizmus bevezetésére. Ez a 60-as években volt. Amit akkor bevezettek, elvileg helyes volt. Sajnos a reményteljes kezdet gyorsan megváltozott, a reformot megölték és eltemették. A kutatási intézményeket, főleg az irányítási területeken más feladatokra irányították, illetve megszüntették. Így ma a Német Demokratikus Köztársaságban nem csak az átszervezett gazdaság hiányzik, hanem ami sokkal rosszabb, hiányzik az elméleti felkészültség, amelyre a reformok támaszkodni tudnának és támaszkodniuk kellene. Hiányoznak azok a kutatási területek, amelyekben ki lehetne dolgozni az elvi alapokat. A gazdasági kutatásokat nem nélkülözheti a vezetés. Elvi, modellezhető kutatások nélkül a gazdasági vezetés improvizálni kénytelen. Jellemző, hogy azokat, akik a gazdasági reformmal kapcsolatos kutatásokat és magát a reformot megszüntették, soha nem vonták felelősségre. És ez már az úgynevezett felépítménnyel függ össze. A politikával, különösen az állampárt viszonyaival. de ezekről a problémákról nem szeretnék túl sokat mondani, mivel ezek minden szocialista országban ugyanazok. Nagyon nehéz elképzelni, mi fog történni a jövőben, hogy a jelenlegi szituáció végül pozitív, konstruktív megoldást eredményezzen. Nem merek jósolni.
3: Was in der nächsten Zeit geschehen wird, was eine solche positive, konstruktive Lösung der gegenwärtigen Situation gestattet. Also ich traue mir hier keine Vorausschau.
4: A feleségemet és engem 1949-ben letartóztattak. A Szovjetunióba vittek egy munkatáborba. Megéltem Sztálin halálát, megéltem Beria pusztulását, megértem a Hruscsov érát. Amikor 6 1/4 év után visszajöttem, az NDK-ban még napirenden volt a 20. és a 22. pártkongresszus, amit mi már a lágerben megértünk. És természetesen reménykedtünk, hogy Hruscsov tovább halad ezen az úton. Nem volt előre látható, hogy relatíve rövid időn belül félreállítják. Ekkoriban nem csak az én benyomásom volt az, hogy valamit változtatni kell a gazdaságban, hanem más okos tudós kollégákkal is sokat beszélgettünk erről. Én annyiban voltam más helyzetben, mint ők, hogy nekem már régebben is voltak elképzeléseim a változtatásról, amelyek csírájában hasonlóak voltak ahhoz, amit a 60-as években végül, mint új gazdasági rendszert vezettek be. Csak sajnos ezek a beszélgetések újból letartóztatáshoz vezettek, és újból évekre börtönbe kerültem. A magam érdemének azt tartom, hogy a modern matematika fejlődésének eredményeit felhasználtam a saját szakterületem kutatásaiban. Ezekről éles viták folytak, és ezekben én valóban előfutár voltam.
3: Das gab sehr heftige Diskussion und in solchen wie auch anderen Fragen war ich da manchmal der Vorreiter.

0: A Gecsemáne templom is szinte üres. A körbefutó óriási fali újságok miatt a templomi áhítat helye most furcsa, titokzatos csarnok. A fali újságokon cikkek, meghívók a különböző templomok különböző gyűléseire, amelyeken egyházi és politikai témák keverednek. Képriport az oltár mellett az alig 10 napja lezajlott óriási demonstrációkról, a lengyel szolidaritás bátorító levelei, üzenetei. Lengyelországot nem csak a szolidaritás képviseli Berlinben. Ami most a két Berlinben közös, az a lengyel turista áradat. Ezrével vannak, főleg fiatalok. Az átkelő helyeken emberfolyam, lengyelek és csomagjaik. Ugyanígy az áruházakban, a központ nagyobb és jobb árut kínáló üzleteiben. És természetesen a pályaudvarokon. Óriási újkori népvándorlás keresztül egész Európán. Visszatérve a Gecsemáne templomhoz, itt gyakran különböző felhívásokat, kiadványokat is osztogatnak. Néhány részlet az egyikből.
1: A szovjet állam vezére Gorbacsov már október 6-án fiatalokkal és újságírókkal folytatott utcai beszélgetések során az NDK-beli reformok mellett szállt síkra. Ha a polgárok akarják, itt is lehet perestrojka.
2: A csehszlovák határok lezárásának hivatalos indoklása így hangzik. Bizonyos NSZK-beli körök újabb provokációkat készítenek elő az NDK fennállásának 40. évfordulójára, amelyek a rend és nyugalom megbontását célozzák. Valószínűleg senki nem gondolt arra az egyszerű fizikai törvényre, hogy a nyomás fokozása az ellennyomás erősödését váltja ki.
1: A szerencséseket Prágából szállító NSK vonatokat több ezer kiutazni kívánó vette űzőbe, több erőszakos cselekményre is sor került. A drezdai adatok szerint 45 tüntető és 45 rendőr sérült meg.
2: Részlet két berlini nagyüzem nyílt leveléből, amelyet Harry Tischhez, az NDK-beli SZOT elnökéhez intéztek.
1: Elutasítjuk azt, ahogyan a sajtó, a tévé és a rádió a fontos és a dolgozókat mélyen érintő politikai problémákat kezeli, illetve részben elhallgatják. Különösen élesen elválik egymástól realitás és propaganda állampolgáraink legális és illegális kiutazásával kapcsolatban. Nem tudjuk elfogadni azt az álláspontot, miszerint az elégedetlen távozók csak a kisebbség, és az itt maradó többség csupa elégedett emberekből áll. Ha ez a helyzet továbbra is fennmarad, az előbb vagy utóbb igen komoly problémákat fog okozni gazdasági és társadalmi életünk területén. Ezért hangoztatjuk sürgő szükségszerűségét annak, hogy gondosan és becsületesen kivizsgáljuk és megvitassuk azokat az okokat, melyek állampolgáraink távozásához vezettek. Az okok egyike minden bizonnyal az NDK elégtelen gazdasági ereje és az ebből következő megszorító intézkedések, a másik pedig az államba és a vezető pártba vetett bizalom elvesztése.
2: A Kultúrszövetség nyilatkozatából. Köztársaságunk 40. születésnapján szomorúan, megdöbbenéssel, sőt haraggal tekintünk országunk jelenlegi állapotára. Hazugságokkal vagyunk körülvéve, mikor létfontosságú lenne az őszinteség. A létünk és gyermekeink léte miatti aggodalmat bagatelizálják, sőt, bűnnek minősítik. Áttekinthető, a közvélemény által ellenőrzött választásokat akarunk, amelyek alternatívákat kínálnak. Szocialista államunk öntudatos polgáraiként végre hiteles beleszólási jogot akarunk a döntési mechanizmusokba. Becsületes kijelentéseket és analíziseket akarunk országunk és környezetünk valódi állapotáról. Olyan médiákat akarunk, amelyekben önmagunkat, saját életünket és problémáinkat látjuk viszont. Munkánkban és szabadidőnkben egyaránt olyan szocialista társadalomért akarunk dolgozni, amelynek a becsületesség, a kölcsönös odafigyelés és nyíltság a jellemzői. Amely felismeri és feldolgozza az ökológiai veszélyeket, és amely minden téren emberhez méltó perspektívákat nyújt. Nem akarjuk, hogy a 40 év alatt általunk létrehozott értékek erőszakba és káoszba fulladjanak. Potsdam, 1989, 10. hó 8-a.
1: Berlin Pankow negyedének főintendánsa Werner Kratzschell figyelmeztető jelzést kapott állami körökből, miszerint az NDK-ban meg kell fékezni az ellenzéki mozgalmakat. Egy BBC interjúban Kratzschell az egyik vezető pártfunkcionáriust idézte, aki szerint azon csoportok, melyek az NDK szocialista rendjének szándékoznak ártani, jó lesz, ha emlékezetükbe idézik a Kínában történteket. Kratzschell véleménye szerint a kijelentést tudatos figyelmeztetésnek szánták.
2: A Német Szocialista Egységpár tulajdonában lévő Leipziger Volkszeitung október 6-i számában közreadták a Hans Geifert harci század felhívását. Készek és elszántak vagyunk rá, hogy a két kezünk munkájával megteremtett vívmányokat hatékonyan megvédjük, hogy az ellenforradalmi akciókkal véglegesen leszámoljunk, ha kell, akár fegyverrel a kézben.
0: És akik otthon maradtak, miben bíznak? Mi köti őket?
3: Und natürlich hat jeder auch schon mit dem Gedanken gespielt, wie wär's woanders?
0: Akiket hallanak 30-40 év közti fiatal értelmiségiek, baloldaiak, mint az új fórum, amely legalábbis ekkor még annak vallotta magát.
4: Mindenki eljátszott már azzal a gondolattal, hogy milyen lenne valahol máshol. Én nálam talán nem is az NSK játszott elsősorban szerepet, hanem hogy jó lenne esetleg a keleti tengerhez költözni, vagy még távolabbra. Én ebben az évben voltam először az NSK-ban, szeptemberben 14 napig. Ez volt az első alkalom, és azt hiszem, hogy ha 10 vagy 20 évvel ezelőtt kimentem volna, most anyagilag jobban állnék, és a kulturális lehetőségeim is nagyobbak lennének. De ezekről ne is beszéljünk. Egy kicsit öreg vagyok már, nem fogok 40 évesen mindent előről kezdeni, lakást venni, berendezni, és nagyon sok hétköznapi dolog is van, amiket meg kellene oldani. Nem látok alapot arra, hogy elmenjek. Most végre mozgalmas idők vannak. Persze rögtön fölmerül a kérdés, hogy például az én életem hogy alakult volna, hogyha ezek a dolgok, amik pár évvel ezelőtt még teljesen elképzelhetetlenek lettek volna, előbb bekövetkeznek. Ha a diktatúra normális formát öltött volna. Még ezen a héten kedden is azt mondta Honecker, hogy a pekingi ellenforradalmi eseményekből le kell vonni a megfelelő tanulságot, és hogy az ellenforradalmi veszély még nem múlt el.
5: Persze azért voltak balhék, amikor a vonat átment Dresdán.
6: Ezek a varsói meg a prágai követségről jövő vonatok voltak. Az ottani NSK követségről jöttek az NDK-n keresztül.
4: A pályaudvarokon olyanok voltak, akik ki akartak menni. Meg akarták állítani a vonatot, hogy beszállhassanak. De akik Lipcsében az utcán voltak, vagy itt Berlinben elmentek a templomba, azok mind itt akarnak maradni.
6: Én betegen otthon voltam, nem tudtam elmenni a tüntetésre, de a nyugati tévében láttam, hogy közrefogták az embereket, és ütötték őket. Én magam is olyan agressziót éreztem, hogy megértettem azt, aki felvesz egy követ, és elhajítja. Nem tudom, ha ott lettem volna, akkor megtettem volna-e, vagy nagyon meglettem volna félemlítve.
4: Most arra várnak, hogy az egyik ilyen templomi akciónál okuk legyen beavatkozni.
6: De azon csodálkozom, hogy nem voltak provokátorok a tömegben.
5: Honnan tudod? Óriási tömeg volt. Én is elmentem a templomba, és féltem. Irtózatosan féltem. Egész éjszaka szirénáztak a rendőrautók. Szedték össze az embereket, meg vízágyuk. Olyan dolgok, amelyek teljesen ismeretlenek voltak nekem. Ilyet eddig csak tévében láttam. És lehet, hogy az ember mindig tudta, meg beszélt is róla, hogy rendőrállamban él. De ez volt az első alkalom, amikor drasztikusan rádöbbentettek, és kénytelen voltam tudomásul venni.
6: Lehet, hogy most hoznak új intézkedéseket, de az államaparátus ugyanúgy viselkedik, mint régen. Ha mi nem csinálunk semmit, akkor minden úgy marad, ahogy volt.
4: Ezen a héten megtört az információs monopólium. Örültem, hogy az újságok milyen nyíltan beszéltek a dolgokról. Az meg egészen új dolog, hogy az emberek az itteni aktuál kamerát nézték a nyugati tévéhíradó helyett. Mindenki elismeri, hogy sok mindennek meg kell változni. De az emberek bizalmatlanok. Sokan azt mondják, hogy el akarnak menni, mert nem hisznek a fejlődésben. Mások azt mondják, először megvárjuk, mi jön.
0: De a várakozást hamar elunták. A kelet-berliniek újra kimentek az utcára, és felgyorsultak az események. Ez a műsor a vezetőváltás 4 szélcsendes napját követte.
7: Akik otthon maradtak. Kővári Katalin dokumentum műsorát hallották. Közreműködött Csarnói Zsuzsa, Csudai Csaba, Dömög Gábor, Gesztesi Károly, Nagy Feró, Pintér Sándor, Séfer Andrea, Ulbrich András, Vadász Ágnes, Zahorán Adriel. Zenei közreműködő az Államvédelmi Minisztérium Félix Dzerzsinszki berlini rohamezredének zenekara. Zeneigazgató Zsigmond Goldhammer főhadnagy, Theodor Körner díjas. Munkatársak Pap Tibor és Rosenmann Péter.

0: November 10-e péntek. Az NDK minisztertanácsa csütörtökön azonnali hatállyal, de ideiglenes jelleggel olyan rendelkezést hozott, amelynek értelmében az áttelepülni szándékozó állampolgárok bármelyik német-német határátkelőhelyen elhagyhatják az országot. A rendelkezés a berlini határátkelőhelyekre is vonatkozik. November 11-e, szombat. Berlin ünnepel. Csütörtök éjjel a kormány határnyitó rendelkezése nyomán jelképessé vált a 28 évvel ezelőtt emelt berlini fal. Az utóbbi 24 órában már is több tízezer NDK állampolgár élt a lehetőséggel, hogy Nyugat-Berlinbe vagy az NSZK-ba látogasson. November 17-e, péntek. Erich Honecker visszaadja képviselői mandátumát.
1: A Dokumentum műsor 1989-ben készült, és utoljára 1989. november 28-án hangzott el a Kossuth Rádióban. Műsorainkat újra meghallgathatják a mediaclick.hu internetes oldalon.

0: Kossuth Rádió Budapesten 107,8 MHz. Műsorajánló. A Kossuth Rádió megváltozott műsorában a vallási műsorok szokott idejükben kerülnek adásba. Minden délben más-más templom harangja szól. Az egyházi félórák hétköznap délután 13:30-tól 14:00-ig, mise vagy istentisztelet élő közvetítése minden vasárnap 10:04-től hallható a Kossuth Rádióban.
1: Az is a küldetésünk, hogy országszerte elmélyítsük a Kresszel kapcsolatos ismereteket.
2: Az online tesztet kitöltő legjobb 10 játékos, akik a televíziós döntőben a Kressz témájában mérik össze tudásukat.
1: Merre mennél az autóddal, ha innen jönnél? Mi ennek a jelző táblának a jelentése, Vivien? Mi a helyes áthaladási sorrend?
2: Nagy diák teszt. Ma 17:40-kor az M5 műsorán.
0: Műsorajánlót hallottak.
3: Köszöntöm hallgatóinkat. A hírszerkesztő Poyák Adrián, a Kossuth Rádió mikrofonjánál Szlotta Judit. Az elfogadott korrupció ellenes intézkedések révén 6000 milliárd forint uniós forráshoz jutnak a magyarok, írta a miniszterelnök közösségi oldalán. Magyar Péter közölte, a Tisza kormány pár hét alatt letárgyalta, amire az Orbán kormány 3 év alatt nem volt képes. A kormányfő úgy fogalmazott, a Fidesz először a parlamentben leszavazta a korrupció ellenes jogszabályokat, most pedig az Alkotmánybíróságon akarja megakadályozni, hogy a magyarok hozzájussanak a pénzükhöz. A Budapest-Miskolc vasútvonal legrosszabb, 60 és Füzesabony közötti szakaszának korszerűsítése 2030-ig készülhet el, közölte a közlekedési és beruházási miniszter. Vitézi Dávid hangsúlyozta, a pálya újjáépítésével elérhető lesz az óránkénti 160 kilométeres sebesség. Így hamarabb lehet majd Gyöngyösre, Egerbe és Miskolcra érni, emellett javul a kapcsolat Kassa felé is. A projekt a Baross Gábor vasútfejlesztési terv részeként valósul meg, amely tartalmazza a többi közt a Rákos és Kőbánya közötti szakasz fejlesztését, valamint egy Miskolc központú vasútvillamos hálózat kialakításának előkészítését. A magyar kormánynak kötelessége a határon túli magyarok jogainak képviselete, ami azt is jelenti, hogy ezekből a jogokból nem lehet elvenni. Ezt a társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter jelentette ki az erdélyi Fehéregyházán, a felújított és kibővített Petőfi emlékhely avató ünnepségén. A miniszterként első alkalommal Erdélybe látogató Tarz Zoltán ünnepi beszédében elmondta, megvizsgálják az előző évek támogatásait, és visszaélések esetén megteszik a szükséges jogi intézkedéseket. Újabb az ország légterét megsértő drónt lőtt le a román légierő a Fekete-tenger fölött Szulina térségében, jelentette be a román államfő. A pénteken és szombaton lelőtt drón után ez volt a harmadik, amelyet lelőttek Románia légterében. A vizsgálat szerint a péntek reggel lelőtt drón olyan eszköz volt, amelyet Oroszország használ az Ukrajna elleni háborúban. Ma rendezik a 41. Forma 1-es magyar nagydíjat. A tegnapi időmérő edzésen Lando Norris volt a leggyorsabb, így a McLaren brit pilótája indulhat az élről a mai futamon a Hungaroringen. A második és harmadik helyen a két Ferrari végzett, Lewis Hamilton és Charles Leclerc sorrendben. A délután 3 órakor kezdődő versenyt az M4 Sport élőben közvetíti. Retro hétvégét tart a MÁV jövő hétvégén a Balatonnál, Kaposvár környékén, valamint az újranyíló Komló-Dombóvár vonalon. Az érintett menetrend szerinti járatokon a 60-as, 70-es, 80-as és 90-es éveket idéző szerelvények állnak forgalomba. Az érdeklődők a többi közt Púpos és Szergely mozdonyokkal, valamint Samu motorvonattal is találkozhatnak. A részletes program és a jegyvásárlás vándorlási lehetőség a MÁV csoport oldalán található. Délután nyugat felől beborul az ég, de csak kevés helyen lehet zápor, zivatar. Holnap délelőtt még felhős lehet az idő, majd mindenütt kisüt a nap. A szél ma és holnap megerősödhet, zivatarok környezetében erős lökések lehetnek. Éjszaka 12-21, holnap napközben 29-33 fok valószínű. 15 órakor jelentkezünk híradással legközelebb.
0: Ismét a Kossuth Rádió hullámhosszán, az archívum műsorából. Most következő műsorunk 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
4: Összeállította Polc Allen.
5: Amikor hívást kaptam erre munkára, öröm és vidámság fogott el. Milyen jó lesz hallani a kedvenc verseimet, szövegeimet. Azokat a sorokat hallani, amiket magamba szoktam mondogatni. Persze lassan torzulnak is, ilyenkor aztán elképed a fülem, meg én. Ezek az élet szép meglepetései. Először csak gondolatban kezdtem összeválogatni az anyagot. Meglepetésre vettem észre, hogy olyan ez, mint egy tükörben néznék. A tükörben látok egy másik tükröt, amit másik kéz tart, s abban tükröződik az én tükröm.
4: Hóvirág a tintás üvegben.
5: Édesapám fiatal korában a hóvirágcsokrot, amit a szerelmétől kapott, hogy el ne ervadjon, kicsit kapatosan a piros tintás üvegbe tette. Csodálkozva látta, hogy először a hajszálerek lettek pirosak, majd lassan az egész csokor rózsaszínűvé vált. Azt hiszem, így vagyunk a kedvenc olvasmányainkkal is. Belénk ivódnak. Meg aztán a mindennapok során. Egy reggel, amikor fújt a szél, sötét felegek az égen, én meg haragosan, lázadva az egész világ ellen baktattam az utcán, éppen rakodott ki egy utcai könyvváros. Megláttam a Milne kötetet, azt, amelynek a címe, amikor még kicsik voltunk. Kinyitottam pont ennél a versnél. Az egér és a doktor. Volt egy egér, virágágya volt szarkalából és muskátliból, és álló nap nézegette csak a muskátikat, szarkalábakat. Jött egy doktor, és így dünnyögött. Ó, bocsáss meg, hogy így rád török, megvizsgállak, sóhajts mélyeket, a krizantém nem kedélyesebb? Az egész sóhajtott egy nagyot. Ő már mindennel próbálkozott, de a legjobb, amit csak talált, piros muskátli és kék szarkaláb. A doktor megcsaválta a fejét, föltette fényes cilinderét, egy kis változás kell, s szaladt kendből hozni krizántémokat. Az egér ült és nézte álmatag a muskátlikas szarkalábakat. Tudta, semmit nem kívánna most, csak kék szarkalábat s muskátlit pirost. Ám a doktornál a szót követtetett, sok kenti krizántémmal érkezett. Ezek, mondta, jól mutatnak legalább, nem úgy, mint a muskáti meg szarkaláb. Majd kiásta néhány perc alatt a muskátlikas szarkalábakat. Krizántém lett helyén, sárga, fehér. Ettől lesz vidám a szegény egér? Az egér sóhajtott csendesen. Biztos több esze van, mint nekem. Mégis tetszett talán marhaság, a piros muskát is kék szarkaláb. A doktor csinált új vizsgálatot, tápszerkel és nyugodt állapot. Majd hőmérőjét rázta boldogan. A krizantémnak jó hatása van. Az egér elbújt, nem is nézte meg a fehér-sárga krizantémeket. Jó volna most, szemébe könyv szökött, szarkalábak és muskátlik között. A doktor így szólt, újabb támadás, sok-sok tejkel és egy hátmasszázs. Ne aggódj, autóz, ha csak lehet, a krizantémjaid oly édesek. Az egére szavak hallattán rájött, hogyan segít majd magán. Csukott szemmel arra gondolok, szarkaláb és muskátlik közt vagyok. A doktor másnap dörzsölte kezét, egy csodakúra vette kezdetét. Tán bonyolult, ám nevet zokon, néz napragyog a krizántémokon. Befogta most szemét a bölcs egér. Nincs krizantém, sem sárga, sem fehér. Hasára feküdt. Nem is látta csak a muskátikas szarkalábakat. Ezért hallottam Emma nénitől, ha egér krizantém közé kerül, alváskor, ő mondta el nekem, a szemeit befogja teljesen. Elfogott a nevethetnék. Mivel én is doktor vagyok, lelki doktor. Kiderült az ég, és én mosolyogva ültem be a villamosba tovább olvasni. Udvariasság.
6: Hogyha kérdeznek, mindig azt mondom, igazán remekül. Nem, köszönöm, semmi. Ha érdeklődnek, bólintok folyton. Pompásan, köszönöm. Ó, hogy tetszik lenni? Mindig válaszolok, mindig mondom nekik, amikor kérdezik, udvariasan. De néha azt kívánom, bárcsak ne kérdeznék.
5: A sziget.
7: Ha volna egy hajóm, egy saját hajóm, hajóznék a jón tengeren vele, egy távoli hullám verte partig, a fehér hab a zöld alá hanyatlik, bom, bom, bom, verdesi a hullám. Levonnám vitorlám, s a part meredek ormán másznék fel a fákhoz, a sziklakoronához, oda, ahol állna hat sötét kókuszpálma. A karok és vádlik húznak fel a fákig, omló hegy oldalon, arccal a sziklának, tántorogva és remegve, kövek potyognak fejemre, még két lépés, aztán kész, és fent vagyok a csúcson, ahol a fák állnak. Leheverek a gyepen, s könyökölve figyelem a zölden gördülő habot, a parthomokját, hogy ragyog, a távolt, mint pára ül, hol tenger és ég egyesül. Lustán elnyújtózom, és már biztos vagyok benne, egyedül vagyok, a világ nekem van teremtve.
5: Függetlenség.
8: Sohasem, sohasem, sohasem szerettem, hogy vigyázz magadra. Sohasem, sohasem, sohasem állhattam, hogy fogd meg a kezem. Sohasem, sohasem, sohasem érdekelt, hogy nem állsz fel oda. Olyan rossz ezt mondani, de nem hisznek nekem.
5: Elveszett.
6: Nem látta valaki az egeremet? Kihúztam a dobozt egy fél percre, megnézni, hogy ott van-e még benne, és hát nem kiugrotta, hogy belestem. Utána hiába kerestem. Gondolom, itt a ház körül lehet. Nem látta valaki az egeremet? John bácsi, nem láttad az egeremet? Olyan kisebb fajta színe, mint a rozsda, vidéki, és most jött csak föl a városba. Félek, hogy London nem neki való környék, zavarja a magány, és nem talál bőrkét. Valahol pedig van. Megkérdem Rose nénit, nem őgyelget lógó orral egy egér itt? Nem tudja senki. Épp most ment ki. Nem látta valaki az egeremet?
5: A király reggelije.
9: A király szólt a hitvesének, ő pedig a kis cselédet hivatta elő. Nem kaphatnánk egy szép darab királyi kenyérre vajat? Felelt a lány. Egy pillanat, megkérem a tehenet, adjon tejet, ha lehet, még szeme le nem ragad. Pukedlizett, s hokedlivel állított be a tehénhez. Hé, ne felejtsd el a vajat, mert a király éhen marad. Szólt az álmosan. Nem hagynak. Eridj, mondd meg az uradnak, mostanában dzsemet esznek a vaj helyett. Sokkal jobb falat. Álmélkodott a lány. Na hát, s ment, hogy meggyőzze asszonyát, meghajolt, kissé pirulva a főkötő alatt. Bocsásson meg, fenség, talán szemtelenség, de attól zeng a határ, gyemet esznek ma már, és kerülik a vajat. A királyné ment a királyhoz. Drágám, én vagyok hivatott közölni az új divatot, hogy mihez tartsd magad. Mások a kenyérre csak is gyemet kennek. Úgyhogy mától fogva, hódolj te is ennek, és felejtsd el a vajat. A fenébe, szólt a király. Azt reméltem, ennyi kijár, és majdnem sírva fakadt. Nem vagyok kevés, kegyetlen, egy kis vaj, ez az egyetlen egy örömöm maradt. Mit tettem, hogy nem kaphatok reggelire vajat? A királyné szólt. Gyorsan-gyorsan, a leány is. Gyorsan-gyorsan, s az istállóba szaladt. A tehén is. Gyorsan-gyorsan. Minden rendben. Előbb úgyis csak vicceltem. Mindjárt adok egy kis tejet, mit az apkásába tehető felsége, s a kenyérre vajat. Vitte a királyné a vajat a királynak, aki egy nagy bakugrással hagyta el az ágyat. Senki, mondta feleségét megcsókolva, senki, mondta a korláton végigcsúszva, senki nem mondhatja nekem, hogy zsémbes a természetem, de egy rögeszmém maradt. Reggelire a kenyéren szeretem a vajat.
5: Piac tér.
10: Volt egy pennim, szép új pennim, s vittem szaladva pénzem a piacra. Akartam egy nyulat, egy kis barna nyulat, és kerestem nyulat minden bokor alatt. Először a virágos nénihez mentem. A friss levendula csak egy penni szentem? Én nyuszit szeretnék, mert az a kedvencem. De nyuszival sajnos nem szolgálhatott. Volt egy pennim, s még egy pennim. S vittem szaladva pénzem a piacra, akartam egy nyulat, egy egész kis nyulat, és kerestem nyulat minden bokor alatt. A halárus harsány hangon kiabálta, friss makrélát tessék, két penni az ára. Én nyuszira vágyom, és nem makrélára. De nyuszival sajnos nem szolgálhatott. Találtam egy hatost, egy kis fehér hatost, s vittem szaladva pénzem a piacra, vettem volna nyulat. Szeretem a nyulat, és kerestem nyulat minden bokor alatt. Most a bádogosnál próbáltam szerencsét. Hat penni a lábos, hasznos és szép emlék. Van már kettő, inkább egy nyuszit szeretnék. De nyuszival sajnos nem szolgálhatott. Nem volt semmim, igazán semmim. Így az lett a vége. Nem mentem a térre, szaladtam a rétre, az öreg aranyrétre, és láttam egy nyulat minden bokor alatt. Sajnálom a levendulás nénikéket, s a bácsikat, akik makrélákat mérnek, meg akik egész nap csak lábost árulnak, s nem tudják, hogy lehet örülni egy nyúlnak.
5: Ha én király lennék.
9: Szeretnék egy királyságot kapni. Senkinek se kéne szót fogadni. Spanyol király, ha lehetnék, tudod, akkor se vennék sapkát, ha zuhog. Ha francia lennék, volnék riteg, a franc fésülködne Róz néninek. Görög trón sem volna rossz kezdetnek, bármit leverhetnék, nem vernek meg. Hogyha uralkodó lennék, norvég, otthon egy elefántot tárolnék. Ha meghódítanám Babilont, ott a kesztyümről levágnám a gombot. Vagy ha a sors Timbuktuba vetne, nem is mondom, mi mindent lehetne. Ha kaphatnék bármilyen koronát, rosszalkodnék egy gyerek koronát.
5: A rossz ház. Bementem egy házba, de az nem volt ház. Lépcsőn vezettek fel, majd át egy szobán, csak hogy nem volt kertje, nem volt kertje, nem volt kertje. Így nem is volt ház egyáltalán. Bementem egy házba, de ez nem volt ház, bár nagy kert volt, s virág kuszott a falán, csak hogy nem volt bodzafája, bodzafája, bodzafája. Így nem is volt ház egyáltalán. Bementem egy házba, de az nem volt ház. Fehér szirom pergett a fák oldalán, csak hogy nem volt kismadárka. Kismadárka, kismadárka. Így nem is volt ház egyáltalán. Bementem egy házba, ami tényleg ház, míg a kismadárka is dalolt a fán, de senki nem hallotta, senki nem figyelt oda, és senkit sem érdekelt egyáltalán. Milyen számomra játék. Persze a játék nem csak az élet öröme, az igazi játék mélyebb, sokszor még az általunk tudatosan nem ismert problémáinkat képes megmutatni, feltárni, az indulatokat levezetni. Én csak tudom, mivel játékterapeuta voltam. Játékkal gyógyítottam a gyermekeket. Mit lehet megtudni a játékból? Mindent. Tükör az is, amiben belenézünk, belenézhetünk. Most, ahogy a kedvenc olvasmányaim tükrében nézek, gyerekkorom óta kedves énekszövegen bukkan fel. Szól a kakas már, majd megvírad már, ha az Isten néked rendelt, tied leszek már. Kék erdőben, zöld mezőben sétál egy madár. Micsoda madár, micsoda madár. Kék a lába, zöld a szárnya, engem oda vár. Várj, madár, várj, te csak mindig várj, ha az Isten néked rendelt, tied leszek már. Nem tudtam, hogy ez pentaton dallam, nem tudtam, hogy hajnal köszöntő ének, messiás várva ének, de mindig vártam és várom a jónak a megjelenését. Persze azóta tudom, hogy a Golgota keresztje megváltást úgy nem adhat, ha nem te ácsolod magadban önmagadnak. Angelus Silesius verse ez, Nemes Nagy Ágnes fordította a kedvemért, de vajon jól emlékszem-e a fordításra? Nem fontos, Ágnes megbocsátja. Mit mutat tovább a tükör? Bartók kantata profánája egyik kedvencem, zene és szöveg. Van olyan nap, hogy 10-szer, 20-szor is meghallgatom. Azt a felvételt szeretem legjobban, ahol a szarvassá vált fiúk legendája szövegét Bartók maga mondja el a zene kezdete előtt.
11: Volt egy öreg apó, volt néki 9 szép szál fia, testéből sarjadzott szép szál 9 fia. Nem nevelte őket semmi mesterségre, szántásra, vetésre, ménes terelésre, csorda terelésre, hanem csak nevelte hegyet, völgyet járni, szarvasra vadászni. Az erdőket járta és vadra vadászott 9 szép szál fiú. A vadra vadásztak, annyit barangoltak és addig vadásztak, addig, míg nem szép hídra találtak csodaszarvas nyomra. Addig nyomozgattak, utat tévesztettek, erdő sűrűjében szarvasokká lettek, harcsú szarvasokká váltak erdő sűrűjében. Az ő édesapjuk várással nem győzte, fogta a puskáját, elindult keresni 9 szép szál fiát. Riát talált a szép hídra, hídnál csodaszarvas nyomra, szarvasnyom után elindult, el is jutott hűsforráshoz, hűsforrásnál szarvasokhoz. Féltérdre ereszkedett, hely egyre rá is célzott. De a legnagyobbik szarvas, jaj, a legkedvesebb fiú, szóval imígy felfele lett. Kedves édesapánk, ránk te sose téloz, mert téged mi tűzünk a szarvunk hegyére, és úgy haigálunk téged rétről rétre, téged kőről kőre, téged hegyről hegyre, s téged hozzávágunk éles kősziklához, ízé forrá zúzót, kedves édesapám. Az ő édesapjuk hozzájuk így szólott, és hívva hívta, és őket hívó szóval hívta. Édes szeretteim, kedves gyermekeim, gyertek, gyertek haza, gyertek vélem haza. Jó anyátok, vár már! Jöjjetek ti vélem a jó anyátokhoz, a ti jó anyátok várva vár magához. A fátyák már égnek, az asztal is készen, a serlegek töltve. Az asztalon serleg, anyátok kesereg. Serleg teli borral, jó anyátok gonda. A fátyák már égnek, az asztal is készen, a serlegek töltve. A legnagyobb szarvas, legkedvesebbik fiú, szóval felfelelvén hozzá imít szóla. Kedves édesapánk, te csak eredj haza a mi édes jó anyánkhoz, de mi nem megyünk. De mi nem megyünk, mert a mi szarvunk ajtón be nem térhet, csak betér az völgyekbe. A mi karcsú testünk gunyában nem járhat, csak járhat az lombok között. Karcsú lábunk nem lép tűzhely hamujába, csak puha a varba. A mi szájunk többé nem iszik pohárból, csak hűvös forrásból. Volt egy öreg apó, volt néki 900 fia. Nem nevelte őket semmi mesterségre, csak erdőket járni, csak vadat vadászni. És addig-addig vadászgattak, addig szarvassá változtak ott a nagy erdőben. És az ő szarvuk ajtón be nem térhet, csak betér az völgyekbe. A karcsú testük gunyában nem járhat, csak járhat az lombok közt. A lábuk nem lép tűzhely hamujába, csak a puha avarba. A szájuk többé nem iszik pohárból, csak tiszta forrásból.
4: Polc Allen műsorát hallották. Ellen Alexander Mill verseit Papp Gábor Zsigmond fordította. Elmondta Görög László, Molnár Ildikó, Rátóti Zoltán és Takács Katalin. A felvételt Rosenman Péter és Tóth Balázs készítette. Szerkesztette Szebényi Cecília. Rendezte Zoltán Gábor.
0: Az összeállítás 1995-ben készült és utoljára ugyanabban az évben szeptember 2-án hangzott el a Kossuth Rádióban. A következő részt holnap hallgathatják meg.

0: Minden egy pontban. Italo Calvino elbeszélése. Fordította Telegdi Polgár István.
1: Edwin P. Hubble számításai szerint a galaktikák egymástól való távolodásának sebességéből meghatározható az a pillanat, amikor egy pont volt a világegyetem. Vagyis egyetlen pontban volt benne minden létező anyag, mielőtt szétszóródván terjedni kezdett volna az űrben. Ott voltunk bizony valamennyien, mesélte az öreg Quick. Hol is lehettünk volna egyebütt? Térnek még a hírét se hallotta senki. És ugyanaz volt a helyzet az idővel. Mit is kezdtünk volna vele? Hisz úgy szorongtunk egymás hegyén hátán, mint a szardiniák a szardiniás dobozban. Ha azt mondtam, szorongtunk, mint a szardiniák a szardiniás dobozban. De csak az irodalmi hasonlat kedvéért mondtam így. Valójában annyi hely se volt ott, hogy szorongjunk. Minden porcikánk egybeesett valamennyiünk porcikáival, és mindez egyetlen pontban. Egy szóval még csak nem is zavartuk egymást, legalábbis testi értelemben nem. Mert ami a jellemet, lelki tulajdonságokat illeti, nos, nincs kellemetlenebb, mintha az ember folyvást olyan ellenszenves alakokba botlik, mint például Pert Perd úr. Hányan voltunk? Hát ezt bizony körülbelül se tudnám megmondani, fogalmam se volt róla. Valamicskét egy icipicit el kellett volna távolodnunk egymástól ahhoz, hogy meg tudjuk számolni, hányan vagyunk. Márpedig egy pontban kuksoltunk valahányan. A látszattal ellentétben az eféle helyzet nem nagyon kedvez a barátkozásnak. Más korszakban, jól tudom, meglátogatják egymást a szomszédok. Itt viszont, mivel mindenki mindenkinek a szomszédja volt, nem járta a szomszédolás. Köszönni se köszöntünk, azt sem mondtuk, hogy jó napot vagy jó estét. Szűkek lévén az ismeretségi körök, csupán néhány ismerőssel érintkezett az ember. Én magam Pinkó asszonyra emlékszem elsősorban, meg a barátjára, de Xöxre, továbbá egy bevándorolt családra, bizonyos Zúékra, végül a már említett Perd úrra. Volt egy takarítónőnk is, karbantartó beosztottnak nevezték, egy szál takarítónő az egész világegyetemnek, tekintettel a háztartás parányi voltára. Valójában nem dolgozott semmit, még törölgetnie se kellett, egy pontban egyetlen porszem se tud behatolni. Naphosszat csak pletykálkodott, meg siránkozott. Már ennyien is, mondhatni, létszám fölött voltunk. Vegyük hozzá még mindazt a cuccot, amit ott kellett tartanunk felhalmozva. A jövendő világegyetem minden alkatrészét egy kupacban, pontban hányva. Olyanképpen, hogy ember lett légyen a talpán, aki kitalálja, melyikből lesz a csillagos égbolt, azon belül az Androméda csillagköd. Melyik rendeltetik majd a földrajz körébe, vogézek, melyik a vettanéba, a berillium bizonyos izotópjai. Ráadásul lépten nyomon a Zú család ingóságaiba botlottunk, vaságyakba, matracokba, kosarakba. Ha nem vigyázott az ember, ezek a Zúék azon a jogcímen, hogy népes család, úgy viselkedtek, mintha csak ők volnának a világon. Képesek voltak köteleket kifeszíteni a ponton keresztül, hogy azokon szállítsák a fehér neműjüket. De a többiek is hibáztak. Ők se viszonyultak kifogástalanul Zúékhoz, kezdve ama bevándoroltak definícióin, mely azon a föltevésen alapult, hogy míg mindenki más már előbb ott volt, a Maxi család később érkezett. Ostoba előítélet, ez iránt semmi kétségem. Hisz nem létezett sem előbb, sem később. S máshol sem volt, ahonnan bevándorolni lehetett volna. De akadtak egyesek, akik határozottan állították, a bevándorolt fogalmon a puszta állapot is érthető, úgy pedig tértől s időtől független. Szűk látókörűség, balgaság. A környezet volt a hibás kétségtelenül. Egyébként valami megmaradt ebből a gondolkodásmódból mindnyájunkban. Felbukkan a tudat.

asszonyt. Minden beszélgetés ide torkolik, akkor aztán minden hülye fecsegésnek vége szakad, egyszeriben megkönnyebbülünk, valami boldog és adakozó hangulat, mély meghatottság vesz előtt rajtunk. Pinkó asszony az egyetlen, akit senki sem felejtett el, akit valamennyien visszasírunk. Hová lett? Vajon hová? Jó ideje nem is keresem már. Pinkó asszonnyal többé nem találkozunk. Nem látjuk többé a keblét, a csípőjét, a narancssárga pongyoláját, sem ezen a tejútrendszeren, sem Amazon, sehol, soha. Nem titkolom, engem sosem győzött meg az az elmélet, hogy a világegyetem miután olyan ritkává tágult, hogy ritkább már nem is lehet, újra sűrűsödni kezd, és így végül megint találkozunk ama pontban, hogy azután előről kezdődjék minden. De sokan közülünk csak erre várnak, terveket szövegetnek mindegyre, hogy mint lesz, mikor újra ott leszünk valamennyien. Múlt hónapban egyik nap benézek a kávéházba itt a sarkon, és kit látok? Perd urat. Ön itt? Mi áradban van errefelé? Megtudom, hogy műanyagban utazik, ügynöksége van Páviában, nem sokat változott, megvan az ezüstfoga is, a virágmintás nadrágtartója is. Ha majd visszamegyünk oda, mondja halkan bizalmasan, vigyáznunk kell, hogy ezúttal az a népség künrekedjen. Értjük egymást, ugyebár azok a zúék. Szívem szerint azt válaszoltam volna neki, hogy többen duruzsoltak már ilyesmit a fülembe ezzel a kiegészítéssel. Értjük egymást, ugyebár az a perd. De ellenálltam a kísértésnek, gyorsan másra tereltem a szót. És Pinkó asszony, mit gondol, őt viszont látjuk? Ó, Pinkó asszony, igen, őt igen, mondta perd úr, fülig pirulva. Valamennyiünket éltett a remény, hogy egykor visszatérünk még a pontba, és legfőképpen azt reméljük, hogy megint együtt leszünk majd Pinkó asszonnyal. Ebben én sem vagyok kivétel, pedig nem hiszek az egészben. Össze-össze dugjuk fejünket a kávéházban, fölidézzük az emlékét, merengve megindultan. Ez az emlék még perd úr ellenszenves voltát is feletteti. Mi a titka Pinkó asszonynak, a nagy-nagy titka? Az, hogy sohasem tett féltékenyé bennünket. Pletykák se kavarodtak körülötte. Mindenki tudta, hogy de Szöx úrral hál, vagyis hogy vele szokott lefeküdni. Igen ám. De ha egy ágy egy pontban van, úgy be is tölti az egész pontot. Így hát valójában nem beszélhetünk lefekvésről, csupán fekvésről, mert hisz aki a pontban van, benne van az ágyban is. Következésképpen Pinkó asszonynak együtt kellett hálnia valamennyiünkkel, ez elkerülhetetlen volt. Ha más nőről lett volna szó, Isten tudja, mit össze nem fecsegnek a háta mögött. A takarítónő buzgón terjesztette a rosszindulatú pletykákat, s a többiek igyekeztek nem lemaradni mögötte. Zúékról például borzalmasabbnál borzalmasabb dolgokat lehetett minduntalan hallani. Apa a lányaival, fiúk a nővéreikkel, anya a nagybácsikkal. Nincs az a képtelen rágalom, amit rájuk ne szórtak volna. Vele viszont merőben más volt a helyzet. Ő azzal a boldogsággal ajándékozott meg, hogy pont mi voltomban belevezhettem, s pont mi voltában oltalmazhattam magamban. Bűnös kontempláció volt ez a promiszkuitás miatt, mert hogy a pontban magába fogadott valamennyiünket, és ártatlan is egyúttal, szűzi, hisz pont volt, s így behatolhatatlan. Kívánhattam-e többet ennél? És mindez nem csak rám vonatkozóan volt érvényes, hanem a többiekre is, külön-külön mindenkire. Reá is. Bennünk foglaltatott, s mi ő benne. Örömet elhetett ebben is, abban is. És egyformán fogadott, szeretett, lakott minnyájunkat. Olyan jó volt így együtt, olyan, de olyan jó, hogy valaminek közbe kellett jönnie. Elég volt annyi is, hogy ezt mondja egyszer, gyerekek, csak lenne egy kis helyem, micsoda tésztát gyúrnék nektek. Abban a pillanatban a térre gondoltunk valahányan. A térre, melyet betöltene a gömbölyű karja, ahogy ide-oda mozog, leföl hengergeti a gyúrófát a tésztán. Keble megmegrezzen a széles gyúródeszkán, a nagyhalom liszta tojás fölött. Fehér karja könnyékig olajos,

0: térre gondoltunk, melyet a liszt töltene be, meg a búza, amiből a lisztet örlik, meg a mezők, ahol a búzát termesztik, meg a hegyek, melyekről lefolyik a víz, hogy öntözze a búzamezőket, meg a legelők, melyeken a húsos mártásnak való gulyák legelnek. A tér ötlött fel bennünk, amire a napnak van szüksége, hogy sugaraival megérlelje a kalászt. A tér, hogy a gázfelhők nappá sűrűsödjenek s égessenek, a csillagok, köthalmazok, tejútrendszerek, napbolygók sokasága, amint repülnek, száguldanak az űrben, egyensúlyban tartva minden egyes csillagot, köthalmazt, tejútrendszert, napot s bolygót. És a gondolatra feltartóztathatatlanul alakulni kezdett a tér. Igen, abban a szempillantásban, hogy Pinko asszony így szólt, micsoda tésztát gyúrnék, gyerekek. A pont, ama valamennyiünket tartalmazó pont, óriás gömbé tágult, melynek sugara fényévnyire, 100 millió, 1 billió fényévnyire növekedett, mi szétdobáltattunk a világegyetem 4 sarkába, pert perdur páviába, belőle pedig Pinko asszonyból, ki tudja, miféle hő és fényenergia lett. Igen, ő, aki nyomorúságos, zárt kis világunkban nem volt rest, s megtette a ma nagylelkű felajánlást, az elsőt. Gyerekek, micsoda tésztát gyúrnék nektek? Ez volt aztán a szerelmi fellángolás. Egyetemes. Megteremtve egyúttal a téreszméjét, s a helyét is, köznapi értelemben továbbá az időjét, az univerzális gravitációjét és a gravitáló univerzumét, lehetővé téve millió és milliárd és billió napbolygó búzamező létrejöttét, s meg annyi Pinko asszonyét is, a bolygók kontinensein szétszórva, amint lelkesen, túláradó szeretettel gyúrják, gyúrják a tésztát, könnyékig olajosan, lisztesen. Ő maga pedig eltűnt abban a pillanatban, elveszett, mi meg siratjuk azóta, siratjuk, siratjuk, siratjuk.
1: Minden egy pontban. Kedves hallgatóink, Italo Calvino elbeszélését hallották. Fordította Telegdi Polgár István. Közreműködött Bodrogi Gyula.
2: A műsort szerkesztette Papp Zoltán. Rendezte Baksasós Zoltán. A felvételt Kosárszky Péter készítette 1972-ben. Utoljára 1993. szeptember 21-én hangzott el a Magyar Rádióban.

0: Küld egy mosolyt. Tóth Krisztina versei.
1: Küld egy mosolyt. Múltkor a metrón egy idegen arcban a szemedbe néztem. Vannak ilyen napok, amikor minden úgy emlékeztet. Valaki, valakire. Leszállsz, elébe kerülsz, mégsem. De ez egy másik év, ami múlt folyton nem létezhet. Egy régi osztálytársam is szembe jött, ugyanúgy még gyerekként. Különben sose hittem el, hogy mi is egyszer. Istenem, mennyire szerettem volna melléd. Ott állsz a metrón, és puf, egyszer csak megöregszel. Szoktam gondolni rá, mit szólna egymáshoz ez a két test. Hogy milyen lehet az illatod, biztos ma már más. Hogy vajon tudna-e szólni egymáshoz ez a két test. Ahol a kisfiam született, van egy vékonyka vágás. Valahogy szélesedik a csípőm is, nem tudom mire vélni. Ezt az egészet nem boldogít igazán, nem is fáraszt. Különös volt abba a másik arcba belenézni. Idegen szemeiddel láttad, ugye, idegen számot. Néha megijedek, ha megszólalok, meghallom az anyámat. Múltkor a moziban a tükörből szinte rám szólt, ahogy a szappant fogta. Hirtelen az az érzésem támadt, mire volt jó az a sok szaros év, hogy kár volt. Sőt, a férfi, akivel élek, vele is bizonyos hangsúlyokban, meg a kutyánk, főleg a nézésében, de tényleg. Az anyámmal az előbb különben nem túloztam. De látod, nem is tudom ezekről, miért beszélek. Utolsó karácsonyom volt, gyerekként kaptam egy macskát. Egy közért mellett laktunk, hó volt, forgalmas úton, meglátott, futott elém, akkor szaladt át. Hányadszor kéne annyi mindent megtanulnom. Mielőtt akár egy kavics, gesztenye, egy falevél is, azt válaszolnád, éppen ezért is lehet ebben valami, hogy én, aki láttam és tudom én is, hülyeség, mondom, a teremtés trébere lettem. Tavaly ősz elején, amikor beköltöztünk ebbe a házba, minden csupa hígító, festék, meg csupa por volt. Vártuk, megváltozik a szag a lélegzetünktől, hátha. Aztán egyre hűvösödött, nem is emlékszem, hogy volt. Egyszer csak nem lehetett már reggelenként a teraszra. Kiültél, vitted a kávét, és fázni kezdtél kabát nélkül az üres helyeket, hogy belakja. Valahogy elrendezi az ember, feltalálja magát. Olyan furcsa ez a mai fény, mint egy távoli évszak. Mintha valaki más lennék, vagy inkább valahol máshol. Be is mentem egy kardigánért, hiába még csak nem is színekből, inkább a levegő állagából. Tudni, nem a nyár rajzolódik, ez az ősz arca. Szájforma rozsdafolt hallgat, nézd a levélen. Bámul a kisfiam régről, csecsemő szemű macska. Szélcsend vékony füstjele. Nézem. Havak éve. Ahogy gyerekkoromból is a lakás üregei rémlenek fel, a sátrak, terítők, függönyök, kamera obszkúrái, fényporos titokteli fedezéke. Arra hasonlít ez. Olyan felidézni a nevetésed, a fogaidat, a szádat. Hangok előszobája volt. Megsüketít gondolnom arra az évre. Suttogó ruhák éve volt a hói, kora esti vak fellegekkel. Rövid karácsonyi, lecsukott szemű lucskos év volt. A testi, léleké. Feküdtem, biztos voltam, hogy nem kelek fel. Bordó takaró éve volt, recés üvegen sárga fény volt. Napja világított annak, ki a sötétet nőni látta. Azt akartam, hogy hallj meg, hogy meghallj, egyszer azt is akartam. Csövek beszéde volt, tapéta, arca, fények ágya. Forgószél éjszakáján, hajjal kibélelt hosszú katlan. Mesztelenül álltál a lépcsőházban, ajtóban, zuhany alatt, a liftben. Sírás és rohanás éve volt, kigombolt kabáté, húzatos nagylakásé. Azt hittem, nem tudom. Lehet, hogy tudtam, és csak sose hittem. A havak éve volt, fehér, úttalan úté, semmi másé. Mint a kamaszkor témfergései, végtelen, hólepte délutánok csöndje, az átaludt rend bútorai a szürkületben. Éjjeli havazás kéklő halmai közt az árok, ahogy a hold kering égő reflektor arca testben. Keserű nedvek vándorolnak céltalanul, hiába, mondtad úgy is a lélek örök monológia. Minden szerelem képzelt beszéd, a hang hiánya, mikor egy kihűlt lángnyelv szavait visszamondja. Olyan régen esett meg minden, a lépcsők geometriája. Idegen kert nyikorgó fái között a szelek malma. Kipirult, hajlongó test, salakos, üres tornapálya közepén áll, és láthatatlan kerekét hajtja, hajtja. Az időnek mi dolga volt velünk, micsoda év volt Jézusom? Hosszú fagyoké, sálé, pilláké, hallgatásé. Feleltem, nem hiszem, mostanra meg már nem tudom. A havak éve volt, fehér, úttalan úté, semmi másé. Csöndben, sötétben, fekve, ülve, várva, aludva éveket éltem, mintha a hó alatt, mint egy lavina lepte házban. Távoli szobák lámpaláza, idegen arcok villanya égetett. Mind, ami nem vagyok, álmoktól kongó üvegtest volt a házam. Függönyök jégzajlásakor lehető sorsok tükre minden este. Kigyúló ablak, ahogy mozdulnak, úsznak a falakon és szobákon át, a parkon, az olvadó föld a zápor színeivel elkeverve. Jön a sötét, megül a padon, kukán, a tetőn, úton, a kavicságyon. Hány éve már, hogy itt lakom, ezt láttam mindig, minden ablakomból. A felhős varjúfoltos, a tiszta dermet vízű a fodros égen. Gyerekkoromból gerlehang a szürkületbe, hogy szól. Balkon kötkürtje volt, idáig hallom, nem is értem. Honnan fúj az idő? Mikor volt az, hogy telni kezdett? Fogyni, kihűlni, arc, téli holdé, szerelmesi, baráté. Hogy volt előtte is befelé néző vaksi kezdet. A havak éve volt. Fehér, úttalan úté, semmi másé. Novemberi levél. Elültettem a tulipán, a krókusz, meg a narcisz hagymákat. Későn ezt is éjjelente már fagyok jönnek. Hamar itt van a hó, aztán a fény ideje, már is tavasz lesz, pára és sziromszaga a földnek. Eszembe jutottál, ahogy a kertben a kis lyukakat ástam, hogy kedves Vali, ezt találtam egy lapra felírva tegnap. Kedves Vali, mit is akartam? Ne haragudj, de mostanában olyan rövid egy év, egy este, rövid egy nap. Esős és meleg nyár volt. Te már valószínűleg elrohadtál. És a bútorokat is elvitték. Ott már valaki más van. Hívtalak egyszer, képzeld. Kiderült az már, nem a te számod. Bocs, hogy ilyen sokáig nem telefonáltam. Pedig el akartam mondani, hogy megszületett, és hogy van egy fiam, hogy valami furcsát is megfigyeltem. Tudom persze, hogy nyár, tél, hogy a virág, meg a termés, de közben áll az idő, és néz a szemeserebben. Luna peregrina. Fönt, fönt a szédület spirális lépcsőin, fölfelé vak futás a térhelyén toronyház, szürke szemfényű füstüveg. Ablakok, párbeszédek, amíg sötét volt, mennyi évszak eltelt. Lenézek, felhők fürdette nedves holdüreg. Álmomba visszalépve, a címemet otthon kérdezik, hirtelen nem tudom még az asztal az ágyhelyét sem. Nyitott könyv, rajta név, összeáll, újra szétesik, hogy minden, ami volt, belőlem múlt el, hova éltem. Aki vagyok, ruhák kopása, nyári téren az árnyék, ahogyan körbeér, autóban ablaktörlők surrogása. Sose értem oda, de ha lehetne, várnék. Nem is tudom mire. Záporra, hangra, nyárra. De most a hold vonul csápos reflektorokban. Ez itt a test ajtói éjszakája, és ott mélyén a testnek mi susog, kanyarok, fénylő, kék gyöngyök, hosszú sorban. A halál fáraó hangyái menetelnek. Szerelmes vers. Csalóka most az évszak lombszűrője, a fénysáv, átitat mindent, a lényéből áradó. Ha visszanéz, párás szemembe néz át, az őszelő, fényétől lassan fáradó. Mindig is lenyűgözött a lényén átsugárzó otthonosság, ha lehet így, mikor a zebrán megy át, mikor a sárga fényben játszó úton halad, eső csíkozta membrán. Szerdán fogorvos, lombgyökér nő az álom mélyén, ott is a lényéből áradó fény, fény. A rothadó erdőt látnom, mindig is lenyűgözött a mindent átható pusztulás. A rothadó fogai közt feküdni. Erdő lehet Csalóka évszak fénye, a lombszűrőn át lent az álom mélye, ahogy a fényt az úton összegyűjti.
0: Tóth Krisztina verseit Börcsök Enikő olvasta föl. A felvételt Kis László készítette. Szerkesztő-rendező Zoltán Gábor.
2: A versműsor 2000-ben készült, és utoljára 2007. április 16-án hangzott el a Magyar Rádióban.

0: Műsorajánló. A Kossuth Rádió megváltozott műsorstruktúrájában egy ideig hangjátékok hallhatók. Jórészt olyan műveket játszunk le, melyeket az elmúlt 16 évben önök nem hallhattak, mert az alkotókat nem kívánatosnak ítélte a hatalom. A cenzúrázott darabokon kívül legendás hangjátékokat, életútinterjúkat és dokumentumjátékokat is műsorra tűzünk. A művekről részletek a mediaclick.hu oldalon találhatók. Hallgassanak akár éjféltől éjfélig hangjátékokat a Kossuth Rádióban.
1: Az Önök kérték műsorában nyáron is van mit ünnepelni. Csupa olyan felvétellel várjuk nézőinket, melyek egy-egy nyári évfordulóhoz köthetők. Televízió történeti érdekességek, zenei csemegék, legendás műsorrészletek, kedvenc előadóinkkal. Nosztalgiázzanak velünk!
2: Önök kérték! Hétköznap 15 óra 30 perckor. Zene és önök kérték. Hétvégén 15 óra 40 perckor. A Dunán.
3: Mesés sorozatok a Csukás Mese Rádióban. Új mese sorozat a Csukás Mese Rádióban. Minden hétköznap reggel 9 órától. Nyári mozgásmesék. Kupak és Bödő, a két kis cserebogár kalandjai, amikben minden történetnek tanúsága van, és mindegyik mese megmozgat. Hegedűs Eszter mese sorozatát Rohatis Andrea meséli el. Hallgasd a Csukás Mese Rádió legújabb mese sorozatát minden hétköznap reggel 9 órától. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
0: Műsorajánlót hallottak.
4: Köszöntöm hallgatóinkat. A hírszerkesztő Poyák Adrián, a Kossuth Rádió mikrofonjánál Szlotta Judit. Az elfogadott korrupció ellenes intézkedések révén 6000 milliárd forint uniós forráshoz jutnak a magyarok, írta a miniszterelnök közösségi oldalán. Magyar Péter közölte, a Tisza kormány pár hét alatt letárgyalta, amire az Orbán kormány 3 év alatt nem volt képes. A kormányfő úgy fogalmazott, a Fidesz először a parlamentben leszavazta a korrupció ellenes jogszabályokat, most pedig az Alkotmánybíróságon akarja megakadályozni, hogy a magyarok hozzájussanak a pénzükhöz. A magyar kormánynak kötelessége a határon túli magyarok jogainak képviselete, ami azt is jelenti, hogy ezekből a jogokból nem lehet elvenni. Ezt a társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter jelentette ki az erdélyi Fehéregyházán, a felújított és kibővített Petőfi emlékhely avató ünnepségén. A miniszterként első alkalommal Erdélybe látogató Tar Zoltán ünnepi beszédében elmondta, megvizsgálják az előző évek támogatásait, és visszaélések esetén megteszik a szükséges jogi intézkedéseket. A déli körvasút az egész ország közlekedését átalakítja, mondta a közlekedési és beruházási miniszter. Vitézi Dávid hangsúlyozta, a körvasúton áthaladó vonatok fontos közlekedési csomópontokat érintenek átszállási kapcsolatokkal, anélkül, hogy kellene menniük a fejpályaudvarokra. Hozzátette, hogy a körvasút révén több agglomerációs és távolsági vonat mehet át Budapesten. Iszlamista terrortámadásként kezelik a hatóságok a berlini Pride-on elkövetett szándékos gázolást, jelentette be a német belügyminiszter. A gyanúsított az Iszlám Állam terrorszervezet támogatója volt. A német sajtó értesülései szerint a német állampolgárságú férfi korábban megpróbált csatlakozni az Iszlám Államhoz, és idén már elítélte a német igazságszolgáltatás. Berlinben tegnap a Pride felvonulás közelében hajtott a tömegbe egy 21 éves férfi, majd kiszállt a buszból és többeket megkéselt. Egy ember meghalt, 16 megsérült, többen életveszélyesen. Közben Amsterdam polgármestere bejelentette, hogy fokozott biztonsági intézkedéseket vezetnek be az idei amsterdami Pride rendezvényeken a Berlinben elkövetett támadás után. Újabb az ország légterét megsértő drónt lőtt le a román légierő a Fekete-tenger fölött Sulina térségében, jelentette be a román államfő. A pénteken és szombaton lelőtt drón után ez volt a harmadik, amelyet lelőttek Románia légterében. A vizsgálat szerint a péntek reggel lelőtt drón olyan eszköz volt, amelyet Oroszország használ az Ukrajna elleni háborúban. Retro hétvégét tart a MÁV jövő hétvégén a Balatonnál, Kaposvár környékén, valamint az újra nyíló Komló-Dombóvár vonalon. Az érintett menetrend szerinti járatokon a 60-as, 70-es, 80-as és 90-es éveket idéző szerelvények állnak forgalomba. Az érdeklődők a többi közt Púpos és Szergely mozdonyokkal, valamint Samu motorvonattal is találkozhatnak. A részletes program és a jegyvásárlási lehetőség a MÁV csoport oldalán található. Délután nyugat felől beborul az ég, de csak kevés helyen lehet zápor, zivatar. Holnap délelőtt még felhős lehet az idő, majd mindenütt kisüt a nap. A szél ma és holnap is megerősödhet. Zivatarok környezetében erős lökések is lehetnek. Éjszaka 12-21, holnap napközben 29-33 fok lesz. Híradással 16 órakor jelentkezünk legközelebb.
0: Ismét a Kossuth Rádió hullámhosszán, az archívum műsorából. Most következő műsorunk 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
5: Amikor a rádió felkért, hogy vezessem, nem is vezessem ezt a beszélgetést, hanem tulajdonképpen arra kért fel, hogy üljek veled szembe, legyen, akinek beszélj, akkor én arra gondoltam, hogy itt az alkalom, hogy elmondd az emlékirataidat. És kíváncsi lettem, rettentően kíváncsi lettem azokra a történetekre, amiket tőled már hallottam, és amiket még gondoltam, hogy hallani fogok. Aztán utána egyre inkább arra lettem kíváncsi, hogy micsoda is az a részpál, aki kritikus, aki irodalomtörténész, aki a nagy szép irodalmi könyvkiadó szerkesztője, aki a Holmi főszerkesztője, de hogyha egy foglalkozást kéne mondanom rád, akkor azért mindenképpen csak azt mondanám, hogy a részpál foglalkozása az, hogy részpál.
6: Részben. Részpál hangos memoárja. A beszélgetőtárs Parti Nagy Lajos.
7: Az a baj az ilyen emlékekkel, hogy az ember már nem arra emlékszik, ami történt, hanem arra emlékszik, hogy ezt hogy meséli te el 20 évvel ezelőtt, 10 évvel ezelőtt, 30 évvel ezelőtt, és a sztorit színezi, kerekíti tovább, vagy rövidíti, és akkor már rég nem az esemény van, hanem a lemez, amit elmondasz.
8: A történelem maga is egy ilyenfajta elrajzolás.
7: Hát igen.
8: Hiszen hát az események azáltal vannak, ahogy a meséled.
7: Hát igen, csak kérdés, hogy mennyire azt mesélem, ami valami lényeges volt. Nagyjából így kellett, hogy történjen, azt hiszem.
6: Szerpolett.
7: Apám nagyon ellene volt, és egyébként abban, hogy én végül is bölcsészetre mentem, megint ennek a lázadásnak is szerepe volt, mert ő érettség után közölte velem, hogy hát akkor most te mész orvosnak, mondta, méghozzá belgyógyásznak, nagyon jó a kapcsolatod az emberekkel, nagyon jól tudsz beszélni, jó az intuíciót, a diagnózis készítés a legfontosabb az orvosi munkában, a belgyógyásznál pláne, és te jó diagnoszta leszel, jó dumád van, jó tudsz emberekkel kihozni dolgokat, amikből rájössz, hogy mi a betegsége, tehát belgyógyász leszel. És hát én felrobbantam, hogy hát ő dönti el, hogy én mi leszek. És akkor addig nem voltam biztos benne, hogy mi leszek, de a pillanatban, amikor kimondta, akkor biztos voltam benne, hogy ez nem leszek, amit ő akar. Őnek egyébként az volt az elmélete, hogy azért is jobb dolog nem irodalmárnak lenni, mert nem jó dolog az írókat megismerni, azok nagyon ronda felterek, akkor nem lehet a műveiket élvezni, jobb távol lenni személy, hát ebben sok igazság van. Csak olvasni az írásaikat. Igaz, hogy ebben van valami?
8: Rengeteg igazság van.
7: És hogy jobb dolog az ember nem ezzel keresi a kenyerét, hanem valami más, és este elolvassa a regényt, vagy fölteszi a lemezt, és van egy civil, egy tisztességes foglalkozása, orvos, vagy ügyvéd, vagy suszter, vagy nem tudom én mi. És mellette élvezi a művészetet. Ő, neki ez volt a szövege, ahogy ma mondják. Hát nem jön egészen idegen tőlem ez a szöveg ma már.
8: Igaza lehetett, mert azért a művélvezésnek a primér gyönyörűségét
7: azt elveszi,
8: hiszem, hogy első, másodéves bölcsész korodra egyszer is mindenkor elveszi.
7: Így van. Persze, hát ha én olvasok egy fordított könyvet, akkor azt nézem, hogy hű ebben a mondatban milyen rossz a szórend. És akkor még az is van, hogyha ceruza van a kezem, akkor meghúzom a margón. Hát ez egy őrület. Ugye, vagy ha olvasok egy verset, akkor észreveszem, hogy itten a penultima nem jó, és akkor felsziszenek rá. Na most hát jobb nem észrevenni, vagy észrevenni, de legalábbis nem meghúzni a margót.
8: Mond, érettkorra se lehet visszanyerni, vagy visszaszerezni valahogy ezt a gyermeki gyönyörűséget az olvasásért?
7: Hát egyre kevésbé van meg bennem. de ennek sok más, hogy mondjam, egyéni oka is van, hogy a szép irodalomban is egyre inkább azok a problémák érdekelnek, amelyek az én problémáim. Tehát egy házasságtörő asszony története nem érdekel. Hát a Bovariné nem érdekel, pedig jó regény. Valljuk be. Most engem most már egy-két dolog érdekel az életben. Most ez írtó nagyképű lesz, kérlek tisztelettel, ugye érdekel a halál, és érdekel a szerelem. És nem azért, mert szerelmes volnék, hanem mert szerelmes voltam. Tehát érdekel, és a kettő együtt. Voltak éppen igazán csak olyan könyvet szeretek olvasni, ami erről szól. Tehát az utolsó könyv, ami engem igazán felizgatott az utolsó három évben, új könyv, az a García Márqueznek ez a kolera könyve volt. Ez volt az egyetlen könyv, amit úgy olvastam, mint ahogy fiatalkoromban az Anna Kareninát, vagy a Dosztojevszkit. Az igen, az belecsavart a zsigereimbe. Ha írok magamnak, most ugye mondtam neked, ezek a szekrények tele vannak, ott is mindig, és ez meg Ottlikhoz kapcsolódik, mert mikor meghalt az Ottlik felesége, a Gyöngyi, akkor azt mondta utána, ő nagyon nem hitt semmi természet fölöttibe. Ugye matematikára járt, nagyon vallástalanul. És akkor sokat jártam hozzá, mert nagyon rossz állapotban volt, és azt mondta, hogy hát ő minden nap ír egy levelet Gyöngyinek. És ez olyan evidencia volt, hogy az Gyöngyi elolvassa, hát ez nyilvánvaló. És hát mondtam neki, ezt hogy képzeled, hát, hogy van ez? És akkor mondta, hogy hát ő nem tudja, hogy az hogy van, hogy ez egy galaktika-e, vagy egy szál fönn az égen, de hát az nyilvánvaló, hogy ez valahogy ő kommunikál vele. És ezt ott csápolt azok a hosszú karjaival, elegánsan, és magyarázta, hogy hát ez valahogy eljut Gyöngyéhez. És mondtam, hogy igen, ez te biztos vagy, nem az van, hogy elrohad a temetőbe, és ahhoz, és kész, és minden. És mondta, hogy nem, hát elrohad a temetőbe, és ez mégis eljut valahogy hozzá. És aztán nem sokkal később, amikor Klári meghalt, akkor mondta, hogy hát ezt csinált, hát ez az egyetlen megoldás. Ez az egyetlen higiénia. Ez nem lehet máshogy higiénikusan élni, mint valahogy. És akkor el is kezdtem. Hát én nem tudtam neki írni, mert ezt ebben nem hittem, hanem magamnak írtam róla, vagy más dolgokról. Ez rengeteg ilyen cetlin van. Ezeket nem akarom soha az életbe kiadni, mint hogy Cipi se akarta ezeket a leveleket. Azt hiszem megőrülne, ha ezt valaki kiadna.
8: És az, hogy nem akarod őket kiadni, az rendjén is van, de hogy mondjam, hozzájuk nyúlsz, rendezed valamelyest,
7: igen,
8: dolgozol velük, foglalkozol velük,
7: tehát időrendben
8: foglalkoztatnak a régi írásaid is, ilyenfajta magánfeljegyzéseid?
7: Igen, hát nézd, én filosz vagyok, és mondjuk a mesterségét ennek az ötös kollégiumban megtanultuk, hogy kell dossziékba rakni dolgokat, és ugyanúgy, ahogy a kiadatlan Kosztolányi cikkeket dossziékba rakom, ugyanúgy a magam írásait is dossziékba rakom, fasztikulumokba, és évszámot írok rá, és mit tudom én, micsoda. Úgy rendezem a magam dolgait, mint egy nagy írójét, vagy egy idegen írójét. Tehát ezek rendben vannak rakva, és néha bele is nézek, és akkor nem is olyan rossz mondom magamban. Ez egy öngyógyítás is. Egy önpszichoanalízis. Ezek gyűlnek. Most egy kicsit azért már kevesebb, mint az elején volt. Kevesebbet is álmodok vele. És többnyire csak azokat az álmokat írtam le, amelyek az érdekes, hogy nagyon egyforma, egy irányba mennek. Ugye? Fölhívom telefonon, hogy megyek hozzád, és elindulok, de nem tudok odaérni. Forradalom van, lőnek az utcán, nem tudok átmenni az utcán, tűzvész van, mit tudom, mi hát nagyon nyilvánvaló, szájbarágú, primitív álmok. De olyan is van, hogy eljutok hozzá, és neki nem kellek, nevet rajtam, azt mondja, hogy mit akarsz itt, hagy békén. Nincs már hozzád közön, menj el. De hát ezeknek nincs irodalmi értékük, esetleg egy ilyen, ha József Attila volnék, akkor volna akkor kiadná a Stolt Béla, sajtó alá rendezni őket, de nagyon rosszul tenné, hogy kiadná, mert ez nem tartozik, ez nem József Attila, hanem ez egy magánember, egy őrület. Tehát nem, még attól függetlenül nem vagyok József Attila. Úgyhogy ez van. Na most egy emberről még Ottlikról akarnék beszélni, mert asszociálódtam is, ő is nagyon fontos volt, és hát az iskola az altáron az tényleg azt hiszem egy nagyon, nagyon jelentős könyv, és nagy hatással is volt rám. Rendkívül elegáns ember volt, úgy cséppelt össze-vissza a karjai, hosszú végtagjai voltak, a legrosszabb ruhák is, úgy használt ruhák is hihetetlen eleganciával tudta őket hordani. Szóval a nemesi származás rajta látszott, ami hát messze nem látszik minden nemesen, vagy arisztokratán, vagy gentrin. Nagyon furcsa nézetei voltak mindig mindenről, nagyon oda kellett arra figyelni, amit mond. Öt bűvös vadásznak hívtuk a Weber opera alapján, mert volt valami benne is, valami ilyen varázslatos a szövegeibe és az írásaiba is és a megjelenésébe és a levett mindenkit a lábáról. Nem akart viszont semmit aztán azzal, akit levett a lábáról, és nőkkel végképp nem, és amúgy se, szóval nem voltak céljai az emberekkel, csak játszott, szórakozott. Emlékszem, egyszer a Ciborral is vele ültünk a Hungáriába, és arról beszéltünk, hogy esett nagyon a hó, egy tél volt, hogy mit akarnánk csinálni. És Cibor elmondta, hogy hát ő azt szeretné, hogy egy angol kastélyban volna. Kandallóban ég a tűz, kinéz az ablakon, ott buta szegény emberek sétálnak a hóban, elesnek, eltörik a lábukat, az ember kárörömmel nézi ezt, ő gazdag, ő angol lord, köszvénye van, és levetkozik meztelenre, mellett egy gyönyörű 18 éves lány, beburkolózik egy fehér medve bőrbe, és rámászik a lányra. Én úgy hallgattuk, igen, és akkor Ottlik elgondolkozott, és azt mondta, igen, csak minek rámászni a lányra, mondta. Inkább az ember ezt végigcsinálja, aztán utána leül a repülőgépre, és lemegy, Olaszországban meleg van, és ott kifekszik a tengerpartra. Ottlik egy ilyen más filozófiájú ember volt, hogy úgy mondjam. Mint volt egy történet köztünk, azt nagyon meg kéne írnom, mert abban van valami általános értékű, azt hiszem, hogy ugye dolgozott az iskola határon második kötetén, ezt évekig írta, nem fejezte be, most egy fejezetet ideadott, ami jön majd a Holmiba, mármint nem ő, hanem az örököse is, az jön majd a Holmiba. Ő nem volt fölolvasó típusú, meg nem is sokat beszélt az írásról, mindig másról beszélt, sportról, meg Fehér Lipótról, az ő hajdani matematika professzoráról, meg mindenféléről, de irodalomról aránylag kevesen, Londonról, Bridge-ről, és egyszer mégis az iskola folytatásáról elkezdett beszélni, ez már egy-két éve a halála előtt volt, és elmondta, hogy van egy készen egy fejezet, és azt felolvasnám. Ez teljesen elképesztő, egyedül voltam nála, ez teljesen elképesztő volt Ottliknál, hogy felolvas egy fejezetet, és ő ajánlja föl. Mindig az ember kérdezte, hogy hogy vagy, mit csinálsz, miért nem írod már meg azt a második kötetet, őrület, mindenki várja, lusta vagy, zsugori vagy, sajnálod tőlünk, és egyszer csak magától. És akkor felolvast, egy nagyon szép fejezet volt, nem tudom, illet vele, ami arról szólt, hogy a cögerek jönnek, a cögereknek ugye a katonaiskola növendékeit hívták, jönnek a Dunán valami kirándulásra, és az egyik, a főhős az elmegy az anyjához, beteg, ennek hazaengedik, és ott élvezi a régi lakást, régi környezetet, és mondja az anyjának, hogy adja oda neki a Szerpolett című regényt, amit ő annyira szeretett, és azt keresik, és nem találják. Ez volt a fejezet. Hát amennyire egy regényfejezetet el lehet mesélni. És mondom, hogy emlékszel erre a Szerpoletre? Hogyne, azt mondja, nagyon jól, és azóta is keresem, de nem találom meg, ez valami francia író írta, és fogalmam sincs, hogy ez micsoda, de gyerekkoromban olvastam. Na, ezt nem egy francia író írta szerintem, hanem ez Biró Lajosnak a regénye. Én is olvastam gyerekkoromban, és a Szerpolett egy hajó volt. Igen, egy hajó volt, de nem, de hogy Biró Lajosról írta. Elmondom, jó, én így emlékszem. Na, aztán beszélgetünk, hazajöttem, és utána néztem a lexikonokban, és én emlékeztem, jól Biró Lajosnak egy korai regénye, és a Nyugat hozta folytatásokba, és aztán megjelent könyvalamban. És fölhívtam, és mondom neki, hogy te, neked megvan az egész Nyugat, húzd ki az 1912-es évfolyamot, ezt most hasból mondom, és ott megtalálod azt a könyvet, amit 40 éve keresel állítólag. Ne hülyéskedj, mondom, de igen. Másnap fölhívott, és azt mondta, hogy hát megöltél. Hát te se érsz semmit irodalomhoz. Még te se, mondta, hozzátette ilyen udvariasan. Hát nekem az kellett, hogy a Szerpolettről nem tudom, hogy ki írta. Az egész erre volt építve. Egy francia regény, és nem tudja a... Most tudom, most a legnagyobb bajban vagyok. Hát mondom, felejtsd el, hogy tudod, bocsánat. Hát hogy tudod? Nem tudom elfelejteni. Vége az iskola határa második kötetének, nem tudom megírni. Hát mondom, te azt már 8 éve nem tudod megírni, úgyhogy ezt most ne fogd rá. Igen, és elkezdtem mondani, és hát... Aztán rájöttem, hogy igaza volt, hogy nem kellett volna megmondani, hogy a Szerpolettet Biró Lajos írta, mert ő neki ebbe a összefüggés rendszerben helyezkedett el ez a regény, erre kellett, hogy a gyerek keresi, hogy nem tudja, és őt, mint hogy sült realista volt ő is, mint Arany János, meg Veres Péter, meg mindenki tulajdonképp, ő neki bajt okozott az, hogy megtudta, hogy a Szerpolettet kiírta. Most nem ezért nem írta meg az iskolát, de ez második kötetét, de ez bajt okozott neki. Úgyhogy ezt voltak épp, mint tanácsot a irodalom kezeléséhez egyszer meg kéne írni, hogy néha egy hiány, vagy egy tévedés, vagy egy hülyeség többet ér, mint az igazság, és nem kell hozzányúlni a barátnak, vagy a másik embernek, hanem hagyni kell az író belső logikáját működtetni, mert nem, én persze nagyon élveztem, hogy én tudom, hogy a Szerpolettet kiírta úgy unottan, és hogy az ő asztalán ott van az a könyv. De ez hiba volt neki megmondani. Úgyhogy ennek van egy, hogy mondjam, alkotás lélektani tanúsága ennek a történetnek. Nem tudom, egyetértesz?
8: Egyet. Ez egy nagyon-nagyon fontos történet. Nagyon szép.
7: Aztán nem is bocsátotta meg nekem soha, hogy megmondtam neki. Úgyhogy ezt valóban egyszer meg kéne írni. Aztán sokat voltunk együtt, elég rémes volt a legvége nála is. Utolsó nap is kint voltam nála a kórházban, akkor már nem ismert meg, akkor nem megfogtam, azt tudtam, hogy ilyen állapotban, ilyen kómában meg kell fogni a haldokló kezét, és meg kell szorítani, és azt kell mondani, hogy szoríts vissza. És ezt csináltam, de már nem szólított vissza. Nyilván meg se ismert. Nagyon jelentős ember volt Ottlik. Ő bújtatta Vas Istvánt 44-ben, amit hát le is írt Pista többször, és egyszer valamit nyilatkozott, hogy hát örök hálával tartozik neki, vagy valami ilyesmit, és akkor Ottlik rettentő dühösen visszanyilatkozott, hogy ő tartozik hálával Vasnak, hogy megmutathatta, hogy így is lehet lenni, és hogy alkalmat adott neki erre, és miatt az élet, az nem a nagy ügy, hogy azért köszönetet mondjon neki Vas Pista, hát ki nem szalik a Vas Pista életére, hát nem a nagy dolog, hanem hát, hogy ő meg tudta menteni a magyarság becsületét, meg egyáltalán emberi becsületét, hát ezt ő Pistának köszönheti, hogy el kellett őt bújtatni. Na most ez egy olyan játék volt, de ő ezt nagyon komolyan gondolta. Szóval Ottlik egy egészen kivételes jelenség volt.
8: Mikor ismerkedtetek meg?
7: Korán, 51-be, 52-be. Vasséknál, vagy valamilyen kávéházban, ahol Vas bemutatott neki, erre már nem emlékszem. Ott akkor egy vendéglő, a Szikszai, az ottan a MK mellett volt, a Rákóczi úton, kerthelyiség, és oda is jártunk akkoriban. Emlékszem, hogy egyszer ott egy fiatal íróról, most mindegy, hogy kiről, ott volt velünk, és elment, és akkor mondta Ottlik, hogy ez el fog kurulni. Mondta, ez biztos, ez egy olyan figura, ez el fog kurulni. De nem volt akkor abszolút kurva, se politikailag, se íróilag, se emberileg. Egyébként elkurult. És akkor Vas azt mondta, hogy hát írtó dühös lett, hogy ezt miért mondod? Mert túl az az érzésem, ahogy nézem a pasast. És akkor mondta Vas, hogy olyan vagy, mint az apám. Mindig beszre játszol, mindig arra, hogy minden rossz lesz. Hát így könnyű nyerni. Ez nem nagy ügy, így nyerni, hogy mindenre azt mondani mindenkire, hogy el fog kurvulni. Hát az emberek 90%-a elkurvul, nagy ügy. Meg azt mondani, hogy kitör a háború. Hát igen, mindig valószínűbb, hogy kitör a háború, mint hogy nem tör ki. De hát nem így kell élni. Úgy kell élni, hogy nem fog elkurvulni, meg nem fog kitörni a háború. Az a vicc, és akkor hát az is bejön egyszer. És ott elkezdtek ordítani, üvölteni egymással. Én a riadtan ültem ott. Egyébként Vasnak adtam igazat, azt tudom, lélekben is, és Cipi ott tényleg ordítottak egymással, úgy veszekedtek. És aztán egyszer mondta Vas, velem veszekedett évek múlva, itt a kis kakúban valami miatt, és mondta, hogy hát ő csak azzal tud így ordítani, akihez köze van. És igazán az anyjával is Otlikkal tudott ordítani. És most vegyem kitüntetésnek, hogy velem is ordított. Mert hát miért ordítson az ember valakivel, aki nem érdekli. Most ők nagyon tudtak egymással ordítani. Otlik is Pistával, de főleg Pista vele. Hát ez volt vele. Azt hiszem, hogy az egy regény az nagyon számít, és igazán nagy kár, hogy nem csinálta meg a folytatást.
8: Hát megvan a folytatás tulajdonképpen, hogy ez most egészében hogy fog kinézni, ezt nem lehet látni. De ahogy Lengyel Pétertől lehet hallani, tényleg komplet készen van.
7: Hát azt hiszem, hogy azért nem folyamatos fejezetek
8: között. De hát milyen az a rész, ami nálatok van?
7: Jó. Más, mint az első kötet. Tehát ilyen örvénylőbb, ilyen modernebb. Én egy kicsit attól féltem, vagy azt gondoltam, hogy talán azért nem tudja folytatni, mert ezek a fiatal kritikusok bebeszélték neki, hogy ő egy modern regényt írt. És ő ezt elhitte. Holott az iskolatáron nem egy modern regény, azt mondanak a igazi értelmébe véve, hát ez egy olyan regény, mint a két háború között egy normál angol regény, amilyet akkor Forster, vagy Evelyn Waugh, vagy Graham Greene, vagy akár Somerset Maugham írta. De abban nincs semmi különleges. Az egy Joyce és Proust előtti regény, hogy úgy mondjam. És ezek bebeszélték nekik, hogy ez egy hipermodern regény, hogy az Ulysses után 200 évvel született, de hogy mire alapozták, ezt nem tudom. Ja, és ezt, talán ez is megbénított egy kicsit a folytatás szempontjából, hogy egy valami nagyon... Most ez a fejezet, ez egy ilyen örvénylés, szilánkok, emlékek örvénylése, tehát más, mint az első kötet, amelyik egy kieneklő, lassú cselekmény. De azért nagyon jó. Azért nagyon jó. És az is az érdekessége, erről is beszéltünk. Érdekes? Ez érdemes erről beszélni? Hogy én soha nem értettem, hogy miért nincs szó az iskola határonban a családokról, a szülőkről? Hogy van az, hogy normális szülők engedik, hogy a gyereküket egy ilyen borzalmas helyre bevigyék, és ott meggyötörjék? Szóval egy mama, aki elmegy, és látja, hogy ott mit történik, miért nem viszi haza? Egy papa viszi haza, egy parasztember, a Pagyi, ha emlékszel arra. Aki látja, hogy mi van, a Pagyit nem lehet betörni, ezt a parasztfiút, és a papa azt mondja, hogy hát nem hagyom itt, hát itt agyon verik, és az a viszi. És Örleimnek a novelláim, amik ugye úgy Örle is ott nevelkedett, azok mutatnak sok mindent a családból, hogy milyen rémesek voltak ezek a családok. És hát aztán kérdeztem Otlikot is, meg embereket is, Szőcs Pistát, aki ugyancsak egy ilyen, ugyanebben az iskolában volt diák, a filmes Szőcs, és mondták, hogy hát sok oka volt ennek, például ingyen voltak az iskolák. És a szülőknek nem okozott anyag, ezek azért tönkrement gentrik voltak, és megszabadultak a gyerektől. A másik, hogy inkább bridgezni szerettek az anyukák, és hát akkor nem volt gond a gyerekekkel. Örlei ezt írja, hogy hazajön egy gyerek fél év után, és mamai bridgezik föl, és azt mondja, itt van öt pengő, mint a moziba. És föl se áll. És ez van egy kicsit ebbe a fejezetben benne, a családi háttér. Nem ennyire didaktikusan, ahogy én elmondtam, de hogy mi lehetett az iskolák mögött. Otliknak volt egy olyan problémája, ugye, ami többször elmondott, és hogy ugye az ember, a fecske, vagy hogy van, ez nem szarik a saját fészkébe. ki nem szarik a saját vészkében? Hogy van a mondás? A madár vagy a fecske. És hogy hát az ember a saját osztályáról, a családjáról. És akkor mindig mondtuk neki, hogy dehogy nem, hát az író a saját fészkébe szarik, abból él. Az író nem úri ember, hanem mindenki a saját családját, apukáját, anyukáját, osztályát, népét, nemzetét, faját, vallását rántja le a sárga földig. Hát ez a, ebből élünk. Ő mégis úri ember volt némileg, amennyire egy író egyáltalán lehet az, és ez zavarta őt. Támadták is volt osztálytársai, hogy leleplezte a az iskolát is. És hát nyilván ezért a családját se akarta annyira. Vannak írók, akik ezt kijelegve csinálják, egy Strindberg, vagy szerintem a népirodalomnak is ez a nagy bűne Magyarországon, hogy minthogy sajnálja a saját osztályát, nem meri a rossz tulajdonságait a parasztnak megírni. Ezért jobb Nagy Lajos, mint Illyés. Szóval ezért szeretem jobban mondjuk a Kiskunalmat, vagy a Faluvalád arcát, mint a puszták népét. Nem, mintha az nem volna egy nagyszerű könyv, de hát azért valamennyire idealizál, meg állást foglal, meg mit tudom én még.
9: Ottlik kártyázott?
7: Hát ő évekig háború előtt egy bridge rovatot szerkesztett, és azt hiszem egy kicsit abból is élt.
9: Hát írt is egy híres könyvet.
7: Írt egy híres könyvet, ami nekem megvan, az nagy kitüntetés volt, hogy adott nekem egy egybeírt, hogy ezt a könyvemet, angolul, magyarul nincs meg a könyv, ezt a könyvemet tartom a legjobbnak, sokkal jobb, mint az iskola határa. Ez aztán franciára lefordították, magyarra nem engedte lefordítani, hogy ezt nincs ember, aki le tudná fordítani, még ő se, mert ő angolul írta. Együtt egyébként egy skót pasassal, ha jól emlékszem. Nem, ő bridgező volt, és azt viszont hát versenyszinten csinálta, és tényleg nemzetközi szinten, de úgy néha nagyon ritkán, de néha ott volt a mi partijainknál, kibiccelt, és nagy szeretettel vette azt, hogy valaki hazán játékos.
9: Mesélted egyszer, hogy ezek a játékőrületek ilyen reménytelen időszakokban nagyon felerősödtek, és mesélted, nagyon, hogy 57 és 60 között nagyon sokat játszottál, játszottatok.
7: 48 órákon. Ez egy külön világ. Kiszabadulsz az élet normál törvényei közül, más törvények érvényesek erre a világra, abszolút mindegy, hogy milyen társadalomban élsz. Meg tudsz feledkezni a magán bajaidról, arról, hogy a fiad beteg, arról, hogy ott hagyott a szeretőd. Az egy hihetetlen, hogy mondjam, drog. Tehát én így éltem meg. Talán csak a munka ilyen drog még az élet ellen, mint a kártya. Most, hogy sokat dolgozom, nem kártyázom már, hogy kevesebbet kártyázom.
9: De most is még rendszeresen?
7: Nem.
9: Vannak valami...
7: Nem, nincs rá idő sajnos. Nem, de nem is vágyom már rá annyira.
9: De mi történt, hogy az 50-es, 60-as években még mindenre volt idő kártyára, volt idő még mellette hosszú éjszakai beszélgetésekre, aztán egyszerre csak ezek az idők elfogytak, és nem csak egy nemzedéknek fogytak el, hanem az utána jövőknek is lassan elfogynak az idei, és hogyha idők vannak, akkor azok ilyen nagy politikai beszélgetésekre, ilyen nagy félfelszínes csevegésekre vannak, és semmi egyébre. Sem az, hogy szakmáról beszélnénk mélyebben, sem az, hogy helyette játszanánk.
7: Hát nem tudom, nem, egyértelműen választ erre nem tudok neked adni. Talán az is az oka volt, hogy ma van a pénznek értelme. Tehát ma érdemes pénzt keresni, mert hogyha te keresel 100 000 forintot, akkor ki tudsz menni belőle 2 hétre Párizsba. Akkor nem volt érdemes pénzt keresni, mert nem lehetett vele semmit se csinálni. De az ember annyi dolgozott, hogy megéljen. Slusz. Nem kellett, nem volt autó, nem volt televízió, nem volt utazás, nem volt értéke a pénznek ilyen értelemben. Az embernek több ideje maradt. Ma a fiatalok, de az öregek is, azok hát ugye kevés pénz van, de a pénznek mégis van értéke, tehát rohannak a pénz után. Ez mondjuk az egyik oka. A másik oka, hogy még nincs olyan rossz idő világ, mint akkor volt, tehát nem kell ma annyira fölépíteni egy külön világot, mint akkor. Lehet, hogy az el fog következni,

0: nem fog már rájuk, hát mit, akkor valamit kell csinálni. Akkor az ember nem tud normálisan élni. Ez nem egy jó dolog volt, szóval ne úgy fogd, hogy ezt milyen derűsen és kedvesen, ezt elkeseredetten, kétségbeesve csináltuk. 56 után, hát 56 után mit lehetett más csinálni, mint ilyesmit? Volt egy Guinness rekord, akkor 72 órát kártyáztunk egyfolytában, az Ádám lakásán volt, úgyhogy közben néhányszor letusoltunk, és kavítunk egy kávét, és folytattuk. Hát fiatalok is voltunk, Abodi volt ott, Ádám, én, és nem tudom, ki volt a negyedik. Akkor T-boy volt a kártyázás, szóval az agy, és úgy jöttünk el a lakásról, hogy nem adtunk egymásnak kölcsön, ez ki volt kötve, tehát a nyerő nem adott. Úgyhogy jöttünk úgy el, Abodival például, aki többnyire vesztett, mert rosszul pókerezett, hogy elmentünk vért adni. És akkor kaptunk, nem tudom, 40 forintot, vagy 60 forintot, vagy mennyit, és egy reggelit. Hát azt kaptunk a házigazdánál is. És akkor elmentünk vért adni. Akkor még adtak pénzt, azt hiszem, ma már nem adnak pénzt a véradásért. De ez egyébként ezt nagyon jól megírta Csurka bálanyába. Ez az a világ, az a korszak. Ő le volt csukva, internáló volt, és amikor kijött, akkor bekerült ebbe, mint fiatal, önállom fiatal, amilyen nyével, és hát ilyen kis mafla, kövér fiú, ugye, Böhönyének hívtuk csak, mert Böhönyén volt katona, és hát olyan Böhönye volt, úgyhogy Böhönye volt a gúny neve, és hát rengeteget röhögtünk, akkor rajta, amiben benne is volt, hogy büveletlen, meg tudatlan, meg viszi, és akkor bekerült ebbe a társaságba. De hát magnetofon aggyal föl megjegyezte ezt a partit, és nagyszerűen megírta.
1: Akkor kerültél Csurkához közel ebből az időszakban?
0: Ismertem már forradalom előtt is. Megjelent neki egy nagyon tehetséges novellája, Nász és pofon volt a címe, azt hiszem a Művelt Nép című lapban, ami egy ilyen heti lap volt, és azt hozta egyszer, Cibornak állati jó dumája volt, és hozta Hungáriába, hogy ecce poéta, mondta. Prózaíró, de ecce poéta. És az egy jó, elég jó novella volt. És akkor kezdett oda bejárni, de aztán eltűnt a forradalom után. Ő főiskolás volt, színművészeti főiskolás. És egy fél évet, vagy néhány hónapot ült, de nem van nagyon sokat, és akkor kijött, és akkor nagyon jóban lettünk. Akkor rengeteget voltunk együtt. Nagyon szerettem, annál lémesebb a számomra ez, hogy...
2: Akkor ott most beszéljünk megöl. Róla most?
0: Hát lehet, miért nem? Ez egy nagy barátság volt, rengeteget voltunk együtt, Kláris nagyon szerette, és minden írását kézilatban mutatta, és nagyon szoros kapcsolat volt. Éveken át. Hát főleg a kártya és a lóverseny volt, de mindenről tudott, nőgyeiről tudtam, mindenről. Rengeteget röhögtünk, hülyéskedtünk. Együtt volt, én vittem ki Párizsba például, mindig ki akart menni Párizsba, de nem, mert nem tud egy nyelvet se. És nem tudott kijönni, és hát egyszer kivittem, együtt kimentünk, megmutattam neki Párizst, együtt laktunk. Imádott bennünket. Hát Ádámot imádta. Ő beszélt a temetésén, én kértem meg, és hát arról beszélt, hogy ő micsoda egy Tahó Ádámhoz képest, és hogy Ádám milyen nemes ember volt, és nem tudom micsoda. Hát ezt azért úgy nem mondja az ember a világ vagy temetésen. Tehát ez halálos komolyan. És nekem azt írta, amikor írtam neki egy szakító levelet, hogy soha ilyen barátja nem lesz az életben, mint én voltam. Tehát ezeket ingyen nem csinálja az ember, vagy hogy mondjam, szóval nem hazudik meg. Hát. Úgyhogy az emberi lélek elég bonyolult. Hát ez van, aztán utána most 5 éve, vagy 4 éve írtam neki egy levelet, és akkor válaszolt rá, és azóta lényegében nem érintkezünk. Ezeket az újabb könyveit már nem küldi, nem hiányoznak ezek a cikkötetei, amiket a Püskinél kiad, és hát mert mint író megszűnt végül is létezni, és engem igazándiból addig érdekelt, amíg író. Egyébként Csóri se küldte el az új könyveit már. Szóval van itt valami, tényleg ketté szakadt a magyar élet, amit én rettenetesnek tartok, de egyre inkább ketté szakad. Hát a ketté szakad, na, hosszú ideig már ez nem tart az én számomra. De egy nagyon nagy csalódás ez nekem. Szóval ez életem egyik nagy baja, ez ami most ezekkel az emberekkel történt, és ebbe tényleg vétlennek érzem magam. Hát ennyit egyelőre róla. Most fölmerült bennem, hogy elmegyek hozzá, hogy fölhívom, és mint a lányom, aki nagyon szerette valaha, a középső lányom, a Juli javasolta, hogy menj el hozzá, és kérdezd meg tőle, hogy meg

0: őrült. Egy-két barátomat megkérdeztem, hogy tartják ennek értelmét. Azt mondták, hogy nem tartják értelmét. Nem fog normálisan válaszolni.
1: És te miért tartod értelmét?
0: Két okból. Három okból. Ezt kíváncsi vagyok. Hogy zajlik ez le? Hogy reagál rá?
1: Ezt értem.
0: Másrészt ez most lilának hangzik, meg őszintétlennek, de valami őszinteség azért van benne. Neki tartozom vele. Egy több évtizedes barátság után. Harmadrészt meg, hát ha még használ is valamit. Ebben nagyon keveset bízom. Tudod, mit csináltál? Tudod, mit indítottál el ezzel? Tudod, emberek, hogy reagálnak rá? Tudod-e, hogy elmentem egy 40 éves kedves lányhoz a múltkor, és azt mondta, hogy mióta elolvasta a zsidóhoz, mióta elolvasta a Magyar Fórumba a cikkedet, azóta, ha csengetnek, fél. És a kis ablakot nyitja ki csak. Mondom, ezt fölfogod, hogy szóval ilyen mondatokat mondanék neki. Hát azért ez nem kéne, hogy ilyen legyen a világban.
1: És el tudod képzelni, hogy belemenne egy ilyen találkozásba?
0: Biztos vagyok benne, hogy a találkozásba belemenne, pláne nem mondanám meg, hogy miért akarok vele találkozni. Abban azt nem tudom, hogy reagálna rá, illetve azt tartom valószínűleg, hogy azt mondaná, hogy nem értelek, öregem. Már mit mondtam én, mit csináltam, amivel baj van? Hát ez abszolút korrekt, amit elvileg vagy őrülve, te is hisztérikus vagy. Mi a bajod velem? Rényi Péter, elérsz egyet? Megőrültél? Valami ilyesmit mondaná, és akkor fölállnék és eljönnék. Azt mondanám, hogy nem értek Rényi Péterrel egyet, de most elmegyek innen viszont. Az a gyanúm, és hát erre nem nagyon lehet mit mondani, azt hiszem.
1: Ez a legszörnyűbb, hogy ez a polgári értelmiség mind mostanáig nem tudja eldönteni, hogy most késő van, vagy nincs késő.
0: Igen.
1: És alig, hanem én szerintem nem is dönthető el igazából, mert nem információk vannak, hanem vagy maszat, vagy pánik.
0: Igen. Így van. Pontosan így van. Jó, de kérlek szépen, azt hiszem neked meséltem, hogy a Gönc elleni tüntetés délutánján, vagy estén, megint egy SIF koncert volt, és elmentem, szünetben megállt mellettem egy hölgy, akit alig ismerek, és azt mondta, hogy milyen járművel jött. Mondom, a 6-os villamossal. Hát nincs kocsim. Hát sok skinhead van az utcán, meg minden, ne menjen maga haza gyalog. Én kocsival vagyok, hazaviszem. Mondom, nem visz haza, ne arra, ugyanígy nem kezdek el a városomba félni. Hát én ezt nem kezdem el, ezt a játékot, hogy én Pesten féljek. Már ne haragudjon. Ez akkor holnap is félni fogok, és holnap után is félni fogok. Úgyhogy vigyen engem az a mindig, mert nagyon örülök. De ez a Király utcától a Jászai Mari térig, én a 6-ossal haza fogok menni, és engem semmilyen skinhead nem fog megtámadni. És hagyd, ne csináljuk ezt. Hazajöttem, persze nem találkoztam skinheaddel, és minden. Most azért ilyen hangulat van. Ezért Pista felelős azért. Nem ez a dolga egy magyar írónak, hogy ez a nő engem az a vigyen kocsin. Hát nem erre szerződtünk.
1: Ha már belemegyünk, ez a bizonyos önmagát beteljesítő jóslat.
0: Hát igen, a hisztéria szüli, aztán ugye az áldozat szüli a gyilkost, ez ismeretes. Én nem vagyok hisztérikus. Lehet ennek sok oka van, az, hogy nem is fél lesz, azért nekem már mitől kell félnem.
1: Azon kívül a zsidóságothoz való viszonyod is, azt hiszem, hogy alapvetően más, vagy eléggé más, mint sokaknak ebből az értelmiségből. Mint a zsidók, és mint sokaknak ebből az értelmiségből.
0: Mint a nemzedéke, mindenképp áll a Isten.
1: Igen.
0: Van egy olyan nagyképű elméletem, hogy az ember két részből áll. Egyrészt abból, ami vele születik, másrészt, amit csinál magából. És persze azt is egy kicsit úgy tudja csak csinálni, amit hozott, de elég rémes volna, ha csak abból állnánk, amit hoztunk magunkkal. Semmi szerepünk nem volna önmagunkban. És szóval nem dolgoznánk önmagunkon, ugye, ahogy hát ugye a buddhisták, vagy nem tudom, kik dolgoznak, nagyon tiszteletre méltóan magunkon. Ezt most miért mondtam? Nem tudom. Szóval az az érzésem, hogy én megpróbáltam az utolsó évtizedekben már bizonyos értelmével dolgozni magamon, magam ízlése és a magam kedve szerint. És nem szeretném, ha csak az volnék, ahogy a világra löktek annak idején. Szégyelném. És igen, ezt akartam. És ilyen értelmével szégyelném azt, hogyha csak a determinációim határoznának meg, hogyha ez rettenetesen fontos volna az én számomra. Rengeteg minden fontosabb a számomra, mint az, hogy én zsidó vagyok. És még de annál is, hogy mint hogy magyar vagyok. Szóval rengeteg minden fontosabb a számomra. Nekem nem az a, nekem nincs identitás zavarom, kérlek tisztelettel, ami egy olyan divatos betegség. Nekem túl sok az identitásom. Nem kell nekem, nincs szükségem ezekre az identitásokra. Elég ez nekem. Hát annyi minden identitás. Magyar vagyok, zsidó vagyok, nagyon jó megférnek nálam ezek. Férfi vagyok, ez vagyok, az vagyok. Milliárd dolog van. Nem, nincs identitás zavarom. Baromit egészséges, normális ember volnék, ha hagynának. És ha nem halna meg körülöttem mindenki, semmi vajon nem volna. Szégyellem ezt ma mondani, mert mindenki azon vág föl, hogy, mennyi, hogy idegbeteg, ma ez a divat, hogy idegbeteg, meg ilyen zavara, meg olyan zavara van. Nekem nincs, semmi vajon nincs. Na, elnézést. Túlmentünk a konkrétumokon.
1: Nem mentünk túl, hanem a közepébe mentünk. Ennek, mert azt te se gondoltad, azt hiszem 15 évvel ezelőtt, hogy nem zavarod, persze nem lesz, soha nem lesz identitás zavarod, de hogyha máshogy nem politikailag problémává váljon a számodra, nem a te zsidóságod és a magyarságod, hanem a zsidóság, a zsidó lét és a magyarság és a magyar lét, arra valószínű nem hiszem, hogy gondoltál volna. Akár az ötös kollégista, a kommunista időszakban sem, és utána sem.
0: Se a Juhász Ferivel való barátságban, se a Domokos Matyival, se a Szücsi Jenővel, se a házasságomban, sehol. Hát föl sem merült ez, hát persze. Hát miért merült volna föl? Hát a borzasztó lett volna, hogyha ebbe élem le az életemet.
1: Azon kívül...
0: Hát más gondjai vannak, fontosabb dolgai vannak az embernek a világban. Hát föl kell nevelni a gyerekeit, rákja van, eltemeti az apját. Hát ezek azért fontosabb dolgok az életben, mint az, hogy történetesen hol született, meg milyen... Hát ezek nem a fontosabb azért, úgy gondolom. Az apját mindenki eltemeti, ugye? És eltemette mindig. Tehát ez egy fontosabb, egyetemesebb, általánosabb ügy, mint ezek a kis vacak partikuláris hülyeségek.
1: És tudod, van még egy gyanú, hogy a népiek meg azért sem hajlandók téged egészen befogadni, mert neked viszont a románsághoz is alapvetően más a viszonyod, mint az erdélyi írók jó részének, az itthoniakról már ne is beszéljünk.
0: Nézd, én először a román népzenét nagyon szeretem. Rettentően szerettem. Majdnem úgy vagy úgy, mint a magyart. Nem szégyellem ezt, mert Bartók is nagyon szerette. A román népzene az csodálatos. Szóval olyan szomorú dalaik vannak, ezeket én gyerekkoromban hallottam a Radt környékén.
1: Ezek a dojnák?
0: Ezek a dojnák. Ezek a vágy, ugye van egy gyönyörű szavuk, a dor, szláv szó persze az is, ami a vágyat jelenti, és ez mindenütt. Ezek úgy kezdődnek, ezek a dolog, hogy frunzevér, dede, az azt jelenti, hogy zöld levél, valamilyen zöld levél, tehát nem tudom, fűzfa levél, ilyen levél, olyan levél. Én rengeteg lemezem van. Van egy hangszerük, amit borzasztóan szeretek, ez a nájé, egy ilyen fúvós hangszer, ilyen páncsípszerű dolog. Gyönyörű dolgokat lehet vele csinálni. Ez az egyik. A másik, a költészetüket is nagyon szeretem. Nagyon jó a költész. Prózájuk nem van igazán jó. Egy nagyon nagy prózaírójuk van, a Karadzsáné. A drámákat is írt, és prózát is. De a költészetük óriási, majdnem olyan jó, mint a miénk, ami azért nem kutyafüle. Tehát a 20. században van 8-10 nagy költőjük. Árgézi, Blaga, Pillád, Vakófia, Bogza, aki prózát is írt. Egy csomó, nagyon jó a költészetük. És ma is van, vagyis tegnap, Szorescu, Stanescu. Nagyon jó. Hát most én ezt azért ne élvezzem, mert a románok Erdélyt elvették, vagy verik a magyarokat, vagy hát hogy függ ez össze. A harmadik, hogy hát nagyon sok román barátom is volt. Még akár az a főhadnagy is a barátom volt, ugye ez a Linkóci.
1: Sáiba,
0: aki megmentette, vagy legalábbis nem lőtt agyon. Úgyhogy amellett nagyon idegen tőlem a lelkük, ha van nemzeti lélek, és hát bizonyos értelemben bizonyos szintig mi van nemzeti karakter, de ugyanakkor nagyon érdekel. Tehát mondjuk, ha átmegy egy ember Kolozsváron, vagy Bukarestbe, vagy Ploiestbe az utcán, a pirosba, és a rendőr oda jön, és meg akarja büntetni, akkor ő azt mondja neki, a román, hát nincs anyád. Ez az első reakciója rá. Najmáma, drága, najmáma. Az azt, nem tudom, érted-e? Nem érted. Az azt jelenti, hogy hát ha neked is van anyád, nekem is van, akkor ne büntess meg. Na most ez a román lélek. Lehet kicsit szlávos is. Idegen tőlem, mert én ezt a ronda magyar szemléletet szeretem, hogy nem szabad a pirosba átmenni, átmész, megbüntetnek, kifizeted a 200 forintot, vagy mit tudom én mennyit. Én ehhez szoktam hozzá. De hát azért imponál ez egy kicsit nekem, ez a nájmáma. Szóval emberibbnek tartom, arhaikusabbnak, mint a mi monarchiában fölnőtt csehek által, mert ez szerintem cseh hatás, kialakult bürokratikus magatartásunkat. Hogy végrehajtjuk mindig a parancsot, a jót, a rosszat egyaránt. És hogy kis, ez egy ronda nép, ez a mi népünk, kérlek tisztelettel, és ezt nem én zsidó mondom, hanem én magyar mondom. Komisz, ronda nép vagyunk. A pici hatalomhoz jutunk, elviselhetetlenek vagyunk. Ha ellenőrök vagyunk a villamoson, már meg lehet tőlünk őrülni. Na most ott adunk 20 lejt, és el van, hát emberek vagyunk, ne vacakoljunk, gyereked van, hát annak haza kell vinni a tejet este. Én ez nagyon idegen tőlem, mert nem ebben nőttem föl, nem ez az, de valahogy tetszik nekem. És ez az irodalmuk is, ez a gondolkozás mondjuk is. Néha nem, hát a Szekú nem ezt csinálta, ugye ezt nyilvánvaló, hogy a Szekú nem ebben a szellemben működött, vagy jó részt nem ebben a szellemben működött. Úgyhogy én, nekem nem áll a szőr föl a hátamon, ha azt hallom valakiről, hogy román. Én nem kezdem el gyűlölni attól, hogy román. Ez nem áll módomban. Akkor se, hogyha akár mit csinál Funár polgármester Kolozsváron. Funár polgármester csinálja, attól még ez nem így van.
1: Tudod, ebbe az a legtragikusabb, hogy ezt, amit most elmondtál, ezt ebbe az országban most súllyal kell elmondani. Normális országban erről egy árva szót nem érdemes beszélni, mert teljesen természetes. Itt pedig ezt el kell mondani hetente, naponta, minél többször. Azért is kérdeztem, hogy a nyomatot.
0: Hát is mondhatod, de hiába.
1: Hát én meg a másik.
0: Mondhatod, de hiába. Úgyhogy... Mondjuk én most lent voltam Váradon egy néhány hónapja, meghívtak a Várad, mint Várad nagy szülöttét, noha nem ott születtem, Várad 90. évfordulójára, és egy szállodában laktam, ahol nem volt, nem működött a WC természetesen, meg nem volt törölköző, és kimentem, egy román lány volt a kiszolgáló lány, Tenkei történetesen, tehát ahol én voltam a 44-ben, és elkezdtem vele beszélgetni, és akkor adott törölközőt, meg WC papírt, meg nem tudom, hát elragadó lány volt, egyrészt gyönyörű volt, másrészt pedig hát teljesen normális volt. Rájött, hogy magyar vagyok, mert ugye miért lakom én egy szállodában, de tudok románul, jóba lettünk, nagyon tetszett is nekem, nem történt semmi, és hát elragadó lány volt. Ilyeneket mondott, kérlek szépen, hogy szoktam menni Debrecenbe, meg voltam kétszer Pesten is, hát maguknál kékebb a Duna, mint itt, mint nálunk. Mondom, az se kék már, a miénk se. De azért közelebb a nyugathoz, meg mindent lehet magnál kapni, és sokkal jó. Ezt látta. Magyarorsz. Hát ez miért lett volna magyar ellenes? Tenke tiszta román falu, vagy volt, nem tudom, gondolom most is tiszta román, mert miért ne lenne az? Most ez semmit nem fog javulni, sőt, hát ez romlani fog. Hát pillanatokon belül gyilkolni fogjuk egymást a románokkal. Le fognak vonulni Pestre. Hát olvastam egyébként olyan ilyen szélsőjobboldali lapot most Várodon, hogy be fogjuk mi még fűzni a bakancsunkat Budapestre.
1: Na jó, hát hogyha egy magyar szélsőjobboldali lapot olvastál, vagy fogsz olvasni hamarosan,
0: abba is
1: pedig román hátbőrrel akarják befűzni a bakancsukat Kolozsváron, de az a minimum.
0: Hát igen, Unia nyilván ezt fogja írni, vagy a Szent Korona, vagy a Magyar Fórum, ez nem kétséges. Na, de hát ebben a játékban én nem kívánok részt venni. És gondolom azért elég sok ember nem kíván ebben részt venni, se itt, se ott. Szóval se a Dinescu nem óhajt részt venni, se a Eszterházi Péter nem óhajt részt venni.
1: És hát a névtelen Dinescu-t is, a hát paradoxon a névtelen Eszterház is akarnak benne részt venni.
2: Részpállal beszélgetett Parti Nagy Lajos. A hetedik rész hangzott el. A felvételt Gajdos Ferenc készítette. Szerkesztő Szebényi Cecília. Az életinterjú felvétele 1992-ben készült, és utoljára 2005. október 25-én hangzott el a Magyar Rádióban. A következő részt holnap ugyanebben az időben hallgathatják meg. Műsorunkat újra meghallgathatják a mediaclick.hu internetes oldalon.

0: műsorajánló. A Kossuth Rádió megváltozott műsorában a vallási műsorok szokott idejükben kerülnek adásba. Minden délben más-más templom harangja szól. Az egyházi félórák hétköznap délután 13:30-tól 14:00-ig, mise vagy istentisztelet élő közvetítése minden vasárnap 10:04-től hallható a Kossuth Rádióban.
1: Anyai örökség. Új sorozat. Minden hétköznap 18:55-kor a Dunán.
0: Műsorajánlót hallottak. Ön a Kossuth Rádió műsorát hallgatja.
2: Köszöntöm hallgatóinkat. A hírszerkesztő Polyhák Adrián, a Kossuth Rádió mikrofonjánál Szlotta Judit. A cél, hogy továbbra is legyen forma egy Magyarországon, jelentette ki Magyar Péter miniszterelnök a 41. Magyar Nagydíj helyszínén a Hungaroringen. A kormányfő Mogyoródon tárgyalt Stefano Domenicalival, a forma egy elnök vezérigazgatójával. A megbeszélés után Magyar Péter elmondta, különleges dolog, hogy mindenki megelégedésére 40 éve folyamatosan működik a Hungaroring. Hangsúlyozta, új kormány van, de a Hungaroring támogatása semmit sem változik. A miniszterelnök hozzátette, az előző kormány a szerződés szerint 90 milliárd forintot költött az épületek megújítására, újak építésére. Meg kell nézni, ez hogyan hasznosult, illetve azt is meg kell vizsgálni, a költségek mire mennek el, mondta a kormányfő. A magyar kormánynak kötelessége a határon túli magyarok jogainak képviselete, ami azt is jelenti, hogy ezekből a jogokból nem lehet elvenni. Ezt a társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter jelentette ki az erdélyi Fehéregyházán, a felújított és kibővített Petőfi emlékhely avató ünnepségén. A miniszterként első alkalommal Erdélybe látogató Tarzoltán ünnepi beszédében a támogatáspolitikáról szólva elmondta, az előző évek anyaországi támogatásait megvizsgálják, és visszaélések esetén megteszik a szükséges jogi intézkedéseket. Az a cél, hogy alkatrészhiány miatt szeptemberben már egyetlen buszjárat sem maradjon ki, közölte a közlekedési és beruházási miniszter a közösségi oldalán. Vitézi Dávid azt írta, májusban 290 busz állt alkatrészhiány miatt, mára ez a szám 170-re csökkent. A tárcavezető a bejegyzéshez csatolt videóban a volánbusz egyik karbantartó telepén arról is beszélt, hogy váratlan mértékű válsághelyzetet örököltek májusban. A szükséges alkatrészek több mint fele nem volt elérhető a volánbusz telephelyein, a karbantartásban létszámhiány van, és a járműflotta sincs a legjobb állapotban. Iszlamista terror támadásként kezelik a hatóságok a berlini Pride-on elkövetett szándékos gázolást, jelentette be a német belügyminiszter. A tegnap esti merényletben egy ember meghalt, a legfrissebb összegzés szerint 29-en sebesültek meg, közülük többen súlyosan. A 21 éves tettes továbbra is keresik. A hatóságok szerint a merénylő bozót vágó kést is használt a támadás során. Közben Amsterdam polgármestere bejelentette, hogy fokozott biztonsági intézkedéseket vezetnek be az idei amsterdami Pride rendezvényeken a Berlinben elkövetett támadás után. Több régióból jelentettek ukrán tüzérségi és dróntámadást az orosz hatóságok. A Donyecki régióban és Herszon megyében összesen 5 civil vesztette életét, és többen megsebesültek a csapások miatt. A határmenti Kurszk megyében 3-an sérültek meg. A Záporizsia megyei Melitopol városban a helyiek spontán emlékhelyet hoztak létre, miután tegnap hajnalban 12 civil, köztük 4 gyermek vesztette életét. 19-en megsebesültek a Kirill Ivkai üdülőtelepet ért ukrán dróncsapás miatt. Délután nyugat felől beborul az ég, de csak kevés helyen lehet zápor, zivatar. Holnap délelőtt még felhős lehet az idő, majd mindenütt kisüt a nap. A szél ma és holnap megerősödhet, zivatarok környezetében erős lökések lehetnek. Éjszaka 12-21, napközben 29-33 fok valószínű. Híradással legközelebb 17 órakor jelentkezünk. 16:04.
0: A most hallható archívumi hanganyagot restaurált változatban sugározzuk. Most következő műsorunk 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: Akar ön utazni.
4: Ön azt hiszi, helytelenül, hogy ez csak úgy megy?
3: Ön azt hiszi, fölkeres egy utazási irodát, és basta?
4: Ön téved. E század nem kedvez az utazóknak.
3: A turisták százada vagyunk.
4: A turista nem utazik. Helyet változtat.
3: Oda utazik.
4: Hová, hová, te jóságos Isten?
3: Identitás problémák?
4: Béreljen utazót.
3: A bérelt utazó nem megoldás, de lehetőség.
4: Az ön tragikus létélménye nem lesz korlátozva. A középpontban...
3: Vancsa szavai?
4: Továbbra sem az ellentéteket feloldó eggyel, hanem a káosszal fog találkozni.
3: A hiánnyal, a szakadékszerűséggel, a beteljesületlenséggel, a keletkezés és elmúlás feszültségével.
4: Béreljen utazót!
3: Résztávra kedvezmények!

0: Lefelé a Dunán. Kedvezményes utazás Eszterházy Péter Hán-Hán grófnő pillantása című regényében. Szereplők: E. Vallai Péter, P. Sinkó László. Első rész: A forrás.
1: Utazó bemutatkozik.
2: Ki vagyok én?
1: Ez az a kérdés, amit utazó nem tesz föl.
2: Hová tartok?
1: Ez se.
2: Mi a Duna? Már ez se. Az utazó az utazó. Az utazás az utazás. A rózsa az, az meg tehet egy szívességet.
1: Szíve Pascalhoz húz, tehát valamiféle empirikus metafizikához, ami azonban a közkeletű vélekedéssel szemben nem azonos avval a jófasággal, miszerint az Isten a részletekben lakik. Mert a sátán is ott lakik, meg az igazság is, meg a szerelem.
2: Erről mind lehetett olvasni.
1: Szóval akkor ezek négyen ott rejtőzködnek a részletekben, akár egy túlzsúfolt, szotszűr moszkvai társbérletben, az Isten, a sátán, az igazság, meg a szerelem, közös tévéjük van, állandóan be van kapcsolva, a szerelem az egyesen a társadalmi vitákat nézné, Jelcint favorizálná, a sátán a kettesen a hoki meccset akarja.
2: Ezen kurvára összevesznek.
1: Az igazság igazságot tesz.
2: Tesz rá.
1: És hiába kérleli a másik három, az Úr mereven elzárkózik a parabola antennától.
2: A következő fáig eljutni.
1: Ezt vallja az utazó. Már nem is tudja ki nyomán. Álmos tekintetét Dónau Eschingenre veti. Ifjabb éveiben írói terveket szövegetett, irodalmi próbálkozásaival hazájában, melyet Magyarországnak hívnak. Magyarok lakják, kik magyarul beszélnek, pontosabban magyar szavakat haigálnak egymás magyar orcájába, magyarul esznek, magyar fogaikkal magyar húst marcangolnak, magyarul szeretnek, magyar kezük magyar combon pihen, magyarul születnek és magyarul halnak meg, magyar bölcsőben magyar fény, illetőleg magyar koporsóban magyar földhull, magyar bársony, illetőleg aszott testükre, és magyarul is élnek hazájában. Ebben az ékszerdobozban, mely ékszerdobozként hevert a Kárpátok ölében, irodalmi próbálkozásaival nevet is szerzett magának, de aztán, ahogy kiderült, hogy az Isten is utazónak teremtette, utazó lett. Egy-egy fényesebb úr vagy kopottabb ország kibérelte, és akkor utazni kezdett. Ki lehetett bérelni, rövid és hosszú távra, egyénire és csoportosra, elvileg és gyakorlatilag, voltak Sonderangebotja is, így például föl lehetett kérni időbeli utazásra is. Nézzen utána a karlócai békének! Ez utóbbi volt az úgynevezett Orlando Step ajánlat.
2: Már akinek ez mond valamit. Már most, ami a Karlócán 1699. januárjában kötött békét illeti, annak egyedüli vesztese az ettől függetlenül daliás és tehetséges magyar nép volt. Török cseberből, osztrák vederbe pottyalva. Ami meg a Rákóczi 1676-1735 nagyszabású álmát illeti, hagyjuk. A napkirály szarban hagyott minket. Itt most a budapesti butikokban árulnak öntapadós Magyarországot. Elkelt volna néhányszor. Tapadj magyar!
1: Amikor az első megbízást kapta, hogy készítene a Dunáról az ő nagyon is személyes módján ironikus reflexiókkal tarkított útleírást, úgymond a fekete erdőtől a fekete tengerig, akkor emlékezvén, hogy apja annak idején érettségi ajándékul éppen egy Duna utazást kapott, fölkereste őt, majd megvárva, míg besötétedik, nehogy a szomszédság valamit megneszeljen, gyors és nemtelen mozdulattal a ma három fa egyikéhez kötötte az őszülő férfit, melyet az utazó édesanyja ültetett úgy 30 éve. Megkötözte erős kötéllel, szigorúan, hogy moccanni se bírjon, majd higgadtan, szeretettel és hálával telten, nem nagy, inkább fürge, bár brutalitástól értelemszerűen nem mentes ütésekkel kiverte atyából a Dunára vonatkozó történeteket. apja nehezen adta meg magát, mert nem bízott igazán a fiában. Az meg csak ütötte, ütötte. Azután mosdókesztyűvel végigtörölte az apját, mosta, szárítgatta, dörzsölte, törölte. Majd leültek a kerti asztalhoz, és minden szeszt, amit fölleltek a házban, megittak.
2: Bort, sört, pálinkát, unikumot, tojáslikört, arcszeszt. Ne csácsogj, növeled a káoszt. Volt nekem egy távoli, fantasztikus és titokzatos nagybátyám, akit mindenki csak Robertónak hívott, mintha olasz selyemfiú lett volna. Kivéve apámat, ő nem hívta sehogy. Nevét nem vette ajkára. Nem vér szerinti rokon, egy nagynéniszerűség férjeként lett rövid ideig családtag anyai ágon, mégpedig épp ott, ahol ez az ág játékosan és sorsszerűen érintette az apai ágat. Egy a folyó, akárhány ága boga van is. Roberto mindig valahogy ünnepet csinált saját magából. Ha megérkezett, jobban mondva betoppant, vasárnap lett. Feleségét, a nagynénit Irának hívták. Később a testvéreimmel találtunk róla egy aktképet, olajfestményt, és nagyon tiszteltük ezért. 49-ben hirtelen elment Brazíliába. Roberto maradt. Annyi látható haszna származott a házasságból, hogy 51 nyár elején őt is kitelepítették, ami saját jogon nem okvetlenül járt neki, a Hortobágyra került. Orosz mintára száműzték. Megfeledkezvén, hogy országunk nem alkalmas a száműzésre, mert az embernek egerben volna teszem az babája, akkor az egy nap alatt oda-vissza megjárható. Ahová mi voltunk elzavarva, abba az észak-magyarországi faluba, oda is bebenézett időnként, még ajándékot is hozott, mintha aféle külföldi gazdag rokon volna, s nem pedig ugyanolyan senki házi, mint mi. Anyám egészen kifiatalodott mellette, viháncoltak, mint a gyerekek, olyanok voltak, mint a testvérek, én legalábbis így láttam, sóvárogva néztem őket álnővért az álöccsével, nyilván azért is, mert nekem sosem volt nővérem. És mindig szerettem volna egyet. Egyet. Emlékszem, egyszer este anyám, arcán még az egész nap Roberto ünnepe, nevetve említette apámnak, ilyen szerettem volna lenni, mindig ilyen. Apám pedig mogorván így válaszolt. Ne csácsogj, növeled a káoszt.
1: Utazó köteles utazásáról rendszeresen megbízónak, bérlőnek beszámolni. Az írás formája beszámoló. Beszámoló tényszerű és életes legyen, azaz tanítson és okozzon élményt. Újabban ezt a fél mondatot elhagyták. Beszámoló írása utazónak egy incifinci nem sok, annyi problémát se okozott. Egy mágszemnyit. Olykor-olykor. Alkalmanként. Esetről esetre, hébe-hóba, egyszer másszor. Az utazónak az utazás okozott gondot. Helyesen jegyzi meg az akkurátus Thomas Mann. Utazó az, akinek az utazás gondot okoz. Előfordult, hogy egyszerűen nem tudott tovább lépni, tovább utazni. Ottan pangott egy helyben, akár a kései kádárkorszak, vagy egy holt Duna ág, megbicsaklott.
2: Növeled a káoszt. Ez apámnak kedvenc mondása, és ez volt az egyetlen mondat, amelyet Robertóhoz intézett. Napra tudom, mikor 1963. június 28-án. Azért tudom, mert másnap utaztam Péter Pálkor Bécsbe nyaralni, helyesebben rokonokat nyári szünidő eltöltése kvázi vidéki unokaöcs által című házi feladat megoldására unszolni. Teletömtek mindig maggi kockás levesekkel, melyektől még ma is hányingert kapok, kenyérgombócokkal gyűrtem le, illetve a cserepes virágok titkos megöntözésével csökkentettem a bajt. Aztán... zsupsz, bedugtak egy Caritas táborba valahol Salzkammergutban. akkor nem tudtam, hogy ez milyen jó nekem. Hello, pupák! Köszönt rám 29-én a vonaton egy mosolygós fiatal férfi. Én a szüleimet is magáztam akkoriban. Roberto volt az egyetlen felnőtt, akit tegeztem. Öregem, pattantam föl, és azonnal el is pirultam. Tudsz mindent? Kérdezte. Tudtam, tudni véltem. Előző este éjszaka apám kidobta őt a házunkból. A dulakodás zajára ébredtem. Apám tolta kifelé a lakásból Robertót, aki alig komolyan védekezett. Ugyan, ugyan, ismételgette. Anyám hallgatott, ő is csak nézett, ahogy én. Növeled a káoszt. Roberto mindig nevetett. Nevetve válaszolta apának, hogy hát mi különböztetné meg a káoszt a föl nem ismert bonyolult rendtől. Kifelé. Én mondatokra nagyon tudok emlékezni. Roberto rágyújtott, kacsintotta a dohányozni tilos táblára, és nem várta meg esetleges válaszomat, hanem elmondta, hogy este atyámmal megbeszélte, amit nyilván én is tudok már, hogy együtt fogunk utazni, utazók leszünk, végig utazzuk a Dunát, stb. Én úgyis unom a nagynénik szolid gondoskodását, stb. Na, pupák! Rendben van, bólintottam, mintha én és akkor döntöttem volna. Arról hallgattam, amit az ajtórésben láttam.
1: Utazó köteles megbízó, bérlő, szeszélyeit kielégíteni. Utazótól semmi ne legyen idegen, ami emberi. A véres köpést is szépnek látni. Utazó köteles tapasztalt öreg róka lenni, valódi világfi, köteles ismerni a pénz természetét, tudnia, hogy helyzete felettébb ingatag, kétarcú, hisz úrként utazik és szolgaként szolgál, s ugyan kompenzálás kép. Titkon bosszút vehetne, ironikus mérkezett törjét döfhetné megbízói, bérlői hátba, ám akkor hol maradna az utazás tágassága, független méltósága, sorsszerű kalandja?
2: Soha nem tudtam megjegyezni a nevét. Franz vagy József vagy Thomas várt már ránk a Westbahnhofon, szürke sofőröltönyben, tányérsapkáját a keze között forgatva. Már tudtam, hogy nem érdemes húzakodni vele, rögtön odaadtam a csomagomat. Soha nem volt semmilyen kedve, de kedvetlen se volt, inkább gépszerűnek mondanám. Hogy kényelmes útja volt-e az uraságoknak, hogyne, és hogy a gróf úr már nyilván várja a jól megérdemelt vakációt. A gróf úr az én voltam, és akkor 13 évesen teljesen rendben levőnek találtam ezt a megszólítást. Olvasmányaimra támaszkodtam. Kedv tehát nem, hanem feszültség volt a sofőrben. Most azt mondanám, évszázados feszültség.
1: Megbízót, bérlőt, vágyai kielégítésének anyagi vonzatait illetően nem csak nagy vonalúság kötelezi, épp oly erővel, mint utazót a szolgálatkészségben, hanem ezt, e kötelességét, még vészhelyzetben, ezt a szót használja a szerződési formula, sem hánytorgathatja föl, illetve csak büntetés terhe mellett.
2: A sofőrt Nelly Tant küldte ki elénk. Nellike herceg kisasszony volt, hercegvény kisasszony, és nagyon okos. A századdal vagyok egyidős, szerette mondogatni. Nagyon jól tudott sakkozni, még tavaly is simán megvert. Lényegében a halálos ágyán, a szél is megütötte már akkor, alig forgott a nyelve, és elcsöpögött a nyála. Elvileg én is okos voltam, úgy értem, gyerekkoromban ez a hír járta, és ez összehozott minket, az egymásnak való két krüpli. Hadd nézzelek, mondta, amikor először találkoztunk, mintha rám várt volna, az eszemre. Nem nagy fogás. Nellike volt az egyetlen a világon, aki nekem örült jobban, és nem Robertónak. Robertónak tényleg nagyon lehetett örülni. A maggi leves már az asztalon volt. Öklend, kenyér, virágcserép. A szemöldök ugrásra készen, de Nellike kíméletesen kanalazott. Elkezdődött az aratás. Ez sose hagyta ki. Tudni akarta, mi történik az országban, fegyelmezett Holleány. Apád hogy van? Fordult felém. Bólintottam, jól növeli a káoszt. A szobalány behozta a tálat, Nellike intett, tegye le. Eszegettünk. Robertóval pofákat vágtunk, aki beszámolt a Duna utazás tervéről. Anyádék szólhattak volna, dörmögte, aztán kutató pillantását a fiatal férfira vetette. Mondd, Roberto, ugye nem hallgatsz el semmi fontosat? Ugyan, drága néném. Nagyszerű, válaszolt az idős asszony keményen, és csöngetett, hogy hozhatják a kuklófot, merről tudtuk, hogy olyan lesz, mint a fűrészpor. Istenem, gondoltam, később évek, szakácsok múltán, mennyi figyelem utána járás kell, hogy mindig ennyire biztonságosan, szolidan szarul főzzenek.
1: Utazó, köztünk szólva, utált utazni, legszívesebben a szobájában üldögélt. Nem, ez nem igaz. A lelke volt egy utazóé. Amennyiben több lelke volt, nagyra vágyó pillanataiban úgy érezte, tetszőlegesen sok. Lehet, hogy az egy több, mint a több. Ezen nem gondolkodott el. Magyarán a halálon nem gondolkodott el. A halált illetően nem volt szűz. Állt már koporsó mellett zokogva, némán, bénultan, tudta, mi az árvaság, mi a sírás, mi a fájdalom, mi a fekete. De az élete nem a halál jegyében állt. Márpedig az élet a halál jegyében áll. Mindez azért nevezhető legalábbis paradoxnak, inkább mulatságosnak, hiszen megbízók, bérlők éppen ezért alkalmazták őt, lényegét tekintve a halálba küldték. Utazó azonban örök életű volt, amennyiben annak gondolta magát.
2: Álmos tekintetünket Donau-Eschingenre vetettük. Láttam, hogy házigazdánknak egyáltalán nincs ínyére, ahogy Roberto beszélt. Bácsikám azt fejtegette, hogy délután járt fönt a Breg kezdetén, egy szó sem volt igaz ebből, ott aludt a szobában mellettem, aki moccanni sem mertem, időnként horkantott egyet, és olyan fáradt volt, hogy féltem. Kérem szépen, ő, Roberto, beszélt avval az asszonnyal, akinek sötét savanyú konyhájából ered a, mondjuk így, Duna. Bár nem kizárt, hogy az alacsony ereszről lecsorgó víz táplálja azt a forrást, melyből az eresz a vizét veszi. Itt tehát rögvest volna egy végtelen ciklus, mely nagyon is kapóra jön a német szellem szép nagyra vágyásának és a káosz iránti titkolt vonzódásának. Lásd az idősebb man Verzweifelt Deutsch kifejezését. Kérem szépen, ez az asszony egy boszorkány, amire most bizonyos okok miatt nem térnek ki, és mosolyogva rám mutatott. Roberto e pillanatban nagyon hasonlított az apámra, leszámítva a bajuszát, amit leszámítani nem lehetett. Telt, sűrű pamacs, az arc legjellegzetesebb része, és ez a kitüntetettség rögves zavarba hozó is, mintha egy maszkról állítanánk, hogy az az arc sine qua nonja. Olyan bajusza volt, mint Megyik Jánosnak. Már akinek ez mond valamit. Mindig nagyon jó szag vette körül. Dohányszag és parfüm. Külföldi szaga volt. Azért mondom így, mert van egy sajátságos magyar szag. Durvasság és hálátlanság volna ezt büdösnek mondani. bárha épp öntudatosan, ezt is vállalhatnók, e hangzavarban büdöst azt, ha nekik az, ami nekünk igaz. Sokat szenvedett kis ország. S nyilván ennek köze van a szappanok és szprék minőségéhez is, valamint a használatban lévő ingek műanyag hányadához, ami sosem független a nagy politikától. Még Bécsben elmentünk egy szabóhoz. Na, pupák, mik vagyunk mi? Utazók vagyunk mi. Mit csinálunk tehát mi? Utazunk. Ugyan, traveling uniformokat csináltatunk tehát mi. Azaz, felkeressük a nagy gigit.
1: Valójában kizárólag Duna utazó volt, ami azonban nem jelentett korlátozást. A szerződéseknek mindig volt egy pontja, rendszerint a 8 per epsilon, amelyben utazó kikötötte.
2: Hogy mi a Duna, azt én mondom meg.
1: Nem szívelte azokat a megbízóit, akik vonakodtak, vagy akár csak pofát vágtak a Los Angeles-i számlák benyújtásakor.
2: Itt vagyok a Pacific Palisades dombjainál. Keresem mondott folyót. Jó hír, nem találom. Stop!
1: Nem megnyugtatóbb ez vajon, mintha ott csörgedezne a dombok közt fölle, s találna utat a csendes óceánba? Utazó kötelessége az éberség, a figyelem, a tapintat a folyóval szemben. Bárki lehet Duna! Az is igaz, ez hamar kiderült, ha bármi, stb. Lehet a Duna, akkor úgy jó, ha a Duna a Duna. Egy közmegegyezés rafinált, alanyi, sőt, alanyaskodó, áttételes és körmönfont elfogadása különös örömmel tölti el a... Nos, kit is? Mintha egy jobb kanyar helyett három balt tennénk. Tölti el az alanyt.
2: Gigi olyan volt, mint az igazság. Csak azt találta meg, aki ösmerte. És a Roberto mindenkit ismert. Az az érzésem támad, hogy mindent tud, mindent el tud intézni. Az apámról is ezt gondoltam, csak ott még azt is látnom kellett, hogy nem tud mindent elintézni, azaz ő jobban hasonlított rám, közelebb állt így hozzám, míg Roberto közelebb állt apámhoz. Olykor megfogtam a kezét, aztán elengedtem, aztán ő fogta meg, és egymásra nevettünk. A Hoher Marktról kanyarodtunk le, és én akkor hirtelen a falhoz nyomtam őt, és magam is odalapultam játékból, mintha üldöznének. Vihogva mentem volna tovább. Roberto barna arca hófehéren világított. Ha lett volna értelme, azt gondoltam volna, hogy megijedt. Hogy láttam-e valakit? Kit láttam volna? Hogy most ő kérdez, akkor úgy gondoltam, ő is játszik. Visszajátszik nekem. Szerényi résztáblácska hirdette, hogy a második emeleten olaszos nevű úri szabó üzemel. Mutatós hölgy fogadott minket, magas, szagos, nejlonharisnyás, aki mikor észrevette Robertót, fölsikított és elvörösödött. Rögtön láttam, hogy szereti.
1: Na, most azért ezt pörgessük meg egy kicsit, jó? Jó? Jó? Na, egy-két, tessék.
2: Egy aprócska anyó, bőre, mintha zsugorítva volna, nadrágban, mellényben, szája rúzsozva, szeme alja enyhén festve, ő volt Gigi. Mint valami tánc volt az egész ruhapróba. Néha a combomhoz nyúlt a mester, akinek váratlanul mély, brummogó hangja volt, olyan, mint Kormos Istváné, már akinek ez mond valamit. Anyagok repültek a szobában, zoknik, 100%-os gyapjulepkék, a titkárnő együtt nevetett a férfiakkal, állandóan változott az arca, nagyvilági nőből egy kislány, vagy egy szigorú alkalmazott. Csak a szeme maradt állandó, rejtélyes ékkő, felemás macska nézés, tigris tekintet. Még soha nem néztem meg ennyire egy nőt. Hármasban mentünk tovább, a smokinghoz cipőt, a cipőhöz zoknit, a zoknihoz nadrágot, a nadrághoz inget, az inghez zakót, a zakóhoz felöltőt, a felöltőhöz táskát, a táskához koffert, és a kofferhoz smokingot. Most tehát fehéret, ahhoz egy cipőt, szűn, fagylaltozás a Schwedenplatzon, ácsorgás a Dunakanálisnál. Látod, pupák, ez az, de már rögtön tovább, vissza a Kertner felé, piperetáskát, akkor ollókat szeparáltan, aztán különféle maratvákat, de hát én még nem vagyok szőrös. Ó, fiatal úr, az idő múlik, dezodorokat, krémeket, kézkrémet, testkrémet, arckrémet.
1: A kimerült tartson szünetet.
2: Szűn.
1: Jó, most helyben járás.
2: A Steffelből kijöve, ahol természetesen nem vásároltunk, bácsikám így szólt. Nekem ide most be kell mennem. És lehajtotta a fejét. A nő megtorpant, és szinte Roberto alá állt, a mellével állt alá, megtámasztotta a fejet, amelyet azután kézbe vett, majdnem durván, de inkább szemtelenül, akár egy görög dinnyét, majd mindennek megfelelően és ellentmondva azonnal könyörgésre fogta. Ne, kérem, ne, kérem magát, Roberto. Németül beszéltek, és nagyon bosszantott, hogy egyáltalán nem értettem, miről van szó. Mit ne? A magyar ibusz kirendeltség előtt álltunk. Ide nyitott be Roberto. Az asszony pedig ezt a mondatot motyogta maga elé. Ó, Roberto. Nagyon kemény szavak ezek. Ekkor rám emelte a tekintetét, és én arra gondoltam, hogy ezt a tekintetet soha nem fogom elfelejteni. De elfelejtettem. Biztosan én csak mondatot nem felejtek el. Ó, Roberto, nagyon

ez a napnál is világosabb. A Duna az nem valami, nem a vize, nem a víz molekulái, nem a veszedelmes mederviszonyok. A Duna az egész. A Duna a forma. A forma az nem köntös, mely alatt megbúvik valami nálánál fontosabb és szeriőzebb. In concreto, a víz. Mit jelent, hogy egy könyv formája a Duna? Olyan forma volna ez, mint a szonett? Mi itt a 14? Nem szonett? Inkább regény? Ott még 14 sincs. Mi a regény? Ezt manapság minden regény külön elmondja magáról, azaz a definíciók visszakanyarodnak magukba, forrásból az erezbe és viszont. Egyidejűek nem voltak és nem lesznek, csupán vannak. Lenni, az már késő. A regény azonos volna önmaga halálával? Nem állítom, hogyha Isten halott, halott a regény. Nem állítom, hogyha a regény halott, halott az Isten. De a kérdésre, halott-e, stb. Nagyon határozott és konkrét válaszom van. Nem tudom. Ezt írtam a füzetembe ott a két folyócska egybetorkolásánál. Ahonnét kezdve Dunának neveztetik a dolog. Úgy döntöttem, elébb idejövök, csak utána keresem föl Freiherr von Zetkinél, ahogy annak idején Robertoval lakni fogok. Lefutottam a rövid meredek parton, és kisétáltam az Y-tövéig. Üldögéltem. A keveredő vizet fürkésztem, próbáltam lebontani kis túlzással a víz molekulákat meglátni. Ez a brigé, ez még bizonyosan a brigahé, ott az már a Duna. Állítólag, már nem is tudom, hol olvastam, úgy kell a Duna forrást megtalálni, hogy kell keresni egy folyót, amely hitelt érdemlően a Duna, és menni a partja mellett, folyamatosan morogva, ez a Duna, ez a Duna. Hogyan fogom tudomásul venni? Hogy lehet közel kerülni? Van-e módszer? Láthatóan általános kérdések. A szeretet kérdései? A halára pedig még majd visszatérek. Falevelet haigáltam olykor a vízbe, és a reményemet fejeztem ki, hogy akkor ezek most leúsznak a fekete tengerig. Próbáltam a víz sebességét megállapítani. Kinéztem egy 3,5 méternek becsült szakaszt, bedobtam a falevelet, a lehető legmesszebb, fősodor, és mértem az időt. 10 másodperc, az akkor 1 perc alatt mondjuk 20 méter, 1 óra alatt tehát 1,2 kilométer. Ha a folyó 2850 kilométer hosszú, akkor az kb. 2400 óra, ami 24 nap. Szamár. Néztem ezt a keskeny, kecses ezüst szalagot, hogy ártatlanul tova siet az esingeni lapájon. Senki sem tudja, mi vár rá. A napgolyója világos sárga, aranyból szűt ruhájában hanyatlik alább, miközben magára ölti esti viola szín pongyoláját. Ekkor megértettem, hogy én mindent meg fogok ettől a folyótól kapni, hegy s vízrajzot, történelmet, néprajzot, idegenforgalmat, anekdotákkal, reményekkel, halottakkal együtt lesz minden, múlt, jelen, jövendő, árvíz és aszály, lesz búzgár és halászlé, és lesznek emberek. Egy valami nem lesz magától. Az egyetlen, amire igazán szükségem volna. Arról nem tudtam, hogyan lesz. Hogyan lesz itt mondat? Akkor igaz könnyekkel kértem az

0: hátra bukfenc.
1: Helyne! Ez a kellemetlen agy Engels nem minden féltékenységet nélkülöző bisszik kifejezése. Ahem majd Köln érintésével északra fordul, okkal, hiszen Hamburgba tart jó Hoffmannjához. Miért regisztrálnánk hát hiányként a Donau-Eschingenről szólandó beszámolót? Ami nincs, az még nem hiány. Miért volna a kérdés? A költő nyilván nem jár Donau-Eschingenben, amiképp New Yorkban sem, és nem járult jelentősen hozzá a műtrágya gyártás fejlesztéséhez sem, és így tovább. Mi van, mi nincs. Véletlenül lapoztam rá Várhegyi Miklós kis filológiai remekére, mely két helyne mondatot, aforizmát vesz górcső alá. Várhegyi első lelete Donau-Eschingen és Brajla közt ez a jelen pillanat egyetlen jelentéssel bíró meghatározása. Ime a kezdet. Egy ifjú ember nagyot mondása, de hite, nyitottsága és eldöntetlensége. Mennyivel rezignáltabban szól fél évvel későbbről, a tudás szomorúságával fölvértezve, s nem túlzás a döntés kényszerűségének rémületével. Milyen volna a Rajna Duna, a Duna Rajna nélkül? Vagy épp az ilyen kérdéstől kapok hány ingert? Nem, nem, mi nem kapunk hány ingert, inkább dagadjon vitorlánk. Vajon a közép-európai térség német orientáltságának problematikája nem innét ered? A Duna-Rajna választásból. Mert hiába német, német is a kezdetekkor a Duna. Egy ulmi csak Regensburgig lát. Egy regensburgi csak Passauig. A passauiak pedig vakok. Vajon nem ez a vízrajz az utolsó 100 év története? Plusz egy kis néhány millió halottas kitérő a Donig, illetve a Spreeig. Hogy nem a levegőbe beszélünk, azt Walter Viktor levél közlése bizonyítja. Marx und Heine, Berlin, Henschel, 1953. Lipster Marx. Megint fatális szembajommal kínlódom, csöpögtetek minden reggel, mintha zuhanyoznék, de talán vaksi szemeimbe is jut belőle. Kusza Irka firkámat bocsássa hát meg. Magam se tudom elolvasni, amit írtam, de hisz nekünk, hogy egymást megértsük, kevés jelre van szükségünk. Fiatal barátom, nem mondom, hogy szemrehányása nem jogos, és nem is kérek kegyelmet. De tudhatná, én vagyok. Következésképp arra megyek, amerre tudok. Goethe úr megy arra, amerre akar. Maga hiába akar valamit tőlem. Valamit mindenki akar. Megengedem, válogasson belőlem, s ha nem tud, hát vonja meg a vállát. Megjegyzései a Dunára vonatkozóan nagy léptékűek, már-már félelmetesek. De most olyan valakivel beszél, aki 17 éve először, és azóta oly megalázóan sokszor sétált, nem, járkált fölös alá, a Brigli dombokon nem is keresve, csak szemrevételezve a kezdeteket. Hogy az Isten is nekem teremtette ezt a homályt? Meg lehet, de ne felejtse, én nem vagyok, és soha nem is voltam cinikus. Egy öreg vakocska költő vagyok. Ó, milyen szánalmas valaminek lenni. És én vagyok. Tudom. Engemet tehát nem érdekel, csak közel áll hozzám az az összevisszaság, ahogy ez a folyó kezdődik. A legkevésbé sem meglepő, hogy ez végig kíséri a folyót. Gondoljon csak a zsidókra. De én nem akarok erre gondolni. Ez nekem sok. Nyilván könnyen képviselhető tézis volna, hogy a Duna nincsen is, Breg van és Brigach. Így a Duna egy fikció, költészet. Ha 100 métert följebb sétálok, már indul is a kis elc a Rajna felé, Rajna apó felé. A Duna egy szonett. beszédmód, diskurzus. Én az elcet nézem, ezt most önnek megvallom. Ha tehetem, eljövök ide a sok tocsogó közé, és gonosz kis mondatokat mondok a szélbe. Ne higgye, hogy érzelmes vagyok. Ki az vajon, aki egyben tudja ezt látni? Mindenkit megkötnek a halászati előírások. Boldog vagyok, hogy elkerülök innét. Feleségemet már előbb hazaküldtem Franciaországba az anyjához, aki halálán van. Isten vele, drága barátom. Teljes szívéből Heinrich Heine. Postscriptum. Ha a Duna, mint nagy integrátor nincs, hol vannak akkor a Habsburgok? Sehol. De azt már nem merem mondani, hogy Európa sincs sehol, és nem fogadom el, hogy a történelemnek vége volna, vagy halott volna. Ne feledje, víz és folyó közt az a különbség, hogy utóbbinak van emlékezete, múltja, történelme. Nincs fejlődés, nincs történet, de van sors. Írjon Hessnek, a külön lenyomatot Kampe elküldi. Ne legyen türelmetlen, öregedjen meg egy kicsit, lassacskán olyan leszek, mint egy nő író. Ismeri? Egyik szemük a papírra függesztve, a másik mindig egy férfiúra. Kivétel Hán-Hán grófnő, aki félszemű. Híve Há-Há.
0: Távirat. Még egyszer. Érzékletesebben. Tudni akarom, hogy mit éreztem a forrásnál. Hagyja el a nyegleségeket, hogy a Duna egy erezből ered, avagy egy esővizes hordóból. Én erre egyszerűen nem vagyok kíváncsi. Álljon a Fürstenberg parkban, a márványtáblánál, és rendüljön meg, vagy pedig öltse szavakba. Dobjon a tavacskába 10 pfeniget, és kívánjon minden jót magának. Tudom, hogy tilos emlékeztetnem rá, távirattal egy időben feladtam egy csekket Pönáli gyanánt, de emlékeztetném rá, hogy mégiscsak én volnék az, aki fizetem magát, és nem, bizony nem, Habokra. Megbízó, bérlő.
1: Beszámoló. Miként országom az oroszok, a kavics az én talpam alatt jajdult, csikkant, csikorgott, és maradt. Te ez meg az vagy, és én erre a kavicsra építem, stb. Dunakavics. Tréfáztam magamban. A Fürstenberge kastélya akár egy sértett alkonyi arc. A forrásnál tekintetem lassan merészkedett a komoly tábláig. Hír entspringt die Donau. Szóval itt ered. És a Duna. Micsoda szekundum. A kezdet, az origó. Minden kezdet tiszta volna. Vagy, de ki sem merem mondani. Ám mit bántam én, hogy a víz olyan, akár egy poshat lavor, egy vidéki Fontana de Trevi, ahol ha apró pénz hajt az ember, nem gondol se a vágyaira, se a földre, se az égre, csupán arra, hogy hogyan is áll most a Deutsche Mark a dollárhoz. Igen, bár útjára engedi leányát, Dónaut. Csak lejjebb lesz Donau, a fájdalom hercege, ahogy a szellemesen és nem kicsiny önirónikus fordulat fájdalommal jegyzi meg Berinkei Farkas a haltáplálék vizsgálatok a soroksári Dunaágban Budapest 1956, micsoda idők, Akadémia kiadó című alapos munkájában. Farkas a Dunaágban. Au!
0: Távirat. Ne nézze hülyének. Ez magának burkolt fejlődés regény? Felejtés elleni harc? A tolerancia kézikönyve? Ne talán anarchista utikalauz? Ne akarja, hogy a fejére idézzem az utazás hazugság? Hogyan fogja így demisztifikálni a posztmodernek öntetszelgését? Hogyan akarja fölvillantani a fájdalomban osztozó részvét túloldalán ergyedő makacs életkedvet? Nem kell válaszolni, megbízó, bérlő.
1: Berinkei! A 20. századi regényíró úgy járt az énnel, mint az egyszeri bojtár a mesében, aki tréfából farkas után kiállt, majd segedelmére siető társait kineveti, még nem egyszer ténylegesen megjelenik a farkas. De akkor már hiába könyörög, senki nem mozdul. Anélkül, hogy e hasonlatot aggályosan leképezném az úgynevezett valóságra, megmondván ki, mi volna a bojtár, a farkas, a tréfa, a mese, a nem mozdul, a könyörög, folytatom. Mondhatom, öntsünk tiszta vizet a pohárba. A pohár lyukas, csőnek is csak azért nem nevezem, hogy ne kedvetlenedjünk el egészen. Mondhatom, Bováriné én vagyok. Mondhatom, figyelmet kérve, hogy E.P. c'est moi. És mondhatom, hogy én... Ez az én azonban nem koholt személy, hanem a regényíró dolgokban jártas, keserű, csalódott ember. Én? De semmi éntől nem fog hevesebben verni a szívem, és nem szorítok érte, hogy jól menjen a sora. Szükségből nem lesz erény. Segítség. Farkas.
0: Távirat. Maga posztmodern.
1: Választávirat, anyád.
0: Pedig a kezdeti évek poétikusan teltek. A Dunát minden áron meg akarta személyesíteni. Egy asszony, és akkor fölolvadni benne. Volga anyácska, stb. Heine Rajna apó ellenvetésétől eltekintett. Azt tűzte ki célul, hogy megismeri ezt a nőt. Tudhatni, nagyra vágyó terv, nem meghódítani, nem hódolni, megismerni. Az összes közhelyeknek eleget fogok tenni, ígérte. Vagy hogy a Duna a történelem, a bölcs folyó, az idő folyama, sőt, az élet maga. A metaforák úgy örvénylettek, mint a Margit híd pillére után a szennyes budapesti víz.
1: Ártatlanságot nem óv tudatlanság, kurjantotta Roberto, úgy döntvén, mégsem lesz tekintettel rám, és elmeséli a boszorkány történetét, akinek a háza ott van a Dunabreg forrásnál. Hogy tehát az asszony szörny szülötteket szül, akiket aztán elad jó pénzért, és ez úgy alakult ki, hogy gyereklányként, szénagyűjtés közben, mert Schwarzwaldban forró tud lenni ám a nyár, fölcsinálták. És hogy ezt ne vegyék észre, erősen elkötötte magát, a hasát, de ez meg összenyomta a gyerekét, akiért aztán a cirkuszosok jó pénzt kínáltak. Hogy ez adta volna az ideát, és hogy később szinte már rendelésre tudta kívánt formájú szörnyetegeket a világra potyogtatni. Eszedbe ne jusson imádkozni, fenyegetett meg Roberto lefekvéskor. Az új hálóingekben feszítettünk, és meg-megpördültünk kevélyen, mint némely angyalok. Nevettem Robertón, akkor még úgy volt, hogy nem tudtam nem imádkozni. Azt hiszem, kitalálta a helyzetet, mert megsímogatta a fejem. Ágyba bújtunk. Villanyt ojtott, hallgattunk, vártam, csönd, én adtam föl. Ma nem mesélsz? Nem válaszolt. Átfutottam hozzá, és bebújtam mellé. Jó meleg volt. Apám ágya mindig hideg volt, anyámé mindig meleg. Nem értékítélet. A villás reggelihez a kelleténél korábban ébredtünk, nem elég léhán. Félszemmel pislogtunk egymásra, ki nem tudja az úri élet minimumát se teljesíteni, azaz kivárni, még hasára süt a nap. A fejem még mindig ott volt a vállánál. Minden áldott nap mesélt. Hol este, hol így reggel, de napközben is, kirándulás alatt vagy társaságban oda súgott egy mondatot, akárha egy verssort vagy súlyos, vidám titkot. Folytatásos mese volt. Ez nem mese, berzenkedtem azonnal, hiszen ez rólunk szól, mert egy utazóról szólt, aki a Duna mentén utazott, aki álmos tekintetét ismételten Dónau Esingenre vetette. Mi az, hogy rólunk, legyintett rám, inkább csalódottam, mint dühösen. Akárki, akárki, mi az, hogy rólunk? És ha most a mesékre visszagondolok, nem magamat látom, nem is a tüneményes és aljas nagybátyámat, hanem valakit, akit ismerek, de nem rokonom, aki nem is magyar, se szerb, se cseh, se senki, de azért ez sem igaz, inkább hol ez, hol az, akinek egy porcikája sem az enyém, csak az egész, aki nem rokonszenves, és nem ellenszenves, aki főként csak van, és akit főleg ez a van teremtett. Valaki, hokmecolva a valaki, akit a maga képére teremtett ez a rohadt 20. századi van. A kérdéssé és kérdésessé tett valaki. Hasonlítottak anyám régi meséihöz. Ott is látni lehetett, az anya megengedte fiának, miből készül az aznapi mese. És ott is ezt a kérdést tettem volt fel, hogy ki kicsoda? Hogy én most melyik vagyok? Röfi malace vagy kocacoca? A krokodil? Vagy én vagyok a levegő? A folyó? És édesanyám is, hogy itt Roberto, rossz kedvűen bólogatott. Úgy látszik, ezek nem szeretik ezt a huizhót.
0: Függelék utazó bemutatkozik hoz.
1: Karácsonykor írom ezeket a sorokat, és 89 karácsonya Közép-Európában nem a szeretet ünnepe. Ha finom akarnék lenni, azt mondanám, a szabadság ünnepe. De már napok óta tévéhez láncolva ülök, és nézem a saját sorsom alakulását, ahogy az amerikaiak annak idején a második világháborút. Schwarzwald Klinik. Zokogó arcok, fegyverropogás a háttérből egyenes adásban. Egy korombéli temesvári férfi mondja, hogy épp sétált a Begaparton, nyakában a gyereke, amikor lövést hallott. Nem gondolhattam, hogy ránk vonatkozik, mondta sírva. Fent a fia enyhén megremegett, majd leesett. Ekkor már ott voltak a Securitate gyilkosok. A gyereket, mint egy macskát a vízbe hajították. A férfit lecsukták. De aztán elfelejtették megölni. Karácsony van. És újra meg újra meg kell küzdenem a gyűlöletemmel. Legalább, hogy szégyeljem magam. Azt elérni. De mozdulatlan vagyok. Nem gondolhattam, hogy minden, ami történik, rám is vonatkozik.

0: Lefelé a Dunán. Kedvezményes utazás Eszterházy Péter Hán-Hán grófnő pillantása című regényében. Az első rész hangzott el. Szereplők: E. Vallai Péter, P. Sinkó László. Zene: Melis László és a 180-as csoport tagjai. Készítették: Kosárszky Péter, Magos György, Molnár András, Pápai Monika, Varga Viktor. Már akinek ez mond valamit.
1: A regény rádióváltozata 1991-ben készült, és utoljára 1998. június 15-én hangzott el a Magyar Rádióban. A következő részt holnap ugyanebben az időben hallgathatják meg. Műsorajánló. A Kossuth Rádió megváltozott műsor struktúrájában egy ideig hangjátékok hallhatók. Jó részt olyan műveket játszunk le, melyeket az elmúlt 16 évben önök nem hallhattak, mert az alkotókat nem kívánatosnak ítélte a hatalom. A cenzúrázott darabokon kívül legendás hangjátékokat, életútinterjúkat és dokumentumjátékokat is műsorra tűzünk. A művekről részletek a mediaclick.hu oldalon találhatók. Hallgassanak akár éjféltől éjfélig hangjátékokat a Kossuth Rádióban.
2: Az is a küldetésünk, hogy országszerte elmélyítsük a Kresszel kapcsolatos ismereteket.
3: Az online tesztet kitöltő legjobb 10 játékos, akik a televíziós döntőben a Kressz témájában mérik össze tudásukat.
2: Merre mennél az autóddal, ha innen jönnél? Mi ennek a jelző táblának a jelentése, Vivian? Mi a helyes áthaladási sorrend?
3: Nagy diák teszt. Ma 17 óra 40 perckor az M5 műsorán.
1: Műsorajánlót hallottak.
4: Köszöntöm hallgatóinkat. A hírszerkesztő Puják Adrián, a Kossuth Rádió mikrofonjánál Szlotta Judit. Iszlamista terror támadásként kezelik a hatóságok a berlini Pride-on elkövetett szándékos gázolást, jelentette be a német belügyminiszter. A tegnap esti merényletben egy ember meghalt, a legfrissebb összegzés szerint 29-en sebesültek meg, közülük többen súlyosan. A 21 éves tettest továbbra is keresik. A hatóságok szerint a merénylő bozótvágó kést is használt a támadás során. Továbbra sem tudják megfékezni az erdőtüzeket Franciaország délnyugati részén, ahol már 42 ezer hektár leégett, és 220 ezer embert ki kellett telepíteni. A tűz terjedése viszont jelentősen megzavarta a közlekedést. A Bordeaux és Spanyolország közötti autópálya 60 kilométeres szakaszon le van zárva, és Bordeaux-tól délre leállt a vasúti közlekedés. A lángok megfékezéséhez a hadsereget és a légi eszközöket is bevetették. Erdőtüzekkel küzdenek Spanyolországban is. A legnagyobb pusztítást az ország középső részén tomboló lángok okozzák. A térségben több mint 100 000 ember telepítettek ki, vagy utasítottak arra, hogy zárkozzon be otthonába. A tűz miatt 3 spanyol régióban mintegy 30 közút van lezárva. Eredményesek a korrupció ellenes intézkedések. Ezeknek köszönhetően 6000 milliárd forint uniós forráshoz jutnak a magyarok, közölte a miniszterelnök közösségi oldalán. Magyar Péter azt írta, a Tisza kormány néhány hét alatt letárgyalta, ami az Orbán kormánynak 3 év alatt nem sikerült. Úgy fogalmazott, a Fidesz először a parlamentben leszavazta a korrupció ellenes jogszabályokat, most pedig az Alkotmánybíróságon akarja megakadályozni, hogy a magyarok hozzá jussanak a pénzükhöz. Az a cél, hogy alkatrészhiány miatt szeptemberben már egyetlen buszjárat sem maradjon ki, közölte a közlekedési és beruházási miniszter közösségi oldalán. Pitézi Dávid azt írta, májusban 290 busz állt alkatrészhiány miatt, mára ez a szám 170-re csökkent. A tárcavezető a bejegyzéshez csatolt videóban a volánbusz egyik karbantartó telepén arról is beszélt, hogy váratlan mértékű válsághelyzetet örököltek májusban. A szükséges alkatrészek több mint fele nem volt elérhető a volánbusz telephelyein. A karbantartásban létszámhiány van. A világbajnoki címvédő Lando Norris a McLaren brit versenyzője nyerte a 41. Forma 1-es magyar nagydíjat a Hungaroringen. A pole pozícióból rajtolt 26 éves pilótának ez az idei első pályafutása 12. futamgyőzelme. Magyarodon tavaly után másodszor diadalmaskodott. Norris mögött a négyszeres világbajnok Mark Verstappen, a Red Bull Holland versenyzője végzett a második helyen, míg a dobogó alsó fokára a VB pontversenyt vezető Andrea Kimi Antonelli, a Mercedes fiatal olasz pilótája állhatott fel. Baleset történt az M3-as autópályán a határ felé vezető oldalon Bak térségében. A 42-es kilométernél csak egy sáv járható, már 2-3 kilométeres a dugó. A hétvégi erős forgalom miatt telített sávokban kell utazni az M7-es autópályán. A főváros felé vezető oldalon Balatonakaratja és Szabadbattyán között lassulásra, szakaszos torlódásra kell számítani. Holnap délelőtt még felhős lehet az idő, majd mindenütt kisüt a nap. A szél ma és holnap megerősödhet, zivatarok környezetében erős lökések lehetnek. Éjszaka 12-21, holnap napközben 29-33 fok valószínű. 18 órakor jelentkezünk híradással legközelebb.
1: Archív felvételt hallanak a Nemzeti Archívum hangtárából. Most következő műsorunk 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: az istenit. Rohadt hideg van. Rohadt hideg. Vajon hány óra lehet? Vajon meddig kell várni még? Micsoda éjszaka? Ha ezt túlélem, mi sét mondatok? Megírom. Úgy éljek, ezt meg fogom írni. Regényes. Ez valóban regényes. Hát persze, mi történik? Semmi különös. Csak annyi történik, hogy kurvára félek, mert meg fogok halni. Itt toporgok egy lövészárokban, azzal a biztos tudattal, hogy még ma éjjel megindulnak. Megindulnak a rohadékok. És akkor vége a történetnek. Hát, ez az én regényem. Ez.
1: Verziók. Pap Zoltán hangjátéka.
2: Bölcséd az, majdan sírod is. Majdan sírod. Bölcséd az, s majdan sírod is.
3: Lenni, vagy nem lenni.
2: S lettél magzatod.
3: Az itt a kérdés.
4: Aludjál szépen, kis Balázs.
3: Elszunnyadni. Semmi több.
0: Mámulok a semmibe. Várok valami bizonytalanra. Vagy talán éppen arra várok, aminél nincsen bizonyosabb. Ez az én regényem. Ez.
5: Egy honvéd feljegyzései.
4: Egy honvéd...
5: Éjfél után kaptuk a jelentést, amelynek alapján az ezred parancsnok teljes készültséget rendelt el. A megfigyelők csapatmozgásokat észleltek az ellenséges oldalon.
0: Egy honvéd feljegyzései. Miféle csapatmozgások? Ezekkel a ködös szavakkal hűítik itt az embert.
4: Miféle csapatmozgások?
0: Azt mondják, ha nehéz tüzérséggel jönnek, akkor végünk. Kikanalaznak, mint a lágy tojást. Gyerekjáték ez az egész lövészárok, önállítás. Pedig hogy örültünk neki? 3 napja úgy zuhantunk be ide, mint aki nyaralóba érkezik. Csak kipakolja a bőröngyeit, és kész a csokoládé. Mert előtte hetekig vert az Isten. Gyalog menet a térdig érő hóban. Mi is megmozgattuk a csapatainkat. Aztán, amikor pergőtűzbe kerültünk a domboldalon, 2 napig feküdtünk mozdulatlanul egy temető sírjai között. Közben esni kezdett valami, és míg a géppuskák felszeletelték a sírokat, talán örülhetett, aki lassan színig merült a sárba. Sárba? Volt, aki odafagyott. Mit kell még kibírni? Meddig kell kibírni még? Persze, ha beindul a nehéz tüzérség, akkor már nem sokáig. Úristen, mi lesz? Mi lesz?
5: A lövészárok éles sötétje szinte fájt a számát. Csak hosszú, mozdulatlan figyelem hívta elő lassan a körvonalakat, a kékesen derengő, semmibe meredő fegyvercsöveket, századunk embléma erejű misztikus szobrait. Talán nem is láttam, csak éreztem társam mozdulatot.
0: Hogy hívják?
5: Bronzba öntötte ők is ez a termesztő. Nem,
0: hogy hívják? Hogy hívják? Úristen, hogy hívják? Valamilyen Péter. Hogy Péter, az biztos, de milyen Péter? Micsoda állat vagyok. Hetek óta állunk, hasalunk, menetelünk egymás oldalán, és én nem tudom a nevét. Ő vajon tudja az én nevemet? Vagy ennek már semmi jelentősége nincs?
6: Névtelen hősök.
0: Úgy tűnik, hogy néhány órán belül meghalunk. Hát, legfeljebb névtelen hősök leszünk. Igaz, Péter? Valamilyen Péter. Valamilyen Péter.
5: Talán vártam a hajnalt. Talán vártam, hogy a szétterülő fény elkergesse az éjszakát. de újra és újra belém hasított a félelem, mert szinte biztosan tudtuk, hogy ez az éjszaka a lövészárokban szorongó férfiak utolsó éjszakája lesz. Talán jobb lenne, ha valami csoda folytán hirtelen megállna az idő. Ó, perc maradj! Ó, tarts örökké álló pillanat! Micsoda Fausti gondolat! Talán életben maradnánk, ha megtörténne a csoda, ha a mindenség mozdulatlanná merevedne, és örökké és végtelenné válna ez a szorongó, hideg, fekete éjszaka.
0: A kurva anyád, de hideg van. És sötét. Vagy sötét. Nem. Ez nem csak sötétség. Ez köd. Úristen, köd. Már csak ez hiányzott. Nem fogunk látni semmit. Össze-vissza fogunk lövöldözni. Várjunk. Várjunk csak. Kinek jó ez? Ők sem látnak, mi sem látunk. Ők mozognak, mi be vagyunk ásva.
6: Ködös terepen helyzetjelünkbe kerül.
0: Ki? Ki kerül helyzetjelünkbe? Nem tudom, hogy... Hogy is volt?
6: Ködös terepen helyzetjelünkbe.
0: Szó volt a kiképzésen a rohadt életbe. Kit érdekelt ez akkor? Ha figyeltem volna, ködös terepen. De hogy figyeltem, nem emlékszem semmire. Jóságos ég.
6: Ködös terepen helyzetjelünkbe.
7: Őzzek egy kávét, szívem.
0: Egész kiképzést végig álmodoztam. Én nem tudok semmit erről az egészről. Én nem értek a háborúhoz. Álljunk meg, uraim, itt valami tévedés van. Én nem vagyok kiképezve. Nem figyeltem, jó? Nem figyeltem. De én azt hittem, hogy háborút csak a filmeken lehet látni, meg a történelemkönyvekben lehet olvasni róla. Micsoda marhaság ez? Most itt szorongok.
7: Itt van, ködös terepen.
0: Kiképzetlenül. Hát, micsoda marhaság?
8: Két fél után kaptuk a jelentést, amelynek alapján az ezüst parancsnok teljes készültséget
0: feljegyzései.
7: Egy perc, egy óra, egy perc.
0: Mikor indulnak?
7: Egy óra.
0: Meddig tart az élet? Egy perc, egy óra. Istenem, történjen valami. Még minden lehet.
9: Fiacskám, hányszor mondjam, hogy vedd fel a sáladat. Hidegben nem lehet sál nélkül járni.
0: Igen, mama, tudom, de ez most nem ilyen egyszerű.
9: Ne ellenkezz, fiam. A békés doktor bácsi megmondta, hogy neked különösen kell vigyáznod. Veled nem lehet akármit csinálni.
0: Hát ez az. Velem nem lehet akármit. Még minden lehet. Alig múlt éjfél. Még megjöhet a felmentésem. A békés doktor bácsi tornából is felmentett, illetve nem teljesen, csak részlegesen, szóval bizonyos dolgokat nem volt szabad.
10: Nincs semmi baj, fiam, nyugodj meg. Te egészséges vagy, csak bizonyos dolgokat nem kellene. Bizonyos dolgokat.
0: Mi az, hogy bizonyos? Doktor bácsi, békés doktor bácsi, mi az, hogy bizonyos? Szóval, hogy a háborút például, a háborút azt lehet...
10: Neked vigyáznod kell magadra, fiam. De ne félj, mi is vigyázunk rád.
0: Istenem, ha felmentést lehetne kapni, nem tudom ki, valaki hozná valahonnan.
9: Vedd fel a sáladat, fiam.
0: Anya, itt nincs sál, itt nincs semmiféle sál.
9: Az lehetetlen. Te megint rosszalkodsz, fiam.
0: Igen, rosszalkodom. Ez a rohadt világ rosszalkodásra kényszerít.
9: Miket beszélsz?
0: Ha anya tudná, hogy most hol vagyok, lebontaná a parlamentet.
9: Hadügyminiszter úr, itt elképesztő visszaélések történtek. Honvéd fiam háborút vív a hideg téli éjszakában, és nincs rajta sál. Ez képtelenség, uram. Nincs rajta sál.
0: Igen, mama. Ha ezt belátják, megmenekülünk. Sál nélkül nem lehet háborúzni.
10: Vigyázz magadra, fiam. Nincs semmi baj, nincs semmi baj. Csak vigyázz magadra.
11: Most vagy soha.
12: Talán álmod.
7: Tűzoltó leszel, s katona.
0: Megőrülök. Meg fogok bolondulni.
13: Majd olcsd el a lámpát a fürdőszobában.
5: Két fél után kaptuk a jelentést, amelynek alapján az ezres parancsnok teljes készültséget rendelte el.
0: És ha elmarad, mi lenne, ha közölnék, hogy elmarad? Elmarad az egész. A további háború elmarad.
14: Mi lesz? Elmarad! Tudjátok, ki jön? A Feledi tanár úr!
15: A mutogatós Feledi.
14: A Feledi isteni fej.
0: Isteni fej volt. Egyszer ki akarták rúgni az iskolából. Mi nem tudjuk pontosan, hogy miért, mert ő a béseket tanította. És azt mesélték, hogy egyszer felmutatott valami képet a biológia órán, mert embertan tanított. És azon a képen olyasmi volt, aminek nem lett volna szabad, szóval valami olyan tiltott. És akkor állati nagy botrány lett.
10: Feledi kolléga, ön pedagógushoz nem méltó viselkedést tanúsított. Talán nem kellene botránykeltő képeket mutogatni a iskolánk tanulóinak. Mi egy tiszta és szép emberi életre neveljük az ifjúságot. Egy harmonikus, szeretettel és bölcsességgel telített, gazdag emberi életre.
0: De hogy micsoda képet mutatott a Feledi, nem tudjuk. A bíseg nem merte beszélni.
14: Mi lehetett ezen a képen?
12: Hát a cici öregem. A cici.
0: És akkor a hülye Kovács azt mondta. Azt mondta a hülye Kovács, hogy a cici. És olyan jókat rögtünk. Olyan jókat.
16: Hát a cici öreg. A cici.
14: Elmarad. Ez most már biztos. Elmarad.
0: Úristen. Mi a biztos? Ha nehéz tüzérséggel jönnek végünk. Hol vannak már a Feledi tanár úr képei? Ez a háború ma nem marad el. Ködös terepen helyzeti előnybe kerül. Mutogattak ott is képeket. Kiképzés. Kiképzés.
9: Mindent becsomagoltam, szívem.
17: Kiképzés!
9: De azért nézd át még egyszer.
5: Hatalmas tablókon futott az oktatói pálca. De a térképek tántorgó vonalait, színes pacáit szinte eltakarta az ablakon bekúszó aranysárga délelőtt. És szinte elkábított a fiatalság vérbő varázslata. És Éva várt a boldog délutánban. És nem léteztek akkor háborúk. Csak Éva volt. És vágy.
9: Miket beszél?
5: És szerelem.
0: De az a kiképző faszi mekkora állat volt, te jó Isten. Egy kicsit tikkes volt a lelkem. Fél percenként pislogott a jobb szemével, és ugyanabban a pillanatban kinyújtotta a nyelvét fölfelé, mintha el akarna vele érni a saját becsukódó szemét. Egyszerűen nem lehetett komolyan venni. Hihetetlen figura volt. Mindez volt egy bajusza, amit talán azért növesztett, hogy többé-kevésbé eltakarja a nyelvét, ami folyton ágaskodott. Na, szóval nem. Semmi kiképzés. Mi ott egyfolytában rögtünk. Nem is értettük, mit beszél szegény tikkes. Pedig valamiről nagyon meg akar győzni minket. Miközben egyre kócosabb lett a bajsza. Mi meg egyre biztosabban éreztük, hogy soha többé nem lesz háború. Aztán most itt vagyok. És nincs Éva. Nincs délután. És senki nem vár senkire. Csak mi várunk itt. Mire is várunk? Mire várunk mi, Péter bajtársam? Istenem, milyen Péter? Legalább beszélgetni kellene. Ő is csak itt meredezik a ködös feketeségben. Elmesélhetném a tikkest. De egyáltalán nem érdekli. Mi érdekelhet most egy embert egyáltalán? Megkérdezhetném a nevét. Hű, de hülyén néz neki. Bocsáss meg, öregem, szabad tudom a nevedet? Miért? Hát nem tudod? Hú. És egyáltalán miért fontos ez? Lehet, hogy perceken belül végünk van. Miért fontos ez?
5: Az ezred életben maradt katonái felsorakoztak a ravatal előtt. Az elhunytak díszes koporsói hosszú, egyenes vonalban szinte fölvezették a tiszteletadók sorát. Az ezredes először a halottak felé tisztelgett. Az arcán őszinte meghatottság, hangjában a bátor, kemény férfiak szomorúsága.
17: Honvédek! Szomorú nap virrat ma ránk. Búcsúznunk kell hős bajtársainktól, akik nem sajnálták egyszeri életüket feláldozni a haza oltárán.
0: És akkor odalépne hozzám. Végem van. Mi lenne, ha odalépne?
18: Hogy hívták a bajtársadat, fia?
0: Ezredes úr, én...
18: Igen?
0: Én...
18: Hogy hívták?
0: Valamilyen Péter.
18: Tessék?
0: Annyit tudok, hogy...
18: Hogy?
0: Hát,
18: Péter... Csak ennyit tudsz. Akkor most mit csináljunk?
0: Hát én...
18: Mit írjunk a sírjára? Hogyan értesítsük a szüleit? És te, fiam, hogy fogod megőrizni az emlékét?
0: Én megfogom. Én esküszöm, hogy megfogom. Én szerettem őt. Én mindenkit szeretek. Mi a rohadt szarért kell nekem háborúzni?
18: Álljunk meg, ez hülyeség. Ez azért hülyeség, nem?
19: Én mindenkit szeretek.
0: Vannak szent dolgok. Vannak dolgok, amikért meg kell halni.
18: Bár úgy vágyom.
0: Hogy a francba hívta? Kavaradossi. Tényleg, miért is halt meg? Volt ez az összeesküvés, vagy mi? Vagy Itália egyesítése? Ott is volt valami haza dolog, és a Scarpia lebuktatta. Na persze volt ez a Toszka. Hát ez a szerelem. Vágyom élni, vágyom élni. Vágyom élni.
20: Uram! Én a független római köztársaságért áldoztam az életemet.
0: Ja, persze, bocsánat, Kavaradossi. Persze. A független római... Tudom. Ha én nem tudnám, akkor magam most nem... Nem jó, ezt hagyjuk.
20: Mit hagyjuk? Milyen egyesítésről beszélt? Milyen egyesítés?
0: Kedves Kavaradossi úr, Itália a 19. században egyesült. Végtelen sajnálatomra ezt ön már nem élhette meg.
20: Hát ezt magam is sajnálom.
0: Gondolom több szempontból.
20: Ne viccelődjön, uram!
0: Ja, de, hogy én végtelenül sajnálom.
20: Valójában az sajnálatos, hogy ön nem ismeri a halálom körülményeit.
0: Hát hogy ne?
20: Nem akármilyen ügyért haltam én meg, uram.
0: Hát, persze.
20: Én koromnak hőse voltam. Minket hősöket az éltetett a halálban, hogy hittünk az utókor hálájában.
0: Hát
20: ön pedig bizonytalankodik a római köztársaság szent ügyét illetően!
0: Ja,
20: szégyen!
0: Dehogy ne!
20: Az emberiség szégyene! Az lehetetlen, hogy ne tudják. Hogy ne égjen örökké a mi emberségünk fátyája.
0: Persze.
20: Mi ránk örökké emlékezni kell. Mi nem múlhatunk el nyomtalanul.
0: Nem. És én rám ki fog emlékezni? És meddig? És miért? És egyáltalán miért kell meghalnom? Álljunk meg, uraim, álljunk meg, történjen már valami. Valamit még meg kellene beszélnünk. Mi is van ezekkel a szent ügyekkel? Én sem fogom megtudni, hogy mi válik valóra, és mi nem. Kérnék szépen valami garanciát. Majd büszke lesz rám a családom, csodálatos. De attól én még félek. Rohadtul félek.
21: Anyuka azt mondta, hogy véletlenül leverted az órát. Most hogy fogunk fölébredni?
17: Elszántan és bátran kitartott a végsőkig.
22: Az én fiam szent ügyért esett el. Elszántan és bátran kitartott a végsőkig. Nevét megőrzi majd hálás utókor.
0: Hát persze, hogy kitartok, hova francba mennék. Tehetetlen vagyok. Meg fogok bolondulni. Kavaradossinak könnyű volt. Közölték vele, hogy semmi baja nem lesz, hogy vaktöltényen lőnek rá a kivégzésen, csak essen el szépen, vigyázzon meg, ne üsse magát. A megmentői már várni fogják, hát így könnyű. Az én éjszakám sokkal sötétebb, itt nem volt szó vaktöltényről. Ezek megindulnak. Bedarál minket a nehéz tüzérség. Úristen! Ha történne valami csoda, hiszen történhetne még.
1: közölnöm önökkel. A legfelsőbb hadvezetés titkos megegyezésre jutott az ellenséges haderő vezérkarával. Ennek értelmében a ma hajnali ütközet rendkívüli körülmények között fog megtörténni. Tekintettel az összecsapás teljes biztonsággal kiszámítható kimenetelére, bizonyos humánus szempontok miatt az ütközetet vaktölténnyel fogjuk imitálni. Ezzel garantálni tudjuk katonaink testi épségét, elkerüljük az értelmetlen fölösleges vérontást, mégis eleget téve minden kötelezettségünknek. A speciális muníció egységenként kiosztásra kerül. Mindenkitől teljes fegyelmet kérünk. Az ütközet egyetlen kellemetlen hatása a fegyverek hangereje lesz. Ennek enyhítésére személyenként egy pár füldugó kerül kiosztásra.
0: Meg fogok bolondulni. Bizony Isten. A hősök olyan nem félnek? Dehogy nem. Meghalni rohadt dolog. Én még annyi mindent szerettem volna. Szeretnék egyáltalán élni. Élni kellene.
21: Emlékszel még a nagypapámra? Hogy tudott mesélni?
5: Némán mozdulatlanul meredtünk az éjszaka sötétjébe. Csak az idő nem maradt mozdulatlan. Az ember szinte érezte, hogy fullasztó rohamban száguldanak a percek.
21: Egy perc?
5: Talán szerettem volna megszólalni. De valami furcsa bénultság uralkodott rajtam. Hol a ködbe burkolózó éjszakát figyeltem, hol ném a társamat, akinek talán ugyanúgy zakatolt a szíve, de magára borította az éjszaka sötétjét, és egész lénye maga volt a titok.
0: Péter, mi lesz belőlünk néhány óra múlva? Vajon mire gondolsz? Túl kellene élni, igaz?
19: Túl kellene élni.
0: De hát, ha
19: igaz.
0: Én. És hát, ha senki. Ha túlélem, megírom egy regényben. Nagyon szép regény lesz, hidd el. Egy honvéd feljegyzései.
21: Egy honvéd feljegyzései. Éjfél után kaptuk a jelentést, amelynek alapján az ezred parancsnok teljes készültséget rendelt el.
0: Megőrzöm majd az emlékedet, Péter. Nagyon szépeket fogok írni, azt, hogy... Jaj, a neved, a nevedet nem tudom. Te, Péter, te mit tudsz rólam? Ha te éled túl ezt az egész őrületet, megőrzöd majd az emlékemet? Elmondod majd, hogy volt egy fiú, aki...
21: Tűzoltó leszel.
0: Te sem tudsz sokat rólam.
21: S katona.
0: Istenem, ha úgy adta volna a sors, mi biztosan jó barátok lettünk volna. Esténként nagy dumapartik, csavargások. Meséltem volna Éváról neked. Tudod, Éva... Nem, ez elmondhatatlan. Nem. Éva olyan, amilyen nincs.
21: Csak ennyit tudsz.
0: Nem, ez nem vicc. Ez nem szójáték. Az én Évám olyan nő, olyan gyönyörű. Úristen, Éva.
5: És a lövészárok reménytelen sötétjében arra gondoltam, mi lenne, ha egyszer csak megjelenne Éva. Megjelenne, mint egy felmentő sereg. Egy égből jött üzenet.
0: Te ezt nem tudhatod, Péter. Ha bemutatnám neked, rögtön megértenéd. Istenem, ha bemutatnám, talán megtudnám a neved. Meglátnád Évát, rémült tisztelettel összecsapnád a bokáidat, azt mondanád, asszonyom, engedje meg, hogy bemutatkozz. Gyönyörű te. Gyönyörű, Éva. Meghalnék érte bármikor. Tudod, ahogy a táncdalokban éneklik. Meghalok érte, meghalok érte. És nagyon, nagyon szeret, nagyon szeretném látni, és te olyan,
2: olyan gyönyörű, hogy a csodálatos mellei közé fújnám a
16: fejem.
2: A cici öregem. És a bimbójának ikrás udvara van. De...
19: Itt vagyok, drágám.
3: Éva, nagyon vártam.
19: Tudom, de most már nyugodj meg. Most már itt vagyok, és most már nem lesz semmi baj. Minden szenvedésed véget ér, drágám. Te csak menj szépen haza, és élj boldogan. Jaj, még annyit, hogy a jégszekrényt le kellene olvasztani. Ugye meg tudod csinálni? Nem olyan nagy dolog.
3: Hogy? De mi az, hogy menjek haza?
19: Mert én megyek helyetted.
3: Hova?
19: Tudod, te jól.
3: Micsoda butaság ez? Micsoda dolog? Egyáltalán...
19: Nyugodj meg, drágám!
3: Alkésztisz.
19: Igen. Én vagyok a te Alkésztiszed, drágám.
3: Ez tényleg nem jó. Ez rossz vicc. Éva, szent dolog.
5: Lázas agyamban mindenféle verziók pörögtek. A túlélés
3: igen.
5: Lehetséges verzió.
3: Igen, a Alkésztisz önfeláldozása. Admétosz királyt a túlvilág felmenti, a halál kötelezettsége alól akad valaki, aki bevonul helyett az alvilágba. És persze senki, csak a felesége, Alkésztisz vállalja a halált férje helyett.
19: Nyugodj meg, szívem. Mindent meg fogunk oldani. Rajtunk nem foghat ki a világ. Te mondtad mindig, hogy az összefogás óriási erő, és mi összetartozunk. Mennyi mindent győztünk már le együtt. Emlékszel a pénztelenségre? Nem volt mit ennünk, de boldogok voltunk. Kevéssel is beértük. Beértük egymással. Szerettünk volna gyereket is, de nem engedhettük meg magunknak. Nem volt lakásunk. Egy-két gyerek, ha nem is meghalt értünk, de megtette nekünk, hogy nem jött a világra. Aztán valahogy kiegyenesedtek a dolgok. Lakás, megélhetés.

0: élni kellene. Hát ezért megyek én. Ezért megyek helyetted. Hogy élj. Neked élned kell, szívem. Én meghalok érted bármikor. Tudod, ahogy a táncdalokban éneklik. Meghalok érted.
1: Álljunk meg. Értem, nem fog meghalni senki. Csak pörög az agyam. Csak az agyam pörög ezen az őrült halálos hajnalon, mert... Mert meg kell...
2: Elszűnni.
1: Meg kell...
2: És hallani.
3: Meg kellett értenem, hogy nincs túl sok esélyünk. Közeledik a hajnal. És közeledik valami olyasmi, amit először és utoljára fogunk megélni. Talán nem is megélni, hanem...
1: De még minden lehet. Még annyi minden lehet. Hideg van, fázom, nagyon. De az jó, az azt jelenti, hogy élek. Lehet, hogy nem sokára már nem fogok fázni. Fázni sem? Ott életbe elég volt már. Istenem, mikor elindultunk, talán még szépnek is tűnt az egész. A fellobogózott vonatok, a zenekarok és dalárdák olyan volt, mint valami ünnep. Mennyi csacsiságot gondoltunk erről az egészről. Az első lövésekig addig bizony. Addig azt hittük, hogy valami nagy színjáték részesei vagyunk, és vártuk, hogy az ezredes egyszer csak végigvonul előttünk, valami huncut mosolyal, és Istenem! Édes Istenem!
4: Uraim! Az emberiség története különös folyamat. Mi férfiak mindig megfeleltünk egy különös elvárásnak. Mi voltunk a hősiesség szent szobrai. Most azonban közölnöm kell önökkel történelmünk nagy titkát, természetesen a legszigorúbb titoktartásra kérve önöket is. Történelmünk nagy csaták emlékét őrzi. A férfiúi virtus szent emlékeit. Az ember azonban a földgolyó legbölcsebb élőlénye. És én most itt a harcmezőn végre elmondhatom önöknek, hogy a valóságban még soha semmilyen ütközet nem tépázta meg büszke sorainkat. A bátor férfiak századokon át azt cselekedték, amit most majd nekünk is meg kell tennünk. Elbúcsúztak asszonyaiktól, kivonultak a harcmezőre, ahol aztán evés-ivás közben megállapodtak abban, hogy mit fognak majd otthon mondani a történetíróknak, hogy azok feljegyezhessék a férfiasság nagy példáit. Uraim, kérem tehát teljes diszkréciójukat. Tálalva van. A felszolgálás megkönnyítése véget kérem a sörivókat, hogy lehetőleg a baloldali asztaloknál helyezkedjenek el, míg a jobb oldalt inkább a borivók vegyék igénybe.
1: Hát nem jön, ezredes úr. Nem jön. Most még talán jöhetne. Mondhatna valamit. Valami vigasztalást. Talán a párbaj. Ilyen tényleg volt az előtt. Ezt olvastam valahol. Hadaikat megkímélendő, a vezérek megvívtak egymással. Ezredes úr, mi lenne, ha kiállna helyettünk? Vívjon meg értünk. Hadd maradjunk életben. Hadd maradjunk.
4: Fiam? Téged ma nagy megtiszteltetés ért. Ezredünk téged választott ki arra a szent feladatra, hogy egy szál egyedül vívi meg az ellenfél kiválasztottjával. Hogy a ti élet-halál küzdelmetek dönts el szent ügyünket. Megkímélve ezzel harcosaink életét.
1: Én?
4: Igen, te!
1: De hát én nem vagyok normális, esküszöm. Párbaj.

0: lázas szemeim előtt szinte megmozdult a megfejthetetlen éjszaka. Mintha láttam volna, ahogy a párás fekete semmiben két gigantikus alak vívja mesebeli párbaját. Hatalmas páncél borítja őket, de rémisztő kardjaik némán sújtanak a sűrű feketeségbe. Mintha hangtalan dúlna ez a titáni viadal. Csak a szívem egyre hangosabb dobogása kísérte a néma kolosszusok harcát. Vajon melyikük harcol értem, értünk? Melyikük győzelmét kell szorongva kívánnom, várnom, kérnem az égtől? Két hatalmas fegyver darabolta föl az éjszakát. Igen, tudom. Gyermekkorom meséiben láttam őket, amikor álmatlansággal sújtott valami szorongó félelem, és megjelentek ők, a hatalmasok, és döngő lépteiktől megfutott a hétfő.
1: Ez az, valami mese. Lehetne még valami mesebeli megoldás. Ha valaki azt mondaná, három kérdésre kell csak megválaszolni. Vagy lenne három feladat. És aki megoldja...
2: Jól figyelj rám, fiam! Ha három kérdésemre helyesen válaszolsz, hazamehetsz a szeretteidhez. De ha nem tudod a választ, iszonyatos halál vár rád. Megértetted?
0: Megértettem, ezredes úr.
2: Halld tehát az első kérdést.
0: Igen?
2: Miért nő a fű, hogyha majd leszárad? Miért szárad le, hogyha újra nő?
0: Istenem, Babics,
3: miért nő a fű, hogyha majd leszárad? Miért szárad le, hogyha újra nő?
0: Ez Babics Mihály verse. Hogy szerettem a verseket is. Emlékszel, Éva? Tavaszi esték a dunaparti padokon, és én verseket olvasok neked. Miért nő a fű? És miért szárad el minden élet? Miért veszi el az Isten fiatal emberek életét? Miféle agyrém ez a háború? Nehéz tüzérség. Miért nő a fű? Ezredes úr, nem tudom a választ. El fogok pusztulni. Vajon hány óra lehet? Talán megvárják a hajnalt. Ködös feketeség mindenütt. Péter, mióta állunk itt mozdulatlanul? Benned vajon mi zajlik? Félsz te is, félsz. Biztos, hogy félsz. Vagy te talán hős vagy, született hős? Mozdulatlan vagy, mint egy szobor. Köztéri vagy, öregem. Köztéri szobor. Én a hős honvéd, aki a reménytelennek tűnő utolsó ütközetre vár, szilárdan, mint a szikla. Így állsz majd ezer évekig a nagyvárosok terein. Péter. Valamilyen Péter. Neve nincs Péter. Rezzenetlen vonásait fölfénylenek, mint Petőfi Sándor bronz arca a Dunapartján. Lényedből szinte árad a megdicsőülők nyugalma. Egyszer majd felnéz rád a hálás utókor százezer tisztelgő szeme. Most csak az én lázasan izzó két szemem kapaszkodik beléd az éjszakában.
1: Be vagyok szorva, öregem. De ugye tényleg történhet még valami. Öregem, ha például megjönnének a nemzetközi béketeremtő csapatok, miért ne? Megjöhetnének.
4: Uraim, minden további vérontás fölösleges. Tárgyalásaink végre nagyszerű eredményt hoztak. Most begyűjtjük a fegyvereket, és megfogadjuk, hogy soha többé nem használjuk őket. Teljes fegyelmet kérünk! Minden ellenállás értelmetlen. Uraim! Megszületett a világbéke!
0: Hirtelen nagy erejű reflektorfény tépte fel a sötétség függönyét. Valahonnan gyönyörű zene szólt a tisztuló éjszakában.
1: Péter, ugye lehetséges. Megjöhetnek, nem? Éva, hazamegyek, Éva. Anya, nincs semmi baj.
0: Az egész tájat végtelen nyugalom szállta meg. Ezrek szemében izzott fel a megbékélés öröme, amikor a béketeremtők hadserege méltóság teljes vonulással ékelődött a harcoló felek közé.
1: Miféle béketeremtők? Ide se találnának. Nem jön már ide senki. Meg fogok dögleni. Mindjárt elindulnak. Bum! Ennyi volt az élet. Közeledik a hajnal. Mint ha valami fényt látnék. Úristen! Talán ha ilyen izék, ilyen repülők, ilyen izék.
0: A táj fölött sejtelmes fény lebegett. És mintha valami sohasem hallott, mennyei dallam terült volna
3: szét. Aludjál szépen, kis Balázs.
0: Lelkemben fölragyogtak gyermekkorom boldog karácsonyai. Különös, szikrázó lények ereszkedtek le az égből. Látni véltük az ezredes, eléjük siető alakját, és szinte hallottuk meghatott hangját, amelyel köszöntötte őket.
5: Kedves földön túliak, nagyon vártuk már önöket. Nagyon. Talán mást sem csináltunk ezer évek óta, mint önökre vártunk. Mert buták vagyunk és tehetetlenek. Mert számtalan ostobaságot csinálunk. Tessék csak ránk nézni. Ezek a furcsa tárgyak itt a kezünkben. Fegyverek. Egymás kiirtására
3: való. Miket beszélsz?
5: Hát, tessék ránk szólni. Tessék megszidni minket.
1: Micsoda regény. Micsoda regényt tudnék én írni. Hajnalodott. A köd fekete homályát itt-ott megbolondította valami vérvörös derengés. Amikor felugattak az első lövés... Úristen! Ez nem regény. Ezek megindultak. Lőnek. Soha nem fogom ezt már megírni. Végünk van. Vége a regénynek. Péter! Már nem is hallja. Villog a fegyvere, tüzel. Nem látok semmit. Isten veled, világ. Rohadt világ. Miért? Miért kell így? Péter, mondd meg a neved. Nehéz tüzel, sőt, szakadjanak meg. Öregem, öregem, nekem sincs nevem. Mostantól semmilyen nevem nincs. Éva, szerettelek. Nem voltam gyáva, csak olyan rohadt ez az egész. Olyan rohadt. Szerettelek, világ. Pedig talán anyám méhét is meg kellene átkoznom, mert már embrió koromban minden sejtem magában hordta az ember alapvető örök tulajdonságait, hogy két lábon jár, hogy beszélni, gondolkodni tud, és mindig elfogadja, hogy egyetlen verzió van. Egyetlen verzió.

0: Verziók. Pap Zoltán hangjátékát hallották. A szereplők: Mama, Takács Kati. Békés doktor bácsi, Mádi Szabó Gábor. Kovács, Hajdú István. Igazgató, Rajhona Ádám. Kavaradossi, Stól András. Ezredes, Hegedűs D. Géza. Éva, Ráckevei Anna. A honvéd, Pap Zoltán. A hangfelvételt Liszkai Károly és Tamás Benedek készítette. Zenéjét összeállította Kakó Gyula. A rendező munkatársa Rovó Rézi. Dramaturg, rendező Soltenszky Tibor.
1: A hangjáték 1999-ben készült, és utoljára 2011. január 2-án hangzott el a Kossuth Rádióban.

0: Első közlés, Kemény István mondja el verseit.
1: A fiú programozó, a lány nem is tudom. Gyerekházas pár Jackie-ben, az első tavaszi szombaton, két zacskó répával a zöldségestől ki, az úttesten át, beül egy bogár hát alá. Stoplámpa, tolatás, gáz, és mint a kámfor. Ilyen egyszerű, és mégis irracionális ez a világ. Meglátogatják a lovukat Fóton. Ilyenkor kihajt magából a város. A test vigyorog, a lélek már megint csak a mesébe illik. Az agy fáradt. Ártatlan hétvégi programokat is a halálig futtat, aztán ő csodálkozik a legjobban a ponton, ahonnan őrült. Hé, várjatok! Ne haragudjatok, jelképeznétek 2 perccel semmit, amíg a kapuajban kisírom magam? Kockázat semmi, nincs másik kiárat, rögtön jövök és veszem is vissza. Mint akik belöktek egy autót, az egészből csak ennyit éreznétek. 5. emeleti páholy. Az ott lent autót akar lopni. Egyszerre 2 járdán kószál tehát. Miket nevezelte szavaknak, ha neked nem ez az ólálkodás? Hopp, legugol. Beles, tapogat. Most gyorsan lépj közbe, ha mersz. Mit nevezel különben időnek, ha később szégyen lesz ez a perc? Látod, egy félén köhögéstől is tovább megy, mint aki csak sétált. Mit nevezelte variációnak, ha nélkülem hagytad volna a témát? Valami a vérről. Az élet dönt fát a hintó elé, maga az élet. Az élet dönt fát mögéje, ha megállt. Az élet kavarja meg a lovakat, az élet. A fák közül az üvöltéseket ő hajtja ki, a lesből a zsiványokat ő haigálja a célra. Az élet metszi el a torkokat, maga az élet, adja el a hintót, az élet az élet. A véren tanul, a véren gyakorol, a véren próbál embert, gondolkozik a véren, kifürkészi az útjait, ahol kibudjan ő is ott van, szereti a vért, bort ad érte, menj, vigyél neki, csengest föl, alszik, de akkor is bort vagy vért ad érte, lejön a kapuba, hozza bármikor, te még nem ismered az élet, az élet. Te is szereted, ne tagad le, csinálj valamit, mert elmegy, elmegy. Szökik, ütiveri a lovakat, szökik a zsákmánnyal, viszi az egészet, és közben elszórja, elmulatja, beváltja kísérőzenére, arra a gyerekkori vacak filmzenére, amivel már annyiszor átvert. Végül a füledben hagyja a maradékot, dudolva, fütyülve halsz meg, te hülye. A bujócska. Lerohanok a bujócskáig, a bujócska fokán bujok el. Na ez jó lesz, itt legalább gyerek leszek újra. Idáig nem ér le a fény, ha a pinceajtón belesnek. Vadul dobog a szívem, mert nem csak gyerekek hunynak, felnőtt is van a bujócskában. Felelősséggel mondja ki, 30, aki bújt, aki nem, és jön már. És ha jön, akkor le is jön. Ő lejön, mert a felnőtt az mindenütt keres. Benéz, a gyerek nem járt a helyre. Beles, a gyerek nem gondolt a helyre. Bevigyorog a ne a gyerek előtt helyre. Nem ismer sem Istent, sem embert, se rémet. Lejön a bujócska fokáig, és lejjebb. Ha kell, a szülésig, ha kell, lejjebb. Én is lejönnék, ő is lejön. De a kert nagy, a gyerek sok. Egyelőre ő is inkább a napsütésben fönt keres. Bokrokat nyit, apróságokat szed össze. Eszébe sem jutok még itt a földben, a bujócska nyírkos lépcsőfokán, rettegve, mint az állat, amíg az összes kicsi megnincs, és kórusban nem követeli, hogy legyek meg én is, legyek meg én is.
0: Kemény István mondta el verseit, szerkesztette és rendezte Turai Tamás. A versműsor 1998-ban készült, és utoljára ugyanabban az évben, június 16-án hangzott el a Kossuth Rádióban.

0: Első közlés, Kemény István verseit Fenyő Ervin olvassa fel.
1: A tévével voltam kölyök. A tévével voltam kölyök. Egymással birkóztunk, együtt etettek, engem tejjel, kenyérrel, őt árammal és figyelemmel. Én felnőtt lettem, ő állat, fenevad. Beszélni elfelejtett, én megtanultam. A búcsúnál már nem értettük egymást. Azt hittem, elfelejtett. Pár éve Romániában láttam. Már színes volt, de lánc volt az orrába fűzve, táncoltatták a téren. Meglátott, és kitépte magát. Hozzám szaladt, az arcomat nyalta, azt hitték, megöl, pedig csak azt akarta, hogy vigyem haza. De én egy vonathoz rohantam akkor, és sorsára hagytam a tévét. A rádió más volt. A rádió más volt, idősebb. Felnőtt volt már a gonosz időkben. Nevelni próbált, meg fiatalodni. De mindig mással volt elfoglalva. A nyitott ablakokban nyárelőkön kirakták, úgy gazoltak, és apróra hallgatták ezt a világot, nótát, meccset, hírt, harangszót, Jánost, az angolt, és társait, Pált, Györgyöt és Richárdot. A rádió bácsi lett, de él még. Késő esti buszok részege. A mellette ülő láthatatlan embernek kiabál. Hold diktátorokat mocskol, hogy őt nem hagyták tanulni, pedig az eszem megvolt, és hogy én ne ugassak bele. Eldobható. A műanyag egyszer csak itt volt, pedig nem is volt feltalálva. Legalább 100 fésült szakállú német tudós találta föl, vagy egy se. Nem voltak szülei a műanyagnak, intézetekben nőtt fel. Sosem szerette senki igazán, silány volt, könnyű és büdös, ha égett. Használtuk, mint egy szacsrot, mint egy léggömböt, mint szinte bármit, de nem védtük meg, ha szitták. Bosszúból sosem szökött meg, csak ránk vigyorgott a tüskebokorból, és ha koponyának néztük szürkületkor, szégyent hozott a halálra. Egy alkalommal, de valahogy nem adódott igazi alkalom. Soha. Titkos féreg. A koromtól akár megtehette volna, hogy 20 éve behívat valahonnan, vagy hozzám lép, igyunk meg egy sört valahol, s egy holtnak hit nyelven értésemre adja, hogy legyek besúgó. Lassan már válaszolnom kéne. Nemet mondani egyszer valahogy. Mert nem lehet kikerülni mindent. A tükör, amibe bátran nézhetnék, a korától még lehetne sima. Mégis lassan elfonnyad a falon. Azóta. Mint egy stáblista, vonulnak az idők.
0: Kemény István verseit Fenyő Ervin olvasta fel, szerkesztette Reményi József Tamás, rendezte Szabó Kálmán. A versműsor 2001-ben készült, és utoljára ugyanabban az évben, május 8-án hangzott el a Kossuth Rádióban. Műsorajánló. A Kossuth Rádió megváltozott műsorában a vallási műsorok szokott idejükben kerülnek adásba. Minden délben más-más templom harangja szól. Az egyházi félórák hétköznap délután 13:30-tól 14:00-ig. Mise vagy istentisztelet élő közvetítése minden vasárnap 10:04-től hallható a Kossuth Rádióban.
2: Magyar filmklasszikusok, ismeretterjesztő műsorok és a legkedveltebb régi magyar rajzfilm sorozatok az M1 műsorán.
3: Mesés sorozatok a Csukás Mese Rádióban. Új mesesorozat a Csukás Mese Rádióban. Minden hétköznap este 7 órától. Nyári szünidő a nagyszülőknél. Fűszermesék. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
0: Műsorajánlót hallottak.
4: Köszöntöm hallgatóinkat. A hírszerkesztő Poyák Adrien. A Kossuth Rádió mikrofonjánál Szlotta Judit. Heves orosz rakéta és dróncsapások érték Ukrajnát az éjszaka. A támadásoknak vannak áldozatai, és komoly károk keletkeztek több nagyvárosban, köztük Kijevben, közölték az ukrán hatóságok. Volodymyr Zelenszkij ukrán elnök elmondta, hogy Oroszország 8 rakétával, illetve manőverező robotrepülőgéppel, valamint több mint 130 drónnal intézett támadást. Az ukrán légierő közlése szerint Kijevet ballisztikus rakétákkal támadták. A lehulló roncsok több kerületben okoztak tüzet, járművek és épületek rongálódtak meg. Robbanó szerkezet miatt menekítették ki ideiglenesen egy társasház lakóit Amsterdamban. A rendőrség hajnalban kapott bejelentést, hogy a közeli játékbolt előtt robbanó eszközt találtak. A katonai tűzszerészek hatástalanították a szerkezetet, két embert a helyszínen őrizetbe vettek. A játékboltnál korábban két robbanás és egy rongálás is történt, ezért a helyi önkormányzat kamerás megfigyelést rendelt el a környéken. A nyomozók vizsgálják, hogy az esetek összefüggésben állnak-e egymással. A korábbi robbantások ügyében eddig nem történt letartóztatás. Továbbra sem tudják megfékezni az erdőtüzeket Franciaország délnyugati részén, ahol már 42 ezer hektár leégett, és 220 ezer embert ki kellett telepíteni. A tűz terjedése viszont jelentősen megzavarta a közlekedést. A Bordeaux és Spanyolország közötti autópálya 60 kilométeres szakaszon le van zárva, és Bordeaux-tól délre leállt a vasúti közlekedés. Erdőtüzekkel küzdenek Spanyolországban is. A legnagyobb pusztítást az ország középső rész széntomboló lángok okozzák. A térségben több mint 100 000 embert telepítettek ki, vagy utasítottak arra, hogy zárkozzon be otthonába. A tűz miatt három spanyol régióban mintegy 30 közút van lezárva. A cél, hogy továbbra is legyen forma egy Magyarországon, mondta Magyar Péter miniszterelnök a 41. Magyar Nagydíj helyszínén a Hungaroringen. A kormányfő Mogyoródon tárgyalt Stefano Domenicalival, a forma egy elnök vezérigazgatójával. A megbeszélés után Magyar Péter elmondta, különleges dolog, hogy mindenki megelégedésére 40 éve folyamatosan működik a Hungaroring. Hozzátette, új kormány van, de a Hungaroring támogatása semmit sem változik. Az eddigi számokat át kell nézni, mert az előző kormány a szerződés szerint 90 milliárd forintot költött az épületek megújítására, újak építésére. Meg kell nézni, ez hogyan hasznosult, illetve azt is meg kell vizsgálni, a költségek mire mennek el, mondta a kormányfő. A világbajnoki címvédő Lando Norris a McLaren brit versenyzője nyerte a 41. Forma 1-es magyar nagydíjat a Hungaroringen. A pole pozícióból rajtolt 26 éves pilótának ez az idei első és pályafutása 12. futamgyőzelme. Magyarországon tavaly után másodszor diadalmaskodott. Norris mögött a négyszeres világbajnok Max Verstappen, a Red Bull Holland versenyzője végzett a második helyen, míg a dobogó alsófokára a VB pontversenyt vezető Andrea Kimi Antonelli, a Mercedes fiatal olasz pilótája állhatott fel. Holnap délelőtt még felhős lehet az idő, majd mindenütt kisüt a nap. A szél ma és holnap megerősödhet, zivatarok környezetében erős lökések lehetnek. Éjszaka 12-21, holnap napközben 29-33 fok valószínű. Híradással 20 órakor jelentkezünk legközelebb itt a Kossuth Rádióban. 18 óra 4 perc.
0: Ismét a Kossuth Rádió hullámhosszán. Az archívum műsorából. Most következő műsorunk 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Amit én tudok, azt mindenki más is érzékeli, negyedik rész. Nádos Péter íróval Mihancsik Zsófia beszélget.
5: Április 6-a. Ott tartottunk, hogy az emlékiratok könyvének írásakor maga meghátrált. Tehát neki sem mert vágni annak, amit egyébként az irodalmi ábrázolás szempontjából, tehát nyelvileg is a legfontosabbnak tartana, vagyis, hogy mi történik az emberi létezésnek abban az alaphelyzetében, amikor két ember szeretkezik. Más nyomvonalat volt kénytelen választani, mondta. Egy erős politikai társadalmi közegbe helyezte bele mindazt, amit a szerelemről, az emlékiratok esetében ugye a férfi szerelemről el akart mondani. Biztos-e abban, hogy lenne olyan történet és lenne olyan nyelv, amelyik egy ilyen meghatározó közeg nélkül, tehát önmagában megállna, és nem minősülne pornográfnak? Tehát, hogy nem a közeg teszi-e legitimmé és minőségileg mássá az erről való beszédet?
6: Nem, ez nem legitimitás kérdése, hanem éppen e körül keringtem, tehát amit kérdez, pont e körül csak nem tudtam megfogalmazni, így a kérdésével jobban meg tudom fogalmazni talán, hogy így sem tudom. Tehát a szociális, a sematikusan szociális, tehát az, hogy körülbelül egyformán öltözünk, még hogyha ennek kis változatait is adjuk. Körülbelül egyformán viselkedünk, bár a viselkedés szabályuk szigora fölbomlott. Körülbelül ugyanazokat az udvariasságokat és udvariatlanságokat mondjuk egymásnak. Ezen keresztül beléphetünk egymásba, ha akarunk, illetve távol tarthatjuk egymást magunktól, vagy egymástól, ha akarjuk. Tehát miközben a valódi találkozások nem így történt, nem ezen a szálon bonyolódnak. Tehát ezek egyrészt trambulint jelentenek, másrészt ürügyet jelentenek, illetve a védekezésnek a különböző formáit jelenthetik, de valójában az emberi találkozások azok ennél sokkal mélyebb és lényegibb szinten zajlanak. Tehát ha két ember egymásra néz, akkor nagyon sokat tud egymásról, még akkor is, hogyha ezt nem verbalizálja. És ezt megpróbálják aztán vagy az elhárítás, vagy a közeledés megpecsételésének gesztusával, vagy gesztusaival valahogy verbalizálni. Vagy sikerül nekik, vagy nem. Mindenképpen két különböző világ találkozik, ami szintén eléggé kimaradt az eddigi európai próza irodalomból. Tehát tulajdonképpen, amikor találkozik ez a két világ, akkor a metakommunikáció szintjén érintkezik valóságosabban, majd elkezd érintkezni a nyelv szintjén, vagy a nyelv eszközeivel is, de akkor nem ő érintkezik, hanem az elsajátított nyelv, ami egyben a szülei nyelvét, a társadalmi rétegének a nyelvét, stb. Jelenti. És miközben ezen a nyelven két teljesen különböző nyelvet át kell egymásba fordítani, tehát egy nagyon nehézkesen elvégezhető művelet zajlik, és nagyon komplikált művelet zajlik, közben a tiszta figyelem változatlan működik, tehát azt nézi, hogy hogy végzed el ezt te, és a tiszta figyelem az változatlanul benn marad, és egyre jobban elmélyül a másikban, és megadja maga válaszait, hogy igen, ez kell nekem, vagy nem kell nekem. Ezek nagyon primitív válaszok, és nagyon átütő válaszok.
5: És azt mivel magyarázza, hogy ezt a szintjét az emberi érintkezésnek az emlékiratok könyvében az én megítélésem szerint meglehetősen pontosan és nagyon plasztikusan sikerült leírnia, tehát szavakat találnia rá, sőt, mondhatnám úgy is, hogy helyenként tobzódik benne, láthatóan örömét leli benne, és ezt a másik szintet, tehát a kifejezetten érzéki szintet, a erotikus szintet, a szexuális szintet, maradjunk ebben, mert ez a legpontosabb, azt meg nem akarta, nem tudta, nem sikerült. Miért nem?
6: Számomra a szexuális szint nem létezik, jó, tehát maradjunk az erotikus szintnél.
5: Ez is erotika ugyanis az előző.
6: A szexuális azt jelenti, az a nemi szerveimet jelenti, és a nemi szerveimnek nagyon fontos funkciója van, olykor kiemelt funkciója van, de mindig kontextusba állnak. És soha nincs úgy, hogy az aggyal ne állnának összekötetésben. Na most, az ember nem pornográfiát akar írni, akkor ezt nem felejtheti el. És hát az ember nem pornográf filozófiát akar írni, akkor se felejtheti el. Az, hogy ezt a 20. század második felében mégis erotika helyett miért mondunk inkább szexualitást, az egy nehéz kérdés, de én maradok az erotikánál.
5: Mert erotika olyankor is működik, és egyfolytában működik, amikor éppen nem érintkezik két ember teste.
6: Egészen pontosan, tehát amikor a egyrészt azt lehet mondani, hogy a nemi szerveik akkor sincsenek nyugalomban, amikor a legteljesebb nyugalomban vannak, tehát a parlamentben sincsenek nyugalomban, és nem csak azért, mert vizelési ingerük van nőknek, férfiaknak, hanem azért, mert a beszéd maga, tehát mit tudom én, amikor a kutya ácsingózik arra, hogy adjanak neki enni, akkor látjuk, hogy a farka fölmered, nem a farka-farka, hanem a pénisze farka. Tehát ez ilyen nagyon direktek, tehát ha a szónok hülyeségeket beszél, és én erre indulatosan reagálni akarok, hát ez egy erotikus indulat is. Tehát az hatással van a nemi szerveimre is, az ánuszomra is, a torkomra is, a szívdobogásomra is, az egész szervezetemet igénybe veszi. Ez az erotika. Tehát az erosz ugye az arra vonatkozik, ami az egészet. Igen,
5: na most, amikor én a szónokot hallgatom a parlamentben, akkor nem okvetlenül kéérzetem van. De amikor érintkezek egy olyan emberrel, akivel szeretnék érintkezni testileg, akkor kéérzetem van, ezért mondom, hogy az erotika...
6: Ha hisztérikus vagyok, és olyan ember beszél, akivel én egyetértek, és ez a tömeghisztéria lényege, akkor bizony az erotikus energiáim szexuális tartalmat kapnak, az sajnos, tehát ezt csak meg kell nézni a Hitlerért, vagy a Rákosiért, vagy nem tudom, örjöngő főleg nőket, akik azért nők inkább, mert a férfiak elmennek, egymásba kapaszkodnak és lőnek, a nők pedig otthon örjöngenek. Azok sajnos nagyon hasonlóak a kiáltásuk is, a sírás is, minden ahhoz, amit az ember szerelemként, egy érzelmi túlburjázás.
5: Érzelmileg hasonlít, igen, a testi megnyilvánulás is hasonlóak, csak éppen valami lényeg.
6: Hát nem, közösül. Igen, ez hiányzik, különben semmi nem hiányzik, de a közösülés, az agyban bizony végbe megy. Ez azért marad ki, mert mondom, nem ezen a szálon indultam el, tehát úgy viselkedtem az emlékiratok írása közben, ahogy egy rendes, megfontolt, tudatos, azt akartam mondani, hogy szabadságharcosnak, de ez azért túl sok viselkedni illik, mint mondjuk a függetlenség gondolat hívének, mint a demokrácia hívének viselkednie illik, tehát számomra elsődlegesebbek, fontosabbak voltak a szociális komponensek, a probléma, tehát a szabadság hiányának, az individuális szabadság hiányának a szociális komponensei, mint maga az individuális szabadság lehetőségei, vagy az emberi boldogságnak a lehetőségei. Tehát azt mondtam, hogy ezt ezen a téren belül kell megnéznem, és csak jeleznem kell, hogy hol van a kijárat ebből a térből, vagy hol vannak az, és ezeket jeleztem is. Tehát vannak szándékos kitérők, hát az egész századfordulós fejezetsor, ami hát nem tipródik ebben, egy más típusú szabadsághiányba tipródik, de nem abban, amiben mi éltünk, hanem mondjuk az elődjeink szabadsághiányában. De ott az extremitások meg is jelennek, azok a végletek, amiket a jelenkori történetből kénytelen voltam levágni.
5: Biztos benne, hogy most nem mentséget talál, vagy keres a maga számára, azzal, hogy egyszerűen az a komplex dolog, amit megírt, az nem tette lehetővé, hogy többet tegyen, mint hogy az kijáratokat jelezze.
6: Nem, akkor is tudtam, nem mentséget keresek, ezt akkor is tudtam, hogy én az individuális szabadságba, csak a szabadság állapotában mehetek bele, Tehát addig én nekem a szolidaritás elvénél kell maradnom, tehát azokkal szolidárisnak kell maradnom, akik velem együtt a függetlenség és a szabadság ilyen mérvű hiányában élnek, mint ahogy én éltem. Ez abszolút tudatos volt, úgyhogy nem hiszem, hogy mentséget keresnék, bár tudtam, hogy ha egyszer már itt indultam el, akkor nem mehetek a másik lehetőségbe át, vagy azon nem mehetek végig. Itt kell maradnom most. Nem gondoltam, hogy ennyi időt vesz igénybe, és azt sem gondoltam, hogy a szabadság állapotába kerül, a politikai szabadság állapotába kerülhetek, amikor az individumnak mindenféle más problémája van, és más, mindenféle más engedélyezett.
5: Azt tudja, biztosan tudja, hiszen éppen arra vonatkozik a kérdésem, hogy miért tud mindent, hogy miért van szüksége rá, hogy ennyire pontosan tisztában legyen azzal, hogy mit miért csinál. És hogy az egész tevékenységéről, a tevékenységének a folyamatáról is legyen egy értelmezés, egy mindig nagyon koherens értelmezése. Erre miért van szüksége egy írónak, aki elvileg írhatna abszolút ösztönösen és a megérzéseire hagyatkozva, hiszen ezt nevezik tehetségnek?
6: Én abszolút ösztönösen írok is. Hogy ez tehetség, ami nekem van, ez tehetségnek nevezik, vagy nem, az más kérdés, de én abszolút ösztönösen írok. Hát ez az alkatomhoz tartozik, nem tudom, hát ülök és gondolkodom, és értékelem azt, amit csináltam, ez messze túllépi a betegességet, szóval nem, én magam ezt nem élem meg, nagyon pozitívként, rettentes fékező hatású, rettentes beszorít, állandóan merevé tesz. Alig bírom megőrizni már az anyaggal szembeni, lehet, hogy nem is tudom az anyaggal szembeni mozgékonyságomat, vagy flexibilitásomat. Ez alkat, nem tudom, ez így születtem, hogy egy ilyen grübler legyek, nem, nincs rá talán magyar kifejezés, tehát aki ül és úgy furogat, úgy turkál, úgy nekem ez nem jó.
5: Csak azt nem értem, hogy miért nem öli meg a dolgot, szóval a tudatosságnak ilyen foka, szóval az okoskodásnak ilyen foka a tedhez képest,
6: igen,
5: az...
6: Igen. Azért nem, vagy hát lehet, hogy megöli, de azért nem, vagy én nekem azért ad maga az írás még mindig örömöt, mert hát ez nem ölheti meg, mert az ember nem tud a magának végére járni. Sokkal inkább végére tud járni fikcióban, mint non-fikcióban. Tehát ugyanis csak ha az ösztönösség vagy az indulatiság szintjén marad, akkor lát meg magából valamit. Én nekem a emlékiratoktól kezdődően a munkámnak az alapmotója, hogy vajon ma meg tudom-e magamat lepni, és ha nem tudom meglepni, az rossz. Tehát, hogy valami kiderül-e, egy összefüggés, egy egész picinség, valami, amit nem tudtam, ami véletlenül föltámad, ami láthatóvá válik, tehát nyelvileg láthatóvá válik, amit nem kell eldobni. Vagy ami nem tartozik az ismétlések, tehát a monotónia világába, tehát amit már tegnap tudtam, vagy valaki mástól vettem át, vagy mástól is tudok, és magamtól is tudok, hanem valami egészen picintség, valami hangsúly.
5: Ezek új felismerések, vagy új megfogalmazások?
6: Hát is, számomra új felismerések, de hát valószínűleg igazán új felismerés a világirodalomban nagyon kevés van, mert így vagy úgy nagyon sok dologról. Hát erről szerintem az emberi szenzualitás közösségéről szerintem eddig még az irodalom nem beszélt, és annak a megnyilvánulásáról, a szeretkezésről erről nem beszélt, de mondjuk ezt nyelvi eszközökkel ennek a mélységeit és magasságait bőven érzékeltett, tehát nem beszélve a költészetről. Ennek a részletei is nagyon érdekesek lennének, abból a szempontból lennének érdekesek, hogy az ember, mint közösségi lény, mint politikai lény, vajon jól szervezi-e magát, de hát ezt ismételgetem.
5: Nem ezt ismételgeti, mert onnan indultunk ki. Az első kérdésem az volt, hogy mire való maga szerint a politika, és mit jelent, mert valószínűleg jóval tágabb értelemben használja, mint ahogy ma a köznyelv használja.
6: Hát azt nem úgy használom, hogy a gonosz korrupt, csak a saját érdekeiket látó hölgyek és urak kriminalisztikai társasága, hanem úgy érzékelem, hogy azoknak az embereknek, akik valamennyien egy társadalmat képezünk, azoknak az embereknek az igyekvése, hogy egy olyan szervezett rendet teremtsenek, amiben lehetőleg mindenki jól érzi magát, és lehetőleg nem érzi magát senki rosszul. Vagy ha valaki rosszul érzi magát, annak a segítségére sietnek.
5: Tehát mindig politikusok révén, és mindig szervezett formában, és mindig képviselőkön keresztül csinálja, illetve általában.
6: Igen, csak valószínűleg az egész egy rossz vágányon megy. Valamit nem vesz figyelembe, valamit nem vesz tekintetbe. Tehát az jogi alapon, vagy a választási szisztémával nem biztos, hogy megoldható az egyenlőségi elv, ami kiirthatatlan az emberi társadalmakon. Tehát egy örök vágy, hogy én is vagyok olyan, mint a másik, és ennek aztán a hihetetlen mennyiségű negatív megjelenési formájával találkozunk, és nem azzal a pozitívval, amit pedig mindannyian megélünk. Tehát nincs, aki ne élné meg, illetve ezt hangsúlyozom, hogy aki nem éli meg, de van ilyen is sajnos, az is tud róla pozitív módon, hogy ez egy nagyon pozitív dolog. Tehát a másik ember, az nem feltétlenül egy negatív dolog.
5: Azt mondta, hogy az a baj, hogy sosem tudom, és akkor mindig beleköt a szavaimba, szóval nekem, én nem tudok pontos lenni, illetve nekem 3 mondatom van, hogy pontos legyek, magának meg 19, hogy kifejtse az egyes fogalmait, úgyhogy ha most nem pontosan idézem, ne toljon le.
6: De nekem nagyon fontos, hogy helyre tegyem, csak így tudok a mániámnak eleget tenni.
5: Ez teljesen, jó, teljesen érthető, ez törvényszerű mondhatnak, hogy én állandóan erre vagyok, tényleg így van. Vagy jegyzetelnem kéne folyamatosan. Na szóval azt mondta, hogy a politika egyik, mondjuk úgy, hogy egyik következménye a sajátossága, hogy eltűnik benne az az érzés, vagy ritkává válik, hogy a másik ember a kedvemre való és jó. Na de ez nem azért van-e így, erre irányult volna a kérdésem, mert hát a politika az a szférája az emberi érintkezésnek, amelyiknek a dolga ezért jött létre, hogy feloldja azokat a konfliktusokat, amelyekbe emberek nap mint nap kerülnek. Tehát eleve érdekellentétekből áll, igen, ezek megoldásából, és az óhatatlanul taszít, távolít.
6: Igen, ez így lenne, hogyha ez így lenne, csak egész máshogy van. Ha megfigyeli ezeket a fázisokat, a választási fázisokat a demokratikus politikába, hogy az a személyiség, aki azt akarja, hogy válasszák meg, annak egész emberként kell megnyilvánulnia, inkább metakommunikációs eszközökkel, a szépségével, a jó szónoki képességeivel, a választékosságával, vagy éppen a durvaságával. Tehát valamivel, ami nagyon erotikus, ami nagyon megragadó mindenki számára, vagy annak a körnek, amelyikre ő appellál, megragadja őket, leszavaztatja őket magára, majd attól kezdve, és ez mindig konfliktus, nincs olyan demokrácia, ahol ne lenne konfliktus, attól kezdve csak az érdekeivel foglalkozik, a választói érdekeivel. Tehát ott hagyja őket, mint embereket, mint teljes lényeket, mert attól kezdve a politika gyakorlata az csak az érdekérvényesítéssel foglalkozik, és mi a választási periódusa végén ott áll csupaszon, mintha nem is lenne ember, mintha nem is lenne más, mint egy érdekérvényesítő gép. És akkor megint elkezd, hogy a választás előtt egy évvel, megint elkezd arra orientálódni, hogy teljes ember lehessen, hogy mosolyoghasson, hogy ne csak negatív legyen. Most ehhez hozzászoktunk, ezt az emberek akceptálják, hogy ez így van, mert az érdekeik nekik is fontosak. Tehát ők is tudják két választási periódus között, hogy nem csak az érdekek fontosak. Tehát választó és választottja együtt embertelenedik el két választás között, és aztán együtt próbálja magát visszatorni. Ez mert ő se fog egy érdekérvényesítő gépet megválasztani. Ő is azt akarja látni, hogy az ember igaz embere, hazug embere. Érvényesíti az érdekeimet, nem érvényesíti. szimpatikus-e, vagy nem szimpatikus. Megragad-e engem, vagy nem ragad meg engem. És ha nem érvényesül minden ezekből, akkor nem választja meg.
5: Jó, ez lehet, hogy mondjuk, lehet, hogy a polgári demokráciákra az így érvényes, hogy 4 évenként betornázzák magukat nagy kinkeservesen valamiféle teljesség állapotába, de akkor mi volt ugyanez a mozzanat a Kádár rendszerben?
6: A Kádár rendszer az egy szükségállapot, egy többszörös szükségállapot volt, felteszem én. Nagyon sokban hozzájárult Magyarország háborús veresége, az, hogy Magyarország egy olyan háborúba vetett Amerikának, Angliának, Franciaországnak hadat üzent, ami hát a nevetségességen is túl van, és a sajnos nem nevetséges volt, hanem tragikus és katasztrofális. És az eredménye, tehát az egyfajta realitás, tehát egy megkerülhetetlen realitás. Tehát egyrészt ez a háborús vereség, másrészt pedig 56 öröme és 56 kirágtástalanság. Az 56-os vereséget egy svéd barátom ezt egy gerinctörésnek nevezte. A gerinctörésből nem lehet elvileg fölépülni. Személy nem épül föl belőle, nép fölépül, mert az egésznek van egy biológiai nyomása. Hát a generációk váltják egymást, és a következő, vagy az rá következő generáció már arra sem emlékszik, hogy bizonyos tulajdonságok azok valójában nem tulajdonságok, hanem sérülések eredményei, de nem emlékezik rá, hanem azt úgy viseli, mint egy tulajdonságot. Most a kádárizmus az ennek a két sérülésnek valami fajta kiegyensúlyozása és eltusolása, ennek a művészete volt. Az egyik bajt a másikkal gyógyították. Ami természetesen nem gyógyítás, hanem a... Tehát az volt az egyesség, hogyha te egy kicsit hazudsz magadnak, akkor mi hazudunk neked egy kicsit. És ennek az adásvétele folyt különböző piacokon és különböző árfolyamokon. Ha te engedsz egy kicsit, akkor mi is engedünk egy kicsit, illetve akkor elmegyünk Moszkvába, és ha ott engednek nekünk, akkor azt majd megengedjük neked. Lehet, hogy Moszkvába szóba se hozzuk a dolgot, de lehet, hogy szóba hozzuk. Lehet, hogy most hazudunk, azért, hogy Moszkva megtudja, hogy mi hangosan hazudunk neked, és akkor ezt Moszkva értékelheti úgy, mint a politikájának a meghosszabbítását, te meg értékelheted úgy, hogy tényleg a magyar kormány dolgozik az érdekeimért. Tehát a kölcsönös becsapásnak ez az alattvaló, vagy a kormányozott oldaláról ugye nézett ki, hogy úgy csinálok, mintha a munkahelyemen dolgoznék, valójában nem dolgozok, hanem ellopom, amit ott találok, és ezt fekete munkába hasznosítom. Ami nemzetgazdasági szempontból volt egyfajta értelme a dolognak, hát nem ment ki az országból, hanem bennmaradt a munka is, meg az anyag is. Csak éppen egyrészt az emberek elfelejtettek tisztességesen dolgozni, tehát az, hogyha pénzt adok, akkor azért valamit csinálni kell, és annak van egy ellenértéke. Tehát mindenki úgy igyekszik pénzhez jutni, vagy majdnem mindenki, hogy azért a lehető legkevesebbet kelljen dolgozni, holott az általános az nem ez, hanem az, hogy ezek pontos ellenértékek. Illetve a pontos ellenérték elvét a privát szférában azért megtartani. Tehát mindenki kialakította a maga kettősségeit. Ez nem politika. Ez nem politika, ez taktika. Stratégia és taktika, ami a politikának része. A politika az, ami nyilvánosan zajlik. Tehát ami a fórumon zajlik, kimegyünk a fórumra, megbeszéljük egymás ügyeit, a magunk ügyeit, illetve nem tudjuk elkerülni ennek a megbeszélését. Mert hát ha a tiédről beszélek, akkor te meg az enyémről fogsz. Vagy ha magaméről beszélek, akkor neked eszedbe jut a tiéd, még akkor is, hogyha azt nem fogod nekem elmondani.
5: Persze, hogy így van, de az is tény, hogy az nem egy légből vagy hasraütés alapján bemondott vélekedés volt, hogy ennek az országnak a nagy része mondjuk a 80-as évek elején még megválasztotta volna Kádárt szabad akaratából is. Tehát valamiféle szimpátia, valamilyen kapcsolat, bensőséges kapcsolat volt.
6: Hát bensőséges volt a kapcsolat, a Himmler megkérdezte a németektől, hogy akarnak-e totális háborút. Egyértelműen az volt az ordítás, hogy akarunk. Ezek nem támpontok. Ami valami, ami elhiteti önmagát, önmaga igazságát, arra van vevő. Megvan a megfelelő számú vevő. Ez egy történelmi tény. Tehát a demagóg kimegy a színpadra, és eltalálja azt a ideget, amit el kell találnia, mint ahogy egy színész. Akkor a nézőközönség egy emberként fölugrik, és ünnepelni fogja, mert az ideg, amit eltalál, tehát amire rátalál, ez nagyon is erotikus. Tehát nem tud kitérni előle. A frusztrációk azok erotikus sérülésekből erednek, és erre van aztán egy politikai megoldási javaslat, hogy a frusztrációidat majd én hogy oldom meg, és akkor arra mindig van egy tömeg, aki jelentkezik, hogy ő ebben részt vesz, szívesen részt vesz. Éppen ez a torz, éppen ez a, tehát van egy érintkezésű felület az emberi erotika és az emberi politika között, és miután az emberi erotikáról torz képünk van, abszolút elhibázott, helytelen képünk van, mert az ember szenzualitásáról van helytelen képünk, pont fordítva helyezzük el, mint ahova el kéne helyezni. Tehát úgy tekintjük a politikát, mint ahova oda a szenzualitás már el se érne, mint az erotika el se érne. Az egyik a Mészöly napló jegyzetekben van egy ilyen mondat, hogy a demokratikus választások úgy lennének helyén valók, hogyha a jelöltek mesztelenül mondanák el a programbeszédeiket. Teljes egészükben láthatnám őket. Ez egy túlzás, de a dolognak ez a lényege. Tehát, hogy nincs ilyen körömágya, amit te kéne, a körömágya alatti területet is ismernem kéne. Tehát ismernem kéne, mint egész embert. Nem ismerhetem, mint egész embert, mert a én is, magam is úgy megyek ki a szobából, vagy engedek be valakit a szobámba, hogy én is egy páncélzatot hordok, mint a középkori lovagok. És nincs olyan területünk, ahol ez átjárható lenne. Tehát ahogy nem tudjuk, hogy mi a közös, hanem állandóan csak tévesztünk emiatt. Tehát a közösségeinkben tévesztünk.
5: Nem elképzelhető-e? Tényleg lehet, hogy most meggyanúsítom magát valamivel, vagy egyszerűen beszűkítem az érdeklődési körét, holott ez jóval tágasabb, mint amit most én mondani fogok. De nem elképzelhető-e, hogy magát a világról és az irodalomról való megfigyeléseiben is ez az egy mozzanat vezényli, hogy nyomon kövesse a szenzualitás, ahogy maga nevezi, vagy a vágy totális természetének és annak a visszafojtottságainak a megjelenését különféle élethelyzetekben, különféle embereknél és különféle íróknál. Nekem sose jutott eszembe Thomas Mann írásainak olvasásakor, hogy ő benne, azt tudtam, hogy nagyon sokat tud az emberi szenvedélyekről, de hogy ő valaha is végig gondolta, pláne nem végig érezte volna azokat a szenvedélyeket, amelyekről ír, és ráadásul a maguk totális formájában, mint ahogy az a naplójában kiderül, tehát, hogy a mindkét nemhez való vonzódása borzasztó erősen táplálta mindazt, amit ő a szenvedélyekről tudott. Maga ezt nyilván anélkül is tudta, hogy elolvasta volna a naplóit, és ezt azért mondom, mert már utaltam rá, hogy én nekem nagyon furcsa élmény volt a maga a Thomas Mann esszéje, nem csak ebből a szempontból, hanem abból a szempontból is, mert ez most lehet, hogy megint durva egyszerűsítés lesz. Úgy éreztem, hogy Thomas Mann magának egy olyan ember, aki iszonyú erősen hatott magára írói szempontból is, meg a személyiség határa.

0: tehát ami hát teljesen egyoldalú, miután ő nem tudhatja. Hát a varázsló. A varázsló. Na most a szónak minden értelmében, tehát ő azért Félix Krull is, a csaló, ezért is nem tudta befejezni a Krull regényt valószínűleg, meg azért ő Mário és a varázsló is, tehát ott már az ördögibe megy át. Mário is egyben természetesen. De hát a 20. század az egyik legnagyobb írója, tehát nincsen a dolog felül az emberek kételje. Ez az egyik dolog, másrészt nem is tudtuk, hogy milyen nagy író, amíg a Naplóit, ezt a 8 kötetet meg nem jelentette. Hát ez 8 nagyon testes kötet, mondjuk jegyzetanyaggal olyan 600-800 ezer oldalas kötetek. És hát ez annak a Napló tömegnek, amit ő élete során írt és megsemmisített, csak egy töredéke. De hogy mit semmisített meg, azt nem tudjuk, de azt, hogy mit hagyott ránk, azt tudjuk, és hát ez nagyon tudatos volt. A Naplók az egy nagyon száraz, tulajdonképpen a művek nélkül valószínűleg teljesen érdektelen, vagy majdnem érdektelen olvasmány. De hát tudomásunkra hozott egy csomó olyan dolgot, amit az egyik ember nem szokott a másiknak a tudomására hozni, még a házastársak sem egymás között. Tehát olyan dolgokat hozott tudomásunkra nonchalanszal, tehát különösebb zavar nélkül, tehát a zavarnak semmiféle jele nem látható egyetlen sorában sem, amit az ember magának nem szokott bevallani. És ezzel a saját helyét meg is változtatta a német irodalmon belül is. Tehát azt a reprezentatív helyet, amit maga épített ki. Mi történik a cselédszobákban és a hátsó lépcsőházban, és hogy zajlik a nagypolgári lakás takarítása, és a hálószobában mi történik az éjszakai órákban. Erről nem tudósított minket a regényeiben, inkább csak érzékeltette, inkább csak sejtette, játszott vele, elcsábított, csiklandozott minket. És éppen ezért a háború utáni német irodalomban nem is volt nagyon jó a recepció, nem szerették.
1: Mert?
0: Hát azért, mert a polgárinak egy olyan, tehát a rejtőzködő polgárinak egy olyan arcát mutatta, ami a háború utáni építkezést rettenetesen zavarta, sokkal nyersebb volt minden. A második világháború után a németek előtt, tehát tényleg egy ország felépítésének a feladata állt, nem csak azért, mert minden romokba hevert, hanem szellemileg hevertek romokba. Tehát vissza kellett, olyan tradíciókhoz kellett visszanyúlniuk, amelyek nem a romosodás tradíció, nem dekadens tradíciók voltak. És a Thomas Mann műve az egy dekadens tradíció, abból indul ki. Újat kellett csinálniuk, le kellett számolniuk a saját dekadens tradícióikkal, mit tudom én, Stefan Georgéval egészen mai napig nem nagyon foglalkoztak azzal a körrel, ami a Thomas Mann-t is beszívta és táplálta. Hát Wagnerrel a mai napig zavart a viszonyuk, amiért Thomas Mann egyik talpköve. Tehát minden esetre az új generáció valami egészen másfelé fordult. Nálunk egész más a helyzet. Nálunk az a helyzet, hogy az én viszonyom semmivel nem másabb, mint amilyen a József Attila viszonya volt hozzá. Tehát egyrészt egyfajta apa figura, az érett polgárnak egy olyan ideál típusa, aki egyrészt meg tudja fegyelmezni azt, amit a József Attila nem tud megfegyelmezni, tehát a kaotikust, az önpusztítót. A Thomas Mannról látjuk, hogy mindazt tartalmazza, amit a József Attila is tartalmaz, de azt is látjuk, ugye azt írja a találkozásukról a Thomas Mann a Naplójába, nagyon megvetően ír a József Attiláról, mint egy önmagát kormányozni nem tudó neurotikus emberről, ami hát nekem például nagyon fájt. De hogy mennyire volt igaz a kép, vagy mennyire nem, azt nem tudom. Mindenképpen hát nem érzékelte a vers nagyságát, vagy semmilyenségét, hát lefordították neki nyersbe, ez nincs mit az embernek hozzászólni. De mindenképpen az a számomra, az a polgár volt benne fontos, aki felelős önmagáért, aki felelős a tetteiért, aki kontrollálni tudja magában a káoszt, aki nem hazudja el a káoszt,

0: csak legfeljebb elvarázsolja, elkeni, játszik vele. És hát bennem még megvolt az a nagyság, hogy a naplóiban még ezt is megmutatta.
1: Miért?
0: Ennek a hátsó oldalát.
1: Szóval az a nonchalance, amiről beszél valóban, amit én olvastam, mert hogy ez egy csonkanapló, ami magyarul megjelent, abból tényleg melbevágó. Szóval soha nem tételeztem volna fel erről az ember, hogy önmaga hajlandó tisztában lenni önmagával. Miért?
0: Hát azért, mert egy olyan kultúrába él, ahol ez elkerülhetetlen. És a dekadencia éppen ebben akadályozta meg, tehát az egész ő kultúrájának az egész dekadens vonala, abba a tisztánlátásba akadályozta meg, mindig egy goethei minden tudásra vágyakozott, ezzel a minden tudásra rendelkezett is, csak a műveiben nem tudta megnyilvánítani, és ezért egy iszonytató hiány maradt benne. Inkább a reprezentatív felé ment, mint a prezentatív felé, holott a művészet, tehát éppen inkább stiliszta volt, mint analitikus. Tehát tulajdonképpen a műve az ezek nélkül a naplók nélkül csonka. Eszközként használta a saját szenvedését, miközben a naplókból tudjuk, hogy, és hát ha valaki magyarul olvasta a naplókat, akkor azt hozzá kell tenni, hogy brutálisan megcsonkított naplók, erkölcsileg is cenzurált naplók, és nem az eredetiek. Még az eredetiek is cenzuráltak, de hát nem ilyen brutális módon, és jelezve van legalább. Hát a szenvedés története az, tehát a szenvedésről éppen azért, mert reprezentált, nem beszélhetett, és nem tudott beszélni, az a torkán maradt, az ott maradt a naplóknak. És azt akartam, mint tisztességes ember, nem mint tisztességes ember, mint tisztességes író. De aki tudja, hogy miből van, és ezt nem hajlandó letakadni. Hogy az a kultúra, amelyben ő él, a Kant kultúrája, akár a Luther kultúrája, a Goethe kultúrája és a Schiller kultúrája, és a Kleiszté, az arra kötelezi, vagy Beethovené, a Mozarté, tehát ezek mind kötelezvények egy következő nemzedék számára. Arra kötelezi, hogy ezt hátrahagyja, ha csak részleteiben is. A napluk nagy tömegét megsemmisítette, de félt a náciktól, meg nem csak a náciktól, a saját nyárspolgárságától is félt. Tehát fiatalkori naplókat, amiben a Paul Ehrenberggel való szerelmét leírja, azokat megsemmisített. De nyomot hagyott róla, hogy mit semmisített meg.
1: A Thomas Mann eszében is kiderül, hogy maga milyen érti ezt az állapotot Thomas Mannnál, tehát hogy a reprezentatív figura ugyanakkor nem hallgathatta a saját belső bonyodalmait önmaga előtt, és ezért oda száműzte, ahova száműzte a naplóiba. Tehát ezt maga pontosan érti. De akkor miért van mégis megvetés? És miért van mégis erkölcsi ítélet? Mert van, noha többször kimondja, hogy nem szabad vele szemben erkölcsi ítéleteket alkalmazunk, mégis van ebben az eszében.
0: Nem, nincs benne. Két dolgot szeretnék azért tisztelni. Tehát magát ezt az eszét én később, jóval később írtam, mint ahogy az emlékiratok könyvét. Az emlékiratok könyve írása kezdetekor a naplókat nem is, Thomas Mann naplókat nem is ismerhettem, mert nem jelentek még meg helyesebben. Valamikor 80-ban kezdtem őket olvasni. Korábban talán 79-ben. És a regényt 74-ben kezdtem én, 73-74. De hát éppen arról van szó, hogy aki figyelmesen olvast, az tudta, hogy mit olvas. Tehát aki a Halál Velencében ismeri, vagy a Tonio Krögert ismeri, vagy a Mário és a Varázslót ismeri. Hát ezt nem nagyon lehet afelől félrevezetni, hogy itt férfiak között égő erotikus viszonyok vannak, és ezekről az erotikus viszonyokról, tehát ez túl van szublimálva, ez stilizálva van. Itt súlyos stilizációról van szó, azért, hogy valamit csak sejtsünk, de ne lássunk. Itt a személynek, tehát a műnek és a személynek van egy összefüggése. és a kettő egymástól nem elválasztható, tehát amikor egy művet olvasok, akkor a személyben olvasok. Ezt akár akarom, akár nem. Akár tudatosítom, akár nem. Az ember minél gyakorlottabban olvasó, hát annál tudatosabb benne ez az elem, hogy tudja, hogy most beleolvasok a személybe. És fordítva is igaz, tehát amikor, ha valaki író, és valakivel találkoznak emberek, akkor tudja, hogy a személyében bár olvastak, és ezért előnybe vannak vele szemben, mert ő nem ismeri őket, nem olvasott a személyükbe, és nem is fog tudni olyan mélységbe olvasni, mert az emberi fantáziának a rétege, és az emberi fantázia, nem tudok rá más mondani rá, ez egy egész más réteg, mint a realitás. Tehát az embernek, mit tudom én, ha a házastársával hosszú ideig együtt él, akkor is bizonyos dolgokat, ha bár tud, nem tudatosít. Na most, ez olvasásnál, meg írásnál nem így van. Tehát csak az van rajta a papíron, ami tudatosult. És ami tudatosult, tehát bennem tudatos, egy tudatos gesztus eredménye, az a ellentett félbe, tehát az olvasóba is ugyanezt fogja kiváltani, független attól, hogy ő tudatosítja, vagy nem tudatosítja. Tehát ez minden esetben, Thomas Mann egész művében látható, hogy hol van csonkolva. Most ráadásul, tehát én nem akartam magamat semmiféle apaképtől elszakítani, nem is kellett elszakítanom, hanem már amikor kezdtem írni az emlékiratok könyvét, akkor Thomas Mann jelenség az engem ironikus oldaláról foglalkoztatott. Tehát arról, hogy valaki, nem csak a Thomas Mann, a Proust is, annak jelentősége van, annak jelentése van az európai kultúrában, hogy miért kell ezt csonkolni, annyi más nem kell. Tehát például gyilkosságról nyugodtan lehet beszélni. De arról, hogy két férfi vagy két nő szereti egymást, arról nem lehet. Az én kérdésem az volt, hogy ennek biztos valami oka van. Egyszerűen az érdekelt, hogy miért van így, ennek mentem utána, és számomra ott a Thomas Mann egy figura volt.
1: Az, hogy egy figura volt, ez hogy érti?
0: Hát csináltam belőle egy figurát, Thomas Tönnissennek. Hívják a regényembe, lett belőle egy figura. És ez egy legitim dolog. Hát ő is a Goethéből csinált egy figurát, meg nem kevésbé rejtette, mint én. És hogy ő csinálhatott a Goethéből, én még nem csinálhatnék. A Thomas Mann. De én, hogy őt, hát ez nem kritika, ez egyszerűen csak...
1: Nem, ez leszámolás, ez nem kritika.
0: Nem is leszámolás, ez semmiféle leszámolás. Nem, nem. Ha akkor lenne leszámolás, ha őnek... Én tévedtem volna, neki lennének naplói, de azok a naplók valami egész másról szólnának. De én nem tévedtem, abszolút nem tévedtem. De kritikáról szó sincs, meg erkölcsi ítéletről nem. Az más kérdés, hogy az irodalomban, a művészet vagy irodalom nem demokratikus. Tehát valószínűleg akkor lett volna Goethe méretű író, amilyen szeretett volna lenni, hogyha ez nem rejtjeles lenne az életművében, ami rejtjeles. Shakespeare, vagy a Goethe, vagy a Tolstoy méretű írók, azok nem rejtjeleznek.
1: Maga is azt mondja,
0: végigírják a témáikat.
1: Maga is azt mondja ebben az eszében, hogy az a feszültség, amely nem mondódott ki csak a naplóban és önmagában, az éltette, vagy tartotta életben azt a életművet, amit ő létrehozott.
0: Igen, ez kétségtelen. Az életművet...
1: Magyarán nem írhatta ki?
0: Igen, igen, csak de van egy óriási különbség, hogy mondjuk egy Shakespeare életművel kapcsolatban, vagy egy Mozartéval, vagy egy Bachéval, ez a kérdés nem merül föl. Tehát vannak olyan műalkotások a kultúra történetében, és olyan alkotók, akiknek ilyesmire valamilyen oknál fogva nincs szükségük. Tehát az Isten, vagy a sors, vagy én nem tudom, hogy micsoda, úgy csinálta meg őket, hogy nem kompenzálnak, nem tolnak el, és annak a hangnak, amit leütnek, kiénekelnek, semmi más jelentése nincs, mint csak az a hang, és ez teljesen egyértelmű. És hát aztán, ahogy csökken, tehát ahogy megyünk lefelé a hierarchiába, ez egyre kevésbé van így. És az embernek mindenfélere szüksége van, mindenféle stimulációra szüksége van, hogy egyáltalán valamit csináljon. Nekem is mindenféle stimulációra van szükségem, hogy valamit csináljak. De ez bizonyára nagyon igazságtalan, de így van.
1: Maga kompenzál és eltol?
0: Hát természetesen kompenzálok és eltolok. Tehát nagyon kevesen vannak azok nagyon kevesen vannak. A Kafka ilyen a században, aki nem kompenzál és nem tol sehol, pedig nagyon sok toligálni valója van. De nem tol sehol, mert az a per az nem jelent más, mint ami oda le van írva. Tehát nem kell mögé olvasnunk, nem tudunk aláolvasni, és fölé olvasni se tudunk, mert ez fölösleges, mert akkor bár Istennek kéne lennünk, hogyha tudnánk. Nem tudunk. Sajnos a művészet meg az irodalom nem demokratikus, és aki ezt nem tudja elismerni, hát az tévedésben van. Ezt el kell ismerni.
1: Nem demokratikus, magyarán, hogy hierarchia van benne, és ebben a hierarchiában magának Romaszman jóval Goethe alatt áll.
0: Én nem Goethe alatt, én azt mondom, hogy hozzájuk képes stiliszta. A Proust is egy stiliszta, és a Thomas Mann is egy stiliszta. Tulajdonképpen a Joyce az kevésbé stiliszta, holott ő sokkal többet bíz a stílusra. Ott ez az én vagy világazonosság, ez sokkal nagyobb, sokkal súlyosabb. A Beckett se stiliszta, ott is tökéletes, tehát mint a Kafkánál teljes. Ez az azonosság. A Camus se stiliszta, teljesen száraz, csupasz. Tehát vannak ilyen nem stiliszták, akik nem tudom honnan nyerik ezt a képességünket, de van nekik. Tehát ennek a csúcsa ez mondjuk a Bach, ahol az ember már kételkedik, hogy teremtés és közötte van-e egyáltalán valami különbség.
1: Tud olyan írót, aki úgy nyúlt ehhez az egész szenzualitás kérdéskörhöz, hogy nem használt áttételeket, és nem folytott el, és mindent kírt, amit tudott? Mert például a zsidnak is csak a naplójába szorult bele jószerivel a magánélete.
0: Nem, nincs ilyen. A Bach is valami olyasmiről zenélt, ami van a kultúrában. Ami nincs a kultúrában, arról nem lehet zenélni. Tehát amit a kultúra kitiltott, az nagyon nehéz belehozni.
1: Csak van, amikor... élettény, de a kultúrának nem része, így érti?
0: Igen, igen. Tehát a kultúra folyamatának nem része. És ez már a görögöknél tiltás alatt volt, a zsidóknál milyen tiltás alatt van, a kereszténység pedig hát mint ebből a két forrásból táplálkozott, ezt átvette minden gondolkodás és ellenőrzés nélkül, és hát érdeke volt átvenni, és ezt hagyományozta tovább. Engem ez nagyon irritál, de hát ezzel én se tudok nagyon sokat tenni. Legfeljebb birizgálom.
1: És ezt hogy értette? Tehát amikor arról beszél ebben az eszében, hogy a magyar olvasóközönség miért fogadta be ilyen könnyen Thomas Mann, akkor ismét felállít egy hierarchiát, és azt mondja, hogy sok bizonyos szempontból jelentősebb író, nak sokkal nehezebb dolga volt a magyar közönséggel, és itt most szívesen veszem, ha elmondja, hogy mi az összefüggés, mondjuk Proust, Zsid, Kafka nehéz fogadtatása és Thomas Mann könnyű fogadtatása között. Én most inkább a hierarchiát kérdezem, mondjuk Proustot, Kafkát, Joyce-t.
0: És nem, Proustot nem.
1: Mert föl van sorolva.
0: Proust, igen, a Proust fogadtatás az azért kínos, hát egyszerűen azért, mert nem jelent meg. Tehát japánul három fordítása van a Vösersnek, az eltűnt időknek, eltűnt idő nyománbanak, magyarul egy sincs. Tehát nincs, azt hiszem, kultúrnemzet, ahol ne lenne fordítása, vagy hát én nem tudok róla, hogy magyarul ennek a fordítása a második kötetnél, vagy a harmadik kötetnél megáll, az, hát az egy nagyon érdekes jelenség. Valószínűleg a Gyergyai Albert is mullott, de hát azért még van ember, aki tud franciául, tehát ezt elvileg szorgalmazni lehetett volna. Hát van a két nagyon kínos kötet, a Szodoma és a Gomora, ami kulcsfontosságú az egész műben. Én is németül olvastam. Itt valószínűleg egy nagyon furcsa prüdéria állította meg ennek a kiadását, a Proust teljes kiadását, meg lustaság feltehetően, és a kettő együtt, szóval olyan jól együtt éltek egymással, vagy élnek a mai napig egymással, de mintha fordítanák most már.
1: Igen, fordítja.
0: De ez különbözik az összes többitől. Tehát a Thomas Mann fogadtatás, annak van súlyos politikai okai vannak. Tehát az oka, hogy a Thomas Mann megfelelt egyrészt azoknak a polgári elvárásoknak, ami ez a többszörösen megakasztott magyar polgári fejlődés jelentett, tehát mindig egy vágy maradt a kiteljesedett polgárra, és ezt a Thomas Mann megtestesítette bőven. Másrészt pedig a Lukács Györgyön keresztül a marxista felfogásba is beleépíthető volt, mert bár ott erős ellentéteknek kéne elvileg lennie, azt hiszem, de itt a Lukács nem tudja valószínűleg a saját vágyait sem megtagadni, amikor a Thomas Mann-t látja. Tulajdonképpen
1: a saját
0: polgári vágyait, és azokat ebből támadó összes nem civil, hanem személyes nyomorát, ami hát ugye fiatal korában, amíg ehhez a nagy világnézeti döntéshez nem jut, addig jellemzi, és amit nem tud megoldani, hát ezt ott láthatja abba a háttérbe, ami a Thomas Mann regényirodalom háttere. Tehát ezt se tudja megtagadni személyesen. És ezáltal ezen a két csatornán nagyon erősen bekapcsolódik a magyar kultúrába a Thomas Mann. De hát mit tudom én, a Kafka az egy sokkal súlyosabb író. És a Kafkának ilyen, tehát az értelmiség, a legszűkebb értelmiségi körön túl nincs recepciója, nincs olvasottsága, nem ismert. A német kultúrában nem így van, a franciában nem így van, tehát a Kafka az hozzátartozik az általános ismeretekhez, tehát az nálunk nem tanítják a Kafkát, kikerülik, mint hogyha ez hát ennek van jelentése. Ennek számomra az a jelentése, hogy a nem stilizált, a stilizációval nem közvetített, a nyers, az nagyon nehezen fogadtatik be a magyar kultúrába. Ez nagyon nehezen jön át a szűrőkön, a konvenciók szűrőin. A magyar irodalom tradíciója az inkább ez a romantikus, szentimentális tradíció, ahol ez a hatszoros, tízszeres áttétel, tehát amíg eljutok a Vajda Gina verseinek a megfejtéséhez, egy borzalmat találok mögötte, de hát az 30-szoros áttételeken kell keresztül mennem, vagy hát a Vörös Martinak soha nem jutok a végére, mert azt ő maga elégeti. Szóval hát a verseit, amit öregkorában ír, depressziójában elégeti.
1: Igen.
0: Amit tudom, van egy másik vonal, a Csokonai, vagy Adi, vagy József Attila. Tehát ahol nincsen stilizáció, ahol hát József Attilánál a legóriásibb ugyanazt megcsinálja, amit a Thomas Mann a maga költészeti eszközeivel, tehát hogy a versek mögött, vagy a versek előtt, vagy a versek alatt, vagy fölött, ott van a szabad ötletek jegyzéke két ülésben, és semmi különbség a versmű és az ötletek között, nem ér meglepetés, de minden direkt formában, kijelentés formájában és az indulat formájában ott van a papíron, ugyanazokkal az eszközökkel. A hierarchiában, tehát mint hierarchia alkotó elem, a stilizáció, vagy a stilisztaság, az mindig egy alacsonyabb rendű szintet jelent, mint az, amikor a személyiség és a mű között nincs stilisztikai áttétel, de van egy nagyon erős stilisztika, ami csak arra jellemző természetesen. A Kafka nem ismeri a kor kosztümjeit, a Shakespeare sem ismeri, legfeljebb használja. A Tolstoj gyűlöli a kor kosztümjeit. Egész életében, egész nagyon hosszú életében örjöng. Fiatal korában is örjöng, akkor a konvenció keretein belül, és aztán fiatal korától kezdet, a fiatalkor lezárása után megint csak végig örjöngi az életét, a konvenciók ellenében lázadva, a konvenciókat állandóan áthágva és megsértve és tönkretéve a környezetét, a családját, önmagát, és végén elfut, hogy meghalljon egy, nem tudom én, 80-hány éves korában egy elhagyott pályaudvar, amely még akkor se bírja a konvenciókat elviselni. Amit ír, ott nincs különbség, tehát nincs a stilizálásnak a distanciája. Sűrít, de nem stilizál. És ilyen értelemben van különbség a stiliszták és a sűrítők között. A német nyelv csinál is egy ilyen különbséget, tehát azt mondja, hogy valaki Schriftsteller, író, vagy Dichter, költő, és a Dicht az sűrűt jelent, tehát a Dichter az sűrítőt jelent. Tehát mit tudom én, a Thomas Mann a német irodalomtörténet Dichternek mondja, szemben mit tudom én a Feuchtwangerrel, aki egy Schriftsteller.
1: Tényleg?
0: Igen.
1: Az előbb arról beszélt, hogy amikor valaki elolvas egy könyvet, akkor óhatatlanul rálát arra az emberre, aki ezt a könyvet írta. Tehát annak az embernek az életére, a személyiségére, a gondolataira, a legrejtettebb zugaira és így tovább. Az más kérdés, hogy nyilvánvalóan nem azt az embert látja, aki az az ember valójában. Amikor maga megírta az emlékiratok könyvét, akkor valami gyökeresen mást írt, legalábbis az olvasó számára, aki adott esetben én vagyok, mint amit megírt a Bibliában, mint amit megírt a családregény végében. Ő maga más vetületeire engedett rálátást az emlékiratokban, mint addig bármikor. Ebből gondolom, hogy most túl az óriási sikeren, ami az emlékiratokat követte, mert ezt magyar viszonylatban óriásinak mondom, mennyire találkozott ezzel, vagy mennyire kellett elviselni azt, hogy nyilván másoknak is föltűnt ez a hihetetlen személyessége az emlékiratoknak, és nyilvánvalóan a három elbeszélőt teljes egészében magával azonosították.
0: Ezzel gondoskodtam is, mert egyes szám első szemébe írtam a könyvet, legfeljebb elé bigyeztettem egy inkább ironikusan megfogalmazott szerzői megjegyzést, hogy mindez nem én vagyok, de úgy, hogy lehessen úgy érteni, hogy én vagyok. Tehát éppen arról írtam a könyvet, hogy ilyen távolság nincs, tehát hogy nincsenek ilyen távolságok, és vannak közelségek, és engem az érdekel, tehát az én témám az nem a távolság, hanem a közelség, és nagyon évtizedekig küzdöttem azzal, hogy nem sikerült egy olyan pontot találnom, ahol a közelség ábrázolható, és nem a távolság. De hát szerencsésen közrejátszik, ugye, hogy van konvenció, tehát hogy nem egy őrületes káoszba élünk, ahol az emberek egymásnak esnek, hanem van konvenció, tehát ez senki nem érzékeltette velem, hogy itt belém látott, vagy belém lát. Tehát ez egy játék, ez egy játék. Ez
1: mi a játék, amit maga tud produkálni, tehát képes ilyen játékot produkálni, tehát ez magában kell, hogy
0: vagyok,
1: legyen.
0: Hol nem, hát hol inkább nem, de van, amikor sikerül, hát akkor ez egy játék. De hát ez ilyen játék, ez nem a... Hát mit tudom, minden színész, minden este ezt játsza. Hát vagy sikerül, vagy nem sikerül. Tehát vagy létrejön a színpad és a nézőtér között egy megfelelés, tehát én úgy érzem, mintha ő lennék, és ő pedig teljesen feloldódik ebben az én érzésemben, vagy nincs. Tehát úgynevezetten, hogy mondják, átjön a Rivaldán, vagy nem jön át a Rivaldán. Számomra ez nem élmény, tehát nem is feledkezhetem bele, nem csak a konvenciók miatt védekezem ellene, hanem azért, mert nem feledkezhetett bele, nem foglalkozhatom bele, ez nem az én dolgom. Nincs egy olvasó. És nincs olvasók sincsenek. Azoktól én személyesen nem lehetek érintve, se pró, se kontra. Természetesen érintenek, mert amikor véletlenül találkozok velük, mint én Németországban, amikor ilyen felolvasó körútokra mentem, akkor elég sokszor a legfantasztikusabb szituációkba kerültem, de hát akkor se engedhetek neki, illetve amikor engedek neki, akkor kiderül mindig a tévedés. Tehát a valódi irodalmi, hogy nem mondjam, filozófiai intenciókat megértették, tehát hogy van egy közös hullámhosszunk. És hát akkor az egy nagyon erős közelség. ráadásul az egész mondjuk egy idegen nyelven, akkor még nagyobb a közelség, mert hát akkor látom, hogy még nagyobb a távolság. Tehát ugye ez nem csak a nyelveket, hanem még kultúrákat is képes, vagy fordítva kultúrákat is, még nyelveket is képes áthidalni, hát akkor ez nagyon jó. És akkor ebbe bele lehetne feledkezni. De nem lehet bele feledkezni, mert ez egy egyirányú utca. Tehát én nem tudok az illetőről semmit, csak azt, hogy képes fölfogni azt, amit én gondolok, vagy írok.
1: Érzékenyre.
0: Igen, tehát az egy nagyon kevés tudás egy másik emberről. Az csak a hiúságomnak lehet a tudása. Tehát onnan csak a hiúságomat láthatom viszont. És akkor nagyon-nagyon eltévedhetek, ha én ezt komolyan veszem.
2: Elhangzott, amit én tudok, azt mindenki más is érzékeli, negyedik rész. Nádas Péter íróval Mihancsik Zsófia beszélgetett, szerkesztette Bán Magda. A Portré műsor felvétele 1997-ben készült, utoljára 2002. október 17-én hangzott el a Magyar Rádióban. A következő részt holnap ugyanebben az időben hallgathatják meg.

Az aranyszamár. Apuleius regényét Révai József fordítása nyomán rádióra írta és rendezte Hós Sándor és Szabó Kálmán. Negyedik rész.

0: nap narancs gömbje lassan alászállt. Helyét fészkelt a messzi csúcsok mögött. Bizony délben még Fótis csókjait szürcsölgettem, s immár alkonyatkor nyelvem a pofámból, mint aszott bőrszíj lógott kifelé. Patámat kövek törték marták, lopott teher alatt rogyadozott térdem, szántották oldalam sűrű csapások. Ám köröttem fűszálak élén, levelek fodrán, cseppek szivárványán, mindenütt Ízisz fenséget ündökölt. Hűs habzó zuhata gomolt alá lejjebb. Hátamra szárnyat már csak azért vágytam, hogy egy kortyot, nem sok, ihassak belőle.
1: Ezt a helyet kerüljétek, itt omlás fegyeget. Oda! Arra tartsatok!
2: Én fogom erősen, te nyomd a farát! Még a mélybe zuhon a dög, s elveszejti napunk aratását!
3: Hé, hó! Nehéz vagy, te undok!
4: Csak izzadjatok velem! Én lesekni lehet. Megjegyzek minden ösvényt, horpadást. Ha egyszer szökni enged a sors, figyelmemnek tám még hasznát veszem.
2: Kapaszkodj, te mocska a világnak! Lomha férek, gyí! Na majd adok én neked. Mozogsz te élénkebben is?
5: Cimborák, már látom a sziklát, mely mögött őrszemünk lapul. Fáradtságos utazásunk immár véget ér.
3: Csak lassan ötest el. Elébb szólaltasd meg jelünk. Nincs-e holmi csapda vagy egyéb gyalázat házunk tája körül.

0: hallottátok, minden rendben. És ha jól veszem ki, egyik őrsünk már borral locsolgatja diadalát.
1: Szaporán zsiványok, étel vár ránk, és ital.
0: Törődött talpainknak forró lábvíz.
2: A téne madaralá megóvott minket. Köszönet néki.
3: Sos vészkünk szegzugában, hamarosan kezdhetjük az osztozmadát.
4: Vitézebbnél vitézebb ifjú gazdáim, csak hogy itt vagytok épségben ti is. Szívemnek mi nagyszerű érzés újra látni benneteket.
5: Merikács, hoj, boszorka! Enni, inni, adj! Melegíts töménytelen vizet, és etezd meg a lovat, meg a dögöt is, ha drága terhét lerámoltak róla.
6: Ez a varacskos vénség a rablók pesztrája bizonnyal, és nékem is az lesz a bal sorsomnak hinni lehet. Fúj, micsoda savós szemek, mennyi sunyi alázat.
4: Hisz meg van már. Készen vár mindannyiótokat, a rengeteg finomra főzött hús. Egész halom kenyér, csordultik te cserlegek. Hallgassátok csak, társaitok, mi vége vannak oda, hát éppen a medve bőrére isznak előre.
5: Miket fecseksz? Mire isznak?
4: A medve bőrére. Mondom, mert zsákmányuk egy csinoska leányzó csupán. Érte várnak busás váltságdíjat. Most úgy tesznek, mint a vár zsebünkbe csörögne mind a sok arany.
5: Nem a te dolgod, vén méregkeverő. Kotrúgy, és hord az étkeket. Javak helyett egy hitvány szoka. Na majd a körmükre nézek. Hé, fiskók, de nagy hanggal vagytok. Bevettetek egy várat? Váriusét talán?
7: Jobban. Megjöttek, kék, üdvnék ez a Makkusz. Gyertek, igyatok velünk.
5: A medve bőrére, igaz? Ej, ej, színborák, nem szeretem én ezt. Az arany csak akkor szép, ha csengése is hallik. Csengés és csillogás, kettő egyszerre. Ti már halljátok a fenséges zenét, de én még nem látom, mitől ered. Ezért neheztelek.
8: Zsákmányunkra mondod ezt? Csak nem a szipírtyó beszéltete le a fejed. Megcsapom én egyszer, hogy karikára gör.
5: Nos, halljam, mit reméltek. Zsíros fogástokban mennyire bízhatunk?
1: Hiszen még nem is láttad. Tekintsd meg elébb, aztán hal türelemmel, miként lett a miénk. Amott lapul a kőkolonc mögött. Na, bújj csak elő, szentem. Hogy vacog szegényként. Úgy véli lányságán szeplő esetig. Na gyere, gyere szépen, ne reszkes golombó. Most még nincs rá okod.
5: Csinos fruska. A bizonyára valaki bájait épp így értékeli. Hogy hívnak?
9: Karite.
5: Mi ez, ki ez, hogy ennyire bíz?
1: Húzd meg a kupádat, sorra megtudsz mindent. Amint a hétkapus tébába érkeztünk, mesterségünk első szabálya szerint indultunk nyomban kipuhatolni, ki az, ki tehetős, és házaikban mit rejt a láda, a fészer, a kamra.
10: Munkánk során kövér falat nem egyig érkezett, ám a drágaságok megkörnyékezése igen nagy kockázattal járt mindenütt. Leszállt az est, és ekkor jött Balbalusz azzal a hírrel, hogy talált egy házat, hol mennyegző készül.
11: Úgy van, valóságos babérerdő volt a ház. Igencsak furdalt a kíváncsiság. Miért te nagy cécó? Hát, amint beosontam, az állam leesett, a szemem káprázott, a pompa, amit láttam, csak nem király volt. A háznépe meg aléltan hortyogott, a sok készülődés erejét vette, hisz másnap reggelre tették az esküvőt. Nosza, körülnéztem, és az egyik szobában megláttam a leányt, amint éppen szenderget, a többi úgy ment, mint a karikacsapás. Macskatalpakon csaptunk le a házra, s a szolganép közül, ki ébredezni készült, néhánynak, tark
10: nyakába folytottuk a szót. Úgy véltük, ahol ennyi kincs gyűlik fel rakásra, onnan a legdrágábbat illik elemelni. Választásunk így a menyasszonyra esett.
1: Szeretik, biztos pénz. Rohannak megadni, amit kérünk érte.
5: Várjál, hát nem bánom. Itt egy talér egyszer, száfoljon rám a sors 12 000-szer.

0: Mi? Te lány? Mit szepeksz olyan vigasztalhatatlanul riogatva az éjj szellemek hadát? Nyugass már! Hiszen fájdalma csak hízik azon, ha a kétségbeesés szívedhez oly közel engedett. Meg aztán a fenességbe léd, aludnék már én is, de süsztörgésed nem vagy.
1: Bocsáss meg, néniké, de sehogy se tudom elfogadni rossz sorsom. Kínok, kínja a gyötör, ha arra gondolok, hogy reggel még mint boldog mennyasszony. Nászomra készültem, most meg
0: mit
1: itt.
0: Most meg itt. Sehol sem váltál, midőn a szenvedést osztották. Tekints rejám. Ismertem vagy 80 férfit. Nyűjtem vonójukat, s közben ők is nyűjtek. Hely, mit éltem végig? Volt ki jó, volt hozzám, a legtöbben vertek. Férjem is volt, 4 gyermekem. Elneveltem őket bizony, nem egy könnyen, aztán jött Hádesz követe, elvitte mint. Egyszer azt hittem, van boldogság, vesztem rá. S rám eljött vagyok mégis, te pedig itt velem. Na, de minek papolok, az én sorsom csak egy csepp a sorsok tengerében. Inkább mesét mondok, csodás históriát, szerelemről szólót. Azt kell most néked, de görbe világból mást úgy sem nagyon értesz.
2: És akkor a banya mesélni kezdett. A szott ajkán levelet hajtott, és kúszott indaként a szó. Füleltem én is, bár a banda horkolt, elért a mese. S gyógyír volt e sanyarú nap ütött sebeire.
0: Régen volt hajdanám, még csak gyűlni készült a ganély, mely most befödi a világot.

0: Áruhás istenek, istennők vegyültek az emberekkel. A talpuk fényes bőrén folt alig esett. Nem manapság történt, na. Élt akkor egy jámbor takács. Volt három lánya, mindigen szépek. Lekivált az egyik, s olyan nagyon pedig, hogy szépségét egyenest Vénuszéhoz mérték. Sivatagon, hegyeken, viharos tengereken áttódultak a népek kápráztató világcsodához, s nem csupán megbámulni őt, de mindjárt imádni, és áldozni néki a nagyszerű istenasszony helyett. Balga ember fogás! Egyszerűbb a fohász, ha kit imádunk, itt van karnyújtásra, s nem kell besződni ilyen-olyan hittel, hogy az egekbe hajtson. Figyelsz, te lányom vagy, vén állkapcám, üresen csikorgatja a szót.
1: Figyelek, nénikém, hallgatlak persze. Csak hát, tudod, még olyan nehéz a szívem.
2: Én meg csak bágyadok. Zsongító beszéd álommaringat.
0: No, hallj csak, mi lett aztán. A nagy istennő Vénusz egy darabig tűrte, hogy isteni jussa, ima és hódolat egy földi lánynak lett ékesítő dísz. De aztán kirobbant dőfös indulattal. Hát ennyire vagyunk. Ki vagyok én? Nem a világ ős anyja? A föld kerekség áldó ereje? Mégis halandóval kell megosztanom a fölségemet illető imádatot? Mi vélet Párizs ítélete, mely Juno és Minerva elé helyedett, amelyre atyám Jupiter is áldását adta? Égbe rejtett nevem sárral szennyeződik. Nem! Ezt tovább nem tűrhetem. Hé, szolgám! Zephyrus! Tüstént szágulcs, kerítsd elő, fiam! Bimbos kis virágszál, lesz rá gondom, hogy szépséget termét átokként emlekes.
3: Ej, húgom! Ha jól látom, téged elöntött az Efe. Atyánkra kérlek, uralkodj magadon, hisz mások ura csak így módon lehetsz. Meg aztán én ugye, büntetlen mondhatom, lelket háborgását, szépséget sír.
1: Ó, Apolló, már te is? Az a hitvány kis szuka!
3: Ho-ho, hát ezért te nagy ribillió. Gyalázat, igaz, de korán sem ekkora. Méltó büntetését légy nyugodt, megkapja. Nem soká pedig.
1: Éppen azon töröm a fejem.
3: Ne fáradj, a párkák már sodorják a fonalát. Rémült apján, aki Delfoiban elém járult, Píti a szájával megsúgtam végzetét. A lány férhez megy. Ura és ágyas társa rettenetes szörny lesz. Kétszín vajkeverő, ki száll-száll a magas égen, s vesztére tör a kerekvilágnak. Remélem fülednek ez édes muzsika.
1: Köszönöm, bátyám, a biztató szavakat, de szépsége ezzel még sértetlen marad.
3: Ameddig számlák percei engedi. És ezt szörnyurán kívül más nem élvezheti. Sorsa így beteljesül, és a tiéd lesz megint minden hódolat.
1: Így helyes. Ez Istennek kiáró elégtétel. Ám, de én is teszek hozzá még valamit. Fiam közeleg, lustán elnyújtózva Zephyrus hátán. Szerelmetes magzatom, jó kedvem gyümölcse, jel ide anyádhoz, hadd eljjelek. Látod azt ott? Nézd meg jól magadnak. Ő az, ki rátölt babérjaimra szépségét, merte az enyémhez mérni, és tűrte, hogy imádják.
2: Szép lány valóban. Hozzá hasonlít, mint a nem is láttam. De nem. Egyszer, mint ha igen. Egy szolgáló leányka. Gőr, fekete haj, barna ősszeme, fehér vászon ruhája, gömbő csípőt és szép ívű combokat.
1: Férjhez kell mennie, ám nem akárkihez. Azt, kivel ágyát nem sokára megosztja, rettenetes démon, lángias, fegyvere mindent lebíró.
4: Nézd, anyám, indulnak fel a hegytetőre.
1: Isteni parancs ez, hogy a kényszernásznak eleget tegyem.
4: Apja, anyja, nővérei leveleten kísérik. Fönn a sziltek között búcsút vesznek tőle. Az apa némán halott fehéren, szülőanyja sírva elcsukló hangon, a nővérek nagy-nagy jajveszékeléssel. Majd búnak horgat fejjel hazacélődnek.
1: Vont feszesre íjat, szerelmetes fiam! És mielőtt felfogná, ki lesz szeretője, legmérgesebb nyilad röpítsd a szívébe. Szörny urát pedig, amikor meglátja, hevüljön, gerjedjen, boruljon lángba, ám tőle viszonzást hiába is várjon, ne lejje nyugalmát a földi világon.
4: Indulok már is. Úgy lesz, ahogy kérted.
2: Ott áll a sziltetőn. Szép leány, nagyon szép. Anyámnak van miért háborulnia. Közelébe lopódszom, és kihallgatom, mit tesz.
5: Magamra hagytak végre. Mi felséges nyugalom. Előttem tátongó szakadék. Fölöttem az istenek. Ó, ha most az egyszer kijönthetném szívem, s volna valaki a hatalmasok közül, aki megérteni. Dianához, Hestiához nem fordulhatok, nem vagyok méltó hozzájuk szól. Vénusz nevét hiába suttogom. Okkal veszi le rólam fényes tekintetét, pedig te vagy az egyetlen ó szerelem anyja, ki szívem égő titkát bizonnyal ismered. Sokan

0: bódulni forró ölelésbe. Egy gonosz szörny játékszere leszek, elfeledve végképp mindent, mi emberi. Nem. Inkább meghalok, mint a torszerelem. Magamat inkább a szakadékba vetem.
1: Ó, te bánatos szépség. Rosszul hiszed, hogy ez egyetlen módja megváltani életed nyomasztó terheit. Rajta, Zephyrus! Kapd előd és röpítsd palotám kertjében legott!

0: sápat homlokán verejték gyönnyezik. Ihenjen kissé. Én meg itt mellette áttetszővé válok. Ha majd feleszmél, áradjon szava, s lelke rejtett titkát ne zárja előlem.
1: Édesanyám, hol vagy? Ez hát a halál. Ilyen az alvilág, mert hisz Elysium nem lehet. Oda magamfajta lábát be nem teheti. Bíbor égbolton kék nap sugárzik. Narancsszín madarak cikáznak alatt. Csörgedező patak borostyán vizében meg-megcsillannak aranytal lérhalak. Fűzágon rubintos szőlőfürtök ringnak. Amott egy csacsi rózsákat legelész, hátán vörös bagoly verdes, a toronyra lippen, mely szürke romok fölött felhőket szakadt feketén. A szívem ver. Ó, Istenek, élek! Nincs menekvés. A jóslat beteljesült. Ez itt a szörny tanyája bizonnyal.
0: Ne leszkes, leányka. Te örökös menyasszony. Nincs okot félni. Itt biztonságban vagy.
1: Ki szólít?
0: Vagyok, aki vagyok. De téged kedvellek, s javadat akarom.
1: Arcodat nem látom. Hol bujkálsz? Merre vagy?
0: Nyújtsd ki kezedet. S mondd el, mit érzel.
1: Valami hozzáért. Most meg körülfonja.
0: Ujjaidat fogom. Szenvedsz tőle nagyon?
1: A bőröd meleg. Gyöngéd a fogásod.
0: Talán tüskéket, pikkelyeket vártál.
1: A hangod férfi hang. Hallik szuszogásod.
0: Fekete fürtjeid arcomon csimítják.
1: Lehelletet érzem. Ajkad remegését.
0: Szád piros virága felém nyitja kely.
1: Szívemet forróság lepi el. Szétülök. A halált vágytam eddig, s már nem is menekülök. Ölelésed húz, mint kavargó örvény. Te talán nem is vagy, csak álmodom kuszán. Elvetélt vágyak bomlanak bennem, s elidérc kábulat felolvasztja testem. Szoríts, még szoríts, ne engedj el soha. Tapossom földbe a gyönyör bokros lovát.

0: Mi ez itt? Hogy a rossz nyavaja? Jöjjön rá! Ide, ide világíthatok!
1: Mi lelké? Nolám egy szamár.
0: Egy bűzös állat. És itt döglik az ajtóban. Az ember fia pedig majd a nyakát szegi.
1: Megkívántad, volt be, csak a fél homályban elvétetted kissé.
0: Most jó pofa vagy, azt hiszed. Pedig semmi okod vigalomra. Na, segíts már fel! Ezt a rüeset meg vidd arrébb innen, mert a belit taposom ki.

0: arcán ismerős vonások. Mi messze sodort a banya bűvölete, és most ezekkel újra itt, a föld sarába nyomva.
1: Itt vannak, végre, megérkeztek ők is. De nagyon fenn vagytok. Egy oka lehet csak, zsákotok, bugyrotok, degeszre tömve.
2: Éljenek a szerencsés cimborák.
1: Rajta, pakoljatok. Hé, szipírtyó, étket és bort, szaporán. Na, mi van veletek? Miért vágtok most meg oly citrompofákat? A trák Nikanort nem látom.
3: Többé nem is fogod.
2: Oda lett.
3: Gyászos tévedés áldozata lett ő.
4: Ám de hőshöz méltó módon végezte életét.
1: Na, üljünk le, és mondjátok el sorra úgy, ahogy megesett.
4: Larisszában kifürkésztünk néhány gazdag portát, s mindközül leginkább Krizérosé tetszett.
3: Hogy dőlt volna össze, amikor meglátt.
4: Nem volt épp palota, ám tudtuk, mit rejt mélye. Egymaga lakta a vénuzsorás, az a gyengécske zár, amely közén kékelődött, a zsákmányt igencsak vonzóvá tette. Matracában arany több volt, mint a szalma.
3: Napestig döglött rajta a kivéhet disznó.
4: Egy ember nem ember. Így vélte Nikanor, s így véltük mi is, amikor elindultunk. Leszállt a sötétség végre valahára, s bajtársunk szegény cselekedni kezdett. Roppant erejét vette segítségül, mikor az árat az ajtóról letépte. Ám az csak nem nyílt meg, mert bentről egy retesz is fogta erősen. Ekkor Nikanor benyúlt a nyíláson.
2: Bár ne tette volna.
4: S míg bajlódott kitartóan az újabb akadállyal, Krizérosz az állnak.
3: Föld szégyene gyásza, hogy veszett volna bele az anyja hasába.
4: Oda lopócott, mert neszelt régen. S Nikanor kezét hatalmas csapással az ajtóhoz szegezte egy fertelmes szöggel. Nikanor üvöltött, Krizérosz szintén. Csődülni kezdett az utca kóbor népe. Nem tehettünk mást, hogy cimboránkat mentsük karját. Válcsuklóban tőből lemetszettük. A kart ott hagytuk, rongyokkal vastagon bekötöztük sebét. Magát Nikanort meg magunkkal cipeltük. Adjatok inni, a torkom kiszáradt.
2: No, majd én folytatom. Nikanor szenvedett, verejtékben fürdött. Ereje elhagyta. Ketten támogattuk. Folyópartján végre nád közé bújhattunk. Megpihentünk volna, ám de Nikanor kérve kérlet minket. Messük el a torkát. Ne hagyjuk gyötrődni. Elszörnyedve néztük. És amíg tétováztunk, félkezével kardját szívének célozta, s dőlt bele lassan, amíg a vas hegye hátán ki nem bukkadt. Szomjazom én is. Dögletes meleg van.
5: Silány nap ez. Veszteséggel tele.
1: Így jár, aki óvatlan, és erejében, furfangjában túlságosan bízik.
6: Legalább elföldeltétek.
4: Vízbe vetettük, s hogy ott is maradjon, előbb egy koloncot kötöttünk nyakába.
1: Így hát, Fortuna csak hozzánk volt kegyes, mert ugye a leány...
6: Te csak a magadét fújod, Lamachus, pedig jobban tennéd, ha befognád a pofádat, és akkor nyitnád újra, ha veszett ügyünkre van már bizonyságot.
7: Úgy igaz, s még hátra van Strabon falkája. Ők még arathatják Fortuna vetését.
1: Kívánom, úgy legyen, de tovább nem várok. Egész nap fáradtam, nyitva volt a szemem. Megyek a vaszkomra. Álmomat most már csak akkor zavarjátok, ha Strabon prédáját vehetjük sorra.

0: Az aranyszamár. Apuleius regényének rádióváltozata. A negyedik rész hangzott el. A szereposztása következő volt. Apuleius Szabó Sándor, Lucius Tordi Géza, Lamachus György László, Alcimus Raksányi Gellért, Karite Pálo Zsuzsa, Vénasszony és Vénusz Vas Éva, Psziché Császár Angela. Közreműködött Bazilides Zoltán, Farkas Antal, Garics János, Harkányi János, Horváth József, Kátai Endre, Kovács János, Lőte Attila, Mihály Pál és Pásztor János. A felvételt Kosárszky Péter, Kornitesz Tamás és Pápai Mónika készítette. Zenei munkatárs Kelemen László. A rendező munkatársa Tolnai Ildikó és Berecki Sándor. Szerkesztő Linka Ágnes. Rádióra írta és rendezte Pós Sándor és Szabó Kálmán.
1: A regény rádióváltozata 1981-ben készült, és utoljára 1995. február 23-án hangzott el a Magyar Rádióban. A következő részt holnap ugyanebben az időben hallgathatják meg.

amit az elmúlt 16 évben nem hallhattak. Egész nap tiltólistára tett hangjátékok hallhatóak a Kossuthon. A Kossuth Rádió frekvenciáin már újra a Kossuth műsora szól, de megváltozott műsor struktúrával, hangjátékokkal. Olyan műveket játszunk le, melyeket az elmúlt 16 évben nem volt szabad leadni, mert vagy a szerző, vagy a hangjáték alkotói voltak nem kívánatosak a hatalom kultúrpolitikájában. Magyar írók, rendezők, dramaturgok, színészek nem juthattak el a magyar közönséghez. A Magyar Rádió így nem látta el törvényi kötelezettségét a nemzeti kultúra és identitás fenntartásában. A nemzeti kultúra a hiteles tájékoztatással együtt tiltólistára került 2010 után. A megújuló Kossuth Rádióban tiltólisták helyett minőségi szempontok lesznek. A korábbi tiltólistás darabokon kívül legendás hangjátékokat, életútinterjúkat és dokumentumjátékokat is hallhatnak majd bármely napszakban. A Kossuth teljes megújult műsorstruktúrájának indulásáig a hírek elhangzásának ideje a déli híradás kivételével alkalmazkodik a hangjátékok hosszához. A művekről folyamatosan tájékoztatjuk Önöket az elektronikus műsorújságban, a mediaclick.hu oldalon. Újra szól a déli harangszó, éjfélkor a himnusz és az egyházi műsorok is szokott idejükben hétköznap délután 13:30-tól 14:00-ig hallhatóak. Hallgassák akár éjféltől éjfélig a kicenzúrázott hangjátékokat.

0: Műsorajánló. A Kossuth Rádió megváltozott műsorában a vallási műsorok szokott idejükben kerülnek adásba. Minden délben más-más templom harangja szól. Az egyházi félórák hétköznap délután 13:30-tól 14:00-ig, mise vagy istentisztelet élő közvetítése minden vasárnap 10:04-től hallható a Kossuth Rádióban.
1: Az Önök kérték műsorában nyáron is van mit ünnepelni. Csupa olyan felvétellel várjuk nézőinket, melyek egy-egy nyári évfordulóhoz köthetők. Televízió történeti érdekességek, zenei csemegék, legendás műsorrészletek, kedvenc előadóinkkal. Nosztalgiázzanak velünk!
2: Önök kérték! Hétköznap 15:30-kor. Zenés Önök kérték! Hétvégén 15:40-kor. A Dunán!
3: Mesés sorozatok a Csukás Mese Rádióban. Új mese sorozat a Csukás Mese Rádióban. Minden hétköznap reggel 9 órától. Nyári mozgásmesék. Kupak és Bödő, a két kis cserebogár kalandjai, amikben minden történetnek tanúsága van, és mindegyik mese megmozgat. Hegedűs Eszter mese sorozatát Rohatis Andrea meséli el. Hallgasd a Csukás Mese Rádió legújabb mese sorozatát minden hétköznap reggel 9 órától. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek. Mesés sorozatok a Csukás Mese Rádióban. Augusztus 5-től új mesesorozat a Csukás Mese Rádióban. Minden hétköznap este 7 órától. Louis Láma kalandjai. Tanúságos mesesorozat egy kíváncsi fiatal lámáról, aki messzi földről érkezett hozzánk, és rácsodálkozik, hogy a világ nem csak mozdulatokból, hanem szavakból is áll. Lovasné Kozma Anikó mesesorozatát Kassai Kata meséli el. Hallgasd a Csukás Mese Rádió legújabb mesesorozatát augusztus 5-től minden hétköznap este 7 órától. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
0: Műsorajánlót hallottak.
4: Húsz óra, köszöntöm hallgatóinkat. A hírszerkesztő Polyák Adrián. A Kossuth Rádió mikrofonjánál Szlotta Judit. Eredményesek a korrupció ellenes intézkedések. Ezeknek köszönhetően 6000 milliárd forint uniós forráshoz jutnak a magyarok, közölte a miniszterelnök közösségi oldalán. Magyar Péter azt írta, a Tisza kormány néhány hét alatt letárgyalta, ami az Orbán kormánynak 3 év alatt nem sikerült. Úgy fogalmazott, a Fidesz először a parlamentben leszavazta a korrupció ellenes jogszabályokat, most pedig az Alkotmánybíróságon akarja megakadályozni, hogy a magyarok hozzájussanak a pénzükhöz. Az Európai Uniós forrásokból megújulhat a Csepeli hév, közölte a közlekedési és beruházási miniszter a közösségi oldalán. Vitézi Dávid elmondta, új, alacsonypadlós és klimatizált szerelvények érkeznek a Csepeli, a Ráckevei és a Szentendrei vonalra. A tendereket a 42 új vonatra még idén kiírja a kormány. A járműcsere mellett a peronokat, az áramellátást és a pályát is korszerűsítik, hogy a hév végre 21. századi szolgáltatást nyújtson, tette hozzá a tárca vezető. A Forma 1 autóiban ott lesz a magyar mérnökök tudása is, közölte a gazdasági és energetikai miniszter Facebook oldalán, miután találkozott az Audi Forma 1-es csapatának vezetőjével. Kapitány István bejegyzésében azt írta, a győri Audi gyárban egy mérnök csapat dolgozik azon, hogy az istálló motor fejlesztését segítse. Így a világ egyik legkeményebb technológiai versenyében számítanak a magyar tudásra, tette hozzá. A vezető hangsúlyozta, Magyarországnak nem összeszerelő üzemként, hanem fejlesztőként és a magyar mérnöki tudással kell beszállni a világ élvonalába. A magyar kormánynak kötelessége a határon túli magyarok jogainak képviselete, ami azt is jelenti, hogy ezekből a jogokból nem lehet elvenni. Ezt a társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter jelentette ki az erdélyi Fehéregyházán, a felújított és kibővített Petőfi emlékhely avató ünnepségén. A miniszterként első alkalommal Erdélybe látogató Tar Zoltán ünnepi beszédében a támogatáspolitikáról szólva elmondta, az előző évek anyaországi támogatásait megvizsgálják, és visszaélések esetén megteszik a szükséges jogi intézkedéseket. Sokan indultak el a Balatonról, emiatt az északi oldalon a 71-es főúton, a déli parton pedig a 7-es főúton is jelentősen megnövekedett forgalomra kell készülni. Az M7-es autópályán a Budapest felé vezető oldalon már a 83-as kilométertől, a Lepsényi pihenőtől a Székesfehérvári szakaszig lassabb haladásra, szakaszos torlódásokra kell felkészülni. Erős a forgalom az autópályán a 30-as kilométernél lévő Martonvásár csomóponttól. Érdig több szakaszon is lassul, arra szól a forgalom. Véget ért a 41. Forma 1-es magyar nagydíj verseny Mogyoródon a Hungaroringen. Elindult a tömeg Budapest felé, így erősebb a forgalom az M3-as autópályán, Mogyoród térségében, valamint a fővárosi bevezető szakaszon. Sokan haladnak a 3-as főúton Mogyoródon, Kerepesen és Kistarcsán. Holnap délelőtt még felhős lehet az idő, majd mindenütt kisüt a nap. A szél ma és holnap megerősödhet. Éjszaka 12-21, holnap napközben 29 és 33 fok között alakul a hőmérséklet. A következő napokban tovább melegszik az idő. Híradással legközelebb itt a Kossuth Rádióban 21 órakor jelentkezünk, 20 óra 4 perc.
5: Archív felvételt hallanak a Nemzeti Archívum hangtárából. Most következő műsorunk 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Szellemtörténetek. Elek Judit filmrendezővel Rádai Eszter beszélget.
6: Most egész nap dolgoztál, ugye?
7: Igen.
6: És 10-12 órai munka után ültünk le beszélgetni.
7: Na azért még annyi nincsen.
6: És ilyenkor nem vagy hullafáradt, vagy nagyon
7: ki? Nem, én most nagyon jól érzem magam. Biztos ez el fog múlni majd perceken belül, mert most a Mellis László zeneszerzőnek mutattam meg, és elég lelkesen fogadta, és örült azoknak, amiket még nem látott. Ez a Elie Wiesel életéről szóló dokumentumfilm, amivel én most már lassan 4. vagy 5. éve foglalkozom és dolgozom. A második részét, ami 52 perc, 53 perc, ezt gyakorlatilag május óta vágom, rettenetesen nehezen állt össze. Nagyon nehezen találtam meg a formáját, és nagyon nehezen adta meg magát az anyag, és hónapokig csak azt tudtam, hogy mit nem akarok csinálni. És nagyon nehezen jött ki a szobor a kőből, ahogy ezt a Michelangelo szokta volt. Akkor mindig le kell bontani. Igen, akkor nagyon sokszor el kell dobni.
6: Csak nem szoktad érezni, vagy gondolni, hogy tulajdonképpen tévedés, hogy ezt csinálod ilyenkor?
7: Nem, soha életemben nem gondoltam, hogy tévedés, azt nem.
6: Mándi Iván mesélte egyszer, hogy mielőtt hozzákezd dolgozni, akkor mindig azt gondolja, hogy most majd mindjárt észre fogják venni, hogy ezt ő nem is tudja csinálni, ehhez neki nincs is tehetsége. Nem, és hogy ez alapvetően tévedés, hogy ő ezt kezdte csinálni. Hát aztán valahogy mégiscsak beindul a dolog.
7: Jó, hát az ember mindig nulláról kezdi. Az igaz. És természetesen nincs semmilyen olyan érzése, hogy ő ezt tudná. Nem, persze, hogy nem tudja. Sose tudja az ember azt, amit éppen csinál, és tulajdonképpen ez az izgalmas benne, persze. Úgy érzik, hogy nem létezik, hogy ebből film lesz, és nem létezik, hogy össze fog állni, és nem létezik, hogy kiderül az, ami neki kéne derülni. Ez minden alkalommal így. És miután soha életemben nem dolgoztam rutinból, és mindig arra szólva, és előről kezdve, és tapogatódzva próbáltam megcsinálni mindent, semmi másra nem tudtam támaszkodni, mint a mindennapi csinálásra.

0: Annak mi az oka, hogy olyan kevés filmet csináltál, és hogy ilyen nagy szünetek voltak mindig közben?
1: Az ember, mikor befejez egy filmet, akkor rögtön el akarja kezdeni a következőt. És úgy is érzi, hogy most nagyon benne van, úgyhogy meg is tudja rögtön csinálni. Tehát az az őrületes, lendületes energia, összeszedettség, ami egy filmnek az elkészítéséhez kell, az a befejezés után még úgy munkál egy darabig. Ez az, amiért a színészek az előadás után nem tudnak mindjárt lefeküdni, aludni. És akkor lassan rá kell jöjjön, hogy ez nem egészen így van. Ha az ember nem ugyanazokat a dolgokat csinálja, már úgy értem, szóval nem ismétli rutinszerűen önmagát, akkor először ki kell üríteni magát ahhoz, hogy egy új dologba bele tudjon fogni. Tehát ilyen értelemben biztos van egy valami fajta olyan optimális időszak, aminek el kell tennie kettő között.
0: De ezek a szünetek mindig ez sokkal hosszabbak voltak.
1: Most nem azt mondom, hogy az én szüneteim azok az én természetes szüneteim voltak, nem, ezek különböző cenzurális okokból rám kényszerített, rettenetesen, keservesen megszenvedett szünetek voltak, amik nem is voltak valóságos szünetek, hiszen én közben állandóan forgatókönyveken dolgoztam meg. Akkor, amikor el voltam tiltva a játékfilmtől, akkor még a rádióba is elmentem rendezni, mert hogy nem tudok színészek nélkül élni, tényleg nem tudok színészek nélkül élni. Úgy érzem, hogy a világon semmi értelme nincs annak, hogy reggel fölkeljek, és üres a nap, mert nem arra használ amire való lennék. Az nagyon rossz. Olyankor az ember már ölni tud egy centit nyersanyagért. És gátlásai lesznek. Annyira görcsösen igyekszik valamit elmondani, ami vagy kihűlt már, vagy újra kell melegíteni, és ez néha sikerül, néha nem sikerül.
0: Honnan tudja ilyenkor az ember, hogy nem múlt el a tehetsége, hogy a következő filmet is meg fogja tudni csinálni?
1: Az, hogy az ember tehetséges vagy se, azt ő sose tudja, meg hogy meg tudja csinálni a következő filmét, azt se tudja. És természetesen nagyon rossz visszajelzések nélkül létezni. De valahogy nekem olyan szerencsém volt részben, az élet így hozta részben, talán alkati kérdés is, hogy mindig voltak körülöttem olyan biztos pontok és olyan megbízható emberek, barátok, akik nem csak szakemberek, hanem filmesek voltak, hanem írók és az utóbbi időben zeneszerzők. És furcsa módon egy nagyon kedves barátom meghalt már, francia filmkritikus Louis Marcorin, aki tulajdonképpen engem 1963-ban felfedezett, hogy én vagyok, meg hogy esetleg az a betiltott kisfilm, amit életemben először csináltam, az érdekes.
0: Az első filmedet betiltották?
1: Igen, azt mondták, túl szomorú.
0: Mi volt ennek a címe?
1: Találkozás, és a Mandy Iván és egy ápolónő játszottak. Ez volt az első cinema direkt film Magyarországon.
0: Láttam ezt valamikor, utána lehetett látni, ugye?
1: Igen, aztán egyszer egy Balázs Béla sorozatban lehetett látni a televízióban, meg úgy ilyen vetítéseken, de akkor, amikor készült 1963-ban, akkor éppen akkori film főigazgató azt betiltotta. Úgyhogy akkor is mindjárt eltelt, azt hiszem 4 vagy 5 év, mire a következő Balázs Bélás kisfilmemet, a Kastélyok lakóit megcsinál. Persze, az ember úgy érzi, hogy az aktív éveit ellopták, és hogy sokkal többre lett volna képes. De én azt hiszem, hogy hát miután az ember napi 24 órában kénytelen a saját bőrébe létezni, és ha tetszik, hanem együtt kell saját magával élnie, hát jobb, ha ezt többé-kevésbé békességbe tudja megtenni. És hát ehhez bizonyos fajta zűrzavarokon természetesen keresztül kell esni mindenkinek, és hát rendesen végig kell csinálni sok mindent, de amikor az ember cselekszik, hát akkor jó, ha azonosnak tudhatja magát ezzel a cselekedettel, amit tesz. És hogyha abból rossz származik, akkor hát akkor azzal szembe kell nézni. Most az a rossz lehet nagy rossz, tehát, hogy mondjam, más embereknek okozott rossz, vagy lehet egyszerűen úgy rossz, hogy rossz kompromisszumot köt, és akkor amit csinál az a dolog, az egyszerűen nem jó. És akkor legközelebb talán ezt meg kell majd gondolni, hogy akkor ilyen kompromisszumot talán nem érdemes kötni.
0: Egy interjútban azt mondod, hogy minden pillanatodban azonos vagy magaddal, és minden korábbi magaddal is azonos vagy. Nem csak a filmjeid, de vagy úgy, hogy nem mondhatod azt, hogy nem vállalod, mert mindegyik te magad vagy, hanem hogy arra a fiatal lányra sem tudsz úgy visszagondolni, amelyik az Ébredésnek a főszereplője, vagy arra számomra másik fiatal nőre, aki ezt a kisregényt megírta, hogy az már nem te vagy, hogy már kívül vagy azon, hanem az te magad vagy. Ezt hogyan kell érteni?
1: hadd tegyem hozzá, hogy ez a film még nem volt látható, tehát októberben lesz a premierje, tehát csak a filmszemlén mutatták be. Ezt olyan értelemben gondoltam, hogy azonos vagyok, hogy nem kerültem vele ellentmondásba, és nem kell azt mondanom, hogy nem vállalom. Ilyen értelemben, de nem vagyok úgy azonos, hogy ugyanolyan értem közben. És nem csak megöregettem, hanem talán valamiket végig is gondoltam. Azt gondolom, hogy nem csináltam soha olyasmit, amit meg kellene tagadnom. Egyszer kidobtam egy macskát az ablakon, a Nádas Péter megírta. Azt hiszem, ez volt az egyetlen effektív gyilkosság, amit elkövettem. Én a 9. emeletről dobtam ki, és mindig azt hazudtam magamnak, hogy láttam, ahogy fölállt és elszaladt. Valószínű szegény a 9. emeletről már nem tudott elszaladni.
0: Hát a macskát miért dobtad ki?
1: Jaj, nagyon rondán viselkedett, hanem. Az történt, tudnénik szegényt, hogy én azért hoztam, ez pici macska volt, azért hoztam, hogy ne legyen annyira egyedül, és viszont kénytelen voltam őt egyedül hagyni, egybe zárni egy lakásba, és ezt nagyon rosszul tűrte, és ezért nekem rontott, és megkarmolt, és abszolút vadállatként, és ellenségesen viselkedett, holott én azért hoztam oda, hogy szeressen. Úgyhogy hát kénytelen voltam.
0: Te nem vagy vadállat.
1: De én is vadállat vagyom, minden értelemben természet, és úgy is reagáltam erre, mint egy másik vadállat. Azért mondtam csak el, nem azért, mert dicsekedni akartam volna vele, mert azt gondolom, hogy a szélsőséges megnyilvánulásaink is tudatosan vállalhatók és vállalandók. Az ember nagyon sok rosszat is elkövet az életében. És feltehetőleg nem csak macskálna, hanem az ember szisztematikusan gyilkolja a környezetét, és a legszűkebb, a legszeretettebb környezetét, meg az is őt. Úgyhogy ez kölcsönös.
0: Ez elég kegyetlen őszintesség saját magaddal.
1: Hát azt hiszem, hogyha az ember valami létre akar hozni, aminek hát személyes jegyeket kell viselnie, nem szeretem ezt a művészet szót, szóval ezt a dolgot, amit az ember csinál, akkor illik végig gondolni. Legalább annyit, hogy milyen az ő természete. Ahhoz, hogy meg tudjam mondani a színésznek, hogy most itt emelje fel a hangját, vagy se. Tehát ezt nem nagyon lehet, ezt a mesterséget tisztességesen űzni, anélkül, hogy az ember a kegyetlenségig ne próbáljon meg őszinte lenni. A Ébredés főszereplője, az SS Fruzsina, igen nagy gondba volt azokkal a jelenetekkel, amikor nagyon ellenségesen és gyűlölködve kellett az anyjával beszélnie. És nagyon nehezen lehetett elfogadtatni vele, hogy ez is ő, benne van. Az ő lényébe is, és mindenképpen benne van. Én azt mondtam, hogy az a gyerek, aki még soha nem kívánta a szülei halálát, az vagy hazudik, vagy érzelmi fogyatékos. Mindnyájan akartuk már azt, hogy ne legyenek adott pillanatban, kamaszkorban különösen. Aztán vannak, akik ezt meg nem történté teszik önmagukba. Hát ezt az, aki ilyesmivel foglalkozik, mint a filmcsinálás, nem engedheti meg magának. Mert hát próbálja kifejezni. Ilyen értelemben adja oda a saját tapasztalatait, vagy a saját lényét a dolognak, amit létrehoz.
0: Te hogyan jutottál el ahhoz, hogy képes legyél magaddal így teljesen szembenézni, és hogy is mondjam, nem letagadni és nem elhazudni mindazokat a szörnyűségeket, amik valamennyiünkben benne vannak, és egész pszichológiai vagy pszichiátriai iskolák épültek arra, hogy ezeket az átlagember hogyan teszi meg nem történté, vagy nem létezővé maga előtt is, és nem létezővé, és hogyan betegszik ebbe bele.
1: Talán nagyon jó helyre születtem. Egy könyvüzletben, egy antikváriumban. Minden ott volt a polcon. Talán nagyon jó ősöktől születtem. Tehát az apám is és az anyám is rendkívül érzékeny és intelligens ember volt, mint a kettő másképp a maga módján. És nagyon szenvedélyes két ember. Mind a szeretetükben, mind az indulataik a gyűlöletükbe. Talán nagyon jó kor születtem ahhoz, hogy mindenféle csodálatos békéket és rettenetes háborúkat és elvetélt forradalmakat és utána levő csendes terrorokat és egyebeket éljek át aránylag elég fiatalon.
0: Egyszer azt olvastam tőled, és a szememnek nem akartam hinni, hogy azt mondtad, hogy az a szerencsét, hogy már kicsikorodban egy gettót húztak köréd a szószoros értelmében, és hogy átélhetted a zsidó üldözést.
1: Igen, én azt hiszem, hogy ez egy nagy szerencse. Már ha túléli az ember. Tudnélik, nagy iskola az, hogyha az ember a saját életében nagy történelmi fordulókat élhet meg. Egyrészt azért, mert maga magát is ilyen válságos történelmi forduló helyzetekben megpróbálhatja, mint mondjuk az 56-19 évesen, és élményként, emlékként hordoz, akár gyerekként is olyan történelmi megpróbáltatásokat, mint amilyen 7 évesen a gettó és a sárga csillag és a zsidó üldözés. Mert ez gazdagít, mert ez könnyebbé teszi ezt a fajta önmegismerést, vagy mások megismerését, mert minden ellenkező hírezteléssel szemben jó esetben azt hiszem toleranciára nevel. Mert ha az embert egyszer gettóba zárták, akkor ha rendes ember, akkor egész életében harcolni fog mindenfajta gettó ellen. Úgy gondolom. Vagy legalábbis velem ez esett meg.

0: Azt mondtad, hogy egy antikváriumba születtél bele. A családod értelmiségi család volt, ugye ezt tudom rólad?
1: Ezt rosszul tudom.
0: Rosszul tudom?
1: Egyáltalán nem voltak értelmiségiek, a nagyapám fűszeres volt. A másik nagyapám az pedig cipész, és kártyás és részeges, nagyon szép ember volt. Apám se volt csúnya. Az apám nagyon korán, 16 évesen kommunistának lett, 1921-ben.
0: Kommunistaságra adta a fejét.
1: És kommunistaságra adta magát. Csak a fejét, mindenét. Úgyhogy 17 évesen már börtönben volt. De az, hogy ő tulajdonképpen intellektuál lett volna, a szónak ebben a mai értelmében, azt hiszem nem volt az. Rettenetesen intelligens és borzasztó sokoldalú zseniális ember volt. Sokat több volt, mint egy intellektuál, azt hiszem. Mi az öcsémmel megosztottuk az ő tehetségét, mert az öcsém az matematikus és gépészmérnök lett, aki pneumatikával és alkalmazott matematikával foglalkozik. Az apám ebben is nagyon tehetséges volt. Én meg ezt a humán részét örököltem, mert hogy ő írt, meg festett, meg ugye aztán antikváriuma volt. De én magamat se érzem intellektuálnak. Ez talán az, amit én mondtam, hogy én egy vadállat vagyok. Hát ez túlzás, hogy vadállat, de minden esetre igyekszem megőrizni az ösztöneimet, és igyekszem rájuk hallgatni. Hát egy antikváriumba születni az egy nagy élvezet. És hát a könyveknél nagyobb iskola nincs. Se az érzelmeknek, se az emberismeretnek, se az ember történelmi ismereteinek, se a kíváncsiság ápolásának vagy megszületésének nincs jobb iskolája.
0: És te válogatás nélkül faltad a könyveket? És korhatár nélkül?
1: Természetesen korhatár nélkül. Amint megtanultam olvasni, ez elég későn volt, mert csak a háború után tanultam meg olvasni, 46 után. Mindent olvastam. Senki nem mondta meg, hogy mit szabad, meg mit nem szabad. Különben is ezt egy könyvüzletben elég nehéz. Ez a könyvüzlet egyébként csak 49-ig létezett, utána volt a otthon. De hát az is sok ezer kötet könyvet jelentett.
0: Az hogy történt, hogy te meg nem kommunistaságra, hanem filmrendezésre adtad a fejed? Szóval hogy történt az, hogy te elhatároztad, hogy filmrendező leszel? Miféle élmények alapján?
1: Hát persze, az ember először ír. Velem is ez történt, írtam naplót. Nagyon sokat jelentett, mert rengeteget írtam. Megpróbáltam leírni, hogy mi történik velem, meg körülöttem. Aztán később megpróbáltam leírni azt, hogy mit érzek. Úgyhogy az jó iskola. De rengeteget jártam moziba. És tulajdonképpen két könyv, Balázs Bélának a Látható ember és a Pudovkinnak a film című könyve volt az, ami nekem 17 éves koromban kezembe került, és egyszerre a kettő. És azok végül is tudatosították azt, hogy mi is az, ami engem állandóan az iskola helyett a moziba vonz ezekhez a rettenetesen rossz szovjet filmekhez, amit akkoriban adtak. Meg hát izgatott az, hogy ez olyan lehetetlennek tűnt, hogy ez megvalósuljon. Mindenki mondta, hogy ez borzasztó nehéz, meg hogy ilyen nincs, hogy női filmrendező. Engem mindig úgy neveltek, hogy bármi lehetek. Odahaza ebbei szerencsém volt.
0: Ezt az 50-es években mondták neked a szüleid, mert ha jól tudom, nem igazán olyan körülmények között éltetek akkoriban.
1: Természetesen.
0: Akkor nem azok voltak, amik akartak lenni.
1: Hát az apámat ezt kizárták a pártból, és éppen Vasester Gályos volt valahol. Anyám az rettenetesen keményen robotolt, mint adminisztrátor, Török Bálinton, sokszor megbetegedett belé, de hát ez a lényegen mit se változtatott.
0: Egy pillanatig nem vesztették el a hitüket ebben a rendszerben?
1: Ez is leegyszerűsítése a dolgoknak, hogy nem vesztették el a hitüket, hiszen az apám megtébolyodott ebbe, és egy tébolydába fejezte be az életét. Azt hiszem, abba tébolyodott bele, hogy reáldozta az egész életét, és amiben hitt az utolsó pillanatig, az összeomlik, és szembesült azzal, hogy rossz, bűnös, ő is az, miután segítette, és hogy a kezében nem maradt semmi. Az egész élete munkája után nem maradt a világon egy pozitív rög, ami a természetesen túlzás, hogy semmi sem maradt volna, mert azért mi is itt vagyunk és élünk, de ő akkor is belebolondult, beleőrült ebbe. Az anyám pedig nem volt ennek a rendszernek sem tudatos híve, sem tudatos ellensége. Ő az apámban hitt, és mindabban, amit az apám gondolt, és az apámat szerette, és szolgálta az apámat és minket. És hogyha az apám éppen kommunista volt, és a Szikra vezérigazgatója, akkor hitt abban, hogy az apuka jó ügyet szolgál, és jó az, amit csinál.
0: És ezt a tudást az apád rád hagyta, szóval te azzal kezdted a felnőtt életedet, amit ő akkor már tudott, hogy ez az egész rossz?
1: Nem. Tulajdonképpen azt, hogy itt valami tragikusan nincs rendben, miután 18 és fél éves voltam 56-ban, ennyit tudtam, hogy szeretném megismerni a brosúrák után a valódi helyzetet, a panelek után a valóságot, hiszen ezért lettem filmrendező. Vagy ezért jelentkeztem annak. Ezt én éreztem, és 56-ban meg előtt azt is éreztem, hogy ez itten nagyon nagy hazugságokra épül, és hogy nagyon tragikus. De azt is kell tudni, hogy az én apám 56-ban szeptemberben rehabilitálták, és 56 októberében ő, aki soha életében fegyvert a kezébe nem vett, és nem is tudta, hogy kell elsütni, jelentkezett valami ilyen katonafélének. Én pedig azt mondtam, hogy soha életemben nem fogok lőni senkire azért, mert másképp gondol valamit, mint én, de ha éppenséggel fölálltunk volna, akkor biztos egymásra lőnünk. Tehát ennek a tudását kaptam, és annak a tudását később, ugye az ő összeomlással sokkal később következett be, már a 60-as évek elején, hogy így nem kell politizálni. Tehát valahol másutt van a lényeg, mást kell teremteni. Nem egy ennyire ingatag valamit, és az ő áldozattá válása, tehát az ő saját kommunistaságának az áldozattává válása az nagyon kegyetlen és tragikus tanulsággá lett az én számomra.

0: Viszont akkor te arra vállalkoztál, hogy filmrendező legyél, mert meg akarod ismerni a valóságot, de mert ilyen filmrendező akartál lenni, ezért erre nem igazán volt módod, mert nem volt módod filmet rendezni. Vagy ha rendeztél, akkor az dobozban maradt.
1: Nem, azért volt, de én egyáltalán nem érzem ilyen értelemben, hogy ne jutottam volna szóhoz. Vagy ne kényszerítettem volna ki az élettől, hogy szót adjon. És nem is hiszem, hogy itt valami tragikus pózba kéne tetszelegni az a Karintival, hogy engem bántanak és bizonyos értelemben szurkálnak. Nem, persze, igen, de hát ez ezzel jár. Szóval nem hiszem azt, hogy van olyan társadalom, vagy olyan hatalom, aki szereti, ha bántják, vagy ha a rossz lelkiismeretét megpiszkálják. Már pedig mindegyik hatalomnak rossz a lelkiismerete joggal. Legfeljebb nem diktatórikus hatalom, és akkor az alkotó helyzete könnyebb egyrészről, másrészről pedig elég nehéz, mert nem kínálják így tárcán magukat a témák, mint nekünk.
0: A hatalmat hivatalból üldözöd, vagy piszkálod?
1: Azt hiszem, hogy az igazi értelmiségnek hivatalból az a feladata és az a kötelessége, hogy minden aktuálisan létező hatalmat múltban, jövőben, jelenben piszkálja. Tehát soha nem azonosulhat a hatalommal. Akkor megszűnik értelmiségének.
0: Most egy dokumentumfilmen dolgozol, ez az Elie Wiesel életéről szóló film, de azt hiszem ez nagyon más dokumentumfilm, mint az összes korábbi, az Isten mezeje, vagy az Egyszerű történet. Annak mi az oka tényleg, hogy azokat akkor egyszer csak befejezted, és soha többet nem tértél hozzájuk vissza? És miért volt az neked olyan fontos akkor?
1: Hát nekem is fontos volt, meg egy kényszerűség is volt. Tehát egyszer a valósághoz való viszonyom, és az, hogy mit tudok a valóság ról elmondani magával a valóságnak a matériájával. Ez nagyon fontos volt számomra, és ott tartottunk akkoriban, tehát amikor én végeztem a főiskolát a 60-as években. Ez úgy valahogy a világ, környező világunk számára is nagyon fontos volt. Annyi mindent hazudtak, hogy mi van itt folyamatosan, hogy nagyon fontos volt ebbe valamennyire rendet rakni, hogy is nézünk ki valójában, hát akkor. A Egyszerű történet Isten mezeje már a Martin Ogy forgatókönyv után készült, tehát abban az időszakban, amikor engem már nem engedtek játékfilmet csinálni. Anélkül, hogy tudtam volna róla, hogy ez egy szándék, egyetlen egy játékfilm forgatókönyvemet sem sikerült elfogadtatni, volt egy csomó. És közben csináltam a dokumentumfilmet, és természetesen azt is úgy kezdtem, hogy majd én akkor egy évig forgatok valamit, ez volt a terv, az Isten mezejei kislányokról, hát lett belőle 5 és 2 film. Úgy gondolom, hogy az alatt az 5 év alatt, annak a filmcsinálásnak, hogy a valóság elemeiből írtam regényt, annak valahogy a végére jutottam. Tehát olyan mértékig integrálódtam abba a közegbe szükségképpen, hogy nem volt már rálátásom, rengeteg érzelmi kötődésem volt már ezekhez az emberekhez és az egész közeghez, az egész faluhoz, ami már nem alkalmas arra, hogy az ember mint anyaggal dolgozzon. És jelen voltam, és ez a jelenlét megváltoztatta az ő életüket. Mint ahogy a minden kémiai reakciót megváltoztat a kísérlet közege, tehát ezért borzasztó nehéz úgynevezett objektív eredményre jutni. Nem is volt nekem ez szándékom. Csak ez az egyik dolog, a másik pedig az, hogy olyan felelősséggel nehezedett rám ezeknek az embereknek a sorsa, akiket kiszolgáltattam kvázi a világnak és önmaguknak is. Mert hiszen állandóan szembesülniük kellett a saját élethelyzeteikkel, mert hiszen én filmeztem őket. És a világ reakciója az kiszámíthatatlan és kontrollálhatatlan volt. Tehát ha azt mondom, hogy a Marika, az egyik kislány főhőse, aki ugye hát 14 éves korától 18 éves koráig szerepel a filmben, és közben egy megerőszakolási kísérlet áldozatával válik, és egy bírósági tárgyalás szereplőjévé, ahol arról beszélgetnek, hogy tapogatták, vagy mi történt vele, meg hogy öngyilkos akart lenni, stb. Ha arra gondolok, hogy férjhez megy, és gyereket szül, és az ő gyereke megnézi az anyjáról szóló filmet, vagy hogy az a fiú megnézi a filmet, aki majd el fogja venni, vagy aki beleszeret, akkor én rajtam olyan felelősség kezd lenni az ő sorsáért, ami messze túlmegy az elviselhetőség határán, vagy a vállalhatóság határán. Tehát én úgy döntöttem, és elég szimbolikusan fejeztem be az egyszerű történetet azzal, hogy bevágják a kamera előtt az ajtót. Ugye úgy van vége. Tehát oda már ne menjek be, már ne kutakodjak utánuk a hálószobájukba. Holott engem ez az intim szféra érdekelt a valóságba is, tehát az ő életük. És úgy gondoltam, hogy jobb lesz, hogyha hát a magam bőrét, meg a színészek bőrét viszem a vásárra, de mondjuk a magamét elsősorban, meg azokét, a profikét, akik ezt hivatalból vállalják, és nem élik, hanem játsszák. De, hogy mondjam, ez is csak a fele az igazságnak természetesen, mert hiszen a kényszer végig munkált. És én soha nem azért csináltam dokumentumfilmet Isten mezején, mert csak azt akartam csinálni, hanem mert a másikat nem csinálhattam. Tehát ha közben a Nádas Péterrel írt közös forgatókönyvünket, az Álfolytásokat, vagy a Bereményi Gézával közösen írt forgatókönyvünket, az Indiánt, vagy az egyedül írt nem tudom micsodás forgatókönyvemet elfogadják, akkor én nem fogok visszamenni ötödik évbe, vagy negyedik évbe is Isten mezejére forgatni, vagy csak mellesleg, vagy csak paralel, hanem csinálom az elfolytásokat.
0: Minden esetre ezzel a tiltással is, hogy is mondjam, csak törököt fogtak, akik tiltottak, mert ennél kegyetlenebb és őszintébb képet nehezen tudok elképzelni arról a berendezkedésről. Természetesen nem a politikai berendezkedésről szól a film, de hát, hogy abban hogyan élnek az emberek. Nem tudom elképzelni azt a hatalmat, amely körül annak a filmnek.
1: Igen, hát aztán hála Istennek, hogy az alaposabb vizsgálódások során kiderült, hogy ez az egyik úgynevezett legpolitikusabb film, amit csináltam. Hát nem örültek ennek, persze nem örültek neki, de aztán már úgy lassan nem lehetett mit kezdeni velem, szóval úgy kezdtem el létezni, mint egy kockakő az úton, szóval már csak fölbotlani lehet. Szóval vagy ki kellett kerülni, vagy föl lehetett botlani. Szóval ott voltam, volt ez a film is. És hát lassan azért ezek a filmek elsősorban a külföldi kritikusok jó voltából, meg a Magyar Filmszemlék jó voltából elkezdtek ismerté válni a világban, meg hát azért azt tudni kell, hogy a Meddig él az ember című első egyórás dokumentumfilmem Cannes-ba volt a kritikusok hetén, és nagyon nagy sikere volt, hogy a Sziget a szárazföldönnek az első játékfilmnek nagyon nagy sikere volt Cannes-ba is, és a világba is. Tehát nem voltam ismeretlen. Tehát bármit csináltam, azt elég nehéz volt a szőnyeg alá söpörni, vagy mondjuk nem propagálták kétségtelen az egyszerű történetet, de az egyszerű történet mégiscsak nagy díjat nyert Mannheimbe. És akkor már nagyon nehéz lett volna úgy csinálni, mintha egyáltalán nem lenne.
0: De azt minek lehet köszönni, hogy végül is mégiscsak rendezhetél? És ki határozta ezt el, hogy 10 évig
1: ezt az a cél határozta. Szóval ezek ilyen szilenciumok voltak, amit úgy kapott az ember, csak nem tudott róla.
0: Azt jól tudom, hogy akkor határoztál, amikor te a Martinovicsról szóló forgatókönyvet megírtad, és ez valami iszonyú botrányt kavart?
1: Igen, akkor.
0: És magadnak köszönheted, mert amikor elutasították, akkor te kezdtél, vagyis mondjam, erőszakoskodni.
1: Persze. Valószínű egyébként, hogy maga az elutasítás ténye és az a tény, hogy az ember fekete bárány lett a tiltott kategóriába sorolt engem, és hát ezért nem csinálhattam én tulajdonképpen játékfilmet. És ahogy ez az ellenőrzés és maga kategória is lazult és puhult és rohadt szét, így váltak tágíthatóvá ezek a... Meg azért ezek emberi bátorságokon, meg magatartásokon is múltak. Egész odáig, hogy volt egy ilyen főnök, aki egy ideig a televíziónak a dokumentum osztályát vezette, akinek az idején én csináltam ezt a bányászfilmet, amit ugye betiltottak. És állandóan azt követelték, hogy de azt a Rákosi portrét, vagy azt a nem tudom, Sztálin fejet, meg nem tudom mi az ördögöt vágja ki belőle a korabeli híradókból, és akkor én mindig mondtam hat másikat, amit szintén ki kéne vágni, és mondtam, hogy hát akkor én akkor talán egyiket sem, mert akkor elfogy a film. És ez tartott egy évig, és akkor a Radványi behívott engem, és azt mondta, hogy ha én most azt hazudom, hogy maga kivágta, akkor ugye nem fogja azt mondani, hogy nem vágta ki. Mondom, nem én. És akkor ő azt hazudta, hogy én kivágtam. És azt már senki nem ellenőrizte, hogy én valóban kivágtam, vagy nem vágtam ki, elment a Miskolci Fesztiválra a film, és nyert egy nemzetközi díjat, és a dolog rendben volt.
0: azért olyan érdekes a te eset,

0: Nemrég egy interjútban azt mondtad, hogy a nyilvánvalóan és tetten érhetően önéletrajzi filmjeidnek, vagy amit annak gondolnak, egyáltalán nem biztos, hogy az életedhez a legtöbb köze van, szóval valamennyi filmednek egyformán van köze az életedhez, mondjuk a történelmi filmjeidnek is, mondjuk a Martinovicsról szóló filmednek, vagy a Mária napnak, vagy a Tutajosoknak, ez hogy lehet?
1: Nagyon konkrét példát mondva, a Tutajosokban, mikor a Heskot búcsúztatja a felesége.
0: Hogyha valaki ezt a filmet nem ismerné, ez a Tisza Eszlányi vérvád körüli történet, és igen, nagy perrel foglalkozik.
1: Igen, ez a Hesko egy zsidó máramarosi Tutajos, aki elindul a minden évben lezajló nagy Tutaj útra, és a felesége búcsúztatja, és akkor ők még nem tudják, hogy ez az út nem egészen lesz olyan, mint az összes többi. Csak az az, hogy most szorong. Annál is inkább, mert egy álmot lát. Az álom az én álmom.
0: A saját álmod van beleírva a filmbe?
1: Igen, ami annál is furcsább, hiszen az álom úgy hangzik, hogy egy tehenet talál az asszony, ami nem az övék az udvaron. Tehát én találtam egy tehenet itt a Dániel utcában az udvaron.
0: Az álmodban?
1: Az álmomban. És a tehén be akart jönni a szobába. És én be akartam engedni a szobába a tehenet, és a Zsolt nem akarta beengedni.
0: Férjet.
1: Igen, mert azt mondta, hogy ez nem a mi tehenünk, tehát ezt mi nem engedhetjük be. És végül is a tehén kimaradt, és megfagyott. És én láttam a tehénnek a rettenetesen szomorú, megfagyott, halott tehénnek a szomorú szemét, és hát ez egy teljesen abszurd álom egy budai lakásba. Na most én akkor már dolgoztam a Tutajosokon. Tehát tulajdonképpen én valóban a Hesko feleségének az álmát láttam, de azért mégiscsak a saját álmom volt. És hát azt így került bele ebbe a történetbe. Nagyon nehéz azt elválogatni, mennyi az ember saját élménye, vagy saját élete, vagy saját tapasztalata, vagy az érzelmei. És mi az a történelmi információ, vagy a történetnek mennyi a szerepe, amire végül is összeáll egy film. Tehát nagyon szubjektív dolgok kerülhetnek bele egy látszólag abszolút történelmi mesében, és néha a legszubjektívebb önéletrajzi filmnek tűnő filmben vannak olyan dolgok, amik abszolút kitaláltak.
0: De a te történelmi filmjeid borzasztóan szubjektív filmek.
1: Személyesek, úgy
0: vagy személyesek.
1: Ahogy a Mária napnak az volt az eredendő címe, mint a könyvnek is, hogy közelről. Ezt én nagyon fontosnak éreztem, és fontosnak érzem, hogyha régi korban játszódik egy történet, nagyon közel kell hoznom, hogy átélhető legyen. Mert azt gondolom, hogy azok az emberek, akik akkor éltek, mondjuk egy Szendrei Júlia.
0: Mária napról beszélsz most.
1: Igen, hát az egy ugyanolyan szegény asszony volt, mint akárki más. Megverve, megáldva a maga személyes sorsával és temperamentumával és tragédiájával és boldogságával és mindennel, amit egy emberi sors hordoz. Szóval számomra csak így érdekes, és azt hiszem mindenki más számára is igazán csak így válhat átélhetővé. Azért gondolom, hogy ez fontos, mert hiányzik. Tehát a mi történelem szemléletünkből nagyon sokáig hiányzott az, hogy a nagy történelmi hősök, vagy a nagy történelmi vétkesek, pozitívak, negatívak, és nagyon ritkán gondoltuk azt, hogy lehetnénk mi is. Sőt, vagyunk adott pillanatban, csak nem veszük észre. És ezzel bizonyos fajta felelősséget is elhárítottunk egyúttal magunkról, mert hiszen, hát mi nem vagyunk olyan nagy emberek, hogy rajtunk ugye bármi múlna. Holott a mi történetünk jócskán történelem, és igenis felelősek vagyunk. És minél felelősebben éljük a saját életünket, annál jobb tükörben nézni. És talán annál megfejthetőbb életet hagyunk itt a gyerekeinknek.

0: A rendszerváltás az neked nagyon nagy megkönnyebbülés volt, mert ugye leomlottak ezek a falak. Most már nem kell neked állandóan a falba verni alkatot szerint, vagy természetet szerint a fejedet.
1: Én azt gondolom, hogy a rendszerváltás az egy folyamat. Ez az egyik része a dolognak. A másik az, hogy tulajdonképpen, pláne ha ma körülnézünk, a nagy rendszerváltás azért csak nem történt. És van itt most nekünk egy másik cenzúránk, a régen volt politikai helyett, és ez a pénzé, ami nem kevésbé kegyetlen, és nem kevésbé uniformizáló, csak egy másfajta ízlés diktatúrája szerint. De ami ennél még sokkal-sokkal fontosabb, legalábbis az én személyes érzeteimet illetően, hogy azt hiszem, hogy én legbelül vagyok egy szabad ember.
0: Ugyanúgy voltál szabad 63-ban is, mint most? Vagy ugyanannyira?
1: Azt hiszem, hogy belül igen. És amikkel most kell harcolnom, vagy amikkel most kell küszködnöm, ha úgy tetszik, azok természetesen nem azok, hogy a pártközpontba kell bemenni, vagy ott kell hazudni, hogy a Sziget a szárazföldönnek is kellett írni egy optimista véget, megmondtam a Nemeskőcinek, esküszöm, hogy le sem fogom forgatni. De csak azzal fogadták. Ilyesmivel persze, hogy nem kell küszködni. És hát azért ezt sose gondoltuk, hogy megérjük, hogy ez lesz, ami lesz, és hogy az a sok minden az nem lesz, és történelemmé válik, és elmúlik ez az egész abszurd őrület, ami ez a diktatúra volt, puha vagy kevésbé puha korszakaiban. De amit én egy belső szabadságnak, vagy saját törvények szerint való létezésnek nevezek, vagy legalábbis az ember megpróbál saját törvényei szerint élni, az érvényes. Ma, meg tegnap, meg hát érvényesnek kell lennie a holnap, és akármi történik.
0: Azt elmondtad nekem, hogy haragszol is azokra a barátaidra, akik arra vállalkoztak itt a rendszerváltás körül, hogy a politikába menjenek, mint hivatásos politikusok.
1: Nem mondtam azt, hogy haragszom rájuk.
0: Vagy sajnálod őket?
1: Két dolgot sajnálok. Sajnálom a barátságunkat.
0: Ez elveszett?
1: Ezek elvesztek, vagy időlegesen kimaradtak azokra az időszakokra, amikor ők éppen hivatásos politikusokká vedlettek, vagy hát még sokan vannak, akik ma is azok ezek közül. Mert ezzel nem marad idejük létezni, meg nem tudnak normálisan létezni azokban az időszakokban. Nem tudnak önmaguk lenni. Valami mást kell szolgálniuk, ami nem saját maguk. És sajnálom azokat, hogy nem arra fordítják ezt a nagyon kevés és nagyon drága időnket, ami van, amiben ők a legjobbak és legtehetségesebbek, és ami a dolguk lenne. De hát itt Magyarországon és ebben a közép-kelet-európai régióban egyetlen egyértelműsége nincs felmentve természetesen politikából, mert hogy azt esszük meg, azt lélegezzük be, meg azt ürítjük. Úgyhogy inkább azt gondolom, nem lehet pártpolitikusnak lenni egyértelműségének, mint ahogy nem lehet pártpolitikusnak lenni egy papnak, mert az Istent kell, hogy szolgálja, mint ahogy az értelmiség valahogy az embereket kell, hogy szolgálja a éppen aktuális politikai csatározásoktól, bizonyos értelemben függetlenül vagy azok ellen, vagy ellenére.
0: Ezen az eltávolodáson kívül más miatt is eltávolodtál régi barátaidtól, mert hiszen a magyar politikai élet különböző oldalain és sarkaiban is vannak barátaid, akikkel egykor együtt dolgoztál, vagy nagyon-nagyon mély barátságban. Szóval te is képes voltál, vagy ők irányodban olyan haragot, olyan gyűlöletet érezni, és mint félre. Ők egymással szemben?
1: Nem gyűlölök én senkit, és hát én merem remélni, hogy talán engem se gyűlölnek mások, de hát ezt nem tudom, ez az ő dolguk. Azt gondolom, hogy ez egy természetes folyamat is, hogy bizonyos emberek az ember mellől elhullanak, aztán visszatérnek, mert ilyen is van, és ez nem feltétlenül csak és kizárólag egy politikai mozgás következménye, hanem egy emberi fejlődésnek, vagy egy intellektuális fejlődésnek, vagy egy érzelmi fejlődésnek, vagy éppen pont elsivárosodásnak a következménye, mert mind a kettő előfordul velünk az évek során. Ezek se tragikusak.
0: Arra nem válaszoltál, hogy politikai nézetei miatt volt-e olyan barátod, vagy barátságaid szakadtak-e meg?
1: Azt gondolom, hogy az igazi emberi kapcsolatokban, mint például a Fodor Tamással való barátságomban, ezek az intermedzók, az a 4 év, ameddig ő képviselő volt, és ameddig nem a saját életét szolgálta, hanem valami mást, amivel azonosult, az nem azt jelenti, hogy mi nem állunk egymáshoz közel, hanem azt jelenti, hogy azzal az elhivatottságával, vagy azzal az elkötelezettségével én nem értek egyet. Lehetséges talán, hogy ő is más konzekvenciákat vont le a saját élete számára, mert most éppen már nem képviselő, hanem megint alternatív színházat csinál, amivel egyetértek.
0: De ha jól értem, mindennek semmi köze a politikai nézetekhez.
1: Az emberi élet magatartásához van köze, és nekem egyébként sincsenek ilyen aktuális politikai nézeteim, úgyhogy engem ez nem érdekel. Ilyen értelemben, ilyen szinten.

0: Az ébredésben, abban a filmben, amelyikről te azt mondtad, szemiszem úgy történt, ahogyan megvan benne jelenítve, de minden dolog mégiscsak a te életedhez tartozik, ami abban van. Abban azt mondja az a kislány, akiről én nem tudok más gondolni, mint hogy az mégiscsak te magad vagy, hogy hiába igyekeztek, úgysem leszek zsidó. Jó ideje foglalkozol a zsidósággal, ezzel a témával, a tutajosok, az Elie Wiesel életéről szóló filmed ezzel foglalkozik. Ezt most már másképp gondolod, mint az a kislány gondolta?
1: Én soha nem úgy gondoltam. Nekem nem volt módom azt mondani valakinek, hogy hiába igyekszel, én sohasem leszek zsidó, mert soha nem akarták, hogy az legyek. Senki a mi családunkból nem volt se vallásos, és soha nem mondták magukról azt, hogy ők zsidók. Én onnan tudtam, hogy én az vagyok, hogy ezt a bizonyos sárga csillagot föl kellett várni. Tehát nem kellett nekem azt mondanom, hogy nem akarok az lenni, hiszen soha fel se vetődött bennem, hogy az lennék.
0: Szóval miközben soha fel nem vetődött benned, hogy lehet az, hogy most hirtelen ilyen fontossá vált? Mitől vált ez számodra ennyire fontossá ez a téma?
1: Mert azért a világ ezt unosomtalan a tudomásomra hozta, hogy én az vagyok, hol szelidebb, hol drasztikusabb formában. És egy ponton túl elkezdett érdekelni nem csak az, hogy akkor én milyen vagyok, mint ember, meg milyen vagyok, mint nő, meg milyen vagyok, mint anya, meg egyáltalán, ki vagyok én. Ezzel úgyis el vagyunk egész életünkig, és azt hiszem, akkor a végén se fogjuk tudni megfejteni, hogy hát valójában ki is ez a valaki, akit melitten össze vagyunk zárva, életfogytiglan és saját magunk. Elkezdett érdekelni az, hogy azon kívül, hogy az embert megölik érte, azon kívül, hogy az embert kirekesztik érte, vagy azon kívül, hogy az embert csak azért szeretik és elfogadják, mert hogy ő zsidó, ezen kívül ez mit jelent? Mi is ez az egész? És mi ez a sok indulat körülötte, vagy miért van ez a sok indulat körülötte? Miből táplálkozik, vagy mi hívja ki? Mennyire kölcsönös a kirekesztés? És hát ezért kezdtem el a tutajosokkal foglalkozni, és miközben a tutajosokkal foglalkoztam, a közben egy csomó mindent meg kellett tanulnom, amit nem tudtam, mert én sokkal hamarabb voltam katolikus templomban, mint zsinagógában. Sokkal többet tudok a kereszténységről, meg a keresztény vallásról, mint a zsidóról, vagy tudtam. Hát most már kicsit úgy kiegyenlítettek a dolgok az idők során. És miközben egy csomó mindent megismertem és tanultam, a közben valójában a saját magam hovatartozását is meg kellett keresnem, hogy akkor én hol vagyok ebben az egész történetben. Miért nem öntöm bele a teljes lábasba a zsírt soha? Honnan van ez a dolog?
0: Ez honnan van tényleg? Szóval honnan
1: anyám
0: van?
1: Tanította, pedig ő se vezetett kóserháztartást, és ő se tudta már, hogy miért csinálja. Csak valahogy ennek ez a rendje. A Jurszenál írja nagyon szépen az emlékirataiba, a három kötetes emlékirataiba, hogy mi mindent őrzünk magunkba, akik nem mi vagy, szóval akik voltunk, tehát az őseinktől. Generációkra és akár évezredekre visszamenőleg. És erre nagyon könnyen épül rá egy ismeretanyag és egy hagyomány. Tehát fel lehet ismerni önmagunkba ezeket az atavisztikus élményeket. Úgy gondolom, hogy kell lenni egy ilyen furcsa lénynek, mint amilyen én vagyok, akinek ugye van egy fél zsidó, vagy hát a zsidó vallás szerint az én fiam az zsidó, mert hogy az az anya ágon öröklődik, vagy hogy is van ez, de hát tök mindegy, mert az apja ugye az nem az, és amit kapott kultúrát, az nyilván az, hogy mindent kapott, nem a két félét kapta, hanem a száz félét kapta, meg gondolom azóta még beszerzett hozzá másik száz félét. Azt gondolom, hogy miközben én megpróbálom elmondani a tutajosok történetét, és az Eötvös Károlyt oda teszem melléjük, és nem tudnak ők igazán egymásnak se jót, se rosszat mondani, és hogy az Eötvös Károly olyan sután és félszegen megemeli a kalapját, akkor ebben az együttérzés, a szolidaritás és a teljes kommunikáció képtelenség egyként jelen van. És mégis a Herskó Dávid tudja, hogy mit köszönhet az Eötvös Károlynak, és az Eötvös Károly tudja, hogy miért harcolt azért, hogy a Heskó Dávid és az igazság szabad lábra kerüljön. Most ebben az Elie Wieselről szóló filmben megpróbálok beszélni arról, hogy ez a nép, a zsidóság Kelet-Európában, Közép-Európában a maga kultúrájával, a maga vallásával, a maga szokásaival, a maga életével hogy létezett, és hogy ezt elpusztították, kiirtották, megsemmisítették, és hogy azért ez mégse sikerült egészen. Hál' Istennek. Valahogy úgy éreztem, hogy fontos, hogy én erről beszéljek, és hogy én beszéljek erről. De ettől még én nagyon szeretem a malacsültet. És nem is tudom, hogy miért kéne nekem nem enni a malacsültet, akit én annyira szeretek. Mindig azt mondtam, hogy nagyon rossz zsidó vagyok. De azt hiszem, hogy nagyon sok mindent tettem ugyanakkor az elmúlt években azért, hogy ez a megmaradt zsidóság felismeri a saját létét, és a saját kultúráját, és a saját őseit, és vállalja saját magát. Mint hogy én is vállalom a magam zsidó létét, a magam külön egyessége szerint az Úristennel, ezt mi megkötöttük egymással, és van egy csomó minden, amit nem vállalok, és amiben nem vállalok közösséget, és amit nem vagyok hajlandó fölvállalni ebből a zsidó létből. De hát azt hiszem, ez a belső szabadsághoz tartozik, amit ugye nagyon nehéz megszerezni, de egyszer megvan, akkor nagyon nehéz már anélkül létezni.
2: Elhangzott Szellemtörténetek. Elek Judit filmrendezővel Rádai Eszter beszélgetett. A dokumentum műsor 1995-ben készült, és utoljára 1995. szeptember 12-én hangzott el a Kossuth Rádióban.

0: Műsorajánló. Nyár 26. Hétfőtől szombatig 10 órától, vasárnap 6 óra 45 perctől a Dunán.
1: Magyar filmklasszikusok, ismeretterjesztő műsorok és a legkedveltebb régi magyar rajzfilm sorozatok az M1 műsorán.
0: Műsorajánlót hallottak.
2: Köszöntöm hallgatóinkat. A hírszerkesztő Polyák Adrián, a Kossuth Rádió mikrofonjánál Szlotta Judit. Eredményesek a korrupció ellenes intézkedések. Ezeknek köszönhetően 6000 milliárd forint uniós forráshoz jutnak a magyarok, közölte a miniszterelnök közösségi oldalán. Magyar Péter azt írta, a Tisza kormány néhány hét alatt letárgyalta, ami az Orbán kormánynak 3 év alatt nem sikerült. Úgy fogalmazott, a Fidesz először a parlamentben leszavazta a korrupció ellenes jogszabályokat, most pedig az Alkotmánybíróságon akarja megakadályozni, hogy a magyarok hozzájussanak a pénzükhöz. Az Európai Uniós forrásokból megújulhat a Csepeli hév, közölte a közlekedési és beruházási miniszter közösségi oldalán. Vitézi Dávid elmondta, új alacsonypadlós és klimatizált szerelvények érkeznek a Csepeli, a Ráckevei és a Szentendrei vonalra. A tendereket a 42 új vonatra még idén kiírja a kormány. A járműcsere mellett a peronokat, az áramellátást és a pályát is korszerűsítik, hogy a hév végre 21. századi szolgáltatást nyújtson, tette hozzá a tárca vezető. A Mi Hazánk mozgalom Siffer Andrást jelöli alkotmánybírónak, jelentette be Torockai László, az ellenzéki pártelnöke az X-en. Holnap az országgyűlés ülésén Hende Csaba mandátumának megszűnése miatt a képviselők megválaszthatják az alkotmánybíróság új tagját. A Tisza frakció jelöltje Sonnenwend Pál alkotmányjogász, az ELTE tanszék vezető tanára. Az új alkotmánybíró titkos szavazáson a képviselők 2/3 szavazatával 9 évre választja meg a parlament. A Tisza kormány ragaszkodik a határon túli magyar közösségek önrendelkezési jogának biztosításához, és nem kíván beleszólni működésükbe, belső életükbe, erősítette meg közösségi oldalán a társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter. Tar Zoltán Erdély látogatásáról beszámolva azt írta, felülvizsgálják az Orbán kormányok által adott támogatások felhasználását, a döntéshozatali és elszámolási folyamatokat, mert a magyar közpénz felhasználása csak átláthatóan történhet. A tárcavezető hangsúlyozta, hogy a magyar nemzetettsége kiemelten fontos a kormány számára, a határon túli magyar közösségeket pedig anyagilag és lelkileg is kötelességük segíteni. Lelőtték a berlini Pride-on elkövetett szándékos gázolás feltételezett elkövetőjét. Sajtóinformációk szerint a német rendőrség Berlin nyugati részén Spandauban végrehajtott razzia során végzett a gyanúsítottal. Az elkövető egy szúró fegyverrel támadta a rendőrökre, akik lövésekkel válaszoltak. A férfi az újraélesztési kísérletek ellenére meghalt. A hatóságok iszlamista terrortámadásnak minősítették a tegnap éjszaka történt gázolást. A merényletben egy ember meghalt, 29-en sebesültek meg, közülük többen súlyosan. Hajókat tartóztatott fel a Hormuzi szorosban az iráni forradalmi gárda. 6 kereskedelmi hajót akadályozott meg abban, hogy áthaladjon a stratégiailag fontos tengeri szállítmányozási útvonalon. Az iráni sajtó arról is beszámolt, hogy egy olajtanker aknára futott és felrobbant. Hírügynökségek jelentése szerint a hajó letért a számára előírt útvonalról és kikapcsolta a radarrendszerét. Holnap délelőtt még felhős lehet az idő, majd mindenütt kisüt a nap, a szél megerősödhet. Éjszaka 12-21, holnap napközben 29-33 fok között alakul a hőmérséklet. A következő napokban tovább melegszik az idő. Híradással legközelebb itt a Kossuth Rádióban 22 órakor jelentkezünk. 21 óra 4 perc.
0: Ismét a Kossuth Rádió hullámhosszán. Az archívum műsorából. Most következő műsorunk 16 éven aluliaknak nem ajánlott. Legjobb 1000 évem. Irodalmi élményeiből Takács Zsuzsa válogat.
3: magyar költőket választottam, akkor is, hogyha Shakespeare vagy Cavafis verse hangzik el, mert úgy gondoltam, hogy olyan nagy a magyar költészet, hogy méltán sorolhatjuk ezt a két óriást is ide. Annál is inkább, mert Szabó Lőrinc feldította Shakespeare-t, és rendkívül modern versnek hat. 129. szonet Szabó Lőrinc feldításában.
4: A szellemet mocsokban tékozolni kéj, amíg tesszük, s már előtte kéj, becstelen, gyilkos, véres, szörnyű, talmi, vad, állati és hazug szenvedély. Miért élvezted már csömöre éget? Észbontó inger, s miért megkapod, észbontó undor, mint lenyelt csalétek, mely megőrjíti, akit csábított. Őrjít, ha elérted, s ha csak kívánod, vágyd, élvezd, otthagyd, érzed viharát, próbálva áldás, kipróbáltan átok, előbb ígért üdv, aztán déli báb. Mindezt tudjuk, de kerülni ki tudja a mennyországot, mely e pokol útja.
3: Bevallom, én ezt a verset mindig úgy olvastam. Úgy olvastam félre, hogy a szellemet mocsokká tékozolni, kéj, amíg tesszük, s már előtte kéj. Úgy van az eredeti szövegben, Szabó Lőrincnél, hogy a szellemet mocsokban tékozolni. Ez igen kemény vers, igen modern vers, számtalan olyan dolgot eloszlat, olyan félrejetést, amit az olvasó elvár pedig a verstől, például, hogy egy szóhoz ne illeszkedjen túl sok jelzőit. Megszámoltam, 8 jelző van egy szónak, és mégis hitelesíti magát a szót. Odaad, és visszavesz a jelentéséből. Semmiféle szabálynak nem enged ez a vers. A szóhasználata is Szabó Lőrincre jellemző, modern. Épp ezért olyan, mint hogyha egy mai költő írta volna, és azt hiszem, hogy ez némiképp elirányít abban is, hogy vajon Shakespeare-t hogyan kell játszani, milyen nyelven. Azt hiszem, lehet így is, és úgy is. Én minden esetre ezt az egyik legmodernebb magyar versnek tekintem ma is. Tehervonatok tolatnak. Amikor kiválasztottam József Attilától ezt a végső, egyik utolsó versét, akkor megnéztem, hogy vajon ki foglalkozott vele, és úgy találtam, hogy többen is. Az utolsó alkalom komolysága szólal meg ebben a versben. Úgy érzem, hogy a hold kép oly könnyen száll a hold, mint a fölszabadult, itt a lélekre vonatkozik. Valahogy végül is elszabadult a földi bilincsektől, a méla csörömpöléstől, és fölszállt az égre. Felidéz számtalan más holdképet is. Innen valami formában, innen és tőlünk menekül el a hold. Van egy olyan hasonlat is, ami szintén a modern magyar vers jellemző hasonlata. Nincs is voltak éppen hasonlat, pár magát a hasonlót a hasonlóval veti össze. Azt mondja, hogy a kövek önnön álnyukon fekszenek, úgy a helyükön vannak, itt várunk valami pompás képet, és azt mondja, hogy úgy a helyükön vannak, mint még soha. Ez a disztelenség, ez a komolyság, ez gondolkodtat el, és ez vet vissza az előző, az első gondolatba, hogy ez már egy végső leszámolás, nem akar semmit. Eljutott az utolsó pontig.
5: Tehervonatok tolatnak, a méla csörömpölés könnyű bilincseket rak a néma tájra. Oly könnyen száll a hold, mint a fölszabadult. A megtört kövek önnön árnyukon fekszenek, csillognak maguknak. Úgy a helyükön vannak, mint még soha. Milyen óriás éjszaka szilánk ez a súlyos éj, mely úgy hull le ránk, mint a porra vas szilánk. Napszülte vágy, ha majd árnyat fogod az ágy, abban az egész éjben is ébren maradnál. A raktár előtt poros lámpa ég, csak látszik, nem világít. Ilyen az ész, ha áhít, pislog élénken, holott nagy halott fény az ég.
3: Pilinszky az apokrifről azt írta, hogy a vers akkor jó, amikor mint a diszkoszt elölpíted és kiszáll a szabadságba. És erre a verse vonatkozóan azt mondta, hogy itt viszont nem mertem elengedni, tartanom kellett a diszkoszt, és egyre vadabbul folyogtam vele. Ez a visszatartott folyogás szele, ami ebben a versben van. Ez is, mint hogyha helyett válna ki a lépés, a diszkoszvető lépése. Van két sor, ami különösen közel áll a szívemhez, és Merinszkinek ez egyébként is sokszor körül járt témája, hogy bűnösek vagyunk mindnyájan. A férfi arca, mint egy bűnözőjé, mondja, és ez igaz is, volt vétke épp elég. És a fényképről, ha belegondolunk, magunk is néha úgy tekintünk vissza önmagunkra, mint hogyha egy bűnöző képét látnánk, olyan hideg, olyan tárgyilagos.
6: Rossz fölvétel. Szabadban készült. Rotációs papírra nyomták. A férfi arca, mint egy bűnözőjé, és ez igaz is, volt vétke épp elég. De most, hogy a sűrű és idegen erdőben megállítják, igazában csak egy marad. Nadrágja ráncai.
3: Azt mondja a Nemes Nagy Ágnes, hogy az objektívnak nevezett költészet inkább módszer, mint irányzat. Ez nekem nagyon tetszik. Azt hiszem, hogy a költő nem irányzatokhoz sorolja magát, hanem módszerei vannak, eszközei vannak, hogy kifejezze magát. Ez a vers mégsem tetszik annyira objektívnak, mint Nemes Nagy Ágnes más versei. Nagyon megrendítő vers. Ugye a járók elő és a tölgyfa között történik az esemény. A járók elő a passzív, és a tölgyfa az aktív. A tölgyfa kilép, és utána visszafel a gödörbe. Ennek az utolsó sornak valami titkos üzenete van. Én úgy gondolom, hogy arról van szó, hogyha a verset írunk, vagy hogyha éjszak egyedül sétálunk az utcán, akkor a tölgyfa kilép a gödörből, és követ minket, széthárítja a haját, és mélyen a szemünkbe néz. Van Ágnesnek ebben a versében valami Rilkés is, akit ő fordított, amikor azt mondja, hogy olyan, mint amikor hirtelen erdei tóvás sötétül, mert egy ilyen arcot tükrözhetett. Ez nagyon Rilkés, valami kontinuitás van itt a nem magyar osztrák, ha tetszik, a német, ha tetszik, költészet, és általában a világirodalom és a magyar költészet között.
7: Éjszakai tölgyfa. Éjszaka történt, hogy a járókelő valami zajt hallott és visszafordult. Egy tölgyfa jött mögötte. Megállt, bevárta. Úgy jött ez a tölgy, ahogy gyökereit frissen kihúzta, s még földes, hosszú kígyólábakon hullámzott az aszfaltos útra, mint egy idomtalan sellő igyekezett. Túlságosan széles feje surolta a néma boltredőnyöket, mikor elérte a járókelőt, a lámpaoszlopnak mindjárt nekidőlt, aztán haját széthárította. A haj mögül egy tölgyfa arca nézett. Nagy, mohos arc. Talán. Vagy másmilyen. Érezte akkor a járókelő saját körvonalait lazulni, ködúzta be folyékony partjait, mint aki hirtelen erdei tóvás sötétül, mert egy ilyen arcot tükrözhetett. És lélegeztek mind a ketten. Néhány madárfészek a tölgy hajában, bennük alvó madár, mint egy gondatlanul, ott feledetten. Mert sürgető volt. Oly sürgetően álltott mozdulatlan, mint egy hír, tölgy alakban, amely elfárad megfejtetlenül. Hajfüggönyét visszaengedte már, megfordult, indult, furcsa lába, vitte fészkeit, madarait, s a járókelő szilárduló szeme előtt fénnyel szórta a neonlámpasor. Már várta az elhagyott gödör, amelybe visszaforr.
3: Petri György, az a halott nő. Ez egy igen eszköztelen vers, egy lágy vers, ez a sárga szerelem idején keletkezett, és magunk sem tudjuk miért, hiszen egy puszta leírásról van szó, megjelenik egy halott nő, odaáll a falhoz, és nézi az élőket. és egy nagyon köznapi, nagyon tragikus mondatot mond el, de előtte még megkérdezi, hogy miért nem fűtesz, mert pedig azt mondja, hogy minek élsz még.
8: Petri György, K.S. Az a halott nő, az a 14 éve halott ifjú nő átjárkál a szobánkon éjszaka. Szórakozottan tesz-vesz, kibecsászkál, ezt-azt felemel, elemel, reggel nem találom. Vagy áll a falnál, és csak rémülten néz, pedig halott. Mintha kivégző osztag előtt vetkőzni kezd, veti le azokat a... amiben el. A bugyit, a harisnyát. Én meg kérlelem, hogy ne, ezt itt most képtelenség. Ő veszi a kabátját, egy szál kék csipkepáncél melltartóra, és oldalazva hátrál, mintha félne, hogy megütöm. Összehúzza magán a teveszőrkulit, vacog. Miért nem fűtesz? Kérdi, és minek élsz még?
3: Bakának a November angyalához című vers, ez 94-ben íródott, és az utolsó kötetében az egyébként a halálos időről írt versek között a 96-os kötetben szerepel a Tájkép fohászol című kötetben. Ennek is nagy háttere van a magyar költészetben, Nyilas hava novemberének, amikor ugye hát ide idézhetünk számtalan nagy magyar költőt. Nagyon fontos, hogy ez a vers kötött forma az egyik legnehezebb forma, a szonetben íródott. A kötött formának mindig van valami hozadéka, és mindig van valami, amit elveszít az ember a kötött formához. Én azt hiszem, hogy ez csak kötött formában íródhatott meg. Annyira összeszedett, annyira pompás, annyira díszes vers, ugyanak épp olyan végleges és utolsó alkalom, mint az előbbi József Attila vers. A hasonlatok is ezt mutatják, teljesen véletlen egybeesés, mégis, amikor azt mondja, hogy bár szemgolyót fehér, akár a gipsz, pajomból támasz föl tekintetet, szinte fölnevetünk, hiszen éppen erről van szó, hogy nem akár a gipsz, hanem mivel, hogy gipsz, hiszen egy szobor jelenik meg, átvetett görög ruhával, ledőzettel a vállán, és síremlékről szól ez a vers. Itt a hasonlítottal azonos a hasonló, épp úgy, mint az előző versben. Az úgy a helyükön vannak, mint még soha. Van még egy megindító sor, ez a halottak napja elmúlt, élni kell, amit úgy hitelesít, jól lehet tudja, gondolom, hogy halálosan beteg, fiatalember, hogy élni kell, a kő is énekel. Tehát egy abszurdummal helyettesíti ezt az élni vágyás parancsát. Ez a rím teszi elfogadhatóvá a nem igaz állítást.
9: November angyalához. Jöjj el hozzám kötpeplumodban és krizantém öllel, őszöm angyala. Lefordítottad fákjádat, de ma bár kőpapucsban a szívembe lépsz. Lennék halottad, s úgy élnék veled, ahogy gyökérrel él a föld, a víz, s bár szemgolyót fehér akár a gipsz, poromból támaszt föl tekinteted. Jöjj el hozzám, november angyala. Halottak napja elmúlt, élni kell, s ha élni kell, a kő is énekel, s bódít krizantém szirmod illata. Halotti mécs, örök lét lángja tán, mindegy, fejem öletbe hajtanám.
3: Rakoszki Zsuzsának a szerepversei közül ismerjük, emlékszünk a kövér asszony melegben, vagy a bokott diktátor többször hallott versére. A humor jelenléte, ez a fékevesztett, szabadon engedett, emlékező leírás, elragadó. Ez a saját szemszög, a gyereka emléke, a gyereka bolzadája, levesben úszó kakasfejtől, az egész felnőttkori kanibalizmus. Újraéljük azt, amit a kisgyerek érez, és újraéljük azt is, amit a művész érez néha, hiszen a művész olyan, mint a gyerek.
6: Rakovszky Zsuzsa, Triptichon, részlet. A mennyasszony fehér kombinéban zokog, ruháján vasalónyom, ő férjhez se megy inkább, konyhagőztől részbőrű rokonok, gacsos lábú merevre dauerolt nők csitítják. Párnákkal magasított székünkön két gyerek megbűvölt borzadájjal nézzük a húslevesben csukott szemhéjjal úszó halvány kakasfejet. Később álmunkból fölriadva ketten füleljük a kihangzó dobogást, röhögést közös dunyhánk alatt a kis szobában. Fönn rezgő csillagok, lent baromfi ürülék, és széttocsant szeder a sötét udvar porában.
3: Most három vers következne, amit össze lehetne kötni Meseházi Mónikának a Sors Bona, vagy Sors Bona három részes versében az első, Szabó Tiannának a Nők és Don Juan című vers, és Kovács András Ferencnek a Don Juan agóniája. Azért választottam ezt a három verset egymás mellé, mert az én és a költői én közötti különbsége mutatta, hogy vajon mennyiben vagyunk azonosak magunkkal, vajon mennyiben azonos az élettörténetünk azzal, amit a versben minden olvasó számára hozzáférhetővé teszünk. Én azt hiszem, hogy nem vagyunk azonosak azzal a személlyel. Ennyi felmentést kell adni a költőnek, és hogyha igazi verset olvasunk, akkor sose szabad számon kérni a költőtől, hogy miért viselkedik így, vagy hogy képzeli ezt, vagy hogy képzeli azt. Egy részt olvasok föl ebből a hármas versből, amit Meseházi Mónikától idézek. Beágyazódnak, élnek, leszakadnak, és egyet sem tarthatok meg soha, hogy a hullámzásnak értelmet adjak, nem lesz teremtés, és nem lesz csoda. Úgy gondolom, hogy itt a vers alany azt mondja el, hogy nem fog megfogadni, nem lesz folytatása az életének. Nem lesz teremtés, és nem lesz csoda, amihez lennék, csak az alkalom, hogy alakítsa öntörvényeit, rég elhatároztam, nem akarom, hiába, hogy a döntés leterít. Van valami angolos ebben a fogalmazásban, nagyon távolságtartó, nagyon eszköztelen. Ugyanakkor, amiről szól, az nagyon életbevágóan fontos. Szeretem ezt a visszafogottságot, amikor egy költő nem akarja a kifejezések hevességével, az érzelmek hevességét növelni, hanem hagyja, hogy maga a versbe foglalt történet hasson. Ilyen a Szabó Tianna a Nők és Don Juan című verse is, a Hálószoba szerepes. Egy nő, aki elvetéli a magzatot, és a szerelme, aki megtagadja a nőt, mert ilyen ágyba, ilyen véres ágyba ő nem feküdne be többé. Kovács András Ferenc Don Juan agóniája című verse, ez inkább a baka féle vonalat viszi tovább. Don Juan ki van zárva abból, hogy érzékelje a szerelmi élet boldogságát. Ő neki viaszbabák a szereplők, és ő maga is viaszbábú ebben a szereposztásban.
10: Szabó T. Anna, a Nők és Don Juan, Hálószoba. Szálkás fadézsa, ingó gyertyafény, bútorok mozgó árnya a falon, a fal puha, a levegő kemény, és izzik, mint a vas. Az asztalon, porcelántálban, nyálkás feketén duzzadt és véres pióca halom, akár egy nyers szív. Már nem az enyém, csak szörnyű dobbanását hallgatom. Kijött belőlem sötét húsdarab. Nem akart élni. Minek is fogant? Aki ölelt, azé, jöjjön, vigye. szívem? Azt mondta. Ő volt a szívem. Hogy visszajönne hozzám, nem hiszem. Ő véres ágyba nem feküdne be.
8: Kovács András Ferenc, Don Juan agóniája. A kőszobor nem létezik, sem Isten. Csak álomkép szeretkezés után. Szó sincs, hogy másik lélekig segítsen. Viaszbabák bámulnak rám bután, s nem rebben értem sem mosoly, se pilla. Csúfolt becsaptál, cinkos értelem. Nem létezik már Madrid, sem Sevilla, és meg lehet, hogy én sem létezem. Csak könyv vagyok. Csak haldoklásom álma. Csak elvakult süket papírhalom. Nincs létezés, mely vigaszomra válna. A gondolat kegyetlen irgalom. Nincs megváltás. Csak könyvbe zárt rögeszme. Csak én. Kitárt testekre felszögezve.
3: Az a kitált testekre felszögezve Baka István hangját idézi. Mindez azt mutatja, hogy az irodalom az folyamat, mindegy, hogy milyen nyelv, és mindegy, hogy milyen kor, tehát a halottak és élők egyformán jelen vannak, akkor, amikor kezünkbe veszünk egy könyvet. Kemény Istvántól két verset is választottam, a Megélhetés és a Barátság utolsó 12 óráját. Úgy érzem, hogy az ő hangja egészen új a magyar költészetben, nagyon gazdag asszociációs háló ez a lehetőség, amit nekünk a vers kiterít. Mai vers, nyelvileg is, panaszában is, mégis azt mondhatnánk, hogy vissza is lép, ad is ez a spontán megszólalás. Nagyon talányos, nagyon feladványszerű a költészete, ami azt hiszem, hogy az egyik legvonzóbb vers fajta. Ugyanakkor ez a költészet, az ő költészete általában etikus is. Több verse szól a lelkiismeretről, a lelkiismeret fordulásról, több verse szól a közelmúltról is, ami persze nem egy aktualitás, tehát nem egy diktatúra eltűnése, hanem általában az emberi sors, az emberi élet ismétlődő csapása, vagy ismétlődő gondja, hogy olyanokba rántják bele, amiben nem akar belemenni, és olyanoknak mond ellen, aminek aztán meg fogja fizetni az árát, de mégis ellene mond, képtelen egyszerűen rosszul lépni. A Barátság utolsó 12 órája szintén titokzatos vers. Itt nincs másról szó, gondolom, csak arról, hogy két barát összevezett, talán véglegesen. A felnagyított képek, az ijesztőek, a nejlonzacskó, a lábra tekeredő nejlonzacskó. Megfejteni sem tudjuk, hogy mit jelent a szerintem nem is létező fogalmak, amit az ő létező szavai írnak, a rémszállító uszály. Mi vonulhatott Esztergomig? Mi az, hogy sírfelirat olvasó? Mi az, hogy világ vége, korlát? Mégis kirajzolódik előttünk valamilyen furcsa uszály, ahol talán halottakat szállítanak, talán rettenetes emlékműveket, szobrokat szállítanak. Fölemlik előttünk egy romantikus kép, hogy valaki kimegy a temetőbe, meggyújtja a zseblámpáját, és az a feladat, hogy leírja ott a neveket. A világ vége korlát is elénk mered, ami talán éppen Kafkához vezet.
8: Kemény István, Megélhetés. A pénz beszélt, a kutya ugatott, és most csönd van. Ma véletlenül megláttak, ahol üvölteni voltam. Gyalogos hídon álltam, percenként 90 kocsi húzott el lent. Lüktetett a lelki ismeretem, aztán úgyis felment. Törleszteni küldtek, de egy óra kóborlás lett csak belőle. Épp ugyanúgy nem lehet megélni, mint menekülni tőle. Az idegek olcsók, de mindig pattanásig is feszülnek. Szabad az út, de boldogok, akik menekülnek. Az este is olcsó. Beláttam egy lakásba, stáblista vonult, hallatszott a csoszogása, mint egy temetés, ahol a film az elhunyt. Ami a szívemet egy pillanatra elengedte, most újra felnyúlt. Elmúlt éjfél, megint nem éltem meg a mának. A pénz beszélt, a kutya ugatott, a sarkon hánynak. A barátság utolsó 12 órája. Hogy velem ne történt volna semmi. Mi alatt te kibírtad, amin üvöltve sírtál, és akár meg is dögölhettél volna tőlem. Vagy mi alatt teltek múltak az éjszakai órák, és megint felúszott üresen értől esztergomig maga a rémszállító száj. Vagy mi alatt a sírfelirat olvasó zseblámpája fénye a kintalvók arcába sorra belebámult, és ti ketten a házi éjszakáddal aggályos lassúsággal elszámoltatok. Vagy mi alatt aludtál a konyhaasztalra dőlve reggel, és a földhöz vágott vekker apró darabjai a konyha minden pontján csillogtak és hevertek. Vagy mi alatt megálltál a délelőtti Kossuth Lajos utcán, hatalmasan, mint aki el van már felejtve, egyedül és bokáig a forgalomban, és a légtérben 12 gép tartózkodott, és az egyikben egy részeg elnök táncolt, és az ifjú személyzet kiszolgálta, mint a pincér. Vagy mi alatt az apokalipszis 4 ellopott lován zsiványok ültek, és nem bírtak már megállni, pedig már ott előttük, mint a lapszél, a világ vége korlát egykedvűen fehér lett. És mi alatt te már az iszonyú nejlonzacskóval küzdöttél, amit a jobb lábadra csavart a délelőtti orkán.
3: Kafka boldogtalan emlékű barátnőjéhez, Felicéhez ilyet levet. Felice nem igen értette, hogy miről van szó, hogy miért kell szüntelenül élnie, hogy szinte betegesen, vagy mint egy kényszeresen írja novelláit, zseniális novelláit, amitől maga is megrémül, és amitől magának és Kafkának is lelkiismeret földása támad. Ezt a részletet, ami a Naplók levelek című kötetben olvasható, ezt akkor írta a Kafka, amikor megírta már az Ítélet című, az Átváltozása azonos értékű novelláját. Itt a mítikusan övesztett apa ítélete hangzik el, aki a hozzá eljegyzés örömhírét bejelenteni jövő fiát utasítja ki. Hebes szóváltások végén az hangzik el az apa szájából, hogy fulladásos halálra ítéllek, és akkor a fiú kirohan a házból, még feldönti a takarítónőt, aki vödörrel igyekszik fölfelé a lépcsőn, átveti magát egy korláton, talán éppen Kemény István előző versenyek világvége korlátján, és belefullad a folyóba. Tudjuk, hogy Kafkának élvezett volt ezeket a rettenetes novelláit felolvasni, hogy csörögtek a könnyei, amikor az Átváltozást olvasta a barátainak. Én azt hiszem, hogy ez az alkotás öröme, hogy megszabadult valamitől, és hogyha én nagyon lehangolt vagyok, akkor előveszem például ezt a novellát, az Ítéletet, és én is úgy érzem, hogy leteszek vele együtt, leteszek egy terhet. Mindig úgy gondoltam, hogy igaz lehet, amit Thomas Mann Dostoyevskyről írt, amikor azt mondja, hogy betegsége megment minket attól, hogy nekünk magunknak kelljen megtébolyodnunk. Tehát olyan, mintha egy történetet elmondana nekünk, és együtt jutnánk át a katarzison. Olyan ez a részlet és a Napló részlet, ahol Kafka végig gondolja, hogy vajon helyes-e az, hogy ő ezt megjelje, vagy nem helyes. Én azt hiszem, hogy ez nem irodalmi ízlés kérdése, ez az a katarzis, amit az irodalom nyújt nekünk, és amire égetően szükségünk van, éppen a legnehezebb időkben.
8: Franz Kafka Felicéhez. Részlet a levélből. Nem értem, drágám. Tömérdek munkám volna, itt tornyosodik előttem az asztalon, de nem bírok neki fogni. Még jó, hogy nem előbb szántam el magam a berlini útra. Elakadt a lélegzetem, még a leveled olvastam, s egy darabig nem tértem magamhoz. Ennek persze csak a gyöngeségem az oka. Minden alkalom jó neki, hogy úrrá legyen egész lényemen, de ez az alkalom most igazán rendkívüli. Hogy bírom ki még a hátralévő pár napot? Már tegnap este képtelen voltam írni, pedig még meg sem kaptam a válaszodat, beszélni úgy szintén képtelen vagyok. Hallani meg csak azt hallom meg, ami a húsvéttal összefügg. Volna pedig alkalmas módja, hogy az örömöt és reményt elhallgattassam. Csak azt kéne tisztáznom magamban, hogy miért utazom. Azt hiszem, ez sem magam előtt, sem előtted nem titkoltam el, ám ha még oly pontosan tudom is végig gondolni, képtelen vagyok. És ez a képtelenség a szerencsém. Csak azért utazom Berlinbe, és semmi másért, hogy megmondjam és megmutassam neked, akit megtévesztettek a levelek, hogy ki vagyok én valóban. Vajon személyesen jobban meg fogom majd magyarázni, mint eddig írásban? Írásban azért nem sikerült, mert tudatosan és öntudatlanul elleneszegültem saját magamnak. Ha azonban valóságosan is jelen leszek, nemigen maradhat rejtve semmi, ha még oly nagyon igyekeznék is rejtegetni. A jelenlét megcáfolhatatlan.
3: Kavafis verse műveltségi anyag ismeretét feltételezi, mégpedig azt, hogy Achilles tója alatt meghal. Achilles a görögök harcosa, és hiába óvta meg az anyja, hitte az anyja, hogy megóvja az, hogy belemeríti a Styxbe, kimaradt, ugye, mint tudjuk, a sarka, és ott megsebezhető volt, és a halálos lövés, a halálos nyíl lövés ott érte őt.

0: megmészállások történtek. És a válasz azt hiszem, hogy az, amit Hans Jonas mond, hogy Isten szétosztotta magát, lemondott a mindenhatóságról, velünk együtt szenved. Én legalábbis ezt a verset egy ilyen keresztény Isten előképe versnek érzem, és úgy hiszem, hogy Pilinszky is ezt találta meg, amikor az antik istenekről beszélt, akik közönösek az emberrel, talán többet tudnak ők, mint a halandó.
1: Kavafis, hűtlenség, Vas István fordítása. Amikor Tétiszt férjhez adták Péleuszhoz, felállt Apolló a dús lakodalmi asztalnál, s boldognak nevezte az ifjú párt, a magzatért, aki nászukból ered majd. Azt mondta, betegség hozzá sose férhet, és hosszú élet várja. Mikor ezt kimondta, örvendezett Tétisz abban a hitben, hogy a jóslásokban járatos Apolló szavai biztosítják fia életét. És amikor felnőtt Achilles, s szépséges Tesszália dísze volt, az Isten szavai jártak Tétisz eszében. De egy nap híreket hoztak a vének, s elmesélték, hogyan ölték meg Trója előtt Achillészt. És Tétisz megszaggatta bíbor köntösét, és letépte magáról, és a földre dobálta karkötőit és a gyűrűit. És míg jaj veszékelt, régmúlt dolgokra emlékezett, és azt kérdezte, hogy a bölcs Apolló mit csinált, hogy hol bolyonghatott a költő, aki lakomákon oly csodásan beszél, hol lehetett a jós, amikor fiát leölték zsengekor. És a vének azt felelték, hogy Apolló Trójába éppen ő maga szállt alá, és a trójaiakkal együtt ölte meg Achillészt.
2: Elhangzott Legjobb ezer évem. Irodalmi élményeiből Takács Zsuzsa válogatott. Szerkesztette Zelki János, rendezte Lehocki Orsolya. A versműsor 2002-ben készült, és utoljára egy évvel később január 1-én hangzott el a Magyar Rádióban.

0: verseit elmondja Takács Zsuzsa.
1: Esély, omlópáltok. 27 év után fölhívott olyan. Mindegy volt, mit visel, mennyire dúlvultak el a vonásai, ősze vagy kopasz. Reméltem, nem hízott el nagyon, ettől az egytől féltem. Ömlött az eső, ez jó kifogás volt, hogy késsek. Fölmerült bennem a gondolat, hogy el sem megyek, egyedül ül majd a gyertyafényben, a drága, régi étteremben, a két teríték fölött, mint Graham Greene kijátszott hősei olyan lesz. Azt kívántam, hogy most az egyszer az érte kiállott kínokért cserébe érezze, halott. Napok óta érzéketlen voltam, bár nem tudtam, hogy itt van, mégis miatta. Tűnődtem a könyveim fölött, vagy a beszélgetések szótlan részvevőjeként adandó alkalommal kimentem a derengő konyhákba, a magányos fürdőszobákba, ültem egy mosógépen, nélkülem ivott a társaság, míg végül elmehettem, és egyszer csak azt mondtam, elég. Lemondtam minden találkozást, köztük a szívemnek egyetlen fontosat. Mintha egy előérzet teljesedne be. Tartózkodó gonddal öltözött férfi vált a gyertyafényes asztalnál, az óezüst két teríték fölé hajolva, az üres étteremben. Végig ketten voltunk. Kettőnket szolgáltak ki legalább öten. Intett, hogy menjenek. Fejedelmi hamis mozdulattal. Cigányzene szólt. A hangot nem tudta kiküldeni, ettől félig ébel, félig álomszerű volt minden, az elvonuló pincél fekete vágyúcsapat, kárövendő hangok zsivaja a pálván mögött. Szerettem volna sirályok víjogását hallani a parton, ez lett volna az utolsó esélye. Akkor még az a kamasz fiú lehetett volna, aki volt, akinek haja a homlokába hullott, akár Adié, és elszökött otthonról 17 évesen. Egy öregasszony lakásában élt, és a lakcímváltozás nem jelentette be az iskolában hetekig. Mindenesetre mi ketten voltunk egyedül szabadok akkor Budapesten. Nem érdekelt az ágyúszó, a tankok, igaz, hogy akkor még nem jelentek meg, de közelgett a nap. Színésznek készült. És ha nem tévesztette el az időt és helyet, elvitt minden díjat, mert úgy akarta. 36 fokos lázban égek mindig. Arcán az álvaság honolt, álvaságunk és a közönség megbőzongott tőle. Magával akart vinni annak idején, de én hozzá képest kisgyerek voltam. Minden ajtófélfába belekapaszkodtam, és nem tudta volna a kezemet letépni a végén már véres házfalakról. Nem nyílt út előttem, csak ez, csak itt. A Between tudományok professzora most Baltimore-ban, és minden mondata akár többi amerikási énekelve fölcsap. A gyertyafényben, ahogy egy vízbe fulté, aki nem érte el a vágyott óceáni partokat, hullámzott az arca. Ő volna az? Köring gyűltek a kezüket tördelő idegenek, ráhajoltam a halottra. Ő az. S az olvasásba arcunk belesápadt. A fölismerést követő zavar, az ezentúl hogyan, a tornaterem összegöngyölt szőnyegén ültünk, fájt a torkom, föl voltam mentve, ő megrántotta a bokáját, mellém ülhetett. A Jean-Christophe-ot kötetenként adta, méreg és méz szivárgott mosolyából. Éreztem, hogy lázos is vagyok. Dávid és Jacques szerelméről beszéltünk, a szégyenről, a különbözés bélyegéről. Szerettem volna végignyúlni a szőnyegen, néztem a leülepedett portól öngyös mennyezett sarkokat. Azt akartam, hogy menjen el, és el is ment. Érezni akartam a hiányát és kitaszítottságomat. Döngött a padló. Kavargott a verejték szaggal el egy tornacipőszag, én melyektem. Paolo és Francesca idézte később a pokolban Galeotto könyvét, s az olvasásba elcunk belesápadt, de itt Francesca és Francesca olvasott. Nem tudtam akkor, hogy jól van ez így, útját tanulja a szenvedély, a gondolat bátorsága ez, folyamatévesztés csupán, a későbbi séták próbálja fiúkkal a ködlámpák alatt a szerelemtől boldogan. Hazafelé a villamos ülésen hátradöntöttem fejem. Soha többé nem leszek otthon, nem lesznek enyéim, nem megyek haza, suttogtam. Az öreg aszkézés csillagaival társalgott padlásszobám kigyúló képzelt ablaka. Éjjel volt. A többieknek tavaszi délután, 15. évem legmélyebb éjszakája, felettem félelmese hízott, áltó holdak keltek és nyugodtak, a felnőttek arca. Azt hiszed talán, hogy miért üzengetsz? Miért írsz levelet odától, ahonnan nem jöhet írás? Azt hiszed talán, hogy elfelejtelek? A meggyötört arcú nő, aki nappal hatalmas táskájával alkoholszagon járja a környék házait, az egymást követő éjszakákon becsönget, és a lépcsőház sötétjén átnyúlva kezembe hullatja a postát. Egymáshoz ragadt, kötfátyolszerű leveleket küldesz, hiába próbálom olvasni őket, ügyetlen ujjaim között betűid elszakadnak. Föl kell ülnöm az ágyamban ilyenkor, a nyitott ablakon át a nedves holdalccal kinézek, bőven ömlenek a világba könnyeink. Kálbek a kertben. A kertben járt a titkár. Bánc házának ajtaja kitálva, a zeneszoba ajtaja kinyitva, különös zenét hallott. Azt hitte, szél sír a felszínen, szíj csattog, gondolta végig a vizen, egy tenger hullám alakzatai mozogtak, ágaskodtak, vonultak előtte a hangok győztesen. Hirtelen csönd lett. A játék megakadt. Szégyenében eldobta a rózsáit a kert, csigák szálltak a magasba, bogarak harapták kinyugban a levegő üveget, de fölcsapott újra a zene, megrázkodott megint a zongora, a ráhanyatló árnyat akarta ledobni. Megint ütötte, cirgatta, kalapálta, szólongatta makacsul az árnyék. Szólongatta? Kálbeg vonítást hallott, furcsa duettet, zenét és nyöszörgés, zenét és fájdalmas panaszt, sírásba csukló mörgást. Kutyát tartan a szobában, míg játszik? Döbbenetében a földben ütt a lába, bent folytatódott a gyötrelmes duett. Csalogatta Bams az öljöngő futamot, ígérgetett, mutatkozott magzat héjában neki, sírt, hogy született, s köszönte, mutatkozott a kikötői lányokkal az ágyban, és Clara Schumannnal képzeletben. Ólom katonái a fiókban diderektek, és díszcsákóban ült a dobogon, üvöltés csapott ki a törken. A zongor nem akarta ledobni többi, ő akart hallgatni újra, de hallgathatott a hájas öregemből, siker napfényében élelődő máják, a foltos arcből, a szél suttogása, a szerelem maga. A nyugtató bölcs zongorazene a vonítást kísérte, az üvöltéssel szárnyalt, a sírás gyömöszölte a fuldokló rángó törökba vissza. Fél óra telt így. Elhallgatott a játék. Kálbek a házba indult. A szobában nem volt kutyának nyoma. A mester szakállán könycseppek ragyogtak. Kálbek följegyezte. Fölállt a zongorától, a hangja remegett. A titkár úgy tett, mintha nem látott volna semmit. Nem sokára már tréfált vele Bams. A kihagyott szeretet, a visszautasított szerelmek szomjas, huldokló ezüst villogása a borzongó hidegben. Az idegen, megenyhülő, majd kérő tekintetek följönnek újra. Éhező halak, és rabolnak a csöndes víz színén. Miért nem figyeltem eddig villogásukat? Miért nem hallgattam eddig némaságukat? Mennyire egyé sűrűsödött most, egyetlen vöröslő hátjába borult és üt, egyetlen szívként kiszökik belőlem az elvesztett lehetőség, el a sápadt és gyáva testből. Hasonlat. Az asztalos mester kiadja megőrült szobáját, itt felkasaid meghúzhatják magukat. Árnyékukkal a nyikorgó, fénycsíkos szoba megtelik. Fedelet tudsz végre a fejetek fölött, akár egy boldog család, olyanok vagytok. Ha sírást hall az asztalos mester, fölmutat, lakója sír. Pedig a felkasok vágynak az erdő nedves ölére játszani, ők sírnak untalan. Labdát pattogtatsz ilyenkor, feléjük gőjtod, megvigasztalódva körbeülnek, inkább ezt. Kinézel a kicsi, négyszög ablakon, mint kimenni a harsogó mezőre, hol dombokat tekel lépéseid elé, emelkedőt és szakadékot az isteni kéz. Sötét és ragyogás. Ha tudnám, hogy itt vagy, Ha tudnám, hogy itt vagy, és följegyzed a történetemet, kimennék én is teremtményeiddel játszani a nap el. De hagytál egy cédulát itt, amikor beléptem, láttam. Elmentem innen, és alájöttad Isten. Eső esik. Kinézek az ablakon utánad. A fűszálak összepéselődnek nyomodban, a sálból vér folyik. A sál letörli örökké vérző homlokát, föláll, kinéz az ablakon. Fénylenek, mint búcsúzóul a szemek, a sorsomba látó lámpák. Kinek tetszeni ezentúl? A valóság visszakrapelje az üveggömbbe fényeit, csak legbelül tart a ragyogás. Itt vaksötét van. Ebben a sötétben írok. A sötétség utasa. Hód alatt Jean Reesnek. Hát eljöttél, éltem? Mostantól velem vagy? Nézd végig elvaságom helyeit. A bált, ahol festett arccal ültem, megjátszott mosolyjal, míg intett valaki. Az újrakezdés reggelén fenyőkre néző rezzenetlen ablakok, egyetlen foltot, egy repedést kerestem, ahol maradhatok. Ha koncert, hát koncert. Ha színházi előadás, hát az. Két üres szék az enyém mellett. Nélküled, egyedül, valaki mással. Mi ketten voltunk távol, míg csöngettek, és a közönség betódult, míg széjjel nézett a hős bukás a színhelyén. A zsúfolt villamoson aztán mögöttem állt, akivel együtt voltam. Vágytam el, hogy a nyakamon érezzem a lehelletét, hogy hátradőljek. Vedd úgy, fogalmaztam magamban, hogy vendégeid mind a férfiak. Kényszerítettem magamat a beszélgetése, de nem sikerült túl hosszan, végül magához szorított. A pohár, a tinta, a papír ott vált a kék homályban minden asztalon. Nem volt különbség az éjjel és a nappalok között. Hogyan teszed most jóvá, aki vagy, hogy elvaságom helye volt a föld? Parasztánc, úgy emelgeted, úgy teszed a vonót, hogy szívemben elterülnek holtan a táncosok, nem kell nekik a fehér lepedő, kórházi matracon halálfejes pecsét, nem kell kanyargós úton dobálni őket, végez velük a szüntelen zene, a melványpadlón, a gyalulatlan deszkán ugrál a tükrön kataton pillantása, uszályos ruhának képzelik magukat, csontfehér bokának, virágcsokornak, csokorszárnyalásnak, itatni az égfelhőit, fölsietnek, fodrozzák a tajtékzó levegőt, szájukban hozzák az eltévedt madarak, megnyílnak, zuhannak, egymás szerelemmel ledöfik. A zsebkendő a földre leesik, nem veszi föl senki, verejtékig ömlik, macska nyávogása hallik, rátaposnak, csúszkálnak a vérben, míg el nem esnek, besüt a hajnali ég az ablakon, megrebeszti a forró üveget, ezért tehát a jajgató zene, tudhatták volna, mikor meghívásra sereglettek, sejem száll a hang, törkukra hurkolódik, nem fognak szólani, majd csak ránganak, tudhattam volna, ezért nehéz szívem, egyetlen kielelő sikoltó hang örgyít a padlón, ezért vágódom végig, fölgök és a földhöz ütöm magamat, fölgök és beszélek magamban lázasan.
0: Elhangzott Esély, omlópartok. Verseit elmondta Takács Zsuzsa. Szerkesztette Gartner Éva. Rendezte Albert Zsuzsa. A versműsor 1991-ben készült, és utoljára 1998. november 23-án hangzott el a Magyar Rádióban.

0: Műsorajánló. A Kossuth Rádió megváltozott műsor struktúrájában egy ideig hangjátékok hallhatók. Jó részt olyan műveket játszunk le, melyeket az elmúlt 16 évben önök nem hallhattak, mert az alkotókat nem kívánatosnak ítélte a hatalom. A cenzúrázott darabokon kívül legendás hangjátékokat, életútinterjúkat és dokumentumjátékokat is műsorra tűzünk. A művekről részletek a mediaclick.hu oldalon találhatók. Hallgassanak akár éjféltől éjfélig hangjátékokat a Kossuth Rádióban.
1: Az Önök kérték műsorában nyáron is van mit ünnepelni. Csupa olyan felvétellel várjuk nézőinket, melyek egy-egy nyári évfordulóhoz köthetők. Televízió történeti érdekességek, zenei csemegék, legendás műsorrészletek, kedvenc előadóinkkal. Nosztalgiázzanak velünk!
2: Önök kérték! Hétköznap 15 óra 30 perckor. Zenés Önök kérték! Hétvégén 15 óra 40 perckor. A Dunán!
0: Műsorajánlót hallottak.
3: Huszonkét óra hírek a Kossuth Rádióban, a mikrofonnál Jávor Miklós köszönti Önöket. Az eredményes korrupció ellenes intézkedéseknek köszönhetően 6000 milliárd forint uniós támogatáshoz jutnak a magyarok, jelentette ki közösségi oldalán a kormányfő. Magyar Péter hangsúlyozta, a Tisza kormánynak néhány hét elég volt a megegyezéshez, ezzel szemben a Fidesz 3 év alatt sem tudott eredményt elérni, majd leszavazta a parlamentben a korrupció ellenes jogszabályokat, most pedig az Alkotmánybíróságon próbálja megakadályozni a források hazahozatalát. A Mi Hazánk mozgalom Siffer Andrást jelöli alkotmánybírónak, jelentette be Torockai László, az ellenzéki párt elnöke az X-en. Holnap az országgyűlés ülésén Hende Csaba mandátumának megszűnése miatt a képviselők megválaszthatják az alkotmánybíróság új tagját. A Tisza frakció jelöltje Zonnevent Pál alkotmányjogász, az ELTE tanszék vezető tanára. Az új alkotmánybírót titkos szavazáson a képviselők két harmadának szavazatával 9 évre választja meg a parlament. Egyetlen buszjárat sem maradhat ki alkatrész hiány miatt szeptembertől, jelentette ki a közlekedési és beruházási miniszter. Vitézi Dávid közösségi oldalán azt írta, rossz helyzetben vették át a volán telephelyeket az előző kabinettől, sok fontos eszköz hiányzik, és a karbantartási létszám sem elégséges. Ennek ellenére már csak 170 busz van szolgálaton kívül alkatrész hiány miatt a májusi 290-nel szemben. A Tisza kormány ragaszkodik a határon túli magyar közösségek önrendelkezési jogának biztosításához, és nem kíván beleszólni működésükbe, belső életükbe, erősítette meg közösségi oldalán a társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter. Tar Zoltán erdélyi látogatásáról beszámolva azt írta, felülvizsgálják az Orbán kormány által adott támogatások felhasználását, a döntéshozatali és elszámolási folyamatokat, mert a magyar közpénz felhasználása csak átláthatóan történhet. Rendőrségi rajtaütés során lelőtték a berlini Pride-on történt szándékos gázolás feltételezett elkövetőjét. Sajtóinformációk szerint a német rendőrség Berlin nyugati részén Spandauban végzett a gyanúsítottal. Az elkövető egy szúró fegyverrel támadta a rendőrökre, akik lövésekkel válaszoltak. A férfi az újraélesztési kísérletek ellenére meghalt. A hatóságok iszlamista terrortámadásnak minősítették a tegnap éjszaka történt gázolást. A merényletben egy ember meghalt, 29-en sebesültek meg, közülük többen súlyosan. Továbbra sem tudják megfékezni az erdőtüzeket Franciaország délnyugati részén, ahol már 42 ezer hektár leégett, és 220 ezer embert kellett kitelepíteni. A lángok megfékezéséhez a hadsereget is bevetették. Erdőtüzekkel küzdenek Spanyolországban is. A legnagyobb pusztítást az ország középső részén tomboló lángok okozzák. A térségben több mint 100 ezer embert telepítettek ki. Meghalt Tóth Tihamér Jenő, film- és adásrendező, vezető operatőr, fotóművész és szerkesztő újságíró, a Magyar Filmakadémia tagja. A hazai televíziózás és ismeretterjesztő dokumentumfilmezés meghatározó alakja hosszú éveken át dolgozott a Magyar Televíziónak. Egyik legfontosabb munkája a Főtér című kulturális turisztikai magazin műsor volt, amely Magyarország tájait, értékeit és emberi történeteit mutatta be. Tóth Tihamér Jenő 77 éves volt. Holnap délelőtt még felhős lehet az idő, majd mindenütt kisüt majd a nap, a szél megerősödhet. Hajnalban 12-21, holnap napközben 29 és 33 fok között alakul a hőmérséklet.
0: A most hallható archívumi hanganyagot restaurált változatban sugározzuk. Most következő műsorunk 16 éven aluliaknak nem ajánlott.
4: Macskakő, ponyva. Írta Lengyel Péter. Az összetartó utak.
5: Az utak már régtől felém tartottak majd. Sejtelmem sem volt róla.
6: Akkortól, amikor Dajka Keresztély állam- és jogtudományi doktorátusával, melyen meg sem száradt még a tinta, fővárosi dínok lett.
7: Amikor Jankó Márton, a jó családból való tehetséges és vonzó ifjú, a Budapesti Műszaki Egyetem gépészmérnöki szakosztályán töltötte gólya évét.
8: Amikor Cérna Veronika, a kötélverőék mongolos szemű fekete leánykája hímzést tanult az orsolyáknál.
5: A Nemzeti Kaszinó előtti állomáson voltam fiákerkocsis.
9: A kapus ugyanekkor kőfaragó mester a Balaton felvidéken. Nem volt púpos, és nem sántított.
8: A kötélverő leányát nem hívták Bórának, és nem indult el még végzetes találkozója felé egy szívrabló, barna, szép emberrel.
7: A Jankó fiú szerelmese volt a gépészetnek. Ám lassúnak találta az életet, soknak a tanulást. Úgy vélte, ő többre hivatott, mely érzelem nem egy nagyívű művész, politikus és betörő pályának elindítója volt már.
10: A Fokföldön 100 karátnyi kőre lelt egy zulú gyémántbányász. Széles csípőjű, termékeny asszonyt vásárolt magának a jutalmán. Felszerszámozott paripára nem futotta.
6: Budapesten a dínokot kinevezték fogalmazónak.
8: A kötélverőmester leánya Párizs városába utazott, és onnan elragadta az ifjú orosz herceg.
5: Erdőben, járatlan úton, kasszafúrásnál és Orfeumban ki vigyázzon a maga bőrére.
8: Bóra ezt nem tudta.
7: Jankó Marci, a professzorok és kasszírnők szemefénye, egy nap végleg összecsukta tankönyveit.
8: Petersburg. Szerelem és diadalmenet. Az első hercegi zabi gyerek. Bóra titokban Miklóskának becézte.
7: Legendája támadt az ismeretlen kasszafúrónak.
6: Dr. Dajka gyakornokká lépett elő.
11: Csorba Erzsike, ki idővel baroneszi rangot fog adományozni magának, Bártfán boldogította a dagat malmost.
7: Egy-két év, és egész Európa ismerte a kassa király nevét. Őt magát senki sem látta. Az alvilág sem tudott róla többet, mint a felvilág.
6: Az ország legfiatalabb bírója volt Dajka. Szenvedélyes, csak nem rokon szemmel figyelte a kassa király pályafutását.
7: Egy szép napon búcsú a fővárostól.
6: A nagy bűn esett, hiányzott a fiatal bíró életéből.
12: Amszterdamban a gyémántköszörűs kezébe vette a nyers követ. Színe, tisztasága megállapíthatatlan még a percben.
7: A török börtön. Kenyér, víz, bilincs.
11: Csorba Erzsike szerdán örökölt Bártfán, s csütörtökön Budapestre költözött. Ettől a vonatúttól kezdve nevezi magát baronesznek.
8: A második hercegi fattyú.
11: Hatalmas reklámtáblák rejtették Budapest belvárosában, a magas födémű Ódon házban, az ablaktalan emeletben.
13: Tonátszék, sáfránbútor, üveg, tükör, porcellán.
11: Csacska, macska, kafé, santan.
14: Nagy kávéház és ulató.
6: Dajka doktor a nyitás napjától szemmel tartotta.
7: A Kassa király már egy következő ország következő börtönében ismerkedett a kulcsok és zárak görög szakértőjével.
14: Együtt szabadultak.
12: Amsterdamban a gyémántkő hibátlannak bizonyult. Már neve is volt. Kék vér.
9: A csacskamocskába belépett kapusnak a púpos.
5: Vajbáró az én két lovasomban mondta ki a Váci körúton baktatva a kék vér nevét. Napszámosnak mentem a napfényes nagy körút egyik napfényes építkezésére.
15: Igaz, más időben.
5: S tudtam én azt már, igaz, elébb. Más időben. Elébb.
15: Voltam már sövényfalas. Hitván sárral vont tőtéses végház épejteni, hordani robotosként kűet, sáros udvart sepergetni, nagy deres üdőben állani a vártát. Ki tudni pallér, mint munkál, nádakval, szarufával raggyalok palánkat. Míg nem vár, megtakarva, élés orbűiben.
7: Nők, pezsgő, fényes kocsik,
14: sejem öltöny, kaviár.
12: Felcsípték a munkátlan kőműves legényt. Ki jobban szeretett bontani, mint rakni?
7: Újvilág utca.
12: Bálvány utca.
8: A Wengerkát kiutasították az orosz birodalomból. Bécs és a morfiumos fecskendő.
6: Dajka doktor különleges vizsgálóbíró kinevezést nyert magától a királytól.
8: Kiutasítás Bécsből. A gyerekek dajkaságban. Hónapos szobák. Napos szobák. A bordély.
16: A Tremmelné háza.
7: Hamburg. Két felbontott kassa egyetlen éjszakán.
14: Szentpétervár.
12: Königsberg.
14: Bukarest.
12: Várad. Belgrád. A kézjegy.
7: Észrevétlen érkezés, távozás. Hibátlan szakmunka. A zsákmány közömbös. A kassa mindenütt a legjobb.
6: Dajka doktor, a különleges vizsgálóbíró nyilván tartotta megoldatlan kasszabetöréseket Európa szerte.
7: Bécs, Eszterházi Gassa, vízkeresztélye.
14: München.
12: Prága.
7: Majd újra itthon.
17: A buborék takarítónői állást vállalt a város legsötétebb bordélyában.
16: A Tremmelné háza.
17: Csak takarítónő. Kalandvágyból. Kíváncsiságból.
16: A Tremmelné háza.
6: A vizsgálóbíró itt látta meg egy razzia során bórát. Megcsapta a mandula szemű leány fájdalmas szépsége.
16: A Tremmelné háza.
8: A leány orca két nap múlva. Morfintól tágult szeme. Mély ráncok, sötét karikák. Két nappal és 37 férfival később.
16: A Tremmelné háza.
17: A buborék menekül. Nem kíváncsi többé. Legbelülről tud már a kurva életről.
18: De van, aki vigyázzon rá.
9: De van, aki óvja.
11: A Csacska Macska Café Santam.
8: Bóra énekesnő a Csacska Macskában.
6: A vizsgálóbíró kívánságára.
17: A buborék kenyeres lány a Csacska Macskában.
9: A púpos kapus kezességével.
12: Amsterdamban a gyémánt köszörű is döntött a kőformájáról. Vésőt fogott kezébe, munkához látott.
5: A Zárai első magyar-olasz hitelbank.
6: Igen.
5: A félbe maradt kasszafúrás. A mutató ujjam a megbontott mackó sima falán.
6: Itt léphetett be a negyedik ember.
5: Igen.
6: A kézjegy.
5: Igen.
6: A négy kartoték. Az üres rubrikák.
5: Az ezredévi nyár. A felénk tartó gyémántkő.
6: Minden rendőr tudja, hogy nagy fogások előtt a bűnöző, ha igazi szakember, felderíti a terepet.
5: Ez a zaklatott, szép ezredévi nyár. Az élet legdúsabb zamatait találtam meg hazám székvárosának macskakővel burkolt utcáin, terein, a sugárú úton, körutakon, a kis sikátorokban.
15: Elhagytam pedig már többször.
5: Elhagytam pedig már többször.
15: És újra.
5: És újra. Szökve-szökvén egykor, s külországi peregrinációkból ismét térvén, nincs lelkem magam városába haza nem látni. Mind alább körözve, körbe kerengek, mint éjj bogár rebdes az lámpának körüle, lámpásnak lámpájába bézs hullongva mentetlen. Régtől s majdan,
9: Mindig.
12: Amsterdamban a gyémántcsiszoló eldönti, platina keretet kap a kő. Lapos platina láncot képzel hozzá, és egy nagyon síma, nagyon fehér női nyakat.
9: Megláttam a buborékot a ligetben. Követtem. Soha többé nem akartam elveszíteni.
11: A csacska macska.
9: A vörös szalon. Este.
19: A baronesz.
7: A kassa király.
17: Az énekesnő.
9: Én.
17: A leány. A fehér bóbitában. A nyakába akasztott tálcájával. Illedelmesen.
9: A buborék. Csak ő érdekelt. Ez már úgy látszik a nyomon követések évadja. Nem úszom meg azzal a minapi eggyel a ligettől. Ilyen a sorsom. A leselkedés, rejtezés elválaszthatatlanul hozzátartozik mindig, mindenhol. Fagylaltért kiáltok epesztő hosszú napomtól rongyfáradtan a Magyar Király szálló teraszán, amikor megpillantom a szerelmes párt. A kenyeres lányt, akit a liget óta nem veszítettem szem elől, és ki a szerelmi drámának vétlen okozója lesz majd, és barna fürtös, sétabotos lovagját. Ezen az estén a nyomukba kell szegődjek, pontosan a harmadikéba, aki kettejüket követi már előbben.
6: Dajka doktornak tömény volt a napja. Tetőponton az ezredévi nyár ünnepségei. Virágzik a mindenféle fajta törvénykerülgetés. Tombol a város, sűrű az élet.
9: 3 hét telt el az éjszaka óta, hogy a macskában jártam. Láttam az énekesnőt, ott találtam a kassa királyt, megleltem a buborékot. Sokat lófráltam-e 3 hétben a macska körül, mint a kopó, ha egyszer szagot fogott. Tudom, amit tudnom kell. A földszinti családias kávéház álcázza a szalont, világos. Egy nagyobb medence, ahonnan kihalászhatók az aranyhalacskák, a nagypénzű urak, kiket a szájról szájra adott nyílt titok vonz ide. Ezért a macska elnevezés. Ám ha nem titok volna, kiseprűznék a finnyás belvárosból a baroneszt.
6: A vizsgálóbíró készül az éjszakára. A razzia este 8-kor indul majd.
9: Úgy számolom, hogy legkésőbb 1 hónapon belül be kell következnie a nagy napnak az ékszerésznél. A holland gyémánt csiszoló e percben a készkőben gyönyörködik. A szikrázó, hibátlan gyémántot platina keret fogja körül légiesen. Minden a menetrend szerint halad. Aprólékosan kidolgozott terveinkbe mégis bele fog nyúlni a váratlan. Már belenyúlt, csak még nem tudjuk. A friss építkezések, festék, máz és zománc szaga ünnepi tömjénként úszik a forró város felett.
6: Sűrűsödnek a jelek. Már nappal a vihar lassú közelettét hírelik.
9: Kérlelhetetlenül robognak az események az éjszakai dráma felé.
6: Villámos feszültség lebeg a reszketek bárányfelhők alatt.
9: Fagylaltot ehetném, és akkor ott ülnek tőlem gyönge kőhajításnyira a terasz túlsó végén. Háttal fordulok. Még nem láttak. A szemem sarkából pillantok arra. A leány kiörpinti hűsítőjét, és könnyeden felemelkedik. Lovagja a karját nyújtja. Mozdulatából süt az őserdei türelmetlen nagy szerelem. A lány gyöngyszürke szelíd ruhát visel. Kezében könnyű nyári köpönyeg. Mint aki felkészült már a tűző nap óráján, hogy szerelmével a hűvös estébe csatangolhat az utcákon. Átvágnak a Dunapart felé. Látom, a férfi hátra pillant, és látom, az ajkáról lefagy a derű. Követem tekintetének sugarát visszafelé. Hosszú szoknyás nő alak húzódott be e pillanatban egy kapuajba. Könyökigérő fekete kesztyűt hord a nyárban, ezüst szín hálós tarsolyt, és a szerelmesek nyomában oson.
15: mintha ismerném valahonnan. Vadul csöngetve, kolompolva szólalnak meg a legbensőbb vészjelző berendezéseim. Nem várok lomha fagylaltomra, fölugrom száraz torokkal, szomjúságtól gyötörten, s utánuk eredek. Látnom kell, mi történik, közbelépnem. Nem ismerem fel az ezüst tarsolyos nőt, de ennek nincs jelentősége. És én a kenyeres lányt megóvom minden veszedelemtől. A férfi úgy tereli szerelmesét a Dunakorzó felé, hogy az ne lásson semmit. Magam arra ügyelek, hogy az őket követő nő észre ne vegyen. A folyó a lemenő napban. A túlpart, az egykori nagy boldogasszony templom tornya. A vigadó, árkádok ember építette barlangja. A buchwald székek szaggatott fehér vonala, a sétaút pezsgő élete, a dunaparti korlát vasbabái. Tudod, felváltva feslőbimbók és babák. A két keskeny közű rút fölött emelik bunfordi fejüket. Ott van ma is. Holnap menj el. Simítsd végig. A vasbabás korlát mellett biztos követési távolságban elől amazok ketten. Utánuk loppal a hosszú kesztyűs nő, a nyomában rejtve én. Át a kocsi úton. Hiába keresnéd már, a kettes villamos jár a helyén. Le a Dunasorra. A Dunán gőzhajó pöfékkel. A híd fejénél járunk. Két lovas szekerek, kordék. Vaskerékvetők a lassan hajts tábla alatt. A rakpart szögletes óriás kövei. Hűvös szélfúvallat csapja meg arcomat a Duna felől.
6: Ezen a hétköznapi estén a törvény betűje szerint is túlzsúfolt lakásokba indul a razzia a város nyomorszállásain. A külső Lipót városa kezdett. Szél támad a Duna felől, meglebbenti a vizsgáló bíró köpenyét.
15: Megállok, és bámészkodom a rakparti lépcsőkre le, hol vaspántos gerendák hevernek a kikötött tuszályok felett. Hosszú cseréptetős raktárak. Az ég alatt nagy szürke ponyvákon keresztül varázs alakokat rajzolnak a ládák, hordók, gerendák, ajtókeretek, ablakkeretek. Matrózok csíkos trikóban. Könyv és papírüzlet hirdetés egy uszályhajón. Kötéltekercsek nyers fonata. Távoli kikötők szaga. Kötél, lánc és csomó. Emberek. Török furuják, csörgő dobok egy zizzenetre a fülemben. Ez alatt csak nem Elina a zsákmányom, úgy elrévettem. Loholok, amerre sejtem őket. Üres telkek, korhatak fakerítések. A régi földszintes Pest házikói, a szállásom földbe bújt vaksi ablakai, piros postaláda, léckerítés, fakapu. Elmegyek mellette, be az új országház mögé. Újra a szél. Fiatal fák emelik fejüket külön-külön vaskalitkában a szép Ilonára vivő lóvasút simpárja mellett. Új fák, új utak, új házak várják a holnapi város lakóit. Téged, mondjuk. Engem. Sötétedik. A férfi megáll a lóvasút végállomásánál. A buborék megrázza a fejét, s tovább indulnak gyalog.
6: Sötétedik. Jár a razzia telepről telepre. Az erdélyi utcai zugok. A régi százházak maradványai a Bem utcában. Zápolya utca. A gyapjú mosoda mögött két földszintes ház. 80 nyomortanya. A doktor elől megy, s nem húzza el az orrát.
15: A fejemet sem fordítom arra, úgy sétálok el az utcatorkolat mellett, amikor befordultak. És nyomukban a nő. Tudom, hová mennek. Nem kell a kapuig követnem őket. Tudom, amit tudok.
6: Eső csepereg váratlanul. Majd abba is marad. A vizsgáló bíró felnéz az égre.
15: Eső csepereg váratlanul azután abba is marad. Vissza lábam az alsó rakpart felé a kocsi út meneteles lehajtóján, raktárak sorjázó sátor tetői közé. Nyitott deregjékről hosszú pallók vezetnek ki.
5: Kúpos rétegekben simul kétfelől oda lenn az uszály deszkazsindelyes fedele. Rakománya bazalt, fa, réz, üveg és tégla. Ez a rakpart darab a város kapuja, melyen át az épülők, körutak és sugárutak, utcák és terek, bérpaloták és mészárszékek, börtönök és gyárak, kocsiszínek, panziók, színházak, mulatók és grand hotelek dirib darabonként megérkeznek. A százmilliónyi gúlába, kockába rakott tégla útvesztőjében utak vezetnek erre-arra. Pallók az egyik gúla tetejéről a másikra. Az utcáskák között tér, őrbódé, sikátor, rengeteg, messze a fejem fölé ér. Nem látok ki.
6: A razzia a köztemető úti szükséglakásoknál jár, és itt még egyszer elsötétül a doktor homloka. Olnyi fülkék sorakoznak, tucatnyi ember él egyben-egyben. A vizsgálóbíró szemét az emberi testek párolgása csípi, füst marja.
5: Fütyörészve elgondolkodóm baktatok a szálláson felé. Ott változom úriemberré. Smokingot, lakcipőt öltök. Szárnyas gallért. Ma este a macskában kell lennem. A mindennél fontosabb dolgom. Teljes a sötétség. A hűvös szél fuvallatai a folyam felől egymásba érnek.
6: Hatalmasat sóhajt a doktor. A razzia végre tovább indulhat a belváros felé. Mint friss levegőre, úgy vágyik most az Orfeumok tájára, hol nincs dolga tömegszállásokkal, csak gyilkosok, rablók és ringyók várják.
4: Macskakő. Ponyva. Írta Lengyel Péter. A hetedik rész hangzott el. A főszerepben Kaszás Gergő. A szereposztásból Dajka doktor, különleges vizsgálóbíró, Laskó Péter. Bóra, Molnár Ildikó. A kasszakirály, Rátóti Zoltán. A buborék, Marozsán Erika. A baronesz, Takács Katalin. A görög, Imre István. A falazó, Galkó Balázs. A felvételt Kis László és Maksai Helga készítette. Zenéjét összeállította Horkai Rózsa. Szerkesztő Szebényi Cecília. Rendezte Zoltán Gábor.
0: A rádióváltozat felvétele 1996-ban készült, és utoljára ugyancsak 1996. november 26-án hangzott el a Kossuth Rádióban. A következő részt holnap ugyanebben az időben hallgathatják meg.

0: Ön a Kossuth Rádió műsorát hallgatja.
1: Voltomiglan. Nyerges András regényének rádióváltozata. Második rész.

0: Ellátni már nem lehet, jelentette büszkén apám. És amikor betódultunk a régen látott utcai szobánkba, kiderült, hogy üveg hiányában barna papundekli táblákkal szögezte körbe az ablakkeretet. Anyám az eredmény láttán egyszerre sírdogált és nevetgélt, hiszen sötétnek sötét lett, nappal is éjszakai. De a hideg továbbra is akadálytalanul sűrített be a lakásba, legfeljebb nem az ablakokon, hanem a belövéstől keletkezett lyukakon át. Vissza kellett foglalni a lakatlan jégveremszerű szobákat, hiszen Zsiga nagyapámmal és Margit nagyanyámmal most már hatan voltunk. Hallani se akartak róla, hogy a fürdőszobába költözzenek, ahol melegebb volt.
1: Ha a gyerek megfázik, se vitamin, se gyógyszer. Nekünk a hidegben is jobb lesz, mint eddig. Fázni a gettóban is fáztunk, de annyi helyünk se volt, hogy a lábunkat kinyújtassuk.
0: Éjszakára minden köpenyt, kabátot, takarót és terítőt rájuk borítottunk. Ők pedig minden reggel azt állították, hogy pompásan aludtak. A konyhában is félfenékkel ültek a hokedlén, ketten egyen összepréselődve. Pedig jutott volna mindkettőjüknek külön-külön ülőke is. Fejüket leszegve várták a tálalást, mintha büntetés járna azért, ha felnéznek. Maguktól sose szólaltak meg. Mindig megvárták, hogy mondunk-e, kérdezünk-e valamit. Irén nagyanyám bezzeg kérdezett.
2: Mondd csak, Margitkám, ugye te másképp csináltad volna a főzeléket? Hát én csak egyszerű, tudatlan asszony vagyok, tudom én azt. És te, Margitkám, ugye a háború előtt még szakácskönyvet is írtál. Persze, hiába is jönnél a kényes ízléseddel, nincs nekünk már semmink. Ezért a vacak kis borsóért is hálát adunk az Úr Jézusnak. Már aki úgy gondolja, hogy neki kell hálásnak lennünk.
0: Mikor ettünk, Irén nagyanyám megkövült tekintettel szívósan követte minden falat útját, ami nem apám szájában vagy az enyémben tűnik el. Aztán elkövetkezett a nap, amikor végképp kifogytunk még a szárított sárga borsóból is. Apám még elmerészkedtek a Szondi utca és az Ötvös utca sarkán lévő Pisinger lerakatig, ahonnét jókora mennyiségű üres ostyalappal tértek vissza. Másnap már egészen az Aradi utcáig jutottak, ahol egy mások által már kirámolt csemege üzletben három bödön avas disznózsírt találtak, továbbá egyetlen kilónyi kristálycukrot. Mire a zsákmánnyal hazaértek, azt is kitalálták, mit kezdenek vele. Az avas zsírba belekeverték a kristálycukrot, a barnás kulimásszal pedig jó vastagon megkenték, majd felszeletelték az ostyalapokat. Zsiga nagyapám szeme most először telt meg fénnyel, és mindenki mást megelőzve fürgén a tálnál termett, s annyit markolt ki egyszerre, amennyit csak a reszketeg ujjaival meg tudott ragadni.
2: Na de Zsiga, kérem, mégis hogy képzeli?
3: Mutter!
2: Nem látod, mit művel? Eleszi a gyerek elől! Ti ezt tűritek? Még az unokáját is kisemmizné? Ez a hála, amiért...
0: Nagyapám mindebből semmit se látszott észrevenni vagy meghallani. Szinte fuldokolva tömte magába az ostyát. Ujjai között ki is türemkedett a krém. Egyik tenyerével az ostyát markolta, a másikat meg védőpajsként tartotta maga elé, nehogy valaki elvegye, amit már megszerzett. Apám arca elsötétült, szó nélkül az anyja után rohant. Az utolsó ajtócsapódás valószínűleg az ő indulatát fejezte ki.
1: A gettóban eleinte még jól bírta. Aztán kijött a cukra. Egy éjszaka még a szobatársunk dextrinjét is megette, mert melásznak nézte.
0: A vacsoránál Irén nagyanyám tüntetően Zsiga nagyapámnak tálalt először, és még meg is kérdezte, mondja Zsiga, elég lesz? Valamit mondhatott neki apám, ami ennyire megszelídítette, de mit? Egyszerre csak felrém lett az a nyári délután, amikor egy bevásárlás után hazafelé tartva a Hunyadi téri csarnokból feltűnt, hogy a Szondi utca sarkán szokatlanul nagy csődület tolunk. Amióta elmentünk hazurról, kiragasztottak egy új plakátot.
2: Szóval semmiféle jogcímen. Nincs kibúvó. Végre. Mennie kell.
0: Amint hazaértünk, rohant egyenesen a szüleim szobájába, föltépte a ruhás szekrény ajtaját, és anyám holmiát elkezdte kidobálni. Előbb megkövülve néztem, aztán rángatni kezdtem a blúza ujját. Hagyd abba, ezt nem szabad, oda se figyelt.
2: A bogány anyád, aki csak bajt hoz ránk, majd én teszek róla, hogy többé ne ártson nekünk. Mire megjön, szépen ügyesen, összerakjuk a holmiát, betesszük egy kofferbe.
0: Én nem, üvöltött. Toporzékolva és a két öklömmel próbáltam olyat ütni, hogy végre megérezze és fájjon. De könnyedén lerázott, és már röpültem is a rekamiéra, mintha én is anyám egyik holmia lennék. Ő pedig vágtatott ide-oda a lakásban, bőröndöt keresett, de mindet túl nagynak találta. Aztán az egyikbe gyorsan begyümöszölt mindent.
2: Vége a dalnak! Rám kellett volna hallgatni. Tessék, összekészítettem, ami kell. Nincs többé!

0: Emi!
1: Bandi, ne tedd, inkább elmegyek! Bandi, ne!
2: Apám miután leengedte a kezét, most a saját fejét kezdte neki csapni a falnak.
3: Hagyjál, ha magamat nem üthetem, őt ölöm meg!
2: Ebben a pillanatban elkezdett kicsúszni a hátam mögül a fal, aminek neki támaszkodtam. Valami erős, zúgó hang közelített felém, és amint elért, lenyomott, hogy minden elsötétült előttem. Később azt mondták, orvost kellett hívni, patikába kellett szaladni. Ezernyi dolgot adtam a családnak, hatalmasat aludtam, és amikor magamhoz tértem, mindjárt azt kérdeztem, hol van anyám? Oda jött a kis ágyamhoz, megtapogattam az arcát, megsimogattam a haját, és azt kérdeztem, tényleg megtörtént-e, hogy el akarta küldeni a nagyanyám, vagy ezt csak álmodtam? Anyám kapott a kérdésen, persze, hogy álmodtad.
1: Álmodtad az egészet. Vérszegény vagy, csillagom. Elájultál tegnap, meg volt egy kis gyomorrontásod is a sok édességtől. Hiszen látod, hogy itt vagyok. Rossz álom, csúnya álom volt. Nem is értem, honnan veszel ilyeneket. Felejtsd el, és soha többé ne gondolj rá.
2: Hogy a közben eltelt nap folyamán visszavonták az árja-párja rendeletet, már csak felnőtt fejjel tudtam meg. De azért akkoriban is gyanakodtam, hogy becsapnak. Túlságosan pontosan láttam magam előtt mindent. Viszont anyám ott volt velünk. Arról sem tudhattam semmit, hogy a Tatterzál, ahol anyámnak, ha a dolgok másképpen alakulnak, jelentkeznie kellett volna, Irén nagyanyám számára is jelentett valamit. Persze egészen mást. Benne a puszta név is emlékeket idézett fel, kellemeseket. A halála után előkerült a fél szekrényt megtöltő kesztyű és kalapdobozai alul egy lila selyembe kötött mappa, amelyben régi leveleit őrizte. És a levelek alul egy különösen nagy becsben tartott, mert celofánnal borított, megsárgult újságkivágás. Az olasz agarak között championátust és tiszteletdíjat nyert a derbi győztes Majtényi Aida, tulajdonosa Nyergesné Berényi Irén. És már láttam is Irén nagyanyámat, amint a sok dicséretet kapja, pórázon vezetett olasz agarával méltóság teljesen elvonul a zsűri előtt, és a közönség diszkrét, de lelkes tapsát apró fejbiccentésekkel fogadja, nyugtázza a gratulációkat olyanoktól, akiknek a házához egy vagy két évtizeddel korábban lábat ápolni, fésülni járt, és érkezéskor, távozáskor kezicsókolommal kellett köszönnie. A lila selyem mappában, ahol az újságkivágást őrizte, megtaláltam a 10-es évekből való leveleit is, ámulatomra azokat is, amiket ő írt. Így jöttem rá, hogy apám, akivel 8 hónapja terhes volt, mikor a nyerges nagypapa 3 év után először hazajött Nürnbergből, egy ágról szakadt kórházi segédorvossal folytatott viszonyának a gyümölcse. A segédorvos a válás után sem akarta elvenni nagyanyámat. Ő nem ígért semmit, állította egyik levelében. Nem vállalhat feleséget, gyereket. Nagyanyám rimánkodott, aztán zsarolni próbálta, végül megátkozta. Az orvos vidékre helyeztette magát, és nem csak, hogy az új címét nem adta meg, de visszaküldte nagyanyám addigi leveleit is. Őt hívták Majtényi Nándornak. Maga önző és gonosz, mint az egész fajtája, vegye tudomásul, hogy a gyönyörű kisfiát, akit a nyerges adoptált, meg sem mutatnám most már, hiába is kérné, írta nagyanyám az utolsó levelében, de Majtényi nem kérte, és egyáltalán többi életjelt sem adott magáról. A Tatterzál. Nagyanyámnak, aki a 6 elemit se járta ki. Hogy ne lett volna már édes pusztán elképzelni is, hogy Fülöp doktor lányának pontosan ott kell jelentkeznie a szánalmas kis cókmókjával, ott kell várakoznia, hogy mit döntöttek felőle, kikkel és hova zárják össze, ahol ő, aki Majtényi doktorról a kutyáját nevezte el, Aida büszke tulajdonosaként,

0: egy verőfényes pünkösdi napon olyan boldog lehetett. Akár arra is gondolhatott, hogy a Majtényi Nándor egész fajtája kapja meg végre a magáét. Rohamosan fogytak az élelmiszer tartalékaink. Egyre kisebb adag jutott mindenből mindenkinek. És Irén nagyanyám már célozgatott is rá, bezzeg több juthatna, ha megint négyen volnánk. A legjobbkor állított be az Lochné, annyi zaba lesz, amennyit csak akarunk, neki egy fantasztikus ötlete van. A férje nagyobb tétel gyöngyöt szerzett valahonnét. Nyakláncot, karkötőt fogunk gyártani, lányok. A parasztok megvesznek a bizsukért. Ha beszálltok, gyöngyéletünk lesz a gyöngyfűzésből. Ettől kezdve anyám és Margit nagyanyám naphosszat az éppen alattunk lévő Zloch lakásban tanyáztak. Akkor se voltak itthon, amikor beállított egy magas, csontos, fejkendős asszony kezében cédulával, és Fülöp Zsigmondékat kereste. A Magda lányától hoztam üzenetet, mondta az asszony, él, jól van, és küldi ezt a kis lisztet meg zsiradékot. Irén nagyanyám mohón kapott a batyú után, és vitte is rögtön a konyhába. Hát, csak hogy végre megvannak, sóhajtott a kendős asszony, mert jártam én már az Ostrom utcában is, biztos tetszenek tudni, hogy le van bombázva a ház. Ne tessék reménykedni, ott aztán semmi sem maradt, és sajnos van még másba is, azért is küldött a Magda, mert ő most nem jöhet, de erről tudniuk kell. És honnét ismerik egymást? Kérdezte apám. Hát, mi hónapokig együtt voltunk kis tartsán, tulajdonképpen a Magda mentette meg az életemet. Szóval tessék leülni a tanár úrnak, mert látom, elég rossz bőrben tetszik lenni, elég rémeset kell elmondanom, de hát rám bízta a Magda. Egy pillanat, vágott a szavába Zsiga nagyapám, ha nem haragszik, előbb kérnék az unokámtól valamit.
1: Egy pillanat. Nagyanyádnak rossz a szíve. Nem szabad csak úgy hirtelen megtudnia, hogy mi a helyzet az Ostrom utcai lakásunkkal. Azt szeretnénk, hogy vigyázz rá. Mi meg kitaláljuk apáddal, mikor és hogyan mondjuk meg neki. Te már nagy vagy. Azért is fordulok hozzád.
0: Az Zloch lakásban aztán csüggedés és sopánkodás fogadott. Mert az az ember, akit Zloch azzal bízott meg, hogy az eddig elkészült gyöngycsorokkal házalja végig a Pesthez közeli falvakat, úgy jött vissza, hogy szóba se álltak vele a parasztok. Cipőt, ruhát, bundát, finom inget tessék hozni, mondták. Akkor van csere. Apám és anyám aznap este nekiláttak átkutatni a szekrényeket, miük érhet valamit. Atyaisten, a sevró cipőt, kiáltotta anyám, látva, hogy apám mit dob a koffer aljába.
2: Andi, az egyetlen csináltatott cipőd.
0: Apám vállat von.
3: Mindig nyomta a bütykömet.
0: Mindig nyomta a bütykömet, most majd legalább nem
3: nyomja. Legalább nem nyomja.
0: Anyám minden hét odahordta, amiben valaha táncolt. Hozta a tavaszi kabátját, a csipke zsabós blúzát, a balett cipőjét. A végén mégis kevésnek találták a kínálatot.
2: Gyere ide, kisfiam. Bújj csak bele.
3: Te! Az Istvánka kabátja. Ezért a mutter a fejünket veszi.
2: De hát kinőtte. Nézd. Szóval?
3: Nem jó. Tedd alulra. Rakd rá a rózsaszínű puplinéngemet, meg a mellényemet. Nehogy meglássa.
0: Úgy tervezték, hogy gyalog mennek, gyalog jönnek. A vége mégis az lett, hogy jóval sötétedés után teherautó hozta el őket a kapunkig, s a fuvart 5 tojás bánta. Irén nagyanyámat nem érdekelte a történet, a hátizsákot bontogatta.
4: Jól van, hoztatok zsírt, lisztet, szegényké, én nem tehetek róla, zsizsikes búzából van, de majd én átszitálom. Nézzenek oda, mi van még itt, 5 satnya kis tojás. Remélem valami vacakért kaptátok, mert ezeket verép tojta. Bezzek, ha én ott vagyok, átláttam volna a szitán, na mindegy. És alul mi van? Ahaha, egy tyúkocska. Hála Istennek szót fogadtatok. Egy szép, kövér tyúkocska. Gyúrok tésztát. Levesnek kiadós lesz.
0: Mire másnap fölébredtünk, Irén nagyanyám eltűnt a lakásból. Egy cetlit se hagyott hátra. Csak akkor nyugodtunk meg egy kicsit, amikor fölfedeztük, hogy az ágya mellől a sík sütz imakönyv is eltűnt. Akkor világos, hogy hová ment. Dél körül érkezett haza titokzatosan mosolyogva, mint aki előre örül a meglepetésnek, amit tartogat. Aztán mégiscsak akkor rukkolt elő vele, amikor Zsiga nagyapám és Margit nagyanyám már elmondta szokásos hálálkodását az ebédért, és magunkra hagyott minket a konyhában.
4: Vasárnapra meghívtam hozzánk a héveit.
3: Ha, és megmondta, hogy jó melegen öltözzön, mert lyukas a lakás. Ha megfázik a plébános, nem sok öröme lesz belőlünk.
4: De lesz, mert ebédre hívtam. Új házi tyúkhúslevesre.
3: Azt a keserves kétszentségit. Azért mentünk el Soroksárig, hogy a plebi zabálja meg a tyúkunkat.
0: Nagyanyám csak abba törődött bele nehezen, hogy az ebédből nem zárhatja ki Zsiga nagyapámékat.
4: Nem sajnálom én tőlük az ételt, de mondd meg, miről beszéljek a héveivel, ha az a két Isten tagadó is ott van.
0: Hévei percre pontosan, éppen délidőben érkezett. Irén nagyanyám rohantában eldobta a kötényét. Ajtót nyitott, kezet csókolt, fogadta az áldást, átvette az ajándékát, egy szent képet Szent Vincéről püspökurunk kézjegyével. Kaptam ajándékot én is, egy számmal kisebb szent képet, amit zavaromban rögtön a nadrág zsebembe dugtam. Közben azt figyeltem, hogy anyám is kezet csókol. Nem értettem, miért utánozza Irén nagyanyámat, éppen őt. Utólag magyarázta el, hogy a békesség kedvéért. Apám az áldást inkább csak eltűrte komor pofával. Ez tetszett nekem. Egy szót se szólt. Azzal foglalta el magát, hogy viszi Hévei nagy kabátját felakasztani. Margit nagyanyám váratlanul sírva fakadt, zsebkendőt rántott elő, és abba temette az arcát. Zsiga nagyapámnak meg pontosan akkor kellett megpucolnia, s a fény felé tartva ellenőriznie a szemüvege tisztaságát, amikor az áldást osztó kar hozzá közelített. Amikor viszont újra látott,
1: engedje meg,
0: a kezét nyújtotta.
1: Dr. Fülöp! Mit szól? Micsoda fenséges illat?
0: Hévei pirospasgás kerekképén megkönnyebbülés látszott, hogy ettől kezdve az ebédről lehet beszélni. Mentek be a szobába, szüleim a belövést mutogatták neki, rémes, igazán rémes bólogatott. Elnéztem az alakját, sehogy sem láttam rajta, hogy a rengeteg éhezéstől egészen tönkre volna menve, ahogy Irén nagyanyám mesélte. Hangosat kordult a gyomrom, azt hittem mindenki hallja, de csak apám kacsintott rám, és mutatta, hogy az övé is ezt csinálja. Ettől kezdve csak is azt lestem, kinek mennyit tálal nagyanyám, Hévei kapott elsőnek. A gőzölgő aranyszínű levest nem sajnáltam tőle, de amikor egymás után két comb is a tányérjába csusszant, és aztán még az egyik szárnya is, úgy éreztem, szétrobbanok a méregtől. Ezek az én kedvenceim. Megpróbáltam erős nézéssel felhívni erre Irén nagyanyám figyelmét, de nem vette észre. És akkor, félig fölemelkedve ültömből, megemeltem a tányéromat. Hévei nagyot nevetett. Éhes a kisfiú, adjon már neki, Irénkém. Ezért hálás voltam. Kaptam is két merőkanál levest, meg egy zúzát. Nem ültem le vele. Jeleztem, ez nem lehet minden.
4: A kisfiú bőségesen 10 óra izott.
0: A kisfiú, mondta a nagyanyám vészjósló hangon, bőségesen 10 óra izott az imént. Erre már visszaültem. De a megdöbbenéstől még a levesem is kilöttyent. Tajtékozva figyeltem, hogyan tűnnek el a legjobb falatok Hévei szájában, aki folyton fölemelte a galléria mögé tűrt szalvétát és az ajkait törülgette. Néha még önfeledten szürcsölt is, amitől megint ordítani tudtam volna, bezzeg, ha én szürcsölök, mindjárt rám szólnak. Úgy tűnt, a legnagyobb békességben beszélgetnek. Hévei éppen azt kérdezte, reméli, ebben a kedves családban nincsenek áldozatai a háborúnak.
4: Istennek hála.
0: Irén nagyanyám magától értetődőnek tartotta, hogy a kérdés csak neki szól. Istennek hála, nincsenek, vágta rá a kapásból.
4: Nincsenek.
0: Nem értette, miért mered a plébános oly kitartóan Zsiga nagyapámra. Nagyapám szeméből mindannyian láttuk, könnyek szivárogtak, és csordogáltak lefelé.
4: Zsiga, mi van veled? Zsiga, te tudsz valamit, amit én nem? Amit nekem...
1: Öreg embernek gyakran hurrutos a szeme. Honnét veszitek, hogy sírok? Bondi, mondd el nekik te. Én nem bírom.
0: Így derült ki, hogy miért kellett nekem idegen lakásban anyámra és nagyanyámra vigyáznom, amikor itt járt ez a fejkendős asszony. Nem csak arról volt szó, hogy az Ostrom utcai lakás elpusztult, ő hozta el annak a hírét is, hogy anyám nővérei közül Éva néni éhen halt a fertőrákosi táborban, de lehet, hogy már odafelé a menetben elpusztult. Kató nénit pedig fegyverrejtegetésért kivégezték a Margit körúton. Csak álltunk. Még Hévei is úgy érezte, az a legjobb, ha semmit sem mond. Margit nagyanyám szó nélkül visszaült a helyére. Előkapott egy hatalmas zsebkendőt, ráborította az arcára, de hangot egyáltalán nem hallatott. Csak láttuk, hogy remeg a háta meg a válla. Anyám magához húzta, és úgy simogatta nagyanyám fejét, mintha engem vigasztalna. A csöndet Irén nagyanyám hangos imádkozása törte meg. A nyakában lógó feszületet az arca elé emelte, annak mondta el a mi atyánkot, majd váratlanul odapenderült Zsiga nagyapám elé.
5: Most merje azt mondani, vén Isten tagadó, hogy nincs Isten. Az én fiam itt van, mert engem szeret az Isten. Az én kedvenért megmentette őt az Úr Jézus. Az én tudós nász uramnak, aki nem hisz Istenben, aki csak gúnyolodni tudott a hitemen. Négy lánya volt főtisztelendő atyám, és most hányról tudhatja biztosan, hogy él? Egyről. Mert az Isten nem vigyáz azokra, akik káromolják, akik megfeszítették az ő szent egyfiát.
3: Mutter!
5: Adja engem! Hányszor kellett hallgatnom, hogy nincs Isten, nincs bizonyíték a létére. Hát itt a bizonyíték, Zsiga. Az én gyerekem Istennek hála él. De hol vannak a maga lányai?
2: Tudnék erről mondani valamit, anyuka. Ne akarja, hogy mondjak.
0: Irén nagyanyám elszörnyedve tátogott. A szeme kidüllett, és hirtelen megéreztem, hogy ami Irén nagyanyámat visszatartja a szokásos tombolástól, az nem lehet más, mint az a délután, amikor egy bőröndel a tatterzálba akarta küldeni anyámat. Hát igen, Zsiga nagyapámnak ma egyel kevesebb lánya lenne, ha rajta múlik. Fázik, álmos, éhes, éhes, álmos, fázik, mondogattam, mióta csak a temetőben voltunk, hang nélkül persze, mert éreztem, hogy nem illik, de hát mégis álmos, éhes, fázik. Most az egyszer Irén nagyanyámnak volt igaza.
5: Nem tudom, minek kell egy 9 éves gyereket a temetőbe hurcolni, még ha egy rendes szertartást látna. De egy ilyen ér, nézd ide, a félcipőjének lyukas a talpa. Legalább hadd adjam rá a magas száru.
3: Ágról szakadtnak fog látszani a kölök. Még mit nem? Tavasz van, mutter. A téli kabát is túlzás, de egye fene. Tudja, hogy mennünk kell. Hát megyünk, és kész.
0: Rám nézett, én meg lelkesen bólintottam. Még az kéne, hogy ne menjünk, amikor biztosan ott lesz anyám is. Az utolsó 3 hónapban egyetlen egyszer láttam. Reggel jött. Este már mennie kellett vissza Miskolcra. Most viszont nem mondhatják neki, hogy ne jöjjön, és az első itthon töltött percétől az utolsóig vele akarok lenni. Anyám zihálva esett be az ajtón.
2: Lent vár a taxi. Siessünk.
5: Taxi? A feneketek meg kilóg a gatyából.
0: Egy kezemen meg tudtam számolni, hányszor ültem autóban mostanáig. Nem akarna a fiatalember inkább előre ülni? Kérdezte az öreg taxis, és rám kacsintott. De a fiatalember nem akart. Ott akart szorongani a hátsó ülésen, egyik oldalával az anyja, másikkal az apja testmelegét érezve. hiszen épp az volt a jó, hogy mindketten egyszerre vannak itt, és meghitten duruzsolnak a fejem fölött. Nem kell attól félni, hogy Irén nagyanyám beleszól.
2: Az Axelné el se akart engedni. Nem gondolod, nyerges elvtársnő, hogy a saját érdekedet nem kéne a kollektíváé elé helyezni? Nem. Nem gondolom, az apám temetése talán mégse saját érdek. Aztán a végén kijött a farbával. Mindig kiderül, azt mondja, ki volt a szocdem.
0: Rögtön a kapun túljutva, akkora tömeggel találtuk szemközt magunkat, amekkorát még soha se láttam. Szerettem volna a szüleimbe kapaszkodni, de libasorban is alig sikerült előbbre vergődnünk a sokaságban. Ismeretlen arcok bámultak mindenfelől. Szerettem volna odaszaladni Margit nagyanyámhoz, hiszen vörösre volt bőgve a szeme, de visszarángattak. Hirtelen apám előtt termett Magda nagynéném. Légy szíves, Bandi, te mint férfi intézkedj, van itt egy pap, és nem lehet vele bírni, minden áron beszélni akar. Apám fölvonta a szemöldökét. Pap? Hogy kerül ide, pap?
3: Nézze, tiszteletes úr, az apósomat temetjük. Magának nyilván dunsz se sincs, hogy ki volt ő. Elhiszem, hogy maguknál a matrikulába be van jegyezve, mint az egyházuk tagja, de ő ateista volt. Felekezet nélküli. Érti? A Darwin című lapot szerkesztette. Ez nem mond magának eleget? Benne van a végrendeletében, hogy papmentes temetést akar. Érti? Papmenteset. Kevés ember tiszteltem annyira, mint őt. És ha megzavarja a végtisztességét, bizony Isten, nem állok őt magamért.
0: Csak aztán meg ne bánják, mondta távozóban a sértődött pap. Türelmetlenül vártam, hogy elkezdődjék valami, mert az ácsorgás unalmas volt. Végre előállt valaki, hogy ő a tanítványok nevében fog búcsúztatót mondani, de búcsúzás helyett elkezdte mesélni, hogy nagypapa családjának Hódmezővásárhelyen legendája van, és sokáig beszélt valami Pressburger Sámuelről, aki 200 évvel ezelőtt olyan jól megaranyozta a templomtorony gombját, hogy azóta se kellett újra aranyozni, és mesélt Pressburger Sámuel fiairól, meg unokáiról, akik Fülöpre változtatták a nevüket. Ezen aztán eltöprengtem. Minek egy templomra gomb? Ettől kezdve egy szó se jutott el hozzám abból, amit a szónokok mondtak. Ezek nem ismerték a nagyapámat. Azt se tudhatták, hogy nagypapa néha kilopódzik a konyhába, és vág magának egy karé kenyeret, a belét kapkodva befajja, szinte csak azért, hogy bűnjel ne maradjon. De a héját minél barnább és vastagabb, annál kélyesebb ábrázattal majszolja, valósággal szopogatja, s még a szemét is lehunja közben, hogy az élvezettől semmi el ne vonja a figyelmét. Egyszer megkérdeztem, tulajdonképpen miért kell titkolóznunk?
1: Ami jó a szívemnek, az tilos a cukrom miatt, és fordítva. Kávét se ihatok, pipázni is tilos. Sőt, ha viszket valami, azt sem akarhatom meg. Látod, minden tilos, ami az életben jó.
0: A halála előtti időkben minden második vasárnapon mi villamosasztunk át hármasban a Kútvölgyi lejtő egybe, ahol a nagyapámék lakást kaptak. A kényszerű együttélés után jobb volt így mindnyájunknak. Pedig Irén nagyanyám, mintha megváltozott volna, furcsa dolgokat művelt. Például kérés nélkül ment el híveihez tiltakozni és a közbenjárását kérni, még amikor a hittan kötelező tantárgy volt, mert a Tiszi azzal kezdte a kis katekizmus oktatását, hogy kezeket ki a padra, és egy előkapott nádpálcával végigvágott mindannyiunk készfején. Az osztálynévsort is csak azután hallgatta meg. Lesz ebből még több is, mondta, ha nem lesztek jók, világos? Ezt tanít hittan, törgött a méregtől Irén nagyanyám. Hát nem tudja, mit mondott az Úr Jézus a kisdedekről? Egy este, miközben kitállalta a vacsorát, hirtelen kibökte, hogy bent járt az iskolában.
5: Magam tanítottam Móresre azt a nyomorult szaduceust.
2: Talán szadistát.
5: Te csak ne akarj okosabb lenni. Annyit még én is tudok, hogy aki veri a gyerekeket, azt igenis így nevezik. Ilyen ember ne tanítson hittant. Megmondtam neki ott mindenki előtt a tanáriban. Engem üssön meg, ha mer. Ne a szegény kis dedeket püfölje.
0: Néztünk egymásra anyámmal. és fölpattanva jobbról-balról összecsókoltuk, amitől nagyanyám zavarba jött, jól vanna, valakinek már csinálnia kellett valamit. A misékre azért továbbra is eljártam nagyanyámmal. Ott ültem mellette azon a vasárnapon is, amikor Hévei fent a szószéken felolvasta a hercegprímás legújabb pásztorlevelét arról, hogy kik az egyház ellenségei. Az egyik mondat közben nagyanyám kiabálni kezdett, nem igaz, nem így van. A barátnői kétségbe esve pisszegtek rá, térjész az irén, mit képzelsz, misén vagy? Hévei odafentről úgy merett rá, mint aki el sem hiszi, hogy ilyesmi megtörténhetett. A legidősebb hívek sem emlékeztek hasonlóra. Nagyanyám kihasználta a döbbent csöndet, és felállt a padban, zengett a hangjától a Terész templom boltozatos nagyhajója.
5: Nem igaz! Nem így van! A szociáldemokraták nem ilyenek! Az én fiam is szociáldemokrata, és sose bántaná a papokat! Ezt a plébános úr is tudja. A kommunisták, azok olyanok. De az én fiam minden nap imádkozik, és a megszentelt skapulárét ott hordja a szíve fölött.
0: Ebből az utóbbi igaz volt, mert amikor apámat vidékre helyezték, és össze kellett pakolni a holmiát, nagyanyám nekiállt szétfejteni a zakója hajtókáját, és a szövet meg a szitabászon közé bevarta a skapulárét, aztán újra összeöltögette, így némutatta elégedetten. Ez minden bajtól megvéd.
5: Ez minden bajtól megvéd.
0: Apám bágyattan viaskodott vele, ne csináljon már, mutter, megyei titkár létemre nem viselhetek klerikális bígyókat. Tudja, mekkora blama lesz nekem,
3: tudja,
0: ha kiderül.
3: Mekkora blama lesz nekem, ha kiderül.
0: Idén nagyanyám valahonnét előkotort egy apró kalapács embert, aminek biztosító tű volt a hátára szerelve, oda tűzte a hajtókára, pontosan oda, ahol bent a skapulár élapult. Zsiga nagyapáméknál vasárnap ebéd közben jónak találtam az alkalmat, hogy elmeséljem, miféle hőstettet hajtott végre Irén nagyanyám a templomban. Apámnak sugárzott az arca a boldogságtól, Zsiga nagyapám pedig lekapta a nyakából a szalvétát, és fölpattant. Fel is hívom, fel én, mondta lelkesen, mosolygó arccal tárcsázta az Ötvös utcai lakásunk számát.
1: Halló, Irénke! Én vagyok az, Zsiga! Csak gratulálni szeretnék ahhoz, amit hallok.
6: Hát látja, látja. Megértük, hogy mi ketten egy párton állunk.
1: Hogy melyiken? Hát a gyermekeinkén. Mi az, hogy nem tudja, hogy miről beszélek? A bátorságáról, Irénkém. Arról, hogy felszólalt a mindszenti barnészsága ellen. Mi az, hogy honnét veszem? Hát én igazán nem akartam.
6: Ez letette.
1: Azt mondta, ne avatkozzak a dolgaiba. Ő hetek óta vezekele miatt. Penitenciát is tart. Kikéri magának, hogy gúnyolódjak rajta.
0: Egyre ritkábban adódtak ilyen vasárnapok, amikor mindegyütt voltunk. Egy alkalommal aztán már az előszobában éreztük, hogy ideát nem vár ránk valami viháncolós könnyű délután. Nagyapám egy újsággal a kezében szinte kirontotta, mint meghallotta, hogy megérkeztünk, és rögtön kiabált.
1: Hát láttátok azt a sima képű gengsztert? Hát így néz ki, egy tudós. Ez a Lisenko egy Al Capone. Hát én mondom nektek, hogy ez egy Al Capone.
2: Köszönjük, jól vagyunk, jól utaztunk.
1: Hát tudod mi, amit ez művel? Ez szélhámosság. Hát hogy engedhetik ezt a cikket ebben a labban megjelenni?
2: De apa, hiszen ez a szabad nép.
1: Miért? Az hitted, hogy az új embert olvasom? Nem is bánnám, ha náluk olvastam volna. Ez tűnik egy buta, reakciós maszlag. Hozzájuk illik.
2: Légy szíves, apa, gondolkozz el, mit beszélsz?
1: Én gondolkozzak? Miért nem ők gondolkoznak, mielőtt tudósság kiáltották ki ezt a kókler?
5: Zsiga! Zsiga! Nekem smafó a te szabad néped, engem a szíved érdekel. Képzeljétek, azóta őrjön itt nekem, amióta meghoztam az újságot. Úgy viselkedik, mint aki egy második adtakot akar.
1: Nem én akarok. Hát ezek akarják, hogy megpattanjon egy ír az agyamba.
3: De hát végül is miről van szó?
1: Na most gyertek be, vére. Ti benne éltek a politikában, talán tudtok rá valami magyarázatot.
2: Most szépen, nyugodtan, csöndesen elmeséled, mi zaklatott fel annyira a mai számban.
1: Szóval ez szerint nem olvastátok. Na, ez jó. Akkor attól vagytok ilyen nyugodtak. Én meg már attól féltem, hogy bedőltetek ennek a sötét demagógiának. Na tessék, figyelj, ez az. A micsurini biológia, mint reakciós agyszüleményt elveti a Weissmannista, morganista genetikát, annak zavaros kromoszóba elméletét és misztikus génjeit. Hát most mit szóltok? Hát nem kellett megbolondulni.
2: Nézd, apa, a micsurini biológiát az egész világon...
1: Nincs micsurini biológia, az a micsurin egy szerencsétlen habókos kertész volt. Aki az a sima képű gengszter, ez a Lisenko. Margit! Az ablakot! Na jó. Jó, akkor hallgassátok meg ezt. Darwin a maga sekélyes evolucionizmusával tévedett, amikor tagadta, hogy a természet fejlődésében ugrások lehetségesek, és ezzel közvetve a forradalom eszméjét is tagadta. Na nem, na nem, na ezt nem, ettől én meg fogom
7: mondani. Ha ezt abba nem hagyod, mentőt hívok, és mész a Jánosba.
1: Ugyan, semmi baj. Csak épp azt kellett megtudnom, hogy világéletemben reakciós agyszüleményekért harcoltam, hogy Weissmann és Morgan két hülye volt, a kromoszómák meg a gének misztikus baromságok, hogy Darwin nem értett a természet fejlődéséhez.
2: Nézd, apa, vagy be, hogy a szovjet tudományról azért nem sokat tudsz. Talán nem kéne látatlanban ítélkezned.
1: Mert szerinted ez a világ leghaladóbb tudománya, mi? Akkor ezt hallgass meg. A micsurini biológia leküzdötte, azt mondja, leküzdötte a darwini elmélet korlátozottságát. Vagyis az apád egy korlátolt vénember.
2: Te, Bandi, csukd be az ablakot. Édesapa, azt hiszem, túl sokat nem tudsz a Lisenko eredményeiről.
1: Nem tudok. Mindent tudok. A 28 kromoszómás kemény búzát sikerrel alakítottuk át 42 kromoszómás lágy búzává. Ez a Kókler, ez annyira öntelt, vagy annyira buta, hogy ilyet mer mondani. Amiből nyilvánvaló, hogy az egész merő szédelgés, kontárság, világcsalás, és egy ilyen meri dezavuálni Darwin. Miért van csukva az ablak? Ti talán fáztok?
2: Fázni nem fázunk, de egy kicsit félünk.
1: Én nem tudom, volt-e értelme egész életemben olyasmiért hadakozni, amiből ez lett?
2: De apa, belőled a sértődöttség beszél.
1: Hagyjuk, apa.
0: Anyám elgondolkodva ült hazafelé a villamosban.
2: Te, Bandi, nem lehet, hogy apa, szegénykém, mintha mostanában, jaj, de szörnyű kimondani, mintha tényleg kezdene egy picit szenilis lenni.
3: Ez meg honnét veszed? Kicsit talán el van maradva a világtól, sokat volt beteg. Nincs annyira benne a napi dolgokban. De apád és a szenilitás.
2: Jó, csak épp eszembe jutott, mert olyan furákat beszél.
3: Te tudod a legjobban, kisanyám, hogy mit jelent neki Darwin. Na, náhogy felcukkolja, ha valaki rosszakat mond róla.
2: Jó, de ezt még meg is tudom érteni, de a többi, az, hogy el se gondolkozik mások véleményén. Azelőtt nem volt ilyen. Most meg egy fénykép alapján kész az ítélettel. Gangster pofa, világcsaló, szélhámos. Neked ez nem gyanús egy kicsit?
3: Nézd. Nekem 7 elemim van. Neked 2 polgárit. Biztos, hogy ahhoz a kromoszóma dologhoz mi nem értünk.
2: Egész másról van szó. Amit itt apa összehord, cseppet sem logikus. Apa pontosan tudja, hogy kiknek köszönheti az életét. De az nem jut eszébe, hogy sose verték volna meg a nácikat, ha a szovjet tudósok mind világcsalók, meg gengszter pofák.
3: Kisanyám, mindnyájan megöregszünk. Nem akartám ő bosszantani téged.
2: Azt én is tudom. De arról van szó, hogy veszélyes, ha ilyen állapotban eljár előadásokat tartani. Ha valahol olyanokat kezd mondani, mint ma délután.
0: Szinte el is feledkeztem róla, hogy nagyapám temetésén vagyok. Ne szeveddd el, csillagom! Anyám a kezemhez ért, és egy szál virágot nyújtott felém, hogy ott a sírnál legyen, mit bedobnod, mondta, tudod? Úgy szokás. Nagy volt a kísértés, hogy azt mondjam neki, Összenéztetek a feje fölött, kimosolyogtátok. Sírjál csak, csillagom, itt egy tiszta zsebkendő. Eltoltam anyám kezét. Nem is sírok, csak fázom és éhes vagyok, és pisilnem kell. Szinte még be se léptünk a lakásba, már csattant a kilincs, és Irén nagyanyám csípőretett kézzel állt a konyhaajtó küszöbén. Apám motyogott valami köszönésfélét, és indult volna befelé, amikor megállított a nagyanyám víjogó kérdése.
4: Na, elkaparták a vén zsidót.
8: Sose hagyja abba, mutter! Belepusztulna, ha egyszer befogná a száját!
0: Két dörrenés. Nagyanyám a konyhaajtót, apám a szobájét vágta be teljes erejével.
3: Kis bocsom, ígérd meg nekem valamit. Ígérd meg, hogy ezt az egészet elfelejted. Egyszerűen csak felejtsd el, és meglátod, egy idő múlva eszedbe se fog jutni.
7: Elfelejtettél, te kutyafejű!
0: Ezt kiabálta Ella néni, nagyapám sógornője, amikor Hódmezővásárhelyen 14 évvel később váratlanul beállítottam hozzá, és az ajtóban, ahogy illik, be akartam mutatkozni, kinek az unokája vagyok, és milyen jogon zaklatom.
7: Nem emlékszel rám, de én ismerlek. Nagyapád temetéséről. Kicsi voltál még, 7 vagy 8 éves.
0: 9 múltam, feleltem hirtelen kipottyanva az időből, és megint sértetten, hogy annál is taknyosabbnak néznek, mint amilyen vagyok.
7: Na hát, ez nem lehet igaz. Most pont olyan képet vágtál, mint amilyenre akkorról emlékszem. Valami szörnyű rövid nadrágban álltál anyád oldalán, és annyira, de annyira mogorva voltál, hogy azt se tudtam, adhatok egy puszit. Most gondolom olyan 18 lehetsz.
0: 23,5 vagyok. Ma reggel volt az egyetemi záróvizsgám.
7: Na hát, milyen kedves tőled, hogy már is meglátogattál. Szegény zsiga, de büszke lett volna, ha megéri. Na várj csak, mindjárt kapsz tőlem valamit.
0: De én csak a toronygombot szeretném megnézni, motyogtam nagy kínban, amit Pressburger Sámuel az ükapám csinált. Ella néni ezt nem hallotta, fürgén, ringatódzó járással elsietett a kúriának is beillő régi Fülöpház valamelyik másik szobájába. A 60-on jócskán túl kell lennie, de ahogy nézni tud, az egy gyerek pillantása. Ella néni mindenestől Margit nagyanyámra emlékeztetett.
7: Jövök! Itt vagyok! Meglepetés!
0: Csillogó szemmel huppant le mellém, és valami fura kis zsákocskát szorongatott.
7: Hallod-e, kutyafejű? Én nem tudom, mit ismersz a családi legendákból, mit nem, de már rég azt gondolom, hogy ez téged illet.
0: Ella néni kioldozta a zsákocskát, szájával lefelé fordította, és ami benne volt, az asztalra hullott. Egy szempillantás alatt vadul dobogni kezdett a halántékomon a vér, amit első pillantásra láttam, lázas izgalomba hozott. Találomra fölkaptam egy megsárgult, rajtos szélű újságkivágást, de amikor ezért nyújtottam a kezem, Ella néni hirtelen megállított.
7: Várjál egy csöppet! Minden a tiéd, amit itt látsz, de előbb pár dolgot el kell mondanom. Te semmit se tudsz a családi legendáról, ugye? Na jó, de valami sokat ne várj. Talán az egész csak kitalálás, ábrándozás. Ugye, tudod, hogy a Fülöpök régen, nagyon régen, Pressburgerek voltak. Ez német név. Szóval, na várjál. Jobb lesz, ha mégiscsak megnézed azt a könyvecskét. Minek kínlódjak itt? Közben meg összeütök valami vacsorát.
0: Meg se várta, hogy mit szólok hozzá, elszaladt. Én meg valósággal verejtékeztem az izgalomtól, hogy kezembe foghatok valamit, amiben ott rejtőzik a múlt. Talán maga a családi legenda is. Ki sem nyitottam még, de érezni véltem a varázslatot. Fennhangon olvasni kezdtem. Vándor könyv a nagyméltóságú királyi helytartó tanácsnok Budán 16. júliusban 1816-21.80. szám alatt költ kegyes parancsolatja szerint elrendelve nyomatott Szegeden Grünno Orbánnál. Ez mind csupa csoda volt, a T-esek, a két N a nyomdász nevében, és akkor még várt a többi hasonló. Szabások, melyeket a vándorló mesterlegény büntetés alatt megtartani köteles. Alig tudtam elhinni, hogy a toronygomb baranyozó ükapám vándorkönyve mostantól az enyém. Tel is tele volt különböző magisztrátusok mélyvörös domború pecsétjeivel. A legtöbb igazolás olvashatatlannak bizonyult számomra, mert nem csak hogy németül, de kézzel és cirkalmas régi gótbetűkkel írták. Egyet viszont tisztességesen ki tudtam sillabizálni. Jelenvaló ötvös legény Samuel Pressburger ki is műhelbe dolgozott, magát bödsületesen viselte, és most szerencséjét tovább akarja folytatni, írta 20. máj 832-ben városbírája Ládi Ferenc Szerda Helen. Hirtelen ötlettel a könyvecske végére lapoztam, oda meg, mint kiderült, Fülöp dédapám írta be szépen sorban, ahogy születtek a gyermekeit. Zsigmond fiam született 1882. év dec 20-án, és aztán következett Anna lányom, Imre fiam és Ilka leányom. Hirtelen föleszméltem, hogy Ella néni egy hatalmas tálcával a kezében az ajtóban áll és figyel. Keresd csak meg a 8. oldalt, mondta. És ahogy beljebb jött a tálcával, az illatszalonnás rántottáról árulkodott, engedelmesen a 8. lapoztam, de ez németül van, kiabáltam csalódottan, nem baj, meg fogod érteni. Eleinte tényleg értettem. Name, Samuel Pressburger, Alter 17, de azután ez következett, Stand Eitzeln. Mi a fene ez? A gyomrom akkorát kordult, hogy ő is meghallotta. Családi állapota egyedülálló, vágta rám mosolyogva. Következett a religió, és ennél végképp elakadtam. Nem bírom elolvasni még az első betűt, csak-csak az egy jé.
9: Dehogy jé! Sose tanultad a gótbetűt? Na nézd ide, ez egy gótbetűs nagy S. Mi jön utána? Egy A. Bizony, és utána az egy B, méghozzá kettő egymás után, aztán megint egy A, ezt csak fölismered, ez egy T, ami utána jön az egy H, megint van egy A, és mit látsz még ott? Nem a rántottát, kutyafülű, hanem az egy R. Na gyerünk, próbáld összeolvasni. Ez bizony szabbatárius akar lenni. Nem mond nekem, hogy egyetemet végeztél, és nem tudod, kik a szabbatáriusok. Na, mondhatom, szép kis egyetemre jártál. Na, mindegy. De a szombatosokról csak tudsz valamit. Szombatos meg szabbatárius az ugyanaz. A Pressburgerek eredetileg szászok voltak Dresda környékén. Onnét jöttek be Erdélybe, de nem Brassó tájékán telepedtek le, hanem a székelyek között, és amikor a székelyek elkezdték fölvenni a szombatos vallást, ők is azt vették föl. Amikor megelüldözték a szombatosokat, nekik is menekülniük kellett, és persze megint olyan vallást kerestek maguknak, amiben a szombat az ünnep. Hát ugye, ahhoz voltak szokva. Aztán addig-addig házasodtak, amíg rendes zsidó család lett belőlük. De a nagyapád különc volt. Neki semmilyen vallás nem kellett. És amint önálló kereső lett, ott hagyta a felekezetet.
0: Találtam Ella néni zsákocskájában egy régi, a hajtogatás mentén már porlékonnyá vált újságkivágást is, Magyar Nemzet 1939. január 29-e. Aki ezt 25 évvel ezelőtt eltette, és máig megőrizte, annak oka lehetett rá. Mi lesz a szombatosokkal? Kérdezte a cikk szerzője. Számuk üldöztetésük ellenére állandóan növekedett, és egy részük miután önálló vallásgyakorlási jogot nem kapott, a bevett izraelita felekezethez csatlakozott. Utódaik ma is élnek Magyarországon, kitérési szándékaik nincsenek, holott nem Mózes, hanem Árpád, legrosszabb esetben Attila ivadékai. Velük nyilvánvalóan kivételt kell tenniük az új törvényeknek, még akkor is, ha zsidó fajú hittestvéreikkel keveredtek. Nagyapámnak tehát lett volna egy esélye elkerülni, ami rájuk várt. De ebben ő épp úgy az elvek embere volt, mint az antidarvinistákkal folytatott vitáiban. Magasabb szempontból nézve másodrangú körülmények, úgy, mint életveszély és hasonlóak, nem bírhatták rá, hogy felekezet nélküliként elviselt évtizedek után föladja a vallásokat illető álláspontját. Számára mindegy volt, hogy katolikus, szombatos vagy zsidó, vallás az vallás, egyiket sem fogja elismerni azzal, hogy menedéket kér tőle. Még jobban elképedtem, amikor Irén nagyanyám halála után a szekrényéből előkerült egy különleges díszítésű, hatalmas desszertes doboz, melynek eredeti tartalmához sohasem volt szerencsém, amikor kiürült, családi iratokat tartott benne. A legkorábbról valót 1849. december 17-én állították ki Magyar Szecsődön. Nagyanyám nagyapját Bernritter Józsefként jegyezték be a fia keresztlevelébe, a felkért keresztszülőket pedig Keller Miksának és Mózer Rózának hívták. Nolám, mondtam meg hökkenve, alig, hanem még egy családi legendánk van, amiről Irén nagyanyám épp úgy egy szót se szólt a fiának, ahogy nagyapám hallgatott anyám előtt a Pressburgerekről. Csöppet sem lehetetlen, hogy a Bernritterek ugyanazt a pályát futották be 150 év alatt, amit a Pressburgerek, csak ellenkező irányban, esetleg zsidóként jöttek be, aztán addig-addig házasodtak, míg rendes keresztény család lett belőlük, az eredetet pedig fölfalta az idő. Hol van hát akkor a rettenetes különbség, ami Irén nagyanyámnak és Zsiga nagyapámnak lehetetlenné tette, hogy elviseljék egymást? Bátran legendát cserélhettek volna. Irén nagyanyám kulcsra zárta a szobája ajtaját Zsiga nagyapám temetésének estéjén. Engem boldoggá tett azzal, amit büntetésnek szánt, és mivel így nem alhattam a saját ágyamban, apám megengedte, hogy ott fészkeljek el mellette, anyám üresen maradt fekhelyén. Valami megfogalmazhatatlan sóvárgás gyötört, de amire vágyódtam, annak csak a körvonalai cikáztak előttem, és a fejemben össze-vissza képek kergették egymást. Apám ott vigyorog a gibraltári mulató kerek kis színpadán, anyám éppen piruettezik. Épp amikor apám elkattintja a Leikáját, átszellemültem behunja a szemét, mégis mintha kilesne a pillái alul a közönségre, amolyan mit szóltok, mit tudok pillantással, légies és magabiztos a mosolya, mint azé, aki álmából fölkeltve is tökéletesen megcsinál minden forgás, lépést, hiba kizárva. Ezt a biztonságot soha többé nem adta meg számára semmi. Még a fekete keretes szemüveg, a páncélszerű kosztüm, a lapos sarkú ijesztően kopogó trotőrcipő sem. Látszik az akkor készült fényképein, hogy a szigor valójában páni rettegés és merő bizonytalanság a szemében. miként apám hangjának változása is a félelemből fakad. Hiába szeretne rájönni, hogy a megyéjében marakodó és a mozgalomban nálánál régebben működő emberek közül kinek lehet igaza. Esküszöm, mondja, ehhez képest gyerekjáték volt, ha bejött a Parisien grillbe egy vastag ipse, letett elém egy kottát, hogy blattoljak. Bármit lejátszottam kapásból. A gibraltári fényképeken látható Barry nyergesről, aki valósággal feszített a smokingjában a dobfelszerelés mögött, bárki láthatta, hogy nem egyszerűen elégedett az életével, de élvezi is, amit csinál. Azt a csibészes vigyort szerettem volna látni az arcán, vagy hallani, amint azt ígéri, orrba nyom, ha nem leszek jó. Egyfolytában azt lestem a sötétben, alszik-e már, de tudtam, szeszélyes és vad horkantásokat hallanék, ha tényleg aludna. Ehelyett folytott, talán párnával tompétott fura kis hangokat hallottam, egészen olyanokat, mintha sírna. Csak nem tudtam, mi a baj. Talán az, amiről megígértette velem, hogy el fogom felejteni. A szűkölő kis hangok csak jönnek és jönnek, és jönnek a képek is. Irén nagyanyám is kilép a konyhából, na elkaparták végre. Jó sokáig tartott. Zsiga nagyapám csapkod az újságjával, te sima képű gengszter nesze, és ahányszor kiabál, annyiszor csap a levegőbe. Anyám hátra se néz, úgy rohan a távolodó vonat után, fel akar ugrani az utolsó kocsira, de nem látni, sikerül-e felkapaszkodnia. Az alakok egyre kisebbek, de azért mind itt vannak a leeresztett szemhéjam alatt. És azt hiszem, itt is maradnak. Voltomiglan.

0: Voltomiglan. Nyerges András regényének rádióváltozata. A második, befejező rész hangzott el. Szereplők. A narrátor Fodor Tamás. Nagymama Béres Ilona. Nagypapa Kézdi György. Margit Nagyi Csomós Mari. Anya Németh Borbála. Apa Szőcs Artúr. Ella néni Győri Franciska. A felvételt Liszkai Károly készítette, zenei szerkesztő Molnár András, a rendező asszisztense Srankó Orsolya. Rádióra alkalmazta és rendezte Varsány Anikó.
1: A regény rádióváltozata 2009-ben készült, és utoljára 2009. február 8-án hangzott el a Kossuth Rádióban.

0: A Kossuth Rádió Győrben 87,6 MHz. Most következő műsorunk 16 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Katonának lenni jó, mert férfias, kérlek, ha lássam, mondogatta a nagyapám. De nem gondolta ezt mindenki így, már gyerekkoromban sem. Mindjárt például én.
2: Borbély Szilárd, a gönc az egy strici.
1: Elmondja Revicki Gábor.
2: Nagyapám a nagy gazdasági válság idején úgy döntött, hogy biztos megélhetést egyedül a katonai pálya jelent manapság, kérlek, ha lásson. És beadta a TS-t, ami akkor még mást jelentett, mint később a kollektív mezőgazdaság virágzása idején. A nagyapám csizmája ragyogott, cipője fény lett, ruhája mindig makulátlan, és bricsesz nadrágjának vasalása kifogástalannak volt mondható. Jutason lett tüzérkiképző, és ebbeli minőségében a karpaszományos állományt exercíroztatta. Örömet élt ebben az elfoglaltságban. Munkájában élet és hivatás egymást teljes mértékben átitatta. És bár a háború javában tartott, és a front egyre közeledett, őt csupán az alaki szépség esztétikája, a tartalom nélküli forma, a jelentés nélküli parancsok nyűgözték le. Front szolgálatra az utolsó pillanatban vezényelték, mely a Balaton-felvidéki csatában nem volt makulátlannak mondható, mert a szürkületi zónában a meglévő rövidlátás és a hiányzó harci tapasztalat birtokában sajnálatos módon összetévesztette a németeket az oroszokkal. Aknavető ütegének ugyanakkor pontos koordinátákat adott, ehhez értett csupán a számokhoz, a papírokhoz, és alaposan megszólták a piszok ruszkikat. Hajnalban aztán kiderült, hogy szörnyű malőr történt, kérlek, alással a ruszkik valójában a Wehrmacht egy összezavarodott alakulata volt. Éjszaka aztán lefegyverezték őket, az egész levitézlet üteget megindították Ausztria felé a kivizsgálás és a katonai bíróság fenyegetésével. Bécsúj hely mellett egy völgykatlanban hevenyészett tábort alakítottak ki számukra. Az események azonban felpörögtek, és egy reggelre a német őrszemélyzetnek nyoma veszett. A derék magyar katonák is kimerészkedtek az országútra, megindultak hát kelet felé, az úton egy orosz alakulattal találkoztak szembe, itt már ellenállónak mondták magukat, és antifasisztának, akik harcoltak a németek ellen, és ezzel szinte divatot teremtettük. Kérlek, alásan, mert ennek a szónak hamarosan nagy karrierje lett. Menlevelet kaptak, és tiszti becsület szót a szovjet parancsnoktól. Egyedül ebben az utóbbiban bízott nagyapám, mert tudta, hogy az oroszoknál a dokument, lásd Brest-Litovsk, Stalin-Hitler-paktum, etc. nem sokat ér. Na de a tiszti becsület szó, hát az, kérlek, alásan, faktum. Így sétikáltak vissza akadálytalanul a véráztatta elárvult magyar honba. A szovjetek mindenütt előzékenyen átengedték őket, fennakadás sehol nem volt, minden olajozottan működött. A vasútállomáson a szükséges papírmunkát flottul végezte a Muszka személyzet, és azon kedvességtől vezettetve, hogy ilyen derék ellenálló elvtársak már ne gyalogoljanak tovább a nagyon szűkös számú vasúti kocsik közül egyet, azonnal a rendelkezésükre bocsátottak, hogy úgy mondjam, rezerváltak, kérlek, a lesson. Azon célból természetesen, hogy Pestig, ahol a magyar parancsnokság elvégzi a még hátralévő és szükségesnek látszó adminisztrációt, amelyel teljessé válik a Hitler kaput, és a háborúnak vége dolog, addig is csecsebecse lábacskájukat ne koptassák. A marha vagonban kicsit sokan

0: víz és kübli dolgában sem teljesült maradéktalanul minden kívánságuk, és hogy kívülről a szükségesnél alaposabban zárták a kocsit, nem volt barátságos gesztus. Na de hát tiszti becsületszavukat adták, tehát semmi ok az aggodalomra. Akkor kezdtek kicsit aggodalmaskodni, amikor a szerelvényt Pesten ide-oda tologatták, várakoztatták. Leszállni azonban nem lehetett, hogy elmacskásodott lábaikat kicsinség megmozgassák. Majd amikor a vasutasok, akik köztudottan a hadsereg karikatúrái kérlek alásan, szabad jelzést adtak a mozdonynak, tovább haladt kelet felé, és meg sem állt a Kaukázus egzotikus vidékéig. Kezdtek lassan gyanakodni a szovjeteknél mélyen inflálódott tiszti becsület szó tényleges értéke felől. 5 évbe került a nagyapámnak a tiszti becsület szóba vetett hit. Hazatérése után nagyapám a számok világának szentelte magát, annál is inkább, mert Rákosi elvtárs és a szocializmust építő párt ezzel bízta meg. A zsidótlanított falvak szatócsboltjai hozzáértő számolni tudó káderek hiányával küzdöttek. A polcokon való katonás rend az üres üvegek glédába állítása, a 10-20 filléresek feszes rolnékba csomagolása és hasonló súlyú harcászati feladatok töltötték ki ezután nagyapám életét. Sírnivalóan alakiatlan népség vette körül mindenütt. Olyanok, kérlek alássan, akik még csak elemi katonai kiképzésben sem részesültek soha. Állandó harcot vívott boltbeli munkája mellett a tyukudvar lakóival, akik képtelenek voltak alakzatba rendeződni, vonalba felfejlődni. Mi unokák is kétségbe ejtettük. Húzd ki magad! Fejed fel, melki, hasd be, középső ujjan a drágmaraton! Este stokizás, cipő fényesre boxolva, frizura rövidre vágva és folyamatosan rendben tartva. Gyermekkoromban nagyapám által komplett katonai kiképzésben részesültem, 6 éves koromra pompásan stokiztam. Cipőmet szorgalmasan boxoltam. Soha nem leszek ezredes. Emlékezetem nem csal, a Studio 82-ben egy hosszú hajú Lennon szemüveges író arról beszélt, hogy egy nagy műszaki rajzlapra ráírta az Iskola a határon című regény részleteit hónapokig akkurátusan. Szép napi szertartás, szépen elmosódott felület látszott a fekete-fehér képernyőn. Aztán utána jártam a neveknek, majd pedig kikölcsönöztem a szóban forgó könyvet. Volt időm olvasni, mert a sikeres felvételi eredményeként a behívót vártam. Nem tudom, milyen lehetett volna az 1 év a néphadseregben, ha előtte nem olvasom el Ottlikot. De elolvastam, és tudatosan vagy öntudatlanul az elkövetkező évben ehhez mértem mindent. Az összezárt fiatal férfiak világa, az árulások, a gyávaság, a védekezés és a szolidaritás lehetőségeiről elsajátítottam a legfontosabbakat. A félelem erejét felhasználó finom terror, a gyengeségből és a gyávaságból táplálkozó önzés a motorja az ilyesfajta gépezeteknek. Ottlik regényének világa a kivételezett, katonaiskolás, az uri ideológiával táplált, de mégis a szolgaságra, a horti korszak szellemét fenntartani hivatott réteg szolgává nevelésére irányult. Az a szervezet, amelybe bennünket, előfelvételiseket, ahogy az egyetemi tanulmányaik megkezdése előtt 1 év sorkatonai szolgálat teljesítésére kötelezetteket ott nevezték, szántak, a népi demokratikus állam demokratikusnak mondott hadserege volt. Erről csak annyit, hogy pucoltam a tisztek surranóját, kikeféltem gyakorló ruhájukból a sárt, írtam helyettük a kiktervet, úgynevezett kiképzési tervet, amely olyan, mint a tanároknak a tanmenet. A kiképzőkből azonban hiányzott az a tartás, a testületi szellem önkéntesen vállalt szigora, amely a nagyapámat még 80 fölött is szálegyenesen tartotta. Halálos ágyán is fegyelmezetten viselkedett. A fájdalmakat szótlanul viselte, este mindvégig bestokizott, cipőjét elvágólagosan illesztette be a széklábai közé. Isten előtt mindvégig készen állt a váratlan riadóra. A 80-as évek inflációjával járt együtt az életszínvonal emelkedése. A híreket mindig azzal kommentálta, hogy kérlek alásan, addig emeljék, mármint az életszínvonalat, amíg sérvet nem kapnak. Aztán kezdetben még reménykedett az új demokráciában. Rólam nem sokat gondolt. Az írás és hasonló civil ügyek nem voltak a szemében figyelemre méltó ügyek. Hiányzott belőlük minden katonás szellem. 1990 körül újra megélénkült, és figyelni kezdte a történéseket. Együtt néztük a televízióban Göncz Árpádnak a harmadik köztársaság új államfőjének a beiktatását. Nagy reprezentáció volt, katonazenekar, díszőrség, díszszázad. Újra a régi magyar honvéd egyenruha, ami már önmagában is könnyeket csalt nagyapám szemébe. Feszülten, szinte áhítattal figyelte a közvetítést. A felsorakozott díszsorfal előtt a vörös futószőnyeg, szuronyos katonák, feszes, alakias, csupa-csupa katonás dolog. Ekkor jött Göncz Árpád, hogy fogadja a tisztelgést. Lassan elhaladt a díszsorfal előtt, és ezt a nagyapám egyre csalódottabban figyelte. Aztán csak annyit mondott, hogy ez egy strici. A két háború között más volt a szleng. A csodálatos mandarinban nem értettem először, mit keresnek Budapesten apacsok egy apacs tanyán. Aztán a kupléban hallottam az apacs legényről. A strici nem azt jelentette nagyapám számára, amire manapság gondolnánk, és amire te is elsőre gondolhatsz, kedves hallgató. A 30-as évek katonai szlengje szerint a strici szó az alakiatlan elem, a menthetetlenül civil egyén jelölője volt. Azé, akiből derék és munkájuk iránt elkötelezett kiképző tisztek és altisztek seregesen tudnak katonát faragni. Maguk piszkos tricik! Ordítozta a felsorakozott karpaszományosoknak a jutasi laktanya udvarán a nagyapám. Csípős novemberi hajnalokon ugyanis kedvenc időtöltése volt hosszan megvárakoztatni a fiatal urakat, ugyanis közben azzal volt elfoglalva, hogy felforgatta a körletüket, az anyuci kedvenceinek meleg matracait összedobálta, a dilettáns stokikat akkurátosan is ráérősen rugdosta fel. Nem állhatta ugyanis a striciket. Személyes kihívásnak tekintette, hogy átnevelje őket és katonát faragjon belőlük. Számára ugyanis a strici a reménytelen, a javíthatatlan civil volt.
1: Már pedig ez a Göncz, akármit is mondasz, kérlek alásson, ez egy strici. És te is az vagy, édesfiam, kérlek alásson. Antikatonák vagytok mind. Nincs tiszti becsület szavatok. Nem lehet bennetek megbízni. Nem ismeritek az adott szó szentségét. Mi lesz akkor így ebből az országból?
0: És ettől kezdve már nem fűzött többé reményeket a rendszerváltás nevezetű alakiatlan eseménysorhoz. Mert az ő hőse, szívének titkos ideája Horthy volt és Horthy maradt, a derék katona.

0: Göncz, ez egy strici.
1: Borbély Szilárd írását hallották.
0: Elmondta Revicki Gábor.
1: A felvételt Táncos Tamás készítette. Zenei munkatárs Kakó Gyula, a rendező munkatársak Kálmán János, dramaturg Soltinszki Tibor, rádióra alkalmazta és rendezte Hegyi Árpád Jutocsa.
2: A hangfelvétel 2008-ban készült el, és utoljára ugyanabban az évben szeptember 28-án hangzott el a Magyar Rádióban.

0: fél múlt 2 perccel jó estét kívánok, hírek a Kossuth Rádióban, a mikrofonnál a szerkesztő Jávor Miklós. Az eredményes korrupció ellenes intézkedéseknek köszönhetően 6000 milliárd forint uniós támogatáshoz jutnak a magyarok, jelentette ki közösségi oldalán a kormányfő. Magyar Péter hangsúlyozta, a Tisza kormánynak néhány hét elég volt a megegyezéshez, ezzel szemben a Fidesz 3 év alatt sem tudott eredményt elérni, majd leszavazta a parlamentben a korrupció ellenes jogszabályokat, most pedig az Alkotmánybíróságon próbálja megakadályozni a források hazahozatalát. A Mi Hazánk mozgalom Siffer Andrást jelöli alkotmánybírónak, jelentette be Torockai László, az ellenzéki párt elnöke. Ma az országgyűlés ülésén Hende Csaba mandátumának megszűnése miatt a képviselők megválaszthatják az alkotmánybíróság új tagját. A Tisza frakció jelöltje Zonnenwend Pál alkotmányjogász, az ELTE tanszék vezető tanára. Az új alkotmánybírót titkos szavazáson a képviselők 2/3-ának szavazatával 9 évre választja meg a parlament. A déli körvasút az egész ország közlekedését átalakítja, mondta a közlekedési és beruházási miniszter. Vitézi Dávid hangsúlyozta, a körvasúton áthaladó vonatok fontos közlekedési csomópontokat érintenek átszállási kapcsolatokkal, anélkül, hogy be kellene menniük a fejpályaudvarokra. Hozzátette, hogy a körvasút révén több agglomerációs és távolsági vonat mehet át Budapesten. Lelőtték a berlini Pride-on elkövetett terrortámadás feltételezett tettesét. Az elkövető egy szúrófegyverrel támadta rendőrökre, akik lövésekkel válaszoltak. A hatóságok iszlamista terrortámadásnak minősítették a szombat éjszaka történt gázolást. A merényletben 1 ember meghalt, 29-en sebesültek meg, közülük többen súlyosan. Orosz légiterror sújtja Ukrajnát, Kijev több segítséget kér légvédelme megerősítéséhez, jelentette ki a hajnali rakéta támadásokra reagálva az ukrán elnök. Volodymyr Zelenszky hangsúlyozta, Kijev célja továbbra is az, hogy diplomáciai úton zárja le a konfliktust, és békejavaslatukat eljuttatták az orosz vezetésnek. Hozzátette, Ukrajna ugyanakkor egyre eredményesebb dróncsapásokkal képes gyengíteni az orosz hadigépezetet. Hajókat tartóztatott fel a Hormuzi szorosban az iráni forradalmi gárda. 6 kereskedelmi hajót akadályozott meg abban, hogy áthaladjon a stratégiailag fontos tengeri szállítmányozási útvonalon. A forradalmi gárda közölte, hogy az iráni előírások betartása nélkül egyetlen hajó sem haladhat át a tengerszoroson. Az érintett hajóknak vissza kellett fordulniuk. Továbbra sem tudják megfékezni az erdőtüzeket Franciaország délnyugati részén, ahol már 220 ezer embert kellett kitelepíteni. A lángok megfékezéséhez a hadsereget is bevetették. Erdőtüzekkel küzdenek Spanyolországban is, a legnagyobb pusztítást az ország középső részén tomboló lángok okozzák. A térségben több mint 100 ezer embert telepítettek ki. Hiába vezetett 2-szer is a Ferencváros, Szalai János és Pető Milán duplájának köszönhetően a Paks fordított és 4-2-re megnyerte a találkozót a labdarúgó NB1-ben. Lando Norris maga biztosan nyert a Forma 1-es magyar nagydíjon. A McLaren versenyzője címvédőként az idei szezon első győzelmét aratta Budapesten. Híreink végén az időjárásról. Délelőtt még felhős lehet az idő, majd mindenütt kisüt a nap. A szél nagy területen megerősödik. A hőmérséklet hajnalban 12-21, napközben 29 és 33 fok között alakul. Kedves hallgatóink, hírekkel legközelebb reggel 6 órakor jelentkezünk itt a Kossuth Rádióban. További jó rádiózást, jó éjszakát!
1: Amit az elmúlt 16 évben nem hallhattak. Egész nap tiltó listára tett hangjátékok hallhatóak a Kossuthon. A Kossuth Rádió frekvenciáin már újra a Kossuth műsora szól, de megváltozott műsor struktúrával, hangjátékokkal. Olyan műveket játszunk le, melyeket az elmúlt 16 évben nem volt szabad leadni, mert vagy a szerző, vagy a hangjáték alkotói voltak nem kívánatosak a hatalom kultúrpolitikájában. Magyar írók, rendezők, dramaturgok, színészek nem juthattak el a magyar közönséghez. A Magyar Rádió így nem látta el törvényi kötelezettségét a nemzeti kultúra és identitás fenntartásában. A nemzeti kultúra a hiteles tájékoztatással együtt tiltólistára került 2010 után. A megújuló Kossuth Rádióban tiltólisták helyett minőségi szempontok lesznek. A korábbi tiltólistás darabokon kívül legendás hangjátékokat, életútinterjúkat és dokumentumjátékokat is hallhatnak majd bármely napszakban. A Kossuth teljes megújult műsor struktúrájának indulásáig a hírek elhangzásának ideje a déli híradás kivételével alkalmazkodik a hangjátékok hosszához. A művekről folyamatosan tájékoztatjuk Önöket az elektronikus műsorújságban, a mediaclick.hu oldalon. Újra szól a déli harangszó, éjfélkor a himnusz és az egyházi műsorok is szokott idejükben hétköznap délután 13:30-tól 14:00-ig hallhatóak. Hallgassák akár éjféltől éjfélig a kicenzúrázott hangjátékokat. Most következő műsorunk 18 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: Egy adó.
1: Nem kellett volna megmutatni az ajándékot Adélnak. Tudod milyen? Ja, oda kerül a sor, már nem fog neki örülni.
2: Kamaszodik, majd elmúlik. Te is becészhetnéd néha egy kicsit.
1: Mi van?
2: Mindig csak azt mondod neki Adél. Mondhatnád néha te is, hogy Adika vagy Adú, ahogy Robi, mit tudom én.
1: Adélnak hívják, nem?
2: Ja.
1: Mi lesz a kaja?
2: Vasárnap van. Húsleves, rántott hús, krumplipüré, savanyúság. Csak ma torta is lesz.
1: Kellett egyáltalán ez a farmer szoknya?
2: Azt mondja, hogy már mindenkinek van ilyen az osztályban.
1: Szerintem ezt csak bebeszélte neked. Mindegy, nem szólok bele. Azt tesztek, amit akartok. Ő a békesség.
3: Nem volt, csak szegfű.
1: Jó, az is. Az a fontos, hogy legyen valami.
2: Gerbera kellett volna, vagy frézia. Az sem volt.
1: Hülye vagyok. Nekem kellett volna megvenni még tegnap, de egyszerűen elfelejtettem.
2: Jó, most már mindegy. Akkor a szoknyát én adom oda, a virágot meg Robi.
1: És én mit csináljak?
2: Csókold meg! Szeressed!
3: Mi baja ennek a nőnek?
1: Robi, a húgodról beszélsz. Hogy mi baja?
3: Megint sír. Már az agyamra megy.
2: Gyula, csinálj már valamit!
1: Mit csináljak vele?
2: Legalább kérdezd meg, hogy miért sír.
1: Miért sír? Mert sírni akar, mert undok. Tudod nagyon jól.
2: Gyula! Hogy beszélsz?
1: Kész az ebéd. Adél! Ebéd van. Gyere!
4: Tudom, hogy most mind utáltok.
2: Végre mindenki itt van. El se hiszem.
1: Na, együnk. Jó étvágyat. Kislányom, nem lesz az sok?
4: Robinak persze videót vettetek születésnapjára.
5: Na végre, akkor ez a vaja.
2: Robi!
1: Kislányom, ezt nem neki vettük, hanem a családnak.
4: Ja, akkor ő tulajdonképpen nem is kapott semmit. Akkor mégis miért mindig ő használja?
5: Te is nézed, nem? Te dinnye! Vagy neked egy külön videó kellett volna?
2: Na, elég volt, hagyjátok már abba. Itt a torta. Te vágd az elsőt, Adél.
5: Mekkorát vágsz, te? A gyertyát meg ne edd. Na, tessék.
4: Megfulladó.
5: Állj már fel, mindjárt én is elhányom magam.
2: Úristen. Adél. Adél, gyere gyorsan.
1: Tiszta vér. Jézusom, mi baj?
2: Meg már hozvattál. Siess.
1: Milyen? Jézusom, mentőt kell hívni. Ez nem áll el. Robi. Rohanyják ki, bácsi, és telefonálja a mentőknek. Várj,
3: Istenem, mi a fele ez?
2: Istenem, csak jönnének már. Hol vannak ennyi ideig? És apád hol van? Hol az Istenben maradt?
1: Itt vagyunk. Mindjárt minden nem lesz. Isten, ne üdj. Hordod ezt is. Jézusom, mennyi vér.
6: Ne dohányozzál már.
7: Miért?
6: Mert tilos. Az objektum egész területén.
7: De csak délelőtt, amikor a főorvos is benn van, adjál már békén. Az ügyeletről jövök, nem látod?
8: Halló, mentőszolgálat.
7: Tessék csak mondani.
8: Nem, majd mi intézkedünk.
7: Igen. Tudjuk, köszönöm. Viszont hallásra.
6: Fáj még?
7: Persze, az egész pofám. Kettőt kihúztak. Direkt ezért akartam bemaradni, hogy ne kelljen kocsival kimenni. Kurva él.
6: Ne piszkáld már, akkor csak vérzik.
7: Jó van, tudom, csak nem tudom megállni.
6: Na mindenkinek az orra vérzik, már négyet vittünk a balesetére, kettő meg is halt. Most fertőtlenítik a kocsit.
7: Nem is emlékszem, hány embernek folyt ma az orra, majd kiderül a magnóról. A felébe. Megint vérzik. Meg kellett volna varni a sebe. Tessék, mentőszolga. Segíts már, vegyétek.
6: Vegyétek már el tőle a telefon, ne menjen rá a magnóra. Ez mi az Isten? Mennyi vér ez, Jézusom?
9: Szokott kezdés, vesző. Amivel beszélek, vesző. Az egy Panasonic nagy R, nagy N kötőjel, 202, vesző. Megnevezése, kettős pont. Nagy D-vel, Dick, és az enyém pont. Semmi mozgás, vesző. Az ismert terepet a szokott módon közelítettem meg, és indulok, pont. Zene indul, vesző. Hőmérséklet -5, vesző. Borult ég és közepes szél, vesző. Hószárinkózás, vesző. Az árnyék nem jelentős, vesző. illetve pont.
0: Várok még egy kicsit a kocsiban. Figyelem a terepet, sávokra osztom a teret magam körül, és mozgás nélkül végigpásztázom valamennyi sávot, amennyire az autóból lehet. A táj, ami körülvesz 6000 vonás, az északi irány pontosan 30-00, bár ennek most nincs jelentősége. Egy gyufásdoboz szélessége, hossza, egy új vastagsága, vagy egy pénzdarab mind alkalmas távolságbecslésre. Pontosan tudom, hogy a szélvédő kerete mekkora teret fog át, ha előre hajolok, vagy ha hátradőlve nézek ki az üvegen. Egyszerű rutin.
9: 5 perc megfigyelés. Pont.
0: Leteszem Dicket az ülésre egy újság alá, de nem kapcsolom ki. A tükörbe nézek, egészen közel hajolva. Az arccal, amely visszanéz rám, meg vagyok elégedve. Lehalkítom a rádiót, átemelem a sportáskát a hátsó ülésről. Körülnézek, kiszállok a kocsiból. Közel van a főút, de erre senki nem jön véletlenül, éppen ezért választottam ezt a helyet 1 éve. Könnyen megközelíthető, elhagyott építési terület, rejtett fabódé, optimális tájolással, ebben nem osztozom senkivel. Még arra a kevés időre sem, amíg a szemetet leűrítik egy billenős teherautóról. A rakományt mindig késő este hozzák, ugyanaz az ember. Meggyőzőnek kell lennem, itt nincs ismétlési lehetőség. Amikor a sofőr leáll a szokott helyen és kiszáll a fülkéből, az eddigiektől eltérően az első keréknél megáll vizelni. Fütyörészve hátra lép 2 a kezelőkarhoz, hogy elkezdje a billentést, de még a fogantyúhoz sem ér a keze, amikor hirtelen rászakad a mennyezet és lesodorja a lábáról. Kiáltani akar, de a fejét olyan erővel nyomom a hóba, hogy fulladozva csak nyögni tud, és megbénul a rémülettől. Kétségbe esve igyekszik, hogy levegőt kapjon, másodpercek múlva recsen valami, és hideget érez a mesztelen fenekén. Ordítani akar, de nem tud. Egy 10-es rúd ront a végbelébe, fel a gyomráig. A megdöbbenés, iszonyat és halálfélelem üvöltése helyett fuldokló csuklás nyála budjan ki a száján, a sárral, vérrel, takonnyal elkeveredett hóra, miközben egy roppant dugattyú jár benne sietősen. Aztán borzadva hányni kezd, később zokogva állapítja meg, hogy megerőszakolták, de mire fel tud nézni, már senkit sem lát maga körül, csak valami erős izzadságszag marad a levegőben. Kínlódva felül a hóban, valahogy összeszedi magát, de még akkor is hangosan sír, amikor visszaül a kocsiba. Tudja, hogy erről soha nem beszélhet senkivel. Évek múlva is visszatér majd néha álmában az a rettenetes fájdalom ott lent, a szégyen, a verejtékszag, miközben hátulról valaki vadul, a nyakába zihál. Soha többé nem vállalna fuvart errefelé, akkor sem, ha tudná, hogy csak egy gumibotot használtam.
9: Halott galamb, vesző, elhagyom a terepet, pont.
0: Elindultam a bódé felé, de meg kellett állnom. Valami nem volt rendben. Nem tudtam, mi az. Legugoltam. Aztán megláttam a dögöt a hóban. Egy galamb volt pár méterrel előttem. Balról jött, felfelröppenve, majd újra lezuhanva menekült erre felé. Látszott a nyoma a hóban, és hogy a szárnyával is segítette magát, és itt fogyott el az ereje. Körülnéztem. Nem láttam semmi más rendkívüli, de tudtam, hogy most azonnal vissza kell fordulni, és amilyen hamar csak lehet eltűnni innen. Ez szabály. A többit később.
10: Valamennyi mentő kint van esetnél. Ha valaki megbetegszik, hozzák be, ahogy tudják. Nem tudok mit csinálni. 27 vérzés volt ma, plusz a szokásos, 2 infarktus, vakbél, késelés. Már intézkedtem, hogy a katonaság, rendőrség, a taxisok vagy valami szerv segítsen és váltsanak le engem is, mielőtt megbolondulok. De mindenkit itt az állomáson egy bajtárs is elvérzett. Ha ez a valami fertőz, akkor nekünk annyi.
11: A vérzések nem utalnak semmiféle járványra. Pillanatnyilag nem tudok más mondani, vigyázzon mindenki. Ahogy mire, azt nem tudom.
12: Ost-West Rádió.
0: A kocsiban végighallgattam mindazt, ami az alagon volt, de idegen zaj nem hallatszott, csak a saját szövegem és az azt követő halkzene, 2 a helyi hírek is. Valami rejtélyes vérzésekről beszélt a bemondó halálos áldozatokról. Vajon mielől menekült az a galamb olyan eszelősen, mikor mögötte semmiféle nyom nem látszott? Alig, hanem a levegőből üldözték. Furcsa. Vér sem volt. Letöröltem a kazettát. 6 perc. A tükörbe hajoltam. Semmi különös, azaz... Mégis parányi vércsepp az ornyílásba száradva.
13: Úgyhogy itt a legfőbb ideje az új szemétégető megépítésének, mert a környezeti károk következményei beláthatatlanok. Hallgassunk meg egy hallgatót. Szia, hallgató!
14: Sziasztok! Én szerintem meg itt a legfőbb ideje elégetni a rádiótokat, mert hazudik. A pánik van, vegyétek már észre, hogy retteg a város. A százával viszik az elvérzett embereket, és mindennek az atomazóka, csak nem meritek bevallani. Csernobil vagy Paks, az is lehet, hogy a románok, vagy a zsidók. A miért nem intézkedik senki?
13: Köszi, hogy elmondtad a véleményed, most pedig lássuk, hogy ma melyik utcában hol áll a Trafi Paks, de még előtte... Igen, ott kapom itt a... Hát igen, sajnos a legújabb hírek szerint délutára 58-ra emelkedett a vérzőbetegek száma. Azt még nem lehet tudni, hogy hányan haltak meg. Ami viszont jó hír, hogy 17 órától megszűntek a vérzések. Vagyis a város csendes, mint a temető. És ez tényleg jó hír, hiszen múlóban a járvány, de azért egyelőre maradjon csak mindenki otthon, az iskolákban is további intézkedésig szünetet rendelnek el. Akarom mondani, helyesbittek, nincs szó járványról, a szakemberek teljes erővel kutatják a szokatlan tünetek okát. Újrakapás van, szia hallgató!
15: Szia, Notre Dame-sz vagyok. Én csak azt szeretném mondani, hogy biztos, ami biztos. Szerintem hordjunk a nyakunkba akasztva kis bőrzacskóba göngyölt fokhagymát. Az megvéd mindenféle járványtól. Én szükség esetén kívánságra tudom nagy tételben is szállítani, amíg a készlet tart. Azt is megvédi, aki nem hisz benne.
13: Haló! Úgy látszik, ez megszakadt, kár. Közben itt kérdezik, hogy az előbbi úr nem Nostradamust akart-e mondani? Én azt nem tudom, de most már ezzel kapcsolatban, ha lehet, ne telefonáljanak. Egyébként szerintem is inkább Nostradamus. Szia, hallgató!
16: Szia! Károly vagyok. Nem gondoltatok rá, hogy ez az egész még csak egy próba volt? Eszembe jutott erről egy vers. Elmondhatom.
17: Rohadj meg! Elszakadt az a rohadt gumi. Akkorát csapott a kezemre, hogy a könnyem is kicsordult. De nem mertem kiabálni, mert a dróton ott ültek még a madarak. Nem akartam elijeszteni őket. Szerencsére volt nálam egy másik is a zsebemben. Két csúzlim van. Az egyik fekete gumiból, a pontlövő meg fehérből. Apám szerint ez a legjobb. Saválló és nem szakad. A vadászterületem a határút és a négyes főút közötti rész a város szélén. Tanyák, pár hétvégi ház, a régi téglagyár. Nyáron elkószált tyúkokra vadászok, kacsára, libára. Mikor nem akarnak elkószálni, be kell menni értük az udvarra, ha nincs otthon senki. Télen más, kopár minden, elbújni se lehet, tyúkokat bezárják, ilyenkor mindenki otthon van. A galambió. Csak sok baj van vele, és alig van rajta hús. 2-3 is kell belőle, ha úgy sikerül.
18: Ez az, 2.
19: Hé, állj csak meg, gyere ide!
17: Majd az édesanyád. És ha nem? Miért? Ki maga? Kinek parancsol? Mit akar? Menjen innen a francba!
19: Gyere ide, te féreg! Miért tölted meg azt a galambot?
17: Mi köze hozzá?
19: Te patkány! És ha most téged is megölnélek, mint egy dögötte pondró, ahhoz mit szólnál, ha?
17: Most mi baja van? 10 méterre lehetett. Gondoltam is, hogy el lehetne futni, de valahogy nem bírtam. Utolérez vagy lelő. Rosszul lettem az arcától, tisztára, mint egy állat, a behasadt szája meg, ahogy nézett, mi baja van ennek? Aztán csak legyintett egyet azzal a fekete szarral, mint a pofán vágott volna, még a csattanást is hallottam. Egy kamion jött éppen, aztán mire újra oda néztem, már eltűnt. Vagy csak képzeltem az egészet. Ez valami gangster volt, az biztos, valami bűnöző. Mondjuk én is az akarok lenni, ha majd felnőttem rendesen, olyan, mint ez, akinek egy szempillantás alatt pisztoly nő ki a kezéből. Kapásból lő, nem szarakodik. Meg akartam keresni a galambot, de nem találtam. Sehol semmi. Ilyen nincs. Lehajoltam, hogy jobban lássak, akkor láttam meg a vércseppet, aztán egy másikat. Aha, gondoltam, erre lesz valahol. Aztán rájöttem, hogy ez az én vérem. Az orromból. A rohadt életbe. Fogtam egy csomó havat, gyorsan az orromba tömtem, feltartottam a fejem, és vártam egy ideig, aztán éreztem, hogy elállt. A zsebkendő véres volt még egy kicsit, megtörölköztem, fújtam egyet, semmi. Lenézek a hóra, lábnyomokat látok. Aha, gondoltam, itt állt az az állat. És itt is vér. Megsebesült? Lehet, hogy üldözik a rendőrök. Körülnéztem, de nem láttam sehol senkit. Majdnem dél volt már, elindultam haza.
20: Sovány volt a gyerek. Piszkos és náthás. Mindig megfázott. Ha elmúlt az egyik, kezdődött a másik. Állandóan folyt az orra, és vörös volt. Utálatos. Ecsedinét néha a hány inger környékezt, amikor ránézett. Ott maradt a nyakán ez a fekete hajú kreol bőrű gyerek. Hektornak nevezte el a keresztségben, vagy azért, mert ilyen nevű kutyájuk volt otthon a tanyán. Vagy csak merészek volt. Aznap sokáig hallgatta a rádiót, aztán kikapcsolta, és egy darabig kifelé nézett az ablakon. Rossz idő volt, zúzmarás havas. Tett vett a konyhában, megitta azt a két deci cseresznye pálinkát, de késő volt már ahhoz, hogy hozzáfogjon a főzéshez. Majd esznek valami hideget. A takarításhoz sem érdemes már hozzáfogni, dél elmúlt. Ledőlt egy kicsit. Néhány perc múlva már aludt is. Mikor felébredt, megkérdezte a kisfiút, hogy kidugult-e már az orra. Nem, mondta az, és bizonyítékként megszívta, majd nyelt egyet. Ecsedini meleg vízbe mártott egy kisebb törölközőt, aztán szólt a gyereknek. Gyere ide! Szembeültette magával az asztalhoz, és a homlokára szemére tette a kendőt. Ugye most jó, kérdezte. Jó, mondta a gyerek örömmel, mert tényleg jó volt neki. Aztán azt érezte, hogy az anyja gyengéden átfogja kopasz kis fejét a tenyerével. Az is jól esett. Ha valaki az ablak üvegén át kívülről nézi az egészet, azt látja, hogy az asszony mindkét karjával az asztalra könyököl a fiával szemben, és imára kulcsolja a kezét a gyerek tarkóján, mint valami szelíd, vallásos tárgyú képen. Aztán valamit igazít az asztal lapjára támasztott kötőtűn, a hegyét a fiú egyik orjukához illeszti, majd nagy erővel belerántja a fejét. Többször. Homloküreg gyulladás esetén hasonló módon szúrják fel a beteg orrát némely orvosok. Csak akkor nem döfik át az agyat, és a beteg általában életben marad. Rengeteg vér borította el az asztalt. Rengeteg sárgás vizenyő és váladék.
21: Olyan galambult, mint a többi, de azonnal láttam rajta, hogy mégsem. Próbáltam lassan közelíteni felé az apró maggal, ez tenyésztett állat lesz, és a színe, az ilyen színű autókra mondják, hogy metálszürke. Fémesen csillog-villog a tollazat, micsoda gyönyörűség. Nem nagy testű, alig nagyobb a vadaknál, de a szakértő szem rögtön meglátja. 30 éve nevelek galambokat, én ne tudnám. Nálam ugye egy hordozható, deszkából ácsolt WC áll, mint galambdúc az udvar végén egy hosszú rúdon. A rúdra kisebb léceket erősítettem ágszerűen, ilyen tollászkodó üldögélő tartókat. A madarak szeretik, kérem. Most rossz idő volt, inkább bementek a belsejébe, 2-3 imbolygott csak kint a szélben. Szerettem volna, ha az idegen galamb már csak kíváncsiságból is beröppen a WC-be, akkor azonnal lehúzom az ajtózáró zsiribet. Utána már csak azt kell megvárni, amíg megszokja a helyet, meg a szárnyából is le kell vágni egy keveset, hogy ne tudjon annyira repülni, majd kinő az. Csodálatosan repült. Nem csapkodott, nem tapsolt a szárnyával, alig lengetett néhányat. Máskor épp csak kitárta a szélnek, amikor átszökent egyik rúdról a másikra. Ha én repülni tudnák, én is így csinálnék a szárnyammal, mint ez itt. Csak hogy nem tudok. Lassan már járni se. Már 4 éve katétert használok. A vizelet egy műanyag zacskóban gyűlik, amit a derekamhoz erősítve a nadrág alatt hordok. Hát nem tökös lettem. Szóval kíváncsi galamb volt. Úgy látszott, megnéz mindent. Aztán mellé röppen egy másiknak, az meg azonnal arrébb száll. A harmadik is. Pedig ez mintha barátkozni akarna. Nem értettem az egészet, de most csak azt figyeltem, hogy berepül-e a dúcba vagy sem. Érdekes, mondom, hogy a saját galambjaim meg egyre idegesebbek, mintha menekülnének az idegen elől. Nyugtalan hangokat hurrogtak, meg már három másik is kijött a dúcból. Egyelőre csak nézelődtek, egyensúlyoztak az erős szélben, aztán felszálltak a levegőbe. Abban a pillanatban fölröppent a jövevény is, és ami azután történt, az olyan volt, kérem, mint egy rémálom. Az idegen galamb úgy támadt rájuk, mint egy rárepülő vadászpilóta. Egy-egy ütéssel verte le őket a levegőből. Uram Isten, ez nem lehet igaz. Szállt mindenütt a toll meg a pihe. Hát miféle állat ez? Akkor sürgősen be kellett menni a házba, mert éreztem, hogy megtelt a zacskó a nadrágban. Anyjuk, hát te meg alszol, gyorsan ki kell üríteni az zacskót. Egy labort tett a konyha kövére, fölé álltam, és kigomboltam a nadrágot. Jól gondoltam, tele volt az zacskó. Vérrel.
0: A sportteleptől jöttem be a városba, amikor megláttam, mi folyik a levegőben. Le is álltam az út szélére, mert ragadozó galambot még sose láttam. Valóságos mészárlást végzett egy csomó szelíd galamb között, aztán az út melletti villanyvezeték drótjára szállt, a többi mellé. Nagyon profi volt. Aztán rögtön a fiút is kiszúrtam. De hiba volt kiszállni a kocsiból, felhívni magamra a figyelmet, ráadásul szóváltásba keveredni egy cigány gyerekkel. Látta vajon a számot? Kár. Előbb-utóbb őt is semlegesíteni kell.
4: Jasa vagyok, bátyó küldött.
5: Bátyó, ki az?
4: Mintha nem tudná. Azt üzente, jöjjön.
5: Tehát bekövetkezett?
4: Be! Na jöjjön! Ne izguljon, minden rendben lesz, oda kísérem.
5: Hová megyünk? És egyáltalán kicsoda maga? Megmondtam bátyónak, hogy senki...
4: Mindjárt ott leszünk, és akkor mindent megtud. Egyébként Jasa vagyok. Bátyó megbízik bennem. Tudja, hogy miért szélesednek a városból kifelé tartva ezek az utcák?
5: Mi van?
4: Tudja, elindult reggel a csorda, a nagy duda szóval. Abból tudta mindenki, hogy ki lehet engedni a marhát. Így aztán egyre több jószágnak kellett elférni az úton. Este meg fordítva. Maga külföldi?
5: Dehogy. Honnan tudja ezeket?
4: Mindenkinek ezt szoktuk mondani. Magának nem jó?
5: Hát ez az, mint egy útikönyvből olvasná. És éppen most... Hideg van.
4: Dehogy van meleg. Na, nyugodjon már meg. Tud jönni? Ne fogjam a kezét.
5: Még csak az kéne.
4: Nyugodtan, nem rohanunk. Most már ráérünk. Na, erre jöjjön.
5: Úristen, mit keresek én itt?

0: délben hívtam fel a megadott számot. Hagytam hosszan kicsengeni, de nem vette fel senki. Az a bátyó nevű alak azt mondta, hogy semmi esetre se otthonról vagy az irodai készülékről hívjam, hanem valamelyik nagyforgalmú fülkéből, vagy sétáljak át egy másik irodába is onnan. Felesleges óvatoskodásnak tartottam, de miután többszöri kísérletre sem vették fel, átmentem az anyakönyvesekhez. Igen, mondta szinte azonnal egy hang. Maga az? Én, mondtam. És maga? Jöjjön oda, ahová megbeszéltük, hallottam a kagylóból. De ez a hang nem bátyó hangja volt. Ki maga? Haló? Igyekeztem halkan beszélni a kagylóba, de már csak egy kattanást hallottam, pedig tudni szerettem volna, hogy ki beszél, és hogy mikor menjek a megbeszélt helyre. Azonnal? Vagy máskor? Hat szempár nézett rám, mikor visszatettem a kagylót. Kábán kisonfordáltam az irodából, mint egy alvajáró. Az alaksorban kellett kiszállnom a felvonóból, azon a szinten, ahová csak a gondnok szokott lemenni, másnak tulajdonképpen tilos. Odalent a szerzett kulccsal kinyitottam a szeméttároló ajtaját, és ki az utcára az épület mögött. Még egy kis csalódást is éreztem, hogy ilyen könnyen ment minden. Aztán megint a fülembe kúszott az a zene, ami reggel óta üldözött, hogy No more, I love you, pararapapap, oh. De nem Annie Lennox volt, hanem a feleségem, az Ilus, mikor harmadszor, tizedszer, századszor kérdez, hogy ugye szeljetsz? Ugye szeljetsz? Bele az arcomba. Szeljetel? Jól lakottan, eltelve spermával alul, felül nyállal, takonnyal, izzadsággal, lihegéssel, hörgéssel, mert még a levegőt is belőlem habzsolja ki, mint egy ásító, vérszínű, rúzsozott mészáj szívja a vákumot a killódó, utolsókat rángó fasz kivörösödött haldoklása köré. Úgy édeleg, szürcsöl, csámcsok a szavakkal. Ezt a dalt ő énekli, mint a fűrész a szikkadt fában. Hát ez a dal az övé, a férfi is az övé, az ágy is, az ondófoltos párnák, a lakás, a bútorok, az övé minden. No more, I love you, parararapá, már sziréna szól, mentők, csupa remény és boldogság. Tiririririp-tip-tip,
1: ember, hé, hát hova a picsába megy, nem látni?

0: Bátyó azt mondta, lehetőleg ne találkozzak ismerősökkel, de az még jobb, ha senkivel sem találkozom. Hát ez eddig nem nagyon sikerült. A rövidebb Botos utcán kerültem a sárga templom mögé. Kihalt volt a környék. Hólepett mindent. Fákat, padokat. Az órámra néztem, még csak 00:30, vagy már. Az ebédidő 1,5 óra, addig vissza kell érjek az irodába. Túl az Istenben van már ez a seggfej. Szél fújt, esett is. Délután 3 körül elindultam egy kis darabon lefelé a Hajnal utcán. Hátha. Sötétedéskor még mindig az utca elején ácsorogtam. Erre szaladt a havas eső elől. Már kiszáradt a szám az idegességtől. Majd bevizeltem. Gyűlöltem az egészet. 6 óra tájban úgy döntöttem. Elég volt. Lesz, ami lesz, hazamegyek. Van egy 1,5 nap igazolatlanom. Nyilván átráztak. A pénzt persze elkérték, nem is keveset. Ügyes. Akkor lépett oda ez a figura.
1: Jasa vagyok, bátyó küldött.
0: Illus 30 éves létére botrányosan gyermeteg volt. Főleg miután örökölt egy házat telekkel a szüleitől, amit azonnal el is adott. De úgy, mint egy megunt kabátot, régi biciklit szokás. 2 nap alatt. Valam nem beszélt meg semmit. Ott hagyta a munkahelyét is. Elvégre megélő a kamatokból. Pedig én szerettem volna pár dolgot. Légpuskát például, lottócipőt, pólókat, dízelfarmert, zipóöngyújtót, nem nagy ügy. De ő csak nevetett rajtam. Sejpegett az ágyba, szinte fel se kelt azóta teljesen. Dehogy isz, gyágám, az a pénz az enyém. A tied az, ami itt van. És mutatta. Meg itt, szejetej. Kis golfot is szerettem volna. Ennyit csak megengedhetünk magunknak, rimánkodtam neki napokig, hetekig. De ezzel megint csak mosolygott, és azt mondta, hogy ugyan szívem, minek az neked, mikor itt vagyok én? Akkor már a konyhában laktam tulajdonképpen, és a rádióval próbáltam valami pajzsot vonni magam köré. A feleségem szinte a szemem láttára változott olyanná, amit még mindig nem mertem nevén nevezni, de ami már épp észre nem volt kibírható. Egyszer éjszaka szex közben éles fájdalmat éreztem ott lent, és valami nedvességet. Aztán megláttam a vért a szőrzetemen és a combomon. Ellöktem a kezét, és egy kis pálmát szorítottam a lábam közé.
2: Hagyjál már, te hülye! Letépted rólam a bőrt! Hát te már nem vagy normális!
3: Mi van? Mi a fejed? Kiabáljál! No.
2: Igen? Igen? Azt akarod? Na tess!

0: Ennyi volt az egész hirdetés annak idején az újságban. És egy telefonszám. Ennyi és nem több. Minél tovább bámultam, annál inkább biztos voltam benne, hogy ez nekem szól. Valaki üzent. Csak kíváncsiságból nyúltam a telefonhoz. Bátyó nem kérdezett semmit. Találkozót kért.
1: Tényleg unja? És mióta?
0: Nem szóltam semmit.
1: Mit akar?
0: Bátyó mondott egy összeget.
1: Mikor?
0: Azt mondtam, rendben.
1: Jó. Figyelmeztetni fogom.
0: Később eszembe jutott, hogy meg kellett volna kérdezni, hogy ez a bizonyos Tessék? Figyelmeztetés tulajdonképpen mit jelent? Azt is, hogy mikor következik be a dolog? Mint ha azt mondta volna, hogy alkalmas időben. De olyan ideges voltam, hogy később már nem emlékeztem a részletekre. Amíg ott voltunk a kocsmában, alig nézett rám, mégis figyelt. Néha megállított egy intéssel, gondolkozott egy picit, továbbat intett. Akkor fel se tűnt, hogy olyan bizalmas intimitásokat is elmondok neki, aminek semmi köze az ügyhöz. Hogy valósággal panaszkodok. Az egész lakás egy kupleráj. Nem főz, gyerek nincs, nem barátkozik velünk senki. A munkahelyen is kerülnek, mint a féle hülye csodabogarat, akinek milliómos a felesége, de közben kint van a segge a nadrágból. A valósággal megkönnyebbültem, amikor befejeztem, mert végre elmondhattam valakinek. És végül szó nélkül adattam neki a kulcsot. Azonnal meg is bántam. És a rabló? Arra még emlékeztem később, hogy amikor felállt, a kapott kulccsal mélyen, egészen könnyékig nyúlt a belső zsebébe. Megmondaná végre, hol járunk?
2: Akarja, mehetünk másfelé is.
0: Hogy? Hát azt mondta, oda kísér, nem? Most ugrat? Vagy csak sétál?
2: Az a helyzet, hogy időre kell menni. Tényleg nem tudja, hol vagy?
0: Fogalmam sincs. Azonnal vigyen oda, hova kell, vagy itt hagyom, elmegyek.
2: Hová? Ne legyen már gyerek! Itt vagyunk mindjárt az STK-hoz közel. Csak most nem az utcán, hanem hátul. Tudja, ezek a régi házak két utcára nyúltak ki, aztán sokat megfeleztek, átjárót csináltak
0: közöttük. Ja, neked nem magyarázni, jó? Gondolom már, persze.
2: Jól van, na, oda megyünk.
0: Az a földszintes, régi parasztházakból álló lepusztult város negyed a belvárosban. Vagy telep, rengeteg lakóval, bérlő, meg azok rokonai a gerendákkal megtámogatott, bárdoglemezekkel fedett omlatag épületekben. Én hivatalból ismerem ezt a környéket, de csak az önkormányzati térképekről. Itt építési tilalom van, nem jártam még itt, és most se sok kedvem volt itt lenni. Kövek, buckák, gödrök között bukdácsoltunk a hóban. Néha zene szó hallatszott, itt-ott villanyfény sárgálott, alakokat is lehetett sejteni. Aztán beléptünk egy nagy odvas kapun, és hirtelen vad kutya ugatás. Ösztörösen belekapaszkodtam a kabátjába.
2: Ne engedjem most el! Lyukassatok! Isz! Takarodj, hessine!
3: Ki az? Kicsoda vagy?
2: Ketten vagyunk.
3: Menjetek a pincébe.
2: De ez nem olyan.
3: A pincébe menjetek nánihoz.
2: Lépcső.
4: Nem megyek tovább. Vigyem vissza az utcára. Mondja meg, hogy meggondoltam magam, hazamegyek.
2: Legalább nézzem be egy kicsit. Maga akart idejönni, nem? Lehet, hogy itt van a felesége is, akit annyira szeret. Na? Hát, mi legyen?
5: Ezredes úr?
6: Jól van, Csiszár, ne meredjen itt, mint egy faszent. Inkább azt mondja meg, hogy mi a román istennek pofázik maga elmebeteg gyilkosról, pszichopatáról, eszement feltalálóról, radioaktív telemágiáról, ha? Honnan szedi ezeket a baromságokat? Moziba jár, könyveket olvas, vagy álmodik?
5: De hát, ezredes úr...
6: Még nem fejeztem be. Tegnap, miután maga belopakodott a kapitányhoz okoskodni, kénytelen voltam tájékozódni a vérzéseket illetően. És úgy találtam, hogy mivel senki sem tudja a megbetegedések okát, sőt, az sem, hogy betegségről van egyáltalán szó, sőt, a tudós emberek kimondottan tartózkodnak minden állásfoglalástól, talán nem vetem el nagyon a súlykot, ha azt mondom, hogy ez egyelőre semmi se. Érti? Se nem orvosi ügy, se nem bűnügy, mert nem tudunk semmit, amivel a nyilvánosság elé állhatnánk. Érti?
5: Értem, igen.
6: Azt hittem, sejti, mi a véleményem az olyan nyikhaj, nyeretlen nyomolvasókról, akik háborítatlanul és szájzár hiány garázdálkodnak a nyilvánosság posványában, hogy alapfok.

0: képességeiket felszínes népszerűséggel fejeljék meg, mint egy ötleteket adva az amúgy is túldimenzionált fantáziájú újságölőknek, meg egy rakás szerencsétlen olvasónak.
1: Ezredes úr, én csak kifejtettem a véleményemet a kapitány úrnak és a körzeti rádió riporterének, jelezve, hogy milyen sok aspektusa lehet egy ilyen eseménynek, amennyiben bűnügyként közelítünk hozzá.
2: Még nem fejeztem be. Értem én magát. Ne higgye, hogy olyan összetetten gondolkozik, amit egy megrendült elme állapotú agybeteg például ne tudna követni. És el is ismerem az ambícióit, ha a helyemre tör. Sőt, elárulom magának, hogyha ebben az ügyben egy fikarszín eredményt is felmutat, magam egyengetem a pályáját. Márpedig fel fogom mutatni valamit, azt garantálom. Mert ha nem, agyon lövetem. És itt társák el az udvaron a többi mellé. Itt nem fogja keresni magát senki.
1: De akkor most milyen ügyről beszél az ezredes úr?
2: Én semmiféle ügyről nem beszéltem magának, jó ember. Hol jár maga? Már hallott is valamit, amit el sem mondtam?
1: Nem, de akkor miért hivatott, hogy agyon lövessen?
2: Na, ide figyeljem.
1: Most én, ezredes úr. Remélem nem sokáig kell már elviselnem magát. Bizonyára lesz majd egy másik embere, akit az ilyesmi szórakoztat, de nekem más dolgom is van, mint hogy...
2: Miről beszél?
1: Az áthelyezésemről.
2: Áthelyezni? Magát? Nálam ez nem divatőr nagyúr, itt felmondani szoktak, de inkább meghalnak lőcsebben.
1: Ezredes úr, ezen nagyot röhögnék, ha nem maga mondaná. De maga még viccelni sem tud, én pedig nem vagyok köteles mindent eltűrni.
2: Nem hát.
1: Megtehetném, de nem pályázok senkinek a helyére. Elvégre mindenki elpusztul egyszer, ami pedig a rádiót illeti, abból világosan kiderült, ha hallgatta.
2: Várjon, itt nem szoktak ilyen hosszan beszélni, mert még megríkat a végén, és nem tudom majd abba hagyni. Én nem hallgatom a rádiót. De nyilatkozni sem szoktam orba szájba, ha pedig magának nem tetszik itt, akkor tegyen róla.
1: Ha gondolja, tehetünk róla, ezredes úr. Jöjjön ki velem egyszer.
2: Kicsoda?
1: Maga.
2: És minek?
1: Csak. Jöjjön ki az irodájából egyszer, mondjuk az utcára, egy eseményhez, egy helyszínre, és ott beszélje majd ilyen választékosan.
2: No csak. Maga fenyeg?
1: Ugyan, maga félreértett.
2: Na hát. Tudja, hogy Hemingway milyen fegyvert választott, amikor egy ilyen faszfej párbajra hívta? Kézigránátot.
1: Ezredes úr, ez csak egy ajánlat volt, de mondhatjuk úgy is, hogy ígéret.
2: Felfogtam, őrnagy úr. De a kapitány úrnak addig is az a nagybecsű óhaja, hogy nézzünk utána ennek az ügynek, mert ő viszont erősen hallgatja a rádiót. És a maga szövege óta a félváros neki telefonálja meg a gondjait. Mivel az orvosok, mentők, a tiszti orvos és mindenki más, akinek ez lenne a dolga, ezzel végre lerázhatott minden terhet magáról, tud követni? Ha tehát ma, itt a déli verőn, Emerencia néni erős viszketést érez a lágyék a táján, mindjárt a korc alatt, nem az orvost fogja felkeresni, hanem a körzeti megbízottat, esetleg leint egy járőrkocsit az utcán.
1: Van még parancsa ezen kívül?
2: Lelépni. Ott az ajtó. Pillanat. Mikor?
1: Bármikor.
2: Jó. Még egy pillanat, őrnagy úr.
1: Igen.
2: Írt maga fiatal korában verseket? Úgy értem, valakihez? Egy kislányhoz? Netán egy tökös fiúhoz?
1: Nem.
2: Nagy hiba. Én sem. De én legalább akartam. Tudja, a bűnvilágában minden csupa jelkép, metafora. Menjen. Kerítsék elő Molnárt, de sürgősen. Ennyit a költészetről.
3: Csiszárőrnagy vagyok. 40 éves, épp, nőtlen és szabad ember. Jobb vagyok itt majdnem mindenkinél, de nem azért, mert nemrég jöttem Pestről, ott is én voltam a legjobb. Minden tiszteletem Latyié, vagyis Borbán ezredesé, ezé a komikus képű, vén cinikus szadista állaté, aki már csak így élheti ki zsaruhajlamait, de tehető is egy szívességet. Öltem már embert, és fogok is, ha kell. És aludni is tudok, engem ne ugráltasson itt senki, ez a pozitív gondolkodás. Mondok egy példát. Itt a kapitányságon a folyosó közepén egy töredezett széles lépcső megy le a földszintre. Korábban mindig a szélén mentem, és jó nagyokat csaptam a korlátra. Nem jelentett semmit, nem volt benne düh vagy bosszúság, csak úgy szórakozottan csináltam. Jól visszhangzik a lépcsőház. A környező irodákban állítólag mindenki összerezzent. Aztán egyszer az ezredes kioktatott, hogy mit üssek inkább jártamban, keltemben. Azóta kínosan ügyelek, hogy még csak véletlenül se érjek a korláthoz. A lépcsőház néha mégis úgy zeng, mintha becsapódás érte volna, miközben én az irodában ülök az asztalomnál. Tudom, hogy valaki azt a látszatot akarja kelteni, hogy még mindig én verem a korlátot. Azt is tudom, hogy ez az ember gyűlöl, és azt akarja, hogy a többiek is gyűlöljenek. Csak hogy nekem nem volt még döglött aktám, lezáratlan, befejezetlen ügyem. Tudom, ki az, és egyszer elkapom.
4: Hogy haladnak?
5: Nagyúr, ez a szemét azt...
6: Mi ez a szemét? Hogy beszélsz te szétkúr dzsarumaci? Követelem, hogy vegyétek jedzőkönyvbe, és majd az ügyvédemnek is lesz ez egy-két szava. Egy szót sem mondok többet. Leszophattok bőnyállat.
4: Fúj, ezt most hova tegyem?
6: A fogam, agyabit.
4: Hogy beszélsz te, Malvin őrmesterrel?
5: Éva, ha szabad kérdezem.
4: Pláne, megvannak az adatai?
5: Meg.
4: Akkor jó, vegyék fel az eltüntet listájára, aztán a kazánházban lőjék agyon. Lehet fordítva is. És ássák el majd kint az udvaron a többihez, ott nem fogjuk keresni.
7: Itt legalább jó meleg van, nem igaz?
6: Követelem! Követelem!
7: Ott van a lőszer a jobb alsó fiókomban.
8: Mennyit hozzá?
7: Hát, kettő elég lesz. Az egyik a figyelmeztető, adunk a szabályzatra.
6: Jogállam! Jogállam!
7: Hozzá egy török között meg a cigivet is. Mi addig elütjük itt valahogy az időt, nem? Na, gyere, gyere, szopjál már le, mert odafent úgy megkívántál. Gyere csak, van elég nyálad? Hm? Köpjek a szádba!
6: Befém,
7: gyere, gyere.
6: A gondomban fennben! A gondomban fennben!
7: Hallom én! De nem igen kíváncsi arra már senki. Na, elég már, Malvin. Próbáld meg előkeríteni az őrnagyot, ahonnan ennek a mocsoknak. Micsoda emberek vannak.

0: tanárhadnagy vagyok, vagy főhadnagy, de úgy rémlik inkább hadnagy, legutóbb lefokoztak persze. Este még józanul érhettem haza, máskülönben rögtön ledobálom a ruhám, és az ágyra fekszek, vagy a szőnyeg padlóra, netán az akváriumba. De most itt ülök, még félig ruhástól, a radiátornak dőlve az akvárium mellett. Már régóta nincs benne semmi, víz se, csak apró kavicsok az alján, elszáradt növények, por, néha egy szőke kisfiú arca, de akkor már nagyon sokat ittam. Most nincs arc, csak az erős vizelési inger, de már nagyon régóta ki kéne menni a fürdőszobába, aminek viszont semmi értelme. Már eldöntöttem, hogy ma nem borotválkozom. Innen csak egy lépés, hogy ma sem megyek bedolgozni, elvégre rendelkezési állományban vagyok. Szóval minden rendben. Szép az élet, sőt, még egy vázát is elérek, mielőtt valami komolyabb bajt okozna a vizelet visszatartás. Szeretem ezeket a nagy művészkedő edényeket. Különböző helyszínelések során kerültek ide, az egyikben például 170 márkám is lapul. Lehet, hogy épp ebben a rücskösben. Mindegy. Lényeg, hogy szép az élet. Talán mégis másképp kellene élni. Egy kicsit legalább. Egy rövidke ideig. Emléknek. Gyorsan rá kellene gyújtani, vagy inni valamit, hogy elmúljon. Vagy csak köpni egyet valahová. Ott van például az a szerencsétlen telefon, legalább 2 napja berzenkedik a párna alatt, és mit ér vele? Valami műszaki hiba lehet, mert akinek kell, az úgyis tudja, hogy egy csengetés után le kell tenni, aztán új tárcsázás után 3 kicsengés, aztán belemorzézni a kagylóba a jelet a kis körmével. Én meg, ha ismerős, azt mondom, jó esetben, te vannak most alattam, sürgős. Mi a roppant Isten van, alszok? Tényleg annyira sürgős?
1: Dehogy. Csak látni akarlak. De már is.
0: Latyé, így késő jó rán. Gyere, ígyük meg azt a kis valamit, amit hozol.
1: Már habozok is. Hogy vagy mindig, kedves barátom?
0: Ajaj, szóval baj van. Lefokoznak? Agyon lövetsz? Vagy inkább akasztáshoz öltözzek?
1: A helyzet egyáltalán nem ilyen rózsás.
0: Ha nem.
1: Valamiről beszélnünk kellene, csak nem tudom, hogy lehetne ezt nyíre bejutni. Bejönni nyilván nem akarsz.
0: Ne. Rendelkezési állományban vagyok, hála Istennek.
1: Tudod mit? Menj oda az ablakhoz. Ne oda. Az utcaihoz. Tedd már le azt az üveget, mert elejted. Na?
0: Sikerült. És?
1: Ha már ott vagy, nézd ki. Ott áll egy autó.
0: Van itt több is.
1: Az lehet. De az egyikben 2 kommandós ül, azzal a parancsal, hogyha 5 percen belül nem vagy lent az utcán, hatoljanak be a lakásba és hozzanak magukkal. Minden eszköz megengedett.
0: Most elakadt a levegő. Tényleg ennyire sűrű?
1: Hallgassz a rádiót.
0: Szólít mindig, de nem nálam. Valamit hallanom kellett volna?
1: Csupa gyarlóság. Egy csomó ember vérzik errefelé 2 napja, ma reggel pedig valahogy kiesett egy nő a sárga templom tornyának ablakán.
0: Szent Isten, megütötte magát?
1: Alott volt már, legalább 1/2 napja. És mesztelen. Jó, 3 perced letelt. A fiúk úgy tudják, hogy fegyver van nálad.
0: Most tettem el.
1: 1/4 perc.
0: Lehet, hogy mégis meg kellett volna borotválkoznom.

0: Szürke galamb. Tar Sándor bűnregénye folytatásokban. Az első rész hangzott el. Szereplők: Anger Zsolt, Bezerédi Zoltán, Diósi Gábor, Fehér Balázs Benő, Fica István, Fodor Tamás, Gazsó György, Györfi Pál, Kerekes Éva, Kocsis Gergő, Kovács Lehel, Lengyel Ferenc, Mészáros Béla, Orosz Ákos, Ötvös András, Pálmai Anna, Pécsi István, Rába Roland, Rajner Micsinyei Nóra, Rezes Judit, Schmidt Zoltán, Schneider Zoltán, Takácsi Péter, Tasnádi Bence, Újlaki Dénes és Znamenák István. Rádióra alkalmazta Turai Tamás. Gyártásvezető Gönci Dorka. Zenéjét szerezte Tallér Zsófia. A felvételt Kulcsár Péter készítette. Közreműködött Juhász Róbert. Rendezte Gotár Péter. A felvétel 2014-ben készült.
1: A regény rádió változata 2016. április 10-én hangzott el a Kossuth Rádióban. A következő részt holnap ugyanebben az időben hallgathatják meg.

Én, Vatsyayana, miután elolvastam, átgondoltam és megbíráltam Babravya és a többi régi tekintély munkáit, megírtam ezt a kámaszutrát, hogy az emberek javára szolgáljon. Célja nem az, hogy a vak szenvedélyt felkeltses istápolja. Amíg művemen dolgoztam, tökéletes önmegtartóztatásban és áhítatban, az istenség szemléletébe merülve a vallástanulók szeplőtlen életét éltem. Azt szokták mondani, hogy az elmélet mit sem ér, és csak a gyakorlatnak van értéke. Ám ne feledjük el, hogy az elmélet lényege mindent magában foglal. Míg a gyakorlat az egésznek csupán kis részleteire terjedhet ki.

művelt férfi, akinek vagyona is van, amelyre adományozás, hódítás, kereskedelem, letét vagy öröklés útján tett szert, háztartást rendez be. Annak fejévé lesz, és a polgár életmódját folytatja. Háza vagy a városban, vagy valamely nagy faluban áll, tisztességes emberek szomszédságában, vagy olyan helyen, amelyet sokan látogatnak. Otthona valami víz mellett épült, és több részre oszlik. Kert veszi körül, és két lakosztályból áll, egy külsőből és egy belsőből. A belső lakosztályt a nők foglalják el. A másikban, amelynek levegőjét illatszerek teszik balzsamossá, áll a puha, hófehér lepellel leborított, tetszetősen elrendezett ágy, amelynek közepe kissé kiemelkedik. Az ágyat virágfüzérek díszítik, mennyezet borul föléje, és két párna van rajta. Egy a fejnél, egy a lábnál. Ezen az ágyon kívül még egy nyugvó hely kerevet áll a teremben. Ennek fejénél pedig az asztalkát látjuk, amelyen az illatos éji kenőcsök, virágok, kollíriummal telt tégelyek és más kellemes szagot árasztó anyagok, szájillatosító kivonatok és citromhéjak vannak elhelyezve. A kerevet mellett a padlón egy köpőcsésze, díszekkel telt doboz, illatszeres tégely, kis rajzálvány, néhány könyv és sárga amarant füzérek. A falon elefánt agyarra akasztva lant függ. Kissé messzebb a padlón még egy kör alakú ülésnek, egy játékszeres doboznak és egy kockajátszó asztalnak kell állnia. A lakosztályon kívül találhatjuk a házi madarak kalitkáit és egy szobát, mely fonásra, fafaragásra és más hasonló időtöltésre szolgál. A kertben két hinta van, egy forgó és egy közönséges. Azon kívül virágokkal borított folyondárok és egy gyeppad pihenőül. A háztartó polgár, Krihasztha, miután reggel fölkelt és elvégezte a halaszthatatlan dolgokat, megmossa fogát, testét mérsékelten kenőcsökkel és illatszerekkel dörzsöli be, szemöldökét és szeme alját kolíriummal megfesti, ajkának alaktakával pírt ad, és szemügyre veszi magát a tükörben. Ezután bételleveleket és más szájillatosító szereket rág, majd rendes napi dolga után lát. Minden nap fürdőt vesz, minden másodnap olajjal keni meg a testét, minden harmadnap valami habzószerrel dörzsöli be tagjait, minden negyedik napon megborotváltatja fejét, és minden ötödik vagy tizedik napon testének többi részét is szőrteleníti. Mindezeket pontosan be kell tartania. Azon felül gondoskodnia kell hónaljas, egyéb testrészei izzadságának eltüntetéséről is. Reggel, délután és este étkezik, mint azt Csárájana előírja. Reggeli után a papagájok és más madarak beszédre való oktatásával foglalkozik, ezután a kakas, fűri és kosviadalok következnek. Megszabott időt szentel a pithamardákkal, vitákkal és vidusakákkal való szórakozásnak. Ezután jön a déli pihenő ideje. Ezután a polgár felölti ruháit és díszeit, s a délutánt barátaival csevegve tölti. Este felé mindannyian énekelnek. Végül este a polgár egy barátja társaságában az előre feldíszített és illatosított szobában a nő jöttére várakozik, akivel viszonya van, vagy közvetítőnőt küld hozzá, avagy esetleg maga megy el látogatására. Midőn a nő megérkezik, ő és barátja szívélyesen üdvözlik és kellemes vidám csevegéssel szórakoztatják. Ezzel záródik a nap.

0: हे सदरूपिणी महालक्ष्मी, हे आनंद रूपिणी महाकाली, ब्रह्म विद्या पाने के लिए हम सब समय तुम्हारा ही ध्यान करते हैं। हे महाकाली, हे महालक्ष्मी, हे महासरस्वती, चंडी के तुम्हें नमस्कार होवे। अविद्या रूप रज्जु की दृढ़ ग्रंथि को खोलकर हमें मुक्त चंडी के।
1: A férfinak jó családból származó lányt kell választani, kinek szülei élnek, és aki legalább 3 évvel fiatalabb nála. Szükséges, hogy a nő oly tiszteletben álló gazdag és előkelő állású család gyermeke legyen, amely sok rokonnal és baráttal rendelkezik. Azon kívül szépnek és jeles tulajdonságokkal ékesnek kell lennie. Testének formái kedvező jeleket viseljenek magukon. Körme, foga, füle, szeme, keblei szabályosak, és olyanok legyenek, aminőknek éppen lenniük kell. Se túl ne haladják e mértéket, de ne is maradjanak alatta.
2: Ha a férfi lingáját a tövises almafa, a hosszú bors és a fekete bors porával vegyített mézzel keni, a nők az egyesüléskor nagyon megnyerőnek találják.
1: Nem ajánlatos elvenni az álomszuszék, a siránkozó lányt, vagy az olyat, aki a megkérés pillanatában nincs otthon, vagy aki másnak ígérte a kezét. Kerülni kell a házasságot az olyan leánnyal is, akit rejtve tartanak, akinek a neve rossz hangzású, akinek fitos az orra, akinek táguló orrlyukai vannak, aki fiús alkatú, aki görbehátú, akinek a lábai kajlák, akinek előreugró homloka van, akinek ritka a haja, aki nem kedveli a tisztaságot, akit már mások beszennyeztek, akit a gulma mirigy daganat bánt, aki elérte teljes nemi érettségét, aki valakinek a barátnője, akinek még fiatalabb húga van, aki varsakari, azaz kezelába izzad. Ugyancsak kerülendő a leány, aki a 27 csillag egyikének, valamely fának vagy folyónak nevét viseli, és az olyan is, kinek neve errel vagy ellel végződik. Viszont több tekintély véleménye szerint csak akkor lehetünk boldogok, ha olyan lányt veszünk el, akihez ragaszkodunk. Következésképpen tehát azt kell nőül vennünk, akit szeretünk.

0: श्वेत कमल के मध्य में रहने वाली, प्रातःकालीन सूर्य के समान प्रभा वाली, पाश और अंकुश धारण करने वाली, मनोहर रूप वाली, वर्ध और अभय मुद्रा धारण किए हुए हाथों वाली, तीन नेत्रों से युक्त, रक्त वस्त्र परिधान करने वाली और कामधेनु के समान भक्तों के मनोरथ पूर्ण करने वाली देवी को मैं भजता हूँ।
1: A világfia gyönyör céljaira berendezett virágdíszes és illatos teremben baráta is szolgái körében fogadja hölgyét, aki előbb megfürdött és felékesítette magát. A férfi szívélyes szavakat intéz hozzá, és itallal kínálja. Azután baljára ülteti, megérinti haját, köntöse szegélyét és derékövét, majd gyöngéden átöleli bal karjával. Ekkor kezdődik a csevegés. Burkolt szavakkal, titokzatos és kétértelmű témákon szórakozik az egész társaság. Aztán ének és zene következik. Tánc kísérettel vagy anélkül. Majd a művészetekről csevegnek, és ivással emelik a hangulatot. Végre midőn a nő már a vágy tüzében ég, a házura elbocsátja a többi jelenlevőt, virágokkal, kenőcsökkel és bétellevéllel ajándékozva meg vendégeit. Mikor aztán magukra maradnak, a férfi öleléssel, s a többi fokozza a nő izgalmát, majd feloldja alsó ruháját. Így kezdődik az egyesülés élvezete.

Ami ezeket a dolgokat illeti, nincs helye sem sorrendnek, sem határozott szabálynak. Ha egyszer a közös ülés elkezdődött, egyedül csak a szenvedély vezeti az ölelkezők tetteit. A férfi nem jellemző tulajdonságai az általános vélemény szerint a durvaság és hevesség, míg a gyöngeség, gyöngétség, érzékenység és az a hajlandóság, hogy elkerüljön minden kellemetlen dolgot, a női nemnek megkülönböztető sajátságai. A felcsigázott szenvedély és a szokások némely különbsége olykor látszólag ellentétes eredményeket okoz, de a természetes állapot végül is mindig felülkerekedik. A szenvedélyes cselekvések, a szerelmi mozdulatok és mozgások, amelyeket a pillanatnyi izgalom szül, nem határozhatók meg. Olyan szabálytalanok, mint az álmok. A paripa, ha egyszer elérte a sebesség 5. fokát, vakon rohanva folytatja iramát, nem is látva az árkokat, mélyedéseket és gerendákat, amelyek esetleg útját állják. Így történik ez a szerelmesekkel is, az egyesülés hevében. A szenvedély elvakítja őket, és csak folytatják megszakítás nélkül a szerelmi művet, mit sem törődve az önkívület túlzásaival. Éppen ezokból a férfinak, aki alaposan ismeri a szerelem tudományát, és tisztában van saját erejével, valamint kedvesének gyöngétségével, hevével és erejével is, mindezt meggondolva kell cselekednie. Az élvezés különböző módjai nem minden időben és minden személynél.

szerelemnek 10 fokozata van. A szemek szerelme. Lelki vonzalom. Állandó rágondolás. Álmatlanság. A test lefogyása. Kedvetlenség az élvezetek és szórakozások iránt. A szégyenérzet megszűnte. Téboly. Önkívület.

A férfi akkor fordulhat más ember feleségéhez, ha saját élete forog kockán. Azaz, ha észreveszi, hogy a nő iránt érzett szerelme mind jobban fokozódik, és egészségét fenyegeti. A szerelemnek 10 fokozata van. A szemek szerelme, lelki vonzalom, állandó rágondolás, álmatlanság, a test lefogyása, kedvtelenség az élvezetek és szórakozások iránt, szégyenérzet megszűnte, téboly, önkívület,

Kónika Putra azt állítja, hogy a nő szerelmi vágyra gyúl minden szép férfi láttára. Mint ahogy a férfi is, ha szép nőt lát. De különféle okok miatt gyakran nem megy tovább ennél. A szerelmi dolgokban a férfi eljárása különbözik az asszonyétól. A szerelmes nő nem törődik azzal, helyes vagy helytelen dolgot követ el, de különleges okok arra késztetik, hogy ne tegyen kezdeményező lépéseket, hanem várja meg, amíg a férfi közeledik hozzá. Ha a férfi ostromolni kezdi, ő tartózkodóan viselkedik, és visszahúzódik, noha maga is erősen vágyódik az egyesülésre. De ha a férfi ismétli és folytatja igyekezeteit, a nő végül is megadja magát. Ezzel ellentétben a férfi nem feledkezik el az erkölcsi törvényekről, s a nemes hagyományokról, és ha szerelme ezekkel nem volna összeegyeztethető, lemond, még akkor is, ha nagyon vonzódik a nőhöz. Ilyen esetben ellen tud állni a nő csábításainak. Gyakran előfordul, hogy igyekezetei dacára sem sikerül elérnie vágyai célját. Akkor aztán otthagyja a nőt, és nem törődik többé vele. Az is megesik, hogy a nő közönyössé, vagy esetleg gyűlöletessé válik szemében, miután már az övé volt. Általában az a vélemény a férfiakról, hogy nem szeretik a könnyű sikereket, és inkább olyan nők iránt érdeklődnek, akiket nehéz megnyerni.

0: उपरोक्त मंत्रों का अर्थ है हे चित्त स्वरूपिणी महासरस्वती, हे सदरूपिणी महालक्ष्मी, हे आनंद रूपिणी महाकाली, ब्रह्म विद्या पाने के लिए हम सब समय तुम्हारा ही ध्यान करते हैं।
1: Ha valaki a vajrasznuhi hajtásait apró darabokra vágva, ezt piros árzenekummal és kénnel vegyíti, s az egész vegyüléket hétszer megszárítja, olyan szert nyer, amelynek segélyével, ha azt lingájára alkalmazza, minden nőt rabjává tehet, amint egyszer közösült vele. Vagy ha e porokat éjjel elégeti, s a füstön keresztül nézve a holdat aranyszínben látja, akkor bizonyosan sikert ér el minden nőnél. Vagy ha valaki e porokat majom hulladékkal keveri, és valamely szűz leányra szórja, akkor a leány nem lehet másé, csak az övé.

0: nő a következő okokból állhat ellen a férfi ostromának. Ha szereti a férjét. Ha törvényes utódra vágyik. Ha hiányzik a kedvező alkalom. Ha a férfi túlságosan bizalmaskodó közeledése bosszantja. Ha nagy különbség van az ő és a férfi társadalmi rangja közt. Ha tudja a férfiról, hogy nem sokáig marad egy helyen, mert sokat utazik. Ha azt sejti, hogy a férfinak más nővel van viszonya. Ha attól fél, hogy a férfi nem titoktartó. Ha látja, hogy a férfi nagyon csügg a barátain, és ezért nem adja magát teljes egészében neki. Ha szerelmét nem tartja komolynak. Ha a férfi híres, közismert személyiség. Ha attól fél, hogy a férfi túl erőteljes és szenvedélyes. Ha szégyenkezik a férfi előtt, mert az előkelő modorú és a művészetekben jártas világfi. Ha visszagondol arra, hogy az illető férfival csupán baráti viszonyban állott. Ha lenézi a férfit, mert ennek nincs elegendő világi tapasztalata. Ha a férfi rossz jelleme miatt nem bízik benne. Ha bántja, hogy a férfi nem akar tudomást venni szerelméről. Ha felteszi, hogy mérsékelten szenvedélyes, nyúl férfival van dolga. Ha attól fél, hogy szenvedélye folytán még valami baj éri. Ha nincs elég önbizalma, és saját tökéletlenségeit túlzottan látja. Ha a felfedeztetéstől retteg. Ha a férfit túl öregnek találja, vagy arcán ellenszembes kifejezést vesz észre. Ha attól fél, hogy a férfi talán nem is rávágyik, hanem férje megbízásából csak próbára akarja tenni hűségét. Ha ragaszkodik az erkölcsi szabályokhoz.
1: Akármelyik forogjon is fenn, a férfinak miután felismerte, kezdettől fogva mindent el kell követnie, hogy az akadályt kiküszöbölje és megsemmisítse. Így például, ha magas állása vagy jeles képességei miatt az asszony szégyenkezik, ezt azzal győzheti le, hogy szenvedélyes szerelmet tanúsít iránta. Ha a nő azt hozza fel kifogásul, hogy nincs megfelelő alkalom, vagy hogy milyen nehéz bejutni hozzá, akkor ő valami könnyű és kényelmes megoldást ajánl. Ha a nő túlzott tiszteletet tanúsít irányában, akkor bizalmas viselkedésével bátorítja. Ha a nő csúf jellemet tételez fel nála, bebizonyítja derekas és okos voltát. Ha az asszony nem törődömséggel vádolja, ő elhalmozza figyelmességével. Egy szóval, minden aggodalmat a megfelelő módon hárít el.

0: A nőknél általában a következő férfiaknak van sikerük. Azoknak, akik jártasak a szerelem tudományában.
1: Akik ügyes elbeszélők.
0: Akik már gyermekségük óta nők társaságában forognak.
1: Akik meg tudják nyerni a nők bizalmát.
0: Akik megajándékozzák őket.
1: Akik jól tudnak beszélni.
0: Akik mindent kedvükre tesznek.
1: Akik még előttük egyetlen más nőt sem szerettek.
0: Akik híreket hoznak nekik.
1: Akik ismerik gyenge oldalaikat.
0: Akik után tisztességes asszonyok vágyódnak.
1: Akiknek barátnőikkel viszonyuk van.
0: Akik jó megjelenésűek.
1: Akik velük együtt nevelkedtek.
0: Akik a szomszédságukban laknak.
1: Akik nagyon szeretik a nemi élvezeteket, ha mindjárt az illető nő szolgái is.
0: A nemrég nősült férfiaknak.
1: Akik szeretik a társas összejöveteleket és szórakozásokat.
0: A nyílt és könnyed jellemű férfiaknak.
1: Akikről tudják, hogy igen erőteljesek, bika férfiak.
0: A vállalkozó szellemű és bátor férfiaknak.
1: Akik felülmúlják férjüket tudásban és megjelenésben, jó tulajdonságukban és bőkezűségben.
0: Akik pompásan öltözködnek és fényűző életmódot folytatnak.

Ha a férfi lingáját a tövises almafa, a hosszú bors és a fekete bors porával vegyített mézzel keni, a nők az egyesüléskor nagyon megnyerőnek találják.

0: nők, akiket könnyűszerrel meg lehet hódítani, a következők. Azok, akik házuk ajtajában tartózkodnak.
1: Akik mindig kileskelődnek az utcára.
0: Akik idejüket a szomszédban fecsegve töltik.
1: Akik tekintetükkel folyton a férfin csüngenek.
0: Aki híreket hoz.
1: Aki lopva szemesarkából néz a férfira.
0: Akinek férje igazok nélkül új feleséget vett.
1: Aki gyűlöli férjét, vagy az, akit férje gyűlöl.
0: Akire nem vigyáznak.
1: Akinek nem voltak gyermekei.
0: Akinek családja és társadalmi osztálya jelentéktelen, vagy kevéssé ismeretes.
1: Akinek gyermekei elhaltak.
0: Aki nagyon szereti a társaságot.
1: Aki látszólag nagy vonzalommal viseltetik férje iránt.
0: Egy színész özvegye.
1: Az özvegy asszony.
0: Szegény sorban élő nő.
1: Aki szereti a gyönyöröket.
0: Oly férfi neje, akinek még több magánál ifjabb fivére van.
1: Aki hiú.
0: Akinek férje származásánál és képességeinél fogva alantasabb nála.
1: Aki büszke a művészetekben való ügyességére.
0: Akinek a kedélyét zavarja, férje hóbortossága.
1: Oly nő, aki még gyermekkorában gazdag emberhez ment férjhez, de azt fejlettebb korában nem szereti, és inkább olyan férfira vágyódik, aki ellenvolásainál fogva jobban megfelel ízlésének.
0: Akit férje ok nélkül bántalmaz.
1: Akit a szépségben és társadalmi helyzetben vele egyenlő asszonyok nem becsülnek.
0: Akinek férje sokat utazik.
1: Akinek a férje ékszerekkel kereskedik.
0: Aki féltékenykedik.
1: Aki késóvár.
0: Aki erkölcstelen.
1: Aki magtalan.
0: Aki szeret lustálkodni.
1: Aki gyáva.
0: Akinek púpos a háta.
1: Aki növésben visszamaradt.
0: Akinek eltorzult tagjai vannak.
1: Aki közönséges érzésű.
0: Akinek rossz szaga van.
1: Aki beteg vagy öreg.
2: This might sound disgusting and very gross, but it sure they have me tripping, so y'all listen close. It's not bright like the sun, but sweet like sugar. It's rather on the bug tip and it's called hitting hookers. Now what I'm displaying might not be kosher to you, but it's still something Astro Black has to do. So go up one skin with a finger or two, then put three more for the rest of the crew.

0: weighed 100 pounds if you tried to weigh it. I sat there for a while with it in my hands, so I tried to play it cool like I was the man. So we went up to my crib so I could get into that. All of a sudden, she sat dead in my lap.
1: Amikor a férfi el akar csábítani egy nőt, meg kell vizsgálnia ennek lelki állapotát, és a következő elvek szerint kell eljárnia. Ha a nő nem enged a férfi kérésének, de azért ismételten találkozót ad neki, akkor a férfinak tudnia kell, hogy határozatlan nővel van dolga, és fokozatosan kell megnyernie. Ha a nő nem enged a kérésnek, de a legközelebbi találkozón az előző alkalommal viselt köntösnél szebbet ölt, és különösképpen kicsinosítja magát, akkor a férfinak meg kell értenie, hogy megfelelő magányos helyen erőszakkal a magáévá teheti. Ha a nő sokáig udvaroltat magának, de nem enged a férfi kéréseinek, akkor a férfi tudhatja, hogy kacérkodó teremtéssel van dolga. Mindamellett tekintve az emberi természet állhatatlanságát, esetleg idővel megkaphatja az ilyen nőt is, ha állandóan fenntartja vele a szoros kapcsolatot. Ha a nő kitér a férfi ostroma elől, és akár az iránta érzett tiszteletből, akár személyes gőg miatt nem akar sem találkozni vele, sem közelíteni hozzá, a férfi mindezek ellenére, ha nehézségek árán is, de célt érhet. Ha a férfi egy nőt ostromol, és ez sértő szavakkal visszautasítja őt, akkor leghelyesebb azonnal faképnél hagyni az illető hölgyet.

Kéj hölgyek a férfiakkal való közlekedésben nemi gyönyört és egyben megélhetési módot találnak. A kéj hölgy úgy tesz, mintha szeretné a férfit, nem mutatkozik pénzsóvár színben, és jövő hitelét azzal alapozza meg, hogy nem igyekszik aljas eszközökkel kicsalni látogatója pénzét. Ha a kéj hölgy úgy él együtt szeretőjével, mintha házastársak volnának, akkor tiszta asszony módjára kell élnie, és mindenben ki kell érdemelnie a férfi megelégedését. Kötelessége röviden, gyönyörben részesíteni a férfit. Azért nem szükséges igazán ragaszkodnia hozzá, de minden esetre úgy kell viselkednie, mintha csak ugyan ragaszkodással csüggne rajta. Elküldi hozzászolgálóját és elkéreti tőle az előző napon viselt virágokat, hogy szerelme jeléül aznap ő maga hordja azokat. Ugyanígy elkéreti a bételleveleket s bételdiókat, melyeket a férfi nem fogyasztott el. Meglepetését és bámulatát fejezi ki a férfi ügyessége és tapasztalt volta fölött, amit a nemi közeledésben és az élvezet különböző módjainak alkalmazásában tanúsít. Leckéket vesz tőle a gyönyör 64 módjában, amelyeket Báb Hravia sorol fel. A tanult fogásokat állandóan alkalmazza és alkalmazkodik a férfi képzelméhez. Megőrzi titkait, közli vele saját titkait és vágyait. Eloszlatja haragját, nem hanyagolja el, hanem mindenkor tudomást vesz róla, ha a férfi az ágyban feléje fordítja arcát. Simogatva játszik a férfi testrészeivel, amint éppen kívánja. Álmában megöleli és megcsókolja, aggódva s nyugtalanul nézi, midőn a férfi elgondolkodik, vagy más valamire gondol. Osztja kedvteléseit, maga is vidám vagy szomorú lesz, aszerint, hogy milyen hangulatban van a férfi. Kifejezi vágyát, hogy barátja feleségeit láthassa. Nem tart sokáig haragot. Gyanakvást tettet, mintha azt hinné, hogy a férfi testén levő fog és körömnyomok más nőtől erednek, holott ő maga okozta azokat. Szerelmét iránta nem szavakkal, hanem tettekkel, külső jelekkel és elejtett félszavakkal bizonyítja. Csendben maradni kedvese alszik, részeg vagy beteg. Figyelmesen hallgat, ha a férfi saját jó cselekedeteiről beszél, és szavait később ismétli, dicséretekkel halmozván előtt. Élénken és vidáman beszél a férfival, ha ez már eléggé bizalmas lábon áll vele. Minden elbeszélését készségesen meghallgatja, kivéve, ha versenytárs nőit emlegeti. Részvétet és bánatot mutat, ha a férfi sóhajt, ásít, vagy rosszul érzi magát. Hosszú életet kíván, amikor kedveset tüsszent. Nem dicséri senki más jó tulajdonságait, és óvakodik attól, hogy elítélje azokat, akik ugyanazon hibákba leledzenek, mint a kedvese. Viseli a tárgyakat, amelyeket kedvesétől kapott ajándékba. Nem veszi fel ékszereit, és nem eszik, amidőn kedvese szenved, beteg, levert, vagy amikor valami szerencsétlenség érte. Ilyenkor vigasztalja és osztja keserveit. Kezével megérinti szerelmesének derekát, mellét vagy homlokát, és úgy tesz, mintha az érintés végtelen kéjt keltene benne. Térdére ülve elalszik. Gyermeket szeretne tőle. Azt kívánja, hogy ne éljen tovább, mint a kedvese. Lebeszéli a böjtök megtartásáról, mondván, háruljon rám a vétked. Szívesen használja a dolgokat, amiket kedvese már használt, és megeszi utána az ételmaradékokat. Tiszteli szeretője családját, jellemét, a művészetekben tanúsított ügyességét,

0: bitches with three. Right?
1: Green ain't only money, you know. It's silence, country, and things that grow. You can have your foot in the drip or watch it be. That's where it's at, in a funny way, if you follow me.
0: Then.
1: Maybe I work on my ratio some.
2: A nő kétféleképpen szerezhet pénzt kedvesétől, és pedig természetes és becsületes eszközökkel, vagy mesterséges fogásokkal. A régi szaktekintélyek véleménye szerint, ha a nő kedvesétől annyi pénzt tud szerezni, amennyivel szükségleteit kielégítheti, akkor nem kell mesterséges fogásokat alkalmaznia. De Vatsyayana úgy véli, hogy amennyiben a nő már természetes eszközökkel is tud pénzt szerezni, a mesterséges fogások alkalmazásával kétszer annyira tehet szert. Ennek folytán tehát az utóbbiakhoz folyamodik, hogy mindenféle módon pénzt sajtoljon ki a férfiból. A módok, amelyek segélyével a szerelmes férfitől pénzt lehet kicsalni, a következő. A nő különböző alkalmakkor pénzt kér kedvesétől, hogy bizonyos cikkeket, például ékszereket, díszeket, élelmet, italokat, illatszereket és ruhát vásároljon. Azonban nem veszi meg mindet, vagy olcsóbban szerzi be a dolgokat. A művészeket és a mesterembereket rábeszéli, hogy kedvese számlájára dolgozzanak. Más állapotban lévén különféle vágyakat óhajt kielégíteni. Betegnek mondja magát, és megtetézi a kezelési költséget. Úgy tesz, mintha díszeinek, berendezéseinek vagy konyha felszerelésének egy részét eladná, de a vásárló kalmárral előre megegyezett és kitanította őt a szerepére. Kedvesét régebbi bőkezűségére emlékezteti, és barátnőivel, szolgálóival állandóan erről beszéltet. Arról beszél kedvese előtt, hogy más kéhölgyek mi nagy jövedelemmel rendelkeznek. E kéhölgyek előtt szeretője hallatára leírja a saját jövedelmét, és azt az övéknél nagyobbnak mondja, ha ez nem is igaz. Végül pedig eszébe juttatja kedvesének a vetélytársak bőkezűségét. Ezek volnának a pénzszerzés módjai.

0: Rahu.
1: A nő mindenkor értsen hozzá, hogy felismerje kedvese lelki állapotát, az érzelmeket és a hajlandóságot, amelyekkel az iránta viseltetik, és pedig a férfi viselkedésének, arckifejezésének és arcszínének változásaiból. Az elhidegülő férfi viselkedése a következő. A szükségesnél kevesebbet ad kedvesének, vagy sokszor más valamit, nem azt, amit kér. Ígéretekkel kecsegteti. Ígér valamit, de másképpen cselekszik. Nem elégíti ki hölgye vágyait. Elfeledkezik ígéreteiről, vagy mást tesz, mint amit ígért. Titok

0: tudatos és burkolt módon beszél szolgáival. Máshol tölti az éjszakát, azt hozva fel ürügy gyanánt, hogy egy barátjánál van dolga. Titkon beszél valamely régebbi nőismerősének szolgálóival. Amikor a kéhölgy kedvese hajlandóságában változást észlel, akkor még mielőtt a férfi rájönne szándékára, minden értékes holmiát, amit kedvesétől kapott, lefoglaltatja egy állítólagos hitelezővel, valami képzeletbeli adósság fejében.
1: Ezután, ha a férfi gazdag és mindig jól viselkedett irányában, akkor továbbra is tisztelettel bánik vele. Ha azonban szegény, akkor a nő lerázza magáról, mintha sohasem látta volna.

0: módok, amelyek segélyével meg lehet szabadulni az elhidegült szeretőtől, a következők.
1: A nő felhánytorgatja kedvese szokásait és hibáit. Kellemetleneknek és utálatosaknak tünteti fel azokat, miközben ajkát megvetően biggyezti és toporzékol.
0: Olyan ügyről beszél vele, amit az nem ismer.
1: Nem fejezi ki csodálatát a férfi tudása fölött, sőt, inkább bírálgatni kezdi.
0: Megalázza a férfi kevésségét.
1: Oly férfiak társaságát keresi, akik kedvesít tudásban és okosságban túlszárnyalják.
0: Különböző alkalmakkor megvetését érezteti vele.
1: Elítélően nyilatkozik olyan férfiakról, akik hasonló hibákban leledzenek, mint a szeretője.
0: Ellenszenvét fejezi ki az élvmódok iránt, amelyeket a férfi alkalmazni szokott.
1: Nem engedi megcsókolni a száját.
0: Nem engedi érinteni jakhanáját, azaz testének a köldök s a combok közé eső részét.
1: Undorát fejezi ki a harapások s a karmolások iránt.
0: Nem szorítja magához a férfit, amikor az megöleli.
1: Az egyesülés alatt mozdulatlan marad.
0: Azt követeli a férfitől, amikor fárad, hogy egyesüljön vele.
1: Kineveti a férfit, ha az esetleg szerelemről beszél.
0: Nem viszonozza ölelését.
1: Elmegy a férfi közeléből, ha ez meg akarja ölelni.
0: Álmosnak tetteti magát.
1: Látogatóba vagy társaságba megy annak ellenére, hogy azt látja, hogy kedvese egész nap vele szeretne maradni.
0: Úgy tesz, mintha rosszul értené a férfi szavait.
1: Minden ok nélkül nevet, vagy ha a férfi tréfálkozik vele, más valamin kacag.
0: Mialatt kedvese beszél, ő szolgálóira tekinget és összeütögeti kezeit.
1: Félbeszakítja a férfi elbeszélését és más dolgokról kezd beszélni.
0: Feltárja a férfi hibáit és vétkeit, gyógyíthatatlanoknak nyilvánítván azokat.
1: Olyan kiszámított dolgokat mond szolgálóinak, amelyekről jól tudja, hogy sebet ütnek szeretője szívén.
0: Amikor a férfi meglátogatja, ő rá sem néz.
1: Olyan dolgokat kér tőle, amiket az nem adhat.
0: És végül kiadja útját. A kéjhölgy feladata érett megfontolás után viszonyt kötni a megfelelő férfival, magához láncolni azt, akivel szövetkezett, dúsjavakat szerezni attól, akit magához láncolt, és lerázni a férfit, miután minden vagyonából kiforgatta. A kéjhölgynek, aki az ismertetett módon a férjes asszony életét éli, nincs alkalmatlansága nagyszámú szeretőkkel, és mind a mellett nem csekélyebb jólétre, valamint gazdagságra tehet szert. Kargam chakradeshu chapa parighan shulam bhashundi sirah shankham samdadatim kreshtingrainam sarvang bhushavritam nilasham dutimasir padadashkam seve mahakalikam yamastaut sapide haro kamal yauhantum madhum kaitabham

A szerelemnek 10 fokozata van. A szemek szerelme. Lelki vonzalom. Állandó rágondolás. Álmatlanság. A test lefogyása. Kedvetlenség az élvezetek és szórakozások iránt. A szégyenérzet megszűnte. Téboly. Önkívület.

pacienjemmel. Miután elolvastam, átgondoltam és megbíráltam Babravya és a többi régi tekintély munkáit, megírtam ezt a kámaszutrát, hogy az emberek javára szolgáljon. Célja nem az, hogy a vak szenvedélyt felkeltse és istápolja. Amíg művemen dolgoztam, tökéletes önmegtartóztatásban és áhítatban, az istenség szemléletébe merülve a vallástanulók szeplőtlen életét éltem. Azt szokták mondani, hogy az elmélet mit sem él, és csak a gyakorlatlan van értéke. Ám ne feledjük el, hogy az elmélet lényege mindent magában foglal. Míg a gyakorlat az egésznek csupán kis részleteire terjed.

0: Nyugat-keleti díván, Káma Szútra. Vácsiájana harmadik századi szanszkrit szerző művének részleteit Básti Júli és Újlaki Dénes mondta el Baktai Ervin fordításában. A műsort Hortobágyi László és Turai Tamás készítette.
1: A rádiókompozíció 2001-ben készült, és legutóbb 2012. április 12-én hangzott el a Kossuth Rádióban.

0: Szörnyeség. Lengyel Nagy Anna műsora.
1: Jó napot kívánok! Két rendhagyó, lázongó, sorból kilógó nő történetét hallják ma. Ők ketten egyébként sohasem találkoztak. Van köztük vagy 56 év korkülönbség, ezen kívül történelmi és földrajzi vízválasztók sora. A fiatal nő Necarisnyát hord szívesen, az idős hölgy gondosan ápolt sok 10 éves nercbundát. Egyikük előtt az élet, a másikuk mögött az élet, ezzel a múló századdal együtt. Nem feleltek meg soha annak, ami elvárható volt tőlük. Mindkettő szinte provokálták, olykor sokírozták a környezetüket. Hogy ebben a késztetésben vagy magatartásban van-e, volt-e számukra boldogító momentum vagy sem, azt eldönthetik önök. Magdi, Madarshoz tudod?
2: Tudom. Múltkor például láttam, én voltam egy ilyen a gyakorlaton egy ilyen szereplő, és fölvették, hogy hogy megyek, és hát elájultam, hogy hogy nézek ki, mint egy, nem tudom, egy tank. Úgyhogy arra is oda kell figyelni, ugyanúgy, mint a beszédre.
1: Mindenben gyors vagy, ebben biztos vagyok. Nem csak a menésben és a beszédben. Pikpak,
2: Igen. Legfeljebb mások szemében esetleg ez nem egy pozitív dolog. De most nem tudom, hogy ők tudják-e, hogy őket az zavarja, hogy én most esetleg amit gyorsabban csinálok, mert ezt még én nem is fogalmaztam meg így magamnak, hanem egyszerűen amilyen vagyok, gondolom, ahogy csinálok valamit, ahogy beszélek, igen, ahogy élek. Tehát az egész megjelenésem lehet mondjuk irritáló egy-két ember számára.
1: Na jó, hát ha már a gyorsaságnál kezdtük, ami teljesen ötletszerű volt. Itt van egy hölgy, aki az intelligencia teszten a csúcsot, a toppot, a nem tudom mit érte el.
2: Ez szám szerint 155 fölötti tartományba tartozik, de
1: Jézus.
2: Mégis a pontos meghatározása az, hogy az emberiség 1%-át jellemző intelligencia hányados, mert ez más tesztben más számértéket képvisel, tehát mégis kiemelkedően magasnak szokták titulálni. Végülis én ennek örültem és nyugtáztam azt, hogy jaj, de jó, én eddig is tudtam, hogy van, ilyen különleges vagyok. De aztán így most a mindennapi életben való szó kerül rá. Néhányan olyan furán néznek rám, néhány embert taszítok vele, néhányan azt mondják, hogy nagyképű vagyok, szóval valahol emelkedett az ázsium, de valahol igencsak csökkent. És végülis semmi más okot nem látok, csak azt, hogy ezt tudják, és ebből már előítéletekkel, vagy emiatt már előítéletekkel élnek.
1: Hát lány vagy. El tudom képzelni, ha már mindjárt ez úgy ide tolakszik, el tudom képzelni, hogy ez esetleg nem okoz túl nagy örömet a férfiaknak. Csupa ilyen negatívummal kezdjük. De most tudom, hogy estünk ebbe bele.
2: Nem baj. Hát szerintem erről is beszélni kell. Én egyszer nem értem, szóval azt, hogyha én valakinek nem vagyok szimpatikus, vagy valakinek rossz tapasztalata velem szembe, azt megértem, mert hát nem mindenkinek tetszhetek, meg nem mindenki kedvel az ilyen típusú embereket, de hogy valaki már csak egy szám hallatára, vagy a tudat, hogy én esetleg...
1: Tényleg előfordult?
2: ...vagyok. Volt, konkrét példám volt, így elbírtam riasztani embert. És ez annyira bántott, és azóta sem bírtam azt megemészteni, hogy még arra sem volt lehetőségem, hogy egyszerűen megismerjen. És egy pillanat alatt eltűnt, szóval... És csak ez az egyetlen egy dolog lehetett, ami eltávolította.
1: Hát kíváncsivá tettél. Nem éppen az intelligencia tesztről van csak szó. Mit is csinálsz te? Operatőrnek tanulsz, lópatkolásból élsz, laktál már tanyán évekig, saját tanyádon. Az ördög tudja, mi van még, és mindösszesen 32 éves vagy. Ehhez jól használod az életet. Jó sűrűn felhasználod.
2: Hát még lennének ötleteim.
1: Kicsit rendhagyó lány vagy te, mindent összevéve, nem?
2: Talán én szerintem csak azért, mert én merek belevágni bizonyos dolgokba, amiben esetleg más nem mer belevágni. Ennek egyik oka az, hogy a családi hátterem is olyan, tehát nincsenek gyerekeim, nem vagyok férné, vagy legalábbis nem olyan kapcsolatban élek, ami abszolút megköti a kezemet. Azért ez fontos.
1: De mitől próbálkozol te ennyi mindennel? Egymástól eltérő különböző dolgokkal is.
2: Kihívás talán, de az mondjuk nagyon motivál. Az biztos, hogy mindig is irritált az, hogyha lenéztek. Főleg azért, mert nő vagyok, mert én lány vagyok, te nem értheted meg, ezt kaptam szülőktől, kaptam a környezettől, úgyhogy szerintem ez egy ilyen erős, így utólag igenis motiváló tényező lehet. Meg hát a legegyszerűbb válasz, hogy én ilyen vagyok. Most már meg sem próbálom magyarázni.
1: Hát akkor kezdjük. Magdi a lovon. Rengeteg képet mutattál. Te és a ló.
2: Teljesen véletlenül csöppentem bele, azóta ki sem bírom írtani, szóval egyszerűen követ mindenhova, minden ismeretségbe. Szóval minden, az élet minden területén valahol ott megjelenik a ló. Én lovagoltam a galoppon, mai napig is hajtok az ügetőn.
1: Sok lánya van, nincs csak lánya hajtók között?
2: Nincs, most már egyre több, de nem jellemző. Annak idején ennek nagyon-nagyon jó eredményeim voltak. Én úgy gondolom, hogy én voltam az utolsó talán azok közül, akik igazán megtanultak úgy hajtani, ahogy kellett, mert akkor a versenyzési rendszer megváltozásával most már csak tényleg jó lóra van szükség, de akkor még azért rész is kellett hozzá, hogyha valaki eredményt akart elérni. Hát ebben természetesen jó voltam. Úgyhogy kaptam egy szakmát végül is, mert ezt a patkolást emiatt kezdtem el csinálni, és bár nagyon sokan lenézik, és nem tekintenek engem komolynak, én azért úgy gondolom, hogy ebből is kimagasló eredményt értem el.
1: Hogy lehet a lópatkolásban kimagasló eredményt elérni?
2: Hát például azzal, hogy az ember meg elolvas egy-két könyvet, tehát én képeztem magam, most azért, mert nem volt akkor még iskola, mert ez a szakma nem is létezett talán tavalyig, vagy tavaly előttig törölt.
1: Úgy hívták, hogy kovács az előtt.
2: Úgy hívták, hogy patkolókovács, és volt olyan, gyógypatkolókovács, nekem főleg ez az utóbbi az, amelyik szimpatikusabb, mert én ilyen beteg patákat szeretek össze-vissza foltozni, de a lényeg az, hogy csak pár éve van újra a szakmák között, ez a kovács szakma, tehát nem volt képzés. Az öregektől már nem lehetett tanulni, mert meghaltak. Nem is foglalkozott vele senki, tehát teljesen ilyen autodidakta módon kezdtem el tanulni. Hát meg én úgy gondolom, hogy van hozzá egy olyan bizonyos érzékem, amire én rájöttem, és én megpróbálom kihasználni.
1: Ez a patkolás, ez úgy néz ki, hogy ha az ügetőn akad egy beteg patájú ló, amelyet rendbe kell hozni, akkor elővesznek téged, avagy lehet róla tudni, hogy ezt a szakmát te érted, és akkor jársz lóról lóra, faluról falura, csak hogy lássalak magam előtt téged a hosszú hajaddal, a szemüvegeddel ottan a lópaták között.
2: Az ügetőn konkrétan úgy néz ki, hogy van 2-3 istáló, én patkolok minden lovat. Van olyan is, amikor kifejezetten hívnak olyan, ez vidéken, hívnak olyan helyekre, ahol van egy beteg patájú ló. Hát általában a legtöbb munkám az így jött ajánlás útján. És akkor ott, ahol már elkezdek dolgozni, ott meg is maradok.
1: Senki nem lepődik meg, mondjuk a vidéki gazdák közt teszem fel, hogy megjelenik egy fiatal lány, hosszú hajjal, nyulánk, mini, bár akkor feltetleg nadrágba vagy. Tényleg? Hát nem várható el mindenkit, hogy ezt természetesnek vegye.
2: De volt már például konkrétan a cirkuszban is, mikor keresték, mondták, hogy jön a kovács, és akkor akihez mentem, az úgy nézett mögém, hogy hol van a 120 kilós pasas. És akkor mondták, hogy én vagyok. De hát ez vele jár. Egyébként szoktam miniszoknyába is kimenni. Hatásos. És akkor ott átöltözök, és akkor elkezdek dolgozni. Sokkal jobbak nem az eredmények, hanem a fogadtatás egész más. Tehát sokkolom szinte a közönséget, és akkor már el is múlnak ezek az ellenszenvek a munkám iránt, szóval akkor már mindegy nekik, hogy mit csinálok.
1: Nem tudom, mitől van olyan érzésem, hogy szereted egy kicsit meglepni a környezetet, ha úgy tetszik sokkolni, vagy cukkolni, vagy pukkasztani.
2: Igen, igen, szeretem. Részint dacból, másrészt meg szóval nem hiszem, hogy vannak persze olyan tulajdonságok, amiket titkolni illik, vagy legalábbis nem illik kirakni az ablakba, de én úgy gondolom, hogyha valaki jól néz ki, akkor az miért ne lássa már.